0: Segre szoruló hazai védett, fokozottan védett állatokról lesz szó. Csete Gáborral, a Sóstói Látogató és Vadvédelmi Központ vezetőjével sétálunk egy belső kertben. Különböző röbdéket látunk, kifutókat látunk. Na most, ha oda nézek, Gábor, gólyákat látok, a távolban sasokat. Mi alapján vannak elrendezve, hogy melyik madár hova került?
1: A Vadvédelmi Központban az összes hazai védett és fokozottan védett fajnak az ellátásával foglalkozunk. Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzat tartja fenn. Az elmúlt 4,5 évben, mióta működik a központ, azóta közel 8000 állat került be. 150-160 faj. Ezt úgy kell érteni, hogy emlős, madár, kétéltű, hüllő, tehát minden megjelent már itt nálunk a központban.
0: De hogyan? Tehát jönnek a látogatók, hogy láttunk törött lábú gólyát az út szélén?
1: 50%-ban a lakosság hozza be ezeket az állatokat, igen, megsérülnek, legtöbb esetben lárulnak, főleg kölykök, fiókák, azokat összeszedik az emberek, de nagyon sok egyesület, nemzeti park alapítvány segít a mentési munkában. Két nemzeti park hivatalos mentőhelye vagyunk, a Balatonfelvidéki és a Dunai-Poly nemzeti parké, úgyhogy a Dunántúli régiót így infrastruktúra szinten is, meg orvosi stáb szempontjából elég jól lefedjük. Ugye az idekerő állatok nagyon sokjukat elütik, áramütés szenvednek, mérgezés szenvednek. Hát az elárulás az meg nyilván amiatt keletkezik, hogyha vihar van, vagy a szülőmadár elpusztul, vagy bármi éri. Mi azért ugye itt nagyon fontos hangsúlyt fektetünk az ismeretterjesztésre, és a környezeti nevelésre, pont azért, hogy meg tudjuk akadályozni a fölösleges mentéseket, mert ebből is nagyon sok van. Úgyhogy mindenkinek azt szoktuk javasolni, hogy előtte vegyék fel velünk a kapcsolatot, annak érdekében, hogy ténylegesen el kell idehozni az állatot.
0: Akkor ezt bontsuk ki, és közben kezdjünk el sétálni, mert szerintem lehet hallani a madaraknak a száncsúgását, illetve egy picit néha esik az eső, miközben mi itt sétálunk. Szóval, hogy hogyan segítsünk, mint segítsünk, akkor erre mi a bevett formula?
1: Ez fajtól függ. Egy év folyamán rengeteg faj érkezik be a denevéren át a rigókon keresztül a legnagyobb testű ragadozó madarakig, meg hát ugye akik ide érkeznek hozzánk, azok a látogatók ugye kaphatnak egy teljes látásmódot erről, hogy hogyan tudják segíteni a körülöttük lévő állatokat. Ezeket nagyon sokszor gyűrűzések alkalmával bemutatjuk itt a szomszédos természetvédelmi területen is, és itt a központ területén is szokott lenni gyűrűzés is, de nem feltétlenül a direkt bementendő állatokra hívjuk fel legtöbbször a figyelmet, hanem magukra, az élőhelyekre, az élőhelyek védelmére.
0: Hogy került bele ebbe az egész projektbe?
1: Hát én a természetvédelmi mérnök vagyok, és környezetvédelmi technológus, de én 16 éve dolgozom a városnál, természetvédelmi vezetőként, az összes védett terület, erdő, kaszáló hozzám tartozik.
0: És akkor 4 évvel ezelőtt azt mondták, a kellemeset kössük össze, hasznos.
1: Hát ugye a Sóstó természetvédelmi területnek volt egy nagy revitalizációja, a vizes élőhelynek, ez egy 26 hektáros élettér, itt van egy 8 kilométer hosszú tanösvény és sétaút együttes, ezt elég régóta vezettem, meg hát én vittem végig ennek a revitalizációs projektjét, és annak egy kiemelt eleme volt a Sóstó Látogatóközpont létrehozása, és utána a Sóstó Vadvédelmi Központnak a létrehozása.
0: Bejövünk a Sóstói Vadvédelmi Központ épületébe, ahol már vár minket dr. Fresh Márton állatorvos. Szétnézhetünk?
2: Igen, akkor menjünk végig úgy, ahogy mondjuk egy hozzánk beérkező páciens érkezett, tehát ugye először ide a recepcióhoz kerül, ahol a koordinátor a megtalálótól fölveszi a megtalálás adatait, körülményeit, hiszen azért az sem mindegy, hogy mondjuk egy út mellett találták, vagy egy villanyoszlop alatt, mert az egyből utalhat arra, hogy mondjuk egy gázolás, vagy egy áramütésre gyanakodhatunk.
0: Megállunk egy nagy műanyag doboz mellettemben. Hát én azt gyanítom, hogy ezek talán ékszerteknősök lehetnek, de mellette az létezik, hogy aligátorteknős lenne azzal a hosszú farkával?
2: Igen, így van, az egy aligátorteknős. Ezeket a teknősöket a Balaton Felvidéki Nemzeti Park szakemberei hozták hozzánk. Ők ugye leggyakrabban sérült vagy bajba jutott védett állatokat hoznak. Ezek az állatok viszont nem ebbe a kategóriába tartoznak, nem is őshonosak Magyarországon, hanem ugye elengedett házi kedvencek, akik viszont megélnek természetes vizeinkben is, és ezzel okoznak hatalmas problémát.
0: Tehát akkor ezekkel, mint állatorvos, nem sok gondja, vagy nem sok munkája van.
2: Mi minden állatnak segítünk, így hogyha gondjuk, bajuk lenne, akkor kezelnénk őket, de alapvetően nem ezért lettek megfogva, hanem azért, hogy pont az őshonos mocsári teknőst, az ő populációját ne veszélyeztessék.
0: De veszélyezteti. Megveszik a kabátgomnyi cuki kis állatkát, ami nő, és amikor már zavaróan nagy és erős, kidobják a Balatonba, a Kisdunába, a Kanálisba, és ha egy fajtásra talál, szaporodhat is. 20 évvel ezelőtt a debreceni sóskocsma tulajdonos

0: Ilyen almás ládába tettük vele, két láda közéletbe szorítva.
1: Somogyiné Veres Ildikó vagyok, a Nagy Erdélyi Kultúrpark gyűjteményvezetője. Hátulról talán megmerném közelíteni, de már tapasztaltuk, hogy rendkívül gyorsan meg tud fordulni, és ha elkapja a lábamat vagy a kezemet, akkor bizony az keresztül is haraphatja, tehát óvakodni kell tőle.
2: Tulajdonképpen aki behozta, az bátor volt vagy ügyes?
1: Inkább nem tudta, hogy mivel találkozott, mert a bátorság ebben az esetben lehet, hogy vakmerőség volt.
3: És amit lehet hallani, ezt a csiripelést a háttérben, na most ez azért van, mert hogy itt a vadvédelmi központon belül van Mártonnak egy rendelője, de hátrébb van ott egy zöld, hát ilyen miniatűr röbde, és akkor ott valamilyen madár, már ez a baj, hogy én ezekben nem vagyok otthon, hogy milyen állat az, ami ennyire hangosan jelzi, hogy ő itt van.
4: Ő egy csóka. A csókák egyébként elég okos, értelmes állatok, és nagyon ügyesen tudják a hangokat is utánozni. Tehát tényleg a papagájokhoz hasonlítható, és azért van itt a kezelő melletti folyosón, mert vak. Így nem lehet szabadon engedni. Itt viszont ilyen apró kis játékokat biztosítunk neki. Szereti, hogyha itt vagyunk, a hangunkat megismeri. Ugyanakkor a hozzánk látogatóknak egy fontos dolog, hogy a mentett fajokat bemutassuk, minél többet, és ez is egy élmény lehet. Ilyen csókát, egy egész közelről megcsodálni, és hát a hangját is már, azt már messziről is lehet hallani. Őt ebben a kisebb öbben tudjuk bemutatni a látogatóknak.
3: Azt lehet tudni, hogy hogyan vakult meg?
4: Elgázolt egy autó, és olyan erős fejütésért a koponyája megsérült, hogy a látóidegek is megsérültek.
3: Ez hihetetlen egyébként, hogy tényleg amíg távol voltunk a csókától, addig ugye folyamatosan csiripelt, vagy hát jelezte hanggal, hogy ő itt van. Mióta itt megálltunk mellette, és hallgat minket, mint egy jó rádióhallgató, zárója bezárva, és azóta csinálja itt nekünk a különböző show műsorokat. Most éppen iszik, de idáig valami a faággal csapta a műsort. Az, amit mondott, hogy tud hangokat utánozni. Volt már valami, hogy bejött reggel, és akkor jó reggelt kívánt a csóka, vagy valami hasonló?
4: Nem, de kétség kívül olyan hangokat is ki tud már adni, amit a csókák a természetben nem szoktak. A mi hangunkat próbálja utánozni, azt már észrevettük.
3: Megőrülök. No, és akkor az előbb rosszul mondtam, hogy nem rendelő, hanem mi a hivatalos?
4: Kezelő.
3: Oda bemehetünk?
4: Igen.
3: Na most volt már olyan, hogy 72 óra alatt 1800 haldokló fecskét hoztak be magához. Vannak ilyen érdekes sztorik, meg például Obinak, a húrnak az esete, ami szintén autóbalesetet szenvedett, és utána Márton gondozta.
4: Alapvetően nem csak én mentem itt az állatokat és kezelem, hanem ez egy egész csapat, mégpedig egy egész komoly profi csapat. Három állatorvos és három gondozóasszisztens, valamint két szakmai koordinátor, akik itt egymást segítve az év 365 napján 0-24-ben segítjük ezeket a bajba jutott, védett állatokat.
3: Na most úgy kell elképzelni a kezelőt, hogy a felületeken, tehát az asztalon különböző kis műanyag kosárkákban különböző madarak vannak. Gyurgyalagot látunk magunknak, balra alul teknős, és előttünk pedig a különböző műanyag kosárkákban különböző madarak.
4: Tehát itt vannak azok a páciensek is, akik folyamatos felügyeletet vagy ellátást igényelnek, vagy társaságot, mint ez a gyurgyalag, aki minden reggel hevesen köszön nekünk, és egyébként kéri az eleséget. Ő itt érzi jól magát, de igazából ez a helység arra szolgál, hogy a frissen bejött, vagy pedig még kezelés alatt álló állatokat itt kezeljük, itt vannak a gyógyszerek, itt van a nyilvántartó program.
3: Ezek a lisztkukacok, talán ezek, amik itt mozognak a különböző tárkákba, ezek élelem, ez jutalomfalat, ezeket mire használja? Tessék, meg is fog egyet, előveszi a csipesszel, ott van a kezében, megy a gyurgyalagnak?
4: Igen, megnézzük, hogy elfogadja,
3: bár
4: lehet, hogy most meg van illetődve.
3: Hát megvan, de azért az étel, igen, elfogadja, meg is ette.
4: Alapvetően,
3: na, ott volt egy köszönöm.
4: Hazánkban nagyon sok faj táplálkozik rovarokkal, akár a denevérek, sünök, akár a madarak között sokan. És ezt a friss, élő rovarereséget, ezt a lisztkukacsal tudjuk pótolni.
3: És amíg ezt Márton elmondja, addig a gyurgyalag már a harmadik lisztkukacsal néz szembe, még egyet megevett, puff, ott van a csőrében, a harmadik el is tűnt.
4: Hát ő buborék, ő egész fiatalon, frissen kirepülten szenvedett egy gázolásos balesetet, amelynek következtében eltört a szárny és a lába, még pedig olyan szerencsétlen módon, hogy azt már megműteni, helyreállítani nem lehetett.
3: Így meg kicsit kacska a bal lába.
4: Így ő ide került ebbe a helységbe, hogy itt tápláljuk, hiszen repülő madárként repülő rovarokra így nem tudott vadászni. Most már látszik, hogy az elég kitett megfelelő takarmánykeverékből is önállóan eszik, de megmaradt az, hogy szíves teljesen elfogadja itt Csipeszből is az ellenséget, sőt kéri is ezzel a hangos bugyborékolással, ugye

0: ezért kapta a buborék nevet. Mindenesetre, mivel ő repülni nem tud, ezért nincs is értelme kirakni innen, és úgy tűnik, hogy neki mi vagyunk a társaság.
1: Ha már emlegettem ezeket a dobozokat, amikben benne vannak a madarak, hogy vannak itt különböző nevek, ezeket most direkt nem olvasom fel, hogy akkor ezek nem a tulajdonosok, hanem a megtalálók?
0: Így van, hát hamar kiderült, hogy bizony azonosítani kell az egyes állatokat, főleg, hogy megtalálók aztán előszeretettel érdeklődnek az iránt, hogy mi lett a sorsa az általuk behozott kis állatnak, és hogy nyomon kövessük ezeket, a megtalálónak a vezeték nevét adjuk az állatnak, aztán az állat faja következik, aztán pedig a behozás dátuma, mert bizony az is előfordul, hogy egy megtaláló később még hoz be más állatot is.
1: Kimegyünk innen a kezelőből.
0: Ugye a látogatóktól elzárt tér, hiszen ide a kezelőben nem jöhetnek be, ezért vannak a nagy üvegablakok. De még a műtőben is van egy nagy üvegfelület, hogy beláthassanak, bár ez azért nem mindenkinek való, hiszen hát itt van, hogy bizony a vér is.
1: Fel kell nyitni az állatokat, hát, hogyha műtenek.
0: Így van, ez ezzel jár, de mindenképpen szeretném megmutatni ezt a helységet, hiszen ez egy teljesen felszerelt, komoly műtő, így megfelelő gáz altató készülék van, megfelelő sterilizátor és hozzávaló eszközök, amikkel egy csonttörést is helyre tudunk állítani.
1: A mágneses szalagokon ott vannak ezek a sebészeti ollók, itt felettünk lóg a stetoszkóp. Ez szerintem maga az altatókészülék lenne, ami ebből a műanyag palackból van kialakítva?
0: Azért szükség van itt házi barkács megoldásokra is, hiszen itt altatnunk kell különböző állatfajokat. Ugye ahhoz, hogy a gólyának egy maszkot tudjunk készíteni, egy olyan...
1: Hosszú üvegkel.
0: Igen, így van, egy olyan dolgot, amivel ugye belélegzi ezt a gázt. Hát egy ilyen hosszú üvegpalackot kell használnunk. A gyári megoldás az ő esetében nem működik.
1: Hát igen, a gyári a 10 centi, de hát az a gólyának nem elég.
0: Igen.
1: Szédületes.
0: Igen, hát ez igaz akkor is, ha például a törpedenevért szeretnénk műteni, ott pedig szinte ilyen mikrosebészet szükséges, hiszen Európa egyik legkisebb állatfaja, néhány grammos az egész állat, az szintén egy különleges megoldást igényel, ami nincs készen kapható a kisállat praxisban.
1: Mi az első állat, ami eszébe jut, amit megmentett, és aminek örült?
0: Egy vidra az, akire legbüszkébb vagyok, hogy sikerült visszaengedni a természetbe. Ugyanis vidrákat sajnos nagyon gyakran gázolnak el, hogy ahogy ugye kelnek át a különböző vizes élőhelyek, halastavak között, és ezek a vidrák bizony nagyon gyakran elpusztulnak, de volt egy vidra, aki túlélte a gázolásban, nagyon rossz állapotban volt. Behoztuk, és itt rögtön legintenzívebb ellátást kapta. Tehát itt tudtuk számára biztosítani azt, amit hát a többi mentőhelyen ritkán tudnak, hogy gyakorlatilag 0-24 órás állatorvosi, illetve asszisztensi felügyelet, infúzió és megfelelő röntgen, ultrahang vizsgálat, és ez a vidra ez helyre jött, és vissza tudtuk engedni a Kis Balatonba, ami egy kivételes szerencse.
1: Ahogy haladunk tovább innen a műtőből, újabb helyiségekbe érünk, különböző gépeket látunk.
0: Digitális röntgen és ultrahanggép is van.
2: Van még egy kis ilyen mikroszkópos laborhelyiségünk, és vannak itt a különböző szobák.
0: Itt olyanok vannak, akik már jobban vannak, csak mondjuk hosszabb ideig kell itt lenni, például nevelkedő sünök, pelék vagy mókusok. Egy másik helységet kiszoktunk alakítani egész télen, olyan kis énekes madarak vannak benne, akiknek el kellett volna vonulniuk, tehát egy melegebb éghajlatot igényelnének, de nem tudják, és a tavaszt pedig itt fogják kivárni nálunk.
1: Mit találtál, Mari? Van a plüss nyuszi, az mire való?
0: Számos denevért is nevelünk, ami külön kihívás, hiszen például egy törpe denevér kölyök az nem nagyobb, mint egy ilyen gumimaci cukorka, tehát rendkívüli odafigyelést és türelmet igényel a felnevelése. Ezek a denevérek nagyon szeretnek összebújni, alapvetően ugye egy népes kolóniába lennének ők benne. Ezt mi nem tudjuk biztosítani, bár dajkaszülőket néha elfogadnak, ezért egy ilyen plüss állatot biztosítunk, ami kellően szőrös és puha, hogy ezek az apró denevérek oda bebújjanak, hozzábújjanak, és ott megnyugodjanak, amíg aztán el nem érik azt a fejlettségi kort, hogy szabadon tudjuk őket bocsátani.
1: Hát egy kész családi szappan opera, de nevér mama szerepében a plüss nyuszi. Csukjuk magunk mögött az ajtót, és akkor jobbra?
0: Igen.
1: Aha, itt már megint röpdéket látunk, gondozó négyes felirat alatt álltunk meg.
0: Hát ez is egy elzárt részleg, ide nem engedjük be a látogatókat, hiszen itt azok az állatok vannak, akik még rosszul vannak, és mindennapos kezelést igényelnek. És
1: akkor ez a gyengélkedő?
0: Egyfajta intenzív osztály, ahol nyugalomra van szükség. Még a helységen belül is le vannak takarva az egyes ketrecek, hogy akár ha csak itt az ajtót elhaladunk, ezzel ne ijesszük meg az itt lévő betegeskedő állatokat.
1: magunkat. És egy bagoly van ott hátul, a fehér függöny mögött, egy gyöngybagoly ráadásul, aki behúzódik a sarokba, és ami van a szárnyával.
0: Neki a szárnyát áramítés érte. Szerencsére frissen hozták be, így kivételes eset volt, és tudtunk rajta segíteni, de úgy néz ki, hogy szabadon engedhető nem lesz, csak a szárnyát tudjuk megmenteni. Szinte minden más esetben sajnos azt tapasztaljuk, hogy az áramítésen nem tudunk segíteni, ami azért szomorú, mert egy nagyon gyakori bekerülési indok, és nagyon gyakran az egyik szárny, vagy láb, vagy mindkettő elvesztésével jár, és ilyenkor kénytelenek vagyunk az állat érdekében az eutanáziát alkalmazni. A baglyokra egyik legnagyobb veszély az a gázolás. Ez a speciális életmódjukból következik, de fontos megjegyezni, hogy ez a sok ezer állat, aki ideig hozzánk bekerült, ezt mind-mind egy-egy ember mentette meg, mégpedig úgy, hogy észrevette, hogy bajban van az állat, megállt és tett érte. Úgyhogy volt egy például különös eset, ha a kamionos, aki kirakodáskor vette észre, hogy a csomagtérben Olaszországból elhozott egy kis gyíkot, aki a szállítás során megsérült, és vette a fáradtságot, és behozta hozzánk, és sikerült is rendbe hozni. Úgyhogy szerencsére nagyon sok ember van, aki tenni akar, és tesz is.
1: És akkor lepel vissza, és mi pedig megyünk tovább ismét a folyosóra. Egy utolsó gondozó, ahol szintén ketrecek vannak, tehát akkor feltételezem, itt már nem madarakat találunk.
0: Sünök gyakorlatilag egész évben érkeznek hozzánk, így ők egy saját helyiséget kaptak, akik jobban vannak, azok kikerülnek oda kintre a már látogatható részbe, vagy aztán elengedés előtt pedig a legkülső park részlegbe.
1: A sünökre rengeteg veszély leselkedik. A solymári Grinné Dévényi Erika idestova 11 éve menti a sérült állatokat. Hallgassanak bele Gellért András 2 éve készült beszélgetésébe.
3: A legnagyobb veszély rájuk ugye az autó, a kutyák, meg a fűkaszák.
4: A kutyák megőrülnek a látványuktól?
3: Nagyon sok, igen. Viszont a mostanában divatba lendülő automata robot fűnyírók, azok rengeteg sünit kalpolnak meg, a kicsiket földarabolják, iszonyú károkat tudnak csinálni.
4: Hogyan szokott elbúcsúzni azoktól a sünöktől, amelyek már alkalmasak a kinti életre? Tehát megerősödtek, visszamehetnek a természetbe.
3: Beviszem őket hordozóval az erdőbe, ott általában meg vannak szeppenve, tehát ki kell őket venni a hordozóból.
4: Beszél hozzájuk közben? Biztatja őket?
3: Persze. Amikor elengedek egy-egy csapatot, általában mindig van közte egy olyan, amelyikkel nagyon sokat szenvedtem, nagyon sokat kellett törődni vele, hogy életbe maradjon. Mindig az jön oda elbúcsúzni.
4: És ez mit jelent, hogy elköszön?
3: Cipőmet szaglásza, esetleg két lábra áll, mint hogyha föl akarna mászni rám, várja a simogatást.
4: Gondolom azt megkapja.
3: Persze.
4: És aztán?
3: Aztán erőt veszek magamon, hátat fordítok, és kimegyek az erdőbe.
4: Mindig képes arra, hogy ott hagyja őket? Vagy előfordult, amikor hát egyszerűen képtelen volt erre, és felemelte a sünit, és visszahozta ide?
3: Nem, ilyet nem szabad. A sünének kint van a természetben a helye.
1: Na, és akkor az oly sokszor emlegetett denevér vizsgálat következik. Ehhez két ember kell, tehát Ákosnak megérkeznek munkatársai, lekerül a doboz, kikerül egy rongy, a kesztyűvel megfogják a kis denevért, aki hát tényleg nem tudom, 5 centi maximum, repülni még nem akar, ellenben a száját nyitogatja, és akkor van egy lyuk a szárnyán. Na, azzal mit tudnak kezdeni?
0: Egy kései denevér nagyobb testűnek számít, de azért kesztyűbe kell megfogni, mert ő már azért tud harapni, hiszen, mint minden vadon élő állat, ő is zakon veszi, hogyha őt kezeljük és próbál védekezni. Na meg a denevérek azért fertőzéseket is hordozhatnak, ezért különös elővigyázatossággal kell velük bánni, de ha bárki talál egy denevért egy rongyal vagy egy vékonyabb kesztyűvel is megfogva már nem tud kárt okozni. Úgyhogy mi is így teszünk, egy ilyen vékonyabb kesztyűvel megfogjuk, és így tudjuk megvizsgálni. Ez is két emberes, hiszen mint általában a többi mentett állatot is, hogy a gondozó asszisztens az, aki megfogja, és úgy tudja az állatorvos megvizsgálni.
1: Zsófi, amikor ilyen állatokkal kezd el dolgozni, mint a denevér, amit a kezében tart, az ilyenkor még kuriózum, vagy amikor nekiállt, akkor izult. Hogy fogadta ezt az egész helyzetet, amiben belecsöppent?
5: Hát az elején még ugye azt se tudtuk, hogy kell úgy megfogni, hogy ne stresszeljen az állat. Most meg már elmondhatjuk, hogy több száz denevér ment már át a kezünk között, és nekem ők igazából kedvenceim.
1: Miért? De nevér, ez pont egy ilyen nem szeretem állat, azt gondolnám.
5: Igen, de minél többel foglalkozik az ember, annál jobban megismeri őket, és rájön az ember, hogy nagyon kedves kis állatok, és okosak is.
0: Őneki egy sérülés van az egyik szárnyán, amit valószínűleg egy macska okozhatott.
1: És most következzék a denevérek elkötelezett híve, Fehér Csaba Endre, akivel a helystábja a Zalaváron találkozott.
6: Elhangzott ez a nem szeretem állat kifejezés, és szerintem a kígyó, béka, patkány, ez mind ilyen. Tehát ez nagyon szép természetfilmről, ne jöjjön hozzám közel.
7: Hát sajnos az a mai tendencia, hogy a legtöbb állat ilyen. Egészen addig, amíg meg nem ismerjük.
1: És kap egy hívást, kimegy.
7: Kapok egy hívást, akkor ott kinyomozom, hogy mi is a probléma, hogy sérült denevérről van szó, vagy pedig egy ereje teljében lévő denevérről, aki éppen megijesztette a telefonálót, és egyébként semmi baja nincs, ez egy lényeges különbség. Ha sérült denevérről van szó, a sérülés leggyakrabban egyébként a házi macskák okozzák.
1: Madárnak nézik és elkapják?
7: Nem válogatósak a macskák, mindent, ami mozog, szívesen megfognak, megrágnak, játszanak vele, azt sok más probléma is adódhat az autó által elütött, vagy ha oda csukják egy ablakhoz, vagy lehúzzák a rolót, ahova bebújt a denevér. Ha sérült denevérről van szó, akkor egy engedéllyel rendelkező állatmenhelyre, állatkórházba kell juttatni. Nem egyszer fogtunk olyan denevéreket, akinek láthatóan eltörött valamelyik szárnycsontja, de összefort ferdén, és ennek ellenére röpült, fogyasztotta tovább a rovarokat.
0: Szerencsére csonttörés nem történt, így van remény a teljes felépülésére. Antibiotikumot kell kapnia, hogy nehogy elfertőződjön a seb.
1: És közben befut egy hívás, még az is lehet, hogy bejelentettek egy újabb állatot, de ezt majd később.
0: A koordinátor intézi.
1: Azt majd a koordinátor intézi. Na, és akkor kolléganője fogja a denevért, ilyenkor mi az állatorvos feladata?
0: Ilyenkor alapvetően vizsgáljuk, itt is figyelni kell arra, hogy azért ne stresszeljük túl az állatot. Akkor a sebet aztán minden nap kontrolláljuk, vizsgáljuk, megfelelő módon kezeljük, vagy helyileg, vagy szájon át kapott gyógyszerekkel is.
1: Na, de ez egy akkora lyuk a szárnyán, mint mondjuk egy fél kis körömnyi, hogy ez összegyógyul, vagy ezt összevarják, mit csinálnak vele?
0: Nem kell összevarni, de denevéreknél nagyon jól gyógyulnak ezek a vitorlaszakadások, de még az is előfordul, hogy kisebb-nagyobb lyukakkal ők jól repülnek.
1: Akkor hagyjuk ezt a szegény denevért, mert már nagyon szeretne Zsófi kezeiből kikerülni, na, de még Márton vett egy levegőt, milyen gondolata van?
0: Ugye rendszeresen, pontosabban minden vasárnap tartunk ilyen nyílt nap jellegű rendezvényt, ahol fogadjuk a látogatókat.
1: Ez a vad vasárnap?
0: Vad vasárnap, így van, itt mindig van állatorvosi előadás is, vagy akár a gondozók is ugye segítkeznek, és ilyenkor gyakran mutatunk denevéreket is. Szeretnénk elérni, hogy például a denevéreket érintő alapvetően negatív hozzáállás előítélet megszűnjön, és azt tapasztaljuk, hogy aki kézből közelről látja őket, az valóban nem tartja már őket annyira félelmetesnek, és remélhetőleg úgy távozik tőlünk, hogy már látja, hogy ezek valójában egy rendkívül érdekes, tényleg lenyűgöző tulajdonságokkal bíró kis emlősök, akik nem mellesleg az ember közvetlen közelében élnek.
1: És ezt csak megerősíteni tudom, mert hogy miközben Zsófi tartja ezt a denevért a kezében, és lelapítja a füleit, és a kis szőrös fejével néz, illetve időközönként próbál harabdálni, de hát ugye nincs mit. Nem mondom, hogy tartós barátságot kötünk, de nem olyan félelmetes, mint amilyennek én repülve látom a lakótelepen.
8: Kedves hallgatóink, búcsúzunk Székesfehérvártól, a Sóstói Vadvédelmi Központtól. A jövő héten a kinti röbdéknél folytatjuk a nagy vizitet. A mai szerkesztő Wagner Mária nevében is köszönöm figyelmüket, Burkert Rudolfot hallották.

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: Mesélőházak, a blog és a könyv megálmodója, Szuhai Barbara a mai vendégünk. Versfaragók, szélhámosok, kalandorok és kóklerek a 19.-20. századból, róluk szól a Budapesti Fura Szerzetek című könyv. Hogyan lát bennünket, pestieket egy angol? Marcus Goldson képein keresztül saját magunkon mosolyoghatunk. És egy Svájcban született, félig magyar származású fiatalember, aki beleszeretett a magyar főváros régi bérházaiba. Ez a kínálat mai kulturális magazinunkban, a Szódában. Jó napot kívánok mindenkinek, a mai szerkesztő Farkas Szabolcs nevében is. Én Babocs Kriszta vagyok. A mai vendégünk tehát Szuhai Barbara, idegenvezető, városi séták szervezője, Mesélőházak névre elkeresztelt blog és könyv megálmodója, akivel Budapest rejtett zugaiba és épületeibe kalandozunk a következő fél órában. Köszöntelek szeretettel.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És eredetileg te idegenvezető voltál Budapesten.
2: Vagyok is.
1: Igen. Hogy lett ebből épület szerelem, vagy főváros szerelem, vagy utcai szerelem? Minek hívjuk
2: ezt? Szakmai ártalom is lehetne, ez így együtt tökéletesen írtad le. Igazából nekem ez azt hiszem otthonról jött. A papám pesti volt, és rettenetesen sokat mesélt. Tehát bárhova mentünk, akkor így dőlt belőle, hogy ez a ház, és nézzétek meg, és az a terasz, és az a kovácsolt vas, és az az emelet, és ez lakott itt, és az lakott itt. És erre hát kétféle reakció van, a nővérem megőrült tőle, és én viszont szivacsként imádtam hallgatni, imádtam elképzelni, hogy milyen lehetett, amikor még szép volt, amikor még a fénykorát élte. És ez így mindig megvolt. Az anyukám buszos volt, úgyhogy nem volt, onnan jöhetett az idegenvezetés, meg így beleszerettem abba a munkába, amit nagyon lehet szeretni 30 plusz év után is. És akkor, amikor megszülettek a gyerekeim, és a második kislányom születése után visszajöttem dolgozni, akkor konstatáltam, hogy amit én mindig is szerettem, az divatba jött. És lehet olyat csinálni, hogy magyar civileket összetrombitálni és mesélni. És akkor kinyílt számomra egy barátomon keresztül, megismertem a Budapest Történeti Levéltárnak a kincses bányáját, és oda egy civil is bemehet, és elkezdtem tudni, kutatni igazából, és utána járni, és nem csak, tehát kicsit kinyílt a világ ebből a szempontból, és így indult el a blog. Azt hiszem 2012-ben, most néztem meg, azért nem tegnap már.
1: Ez azt jelenti, hogy jártad a főváros vagy a belváros utcáit, volt egy-két kedvenc épület, amihez akár még édesapád története is rémett a fejedben, elmentél kutatni, összeírtad?
2: Nem ennyire szervezett, ez itt élek. Úgyhogy itt állok a dugóban, itt állok a buszokon, meg mászkálok, meg. Csak egyszerűen engem talán az átlag normális magyar pesti polgárhoz képest jobban bevonz egy kilincs. És mondjuk olyanokat szoktam csinálni, hogy állok a dugóban, és látok egy szép ajtót, vagy egy szép ablakot, vagy egy valami megfog egy házba, akkor felírom a címét, és akkor megpróbálok visszajutni, ácsingózom pár éven keresztül lábtörlőn, hát ha megnyílik az ajtó, és muszáj látnom, muszáj mindig bent is látnom, hogy elinduljak valami mentén, és úgyhogy valóban voltak olyan házak, és vannak olyan épületek, amikre annó a papám hívta fel a figyelmet, és akkor az úgy azóta is megmaradt, de azért ez sokkal spontánabb folyamat, tehát nem ennyire tudatosan szervező. De van egy, például van egy ház, konkrétan egy rogyadozó villa az Istenhegyi úton, ami azt fogalmazta meg bennem, hogy szeretném, hogy könyv születhessen, mert ezek a házak össze fognak dőlni, és nem lesz, aki elmondja a történetet, ha egyáltalán van. De ha nincs történet, akkor is jó, hogyha felhívom rá a figyelmet, és nem csak én veszem észre, hogy ott áll az a csoda, hanem talán valaki másnak is örömet okoz.
1: A Mesélőház mit mesél? Azt, hogy hogyan készült, ki tervezte, építette, vagy az, hogy ki lakott ott, hát kiről ismert?
2: Szerintem a ház, a város lelke a házakban lakik. Úgyhogy azok, akik megépítették annó, miért ilyennek, mi volt az eredeti foglalkozásuk, miféle emberek lakták. Hogy nézett ki, amikor eredetileg megépült? Mert azért a 70-es években tudom, hogy akkor voltak az első olyan felújítások, hogy gyakorlatilag lekopasztották a házakat, lemetélték róla az összes díszt, mondván, hogy életveszélyes, mert potyog. És onnantól kezdve tök szürkék az épületek. Bemegyünk, az első látvány és szag a kukák sorra, úgyhogy az ember nem néz körül. Pedig, ha körülnéznénk, ott egy csillár, ott egy festett mennyezet, ott egy olyan zsolnai csempő, az ember gyönyörűségtől egészen meghatódik, de és ezeknek, a mesterségeknek, a mester embereknek akartam, hát ez egy kalapemelés, hogy micsoda mester munka létezett itt, ami az én generációmnak már ismeretlen. És ezek úgy tudták ezeket a csempéket föltenni, hogy hogy nem, így 120 éve nem esik le. Az én életemben ilyesmi nem olyan épült. És akkor Ahogy elmondtad, ez így elindul, megtalálom, ha megtalálom az építészt, akkor az építésznek utána nézek egy kicsit, akkor találok róla iszonyatos érdekes dolgokat. Én töriszakon végeztem, úgyhogy lehet, hogy onnan jön ez a érdekelnek a részletek, és olyan sztorik jönnek elő, amiket büdös életben nem tanított nekünk senki, pedig tök érdekesek, és borzasztó zavarba ejtő volt, amikor az első sétámat tartottam egy ilyen nagyobb plénum előtt, valamikor Covid-ban. 5 darab praktizáló történelemtanár jött el. Nem voltam ideges. És mondták, hogy isteni volt, és mondjak esetleg irodalmat, miből készültem, honnan tettetem, mert bevonnák, mert nem csak én nem emlékszem, hogy ilyet nem tanított nekünk a kutya se, hanem tényleg nem, is ők sem is. És de milyen jó, és azért ez egy csodálatos érzés.
1: 2012 a dátum, amikor elindult a Mesélőházak blog. Mi volt az első bejegyzésed? Emlékszel?
2: Én azt tudnám, nem.
1: Volt hozzá fotó?
2: Igen, én mindig fényképezek. Teljesen primitív módon, azt hiszem, telefonnal készítem a képeimet, de meglepő módon egyébként a kiadóm azt mondta, hogy egész épp kézlábak a képeim, úgyhogy legközelebb csak az én, ha lesz legközelebb, amit én nagyon remélek, akkor nagyon teljesen nyugodtan lehet a képeimet használni. Igazából a könyv az egy válogatás az oldalon lévő és azóta született, meg máshova is írtam, írkáltam össze-vissza múltkorban az 1.hu-n és igen, tehát a könyv az is sokkal későbbi gondolat, ötlet és pláne kivitelezés.
1: Gondolom volt érdeklődés, és a blog kapcsán született meg a gondolat, hogy lehetne ezt egy kötetbe is foglalni.
2: Engem iszonyúan meglepett, amikor egy fotós barátom azt mondta, hogy ebből legyen könyvfia, vagy én vagyok író. Én nem gondoltam, hogy egy civil ez simán így összerakhat valamit, és akkor emlékszem, az első írásaimat elküldtem a Sali Noéminek, mert úgy gondoltam, hogy ő az én a szakmai példaképem, és ha ő valamire azt mondja, hogy olvashatatlan, az valószínűleg az is. És azt mondta, hogy
1: így született meg a Mesélőházak című kötet is, ami itt van mellettem a stúdióban. Tehát vannak, akik írnak, vannak, akik nem írnak, sokkal inkább rajzolnak Budapestről, ilyenek is akadnak méghozzá. Marcus Goldson, aki a 90-es évek elején érkezett Nagy-Britanniából Budapestre, a hétköznapi élet szenvedélyes megfigyelője, ugyanúgy, mint Barbara, részletgazdag, karakteres figurákkal benépesített akvarelljei a főváros mindennapjait örökítik meg. Mosolyogtató alkotásaiból szeptember végéig látható kiállítás a fővárosban, a Ferencvárosi Hely történeti gyűjteményben. Márta Renátó találkozott vele.
3: When we enter the two rooms where we can see your artwork.
4: Amikor belépünk a terembe, ahol az alkotásai láthatók, jól érzékelhető és érthető a különbség. Az egyik terem Budapesttel, magával a várossal foglalkozik, a másikban pedig a Balatont, illetve Budapest fürdőit láthatjuk. A stílusa nagyon egyedi, és egy kicsit talán képregényszerű is, ugyanakkor kissé karikaturista. Persze nem rossz értelemben, éppen ellenkezőleg. Sokkal inkább azt érzem, a szépséget és a színeket szeret. Megmutatni. Ön hogyan jellemezni a saját művészi stílusát?
5: Minden a rajzolásból indul ki. Van egy vázlatfüzetem, ezt mindig magammal hordom, és rengeteg embert lerajzolok benne, ráadásul elég gyorsan. Néha becsúszik egy-egy hiba is ezekbe a rajzokba, de amikor később elkészítem a képet, meghagyom ezeket a hibákat, mert nagyon gyorsan készültek a vázlatok, és az a célom, hogy megragadjam az adott pillanatot. A képek pedig alapvetően pozitív, kreatívak, és szerintem ez át is jön rajtuk. Ha van bennük valamilyen poén vagy humor, akkor az emberekkel együtt nevetek, nem pedig rajtuk. Ezek a mindennapi élet pillanatai, amelyekkel akkor találkozom, amikor Budapest utcáit járom, gyalogolok vagy biciklizek.
3: Let's choose one which is not from Budapest.
4: Válasszunk ki egy olyan képet, amely nem Budapestről készült. Ez a mű a Safari Moment, vagyis Safari pillanat címet viseli. Egy nőt és egy férfit látunk rajta, a háttérben pedig több embert, valamint a Badacsony hegyét. Ez egy valódi emlék alapján készült kép? Látta ezt a jelenetet?
5: A kép egyes elemeit láttam már. Ismerem például a Fonyódi Kutyás Parkot, ahová rengeteg ember viszi a kutyáját. A háttal álló nőt is láttam már a Balaton egy másik részén. Ő egy leopárd mintás bikiniben van. Ezeket az elemeket raktam össze egyetlen képpé. Kenyából származom. Manapság az emberek a szafarit leginkább a vadon élő állatok megfigyelésével azonosítják, ez pedig tulajdonképpen a Balaton élő világa. Közben pedig a saját történetemből is belehelyeztem valamennyit a képbe.
4: A Balatontól most utazzunk vissza Budapestre, a Corvin negyedhez. Ez Budapest egyik emblematikus része. Miért szereti Budapestet, és miért szeret a városról, illetve annak lakóiról festeni?
5: Nagyon szeretem a város fekvését és környezetét. Számomra az épületek is lenyűgözőek. Az a hely pedig, ahol a Duna két partján, Buda és Pest találkozik, egyszerűen fantasztikus. Szerintem Budapest egészében véve is lenyűgöző környezetet kínál. Nagyszerű hely arra, hogy embereket figyeljünk, vagy egyszerűen csak beüljünk valahova egy kávéra. Úgy érzem, hogy folyamatosan fel kell fedeznem a várost. Nem is tudom pontosan miért. Talán azért, mert nem Budapestről származom.
4: De talán éppen ez az előnye, hogy kívülállóként friss szemmel látja a várost.
5: Igen, lehet. Szerettem volna megörökíteni ezt a várost. Amikor rajzolod, sokkal több időt töltesz el az adott helyen. Befogadod az illatokat, hallod a hangokat, és remélhetőleg ezekből is sikerül valamit átadnod a képeken. Egy kis művészi kreativitást is használok, hogy a dolgok egy kicsit látványosabbak, ha úgy tetszik, szexisebbek legyenek. Folyamatosan keresem azokat a helyeket, ahol bemutathatom a munkáimat. Lehetőleg olyan helyszíneket, amelyek helyiek, a környékhez tartoznak, és amelyeket az emberek is ismernek. Szeretem az olyan helyeket, amelyek tényleg a helyi közösség részei. Néha kávézókban, sőt időnként kocsmákban is kiállítok.
1: Markus Goldson gondolatait hallottuk az előbbiekben, itt a Kossuth Rádióban, a Szódában, ahol a stúdió vendégünk Szuhai Barbara idegenvezető, a Mesélőházak megálmodója. Találkoztál már akár Markus Goldson alkotásaival valahol?
2: Nem, még sajnos nem, de majd fogok figyelni. Aztán nagyon szívmelengető volt hallgatni a szavait, és őszintén szólva én angolos idegenvezetőként azért találkozom ezzel, és mindig rettenetesen jól esik, hogyha egy idegen szeret bele a városba, és azért ezt rendre előfordul, nagyon nagy meglepetést okoz, hogy mennyire szép. És igen, olyan nagyon kellemes, pozitív benyomást szereznek a vendégeim, akik először életükbe jönnek ide, és pláne a visszajárók.
1: Mesélőházak címmel jelent meg köteted is 2022-ben, jó vaskos, nehéz, telefotókkal és történetekkel. Házfalakról szól, házakról, de a benne élő emberekről is?
2: Abszolút. Rengeteg iszonyatosan érdekes sorssal találkozom, gyönyörű történetekkel. Azért is mertem, a Covid-ba kezdtem el ugye újra sétáltatni, én egyszerűen elkezdtem valamikor 2012-14 körül, de akkor nem volt igazán rá kapacitásom, és inkább csak írtam, és a magam örömére írtam, és aztán megjelentem, imittam ott, de a Covid hozta azt, hogy ebből igazán séták lehessenek, és egyszerűen rajzoltam karikákat a városban olyan házak körül, amiknek a történetét már megkutattam, és volt egy-két olyan, amire azt mondtam, hogy ezt muszáj, hogy újra a köztudatba kerüljenek ezeknek az embereknek a jelenléte és a létezése, és tudjunk már róla, hát sokkal érdekesebb úgy állni a ködbe a busz megállóba, hogy nem csak a szemközti házat látom, hanem akkor kötöm ahhoz, hogy ki lakott ott, vagy miért lakott, vagy mely. Hogy, tehát egyszerűen ez egy ilyen meseolvasás felnőtteknek, igaz történetekkel természetesen, és persze, hogy emberi történetek vannak a házak mögött, amik ráadásul szépek, csak észre kell őket venni.
1: Említetted a sétákat is, az oldaladon találtam ilyet, hogy a regényes a rózsadomb, villatörténet a Gellért hegyen, megfestett fény, üvegtörténeti séták, ebből több is van.
2: Az üvegtörténeti séták csodálatosak. Füri Juditot megismertem a házvadászataim során, az egyik egy Dózsa György út 64-ben egy gyönyörű szép szecessziós bérháznak a lépcsőházi ablakait adták át akkor, amikor én oda betoppantam, és volt egy tünemény közös képviselő, aki nem elzavart, hanem azt mondta, hogy várnak szeretettel, és ott találkoztam a Judittal, aki szakmányban újította fel az elmúlt 30 évben az elképesztő szecessziós üveg örökséget, ami a pesti és nem csak pesti bérházakban megtalálható, és úgy tud mesélni az üvegről, ahogy senki. Mert azért ez egy csodálatos szakma, de hát a kétkezi szakma. De ő az, aki mesélni is tud. És összekapaszkodtunk még a Covid-ban, és elhívtam, és kértem, hogy én tudok mesélni a házakról, az emberekről, és tegye meg, hogy ő hozzáteszi azt, ahogy üvegszemeivel, ahogy szoktuk mondani, mit lát, és hát csodálatos. Úgyhogy télen, nálam mindig télen vannak séták, a csodálatos visszajáró sétálóim tudják, hogy minél inkább hideg van, annál valószínűbb, hogy nálam lehet sétával csatlakozni, mert hogy idegenvezetőként dolgozom az év többi részében külföldön.
1: Ezt a szót használtad, hogy házvadászat. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy extra nyitott szemmel jársz a városban, igen, felírod a házszámokat, azt mondtad, és utána mi történik?
2: És időnként helyrázi számot is.
1: Helyrázi számot, igen, megkutatod. Igen, és hogy jössz be a házba?
2: Hát az egy nagyon jó kérdés, iszonyatosan nehéz bejutni. Tehát most például egy olyan házba jutottam be, amit nem tudom, 10 éve reménykedem, hogy esetleg mégiscsak kinyílik az ajtaja, és lőn most 2 nappal ezelőtt a Gerő és Győri lakatos mesterek háza és annó ott létező műhelye helyszínén, a Marek József utca 31-ben, ez Chicago.
1: Igen, abszolút.
2: És hát, hogy megpróbálok bejutni, ami vagy sikerül, vagy nem, akkor elmegyek a Teve utcába, ott kikérem a terveket, kiderül, hogy mi van meg, mi nincs meg, azért a papír elég jól ég, úgyhogy ezek ilyen 120 éves dokumentációk, ami vagy megvan, vagy nincs. És akkor abból kiolvasom, amit ki lehet, és eljutok fotózni, szeretnék. Ami hát nagyon sokszor ütközöm abban, hogy hát kidobnak persze nagyon gyakran, mit keresek ott, mit nehéz. Nehéz elhitetni.
1: Miért
2: nézel
1: ne fotózz?
2: Miért ne fotózzak? Nem, nehéz elhinni, hogy semmit nem ártok, és nem a zárszerkezetet fotózom, hanem a kovácsolt vasat, meg a követ, meg a gangot, meg azt, amit a kutya se vesz észre, nem, hogy lefényképezzen, de nekem ez öröm. Hát ez a mindenkinek megvan a maga bolondériája, de ez teljesen ártalmatlan, sőt, arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen szép csodák között élünk.
1: Azt hiszem, hogy Budapest mindannyiunk szerelme. Hallgassunk egy kis zenét.

0: nekem csak Budapest kell, énekelték itt a Kossuth Rádióban, a Szódában, mármint a Budapest bár énekesei, és Budapest nem csak látványos épületeknek, de számtalan híres és hírhedt szerzetnek is otthont adott. Akadtak köztük csodabogarak és svindlerek, de félreértett fazonok is. Közös bennük, hogy valamennyien a társadalom peremére sodródtak, és nem feleltek meg a kor normáinak. Ezeket a különös alakokat kelti életre a budapesti Fura szerzetek albuma, amely 21 fordulatos életet mutat be, mélyebb betekintést engedve a 19.-20. század történelmi kulisszái mögé. Pintér Edina a könyv szerzőjével, Lentár Balázzsal beszélgetett.
1: A budapesti fura szerzeteket hogyan lehet megtalálni? Hiszen nem szól róluk történelmi feljegyzés, kutatások, hanem elő kell ásni. Korabeli lapokból Lentár Balázs, újságíró, beszélgető társam itt a Városligetben, hát ide is elég sok történet kapcsolódik.
2: Például Podmanicki Frigyes a Városliget akkori 1850-es évekbeli retteltes állapotai következtében döbben arra rá, hogy ezzel a várossal kezdeni kell valamit, és el kellene indítani a metropoliszá válás útján. Konkrétan a Városliget az egy ilyen ihletforrása volt Podmanickinak ahhoz, hogy megszülesse az a Budapest, amit most ismerünk. De visszatérve az eredeti kérdésre, az nem igaz, hogy történeti munkák nem születtek ezekről az emberekről, egy részükről született. Egyfelől igen, a korabeli lapok azok nagyon-nagyon hasznosak, tehát én nagyon szeretem azt csinálni, hogy azt játszom, hogy én most egy 120 évvel ezelőtti újságolvasó vagyok, és akkor az adott időszaknak lapjait átolvasom. A másik pedig, aki egy nagyon-nagyon stabil forrás, az Krúdy Gyula, ki maga is lelkes látogató volt a korabeli vendéglátóipari helyiségeknek, és ezek az asztaltársaságok, amik ott kialakultak, ott nem egy ilyen fura szerzet megfordult. Az ő furasságuk az éppenséggel abból adódik, hogy nem minden ízükben feleltek meg a korabeli társadalmi konvencióknak.
1: Hogy lehet az, hogy ezek szinte ilyen városképi jelentőségű figurák voltak? És voltak akkor ilyen figurák? Most pedig nem igazán tudunk ilyenekről. Vagy tudunk, csak olyan sok információ vesz bennünket körül, hogy nem szűrjük ki ezeket?
2: Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy a századfordulós Budapest nagyjából a fele volt méretében a mostaninak. Mondjuk azt, hogy az úri közönség is feleződött. És egy ilyen millióben sokkal inkább ki tudnak tűnni ezek a furcsább emberek. Most is vannak ilyen fura emberek, elnyeli őket a maguk közege. Rengeteg az esemény, mindenki megtalálja azt, ami neki kell, és ez viszont maguknak az eseményeknek a szenzáció értékéből nagyon sokat lecsavar.
1: A kiválasztott figuráit közül volt kedvenc?
2: Számtalan. Nagyon szeretem Kostka Emilt, Krakéler párbajhőst, aki egy ilyen nagyon-nagyon tipikus példája a korszak gentri világának.
1: Ő a Váci börtönös, a féros.
2: Ő a Váci börtönös, igen. A párbajt azt nem bűncselekménynek, hanem vétségnek tartották. Korabeli társadalmi nyomással még az igazságszolgáltatás sem tudott szembe menni, és a párbaj egy rendkívül fontos szelete volt a korabeli társadalomnak. Sőt, még azt is mondhatjuk, hogy bizonyos esetekben a társadalmi felemelkedést is szolgálta. Az, hogy ki kivel párbajozhatott, annak meg volt a maga táncrendje. Kétkezi munkából élt, valamilyen allantas munkát végzett, ő nem volt párbaj képes, vele nem álltak szóba. És amikor az ember elkezdi a társadalmi felemelkedés projektjét, ami egy ilyen 2-3 generációs műsor volt ebben az időszakban, hogyha nagyon elhivatottan dolgoztak érte, akkor eljöhet az a pillanat, amikor nem igazán tiszta az ő társadalmi jogállása, mondjuk ezt így, és ezen lehetett azzal segíteni, hogyha egy ilyen hozzá hasonlóan, de már az úriember klubba bekerült emberben óvatosan belekötött, és akkor vívtak egy ilyen nem túl véres párbajt, már hogyha elfogadta a kihívást is, akkor az ő is bekerült az úriember klubba. Ez a 19. század, a polgárosodás velejárója ez a történet, amikor a régi rendi keretek fellazulnak, és ennek van egy ilyen kicsikét kaotikus átrendeződése, amikor simán előfordulnak ennél sokkal ilyenebb történetek is.
1: Amellett, hogy nagyon szórakoztatóak ezek a történetek, a városunkról, a saját kis mikrokörnyezetünkről is el-elárul egy-két dolgot, hiszen helyszínekhez kötődnek ezek az érdekes történetek.
2: Így van, ez volt a cél, hogy ne csak önmagában meséljük el a történeteket, hanem hogyha az olvasó esetleg szeretne a nagy képre is rálátni, hogy mi volt ezeknek a figuráknak a helye a korabeli társadalomban, hogyan nézett ki a korabeli társadalom, mik voltak az akkori mondjuk anyagi viszonyok például, tehát amikor az értelmiségről van szó, akkor derüljön ki, hogy mennyiből is élt a korabeli értelmiség, az hogyan nézett ki, mennyire volt elég, stb. Stb. Tehát muszáj volt egy ilyen tényleges keretet felhúzni a történetek köré.
1: Tehát a történész vénád is előjött ebben.
2: Így van, így van.
0: A budapesti fura szerzetek albumáról esett szó most itt a Szódában, a Kossuth Rádióban. Lentár Balázzsal Pintér Edina beszélgetett. A stúdióban pedig itt van még velem Szuhai Barbara, idegenvezető, a Mesélőházak megálmodója. Mindig ezt azért mondom így, mert hogy nem csak egy blog van ezzel kapcsolatban, vagy ezen a címen, hanem egy könyv is született erről. Az előbbiekben már ejtettünk erről szót. És lelkes párbajozni vágyó férfiakról is hallhattunk Pintér Edina és Lentár Balázs beszélgetésében. Vannak neked kedvenc pesti karaktereid? Mondjuk az alapján állítasz össze akár sétát, akár blogbejegyzést, vagy teljesen máshogy jár az agyad és máshogy működik?
3: Én hagyom a házakat, hogy meséljenek, és ezért aztán tőlük is függök, tehát egészen különleges történetek jönnek ki, de teljesen függetlenek egymástól természetesen, mert mondjuk van egy, ahogy kiszúrtad a honlapomon, hogy vannak villatörténeti sétáim, tehát nem csak a klasszikus Pest utcáit rovom, és nem csak a bérház történetek és a szépségek tárulnak fel, és így kezdenek el történeteket mesélni, hanem próbálok olyan városrészeket is felfedezni, vagy feltárni, amik nem olyan magától értetődőek. Érdekes módon, amikor a zuglói sétámat elkezdtem szervezni, és egyre több alkalommal tartottam meg, akkor egy ismerősöm, aki hasonló szakmabéli, megkérdezte, hogy ott lakom-e, vagy miért, Zuglóba minek. Mondom, Zugló, én sajnos nem ismerem annyira, mint ismerhetném, csak azt látom, hogy egy ezer arcú hatalmas kerülete Pestnek, és nincs felfedezve, és ott van ez a kis villanegyed, amit ismer, István mező, a Radnóti gimnázium környéke, amit én egy kicsit jobban megpiszkáltam, és utána néztem egy-két dolognak. Vannak híres épületek is, például a Szenes ház, ahol a történet kezdődik, ahol Szenes Mór 2 évig volt tulajdonos, és mégis az utána következő 150 év azt mondja, hogy ez a Szenes ház. És egy másik is, a Malonyai villa, aki szintén azt mondja, 4 évig volt a ház tulajdona, és utána pedig Bethlen Ilona, Gróf Hallerné, Gróf Bethlen Ilona, aki Bethlen István miniszterelnöknek volt a nővére, volt a tulajdonos 40 évig. És teljesen elfelejtettük azt a történeti vonalat, pedig az egy nagyon szomorú történet, és az is arra gondoltam, hogy ez milyen jó lenne, ha újra a köztudatba visszaköltöznének ezek a nevek. Úgyhogy visszatérve a kérdésedre, én nem úgy, persze nagyon sok sétám szecessziós séta, mert a szecessziós örökség nagyon határozott és hangsúlyos, hál a jó atya úristennek, tacára háborúknak és mindennek Pesten, de inkább a besétálhatóság határozta meg a sétáim alkotását, hogy ne szakadjon le a szerencsétlen dereka, aki eljön velem sétálni, de mégis megemészthető legyen a történet, és tudják kötni, és az egész egy, hát ha már a szombati ebédje helyén, helyett hozzám jön el sétálni a 4 fokos télen, akkor azt úgy mehessen haza, hogy de jó volt, és de örülök, hogy eljöhettem, és nem hullafáradt, és szellemileg és fizikailag. Úgyhogy visszatérve, nem feltétlenül egy alak köré, de egy időszak köré gyűjtöm, adják magukat. Tehát a házak megnyílnak és mesélnek, és én meg boldogan hallgatom, és boldogan adom tovább.
0: Az Andrássy út is 150 éves, az 5-10 kulturális központ pedig Baumgartner Vincentet kérte fel, hogy egy virtuális sétát készítsen el ott, és ezekből a fotókból kiállítás nyílt a kulturális központban, október elejéig látható ez. Neked van-e olyan házad? Mondom én, hogy nagyképűen az Andrássy útról, amihez tudsz.
3: Hát van sok, tehát amire mindig be felbújtom az engem kérdezőket, az az, hogy az Andrássy út 28-ba érdemes betévedni, ha esetleg kinyílna a kapuja. Pár évvel ezelőtt a homlokzatot felújították, és az ember azt hinné, hogy akkor a belsejét is, hát nem. Ami igazán az a 41-es, ami így meglepő fordulat, hogy ott lett volna az első mozi Pesten. 1895-ben egy Sziklay Zsigmond nevű építész egyébként a testvérével nyitott volna, és a Lumière testvérekkel ők találkoztak is Párizsban. De nem tőlük, hanem nagyon ügyesen, pestiesen ügyesen, a Lumière testvérek szerelőjétől vettek egy mozi gépet, azt hazacincálták, és ott az Andrássy út 41-ben béreltek ki egy kicsi üzlethelyiséget, de Ejzele József, aki egy nagyon híres és gazdag vasgyáros volt, nem nagyon hitt ebben a bizniszben, és elkért tőlük egy évi kauciót, és ők boldogan ki is nyitották, hogy hát 1896, tehát a millenárium az év, a nagy év, amikor az ezer éves évfordulat ünnepeljük, és dől a nép, ugye a Vadonatúj Andrássy úton, az Hősök tere felé a dőlt is, csak teremtett lélek nem ment be, úgyhogy szegények tönkre mentek, és vissza kellett szolgáltatniuk a gépet is.
0: Én úgy érzem, hogy Szuhai Barbara idegenvezető napestig tudna nekünk mesélni. Ő a mesélőházak megálmodója, blogot ír és a könyv szerzője. Én nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: És velünk töltötted ezt a fél órát, a felelős szerkesztő Bödő Anita, a szerkesztő Farkas Szabolcs és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is köszönöm a figyelmüket. Holnap délután 14:30 ismét várom önöket itt a Szódában. Addig is vigyázzanak magukra. Babuts Krisztát hallották.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Három óra hírek következnek itt a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Mikja György. Súlyos buszbaleset történt a svájci Alpokban, levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, hűvös, esős napunk lesz ma, és most jöjjenek a részletek. Többen meghaltak Svájcban, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland busz. A sofőr mellett 48-an utaztak a járművön. Egyelőre még nem tudni pontosan, hogy hányan vesztették életüket, vagy sérültek meg az alpesi régióban történt tragikus balesetben. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. A vállalkozó érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedésfejlesztésben a kormány, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a szaktárca célja a versenyképesség közösségi közlekedés megteremtése, amely egyaránt modernizálja a vasutat és a települések tömegközlekedését. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékköszöb kiépítésénél. Magyar Péter miniszterelnök a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi atomerőműnél épített fenékköszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét, Magyar Péter miniszterelnök a párt elnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra, Magyar Tudományos Akadémia doktora, Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója, Kovács András György, kúriai tanácselnök bíró, Orosz Árpád Gábor, a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, valamint Szomara Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem habilitált egyetemi tanára. Magyar Péter azt írta, a jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz frakció közölte, a képviselőik nem vesznek részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI Gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybanktörvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét is. Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe. Marti Zoltán újságíró média szakember közölte, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését. Végül az időjárásról néhány szóban. Estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, esős, hűvös idő jön. Az északnyugati északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel, a hajnali 12-18 fok után napközben 18-25 fok lehet, hírekkel legközelebb 4 órakor jelentkezünk.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Jó estét kívánok, Teszári Nóra vagyok. A nap témáiból ma kettőt választottunk, a sportegyesületeknek juttatandó társasági adó, vagyis a TAU rendszer átalakítását, felszámolását, illetve a gyerekek és fiatalok mentálhigiénés állapotát. De kezdjük a sporttal. Az állami számvevőszék friss jelentése gyakorlatilag a sport-TAU rendszer felszámolását javasolja. A testület szerint az évi mintegy 125 milliárd forintnyi társasági adóbevétel elosztását vissza kellene vonni a kormányhoz, mert a jelenlegi mechanizmusban a cégek döntenek arról, hogy mely sportegyesület kapja a támogatást, ez pedig torzíthatja a sportszakmai szempontokat, és növeli a korrupciós kockázatokat. Beszélgető társam a telefonban, Szabados Gábor sportközgazdász, üdvözlöm.
3: Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Mi a jelentés lényege, hogy tudnánk ezt közérthetően elmagyarázni?
3: Valóban az, ugye nagyon óvatosan fogalmazva, de a számvevőszék gyakorlatilag megfontolásra javasolja azt, hogy a TAU rendszert szüntessék meg, de nem úgy, hogy magát az teljes támogatási folyamatot megszüntetik, hanem a jelenlegi folyamatot kellene megszüntetni, tehát hogy ne a cégek saját maguk osszák el ezeket az összegeket a hozzájuk jelentkező sportszervezeteknek, hanem ugyanúgy, ahogy eddig, fizessék be az adójukat a központi költségvetésbe, és az állam nyilván a kormányzatnak az ebben illetékes része, tehát a sportállamtitkárságnak valamelyik szerve döntsön arról, hogy ebből a keretösszegből milyen sportszervezet milyen formában tud részesülni.
2: Na most a jelenlegi évi 110-136 milliárd forint közötti összeg közvetlenül a cégektől a sportegyesületekhez kerül. Ez a teljes sporttámogatási rendszerhez képest mekkora összeg?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, mert olyan sokféle csatornán zajlik jelen pillanatban is, nyilván ugye az előző kormány idejéből örökölt módon még a magyar sport támogatása, hogy nagyon nehéz igazából azt felmérni, hogy a központi, tehát a kormányzattól központilag érkező támogatásokat, a létesítmény építéseket, fejlesztéseket, fenntartásokat, akár az önkormányzat támogatásokat, az állami tulajdonban lévő cégektől szponzorációs és egyéb támogatási formában érkező összegeket, ha ezt mind összevetjük, akkor azért egy nagyon nagy összeg jön ki, és de ugyanakkor azt kell mondani, hogy a TAO támogatások még mindig ennek egy jelentős részét képezik. Minél jobban próbáljuk ezt esetleg lecsupaszítani arra, hogy mi az, ami tisztán csak támogatásnak nevezhető, tehát ha most a szponzorációt például kiveszem, bár annak is gyakorlatilag a jelentős része, gyakorlatilag nem ténylegesen támogatás és nem valós piaci értékű szponzoráció. Ott tartunk, hogy a TAO az mindenképpen egy jelentős meghatározó támogatási nagyságot jelent a teljes sportfinanszírozáson belül, és különösen azon a területen, ahová ezt elsősorban szánták, tehát itt a szabadidősport és az utánpótlás sport finanszírozásában gyakorlatilag nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyon sok egyesület és sportszervezet számára élet-halál kérdés ezeknek az összegeknek a készhez
2: kapása. Most épp ez az, hogy ez az 2011-ben indult ez az egész program azzal, hogy az utánpótlás nevelést és az egészséges életmód kialakítását segítsék. De hol csúszott félre akkor ez a dolog, hogy most arról beszélünk, hogy meg kéne szüntetni?
3: Én alapvetően két pontot látok, és ezt nem csak most a számvevőszék jelentése után, hanem korábban is nagyon sokszor elmondtam, leírtam. Az egyik az, amit most a számvevőszék is megállapított, az elosztása ezeknek az összegeknek, ami nem sportszakmai alapon történt, hanem elsősorban politikai és kapcsolati alapon, tehát a cégek azokat a sportszervezeteket támogatták, amelyekkel politikai-gazdasági kapcsolatot tudtak kiépíteni, vagy inkább fordítva, amelyik sportszervezet tudott cégekkel politikai-gazdasági kapcsolatot kiépíteni, azt tudott ezektől a cégektől szerezni támogatás, de alapvetően nem a szakmaiság dominált itt ebben, hanem az, hogy melyik sportszervezetnek van nagyobb politikai tőkéje. Ez az egyik, tulajdonképpen ugyanezt mondta most ki a számvevőszék is. A másik, amiről csak úgy említés szinten beszél a számvevőszék, de ezt most nem részletezték, az egész folyamatnak az ellenőrzése. Tehát az, hogy a TAO támogatások felhasználása, a jogszabályoknak és a racionális működéseknek a közpénz felelős elköltésének megfelelő. Itt utaltak a korrupciós kockázatra, de igazán erről kevésbé szól a közlemény. Nagyon sokáig nem volt megfelelő ellenőrzése a TAO támogatásoknak, később ezt a sportági szakszövetségek kialakították, és egy idő után azért itt az egész periódus második felében már azért sokkal jobban működött, de például még mindig van olyan sportági szakszövetség, mert hogy maguk a szövetségek is pályázhattak TAO támogatásra, amelyik például a saját maga által megkapott támogatásaival még mindig nem tudott éveken keresztül, évekre visszamenőleg elszámolni.
2: Van egyébként olyan sportág, amit kiemelne, hogy egyértelműen nyertese, vagy épp ez az, hogy vesztese ennek a rendszernek?
3: Hát nagy meglepetést nem mondok, a labdarúgás az, amelyik a legnagyobb összegeket kapta. Tehát ilyen szempontból oda áramlott a legtöbb forrás, tehát nyilván a labdarúgást nevezhetjük a legnagyobb nyertesnek. Most nyilván ebbe kereshetünk ugye politikai hátteret is,

0: vannak, hogy ahogy mondtam, itt voltak olyan sportszervezetek, például most nem rejtegetve a dolgokat, például ugye a Felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia, amelyiknek a politikai tőkéje messze meghaladta a többi csapatét, és ezáltal sokkal nagyobb arányban tudott részesülni ezekből a forrásokból.
1: Na most a 15 év alatt összejött 1700 milliárd forint, az valahogy meglátszik az eredményeken? Ha most akár nézhetjük a labdarúgást is, de bármely más sportot is, ami részesült támogatásban. Látszik az eredményeken az, hogy volt itt egy ilyen dotáció?
0: Egyrésztről ennek nem feltétlenül most a sport eredményekről beszélünk, ugye ennek a támogatásnak egyrészt nem feltétlenül a sport eredményekben kell megjelennie, hiszen ha arról beszélünk, hogy itt a fő cél az volt, hogy szabadidősportolók és utánpótlás sportolók normális kulturált körülmények között sportolhassanak, ez azért nagyon sok helyen valóban megvalósult. Tehát aki jár mondjuk megyei labdarúgó bajnokságokban, utánpótlás mérkőzéseken, és járt 2010 előtt is, az láthatja azt, hogy sokkal jobb pályákon, sokkal jobb létesítményekben, sokkal jobb felszerelésekkel lehet ma már sportolni, mint korábban, és ez nagyrészt a TAO támogatásoknak köszönhető. Nőtt egyébként a csapatok száma, sportolók száma is, mert a versenyzési költségeket is tudták a sportszövetségek csökkenteni. De én azt gondolom, hogy ez egy eredmény. Nyilván nem sportszakmai eredmény, de ez egy komoly pozitívum a TAO rendszernek. Ugyanakkor vannak olyan elemek, mert nyilván azt is várta a TAO rendszertől mind az állami vezetés, mind a sportágak szövetségi vezetése, hogy ez például az utánpótlásnak valóban a sportszakmai eredményességét is növelni fogja. Tehát például akár utánpótlás szinten eredményesebbek leszünk, és ami ugye az egésznek a fő értelme, hogy a magyar utánpótlás rendszerekből sokkal több olyan profi sportoló kerül majd ki a felnőtt kort elérve, akik meghatározó szerepet játszhatnak, nem csak ma magyar, hanem nemzetközi szinten is, ez például nem igazán valósult meg.
1: Na most sok olyan történetről lehet hallani, hogy volt a csapatban olyan szülő, akinek volt egy cége és nagyobb összegű TAO támogatást tudott az egyesületnek juttatni, hát bizony annak a gyereke többet volt pályán, mint a többiek. Ez pedig ugye torzította a kiválasztási folyamatot. Erről született kutatás az ön véleménye szerint, vagy tudott ilyen mélyre menni ez az ÁSZ-vizsgálat?
0: Azt nem hinném, hogy az ÁSZ-vizsgálat ilyen viszonylag kisebb volumenű eseteket is vizsgált. Egészen én is tudok ilyen esetekről, hozzáteszem, ez TAO nélkül is gyakran előfordul. Tehát az, hogy jön egy apuka, akinek van valamilyen vállalkozása, és akkor nem tudom én, vesz a csapatnak egy garnitúra, mert de ennek mondjuk az a feltétele, hogy a gyerek játszon. Ilyen volt korábban is, és valószínűleg lesz is még.
1: Ilyen a világ.
0: Így van. Sajnos az utánpótlás sportban nyilván nem helyes, de valószínűleg elkerülhetetlen. Erre azt mondanám, hogy ez nem a TAO-nak a következménye. A TAO-t itt csak ugyanúgy felhasználták, mint mást. Ugyanakkor hasonló esetek azért bőven vannak, és erre egyébként az ÁSZ is felhívta a figyelmet. Tehát például, ha egy cég úgy adja oda a saját társasági adóját egy sportszervezetnek, hogy azt mondja, hogy amit ebből veszel, legyen az sportfelszerelés, legyen az létesítményben ruházás, építkezés, akármi, azt az én cégemtől veszed, vagy az én cégemmel kell azt a szolgáltatást elvégezned. Ilyenre rengeteg példa van, és ez már valóban felvett korrupciós kockázatot.
1: Na és hát arról is ugye vita folyt, hogy most akkor ez közpénz, vagy nem közpénz, hiszen adó, amit befizetnek, csak meghatározott célra, de hogyha adó, akkor az közpénz. Viszont voltak olyan vélemények, hogy, és egy Orbán Viktor is megfogalmazta, hogyha jól emlékszem, hogy nem, ez annak a cégnek
0: elnézést,
1: a pénze.
0: Hadd szakítsam, udvariatlan vagyok, hadd szakítsam félbe. Erről nem lehet vitatkozni. A TAO közpénz, pont.
1: Na, akkor ezt elég egyszerűen lezártuk. Na most, hogyha megszűnik a jelenlegi TAO keret, mely sportágak, vagy mely klubok érzik majd ezt meg leginkább, vagy sérülhetnek ebben?
0: Elsősorban azok, amelyek ugye szinte az egész működésüket TAO-ra alapozták, hiszen nyilván ők is tudnak természetesen a jövőben is, hogyha mondjuk ez, amit itt az ÁSZ javasolt, ez megvalósul, akkor természetesen ők is kaphatnak a központi elosztásból is forrásokat, de hogyha ők úgy alapozták a TAO-ra a működésüket, hogy ez kifejezetten ahol

0: kötődött, hogy volt egy cég, aki a kapcsolat miatt nekik adta a pénzt, annak ellenére, hogy szakmailag ez kevésbé volt indokolt, na akkor, akkor ilyen esetekben problémák lehetnek. Nagyon sok olyan egyesület van. Hát ezt így sportági berkekben ilyen taócsaló kluboknak szokták mondani, akik gyakorlatilag mondjuk azért működtetnek utánpótlás csapatokat, hogy csak hogy felvehessék a pénzt, és abból minél többet kiszivattyúzhassanak, és igazából komoly szakmai képzés nem folyik. Gyakorlatilag ilyen lasszúval összefogott gyerekek indulnak el egy bajnokságban, úgyhogy utolsó helyen végeznek, és minden meccsen jól megverik őket. Természetesen ezzel valószínűleg egy életre elveszik a kedvüket a sporttól, tehát éppen ellentétes hatása van, mint amit a rendszer szeretett volna elérni. Az ilyen csapatok biztos, hogy vesztesei lesznek ennek a rendszernek, mert nincsen sportszakmai indoka annak, hogy ők tényleg ebből részesüljenek. Sportáktól, területtől, mindentől függetlenül rengeteg ilyen csapat van, tehát szinte minden sportágban találkozhatunk ilyen. Ha valaki ránéz az utánpótlás tabellákra, és tendenciózusan azt látja, hogy mondjuk egy klubnak minden csapata az utolsó helyen van, nagy negatív gólkülönbséggel, akkor ott el lehet kezdeni gyanakodni.
1: Világos. Szabados Gábor sportközgazdásznak köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm én is.
2: A nap témája. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere.
1: A folytatásban pedig egy érzékeny téma. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Ahogy ma már a krónikában is elmondtuk, a szakemberek szerint az esetek 80-90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezelésekkel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. De mi a helyzet a gyerekekkel, akik talán nem is tudják, hogy lehet segítséget kérni, de mindenképpen kevésbé mernek beszélni a problémáikról talán, mint a felnőttek. Mi most az ő érdekükben beszélgetünk erről. Dr. Csák Anna Mária klinikai gyermekszakpszichológus, pszichoterapeuta van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Elkezdődött a tanév, ezzel együtt pedig jön ugye a teljesítmény, a siker és a kudarc témája, akár a bullying kérdése is erősebben jelenik meg. Észleli a praxisában, hogy ezzel az időszakkal egy más állapot keletkezik, vagy mást figyelhet meg, mint például nyáron?
3: Hát sajnos igen. Hát én azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy kicsit nehéz. A pedagógusoknak is természetesen, de hát a gyerekeknek is. Hát a nyár azért az egy lazább időszak, tovább lehet aludni, nem kell megfelelni, nem kell tanulni. Az iskola meg hát azért a maga a követelmény rendszerével, meg hát egyáltalán avval, hogy be kell menni időre, hogy ott kell ülni sokáig. Tehát azért ez egy mindennapi elfoglaltság, és ez is jelenthet gondot egy gyereknek, hogy átállni egy másik működési módra. És amit említett sajnos, hogy megjelennek, ugye a feszültség az hozhat magával mindig egy kis agressziót, és a gyerekek sajnos elég hajlamosak arra, hogy a másikat elkezdjék cikizni, ilyen ugratások mennek az iskolába, ez most elég gyakori, hogy nem túl pozitívan állnak egymáshoz, hanem nagyon észreveszik a másik hibáját, és akkor elkezdik csúfolni. De most valaki ezen túl tud lépni, valakit viszont ez nagyon megérint, hát és bizony. Nagyon nehezen tudja feldolgozni.
1: Most egyes adatok szerint a mai gyerekeknek és fiataloknak a 20-25%-a, tehát minden negyedik, ötödik gyerek küzd valamilyen diagnosztizálható mentális vagy érzelmi problémával. Hogyha ez a nyugati világ más részein hogy alakul ön szerint?
3: Hát sajnos nálunk ez tényleg így van. Igen, vannak országok, ahol sokkal nyugodtabb körülmények vannak, biztosabb a szülők munkahelye például, akkor ritkábbak a válások, mint nálunk. Tehát nagyon sok minden van, ami a gyerekeknek nagyon nehezen feldolgozható, és hát ugye az iskolában még erre rájön a teljesítmény, megfelelési kényszer, és ez mások egy gyereknek adott esetben.
1: És mik azok a problémák, amikkel általánosságban jelentkeznek a kis paciensek önöknél?
3: Hát főleg a szorongás és a beilleszkedési nehézségek. Tehát ugye kicsi gyerekeknél, óvisoknál nagyon gyakori a figyelem probléma, nem tudja a figyelmét összpontosítani, túlmozgásos, nagyon nagy a mozgás igénye, feszült, a nagyobb gyerekeknél pedig megjelenik ugye a szorongás, az, hogy úgy érzi, hogy nem sikerül, hogy ő jó képességű, de mégse tud teljesíteni, hogy az írása nem szép, ugye ez nagyon gyakori, hogy nem tud jól olvasni, és sajnos az iskola eléggé gyorsan megy előre, tehát nem igazán teszik a hangsúlyt a gyakoroltatásra, tehát ugye régebben azért a gyerekeknek nem volt olyan komoly elvárás arra, hogy gyorsan megtanuljon írni, olvasni, és sajnos most, mivel hogy okos a gyerek, ezért azt gondolják, hogy az okos gyerek az úgyis megtanulja, meg úgyis tudja, de igazából nem tudja, tehát nem spontánul csinálja dolgokat. Ha már gondolkodni kell valamin, az már baj. Tehát, hogyha nekem gondolkodni kell, hogy a B betűt azt jobbról kell felfelé húzni, vagy balról, akkor az már baj. Tehát, hogy ezeket a dolgokat nagyon be kell ahhoz gyakoroltatni. Az olvasás nagyon meg kell tanulni ahhoz, hogy ő képes legyen egy könyvet aztán elolvasni.
1: Hát és egyáltalán, az egész tanulási folyamatára a későbbiekben kihatása van, hogyha ez nem megalapozott.
3: Hát sajnos igen, tehát olyan mértékig a képek foglalják le most a gyerekeket, tehát ugye az online annyira begyűrűzött a gyerekeknek a világába, hogy nem is nagyon vesznek elő szívesen könyveket. És amikor ugye megjelenik az igény arra, hogy mondjuk olvasson el egy Jókait, vagy egy Háború és békét, hát akkor azt ő nem fogja.
1: Az már nehéz, persze. Na most visszatérve az ő problémáikra, egy gyerek hát nem magától megy a szakemberhez, hanem a szülő viszi oda. Most ehhez egyrészt azt gondolnám, hogy van egy olyan rész, hogy kell egy bizalmi légkör otthon, hogyha mer beszélni a gyerek róla, és már olyan korban van, hogy meg tudja fogalmazni, illetve egy odafigyelő szülő, aki kiszúrja a gyerekén a változásokat, nem?
3: Hát pontosan. Na most szerencsére azért már az iskolákban vannak iskolapszichológusok, csak ott meg az a probléma, hogy az a gyerek, aki mondjuk szorong és gátlásos, az nem nagyon mondja ezt el a tanítónéninek, vagy a többieknek, és néha még otthon sem mondja el. Tehát ugye valóban, ahogy mondta a szülőnek, nagyon figyelni kell, és nem azt gondolni, hogy ó, hát ez nem probléma, meg a gyerek ezen túl fog jutni. Nem biztos. Így esténként, amikor lefekszik, és ilyen intimen beszélgetünk vele, akkor kiderülhet, hogy őt mi zavarja, vagy mi az, ami rossz neki, és nem szabad azt gondolni, hogy ez nem probléma, mert ő még kicsi, és ez a gyerekeknél előfordul, hát nem biztos, hogy ő ezen túl tud jutni magától.
1: És kell, hogy ehhez tehát a szülő is, de mi van akkor, hogyha olyan közegben élnek, ahol még mindig tabusítva van az, hogy a mentálhigiénével ugyanúgy foglalkozni kell, mint mondjuk a lázas betegséggel, vagy a tüdőgyulladással?
3: Igen, hát ez sajnos ilyen még mindig van. Nagyon sokat változott ez a szemlélet, én azt gondolom, tehát most már azért legalábbis akikkel én találkozom, azoknál azt látom, hogy bátran mernek a saját lelkükkel, meg a gyerekek lelkével foglalkozni, de azért még mindig van olyan, hogy hú, hát az ciki, ha valaki pszichológushoz megy, mert akkor biztos nem normális, akkor biztos valami nagy baja van, pedig hát az ember életében mindig vannak hullámvölgyek, és néha egy kis segítség az nagyon jól jön.
1: Hát talán ezt is meg kell tanulni, hogy az élettel vele jár, hogy jönnek mélypontok, de azokból ki tudunk jönni. Ehhez kell ugye a szülői példa. De említette a pedagógusokat, illetve hogy vannak iskolapszichológusok. Milyen eszközei vannak a pedagógusnak, hogyha a gyereken lát valamit, hogy segítségre szorulna, de esetleg a szülő nem partner ebben, vagy a szülőn is látszik, hogy ez egy nagyon feszült korszak, ugye szokták mondani, hogyha te jól vagy, a gyerek is jól van, de ha nem?
3: Hát igen, hát azért a pedagógusok észreveszik a változást sok esetben, meg jó esetben, tehát az olyan pedagógus, aki empatizál a gyerekekkel, akkor azért az látja, hogy megváltozik, hogy befelé fordulóbb lett, vagy túlzottan fel van pörögve, és hogy biztos, hogy itt valami probléma van. És hát ilyen esetben ugye az iskolapszichológus azért tud segíteni, csak hát természetes, hogy megvannak a korlátai ott az iskolán belül, egy nagyobb gyerek már nem biztos, bemer menni, vagy bemer kopogni az iskola pszichológushoz, mert lehet, hogy neki az már ciki, hogy ő bemegy a pszichológushoz. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye, ha amikor hozzám jönnek, akkor arról nem tud senki. Az egy kicsit titok. Tehát ő azt mond el, amit akar, a mama azt mond el, amit ő úgy gondol, hogy el tudja mondani, hogy elmondja, és nem tudja meg az iskola, nem tudja meg a másik gyerek. Tehát, hogy ebből biztos, hogy nem lesz pegyka, meg kibeszélés, amitől magunk félnek.
1: Hát igen, de nem mindenki engedheti meg magának azt, hogy magánellátásba vigye pontosan hát ezek miatt a rejtőzködő okok miatt, és azért lehetnek súlyosabb esetek is, amikor tényleg már a szakorvosnak a beavatkozása, esetleg gyógyszeres kezelésre van szükség, és ha jól tudom, akkor körülbelül 100 gyermekpszichiáter dolgozik az országban. Hát ez mit jelent a gyakorlatban hát a családok
3: kevés,
1: számára? Igen, tehát mennyit kell várni?
3: Nagyon kevés, hát nagyon sokat, nagyon kevés olyan hely van, ahol pszichoterapeuta dolgozik, pszichiáter dolgozik, hát vannak azért gyerekrendelők, itt például Újpesten, ahol én dolgozom, itt van egy rendelő, meg hát van egy pár kórház, ahol van ilyen ellátás, de hát iszonyatos várakozási idő, tehát ilyen fél év, meg ilyenek. Hát sajnos nagyon gyakran látjuk azt, hogy ez nagyon, az nagyon sok.
1: Hát főleg egy krízisben lévő gyereknél, tehát ott nincs olyan ambuláns ellátás, ami egyszerűen segíti azt, vagy én nem is tudom, honnan lehetne ajánlást szerezni, szakorvosi ajánlást, ami azt mondja, hogy őt előbbre kell vennünk, mint a
3: hát azért a gyerekorvosok ebben szoktak segíteni, tehát ugye ha az gyerekorvoshoz, akivel kapcsolata van mondjuk a szülőnek, gyereknek, ő azért tud ebbe segíteni, hogy meggyorsítani ezt a folyamatot, de nagyon, nagyon minimális az ellátottság.
1: Szörnyen hangzik. Na most meredeken emelkedik az önsértő magatartás, meg az önmaguk ellen fordulás, a lelkisegész szolgálatokhoz forduló gyerekek adataiból is lehet ezt tudni. Igen. Mit gondol erről? Mi lehet az oka ennek?
3: Igen, sajnos nagyon sok gyerek mondja azt, hogy azt tudja őt megnyugtatni, hogyha belevág a karjába, hogyha szurkálja magát, hogyha ez nagyon döbbenetes különben, és akkor úgy érzi, hogy akkor pillanatnyilag egy picit nyugodtabb. Nagyon aggasztó dolog ez, hogy ilyen nehez folyamodik egy gyerek a feszültség levezetésére.
1: De szerettem még elképzelni is, hogy mitől lehet az, vagy miért ezt választja eszköznek a saját maga megnyugtatására, tehát hogy bántja magát.
3: Hát igen, hát azt szokták mondani, hogy a nagyobb fájdalom elvonja a figyelmet a kisebbről, tehát sokszor a testi fájdalomtól a lelki fájdalom picit háttérbe kerül átmenetileg, talán emiatt.
1: De azt gondolom, hogy egy nagyon drámai témáról beszélgetünk, amit nem lehet elégszer hangsúlyozni, és vissza is fogunk erre még térni. Dr. Csák Anna Mária klinikai gyermekszakpszichológusnak köszönjük szépen, hogy velünk volt.
3: Köszönöm, én is viszontlátásra.
1: Ez volt tehát a nap témája. A szerkesztő László Pál és a hangmérnök Rácz Dorottya nevében is köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. A műsorvezető Tesári Nórát hallották. Viszont hallásra.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.

0: Jó estét kívánok! Mai műsorunkban olyan történeteket emelünk le a polcról, amelyek a látható és a láthatatlan világ határán egyensúlyoznak. Megnézzük, hogyan fér meg a spanyol udvari pompa és a külvárosi fogadók sötét valósága egyetlen zseniális ecsetvonáson, Diego Velázquez életművében. Majd a Dunakanyar felé fordulunk, az ebegényi szepesi villa falai között azt kutatjuk, miként lehet a gyors önkifejezés helyett a klasszikus mesterségbeli alapokra építve művészetet tanítani. Végül a Balatonfelvidék múltjának egy kevésbé ismert fejezetét mutatjuk be, a puma vadászpilóták elhallgatott történetét, amelyben a front közelsége és a mindennapos harcok mögött felsejlik az amerikai zene és a pezsgő társasági élet is. Gödöllei Anna vagyok, tartsanak velünk! Királyok, pápák, lovagok épp úgy szerepelnek a képein, mint a szomszédos fogadó sötétjében összebújó figurák. Diego Rodríguez de Silvai Velázquez, az 1599-ben született mester, a spanyol és az egyetemes művészet egyik legkiemelkedőbb alakja. Képei évszázadok óta rejtélyek és titkok hordozói. Nem véletlen, hogy életművéről a Velázquez rejtély címmel dokumentumfilm készült, amely már a hazai mozikban is látható. Pintér Edina portja következik.
1: Velázquez, c'est comme une onde aérienne qui glisse sur les surfaces. C'est un pas de leur émanation visible pour les définir et les modeler.
2: A mozikban a Velázquez film, ez a film egy olyan festőt mutat be, akit nagy-nagy rejtélyek öveznek, legalábbis a film szerint. Elszeszer Klaudiával üldögélünk itt a film forgalmazójával a művész moziban.
3: Azért rejtélyes, mert gyakorlatilag 150 évre az európai művészet történet elfeledte. És tulajdonképpen Manet volt az, aki újra felfedezte magának. Nem tudni, hogy miért nem volt népszerű halála után, hiszen annyiféle szempontból újító volt. Ha csak barokk festőként tekintünk rá, akkor is fantasztikusakat alkotott. Éppen úgy a királyportréi, mint az egyszerű halandókat ábrázoló képei meghökkentően nagyszerűek. Az az egészen szokatlan eljárás, hogy a karakterek jutnak főszerephez, hogy pszichologizál tizedik Ince portréjában megpróbálja megmutatni a pápának a személyiségét. És tizedik Ince pápa a legenda szerint, amikor először megpillantotta a már kész olajképet, azt mondta, hogy troppo vero, vagyis túlságosan is igaz, hiteles. És ezt éppen így megfigyelhetjük negyedik Fülöpnél, aki spanyol király volt, vagy az infáns nőknél, vagy a Habsburg család megannyi tagjánál, törpe, udvari bolond ábrázolásoknál is. Meg akarta mutatni, hogy a törpe is ember, az udvari bolondnak is lehet igaza, ő is lehet szellemes, ő is lehet kultúrált, ő is lehet képzett. Nem véletlen, hogy ő ennyi képén megörökítette az udvari bolondokat, a színes bőrű embereket, az akkorban abszolút tabunak számított, még akkor is, hogyha jó jövedelmező kereskedő, tehát pénzarisztokrata már, egyáltalán festményre vigyünk.
2: Ezek a festőkről szóló festészeti filmek azért különlegesek, mert nagyon sok alkotást lehet látni, egészen apró részleteket, és valahogy átlényegülnek ezek a rendkívüli képek egy teljesen más műfajjá.
3: Ez a dokumentumfilm kivételesen nem azt a hagyományt folytatja, hogy a dokumentumfilmet próbálják lazítani fikciós filmes elemekkel. Ebben egyáltalán nincsen ilyen, és még ezek ellenére is én azt gondolom, hogy sodró lendületű, izgalmas film, mert Francis Baconnek a tizedik Ince pápát kritikával kezelő 19 újabb portréján keresztül, amelyeknek egytől egyig ihletője Velázquez volt. Eljutunk Dalíg, aki hihetetlenül fontos mesterelődnek tekinti Velázquezt. Eljutunk Picassoig, aki nem kevésbé. Itt zárójelben megjegyzem, hogy elhangzik a filmben, hogy Velázquez nem készített vázlatokat, nem készített kartonokat, egyből élesben fest. Méghozzá olyan tudatosan, és ezt egy spanyol restaurátor hölgytől halljuk a dokumentumfilmben, hogy arra is tudott figyelni, hogy a festék réteg egyenletesen kerüljön föl a képre, és ennek köszönhetően alig-alig kell hozzányúlni restaurátori szempontból, hiszen nem töredezett meg a festék a képeken 300 év múlva sem.
2: Már a Budapesti Szépművészeti Múzeumban vagyunk. Hertelendi Csaba művészettörténész múzeológussal egy korai Velázquez kép előtt állunk.
4: olyan művészekkel lehet ugye őt egy sorba állítani, mint Raffaello, Tiziano, vagy ha már a baroknál tartunk, akkor akár Rembrandt, Rubens, vagy akár Caravaggio, tehát mindenképpen egy stílusteremtő, később is nagyon meghatározó jelentőségű, és a kortársakra, az utódokra nagyon nagy hatást gyakorló festő.
2: Akik most elmennek a művészmozikba, és megnézik ezt a filmet, azok utána akár el is sétálhatnak a Szép Művészeti Múzeumba, és megnézhetik eredetiben is, hiszen nekünk van Velázquez képünk.
4: Így van, a gyűjteményünkbe tartozik Velázqueznek egy étkezők témájú, egyébként a korai korszakában, tehát a pályakezdésének az idején készült festménye. Érdekes, mert amikor még gyermek volt, akkor valószínűleg a jó képességei okán a szülei tudósnak szánták. 18-19 éves Velázquez, amikor én már önálló mester volt, és itt Sevillában létrehozta a saját műhelyét, és ebben az időben keletkeztek az úgynevezett bodegón képei. De a bodegón az egy egészen speciális spanyol műfaj. Bodegón az egy olyan italmérés.
2: Nevezzük kocsmának.
4: Nevezzük kocsmának, ahol ugye egyszerűbb ételeket is lehet fogyasztani. Mint festészeti műfaj, életképtípust jelent. Hétköznapi embereket ábrázolnak a festők hétköznapi tevékenységük közben. Nagyon gyakran csendéleti részletek is gazdagítják.
2: Ilyen ez a mi képünk is.
4: A korai időszakából jó néhány ilyen festményt ismerünk. Ezek közül kimondottan fontos és jelent mű, ami itt található a Szép Művészeti Múzeumban. Hogyha megnézzük a képet, akkor látjuk, hogy itt az ábrázolásnak az egyik nagyon fontos jellegzetessége az erőteljes fényárnyéknak a használata. Az erőteljes fényárnyékkal nagyon plasztikusan, nagyon szoborszerűen, nagyon erős térbeliséggel lehet a figurákat megjeleníteni. Ezekben az ábrázolásokban a technikának köszönhetően ugye mindig van egy nagyon erőteljes drámai karakter. Ezt a hétköznaposságot egyfajta nyerseséggel, egy erőteljes tudja felruházni ez a technika, és ahogy ezen a képen is látjuk, Velázquez már ifjú festőként ezt az újfajta témaválasztást, másrészt ezt az újfajta festőtechnikát nagyon profi módon tudja alkalmazni.
2: Azok, akik gyakran járnak képtárba, ha megnézik ezt a Velázquez képet, lehet az a benyomásuk, hogy olyan, mintha Caravaggiohoz valamilyen köze lehetne ennek a festőnek, de azt tudjuk az életrajzából, hogy soha nem látott Caravaggio képeket.
4: A Caravaggionak a forradalmi művészete az gyakorlatilag a halálát követően, tehát az 1610-es évek legelejét követő 20-30 évben ez egész Európában nagyon erőteljesen érvényesül. Ez alól nyilván a korszavát meghalló spanyol festők sem vonhatták ki magukat, különösen nem egy olyan alapvetően egy egyébként intellektuális és a művészet új fogásaira, vívmányaira nagyon is érzékeny festő, mint Velázquez.
2: Velázquez képein mindig az utalásokat, a több rétegűséget, a ezt látom, de ez ezt jelenti, ha jobban megnézem, akkor az egészen mást is jelenthet. Tehát mindig a rejtélyeket próbálják kibogozni. Nálunk például az egyetemen Rényi tanár úr egy egész szemesztert szentelt annak, hogy a Las Meninas képet elemezve különböző utalásokat és rejtélyeket fedeztetett fel velünk, és oldatott meg velünk. Ezeken a viszonylag ránézésre egyszerűbb képeken is lehet ilyen rejtélyeket felfedezni? Mert itt például azt olvastam valahol egy tanulmányban, hogy ezek lehetnek összeesküvők, ez lehet egy kocsmai jelenet, és ki tudja, hogy kik ezek a szereplők. Még egy ilyen típusú képbe is megpróbáljuk a Velázquez-féle rejtélyt bele látni.
4: Én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy azért higgyünk a szemünknek. Ez valószínűleg nem jelent többet, mint egy egyszerű nevezzük kocsmai jelenetnek, ahol az étkezők valóban összegyűltek, és bort fogyasztanak, meg mindjárt hozzá fognak látni a halnak az elfogyasztásához, de az a mód, ahogy ezt a festményt megfesti, a hangvétel, vagy ha úgy tetszik, az a millió, ami ebben a képben megfogalmazódik, az valóban érdekes. Valószínűleg a portréfestészet egyik legszebben, legtökéletesebben és legmélyebben analizáló festőjéről van szó, akinek portré azok valami egészen elképesztő mélységgel ragadják meg a személyiséget, meg magát a sors nehézségét, vagy a sors megélésének a transzcendens nagyságát. Tehát ő ezt borzasztóan értett, és ez a fajta karakter, ez a fogékonyság azért ebben a korai műben is megfogalmazódik.
0: A Velázquez rejtélyről Elsesser Klaudiát, a Pannonia Entertainment alapító igazgatóját és Hertelendi Csaba művészettörténészt, muzeológust, Pintér Edina kérdezte.

0: A spanyol királyi udvar zárt, szigorú világa után egy egészen másfajta alkotói térbe lépünk. Zebegényben, a Dunapart felett magasodó, egykor romos szepesi villában. 100 évvel ezelőtt még az indiai magyar festőzseni Amrita Sergil töltötte a nyarakat. A szocializmus pusztítása ellenére a falak közül azonban ma nem a múlt melankóliája, hanem a mindennapok alkotó zsongása szűrődik ki. A villát egy képzőművész házaspár, Csilléri Orsolya és Fenyvesi Gábor töltötte meg újra élettel. Itt működik a Zebegényi Festészeti Iskola. A most következő percekben bepillantunk a műterem mindennapjaiba, és azokról a pedagógiai elvekről is hallhatnak, amelyek a fehér vászon kegyetlen őszinteségén keresztül formálják a jövő alkotóit. Hogyan lehet a mai, gyors önkifejezésre épülő világban a klasszikus mesterségbeli alapokat átadni? Többek között erről is kérdeztem Csilléri Orsolya grafikus művészt. Csak nem 2 évtizedet költöztek Zebegénybe. Saját kezüleg varázsolták újjá a romos épületet, amely ma egyszerre az otthonuk, a magánműtermünk és a festészeti iskolájuk. Hogyan találták meg ezt az épületet, és aztán mikor döntöttek úgy, hogy festészeti iskolát is nyitnak itt?
1: Az épületet gyakorlatilag véletlenül találtuk meg, és azért keresgéltünk Zebegényben, mert egy bő 10 éves zsámbéki időszak után úgy döntöttünk, hogy eljövünk onnét, és eszünkbe jutott, hogy még zsámbék előtt is nézegettünk Zebegényben házakat, de akkor nem találtunk, és ezért mentünk inkább zsámbékra, és gondoltuk, visszajövünk ide, hát ha meg tudjuk ezzel oldani azt a problémacsomagot, ami akkor az életünkben volt, és véletlenül rátaláltunk erre a házra. Ki volt írva rajta óriási táblával, hogy debreceni teipari vállalat üdülője, és hogy eladó. Körbejártuk, és hát beleszerettünk.
0: Csodálatos helyen van ez a villa, körülöttünk hegyek, szemben a Duna, igazán festői ihletet adó környezet. Ez számított?
1: Nagyon-nagyon számított, bár miután 2 nagyon pici gyerekkel jöttünk ide, nem igazán ez volt az elsődleges szempont, hogy most a ihletadó látvány az meg lesz-e akkor, mikor végre le tudok ülni a festőállvány elé. Igazándiból a ház felújításakor az volt a fő szempontunk, hogy a családunk igényeinek megfeleljen. Terveztük, hogy hol lesz majd a műtermünk, de ez még annyira homályos volt eleinte, és annyira el voltunk azzal foglalva, hogy az összes nyilászárót kicserélni, a tetőt lecserélni, visszacsinálni mindazt az őrületes rombolást, amit ugye a szocializmus időszak alatt ezzel az épülettel történt. Az első éveket azt gyakorlatilag szemét eltakarítással töltöttük, mert sajnos hát a kertet azt beborították évtizedeken keresztül szeméttel, és ott ki kell cserélni a talajt gyakorlatilag.
0: És mikor jöttek rá arra, hogy egykor Amrita Sergil nyári bázisa volt ez a villa?
1: Körülbelül az idekerülésünk után egy fél évvel talán valaki megkérdezte tőlünk, hogy ezt tudjuk-e. Nem tudtuk, és megkeresett minket az egyik családtag. Ugye Szepesi villának hívták itt Zebegényben ezt a házat, a Szepesi család Amritának az anyai ágon az egyik család része, és ők működtették ezt az épületet először családi rezidenciaként, utána pedig egy részéből egy kis panziót alakítottak ki. És ez a kedves családtag, akivel felvettük a kapcsolatot, ő még régi fényképeket is hozott nekünk, és számunkra nem is igazán ez volt a nagy döbbenet, mert Amrita festészetét ismertük, hanem ugye az, hogy Amritának a nagybátyja, Baktai Ervin, aki férjemmel mindkettőnknek az életét végig kísérte, mint egy, mondhatom talán példának is, de egy szellemi vezetőként, egy viszonyítási pontként tekintettünk rá mindig. Nagyon-nagyon fontos asztrálmitosz érdekel mind a kettőnket, és ennek a szempontjából megdöbbentünk, hogy ezek a falak között nyaralt ő is. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt.
0: Innen kúszott be a korábbi mesterektől ez a zsigeri késztetés, hogy adni és tanítani?
1: Fiatalon semmilyen elhivatottságot nem éreztünk a tanítás iránt, bevallom őszintén, de egy idő után úgy magától valahogy ez kialakult. Először én tanítottam gyerekeket, és aztán felkérték a férjemet, hogy tartson egy felnőtteknek szóló festészeti kurzust, és innen jött az egész gondolat. Nem is mondanám ötletnek, hanem az, hogy ez jó. Ez sikeres volt, nekünk is nagyon inspiráló volt, úgy éreztük, hogy adtunk és kaptunk is, és ugye ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Én azt látom, hogy Annak, aki művészetet szeretne tanulni, az, hogy egy művésztől tanul, egy gyakorló művésztanártól, az egészen másfajta inspiráció és tudás átadás típus. Egy művész, amikor valami jött érdekli, és arról elkezd szenvedéllyel beszélni, megmutatja, hogy épp ezzel foglalkozik, hát az annyira közvetlen tudásátadás, és annyira közvetlenül tudnak azok inspirálódni belőle, akik akár művészi pályára készülnek, vagy akik képzik magukat csak valamilyen okból, hogy ez indított talán bennünket el. Mert például úgy látom, most egy konkrét példán, májusban Tokióban jártam, mert meghívást kaptam a Tokió Liszt Intézettől egy kiállításra közösen Gévai Csilla író illusztrátorral. Nagyon hálás vagyok, hogy ez az egész út létrejöhetett, a Molui Európa Alapítvány támogatott bennünket, és egy csodálatos út volt, hiszen nem csak Japánt láthattuk, meg nem csak ezt a kiállítást hozhattuk létre, hanem jártam egy japán fametsző mesternél is, és itt kanyarodnék vissza arra, amit elkezdtem mondani, hogy ebben a néhány hétben, ami megelőzte ezt az utazást, én a fiataloknak, meg a gyerekeknek folyamatosan erről beszéltem. Megnéztük, mi a különbség a japán fametszet és az európai fametszet között. Ugye a tanítványaink mindegyike szinte kipróbálta már a linómetszést, ami ugye a fametszésnek az utódja, és már alig várták, hogy majd én Japánból hozok ilyen eszközöket, és ez így is történt. Tehát ez nekik egy ilyen nagyon, nagyon élő és közvetlen kapcsolat. És azt gondolom, hogy ennek része van abban, hogy több egyetemre járó tanítványunk ez felkeltette az érdeklődését, elkezdett utána nézni, ő is szeretne ezzel foglalkozni, mert eddig ezzel nem törődött mondjuk, de most hirtelen így elkezdte érdekelni.
2: Beszéljünk a mostani formáról. Bárkit fogadnak előképzettség nélkül?
1: Bárkit fogadunk. Három részre tagozódik az iskola. Én tanítom a kisebb gyerekeket, az általános iskolásokat, külön az alsósokat, felsősöket, egy picit ebbe átnyúlik a középiskolások is. Van egy második része az iskolának, oda azok a fiatalok tömörülnek, akik kifejezetten művészi pályát választottak. A harmadik rész pedig a felnőttek. Hát ez egy elég nehezen meghatározható csoport, hogy honnan számítjuk a felnőtteket. Nem nagyon kötjük ezt korhoz. Úgy mondanám talán el, hogy 4 csoportunk tartozik ide. Olyan emberek járnak ezekbe a csoportokba, akik vagy csúnya szóval mondva hobbi szinten képezni szeretnék magukat, az elmondásuk szerint időnként azért, hogy jobb emberek legyenek, vagy azért, hogy ki tudják fejezni a gondolataikat, eszközöket szeretnének a kezükbe kapni, de nagyon sokan vannak köztük olyanok, akik professzionális szintre törekszenek, vannak, akik fiatal korukban foglalkozták már művészettel, akár művésztanárok is, és továbbképzik magukat. Vannak azok, akik mindig is szerettek volna, de vagy a szüleik nem engedték, vagy az élet nem úgy hozta, vagy egészen másba fogtak bele, és most összeállt a csillagzat, és meg tudják azt engedni maguknak, hogy akár heti szinten itt legyenek. És hát vannak olyan fiatalabb felnőttek, akiknek mondjuk kicsi a gyereke, és ez a nap, amit itt nálunk tölt hetente vagy havonta egyszer, az az idő, amit a saját gondolati, lelki, szellemi pallérozódására tud költeni.
2: Korábban voltam Verőcén az egyik tanévzáró kiállítás megnyitójukon, és ott beszélgettem diákokkal, és mindannyian mondták, hogy nagyon szigorúak férjével együtt, de nagyon szeretnek ide járni. A hobbiból festünk, hogy megvalósítsuk önmagunkat, és mindenféle szakmai tudást mellőzünk, vagy az alapokat nem tanuljuk meg, ez itt egyáltalán nem jellemző.
1: Igazándiból azt meghatározni, hogy honnantól fogva művész valaki, és meddig nem, ez ugye egy nagyon ingoványos talaj. Mi azt gondoljuk, hogy ha már van egy gondolatom, amit vizuális nyelvről lefordítok, és egy képet formálok belőle, akkor az valakihez szól. És ne az legyen, hogy egy kis tábláskát kell mellé akasztani, hogy még picit így magyarázza a művész bizonyítványát, hogy mi is lett volna ennek a tartalma, hanem mi inkább az egyenes beszédnek vagyunk a hívei, hogy meg kell tanulni azokat az eszközöket, amivel lehet, hogy sok munkanézőnek felfejteni azt a tartalmat, de hogy fel tudja, a lehetőséget meg tudjuk neki adni. És lehet azt gondolni, hogy a tanulmány, a nagyon sok tanulmányrajz, az egy ilyen akadémista kényszer, és hogy azért szükséges, mert ez a szokás, vagy mert a tanár azt mondta, de ez ennél sokkal több. Tehát amikor az ember leül egy kockát rajzolni, ami egy kevés érdekes téma, mondjuk sok minden máshoz képest, akkor már akkor is művészként kell hozzáállni. Az első ecsetvonástól, az első ceruzavonástól kezdve képet alkotunk. Tehát mindig azt mondjuk a fiataloknak, hogy úgy rajzolod oda azt a kockát, hogy legyen valami között hozzá, kezdj el vele beszélgetni. Különben az egész csak egy száraz, valóban tanulmány, de innentől fogva az nem úgy lesz, hogy az ember rajzol sok tanulmányt, és akkor egyszer csak utána elkezd műveket alkotni, hanem az első pillanattól kezdve minden ezt szolgálja. És ennek a másik része pedig a gondolati, lelki és szellemi pallérozódás is, ami azt gondolom, hogy azért fontos, mert az jó, ha rendet teszünk a fejünkben, és tisztázzuk a gondolatainkat, és szavakkal is akár el tudjuk azt mondani, ami nehéz egy képzőművésznek, nyilván nehezebb szavakkal elmondani azt, hogy mit is szeretnék. Utána az már egy másik szint, hogy azt, hogy tesszük át a képzőművészet nyelvére, de vannak olyan művek a világon, amit ha megnézünk, mondjuk Morandi, vagy Grünewald, Chardent, Vermeer, és nincsenek kérdéseink. Tehát bárhol, bárki, kortól, időtől, bőrszinttől, gondolatvilágtól függetlenül meghajlik előtte. Talán úgy mondanám, hogy amiről beszél, az személyes, szól hozzánk, szól egy bizonyos korhoz is akár, szól a jövőhöz, szól egy kicsit a múltjához is, a gyökerekhez is, de ezt az egész mondani valót, ezt képes egyetemes kontextusba emelni. És azt hiszem, itt kezdődik el valami, ami mindenkihez tud szólni.
0: Csilléri Orsolya grafikus művészt hallották a Szebegényi Festészeti Iskoláról.

0: a zebegényi festészeti iskola falai a 20. század elejének azt a polgári, művészi milliójét őrzik, amelyet a szocializmus évtizedei megpróbáltak elfelettetni. Nem ez az egyetlen olyan helyszín, ahol a múlt elhallgatott történetei most a dokumentumok és a kiállítások erejével törnek felszínre. Hétfői Szóda című délutáni kulturális műsorunkban már hallhattak egy rövid beszámolót a Balaton-Almádiban nyílt Pumák nyara, avagy az Amerikai szezon című kiállításról. A tárlat a Pannonia Művelődési Központban a honi légvédelem legendás vadászpilótáinak világát mutatja be, de a harcok mögött az embert keresi. A II. Világháború alatt a Puma vadászosztály állomásozott itt, így a város néhány hónapra a pezsgő társasági élet és az amerikai zene színhelye lett. Egy olyan epizód ez, amit a kommunista hatalom megpróbált teljesen kitörölni az emlékezetből. Ismerjük meg a pilóták mindennapjait. Felszegi Csaba riportja következik.
1: Pap Attila régész, a kiállítás kurátora. Hogyan kerülnek a pumák Balaton-Almádiba?
2: Ez egy nagyon-nagyon hosszú történet, ugyanis maga a Puma vadászosztály, mikor megalakult 44. május 1-én, akkor szálláskörletet kerestek nekik, és mivel a veszprémi repülőtér, mint hadirepülőtér katonai célpontnak számított, nem akarták rizikózni egy esetleges bombatámadással magát a pótolhatatlan pilótaállományt, és egy olyan helyszínt kerestek nekik, ami kellően elérhető távolságban van, kellően biztonságos, és biztosítja a megfelelő elhelyezést, regenerálódást, és így került Almádiba kialakításra a honi vadászlégvédelemnek a szálláskörlete.
1: És így lett aztán az amerikai pilóták által Balaton-Almádi, a jazz és az amerikai kultúra fővárosa egy darabig?
2: Hát ennek a háttere, ami sajnos nagyon-nagyon töredékes információkból maradt csak meg, de rengeteg visszaemlékezés utal rá, és szépen vissza lehet fejteni, hogy az amerikai bombatámadások megindulásával gyakorlatilag betiltották az amerikai kultúrát, főleg az amerikai zenét. Tehát a kortárs jazz a korszaknak az igazi slágerei, azok tiltottá váltak, és ha bárhol ez előkerült, bárhol játszották, akkor ellenséggel való cimborálás volt a vétség, és elég komolyan szankcionálták. Viszont volt egyetlen egy hely az országban, ez Balaton-Almádiba a Pannonia vendéglő.
1: És a Pannonia központ helyén?
2: Igen. Ennek a központnak a helyén volt fizikailag az az étterem, ahova minden este ők beültek, minden este ők voltak a közönségnek egy része, és épp ezért ezen a helyen, ahol az egyetlen alakulat, aki élesbe harcolt az amerikaiak ellen jelen van, itt nem érte a vád senkit az, hogy ellenséggel cimborálna, ha mondjuk Cole Porter, Glenn Miller vagy Artie Shaw-t játszik, és a legmenőbb budapesti zenekarok költöztek le Almádiba, mert itt játszhatták ezt büntetlenül.
1: Ha végig sétálunk a kiállításon, rengeteg relikviát látunk, itt van például középen egy irdatlan méretű, hát én nem igazán tudom mi ez, de egy repülőgép alkatrész, mi ez pontos?
2: Ez egy B-24-es bombázónak az egyik légcsavaragya és légcsavartolla, a négy motorjából az egyiknek egy úgymond kisebb része. Azért is jelentős, hogy ez itt van, egyrészt mert ennek is komplett története van, mint a kiállítás legtöbb tárgyának. Ezt nemes vita fölött lőtték le. Német találatot kapott majd Vitéz Molnár László hadnagy és köteléke adta meg a kegyelemdöfést, neki nemes vita határába zuhant le. Viszont azért is jelentős, hogy ez itt tud lenni, mert jelzi azt a léptéket, jelzi azt a nagyságot, amiket ezek a gépek jelentettek. Hát egy ilyen B-24-es bombázónak 30 méter a szárnyfesz távolsága, ha belegondolunk, ez egy 10 emeletes ház magassága.
1: Ez most, amit látunk, ez egy olyan 2,5 méteres installáció.
2: Hát és hogy összességében egy körülbelül 200 kiló így magába. Tehát egy nagyon jelentős darabról van szó, de mellette található kis szárny darab, az egy felső őrsön lelőtt B-24-es darabja, ami aztán gyaloghídként szolgált nagyon sokáig, az pedig az a Benkő Lajos hadnagy lőtt le, és ezt a légi győzelmet ezt látták Almádiból, tehát a helyi lakosság meg az üdülő vendégek végig kísérték a légi harcot, akinek a hagyatékát meg is kaptuk, és először látható a Benkő hagyaték így egyben, olyan eredeti relikviákkal, amik tényleg pótolhatatlanok.
1: Csajka, itt az egyik vitrínben, de gondolom, hogy ez nem az amerikai vonal, hanem talán a szovjet hadifogságból került ide?
2: Igen, magának a kiállításnak a zárása, bár elsődlegesen ezzel a 44 nyarával az úgynevezett amerikai szezonnal foglalkozik, de a kiállítás zárása az két dologra van fölhúzva, a mi történt az emberekkel és a mi történt a tárgyakkal kérdéskörre, és maga a csajka az már orosz hadifogság, ez Tábori Sándor tizedesnek a hagyatéka. Nagyon sokan kerültek vagy hadifogságba, vagy amikor hazajöttek az osztrák, nem is fogolytáborból, mert aztán az amerikaiak a magyar alakulatot nem tartották hadifogolynak, tehát ők szabadon tudtak jönni, menni, munkát vállalni, de így szivárgott vissza, vagy keletről, vagy nyugatról egy részük. Velük építették fel aztán az új légierőt, mert a szaktudásukra szükség volt, majd miután ez elkészült, 51-ben jött egy koncepciós perés, Tóth Lajos hadnagyot kivégezték, nagyon sokan kerültek a 3-5 év nagyon pokoli kínok közötti börtönbe, így az ABH. Mondjuk úgy, hogy vendégszeretetét élvezve, tehát egy nagyon cifra történet, viszont 92-be értünk el ahhoz a pillanathoz, és ezt a vetítőbe is az erről szóló kisfilm nagyon szépen mutatja, amikor összehívták a fölöttünk repülő nemzeteknek a még élő képviselőit, voltak itt amerikaiak, oroszok, németek, magyarok, még románok is, bár ott az átállás miatt azért mind a két oldal felé ők feszengtek egy kicsit, de hál' Istennek itt is bebizonyosodott, hogy elsődlegesen pilóták ők, repülő emberek, és csak a háború muszája miatt kellett egymással lőniük. Óriási barátságok születtek a háború után közöttük, mint pilóták nagyon-nagyon összhangban jól tudtak együttműködni. Volt két olyan ember, a magyar Karácsonyi Mihály hadnagy és az amerikai Chester Sluder, aki a 325-ös Fighter Groupnak Mustang pilótaként a parancsnoka volt, akik konkrétan vívtak a Balaton mellett egymás ellen légi harcot, és itt mind a két kisöreg úgy érkezett meg, veregetve egymás vállát és összeborulva, hogy de jó, hogy élnek, és föl tudják ezt eleveníteni. Tehát egy egészen különleges, egy egészen sajátságos világ az övék.
1: Emberi történetekkel tele.
2: Abszolút, tehát a maga kiállítás célja az volt, hogy ne a harcokat mutassuk be, hanem a harcok mögötti embert mind a két oldalról. És azon dolgoztunk, hogy itt pártállástól függetlenül, nemzettől függetlenül magát a repülő embert, aki elsődlegesen repülő és csak másodlagosan katona, őket mutassuk be, és kicsit túlmutassunk a háború borzalmain.
1: Ráadásul ez egy tiltott történet volt, mert a kommunizmusban nem is lehetett beszélni erről.
2: Abszolút nem. Olyan szinten volt tiltott, hogy Almádiból például az emléküket is eltörölték. Itt egyszerűbben meg lehetett tenni, mert itt ugye csak a szálláskörletük volt, itt az emberi oldalt, a nagyon vidám, a nagyon vagány, a csak egy nap a világ szemlélet, ami hát kötelező is volt, mert pontosan tudták, hogy bármikor, ha felszállnak, nem biztos, hogy le is fognak szállni. Azért egy ilyen 30-40-szeres túlerő ellen szálltak föl nap, mint nap. Tehát ezt a fajta pozitív képet, amit ők ott okoztak, ez abszolút nem fér bele a kommunista rendszer narratívájába. A hortista repülőtisztről, mint olyanról nem ezt a pozitív képet akarták bemutatni, és nagyon sok olyan generáció nőtt föl Almádiba, akinek egyszerűen fogalma nincs, hogy a városának a történelme ezt tartalmazza. Tehát most valamilyen szinten missziónk is, a településnek egyfajta identitását visszaadjuk.
0: A Puma vadászpilóták Balaton-Almádiban töltött hónapjairól Pap Attila régészt Felszegi Csaba kérdezte. Ma este olyan alkotásokkal és sorsokkal találkozhattunk, amelyek a feledésből visszatérve tanúskodnak a klasszikus mesterség erejéről és a kollektív emlékezet fontosságáról. Diego Velázquez titkaitól, a Zebegényi Festészeti Iskola alkotó zsongásán át, a Puma pilóták elhallgatott világáig láthattuk, a művészet és a régészeti leletek képesek megőrizni, és a ma embere számára is átélhetővé tenni a történelmet. A zenei szerkesztő Radi Zsuzsa és a hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Gödöllei Anna.
3: 4 óra hírek következnek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Mikja György. Súlyos buszbaleset történt a svájci Alpokban, hatékony Európai Uniót sürgettek a visegrádi négyek, hűvös esős napunk lesz ma, és most jöjjenek a részletek. Többen meghaltak Svájcban, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland busz. A sofőr mellett 48-an utaztak a járművön. Egyelőre még nem tudni pontosan, hányan vesztették életüket, vagy sérültek meg az alpesi régióban történt tragikus balesetben. Az energiárakról, a migrációról és a következő 7 éves uniós költségvetésről is tárgyaltak a V4 országok kormányfői Pozsonyban. Magyar Péter miniszterelnök kijelentette, nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül. Azt is hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenéküszöb kiépítésénél. Magyar Péter miniszterelnök a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi atomerőműnél épített fenéküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Nyolc korábbi vezetőt, köztük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatóját is meggyanúsították a használt volánbuszok túlárazott beszerzése miatt. A gyanú szerint a volántársaságoknál mintegy 10 milliárd forintos vagyoni kár keletkezett a 10 évvel ezelőtti járművásárlások miatt. A Nemzeti Nyomozóiroda szerint az ügyben további gyanúsítások várhatóak. Gyanúsítottként hallgattak ki az óbudai korrupciós ügyben Veres Tibor Tavall és csoport alapító elnökét, erről ír a 24.hu. A portál szerint az üzletembert vesztegetéssel gyanúsítják az óbudai korrupciós ügyben. A gyanú szerint egy parkfenntartási munkákat végző több önkormányzattal szerződésben álló céget irányító vállalkozó 2011 és 2024 között több mint 2 milliárd forintot költött hivatali vezetők és politikusok megvesztegetésére. A hatóság már több politikust is meggyanúsítottak. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tüzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4 meghaltak, és több mint 60-an megsebesültek. Szumi megyét is támadták az oroszok. Ott a drónoktól 11 ember sérült meg, köztük több gyermek. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott Calgaryban. Különleges drón bemutatóval emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadás áldozataira a tragédia 25. évfordulóján. A világító drónok a kikötő fölött emelkedtek a magasba, kirajzolva a világkereskedelmi központ ikertornyainak körvonalait. Estig több felé számíthatunk, záporokra, zivatarokra, esős, hűvös idő jön. A hajnali 12-18 fok után napközben 18-25 fok lehet. Hírekkel legközelebb 5 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
4: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelők.

Kedves hallgatóink! A Hagyományok Háza hajnali című műsorában néhány napon át az egyik legnépszerűbb erdélyi zenekar, a Százcsálási Banda felvételeit hallhatják. Kevés falusi zenekarnak jelent meg annyi lemeze, mint a csávásiaknak. Az elsőt még Romániában az 1980-as évek végén adták ki. Ennek a Bakelit lemeznek az anyaga Páva István helyszíni gyűjtései alapján készült. Aztán a romániai forradalom után, ahogy megszűntek azok a korlátozások, amelyek egyértelműen az anyaország és a kinti magyarok kapcsolattartása ellen voltak érvényben, egyre többen kerekedtek föl, hogy hosszabb időt töltsenek azokban az erdélyi falvakban, ahol még sokkal elevenebben maradtak fönn a hagyományok. Immár arra is lehetőség nyílt, hogy az egyre jobb felvételi technikával részletesebb gyűjtések készüljenek egy-egy kiváló zenekarral. A 90-es években így fordult a figyelem a dicső Szentmártonhoz közeleső kükülőmenti falucskának, Százcsávásnak a zenéjére. Az ottani muzsikusok sorra megjelenő felvételékkel néhány év alatt olyan ismertek lettek, hogy egyre több helyre hívták meg őket, hamarosan Nyugat-Európába, sőt még az Egyesült Államokba is eljutottak. Sikerüket elsősorban a régies, ugyanakkor rendkívül energikus és virtuóz játékuknak köszönhetik. A kükülőmenti zenére általánosan jellemző, hogy a ritmus és harmónia kíséretet adó háromhúros brácsa csak egyszerű dúrakkordokat játszik. A csávásiaknál sincs ez másképp, többek közt ezért is érezhetjük egzotikusnak, akár régiesnek ezt a zenét. A hajdani bőgősök meg inkább ritmusjátékosok voltak. A felvételek idején még bélből vagy acélsodronyból, esetleg műanyag szigetelésű villanydrótból készültek húrjaik, amik nem feltétlen adtak ki tiszta hangokat. De figyeljük meg, ahogy rákezd a zenekar, eszünkbe sem jut, hogy gitárhúrral szerelt hegedűket, ütött kopott brácsát bőgőt hallunk. A Százcsávási Banda felvételeit megjelenésük időrendjében játsszuk le. Ma egy koncertfelvételt mutatunk be, melyet az Egyesült Államokban, Chicagóban vettek föl. Csárdást, szökőt, székelyverbunkot, szegényest, vénest, sűrű verbunkot muzsikálnak, és a korábban már bemutatott csávási cigány induló néven ismert dallamot is hallhatjuk.

0: kedves hallgatóink, a Százcsávási Banda megjelent albumaiból válogattunk. Erdélyi Küküllőmenti népzenét hallottak. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Pénzes Géza. Jó reggelt kívánok!
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Bereki Anikó vagyok. Műsorunk tartalmából. A politikai hangyamunkát is el kell végezni. Figyelmeztet az október 24-i szlovákiai önkormányzati választások előtt a Magyar Szövetség elnöke. Negyed század a kárpátaljai magyar oktatás és kultúra szolgálatában. 25 éves a Munkácsi Szent István Líceum. Kolozsvár, terek, tornyok, tegnapok. Egy tárlat, amely 130 év képeslapjain keresztül mutatja be a kincses várost. Most következzenek a részletek. Elsősorban a tapasztalt, eredményesen dolgozó emberekre épít a Magyar Szövetség a helyhatósági választáson és az eredmények felmutatására is. A tapasztalat és a korszakváltás megférnek egymás mellett, mondta Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke arra a kritikára, hogy elmaradt a korszakváltás, mert sok a régi ember a jelöltek között. Gubik Lászlóval Haják Szabó Mária beszélgetett.
2: Többé-kevésbé ugyanannyian indulnak polgármesternek is, önkormányzati képviselőnek is. Megyére is polgármesternek 300 körül indul a Magyar Szövetség színeiben. Önkormányzati képviselőjelölt több mint 2000, és megyei képviselőjelölt pedig 82. Komoly hadrenddel készülünk az október 24-i választásokra, az egészen biztos. És hát számos rendezvény van most már itt a kora őszi időszakban. Most jönnek a születi fesztiválok, meg a búcsuk, meg a vásárok. Egyértelmű volt az üzenet a miénk felé, hogy kell lenni mindenhol az emberek között, mert emelt fővel tudjuk elmondani és bemutatni azokat az eredményeket, amelyeket akár a megyén, akár a falvakban az elmúlt 4 évben elértek a miénk. Ezt kell elmondani az embereknek.
3: Az az igazság, hogy ezt eddig is megtette mindig a Magyar Szövetség, illetve az előtt pártjai, tehát nagyon sok ilyen rendezvényen vett részt, ugyanakkor megtapasztaltuk, hogy ez kevésbé volt hatékony. Mennyire nyit a Magyar Szövetség az új média felé, amely úgy tűnik jobban megszólítja az embereket.
2: Teljes mértékben nyit, csak azt látni kell, hogy más az önkormányzati választás logikája, és más a listás parlamenti választásnak a logikája, és az önkormányzatinál pedig pont az működik, amit most is csinálunk, ugyanis ott a jelölteket, tehát hogy a szemét karikázhatja a választópolgár, ergo minél több készfogáson vagy túl, és minél több embernek nézel a szemébe, és mondod el személyesen, hogy mi a te programod, mit tettél le eddig az asztalra, és mit kínálsz a továbbiakban, annál jobb az esélyed. Úgyhogy mondhatni azt is, hogy ez a mi terepünk. Nem véletlen ugye, hogy 4 évvel ezelőtt is a Magyar Szövetség kirívóan jó eredményt ért el, annak dacára, hogy parlamenten kívüli pártról beszélünk, most is minden esély és minden lehetőség és feltétel adott arra, hogy megismételjük a 4 évvel ezelőtti jó eredményt. Mi azt a célt tűztük ki a júniusi országos tanácson, ami az önkormányzati választásra történő választmányi felkészülés volt párton belül, hogy a top 3-ban, tehát dobogós helyen kell végeznünk, polgármesterek száma és a megyei képviselők tekintetében is az összes párt közül, és szerintem ezt az eredményt hozzuk is. Pártelnökként nem mondhatok mást, mint hogy október 24-e egy ilyen megerősített jó eredménnyel és a régiós pozícióink megszilárdításával egy ugródeszka kell, hogy legyen egy sikeres 2027-es parlamenti év irányába.
3: 4 évvel ezelőtt meg korábban is volt egy ilyen alapelv, hogy ott, ahol a magyarság többségben van, egyedül kell indulni, ahol szorványban vagy kisebbségben, ott valakivel összefogva. Ez az alapelv továbbra is érvényes?
2: 18 járásban indul a Magyar Szövetség. Mivel itt jelölteket karikáznak az emberek, ezért mindenhol önállóan indulunk. Olyan járások, ahol a magyarság száma alig haladja meg a 20%-ot, még ott is az elmúlt 4 évben a képviselőhelyek több mint 50%-át sikerült elérni. Úgyhogy ha ez a politikai hangyamunka el lesz végezve most is, akkor minden esély megvan arra, hogy a számarányunkhoz képest is sokkal jobb eredményt érjünk el a mandátumok száma tekintetében.
1: Gubik Lászlóval Haják Szabó Mária beszélgetett, itt a határok nélkül. Megalakulásának 25 éves jubileumát ünnepli a Munkácsi Szent István Líceum. Kárpátalja egyetlen magyar római katolikus iskolája hatalmas feladatot vállalt, hiszen felekezettől függetlenül fogadja a tehetséges gyerekeket. Ezzel negyed százada a kárpátaljai magyar oktatás és kultúra egyik legfontosabb bástyája. Az alapítás óta eltelt időszakban a római katolikus líceum generációk számára biztosított keresztény értékrendet és magas szintű tudást, megőrizve a nemzeti identitást. További részletek Iváncsik Attilától.
4: Szeretek ide járni, mert a tanárok azok nagyon jók, a diákok pedig egy jó közösség. Az iskola szerintem azért is nagyon jó, mert keresztény iskola, és minket a kereszténységre tanítanak.
5: Fogalmaz Mihalovics Máté, a Munkácsi Szent István Líceum 9. osztályos tanulója. Negyed század alatt generációk nőttek fel az egyházi iskola falai között. Vallásos környezetben, anyanyelvükön tanulva, magyar identitásukat őrizve egy olyan vidéken, ahol ez soha nem volt könnyű feladat, hangsúlyozza Mihalovics Attila igazgató.
6: Nem vagyunk könnyű helyzetben a háború miatt sem, de mondhatjuk azt, hogy a politikai és a jelenlegi társadalmi helyzet is sajnos az anyanyelvet is gáncsolja, a hitet is próbára teszi, de bízunk abban, hogy itt, a Szent István Líceumban a magyar nyelvet is meg tudjuk őrizni, a hitünket is, a gyerekekben a hitet tudjuk erősíteni, pedagógusaink, tanáraink ezen dolgoznak, és minden nap az Isten kezébe tesszük a napunkat, gyermekeinket.
5: Krisztofori Olga 23 éven keresztül volt a Munkácsi Szent István Líceum igazgatója. Mint fogalmaz, a cél negyed évszázad elteltével sem változott. A keresztény értékrend továbbadása, közösségépítés, a magyar nyelv és identitás megőrzése.
7: Kezdetek nehezek voltak, a terület magyar általános iskoláiból vettük fel a gyerekeket, és hál' Istennek nagy keletje volt az intézménynek, informatika idegen nyelv szakirányokon nagyon nívós volt, és jöttek sokan ide tanulni. Így aztán előállt az a helyzet, hogy bővíteni kellett, mert nem volt sem étkezdénk, sem előadó termünk, sem tornatermünk, így aztán elkezdtük az építkezést. Hát ez nem kevesebb, mint 10 évig tartott, 2015-ben átadtuk ezt az épületet. Jól voltunk, hiszen több helyünk volt, csak a gyerekek fogytak sajnos, ezt látható az utóbbi időben is, de most örvendetes, hogy az elmúlt évekhez képest kicsit több gyerekünk van. 2004-ben vette fel intézményünk a Szent István nevet és az ő szellemiségét, példáját követve működik az intézmény továbbra is, mert ez több, mint iskola. Itt nagyon nagy figyelmet fordítanak a gyerekek nevelésére, a lelki világukra, rengeteg dolog szerveződik, boldog gyerekek kerülnek ki, és felkészülnek a gyerekek arra, hogy az életben megállják a helyüket, és a talentumokat palíroztassák tovább, és átadják tovább a többi gyereknek is. És ami nagyon fontos, hogy megtanulnak közösségben lenni, megtanulják tisztelni a másikat, toleránsak lesznek, a gyerekekért vagyunk, értük élünk, azért, hogy ők legyenek tovább, identitásuk fejlődjön, megőrizzék magyarságukat, és ez az iskola ezért mindent megtesz.
1: Augusztus utolsó hétvégéjén tartották meg a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének Kárpát-medencei riporttáborát. A 7. alkalommal megszervezett táborról Ternovácz István küldött beszámolót.
8: A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete 2003-ban alakult meg. Azóta minden második évben megszervezi nyári riporttáborát, amely iránt a Kárpát-medence más magyar lakta vidékein élő újságírók is érdeklődnek. Eljönnek, hogy együtt alkossanak, barátkozzanak vajdasági társaikkal. Homolya Horváth Ágnes, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnöke.
9: Egy kárpát-medencei riporttábor, ami azt jelenti, hogy nem csak innen Vajdaságból vannak résztvevők, hanem érkeztek Felvidékről és Erdélyből is, ami a vajdaságiakat illeti, szinte minden médiaház képviselteti magát, amit nagyon jó dolognak gondolunk. Ketten érkeztek Felvidékről és ketten Erdélyből, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kis társaság jött össze.
8: Az idei tábor is a szórvány közösségben élő magyarok sorsát igyekezett feldolgozni. A tábor 4 napja alatt készült interjúk, riportok később könyv formájában is megjelennek. Tóth Lívia, a 7 nap című heti lap újságírója, az alkotótábor megálmodója.
10: Az előző 6-ot is főleg szórványvidékeken tartottuk meg, mert ez ugye a tábornak a célja, hogy olyan helyeken dolgozzunk, amelyik települések kevesebbet szerepelnek a médiában, vagy nem foglalkoznak annyit velük, és volt Erzsébetlakon, Versecen, Törökkanizsán, volt Szerémségben, volt Nyugatbácskában, Kisoroszon. Egy települést mondok, de nyilván a környéket is mindig földolgoztuk, és ebből már 6 riportkönyv született.
8: A Kárpát-medence magyar újságírói idén a Középbácskában található Szent Tamás, Verbász és Kóla környékén élő magyarok fennmaradását vették górcső alá. A riporttáborban visszatérő vendég Ambrus Attila, a Brassói Lapok főszerkesztője.
11: Soha nem jártunk ezen a vidéken, látunk érdekes és új jelenségeket, dolgokat, de nekünk erdélyek számára az a nagyon fontos, tanulságos és örvendetes, hogy a vajdasági magyaroknak a sorsa az nagyban hasonlít az erdélyi magyaroknak. magyaroknak a sorsára, úgyhogy nem csupán a vajdaságiak számára lesz érdekes az, amit mi itt rögzítünk, hanem az erdély magyarok számára is, hiszen ismét meggyőződhetnek arról, hogy mi magyarok hasonló sorban élünk, hasonló problémákkal szembesülünk.
8: A Felvidékről érkezett Hajtman Gábor, a Ma Hét újságírója.
12: Szent Tamáson voltam, és az ottani kálvária felújítását dolgoztuk fel, és meglepett, hogy ilyen becsületes emberek élnek ott, akik tényleg önzetlenül, nem önös érdekből, hanem tényleg a közösségért dolgoznak, és a kálvária története pont arról szólt, hogy tényleg önerőből, saját maguk által sikerült megvalósítani mindenféle támogatás nélkül a kálváriát, úgyhogy le a kalappal, és ez megerősített abban, hogy van közösségi hit, valamiben lehet kapaszkodni, és tényleg ezt tovább lehet adni például Felvidéken is, és máshol is, ahol szükség van arra, hogy már teljesen motiválatlanak az emberek abba, hogy lehet kapaszkodni valami olyan ügybe, amely a magyar közösséget, vagy akármilyen más közösséget, ami összetart egy társaságot, az felkarolja.
1: Megnyitották a Kolozsvár terek, tornyok tegnapok a Kincses Város 130 éve képes lapokon című tárlatot. A kiállítás előzménye egy 2024-ben bemutatott, akkor még csak Kolozsvár főterének emléket állító gyűjtemény volt. A mostani kibővített tárlat 130 év képes lapjain keresztül mutatja be a Kincses Várost. Az 1896-tól fennmaradt lapok nem csak a város arculatának változásait, átépítéseit és megújulásait követik nyomon, hanem az egykori Kolozsvár hétköznapjaiból is sajátos válogatást kínálnak. Gál Zsófia művészettörténészt, a kiállítás kurátorát Ferenc Ádám kérdezte.
13: Ez a kiállítás a két évvel ezelőtti tárlatnak a folytatása tulajdonképpen. Két évvel ezelőtt ugyancsak képeslapok által mutatták be a kollégáim a főteret, annak épületeit, műemlékeit, emlékműveit, tehát szobrokat, épületeket, mind a négy oldalát körüljárták, és ezúttal pedig tágítunk a perspektíván. A főtér szintén helyet kap a kiállításon, ezt is bemutatjuk, és főtértről kiindulva, a főbb utcák mentén haladva eljutunk a város tereire, bekukucskálunk vendéglőkbe, kávéházakba, a város fontosabb középületeit, oktatási intézményeit, egyházi épületeit végigjárjuk, és aztán, akinek kedve tartja, a korabeli kirándulókkal azt is megnézheti, hogy hova jártak eleink a szabadidejükben kirándulni, hogyan töltötték el a szabadidejüket.
14: Ugye 130 évet ölel fel nagyjából a tárlat. Milyen Kolozsvár képet lehet megfigyelni, hogyha valaki bemegy és megnézi a kiállítást? Ha úgy tetszik, milyen útvonalat jár be a város ez alatt a 130 év alatt?
13: 130 év ez nagyon-nagyon hosszú idő, és már a 130 évvel ezelőtti Kolozsvár is egy nagyon sokoldalú, nagyon ellentmondásos városképet mutatott. Tulajdonképpen a század elől járunk, a századfordulón járunk, a 19. század végén. Ennek utolsó éveiben postázták Kolozsváron az első képeslapot, és hát ez az az időszak, amikor Kolozsvár a kisvárosias jellegét elkezdte levetkőzni, és egy modern nagyvárossá kezdett el fejlődni. A városnak ezt a két arcát tulajdonképpen tetten érhetjük a képeslapok által. Még léteznek azok a külvárosok, amelyek ezt a kisvárosias hangulatot őrzik, de már megjelennek azok a reprezentatív középületek, amelyek már előhírnak a 20. századi fejlődésnek.
14: Ha arra gondolok, hogy képeslap, akkor rohatatlanul eszembe jut, hogy ez egy ilyen ajándékozó forma, tehát hogy valaki küldi valakinek nem egy egyszerű fénykép, hanem végül is egy ajándék. De szerint miért izgalmas ez a képeslap forma, hogyha a kiállításra gondol, mi az a többlettartalom, amit hozzátesz?
13: Képeslap az egy nagyon érdekes műfaj, pontosan elsősorban az egy kommunikációs eszköz, egy már a divatból kikopott kommunikációs eszköz, ami manapság annyira nem menő már. Másrészt egy emléktárgy, harmadsorban pedig a mi szemszögünkből szemlélve ez egy történeti forrássá alakul ugye az idők folyamán, ami megőrzi a városnak a fejlődését, átalakulását, és éppen emiatt, mert hogy ez egy kommunikációs eszköz, nem csak azáltal válik azzá, hogy valaki ezt megvásárolja és postázza, hanem annak révén is, hogy ez egy eszköz biztosít a korabeli képeslapkiadóknak, egy városnak arra, hogy önmagáról valamit meséljen, hogy önmagát valamilyen módon reprezentálja.
1: Kedves hallgatóink! Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap újra várjuk Önöket a készülékek mellé. Korábbi műsorainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, határok nélkül.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Vers napról napra.

0: Ladik Katalina nagyon kevés költők egyike, aki eklatáns módon szemlélteti, hogy a költői közlés nyelve az írott kódrendszeren túl, a hangban, látványban, mozdulatban, a konkrét akusztikai és vizuális artikulációban valósul meg a maga teljességében. A nagy színpadi tapasztalattal rendelkező művész pontosan tudja, hogy a nyomtatásos közlésre szánt versének élő előadása több, mint előadó művészet. Kreatív interpretáció, amely új, magában való műként jelenik meg, és így is értelmezhető. És akkor még nem beszéltünk az emberi test beszédének, vagyis a hangnak, a vokalitásnak, illetve a mozgásnak, az élő vizualitásnak a régiójáról, amely rendkívül gazdag módon tágítja a költői nyelv közlés lehetőségeit. Írt a Szkárosi Endre költő egyetemi tanár Ladik Katalinról. Ladik Katalin olvassa fel a verseit.
1: Petőfi Sándor. Hagyta, hogy beszívja a szépség tükre, melyben égi fény torka tágul, magányos rózsa, tűz árnyéka, jajong, s veti magát a szakadékba. Halandók közé lejjebb szállni, érezni a súly vágyát a fény után, megízlelni a mámort, a hervadást, a színek ős alakját, a gyönyört, a halált. Bennem is fázik a tenger. Egy harapásnyi napfény kellene, egy szigetlakó, hogy lenyalja hasamról a tengert. Holló. Jön a fekete kabát, ugatós. Ablak ül. Az utolsó araszoló lepke sem emléke önmagáról, tükör a pusztulásról. Miként a teremtés első hangja a rezgő hang volt, és minden létezőnek saját hangja, mantrája van, úgy a sötétből való az, ki belőlem szól. Hol vagy lélegző ablakom, árnyékom gyógyulása? Üszkös erdő ül lelkemben, örök hóesést. Gyere velem a mitológiába. Gyere velem a mitológiába, amely rólam szól, s ettől kockázatos. Androgén vagyok, hazug, tehát őszinte. Csak is önmagamról adok információt, s az mindenkit érdekel, tehát közügy. Az önkínzás eredménye vagyok, az önszerelemé. Gyere velem az időgépbe, műtárgy vagyok, azaz kentaur. Gyere velem a mitológiába, ahol minden eddigi munkám kárba vész, mert nem akarok műtárgy lenni. Letéptem láncaimat, s önállóan egzisztálok a mitológiában. A teremtőnek nincs többé hatalma fölöttem. Nincs esélyem. Tehát aktuális vagyok. A rózsa árnyéka. Majd ez égi fény borít el. Majd az alvilágnak éjszakája föd. Szállok, és egy pillanatban látok Istent, s mennyet, poklot, s ördögöt.
0: Ladik Katalin olvasta fel a verseit. A műsor Duba Szilvia, Németh László és Pintér Edina készítette.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Múltkori adásunkban a fekete színhez kötődő szólások, közmondások eredetével, jelentésével foglalkoztunk. Mai műsorunkban folytatjuk ezt a témát, és ezúttal néhány a fehér színnel kapcsolatos mondásunk hátterét ismerhetjük meg. Például a ritka, mint a fehér holló szólás hasonlatunk eredetét is megtudhatjuk Forgács Tamás nyelvésztől. A Szegedi Tudományegyetem magyar nyelvészeti tanszékének egyetemi tanárát Takács Tibor kérdezte.
1: Hogyan került a nyelvünkbe ez a szólás hasonlat, hogy ritka, mint a fehér holló? Mi ennek a története?
2: Tulajdonképpen fehér holló, úgy, mint valami albino holló, ilyen létezik. Például a németben is mondják, hogy ein weißer Rabesein, tehát egy fehér holló valakit, vagy valami, az ugye azt jelenti, hogy nagy ritkaság. De az az érdekes, hogy ugye a szólás hasonlatban, hogy ritka, mint a fehér holló, abban a magyarok oldaláról van egy olyan nagyon régi hiedelem, vagy egy ilyen régi magyarázat, hogy hát eredendően a holló valójában fehér színű volt, csak azért lett fekete, mert amikor Jézust az üldözői letartóztatták a Getsemáné kertben, és hát ugye ott keresték, de még nem tudták elfogni, tehát ott nem találták, és akkor a holló ezt látta, hogy hiába keresik Jézust az üldözők, és akkor azt kiáltotta a magyar történet szerint, és ez nyilván éppen ezért tényleg csak magyarul működik, kár, kár. A holló az ugye bánatos amiatt, hogy nem tudják elfogni Jézust, és ezért Jézus a történet szerint büntetésből feketévé változtatta a hollót, és ezért kell másrészt dökhúson is élnie. És ami még az érdekes, hogy ehhez a történethez kapcsolódóan van egy olyan szólásféle is Magyarországon, bizonyos vidékeken, hogy nagy pénteken mossa a holló a fiát, tehát hogy olyankor a holló megpróbálja a saját fiát addig mosni, amíg hát ki nem fehéredik, de persze nem fehéredik ki, mert ahogy például a szerecsen se lehet fehérre mosdatni, ugye ebből van a szerecsen mosdatás kifejezés, hát a fekete holló sem tudja elmosni a feketességét.
1: Nagyon sok olyan szólás hasonlatunk van, ami a fehér színnel kapcsolatos, hogy csak egyet említsek, fehér valami, mint az alabástrom, de biztos nagyon sokat tud még említeni.
2: Ó, igen, rengeteg van, ugye, ahol valamihez hasonlítják, hogy milyen fehér, ugye? Például, ha valaki nagyon sápadt, akkor szoktuk mondani, hogy valaki fehér, mint a fal, vagy akár fehér, mint a mész. De régebben azt is mondták, hogy fehér, mint a gyolcs. Lehet ugye olyan is, hogy fehér, mint a hattyú, fehér, mint a hó, vagy fehér, mint a liliom. Ugye a liliom az hát lehet más színű is, de hogy a fehér liliom az az ártatlanság és a erkölcsi tisztaságnak is a jelképe.
1: És akkor nem beszéltünk még arról, hogy fehér, mint az alabástrom. Ezt mire mondták?
2: Ma már viszonylag választékos stílusban használjuk csak ezt, hogy fehér, mint az alabástrom, tehát nem annyira köznapi hasonlat ez. Ezt elsősorban fehér bőrre, talán legfőképpen női bőrre, vagy női arcra mondjuk, tehát ez egy ilyen hanvasan tiszta, fehér női bőrt jelent, és azért lehet, hogy ezt használták a hasonlításban, mert az alabástrom egy a márványhoz hasonlító, de annál puhább, jobban formálható kőzet volt, és dísztárgyak és kisebb szobrokat faragtak belőle, tehát ugye nagyon sokszor emberi figurákat, amelyek emiatt hófehérek voltak, és ugye főleg akkor, amikor a fehér bőr az nagy érték volt, hiszen a munkás embernek, vagy a paraszt embernek, hiszen régen a legtöbben paraszti gazdálkodásból éltek, annak a bőre az ugye cserzett volt a nap érte, és ezért barna volt, nem véletlen, hogy ugye a nemesekre sokszor azt is mondják, hogy kékvérűek. Azért lehet kékvérű, mert a fehér bőrén, amit nem ért a nap, mert neki nem kellett dolgozni a földeken, átütnek a kék színű erek, ezért kék vérű, mert a vérük ugyanúgy piros volt, de az erek azok áttetszettek rajta, és hát az ilyen fehér bőrűség az ugye érték volt, mert hát csak a nemes embernek volt ilyen fehér a bőre, vagy a gazdagoknak, és ezért is lehet, hogy a hasonlatban egy ilyen drága kőzethez, az alabástromhoz hasonlították ezt az ilyen csillogó, ragyogón fehér bőrt.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is!
3: A műsor visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Műsorajánló.
1: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy 60-i Tóth Erikával. Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 3:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hajnaltáj.
0: A koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
2: 5 óra van. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. 25 év után először észleltek hazánkban baromfipestist. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal két Bács-Kiskun megyei broiler csirketelepen fedezte fel a fertőzést. Az országos főállatorvos rögtön elrendelte az összesen mintegy 220 ezres állományok felszámolását. 6 óráig jövünk a részletekkel.
3: Öt óra után egy perccel következnek a hírek itt a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Súlyos buszbaleset a svájci Alpokban, többen meghalhattak a tragédiában. 25 éve volt az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terrortámadása. Hűvös, esős napunk lesz ma, és most jöjjenek a részletek. Többen meghaltak és sokan megsérültek Svájcban, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland busz. A sofőr mellett 48-an utaztak a járművön. Egyelőre még nem tudni pontosan, hogy hányan vesztették életüket, vagy sérültek meg az alpesi régióban történt tragikus balesetben. Erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa és visegrádi négyek szoros együttműködése nélkül, jelentette ki a V4-ek és Írország pozsonyi kormányfői csúcs találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az illegális migráció elleni határozott fellépés már a többségi álláspontá vált az Unióban, ezért méltánytalannak tartja a határvédelem miatt Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós büntetést. Hozzátette, az EU következő 7 éves költségvetésének igazságosnak kell lennie, biztosítva a közép-európai vállalkozások forrásait és az asszály sújtotta mezőgazdaság támogatását. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. 8 ember gyanúsítanak a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatban, köztük van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatója is, közölte a rendőrség. A Volán társaságokhoz köthető 10 évvel ezelőtti illegális ügyletek miatt hűtlenkezelés és pénzmosás miatt folyik eljárás. Az adatok szerint 2015 és 2018 között csak nem 10 milliárd forint vagyoni hátrány keletkezett amiatt, hogy használt autóbuszokat túlárazással szerezték be. A gyanú szerint több mint 600 jármű beszerzése egyéni érdekek mentén történt. Az Egyesült Államokat 25 éve 2001. szeptember 11-én érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Az Al-Qaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet mintegy 3000 ember életet követelő merénylet sorozatot hajtott végre. Két eltérített utasszállító repülőt a világkereskedelmi központ ikertornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon Washington melletti épületére zuhant. Egy negyedik eltérített repülő, amelynek vélhetően egy más másik washingtoni célpontot, így a kongresszus épületét vagy a Fehérházat szemelték ki az utasok ellenállása miatt a Pennsylvania és Hanksville-nél zuhant le. A merénylet sorozatot az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida terrorhálózat 2004-ben vállalta magára. Végül az időjárásról is néhány szóban: felhős, hűvös időre van kilátás, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hajnali 12-18 fok után napközben 18-25 fok lehet, majd késő este 13-20 fok valószínű.
0: Műsorajánló.
1: Napközben.
4: Adathalásztámadások, unokházós telefonok és becsöngetések. Egyre elképesztőbb a trükkös csalók tárháza.
5: Mikor fölhívják, hogy nincs biztonságban a pénze, és akkor egy biztonságos számlára rakja át a pénzét. Az közben meg a csalóknak a számlájára küldik át. Hát egyszerűen hihetetlen.
4: Melyek a legújabb átverések, és hogyan legyünk óvatosak, hogy ne váljunk áldozattá? Műsorunkban a nyelvtudásbéli elmaradásunkról, a munka és egészség kapcsolatáról, illetve az illemtudó viselkedés hiányáról is beszélünk. Süveges Gergő vagyok, várom Önöket.
1: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
2: 5 óra múlt 5 perccel, jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Szeptember 11-e péntek van, ma a Teodórákat köszöntjük, mely név két ógörög szó, az Isten jelentésű Teosz és az ajándék jelentésű Doron összetételéből származik. Isten ajándékai, boldog névnapot, és nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a műsor első fél órájában. Az elhúzódó aszály miatt néhány hete történelmi rekord alacsony vízállás alakult ki a Maroson, és sajnos nincsenek biztató jelek.
6: Jelenlegi információink szerint nem áll rendelkezésünk olyan előrejelzés, amely bővebb csapadék tevékenységet tartalmazna.
2: Aztán idén is elérte a tavalyi 2 milliós rekordszámot a balatoni hajózási ZRT utasforgalma.
7: Abszolút elégedettek lehetünk az idei évben, hiszen azért számos kihívással küzdöttünk mi is, illetve a vendégek is. Ugye nagyon meleg volt, sokszor 40 fok feletti hőség is, alacsony vízállás.
2: És zajlik a Szántó-Tihany révkikötők teljes felújítása, ami pedig kulcsfontosságú beruházás. Fél hat előtt jönnek a részletek. Ha írnának nekünk, a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban, Gergács Anikó. Javában készülnek az idei kulturális örökség napjai rendezvényre országszerte. Szeptember 19-én és 20-án számos épület kapui nyílnak meg, pincék, padlások titkai tárulnak fel a látogatók előtt. A központi téma idén a veszélyben lévő örökség, megújulás, újragondolás, élettel való megtöltés. Ebben az évben a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódva idén először szervezik meg a Magyar Malmok napját is, amivel az egykor fontos szerepet játszó vízi és szélmalmok épületeire, szerepére és az ehhez kapcsolódó örökségre is fel szeretnék hívni a figyelmet. Gergács Anikó összeállítása.
8: Elég bonyolult szerkezet. 4 méter 20 centi a karének a külső átmérője, tökéletesen a régi 100 évvel ezelőtti karének a mintájára méretére csináltuk meg.
9: Mutatta évekkel ezelőtt az egyik pápateszéri vízimalom hatalmas kerekét a készítő Ilkó Sándor asztalosmester. A kerék azóta is forog, már ha éppen van víz a mederben.
10: Pápateszéren egykor 25 vízimalom volt, egyes okiratok alapján 27 is.
9: Pápateszér polgármestere Wölfinger Béla.
10: Az 50-es évektől ezek a vízimalmok tönkrementek, aztán egy 15-20 évvel ezelőtt egymástól függetlenül Pápateszéren két család is nekiállt és felújított egy-egy vízimalmot. Aztán az elmúlt években több malomnál is tulajdonosváltás történt, és ebbe a formájában 4 olyan vízimalmunk van, amely valamilyen formában látogatható, illetve a közeljövőben úgy néz ki, hogy az önkormányzatunknak is lesz egy vízimalma, egy pályázat keretében tudunk felújítani egy vízimalmot, illetve segítjük azokat a tulajdonosváltásokat, fölkutatjuk a régi tulajdonosokat, illetve próbálunk új tulajdonosokat bevonzani a település azért, hogy ez a folyamat egy kicsit meggyorsuljon, mert úgy gondoljuk, hogy ezeknek a malmoknak a falu jövőjében egy fontos szerepet kell szánnunk.
9: Idén először rendezik meg országosan a Magyar Malmok napját. Nagy Péter malomkutató, ötletgazda.
11: Tavaly volt egy olyan rendezvény Pápateszéren, amiben a résztvevők kezdeményeztük, hogy Magyarországon is legyen Magyar Malmok napja. akkor 44-en voltunk ott, pápatesszéri nyilatkozatnak neveztük ezt el, és most én 2026-ban lesz Magyar Malmok napja. A műemlékes szakemberek százas nagyságrendben tartanak nyilván olyan malomépületeket, amik egykori malomként állnak műemlék vérettség alatt. Pontos számot nem tudok mondani, de az egész országban körülbelül olyan 50 felújított malom van. Körülbelül 50-ből működőképes malom, amelyik őrölni is tud, olyan csak 10-es nagyságrendben van. Az elmúlt 2,5 évtizedben örvendetesen megnőtt Magyarországon a helyreállított műemlékmalmok száma. Azért van külön szükség malmok napjára, mert így jobban meg lehet őrizni ezeknek a nagyobb részben műemléki védettség alatt álló épületeknek a státuszát, a működését.
9: A Magyar Malmok napja idén összekapcsolódik a kulturális örökség napjaival, amikor több száz épület nyitja meg kapuit. A szervező IKOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke Vörös András.
12: Kulturális örökség, ez a műemlékekhez képest egy jóval nagyobb épületmennyiséget fed le, ebbe tulajdonképpen minden történeti épület bele tartozhat, tehát értelemszerűen nem csak műemléki védettség alatt álló házak nyithatják meg a kapuikat, hanem bárki, akinek olyan épülete van, amit értékesnek gondol, és büszke rá, és szívesen bemutatja az értékeit, csatlakozhat a rendezvényhez. A legnépszerűbb helyszínek fővárosban vannak, a parlamenti vezetett túrák azok a hirdetés után néhány perccel megtelnek jelentkezőkkel. Talán érdemes kiemelni az állambiztonsági levéltárat, de igazából ez a résztvevőktől függő templomok padlásai, a kőbányai sörgyárnak a pincerendszere, amik vonzó helyszínek, de nyilván regionálisan, például ha már a malmokról beszéltünk, hiszen a kulturális örökség napjaihoz idén az első Magyar Malmok napja is csatlakozik. A malmoknak a többsége sem látogatható egyébként minden nap, és azt gondolom, hogy nagyon izgalmas helyszínek, ott is, hogyha a tulajdonos ismeri az épület történetét, be tudja mutatni a gépezetet, az biztos, hogy egy nagyon vonzó turisztikai célpont lehet.
2: A rendezvényhez még lehet kapcsolódni, jelentkezni az örökségnapok, ékezetek nélkül orokségnapok.gov.hu oldalon lehet. És már is állatvédelmi rovatunkkal folytatjuk, hiszen ha megbetegszik egy társállatunk, pláne ha komolyabb műtétre, hosszabb kezelésre van szüksége, ma még sokakat meglep, időnként meg is döbbent az állatorvosi számla végösszege. De vajon mi kerül ilyen sokba? Valóban indokolt, hogy egy átlag fizetésből élő számára szinte luxus kifizetni az ilyen magas összegeket? A Kossuth Rádió nemrég indult Szótlanok hangján című műsora, holnap délután az egy órai hírek után ezt a témát járja körül. Ebből hallanak most néhány részletet, amelyet a felelős szerkesztő Benkő Andrea ajánl a figyelmet.

0: nyúlni. Vissza kellett venni az alapkiadásokból, például nem nyaralunk. Nagyon oda kell most már figyelni, hogy mire adunk ki pénzt, és mire nem.
1: Nézzünk kicsit a dolgok mögé. Ma már az állatokat családtagként kezelő gazdák nagyon is indokolt elvárása az, hogy egy állatorvos rendelkezzen megfelelő diagnosztikai gépekkel. Ha nem szerzi be ezeket, versenyhátrányba is kerül. Román Ádám, az orvosi eszközöket is forgalmazó Alphavet Tech üzletág igazgatója mutatta meg, mi mennyibe kerül.
2: Ez itt például egy rendkívül okos ultrahangberendezés. Az alsó áras készülékek 5 millió forint környékén indulnak, és egészen a csillagos ég a teteje ezeknek a berendezéseknek.
1: Jól tudom, hogy ma már egy állatorvosi rendelőbe alapfelszerelés, hogy legyen ultrahang?
2: Teljesen alap.
1: Akkor tehát, hogyha én egy kezdő állatorvos vagyok, és azt mondom, hogy rendelőt szeretnék nyitni, akkor 5 millió forintot már elköltöttem ultrahangra. Mi az, ami még mondjuk az alapfelszerelésbe tartozik, aztán mehetünk tovább is.
2: Egy rendelőben jellemzően megtalálható röntgenkészülék, azoknak is az ára rendkívül magas. Házi laborberendezések vannak, ez még egy komolyabb kiadás, természetesen az altatógép, lélegeztetőgép, a fogászati berendezések, azok is komolyabb beruházást igényelnek. Itt látható egy endoszkóp, ezeknek a készülékeknek a karbantartása és a fogyóanyag ellátása is költségigényes. A magas bekerülési áruk eszközök mellett az állatorvosi piac az 27%-os áfakulcssal rendelkezik, a bérköltsége is nyilván az állatorvosoknak és az asszisztenseknek jelentős, valamint a helységet biztosítani, illetve fenntartani, különböző engedélyek szükségesek hozzá. Szóval komplex költségszerkezetből áll össze egy állatorvosi rendelőnek a működtetése.
1: Hallottam ilyet, hogy mondjuk 100 millió, 300 millió is lehet. Ez valós szám?
2: Igen, ezek ma már nem ritka számok egy állatorvosi rendelőben.
1: Olvastam egy hazai kutatásról, amely megdöbbentő eredményt mutatott. Az állatorvosok 80%-ánál fordul elő kiégés, és 30%-uk legalább egyszer eljutott az öngyilkossági szándékig is. Dr. Halász Tímea állatorvost, a Magyar Állatorvosi Kamara főtitkárát ennek hátteréről kérdeztem.
3: Ez nem csak a magyar statisztika, gyakorlatilag világviszonylatban, európai szinten is az öngyilkossági statisztikákat vezetik sajnos az állatorvosok. Ez az utóbbi évtizedekben egyre rosszabb, ezt látjuk, hogy hozzá nem értő módon mégis követelőzve várják el a segítséget az állattulajdonosok. A nap 24 órájában ez a mondat hányszor hangzik el, hogy erre esküdött föl és kötelessége gyógyítani, miközben az, hogy az ellenértékét azt gondolják, hogy nem tisztességes elkérnünk, az egy nonsens. A másik az emocionális teher, az eutanáziáról beszélünk, ezek is nehéz helyzetek.
4: Most a Kárpát-medence aktuális időjárásával folytatjuk. Bécsben esik az eső, és 14 fokos a hajnal. Grazban ugyancsak megnyíltak az égi csatornák, és 12 fokot mértek. Pozsony 16, Kassa 17, Kolozsvár 17, Arad 20, Újvidéken 17 fok van. Zágráb esik az eső, és 15 fok. Ljubljana 12 fok, Csíkszereda derült idő mellett 10 fokot mértek. 4:06 után vagyunk, egy perccel lesz továbbra is a hajnal tájadása, és ilyen kora hajnali órán a horgászok biztosan ébren vannak, hajnali csali rovatunkhoz érkeztünk. És kezdjük az idei nyár forró hónapjaival, hiszen a tavak és folyók alacsony vízszintje nem kedvezett sem a halaknak, sem a horgászoknak. Ráadásul a hőségben a víz oxigén szintje is csökken, amivel párhuzamosan az uszonyosok étvágya is. A trópusi hőség és a csapadék hiány miatt a Vajdaságban is sok időt kellett az elmúlt két hónapban a vízparton tartani, ahhoz, hogy a horgásznak élményben legyen része. Ternovác István hangfelvétele a bácsföldvári Holtisza partján készült.
5: Egy évvel ezelőtt, amikor Tiszta János hétvégi házában a Holtisza partján beszélgettünk, akkor azt mondta, hogy a tavalyi év egészen szeptember elejéig kiváló volt, hiszen tavasszal volt egy 17 kilós harcsája, augusztusban fogott egy 9 kilós pontyot, meg egy 13 kg samúrt. Az idei év hogy alakult eddig?
6: Tavasz az gyönge volt, 5 harcsát fogtam, 7 kilós volt a legnagyobb, a legkisebb van 2 kilós. Az idei év gyöngé volt a tavalyhoz képest, ami a tavaszt illeti, aztán pont Nyugatra megnyílt a szezon június elején. Két nap alatt fogtam egy-egyet. 2-2,5 kiló közt volt. Hát én kitartó vagyok, rászántam magamat egy ezt az idei évet. Többet tartózkodok lent a vízen.
5: Megtehettem, mert nyugdíjas.
6: Több a szabadidőm is, akkor ki kell használni. A párom is jön velem. Általában úgy szoktunk, hogy csütörtökön vagy pinteken lemegyünk, akkor hétvégig lent vagyunk. És akkor többet etetek, ott tartom a halakat. Nem panaszkodhatok a ponyfogásokra. Az idei folyamán 17

0: Kettőt fogtam idáig. A nagyság az tavalyhoz képest nem ért el azt a súlyt, mert tavaly 9,5 kilós volt a legnagyobb pontjom, idáig a legnagyobb 4,5 kilós volt.
1: Óriási volt a hőség, a víz hőmérséklete elérte a 30 fokot, még fél méterrel legalább alacsonyabb most a vízállás, mint általában lenni szokott.
0: Tegnap mértem, majd 70 centivel van lejjebb a megszokottnál. Sok víz elpáralgott, még elhasználták locsolásnak. A hal is, ahogy veszem észre, behúzódik a mélybe, és nem mozog, nem mészik. Hát én lent vagyok 3 nap, és akkor egy kapás van, vagy néha egy se. Volt egy alkalom egy hajnalban, de akkor lehűt a levegő, jobban kapott, 3-at is fogtam. 4 kilósat, még a szágba volt. Csipog a másik pecám, hallom, virlog a jelző, és látom, kifeszítette zsinort, bekontrálzok neki, húzom. Hát kijött egy 2,5 kilós, úgyhogy az a 5 perc leforgás alatt 2-t fogtam, nem emlékszem, mikor volt már ilyen esetem. Meg ugyanaz éjszaka, fogtam egyet éjfél után, azon 2 kilós volt, úgyhogy aznap 3-at fogtam. Nagyon rég nem volt ilyen, hogy 3-at fogok egy nap alatt.
1: De azért érdekes ez a pontyhorgászat, óriási türelem kell hozzá. Tehát, hogy az ember akkor az adott időben, az adott helyen nincs ott, akkor előtte hiába jut kint 3 nap.
0: Hát igen, az a szabály, ott legyen az ember.
1: De honnan ez a határtalan türelem?
0: Nem ülök én állandóan, ott fölmegyek ott a gyümölcsösbe tevékenykedik. Szedem a gyümölcsöt, takarítom ott lenten, a gaz vágom ki, vagy a füvet vágjuk. A jelző ott van, hallom, hogyha valami történik, és akkor szaladok ki. Dolgozik az adrenalin, pláne amikor fog egyet, akkor na majd jön a következő, majd. Hát mindig reménykedik, hogy a következő szebb lesz, nagyobb lesz, több lesz. A remény az hal meg utoljára.
1: De ha mindent összeadunk, akkor azért ahhoz képest, hogy egy rendkívül forró és száraz nyarunk volt, alig volt csapadék, 2 hónapon át csak 20-25 milliméternyit jegyeztek a meteorológiai állomásokon, ehhez képest azért fogott halat.
0: Fogtam, rosszabb ne legyen, meg vagyok elég, de hát az embernek a természet olyan, hogy mindig menne tovább, vagy szeretne nagyobbat, meg többet fogni, nagyobb eredményt elérni. Nem állok meg, még munkából is azon vagyok, hogy csinálni kell.
2: Különös fintora az Aszálynak, hogy jelenleg úgy tűnik, mintha Tisza lenne a Maros mellékfolyója, hiszen ez utóbbi kis vízfolyásai bár kiszáradtak Romániában, a folyó még így is több vizet hoz, mint a Tisza. Az elhúzódó Aszály miatt történelmi rekordalacsony vízállás alakult ki a Maroson. Alig néhány hete Makónál megdőlt a valaha mért abszolút negatív rekord is, amikor a vízmérce mínusz 128 cm-ig süllyedt. A folyón hatalmas, látványos homokszigetek és zátonyok bukkantak elő a mederből, és vannak, akik a folyó közepéig is bemerészkednek. Nagy Margit riportja.
3: A Maros közepén bokáig ér a víz, és önök itt családi fürdőzést rendeznek.
4: Ez jó, meleg nyár van, akkor ez rendszeres. Ha fölfelé elindulunk, ott vannak ilyen homokpadok.
3: Milyen itt a Maros közepén?
5: Ja.
3: Pancsisztok?
5: Igen.
3: A hajóval hogy lehet kikerülni, hogy az ember ne fusson úgymond a homokra?
6: Hát nehezen. Ismerni kell, radar se jó, mert az is a fél méter mélység alatt mér.
7: Kevesebb csapadék volt a Maros vízgyűjtő területén, és ebből kifolyólag nincs víz a Marosba.
3: Illetve délelőtt még nincs, aztán délutánra akár több centit is áradhat a folyó, annak ellenére, hogy az Alsó-Tiszán minden vízfolyás a valaha mért legkisebb vízállások közelében van. Ezt már Kozák Péter, az Ati vízig igazgatója mondta el a hajnaltáj kérdésére.
8: A Tisza esetében a kiskörei böge víz megtartó intézkedéseinek táplálására a Közép-Tiszáról leadott vízhozam jelentős mértékben csökkent. A folyó algyai szelvényében 42 köbméteres vízhozamot regisztráltak. Az időszakhoz kötődő szokásos vízállás azért ennek többszöröse szokott lenni. Az érdekesség az, hogy a Maros folyó makói szelvényeiben viszont 50 köbméter a Maroson most levezetésre kerülő vízhozam. A mostani vízjárási szituációt, Tiszáról beszélünk, befolyásolja a folyó szerbiai szakaszán található Törökbecsei duzzasztón megkezdett felújítási munkálatok, amelyhez kapcsolódóan időszakosan vízszint csökkenések tapasztalhatók. Tehát a mostani vízjárási helyzetben a Marosnak tulajdonképpen a Tisza mellékfolyója, hiszen a Maros szállít több vízhozamot. Ez a Románia területén végrehajtott vízkormányzási intézkedések következtében lehetséges. Most a Maros stabilabb helyzetben van, mint a Tisza. Ennek ellenére valamennyi mezőgazdasági vízhasználót kiértesítettünk arról, hogy olyan vízállást tart tartományok alakultak ki, illetve alakulhatnak ki a folyókon, ami akár a vízkivételeknek az ellehetetlenülését is jelenti. A gazdák a vízkiszolgálási rend szerint 3 napra előre digitálisan online felületen jelentik be vízigényeiket. A rendelkezésre álló vízkészletek leghatékonyabb elosztása érdekében igyekszünk ezeket a vízkormányzási feladatokat végrehajtani, de sajnos a mostani vízállási szituációk már jó néhány tiszai vízkivételünk esetében leállásos közeli vízszinteket generáltak. Szerencsére a mezőgazdasági vízigények első nagyobb volumenének a kiszolgálásában nagy korlátozásra nem volt szükség, azonban az őszi vetések, mezőgazdasági munkák őszi előkészítése érdekében sok esetben helyileg merülhetnek föl vízigények, amelyeknek a kielégítését ezek a vízállapotok lehet, hogy akadályozni fogják.
3: Azt mondják, hogy történelmi mélyponton van a Tisza vízszintje.
8: Az alsó Tisza esetében azt kell tudni, hogy a valahamért legkisebb vízállás az mínusz 250 cm. Ez a törökbecsei duzzasztó megépülte előtti időszakban állt elő. Az a megállapítás igaz, hogy a törökbecsei duzzasztó üzembeállása óta valahamért legkisebb vízállásokat regisztráljuk, illetve hát a vízhozamok értéke rendkívül kicsi. Habár Szegednél 90 köbméteres lefolyó vízhozamot regisztráltunk, de ennek a 60%-a Maroson érkezik.
3: Arról is szóltak a hírek az elmúlt hetekben, hogy a Maros mellékfolyói gyakorlatilag elapadtak. Ennek mi a valóság alapja?
8: Ennek az a valóság alapja, hogy azok a hegyvidéki kisebb patakok, amelyek csapadék utánpótlást nem kaptak, azoknak gyakorlatilag a vízkészlete lecsökken nullára. Ez közvetlenül a hazai vízállásokba nem volt nyomon követhető. A román kollégák ezt a bővebb vízű mellékvízfolyások nagyobb igénybevételével számunkra kompenzálták.
3: Hát itt magyarországi szakaszon akkor ez nem volt érzékelhető.
8: Mi ezt nem regisztráltuk.
3: Mi várható akár a Maros, akár pedig a Tisza vízgyűjtőjén? Reménykedhetünk elsőben csapadékban?
8: Jelenlegi információink szerint nem áll rendelkezésünkre olyan előrejelzés, amely bővebb csapadék tevékenységet tartalmazna.
2: Idén is elérte a tavalyi 2 milliós rekordszámot a balatoni hajózási ZRT utasforgalma. A személyi hajókon kevesebben utaztak a nyáron, a kompok forgalma azonban tovább erősödött, ami köszönhető annak is, hogy a Szántód és Tihany közötti autós és kerékpáros átkelés egyre népszerűbb, hiszen ez a leggyorsabb összeköttetés a déli és az északi part között. Mindeközben pedig zajlik a Szántód-Tihany révkikötők teljes felújítása, ami kulcsfontosságú beruházás. Varga Tünde a Bahart ügyvezető igazgatójával, Velj Gáborral beszélgetett.
5: Milyen eredményekkel zárta az idei hajózási főszezont a Balatoni Hajózási ZRT?
9: Hogyha az előző rekordével összehasonlítjuk az idei évet, akkor azt látjuk, hogy mindösszesen 3 nap eltérés volt abban, hogy a 2 millió utast mikor érjük el. Ez tavaly augusztus 28, az idei szeptember 1-én történt meg. Úgyhogy azt gondolom, hogy abszolút elégedettek lehetünk az idei évben, hiszen azért számos kihívással küzdöttünk mi is, illetve a vendégek is. Ugye nagyon meleg volt, sokszor 40 fok feletti hőség is, alacsony vízállás. A szúnyogok, úgyhogy azt gondolom, hogy az, hogy nagyságrendileg hasonló utasszámot vittünk el az idei évben, mint tavaly, ez mindenképpen egy nagyon jó eredmény, és hogyha egy kicsit a mélyére nézzünk, akkor azt látjuk, hogy a kompon szállított utasszám, kerékpárszám, gépjárműszám az tovább növekedett az elmúlt évekhez hasonlóan, de a személyhajóknál is számos szolgáltatásunk, mint például a programhajók népszerűség, családi jegyeknek a száma, kerékpárok száma, az online jegyvásárlások száma szintén növekedett, úgyhogy azt gondolom, hogy ez abszolút elégedettségre ad okot.
5: Ez mit gondol, csak a kánikulára, az extrém időjárásra fogható, vagy pedig arra is, hogy azért, aki a Balatonon járt nyáron, azt tapasztalhatta, hogy mintha kevesebb vendég lenne egyébként, mint szokott? Még ha ez a számokban önöknél annyira nem is érződik.
9: Ilyenfajta változás csökkenést nem tapasztaltunk. Én azt gondolom, ez egyértelműen a kánikula hatása volt. A nyár folyamán több olyan hőhullám is volt, hőségriadó, amikor valóban extrém szituációk léptek fel, és ezt pontosan láttuk az utasforgalmakban a nyári hónapok adott szakaszain is. Ennek a csúcspontja az az augusztus 1-10-es időszak volt, amikor gyakorlatilag 40 fok körüli hőmérséklet volt, és ilyenkor valóban aki itt járt, az azt tapasztalta, hogy napközben az emberek inkább a hűvösszobákban töltik az időt, még a strandokon is jóval kevesebben voltak, mint a megelőző időszakokban, hogy azon azért nem kell csodálkozni, hogy ebben az időszakban a napközbeni programokat, a napközbeni hajózást azt kevesebben választották. Viszont megteltek este a hajók ezekben az időszakokban is így, például az esti séta, a naplemente programok, a különböző bulihajók, ezek teltházzal futottak ekkor is, úgyhogy azon, hogy összességében valóban elégedettek lehetünk.
5: Most már megváltozott a menetrend is, vagy még a nyári menetrend van érvényben?
9: A nyár 4 évvel a főszezoni menetrendünk az véget ért, úgyhogy most egy utószezoni menetrenden vagyunk éppen. Ez azt jelenti, hogy most még mindenki kötőből indul hajó, tehát mindenhonnan fel lehet szállni balhajókra, majd ahogy az őszbe megyünk bele, úgy természetesen újabb, már-már őszi menetrend fog életbe lépni, ekkor fog már kismértékben csökkenni a szolgáltatási paletta, de a kompopula egész évben járnak, a változás most ezek esetében például annyi, hogy este 10-ig közlekednek már idézőjelben csak.
5: Tavasszal is beszélgettünk arról, lehetett arról is tudni, hogy megújul a szántód rév. Ott mi a helyzet a felújítási munkálatokkal?
9: A szántód Tihany rév teljes megújítása elindult. Természetesen a nyár folyamán semmi olyan tevékenységet nem végeztünk, ami a forgalmat akadályozta volna. Ezek a munkafolyamatok majd most ősszel fognak intenzíven elindulni. Egy október 1-jel indulnak el az igazi változások és a látványos munkavégzések. Ekkor kisebb terelésekre már készülni kell, de a komforgalmat azt folyamatosan fenn fogjuk tartani. Kell viszont számolni majd pozitívumokra, hiszen a következő év végére teljes mértékében megújja a Szántód és Tihany rév kikötője. A kiszolgáló épületek, a mólók, a járófelületek, a különböző kilátópontok, a zöld felületek, az informatikai hálózat, minden meg fog újulni a révekben, és azon, hogy erre nagy szükség is van, hiszen itt valóban egy 40-50 éves infrastruktúrával találkozik, aki odaérkezik, és évente közben másfél millió utast és fél millió gépkocsit viszünk el.
5: További fejlesztést terveznek most a nyári szezon után?
9: Természetesen a hajóflotta karbantartása az már most elindul a következő szezon tekintetében. Lesz olyan hajónk is, amit jelentősebb felújítás alá fog esni, és szeretnénk folytatni a személyhajó kikötők megújítását is, hiszen az elmúlt 2 évben Balatonfüred majd Fonyód újult meg, és már készen állnak a tervek arra, hogy a további nagy kikötőket is megújítsuk a következő években. MÁV Inform.
2: Friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Pejper Károly. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok! Rákos ternezői felsővezeték szakadás miatt főként a Veresegyházi vonalon, de a Szobi és az Esztergomi vonalon is hosszabb menetidőkre lehet számítani. A Veresegyházi vonalon egyes vonatok kimaradnak, vagy rövidebb szakaszon Rákospalota-Újpestig közlekednek, illetve onnan indulnak. A fennakadás végéig a vasúti jegyeket is elfogadják a 12-es és a 14-es villamosokon, valamint az M3-as metron tovább a Vác-Veresegyház Őrbottyán térségében közlekedő volánjáratokon. Miskolc és Hidasnémet, illetve Miskolc és Kassa között 22-ig pótlóbuszok járnak pályakarbantartás miatt. Ezen kívül Szeged és Békéscsaba közötti vonatok csak Szeged-Rókustól közlekednek Békéscsaba felé mindkét irányban. A köztes szakaszon a vasútvillamosokat lehet igénybe venni, szintén pályakarbantartás miatt. Viszont hallásra!
2: Köszönjük szépen! 5:30, ez továbbra is a hajnal tájadása. Gyakorlatilag a legveszélyesebb forgatókönyv érvényesült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei almaültetvényeken. Koratavaszi fagy, majd az azt követő hirtelen forróság és a szinte véget nem érő aszály. Mi lesz veled, magyar alma? Ezzel is foglalkozunk 6 óráig.
11: Hírek következnek a Kossuth Rádióban, a híreket Mikja György szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Súlyos buszbaleset történt a svájci Alpokban, hatékony Európai Uniót sürgettek a visegrádi négyek, hűvös esős napunk lesz ma. Többen meghaltak Svájcban, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland busz. A sofőr mellett 48-an utaztak a járművön. Egyelőre még nem tudni pontosan, hogy hányan vesztették életüket vagy sérültek meg az alpesi régióban történt tragikus balesetben. Az energiaárakról, a migrációról és a következő 7 éves uniós költségvetésről is tárgyaltak a V4 országok kormányfői Pozsonyban. Magyar Péter miniszterelnök kijelentette, nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül. Azt is hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. Magyar Péter miniszterelnök a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. 8 korábbi vezetőt, köztük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatóját is meggyanúsították a használt volánbuszok túlárazott beszerzése miatt. A gyanú szerint a volántársaságoknál mintegy 10 milliárd forintos vagyoni kár keletkezett a 10 évvel ezelőtti járművásárlások miatt. A Nemzeti Nyomozó Iroda szerint az ügyben további gyanúsítások várhatók. Különleges drón bemutatóval emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadás áldozataira a tragédia 25. évfordulója alkalmából. A világító drónok a kikötő fölött emelkedtek a magasba, kirajzolva a világkereskedelmi központ Iker tornyainak körvonalait. A fényjátékhoz pontosan 2977 drónt használtak, mindegyik a terrortámadás egy-egy áldozatát jelképezte. Felhős, hűvös időre van kilátás, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hajnali 12-18 fok után napközben 18-25 fok lehet, majd késő este 13-20 fok valószínű. A körzeti időjárásról Balogh Tamást hallják.
2: Köszönöm szépen. Budapesten 15 fokos a hajnal, míg Győrben 14 fokot mértek. Mosonmagyaróvár 14, Sopron 12, Szombathely 13, Pápa 14, Veszprém 13 fok, Székesfehérvárról nem érkezett információ. Szentgotthárdon gyenge északi szél fúj és 12 fokot mértek. Zalaegerszegen ugyancsak 12 fokos a hajnal. Keszthely 14, Nagykanizsa 13, Kaposvár 15, Siófok ugyancsak 15, Pécs 16, Paks 17 fok, Baján 15 fokos a hajnal. Kecskemét 17, Eger 17, Széchenyi 14, Miskolc 17, Szolnokon 18 fokot mértek. Karcag 17, Debrecen 17, Nyíregyháza 16, Záhonyban gyenge északnyugati szél fúj és 17 fokot mértek. Szeged 17 fok, Békéscsaba 16 fok, Kékestetőn gyenge északkeleti szél mellett 13 fokot mértek.
12: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
2: Fél hat múlt 4 perccel jó reggelt kívánok, ez a hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. 25 év után először részleltek hazánkban Baromfi Pestist.
13: Itt az állatjóléti szempontokat figyelembe véve történik az állatoknak a leölése, és ahogy mondtam, folyik a járványi nyomozás, illetve a telepek körüli Baromfi telepeknek a vizsgálata.
2: Aztán tegnap rendezték meg a Bábolnai Gazdafórumot.
14: Olyan jogszabályi környezetet kell teremteni, amikor a generációváltás egy valós lehetőség lesz, és nem csak egy fikció. De azt is tudni kell, hogy itt a generációváltás azon fog múlni, hogy tudunk-e friss erőt, új gondolatokat bevonni.
2: Mondta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a fórumon, melynek további részleteiről majd 6 óra előtt. Ha írnának nekünk, a hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Gergács Anikó.
15: Bozsik gazda robata.
2: Az alma moly a gyümölcsösök, különösen az alma és a körte egyik legveszélyesebb kártevője, amely a jól ismert kukacos termést okozza, és védekezés nélkül szinte nem is lehet egészséges gyümölcsöt betakarítani. Ráadásul az alma moly rajzása Magyarországon a meleg nyarak miatt egészen szeptemberig is eltarthat. De ilyen késői időpontban még érdemes egyáltalán permetezni, és ha igen, milyen hatóanyagú permetszert válasszunk? A kérdésekre Bozsik gazda kereste a választ.
16: Az almafáimat rendesen permeteztem felszívódóval, mármint rovarülővel, Gloster almáról van szó. Rengeteg hullott alma van, magyarán férges. Nem tudom mire vélni, lehet, hogy egy-két rajzás még volt. Van értelme ilyenkor felszívódó rovarülővel permetezni?
17: Zsigó György, tanár úr előtt itt van az egész rajzás menet. Még permetezzünk?
18: Budapest 7 pontján mérjük az almamoly rajzását többek között, és azt látjuk, hogy egyre inkább eltűnnek a rajzás csúcsok. Tehát a szilvamolyhoz és a keleti gyümölcsmolyhoz hasonlóan az almamolyjal is folyamatosan számolni kell, bárki megnézheti ezeket a táblázatokat a kamara honlapján.
17: Melyek voltak a támadás első időpontjai?
18: Kőbányán például már április 24-én találkoztunk vele, de Pomázon is megjelent már május 1-én.
17: Pénzes Béla professzor úr is fölhívta a figyelmet már korábban is, hogy szinte eltűnnek ezek a csúcsok, és szinte egy ilyen folyamatos támadásnak lehetünk szemtanúi. Mennyire voltak rajzás csúcsok, illetve mennyire volt folyamatos a támadás?
18: Meg lehet azért látni a rajzás csúcsokat, de közel sem úgy néz ki, mint az én tankönyveimben, még láttam a grafikonokon, amely szerint felmegy elég magasra a csúcs, majd leesik nullára. Jön néhány hét teljes szünet, majd jön a második nemzedék, és már a 80-as évek elején is beszéltünk egy harmadik csonka nemzedékről, amely például a fűszerpaprikában tett nagy károkat Dél-Magyarországon.
17: De most akik küzdenek az almamojjal, akkor mit tegyenek ilyenkor? Még van értelme a vegyszeres beavatkozásnak?
18: Miután még rajzik mindig, én elképzelhetőnek tartom, hogy kifejezetten késői téli almáknál még károsítást csinálhat. Ugye azt is kártételnek nevezem, hogyha ő belerág az almába, de már nem tud eljutni a magházig, mert ez a sértett bőrszövetű alma sem tárolható, hiszen jönnek majd a gombák meg a baktériumok.
17: Mit javasol hallgatóinknak akkor, hogy hogyan védekezzünk?
18: Egyetlen értéket nézzenek, az élelmezés egészségi várakozási időt, és ha ismerik a saját fajtájukat, és tudják, hogy az mikor fog beérni, akkor ez alapján válasszanak. Ha valaki úgy látja, hogy almamoly támadás van még a kertjébe, ehhez kellene a szexferomon csapna persze, akkor valamilyen kontakthatású, például a piretroiddal még oda tud csapni, ezzel egyben a darástkárt is mérsékli.
2: Ha önnek is van kérdése Bozsik gazdához, küldje el e-mailben a hajnaltájkukac@mtva.hu címre. Nehéz az idei év a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei almatermesztők számára is. Gyakorlatilag a legveszélyesebb forgatókönyv érvényesült az ültetvényeken. Kora tavaszi fagy, majd az azt követő hirtelen intenzív forróság és a véget nem érő aszály. Ez a többszörös sokhatás drasztikusan rontotta a terméskilátásokat, sőt az ültetvényekre hosszú távon is negatív élettani hatással van. A termés jelentősen kevesebb, mint a korábbi években, ráadásul sok a lehullott, megégett gyümölcs is, emellett a felvásárlási árak is alacsonyak. Zsoldos Barnabás járt a gyümölcsösökben.
19: Lónyán beszélgetek Bíró Jánossal. Szedik az almát, látom a gépsor ott van, de azért változatlanul nem a lelkesedés hangján tud beszélni.
20: Sajnos az utóbbi évek nem a gyümölcs termelőké. Kettő gyümölcsel foglalkozok, nagyobb mértékben almával és szilvával. Ebben az évben szinte mondhatom, hogy nulla. A szilvának a modern fajtája, a Topen Plus, az teljesen 100%-ban lefagyott. Az Elenából lehet, hogy tudunk annyit majd összetalózni, ami a két családnak, a fiaméknak, meg nekem lekvárfőzés elég lesz. Az almatermelést én úgy gondolom, hogy a Beregbe az almás gazdáknak lassan be kell fejezni. Nem a gazdák a hibásak ezért, de az időjárási tényező, ez nagyba befolyásolja az almás gazdáknak a munkáját, a jövedelmezőségét, ami kicsi, kevés, néhány szem meg is kötött, már mikor eljön a természetes hullásnak az ideje, mind lehullik. Csak egy példát mondok, van egy másfél hektáros területen, Rémo, tavaly szedtem róla a 414 mázsát, most érde is mond 20 mázsa 60 kilót. Mire beszélünk?
19: Milyen fajták vannak?
20: Nekem az volt az elvem, hogy étkezési alma, és sikerült is pár eszendőn keresztül iskolaalmát szedtem, kontineres almát szedtem hűtőházakba. Idareden van, Jonagoldon van, Koveriten van, Rémon van, Florinán van, Gála, aminek most van itt az ideje, ez lenne most, ami jó lenne, iskolaalmának első osztályú lenne, de sajnos nincs mit eladni. Redi Dared, az is egy nagyon jó piacos alma, azon sincs semmi.
19: Tulajdonképpen nem kerül a hűtőházba, vagy naményba, a feldolgozóba?
20: A hűtőházba egyáltalán nem kerül, naményba kerül a lézenbe, a feldolgozóba, de már azt a költséget se fedezi, hogy naményba bevigyük, hanem külső telephelyre. Mátyusban van egy felvásárló, külső felvásárló, és ezt a kereskét oda szállítom be.
19: Széles a termesztési paletta, mekkora területen?
20: Nekem van 24 hektár ebből a kétfajta gyümölcs. Ezt már tetőztem most még 5 hektár dióval, durván 30 hektár gyümölcsössel. Foglalkoznék még örömmel, így 73. évenbe járva, de olyan kedveszeget lettem, olyan szárnyaszeget, mint a madár. Nem sok kedvem van már hozzá.
19: A gyümölcsösben beszélgetünk, egyfajta betakarítási munka vagy nosztalgia. Hogyan nevezzem ezt az itt töltött időt most?
20: Akármennyi van, ezt be kell takarítani. A lelkismeretem nem engedem meg, hogy az a pár szem is ott rohadjon a fejed alatt.
19: Tulajdonképpen zajlik a betakarítás.
20: Így van. Múlt héten mondom azt a kis Rémót, aztán most a Gálát, utána nem is tudom, hogy mi fog jönni, de szerintem az Idared, mert az is elkezd hullani, még nagyobb veszteség lesz.
19: Alma a családnak marad.
20: Nagyon remélem, épp a lányom is itthon van, ők Nyíregyházán laknak. Apu, lesz annyi alma, lesz kislányom, annyi csak lesz, annyi csak össze tudunk szedni. Egyébként sok almát értékesítettem törzsvásárlóknak, jöttek 10 rekesz, 15 rekesz, 20 rekesz, aztán szerették az én almámat. Jó vízió alma. Kezdve ízelt alma, szép alma volt mindig, és tartós.
19: Mennyit fizetnek most? Azért meghatározó, még ha nincs is termés, vagy nagyon kevés, ez legalább megemelte az átvételi árak.
20: A múlti az azzal tisztában van. Hiába adna most százat, úgyse fognak több almát behozni. 52 forint bent a lejözembe az alma. Külső telephelyen minimum 2 forintot levesznek. 50 forintot adnak. Annyit se adnak meg érte, mint tavaly. Hiába nincs alma. Őket ez nem motiválja, hogy nincs alma, és akkor adok már egy kicsit többet, hát ha többet fognak be, nem. Ha nincs alma, nincs alma. 50 forint most a léjjal.
2: Szerbiában a méhészek többsége felemás évet zárt. Június végéig kiadós mennyiségű, mintegy 300-350 mm eső áztatta a földet. Ennek köszönhetően országszerte sok nektárt és virágport tudtak gyűjteni a méh családok. De aztán a nyár két legforróbb hónapjában, júliusban és augusztusban szinte alig-alig nyíltak meg az égi csatornák, emiatt a talaj teljesen kiszáradt és eltűntek a méhlegelők. Ráadásul a méz felvásárlási árai is csökkentek Szerbiában. További részletek Ternovác Istvántól.
1: Bálint János a vajdasági térség legnagyobb méhésze, annak köszönheti a körülményekhez képest jó mézhozamát és a beterelésre készülő méhek megfelelő kondícióját, hogy nem kevesebb, mint 30 helyen, elsősorban folyó és csatornapartokon szétszórva tartotta méhállományát. Kaptárjaival igyekezett ott lenni a vetőmagtermesztés céljából vetett, öntözött napraforgó táblákon is, ahol a szorgos rovarok nem éheztek. A méhész a körülményekhez képest elégedett az idei évvel.
21: Minkre, nagyon jó sikerült. Az első akácon egy kicsit szeszélyes volt az időjárás, ott is be tudtak hozni több mint 10 kilót, amelyek, de amikor átvittük másik akácra, akkor az időjárás ideális volt. És úgy megtömték a kaptárokat, én úgy szoktam mondani, hogy be voltak betonozva a keretek, úgy kellett kiásni a kereteket a szakaszokból. Na, az akác legalább nagyon meg vagyok elégedve. Előtte az olajrepce az úgy ilyen-olyan volt, nem éppen fényes, de tudtunk elmenni valamennyit. A hás az nem épp sikerült itt Fruskogórán. A napraforgó az meg katasztrófa az idén. Bánátban még valahogy sikerült, úgy gyönge 20 kilós átlagot tudtunk kipörgetni a napraforgóról, de Bácskában vagy Szőimben fiasítást annyira lecsökkentették a méhcsaládok, a virágpor vagy nektárhiány, hogy nagyon gyenge méhcsaládjaik vannak. Hogyha összegezzük az egészet, csak hát rosszabb ne legyen, 35 vagy 40 kilós átlagunk van kaptáronként, hogyha van egy bizonyos számú kaptárod, akkor azt jelenti, hogy összecsöpeg.
1: Gondot jelent, hogy az elmúlt hónapokban a napraforgó méz felvásárlás ára Szerbiában 2,8 euróról 2,3 euróra, az első osztályú akácmézára pedig a korábbi hétről 4 euróra esett vissza. De a méz szerencsére eláll, nem kell sietni eladni. Most a cél a családok felkészítése a télre, ahol kell, ott élelempótlást végeznek. Közben a varróatka írtásának is most van az ideje.
21: Az idén két héten hamarabb befejeztük a napraforgó méz elvételt. Az idén időbe kezdtük a előkészületeket a télre. Az éjjel hoztuk haza a magnapraforgó beporzásra ezt a 100 kaptárt, ami itt van a hátunk mögött. Van még 300 kaptár, amit be kell hozzunk a telelőbe, mert Tisza mentjén is van 200 kaptár, ami jó helyt van, mert ottan csak van víz, meg van karmat is, és akkor ott a virágporos legelő megvan.
1: Évekkel ezelőtt Szerbiában ismeretlen fogalom volt a virágpor hiány. A pollen a méhek számára biztosítja a fehérjéket, az olajokat és a vitaminokat. Az intenzív vegyszer használat azonban eltüntette a lassú, de stabil hordást biztosító növényeket, amelyekre sajnos gyonként tekintenek a növénytermesztők, folytatta a méhész.
21: Volt mindig virágpor itt nálunk is, de most sok vegyszert használnak, rovarölőszerek, azok tönkreteszik a kijáró méheket, de szerintem nagyobb kárt csinál a gyomírtószer, mert most nemhogy a veteményekben nem látunk se acatot, se tallóvirágost, se semmit, csak azt a buzát és semmi mást, hanem az út mentén is, meg a parcellák körül is az agyonra van gyomírtószerre permetezve, és azok a gyom növények nektára és virágpora azt tette egészségesé a mi méheinket. A változatottság. Mert nincs a világon két egyforma összetételű virágpor, és hogyha van 4-5-6-10 fajta virágpor a természetbe, akkor lesznek nekünk egészséges méhek. De ez az utolsó 10 évben mindig kevesebb, kevesebb, kevesebb. Én csodálkoztam, amikor voltunk a világkongresszuson Isztambulba, és ott nagyon árulták azt virágporpótlókat, meg nem tudom micsodákat, és odaértünk mi is, hogy annéki nem tudunk egészséges méheket termelni.
2: Sikeres volt a nyúlhús fogyasztást ösztönző kampány első éve. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a nyúlhús táplálkozási értékeire, hiszen rendkívül egészséges, magas fehérje tartalma és nagyon alacsony zsírtartalmának köszönhetően. Egy uniós támogatásnak köszönhetően a nyúl szakmaközi szervezet és terméktanács összesen 1,4 millió eurót költ a nyúlhús fogyasztás népszerűsítésére itthon és külföldön. Gyarmati Péter információi.
0: Tippelnék, nyúl gerinc? Bede Róbert mesterszakács.
4: Igen, ez egy nyúl gerinc filé, ez egy nagyon-nagyon nemes hús, most elősütöm, kérget sütök neki, és kerül be a sültőbe a puliszka korongok, illetőleg a csontozott nyúlcomb mellé. Köretem mentál zöldborsópüré lesz, ami ott melegszik, illetve egy füstös torma mártás és némi aszalt paradicsom.
0: Kell bele egy kis fehérbor?
4: Egy kis fehérborra most fölocsoljuk, ilyenkor szoktam száraz mondani, hogy a természetesen csak száraz, jótékony pörzsanyagokat föloldottam.
0: Hamar elkészül, úgy látszik.
4: Nagyon hamar, és ez egy nagyon-nagyon minőségi hús, és hát az imént kérdezte valaki, hogy lehet ezt megkapni. Mondtam, hogy bármely bevásárló, nagyon sok bevásárló központban.
22: Ilyen nyilvános és látványos főzésekkel kezdődött 2017-ben a Magyar Nyúltermék-Tanács fogyasztást ösztönző kampánya. A folytatáshoz egy eddig nem látott nagyságú összeget nyert a szervezet.
23: Egy több éves munkának a folyamataképpen sikerült egy Európai Uniós pályázatot megnyernünk.
22: Juráskó Róbert, a Magyar Nyúltermék-Tanács elnöke.
23: Konzorciumban a spanyol partnerrel, ez a Rabbit Meat program, egy Európai Uniós program. 2025-27-ig három éves időszakban a két országban fogja népszerűsíteni magát a nyúlhúst és a nyúlhústnak a fogyasztását. Ez egy elég nagy vonulmenű program, mint egy 4.200.000 euró értékű program, amelynek 80%-os támogatottsága van. Bízok abban, hogy ez a program egy nagy lépést fog jelenteni a magyar nyúlágazatnak és a magyar nyúlhúsfogyasztásnak is.
22: Sikeres volt a kampány első éve, mondta Juráskó Róbert.
23: Konzorciumban vagyunk a spanyol nyúltermék-tanácsa. Elmondhatjuk, hogy az első év a magyar oldalon egy nagyon sikeres év volt, mintegy 300%-kal teljesítettük túl a vállalt kötelezettségeket.
24: Az rengeteg.
23: Igen, az elég sok. Nyilván mi nagyon mínuszból indulunk, ha lehet így fogalmazni. Fontos nekünk, hogy valóban elértük azokat az embereket, akiknek fel tudtuk hívni a figyelmét arra, hogy elérhető a nyúlhús, és ez egy nagyon egészséges és nagyon finom. És látjuk azokból a számadatokból, amik beérkeznek hozzánk, azok a internetes felületek, Facebook felületek, hirdetési felületek, ahol több ezeren regisztráltak be ezekre a felületekre, letölték a legújabb receptjeinket, és valóban látjuk, hogy hozzányúlnak a nyúlhúshoz. A fogyasztásban ténylegesen ezt a 300%-ot természetesen nem éri el, de azért látjuk, hogy a tavalyi évben is meg tudtuk tartani ezt a 400-450 tonnás belföldi fogyasztást, amit az áruházláncokban tudunk mérni. Ez elsődlegesen azok a nyúlhús termékek, amelyek elérhetők a multi áruházakban, félkilós és egykilós kiszerelésekben. Ezek a termékek megtalálhatók most már minden nagyobb multi áruházban.
22: Idősebb nyugdíjas házaspár látható a nyúlhús kampány.
25: Egy kicsit extravagáns a
22: promóciós plakátján, és az van odaírva, hogy inspiráljanak azok, gondolom a fiatalabbakat, akik egész életükben jókat ettek, és most is remekül vannak.
25: Így van.
22: Arra gondoltak ezzel, hogy a nyúlhús egészséges étel, és a fiatalabbak már nem fogyasztják?
25: Arra buzdítjuk a fiatalokat, hogy vegyenek példát az idősekről, az idősebbekről, a nagyszüleikről, akik még mindig remek formában vannak.
22: Gál Tímea, az InnoFood Marketing Kft. Nemzetközi projektmenedzsere.
25: Nem a diétákon és a hivatalos egészségtudatos táplálkozáson nőttek fel feltétlenül, de jó ízekkel, meg nagyon egészségesen táplálkoztak, és buzdítjuk őket, hogy vegyék fel velük a kapcsolatot, kérdezzék meg, hogy milyen nyúlhúsos ételekre emlékeznek, vagy éppen segítsenek elkészíteni, megtanulni mondjuk egy nyúlhúsos ételnek az elkészítését. A teljes költségvetés az 4,2 millió euró, és ebből a magyar rész az 1,4 millió euró.
23: Kampány ugye folytatódik, ez évben is több akciót fogunk szervezni, már néhány eseményen túl vagyunk. Egyik ilyen fő eseményünk az a nyulas éttermi napok, ez november 21-22-én lesz, több hazai étteremben jelentkeztek az éttermek, hogy ők szeretnének nyúlnapot tartani, úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy keressene egy olyan éttermet maga körül, aki ebbe a programba csatlakozik, ezeknek a címei megtalálhatók majd a mi internetes és a Facebookos felületeinken, kóstolják meg a nyúlhúst, ha ízlik, akkor pedig rendszeresen fogyasszák.
22: Mondta a Nyúltermék Tanács elnöke.
2: 25 év után először észleltek hazánkban baromfipestist. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal két Bács-Kiskun megyei broiler csirketelepen fedezte fel a fertőzést. Az országos főállatorvos rögtön elrendelte az összesen mintegy 220 ezres állományok felszámolását. A vírus rendkívül ellenálló és gyorsan terjed, és a legagresszívabb vírustörzsek akár 100%-os elhullási arányt is okozhatnak. Kulik Bence dr. Nemes Imrét, a NÉBIH elnökét, országos főállatorvost kérdezte.
26: Szeptember 8-án igazoltuk két broiler telepen a baromfipestis vírus jelenlétét. Az egyik telepen 125 ezer baromfi volt, a másik telepen 95 ezer. Mivel a madárinfluenza és a baromfipestis klinikailag nem elkülönített, ezért azonnal mintát vettek és laboratóriumi vizsgálatra küldték, és ezekből a mintákból igazoltuk a baromfipestis jelenlétét.
3: A fertőző vírusos betegség évtizedek óta nem fordult elő hazánkban. Hogy kerülhetett most újra két telepre is ez a fertőzés?
26: Egy ilyen betegség megjelenésénél mindig a intézkedések első csapatában, első csoportjában van benne a járványügyi nyomozás. Ezt is elkezdték a kollégák. Pontos információnk nincsen, de azt tudjuk és ismerjük, hogy 2025 évben is mind Lengyelországban, mind Spanyolországban, mind Németországban, sőt Franciaországban is, tehát Európa több országában megjelent a baromfipestisnek egy olyan változata, ami nagyon fertőző és elhullásokat okoz. Azt gyanítjuk, hogy valamilyen úgy módon ez kerülhet ebbe az állományba, de még egyszer mondom, a járványügyi vizsgálatok még jelenleg tartanak.
3: Hogyha jól tudom, akkor baromfipestis elleni vakcina az rendelkezésre áll, és Magyarországon a gazdasági célú állományokat kötelező is vakcinázni. Hogy mégiscsak megjelent ez a fertőzés?
26: Igen, jogszabályi kötelezettsége valamennyi baromfitartónak, ahogy szerkesztő úr is említette. A járványügyi nyomozásban ezt is vizsgáljuk, hogy valójában ténylegesen megtörtént-e szakmaszabályai szerint az állományoknak a vakcinázása. A lengyel, spanyol és Németországban megjelent vírus törzs, az gyakorlatilag egy újfajta vírus, ami a vakcinákban nem mindegyikben van jelen. Vizsgálnunk kell ezt is, hogy melyik baromfipest is vírus okozza a magyarországi fertőzéseket.
3: Kicsit végig tudna minket vezetni, hogy mi történt pontosan 8-a óta, és most a következő napokban mi fog majd történni?
26: Hát most a legfontosabb valójában ténylegesen az állományoknak a felszámolása. Itt az állatjóléti szempontokat figyelembe véve történik az állatoknak a leölése, és ahogy mondtam, folyik a járványügyi nyomozás, illetve a telepek körüli baromfi telepeknek a vizsgálata a következő lépés.
3: Gondolom a kártérítés megítélése az majd csak a nyomozás vége után merülhet fel.
26: Alapszabály szerint az állattartók ilyen esetekben az állatok értékét megkapják, állami kártérítésre jogosultak, ha csak a járványügyi nyomozásban olyan tényeket nem találunk, amelyek felróhatók az állattartóknak, és emiatt sajnos esetleg ki kell őket zárni a kártérítésből, de jelenleg nincs ilyen információnk, tehát az állattartók úgy tervezzük, hogy természetesen megkapják a őket megillető állami kártérítést.
3: Mekkora gazdasági kárról beszélünk nagyjából?
26: Ezt még most nem tudom megmondani, ez természetesen az állatok leölésével párhuzamosan történik az adatok felvétele, hogy pontosan milyen súlyú állatok voltak, hány naposak, akkor ezek alapján lehet megállapítani az állatok értékét. Abban az esetben, hogyha a környék állattartói már betartották korábban is a járványügyi intézkedéseket, az állományaikat a jogszabályoknak megfelelően vakcinázták, akkor azt gondolom, hogy nem lesznek újabb esetek, de ezt természetesen nem lehet kizárni, ezért is kell a 10 kilométeren belül lévő baromfi telepeket vizsgálnunk.
3: Veszélyes-e ez a fertőzés az emberre, vagy az emberi fogyasztókra? Kell-e nekünk embereknek félnünk?
26: Ez egy nagyon fontos kérdés, és így a beszélgetés végén ez fontos is kitérni. A baromfipest is csak baromfiakat, házi madarakat és vadmadarakat betegíti meg, más állatfajokra teljesen veszélytelen. Az embert sem tudja megbetegíteni, és magyarországi baromfi termékek biztonságosak, fogyasszák nyugodtan, bizalommal.
2: Tegnap rendezték meg a Bábolnai Gazdafórumot, ahol az érdeklődők a mezőgazdaság égető problémáira választ kereső szakmai előadásokon és kerekasztal beszélgetéseken is részt vehettek. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a fórumon hangsúlyozta, a mezőgazdaság előtt álló legnagyobb kihívás az éghajlatváltozás, a vízellátás biztosítása és az, hogy a fiatalok számára is vonzó, jövedelmező megélhetést jelentsen az élelmiszertermelés. Gárdonyi Eszter összeállítását hallják.
5: Az agrárminiszter kiemelte, a generációváltás szempontjából az határozza meg az agrárium jövőjét, hogy hogyan tudnak lehetőséget teremteni azoknak a fiataloknak, akik fel akarják vállalni ezt a munkát, hogy hogyan tudják őket földhöz és tőkéhez juttatni.
6: Hogyha valaki megnézte a felmérést, akkor látta, hogy a mai világban majdnem minden pénzben mérnek. Én nekem azért megnyugtató volt, hogy a második válasz az az volt, hogy mennyire hasznos az a tevékenység, amit ő végez. És azt gondolom, hogy ez ad bizalomra okot a generációváltás tekintetében, hogyha azért a fiataloknak még több mint a fele, a megkérdezett fiataloknak azt gondolja, hogy a hasznossága fontos az ő tevékenységének, ezt úgy is értékelhetjük, hogy a fiatalok több mint a fele úgy értékelhi, hogy az élelmiszergazdaságban való szerepvállalás az egy lehetőség. Ezt a nézetet, ezt nekünk feladatunk és kötelességünk megerősíteni. És amiben itt az államnak szerepet kell vállalni, az a lehetőségekhez való jutás. Olyan jogszabályi környezetet kell teremteni, amikor a generációváltás egy valós lehetőség lesz, és nem csak egy fikció. De azt is tudni kell, hogy itt a generációváltás azon fog múlni, hogy tudunk-e friss erőt, új gondolatokat bevonni. Miért? Azért, mert a megfelelésnek ez lesz az alapja.
5: Bónna Szabolcs hozzátette, a felmérések szerint az ország egy jelentős területe nem alkalmas arra, hogy a világpiacon versenyképesen jövedelmet teremtve állítson elő mezőgazdasági tömegtermékeket.
6: A commodity termékek esetében, ahol a hatékonyság, a költséghatékonyság a legfőbb kérdés, vesztésre állunk. Az országnak egy jelentős területe nem alkalmas arra, hogy commodity termékeket versenyképesen, jövedelmet termelve állítsunk elő. És visszautalok akkor a fiatalok véleményére. Szeretnék, hogyha hasznos tevékenységet végeznének, de mi a legfontosabb a számukra? Hogy ebből jövedelmük képződjön. És itt jön a társadalmi felelősség kérdése, és azt gondolom, hogy emiatt is egy kicsit erős kijelentés az, hogy majd mi vagy én megmondom, hogy mi az irány. Nem tudom megmondani. A felelősségem megvan benne. A kormányzat felelőssége megvan ebbe a kérdéskörbe. De ezt közösen kell megmondanunk. Mindannyiunknak, akik itt ülünk, akik ennek a termékpályának a szereplői.
5: Bóna Szabolcs szerint fel kellene hagyni a tömegtermékek előállítóival folytatott versennyel. A földterületek művelési ágának megváltoztatását azonban a jelenlegi tulajdoni viszonyok és szabályok nehezítik, ezért biztos, hogy hozzá kell nyúlni a földtörvényhez és a földszabályozáshoz. Emellett pedig a fő célokat kell elsősorban szem előtt tartani.
6: Az egyik fő cél az élelmiszer önrendelkezés. A másik az, hogy fiataloknak tudjunk perspektívát adni. A harmadik fő cél pedig az, hogy mindezt úgy csináljuk, hogy az jövedelemtermelő képességet mutasson, és legyen benne valóságos jövedelem. Ezt hogy tudjuk elérni? Úgy, hogy először is szembenézünk a valódi kihívásokkal, és kinyitjuk az őszinteség korszakát. Szerintem ezt megtettük. Az első lépések megvannak. Kezdünk végre őszintén beszélni arról, hogy mivel állunk szembe, és nem illúziókat kergetünk. Erre tökéletes példa volt az öntözés és az öntözés kérdése.
5: Az agrárminiszter kitért az öntözéssel kapcsolatos problémákra is. Mint mondta, ha a szántóterületek 10%-át öntözhetővé sikerült tenni, az már egy jelentős eredmény. Komoly beruházásokkal ez az arány akár 20%-ra is növelhető, mindez azonban nem rövid, hanem hosszú távú cél.
2: És kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj. Hamarosan kezdődik a Felkelő című új hírműsorunk. Várja önöket a műsorvezető Benyó Rita. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a mediaclip.hu oldalon. A gyártásvezető Szőlősi Éva, a hangmérnök Bényi Csaba és a szerkesztő Gergács Anikó nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok! Balogh Tamást hallották.

0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Jó reggelt kívánok, ez itt a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja. Szeptember 11-én, pénteken, Teodóra napján, én Benyórita vagyok. Ma legyen önöknél esernyő, mert továbbra is felhős és esős az idő. A hírek és benne az időjárás részletei viszont a Krónika szerkesztőitől következnek.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják, a bemondót Ceglédi Edit. Főbb híreink először röviden.
3: Erős Közép-Európa nem létezhet erős V4 országok nélkül, mondta a miniszterelnök Pozsonyban.
2: Több mint duplájára nőnek az alap és innovatív kutatások forrásai.
3: Esős, hűvös idő lesz.
2: Most pedig következnek a részletek. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban.
3: Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. A kormányfő sikerként értékelte, hogy a tagállamok még gyakrabban és intenzívebben egyeztetnek majd, mivel az együttműködésből az újra megerősödött V4 és Európa is profitálni fog. A kormányfő arról is beszélt, az országok évvégére szeretnének megállapodni a következő uniós költségvetésről.
4: Egy szóval tudnám összefoglalni, milyen költségvetés szeretnénk, fair legyen. Mindannyian tudjuk, hogy a nettó befizetők természetesen többet fizetnek be, de azt is tudjuk, hogy a nettó befizetőknek ez ugyanolyan jó. Egy szénát kiemelhetek, az a mezőgazdaság. Óriási problémák vannak a mezőgazdaságban. Az idei asszály nem csak Magyarországon, de szerintem Európa szerte a lét szélére sodorta a mezőgazdaságot.
2: Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között. Erről is a pozsonyi sajtótájékoztatón beszélt a miniszterelnök.
3: Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitáskérdések szakértői szintű előkészítésében, de ez még nem történt meg. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben, és bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
2: Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét. Erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdász vándorgyűlésen Egerben.
3: Kármán András hangsúlyozta, költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés megtartásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell a hangsúlyt helyezni.
5: Önmagában csak a Maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági siker. Olyan magyar euró bevezetést kell célul kitűzni, ahol hazánk az euró átvételével, sőt azt megelőzően is és azt követően is, képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartható módon növelni.
2: Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár.
3: Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Hozzátette, a jelenlegi 40 milliárdról 70 milliárd forintra növelik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program alapkutatásokat támogató forrásait is, amivel jelentősen több tudományos karrier válik finanszírozhatóvá.
2: nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság.
3: A testület a GKI gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakció vezetőjét is.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
2: Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél.
3: A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot.
2: Magasabb a hazai földgáztárolók töltöttsége, mint az uniós átlag.
3: A Gazdaság és Energetikai Minisztérium hangsúlyozta, a magyarországi tárolók 70% felett állnak, az EU átlag pedig 67%. A tárca hangsúlyozta, a tartalékok az importszállításokkal és a magyarországi kitermeléssel együtt biztosítják a magyar fogyasztók biztonságos ellátását.
2: 5 hónapos várakozás után megkezdődött Szombathelyen az Oladi Plató városrész utcáinak aszbesztmentesítése.
3: Az érintett 110 helyszín nagy részén bitumenes fedést kapnak a szennyezett utak. Nemény András polgármester tegnap a szakadó esőben tartott tájékoztatóján hangsúlyozta, a munkálatok 2,3 milliárd forint többletkiadást jelentenek a városnak.
6: Azt még nem tudjuk, hogy az önerő az legfeljebb, vagy legalább 30%, de azt a döntést hoztuk, hogy a szükséges önerőt biztosítjuk. Egyben a közgyűlés arra is döntést hozott, amit én a miniszterelnöknek már külön megírtam. A szolidaritási hozzájárulásból szeretnénk levonni ezt az összeget, mert az önerő mértéke 500 millió forint is lehet akár.
2: A szakemberek szerint az öngyilkosságok 80-90%-a megelőzhető lenne, ha mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával.
3: A hazai ellátórendszer több problémával is küzd. Szekeres György, pszichiáter, a mentális egészségügyi ellátás fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, az öngyilkosság megelőzésének tegnapi világnapja alkalmából elmondta, a szakember hiány és az alulfinanszírozottság mellett a területi egyenlőtlenségek, a bonyolult betegutak és az elavult infrastruktúra is nehezíti a kezeléseket. Hangsúlyozta, a helyzet megoldása sürgős, a teljes átalakítás hosszú évekig is eltarthat.
7: Az a elképzelésünk, a szakma elképzelése, hogy ezek a tűzoltás szolgáló intézkedésekre izoláltan és csak kimondottan egy-egy aktuális probléma helyi megoldására szoruljanak, hanem része legyen egy globálisabb átalakításnak. A terveit el tudjuk készíteni, de ennek a megvalósulása nyilván fokozatosan és évtized alatt, vagy 2-3-4 évtized alatt fog tudni megvalósulni.
2: Különleges drón bemutatóval emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadás áldozataira a tragédia 25. évfordulója alkalmából.
3: A világító drónok a kikötő fölött emelkedtek a magasba, kirajzolva a világkereskedelmi központ Iker tornyainak körvonalát. A fényjátékhoz pontosan 2977 drónt használtak, mindegyik a terrortámadás egy-egy áldozatát jelképezte. 2001. szeptember 11-én az Al-Qaida terroristái 2 eltérített repülőgéppel becsapódtak a világkereskedelmi központ felhőkarcolóiba. Egy harmadik gépet a Védelmi Minisztérium washingtoni épületébe vezettek. Egy negyedik repülő Pennsylvániában zuhant le, miután az utasok szembeszálltak a terroristákkal.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
8: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Regős László Páltól hallják. Orbán Willivel a soraiban vereséggel kezdte a labdarúgó bajnokok ligája főtábláját az RB Leipzig. A lipcseiek a Como otthonában kaptak ki 4-1-re. A Bayern München 5-0-ra győzte le a Bodø Glimt csapatát, a Manchester United pedig magabiztos 4-0-ás sikert aratott a Shabak Baku ellen. További eredmények: Fenerbahce Róma 1-1, PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk 1-1, Slavia Praha Lan 2-3. Győzelemmel kezdte a férfi kézilabda bajnokok ligája csoportkörét a Szeged együttese. A tiszapartiak hazai pályán 42-31-re győzték le a Krisztiánsztád csapatát. A szegediek legeredményesebb játékosa a 9 gólig jutó Magnus Rőd volt. Nem sikerült meglepetést okozni, így befejezte szereplését a világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott, amely 108-56-ra kikapott az Amerikai Egyesült Államoktól a berlini negyed döntőben. A magyar csapat 40 év után jutott be újra a legjobb 8 közé. A Ferencváros nyerte a férfiak jégkorong szuperkupáját. A kupagyőztes, bár kétszer is hátrányba került, végül 3-2-re győzte le a bajnoki címvédő BEA együttesét. Megvan Magyarország első kvótája a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára. Rescsik Csaba ezüstérmet szerzett az R1-es versenyszámban a dél-koreai parasportlövő világbajnokságon. A párizsi játékokon 5. helyig jutó Rescsiknek a férfi 10 méteres légpuska álló SH1-es kategóriában a 2. helyért közvetlen indulási jogot. Köszönöm figyelmüket!
0: Közlekedés.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint tart a felújítás az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között, a 35-östől az 51-es kilométerig több szakaszon is dolgoznak, a félútpályát lezárták.
0: Időjárás.
3: Borult esős idő lesz ma, a szél megélénkül, északnyugaton 15-22, délkeleten 30 fok is lehet, késő este 13-20 fok valószínű.
9: A krónikában egyebek mellett elmondtuk, hogy többségi álláspontá vált az Unióban a migráció elleni fellépés, mondta a miniszterelnök Pozsonyban.
3: Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről.
9: Megkezdődött Szombathelyen az azbesztmentesítés. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel fél hétkor, krónikával legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
0: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
10: Felnőtt egy nemzedék, amely csupán történelmi bejegyzésként gondol 9-11-re. A New York-i ikertornyok lerombolása azonban a 21. század legbrutálisabb terrortámadása volt. 2001. szeptember 11-e után a világ is más lett. Két magyar szemtanú emlékezik. Mi játszódik le egy gyerek agyában olvasás közben? Ezt kutatják a Pécsi Tudományegyetemen, mégpedig azért, hogy segítséget nyújtsanak a diszlexiával küzdőknek. Igen, lett másik Magyarország. Vendégünk lesz Olái Bolya.
0: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Mert pedig a 4IG állami szerződéseinek átvilágításáról, a Hunren átalakításáról és a gondos óra jövőjéről is kérdezzük, és szeptember 11-e 25. évfordulóján New Yorkba is kapcsolunk. A forró és száraz nyár után egyre sürgetőbb kérdés, hogyan változik az éghajlatunk, és miként tudunk alkalmazkodni hozzá. Ha Európa és a világ egyre több térségét sújtja a száj, hova tűnik a víz? A következő percekben Hatvanitót Erika vendége, Péter Szabó Péter és Kis Anna éghajlatkutató volt a Kulcskérdések tegnapi adásában.
1: Azt már általános iskolában megtanuljuk, hogy hogyan működik a víz körforgása a Földön. Mindebből pedig arra lehet következtetni, hogy a víz, ami a Földből, a folyókból, tavakból most hiányzik, van valahol. De hol, Péter?
2: Globálisan gyakorlatilag a víz állandó, ugyanakkor lokálisan és időben rendkívül változó. Éppen ezért csak regionálisan beszélhetünk aszályról, globálisan nem. Hiszen folyamatos átrendeződés van az egyes vízkörforgásbeli elemek között, mert ugye lehet a víz a légkörben, ugye lehet a szárazföldön, lehet a folyókon és a felszín alatti vizekben, lehet tavakban, illetve óceánokban, illetve még lehet hóban és jégben tárolva. És hogyha ezeknek az összmennyiségét nézzük, akkor nagyjából állandó ugye a mennyisége.
1: Anna, hol van akkor most a víz, hiszen nincs a talaj felszínén, nincs a folyókban?
3: Igaziból, hogyha a globális képet nézzük, akkor azt vehetjük észre, hogy még Magyarországon, meg Európa nagy részén is tényleg ez a pusztító aszály lépett fel most az elmúlt időszakban. Addig például a kelet-európai térségben, vagy Törökország térségében, Kelet-Ázsiában ott több csapadék hullott az átlagosnál, tehát hogy globálisan igen, ez megvan valahol, illetve hogyha már egy kicsit így áttérünk a felmelegedés vagy a klímaváltozás problémaköréhez, akkor azt tudjuk még elmondani, hogy a légkörnek azzal, hogy melegebb lesz, megnő a víz befogadó képessége, tehát hogy egyszerre több vízgőz lehet a légkörben, anélkül, hogy ez kihullana.
1: Azt olvastam, hogy óceánok fölött csapódott le ezen a nyáron a legtöbb víz. Ennek az az érdekessége a számomra, hogyha az óceánba csapódik, akkor ez sós víz lesz. Hogyan alkalmazkodik majd később újra a körforgáshoz ez a víz?
2: Hát én kezdeném ott, hogy a légkörvízkészlete nagyságrendileg ilyen 10-13 ezer köbkilométer. Ez így nagynak hangzik, viszont a teljes vízkészlethez viszonyítva a Földön csak 1/1000%-a az egésznek, tehát nagyon kicsi. És hogyha egyszer ez kihullana a Föld minden egyes pontján, tehát minden egyes négyzetméterén, hiszen úgy mérjük a csapadékot, akkor nagyjából egy nagy zivatar annak megfelelő 25 mm-nyi csapadék hullana le mindenhol. Éppen ezért nagyon fontos még egy másik mennyiséget megadni, az az, hogy mennyi ideig tartózkodik a légkörben a víz, és ez nagyjából 7-10 napot jelent. Természetesen vannak ennél rövidebb tartózkodási idejű vízrészecsék is. Mondok egy példát, a helyi képződési zivatarok azok, amely például egy meleg tenger felszín fölött képződnek, és ott gyakorlatilag kiesnek a felhőből. Ennek rövid tartózkodási ideje van, mondjuk ilyen egy nap, viszont vannak ennél jóval hosszabb tartózkodási idejű részecskék is, amelyek szállítódnak és mozognak a légkörrel, mire egyszer csak elérik a harmadpontjukat és kiesnek a felhőből.
1: Mi múlik, hogy éppen hol van szárazság a Földön?
3: Ez szerintem több tényezőtől is függ, de az biztos, hogy a melegítéssel egy ilyen öngerjesztő folyamat léphet fel. Ugye alapvetően arról van szó, hogyha a felszín felmelegszik, akkor elindul a légtömeg fele a magasba irányul, és hogyha eléri ezt az úgynevezett telítettségi szintet, akkor kicsapódik, létrejön a felhő, és aztán abból lesz a csapadék. Most egyrészt erről van szó, hogy ezt a telítettségi szintet később tudja elérni, mert hogy többet tud magában tartani a légkör. Másrészt pedig, hogyha ez megtörténik, a melegedés, és már a talajból lévő páralgó vízmennyiség is mind-mind feljutott a légkörbe, akkor már nincs tovább olyan pároloktatandó mennyiség, amire a hő fordítódna, tehát hogy még inkább a melegedést, ezt úgy nevezik, hogy a szenzibilis hőáram lesz erősebb, és ez tovább gerjeszti ezt a folyamatot. Ugye, ha még melegebb van, még több párolgást okoz, és ez egy ilyen ördögi körként fogható fel egy kicsit.
1: Sokakat az foglalkoztat, hogy bármilyen emberi eszközzel, tudományos eszközzel tudunk-e ezeken a folyamatokon változtatni, Anna?
3: Ez szerintem elég nehéz kérdés. Tehát, hogyha mondjuk vizesebben hagyom a tájat, akkor az nem biztos, hogy ott lokálisan fog aztán kiesni. Tehát pont ez az, ami el is hangzott, hogy szállítódik a légkörben a nedvesség, tehát hogy az nem biztos, hogyha én lokálisan itt akarok csapadékot, azt tényleg itt fogom elérni, hogyha innen pároloktatok valamennyi vízmennyiséget a légkörbe.
1: Tehát az a válasz, hogy igazából nem.
3: Én nem tudnék igen ilyen konkrét receptet mondani.
1: Pedig milyen sokan örülnének neki. Említette Péter, hogy egyes térségek nagyon szárazak maradnak. Ez történt most ugye Európában is ezen a nyáron. Mi történt?
2: Igen, ez történt, de nem teljes Európában történt ez, mert alapvetően Közép- és Nyugat- és Dél-Európában egy anticiklonális helyzet volt tartósabban, ami azt jelenti, hogy leszálló légáramlatok uralkodtak, napsugárzások

0: hatás. Bőven tudta melegíteni a felszínt, tehát hogy melegek is voltak ezeken a területeken. A frontok nem tudtak a kontinens belsejébe jutni, az asszály erősödött ebben a helyzetben. Tehát egy ilyen helyzet volt gyakorlatilag végig fennállva a kontinens legnagyobb részén. Ugyanakkor a ciklonok, hogyha magunk előtt képzeljük Európát, akkor nagyjából ebben a Norvégia, Baltikum, Nyugat-Oroszország és Kelet-Ukrajna, Törökország térségében tudtak vonulni a ciklonok, és ott tudtak csapadékot is létrehozni, mert ugye ezeken a területeken nem volt ilyen helyzet, és alapvetően erre mozgott az egyrészt magassági futóáramlás, és az úgynevezett jet, ami ugye rendkívül gyorsan szállítja a levegő részecskéket, illetve itt tudtak képződni ezek a ciklonok is, amelyek ugye kedveznek a feláramlásnak, és létre tudják hozni a csapadék elemeket. Tehát hogy nem volt Európa teljes egészén száraz azért, ez a április-májustól tartó időszak, hanem azért voltak ugye alapvetően a perifériáin, tehát hogy az északi, a keleti és a délkeleti területén voltak azért csapadék töbletek is.
1: Hatvanító Terika vendége, Péter Szabó Péter és Kis Anna éghajlatkutatók voltak. Ossza el a kormány a sportnak járó TAO pénzeket, ezt javasolja friss jelentésében az állami számvevőszék. Évente mintegy 125 milliárd forintról van szó. Az ÁSZ szerint a mostani rendszer torzíthatja a sportszakmai döntéseket és korrupciós kockázatokat is rejt. A lehetséges átalakításról Szabados Gábor sportközgazdásszal beszélgetett Tesszári Nóra a Nap témája című műsorunkban, ebből hallanak most egy részletet.
2: Mi a jelentés lényege? Hogy tudnánk ezt közérthetően elmagyarázni?
3: Valóban az, ugye nagyon óvatosan fogalmazva, de a számvevőszék gyakorlatilag megfontolásra javasolja azt, hogy a TAO rendszert szüntessék meg, de nem úgy, hogy magát a teljes támogatási folyamatot megszüntetik, hanem a jelenlegi folyamatot kellene megszüntetni, tehát hogy ne a cégek saját maguk osszák el ezeket az összegeket a hozzájuk jelentkező sportszervezeteknek, hanem ugyanúgy, ahogy eddig, fizessék be az adójukat a központi költségvetésbe, és az állam nyilván a kormányzatnak az ebben illetékes része, tehát a sportállamtitkárságnak valamelyik szerve döntsön arról, hogy ebből a keretösszegből milyen sportszervezet milyen formában tud részesülni.
2: Na most a jelenlegi évi 110-136 milliárd forint közötti összeg közvetlenül a cégektől a sportegyesületekhez kerül. Ez a teljes sporttámogatási rendszerhez képest mekkora összeg?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, mert olyan sokféle csatornán zajlik jelen pillanatban is, nyilván ugye az előző kormány idejéből örökölt módon még a magyar sport támogatása, hogy nagyon nehéz igazából azt felmérni, hogy a központi, tehát a kormányzattól központilag érkező támogatásokat, a létesítmény építéseket, fejlesztéseket, fenntartásokat, akár az önkormányzati támogatásokat, az állami tulajdonban lévő cégektől szponzorációs és egyéb támogatási formában érkező összegeket, ha ezt mind összevetjük, akkor azért egy nagyon nagy összeg jön ki, de ugyanakkor azt kell mondani, hogy a TAO támogatások még mindig ennek egy jelentős részét képezik. Minél jobban próbáljuk ezt esetleg lecsupaszítani arra, hogy mi az, ami tisztán csak támogatásnak nevezhető, tehát ha most a szponzorációt például kiveszem, bár annak is gyakorlatilag a jelentős része ténylegesen támogatás és nem valós piaci értékű szponzoráció. Ott tartunk, hogy a TAO az mindenképpen egy jelentős meghatározó támogatási nagyságot jelent a teljes sportfinanszírozáson belül, és különösen azon a területen, ahová ezt elsősorban szánták, tehát itt a szabadidősport és az utánpótlás sport finanszírozásában gyakorlatilag nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyon sok egyesület és sportszervezet számára élet-halál kérdés ezeknek az összegeknek a készhez
2: romlása. Most épp ez az, hogy 2011-ben indult ez az egész program azzal, hogy az utánpótlás nevelést és az egészséges életmód kialakítását segítsék. De hol csúszott félre akkor ez a dolog, hogy most arról beszélünk, hogy meg kéne szüntetni?
3: Én alapvetően két pontot látok, és ezt nem csak most a számvevőszék jelentése után, hanem korábban is nagyon sokszor elmondtam, leírtam. Az egyik az, amit most a számvevőszék is megállapított, az elosztása ezeknek az összegeknek, ami nem sportszakmai alapon történt, hanem elsősorban politikai és kapcsolati alapon, tehát a cégek azokat a sportszervezeteket támogatták, amelyekkel politikai gazdasági kapcsolatot tudtak kiépíteni, vagy inkább fordítva, amelyik sportszervezet tudott cégekkel politikai, gazdasági kapcsolatot kiépíteni, azt tudott ezektől a cégektől szerezni DAO támogatást, de alapvetően nem a szakmaiság dominált itt ebben, hanem az, hogy melyik sportszervezetnek van nagyobb politikai tőkéje. Ez az egyik, tulajdonképpen ugyanezt mondta most ki a számvevőszék is. A másik, amiről csak úgy említés szinten beszél a számvevőszék, de ezt most nem részletezték, az az egész folyamatnak az ellenőrzése. Tehát az, hogy a DAO támogatások felhasználása a jogszabályoknak és a racionális működéseknek a közpénz felelős elköltésének megfelelő. Itt utaltak a korrupciós kockázatra, de igazán erről kevésbé szól a közlemény. Nagyon sokáig nem volt megfelelő ellenőrzése a DAO támogatásoknak. Később ezt a sportági szakszövetségek kialakították, és egy idő után azért az egész periódus második felében már azért sokkal jobban működött, de például még mindig van olyan sportági szakszövetség, mert hogy maguk a szövetségek is pályázhattak DAO támogatásra, amelyik például a saját maga által megkapott támogatásaival még mindig nem tudott évekre visszamenőleg elszámolni.
2: Van egyébként olyan sportág, amit kiemelne, hogy egyértelműen nyertese, vagy épp ez az, hogy vesztese ennek a rendszernek?
3: Hát nagy meglepetést nem mondok, a labdarúgás az, amelyik a legnagyobb összegeket kapta, tehát ilyen szempontból oda áramlott a legtöbb forrás, tehát nyilván a labdarúgást nevezhetjük a legnagyobb nyertesnek. Most nyilván ebbe kereshetünk ugye politikai hátteret is, hiszen itt voltak például olyan sportszervezetek, amelyek a legnagyobb politikai tőkével rendelkeztek. Ugyanakkor ez valahol logikus is, hiszen ha csak azt nézem, hogy a magyarországi igazolt sportolók több mint fele labdarúgó, akkor valahol logikus az, hogy ha szabadidősportról, utánpótlássportról beszélünk, akik ugye az igazolt sportolók legnagyobb részét teszik ki, akkor valahol ez logikus, hogy a labdarúgás képviseli a legnagyobb forrásmennyiséget. Tehát önmagában ez nem meglepő, viszont tény az, hogy az is növelte ezt a kiemelkedő szerepét a futballnak, hogy ahogy mondtam, itt voltak olyan sportszervezetek, például most nem rejtegetve a dolgokat, például ugye a felcsúti Puskás Ferenc labdarúgó akadémia, amelyiknek a politikai tőkéje messze meghaladta a többi csapatét, és ezáltal sokkal nagyobb arányban tudott részesülni ezekből a forrásokból.
1: Szabados Gábor sportközgazdásszal Tesszári Nóra beszélgetett. A palack visszaváltás ma már nem csak környezetvédelmi kérdés. A közterületi drogfogyasztásról szóló vitákban is rendre felmerül, hogy egyes szerhasználók a visszaváltott palackok árából vásárolnak kábítószert. De hány palack kerül vissza a rendszerbe, mekkora összegről van szó, és mi történik a begyűjtött hulladékkal? Bozoki Csaba, a MOHU visszaváltásért felelős igazgatója ismertette a legfrissebb adatokat a felkelővel, Dercsényi Dávid összeállítása.
4: 2025-ben több mint 3 milliárd tartcsomagolást váltottak vissza Magyarországon, a rendszer 24-es indulása óta pedig már átléptük a 6 milliárd palackot. Ez azt jelenti, hogy a forgalomba hozott italcsomagolások csak nem 90%-a kerül vissza a körforgásba.
5: Az évi visszaváltott mennyiség egyre nő, és közel 10% palackot nem váltanak vissza az emberek, azaz 300 millió palack visszaváltási díja marad a MOHU-nál.
4: Ez az 50 forinttal felszorozva, ez a közel 15 milliárd forint nagyságrendileg, ami évente ez a visszaváltott palackok értéke. És nagyon fontos, hogy ugye ez a MOHU-nál van, viszont ezt a rendszer működtetésére, fejlesztésére kell fordítsa a MOHU, és hogy ehhez fontos látni, hogy maga a repont rendszer üzemeltetése éves szinten egy 75 milliárd forintba kerül.
5: Hogy mi kerül ennyibe?
4: Napi 10 millió palackot összeszedni, sok száz kamion járja az országot, ezeket válogatóba visszük, válogatót kell üzemeltetni, a gépek karbantartását fizetni, illetve a kereskedelmi egységeknek, az is több 10 milliárdos összegeket fizetünk ki kezelési díjban, a gépek működtetése, tisztítása és a maga boltok költségeinek fedezésére.
5: A 15 milliárd forint tehát a rendszer működtetésére megy. Ezt a koncesziós szerződés is szabályozza, mondta Bozóki, a cél pedig, hogy ez az összeg egyre csökkenjen, azaz egyre kevesebb palack végezze szeméttelepen. A nem visszaváltott palackok száma tehát csökkenni fog. A működtetési költségek viszont számottevően nem tudnak Bozóki szerint csökkenni, bár dolgoznak a hatékonyság javításán. A MOHU repont automatáinál dönthetünk úgy is, hogy a palackok árát nem kérjük vissza, hanem jótékony célra fordítjuk. Ilyen módon eddig már 500 millió forint került jótékonysági szervezetekhez, civilekhez, mondta el Bozóki.
4: Több mint 500 millió forintot, ezt eddig 9 alapítványnak tudtuk kiosztani. Most már az a rendszerünk, hogy minden fél évben 3 alapítvány kerül kiválasztásra, és köztük az abban a fél évben összegyűlt összeget egyenlő részben osztjuk el, és így kapják meg.
5: Hogy milyen alapon választják ki fél évente ezt a szerencsés 3-3 szervezetet, a visszaváltásért felelős igazgató azt mondja.
4: A kiválasztás szempontja az mindig a családokhoz és sok esetben gyerekekhez köthető alapítványokat választottunk, és olyan alapítványok, akiknek van egyértelműen olyan múltja, ami látjuk, hogy jó célokra fognak menni. Minden alapítványtól bekérjük, hogy konkrétan milyen célokra fogják fordítani, és ezen célok alapján próbáljuk értékelni és kiválasztani a leginkább társadalmilag hasznos, és leginkább azt a célt, amit azt mondom, hogy megéri.
5: Ezen célok közt van a rászorulók valamilyen segítése is, így bekerül a képbe a szociális vetület is, mondta Bozóki. A visszaváltási arány minden megyében magas, a legtöbb palackot értelemszerűen Budapesten váltják vissza. Az egyfőre jutó palack visszaváltás top listája pedig a megyei szinten úgy alakul, hogy Somogy az első, utána jön Pest és Jász-Nagykun megye. De azt is tudja a MOHU, hogy mennyi palackot viszünk vissza átlagosan egy tranzakcióban.
4: 23 palackot váltottak vissza átlagosan egy tranzakciónál egy automatában, ez folyamatosan növekszik. A 24-es számhoz képest ez egy 5-tel növekedett. Egyre inkább jellemző viselkedés, mint ahogy havonta két alkalommal váltunk vissza nagyobb mennyiséget, és jellemzően egy nagyon maximum két helyszínen.
5: A palackokért járó pénzért leginkább utalványt kérünk.
4: Ilyen 81-2%-a a teljes összegnek, a visszaadott összegnek. Ezen túl a következő a banki átutalás az applikáción keresztül, ez olyan 18% körülbelül a visszaadás értéknek, és ez a kevesebb mint 1% az adományozási bombot nyomók aránya.
5: Kifejezetten drogprevenciós célokkal, drogproblémákkal foglalkozó szervezetet egyelőre nem lehet támogatni a repontos jótékonykodással.
1: Bozóki Csabával Dercsényi Dávid beszélt, most időjárás, fővinform és hírek.
6: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Ma felhős időre van kilátás időszakos szakadozásokkal, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak. Több felé várható eső, zápor, helyenként zivatar is. Az északnyugati ország részben több helyen kiadós mennyiségű csapadék hullhat. Élénk helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. A hőmérséklet napközben nagyrészt 15 és 22 fok között várható, de a délkeleti-keleti megyékben jóval magasabb, akár 30 fok feletti csúcsérték is lehet. Hungaromet, Kuntár Roland.
7: Közlekedés.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Kőbányai út után. Az 1-es és az 1-a villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósába terelik közműjavítása miatt. Távhővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Szűcs Magdolna, BKK Info.

0: Jó reggelt kívánok! A híreket Bánáti Bence szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Súlyos buszbaleset történt a svájci Alpokban. Az ország nagy részén esős, hűvös idő lesz. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta a pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben, és bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a Békéscsabai vasúti jármű biztosítási telephelyen a hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. Ma van az Egyesült Államokat ért szeptember 11-i terrortámadás 25. évfordulója. 2001-ben az Al-Qaida merénylői eltérítettek 4 repülőgépet. Összesen 2977-en vesztették életüket. Az esemény évfordulóján Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, a támadások elkövetői kudarcot vallottak, mert a demokrácia kiállta a próbát. Többen meghaltak és sokan megsérültek Svájcban, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland busz. A sofőr mellett 48-an utaztak a járművön. Egyelőre még nem tudni pontosan, hogy hányan vesztették életüket vagy sérültek meg az alpesi régióban történt tragikus balesetben. Kiégett egy lakás a főváros 14. kerületében, az egy emeletes lakóház a Rákosfalva parkban gyulladt ki, közölte a katasztrófavédelem. A helyszínre mentők is érkeztek. A tűzoltók megfékezték a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik. Az időjárásról: felhős, hűvös idő lesz, esték több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat, viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk. Este 13-20 fokra számíthatunk. 7 órakor krónikával várjuk Önöket.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: A mikrofonnál Benyó Rita, 6 óra 33 perc van. 100 új gyár építését jelentette be még 2025-ben Orbán Viktor, később pedig 150 beruházásról beszélt a kormány. De hány valóban új gyár épült, s ezek mennyivel járultak hozzá a magyar gazdaság teljesítményéhez? Szegő Iván Miklós saját adatbázisban követte végig a program eredményeit, és a közgazdász Vándor Gyűlésen ismertette a mérleget. A 24.hu újságírója, történész, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem adjunktusa a vendégem. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
2: Ha csak azokat a gyárakat számoljuk, amelyeket valóban a program meghirdetése után jelentettek be, hány valósult meg a 100-ból?
3: Tehát mi összeszámoltuk, 46. Tehát ugye 2025. februárjában Orbán Viktor jelentette be, hogy 100 új gyár indul, és utána erre áprilisban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter rátromfolt, ugye 150-et ígért, és mi annyit megtettünk az akkori kormány érdekében a 24.hu-nál, hogy visszamenőleg januártól számoltuk az új gyárakat, tehát egy hónapot még rászámoltunk, hogy ne mondják azt, hogy mi rossz indulatúak vagyunk, ugyanis a kormány össze-vissza számozta akkoriban ezeket a gyárakat, ők is elkezdték visszafelül számozni.
2: Ez azt jelenti, hogy már elindult beruházásokat, félkészeket, felújításokat, vagy igen, mi mindent számoltak bele?
3: Mindent beleszámoltunk mi, amit tudtunk, és és így jött ki 46. A kormány össze-vissza számolt, és a tavalyi év közepén pedig, amikor ugye egyébként repülőrajtot ígért januárban Orbán Viktor, júniusban ugye mondta már, hogy hosszú a kifutópálya, mert látták, hogy nem működik úgy a gazdaság, ahogy akarták. Mi pedig utána számoltunk, idén márciusban jelent meg a cikkünk. Mi azt néztük, hogy 25 január és 26 február között hány új gyár készült el, amit át is adtak, illetve olyan fejlesztés, ami nem úgy jár, de mondjuk a kecskeméti Mercedes második gyára az olyan, mintha egy új gyár lenne, tehát ebből 46 készült el a 100 helyet.
2: Volt egyébként, vagy találtatok bármilyen előtanulmányt erre, vagy listát erre, hogy mi volt az a terv, ami aztán nem valósult meg?
3: Kerestünk, hívtuk ugye az összes minisztériumot és illetékes más szervezeteket, sehonnan nem kaptunk ilyen tájékoztatást, ezt mi gyűjtöttük össze több hónapos munkával, kollégám Vitéz Efibolya is sokat segített ebben.
2: Milyen gazdaságfejlesztési terv volt e mögött, ha volt gazdaságfejlesztési terv mögött?
3: Hát pont erről beszéltünk a szakértőinkkel, többek között Molnár Lászlóval, a GKI vezető kutatójával, hogy tulajdonképpen ez nem biztos, hogy létezett itt egy gazdaságfejlesztési terv, ugyanis a magyar gazdaság önmozgása, illetve a külföldi befektetők a magyar kormánytól teljesen független mozgása, évente pont 80-100 új üzem, létesítmény, gyár, nem vezzük ezeket gyárnak feltétlenül, de egy nagyobb fejlesztést létre tudnak hozni. Tehát körülbelül 80-100 benne van a magyar gazdaságban, de a 2025-ös év különösen rosszul sikerült, tehát végül is 46-ot tudtunk összeszámolni, a legjobb indulattal, plusz egy hónapot rászámoltunk.
2: Ugye hosszú évekig az volt a tendencia, és azért érte a legnagyobb kritika gazdaságilag is a Nagy Márton vezette gazdasági kormányzatot, hogy ezek a gyárak is, meg ezek az üzemek is úgy létesülnek, hogy igazából szinte az állam finanszírozza, vagy akkora nagy támogatási pénzeket, akár adóvisszatérítés formájában, akár közvetlen támogatásban kapnak, ami nem azt mutatja, hogy ide egy beáramló tőke van feltétlenül. Mit lehet ezekről elmondani, illetve mit láttatok ti, hogy mekkora korrupciós felárral történtek mindezek?
3: Hát a korrupciót nem tudjuk újsághírek és sajtóhírek és közlemények és gyári céges közleményekből kiszűrni nyilvánvalóan. Ez egy más feladat, erre lesznek most már hivatalok, ha jól hallottam. Mi azt csináltuk, hogy a valóságot a bejelentésekkel vetettük össze, és kiderült, hogy például a HIPA, ez a Nemzeti Befektetési Ügynökség, évente 13, 10 és 7 milliárd eurós beruházásokról adott hírt, és megnéztük a Nemzeti Bank statisztikáját a fizetési mérlegben, ugye az FDI-t, a Foreign Direct Investment, tehát a külföldi működő tőke befektetést minden évben regisztrálják, és ez körülbelül fele akkora a valóságos összeg, mint ami elhangzott a bejelentéseknél. Hát, mint ahogy mi is rájöttünk, hogy 100 helyett 46 gyár jött be, mondjuk 10 milliárd euró helyett 5 milliárd jött be, körülbelül ez a valóság. És ezért van az, hogy a növekedés nem volt olyan nagy, mint ahogy tervezték. Összességében 2025-ben 0,4-0,5%-kal nőtt a magyar GDP, tehát alig stagnált. Ez tegnap Bot Péter Ákos elmondta, hogy ez gyakorlatilag a 4 éves összesített növekedés is a magyar gazdaságban, tehát a volt Nemzeti Bank elnök ezt az utolsó 4 évet hát nem túl sikeresnek ítélte, ugye ő beszélt a
2: Egy percünk van, tartalmilag is vizsgáltátok-e ezeket a gyárakat, magyarán, hogy mekkora hozzáadott értéke volt a magyar gazdasághoz, vagy mennyire csak az összeszerelő üzem toposzt erősítette?
3: Röviden kevés a hozzáadott értékük, alacsony a termelékenységük, és ezért a magyar gazdaság hatékonyságát és valódi növekedését nem segítették annyira, mint ahogy szerette volna az előző kormány.
2: Szegő Iván Miklóst hallották, köszönöm szépen, hogy itt volt, legyen így máskor is.
3: Köszönöm.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
2: Szegeden a kínai BYD épülő autógyárának területéről vittek termőföldet a környékbeli gazdák földjeire. Csak hogy később kiderült, a talaj egy része alkilbenzollal szennyezett, ezért az ott megtermelt növényeket meg kellett semmisíteni. A vizsgálatok szerint a szennyezés már a gyárépítés előtt is jelen lehetett. A BYD azonban a kötelező ellenőrzések nélkül szállítatta el a földet, de ki fizeti meg a gazdák kárát? Nagy Margit riportja.
4: Tavaly megkerestek minket, hogy lenne termőföld.
5: Földi László, az Agroplant ügyvezetője mesélte el, hogy a szegedi BYD Auto Hungary Kft. Az építkezés során számukra feleslegessé vált humuszt ingyen odaadta a környékbeli gazdáknak, akik örültek az értékes humusznak.
4: Nálunk, ahol 20 és 50 centi között van a humuszréteg, ez egy elképesztően jó ajánlat volt, hogy ingyen tudunk ehhez hozzájutni.
5: Mekkora területe van?
4: Ilyen 150 hektár is.
5: A humusz kitermelése és kihelyezése az építési területről tavaly novemberben kezdődött, aztán egyszer csak abba maradt, meséli Földi László.
4: Januárban leállt a kiszállítás, semmilyen konkrétumot nem kötöttek az orrunkra, hogy ez miért áll. Mi nem vagyunk érintettek a szennyeződésbe elvileg.
5: Lőcsei Mihály földjére viszont került a szennyezett humuszból.
6: Ők si engedtük volna, hogyha szennyezett talajt hordanak oda.
5: A Csongrád-Csanádvár megyei kormányhivatal 2026. február elején indított eljárást, miután tudomására jutott, hogy a BYD Auto Hungary Kft. Megsérthette a környezetvédelmi engedély rendelkezéseit azzal, hogy telephelyéről az előírt kötelező mérés és tájékoztatás nélkül szállítatott ki humuszos termőtalajt. A vizsgálatok során kiderült, hogy a talaj egy része a jogszabályban megállapított határértékeket jóval meghaladóan tartalmazott alkilbenzolokat. A Kft. Közel 30 különálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanra összesen 325 ezer köbméter földet szállítatott ki, ebből a labor eredmények alapján közel 31 ezer köbméter a szennyezett föld, melyet 10 különböző helyrajzi számon terítettek el. A kormányhivatal feljelentést tett környezetkárosítás gyanújával ismeretlen tettes ellen, és még az aratás megkezdése előtt rendelkezett a szennyezett talajban termett cirok és búza megsemmisítéséről, bár a májusi akkreditált labor eredmények szerint a talajból elpárolgott az alkilbenzol. Azóta is csak találgatások vannak, hogyan kerülhetett a talajba az alkilbenzol. Ezt próbáltuk kideríteni, amikor felkerestük Kónya Zoltánt, az STE rektor helyettesét, mivel a Szegedi Tudományegyetem egy csoportja végzi a kínai cég egységes környezethasználati engedélyéhez szükséges mérések egy részét.
7: Bizonyos méréseket már több mint egy éve végzünk, folyamatosan monitorozzuk a levegőt, folyamatosan foglalkozunk a talajvízzel.
5: Szűkítsük le a mérések eredményét az elszállított humuszra.
7: De azt nem mi mértük.
5: Önök vegyészként, szakemberként hogy tudják elképzelni, hogy kerülhetett a humuszba az a bizonyos alkilbenzol? Tudom, hogy önök nem mérték a talajt, de hát azért mégiscsak van valami elképzelésük.
7: Rektorhelyettesként meg nem lehetnek elképzeléseim, mert rektorhelyettesként mondok, nyilván az hivatalos álláspont. Tehát kutatóként természetesen vannak elképzeléseim. Ahol a BYD most építkezik, az egyik része agrárból kivont terület, a másik része a volt szovjet laktanya területe. Tehát a volt szovjet laktanyánál, amikor átkerült a Szegedi Egyetemet az alapítvány kezelésébe, akkor kémiai és biológiai fertőtlenítést végeztünk. A laktanya területén folyamatosan locsolták gázolajat, a benzint, a zsírozókat a talajba. Nyilván ugye mi egy biológiai és egy kémiai remediációt hajtottunk végre.
5: Ilyenekről szólnak a történetek, hogy a föld alá beásták az oroszok annak idején ezeket a tartályokat, és azok kiukadtak. Tehát önök találkoztak-e ilyen anomáliákkal a föld alatt, vagy sem?
7: Amikor megkaptuk ezeket a földeket nagyon sok évvel ezelőtt, akkor találkoztunk ilyen föld alá ásott hordókkal, és mondom még egyszer, a megfelelő mélység, amit a hatóság előírt nekünk, addig ezt a remediációt az egyetem elvégezte. BYD területén már nincsenek elásva hordók, hiszen azokat már 15 éve megsemmisítettük a remediáció során. Ugye ezek a szerves szennyezők, ezek ilyen lencsékbe tudnak megmaradni a talajvíz szint alatt, nem oldódnak a vízben, ezért ilyen kis lencsékbe összeállnak. Egyébként ez néhány köbcentiméter folyadék. És ha valaki belefúr ebbe a lencsébe, akkor úgy tűnik, mintha valami nagyon-nagyon komoly szennyezés lenne. Ezek tudnak azért mozogni a talajvízzel, ezek az anyagok, ezek 30-40-50 méter mélyre is le tudnak menni, és évtizedekig, évszázadokig ott tudnak maradni. Ha nem bántják őket, akkor nem történik velük semmi, tehát nem jönnek.
5: Tehát most ott az építkezés megbolygatta ezeket a lencséket?
7: Az építkezés megbolygatott valamilyen lencsét. Most még egyszer mondom, tehát egy ilyen lencsébe belefúr egy markoló, ott azért illatok lesznek.
5: Majdnem, hogy tőszomszédságban van a Natura 2000-es fehér tó, és ott ugye halakat tenyésztenek. Ezek a lencsék, ezek az alkilbenzolok elvándorolhatnak ezekbe a hal tenyésztő medencékbe?
7: Ha vándorolnak, akkor az már a talajvízzel vándorolnak. Tehát mi a talajvizet mérjük, és a talajvízben nincsenek ilyen szennyezések. A BYD-re nem szennyezte a talajvizet.
5: És a levegő?
7: Jelenleg az építkezés során nem használnak vegyszereket. Tehát, hogy a levegő, most már több mint egy éve vizsgáljuk a levegő összetételét, nincsen semmiféle megugrás az építkezés során. Por van, de kémiai szennyezők, tehát amilyen nitrózus gázok, ammónia, szerves vegyületek nincsenek a levegőben.
5: A Csongrád megyei kormányhivatal lezárta a környezetvédelmi hatáskörében indított eljárását, és bár eredetileg nem a kínai cég okozta a talaj alkilbenzolos szennyezését, a tájékoztatás elmulasztása miatt 10 millió forint környezetvédelmi bírsággal sújtották a BYD Auto Hungary Kft-t. A termés megsemmisítésére kötelező érkezett gazdák pedig polgári peres eljárás keretében kérhetnek kártérítést a kínai cégtől.
1: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
2: Mennyit bír el még Balatonfüred? A városban egymás után épülnek az új lakóparkok. A folyamatban lévő fejlesztések összesen már mintegy 500 új lakást jelenthetnek. A tiltakozók szerint veszélyben vannak a zöld területek és a város balatoni karaktere. Ráadásul kérdéses, hogy az ivóvíz csatorna és közlekedési hálózat elbírja-e az újabb terhelést. A város polgármestere lakossági fórumot tartott, a tiltakozók pedig demonstrációt szerveznek jövő hétre. Telefonon kapcsoljuk Bóka Istvánt, Balatonfüred polgármesterét és Berackai Antalt, a tiltakozás egyik főszervezőjét. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
2: Mindenki a vonalban van. Először, jó reggel. Először Barackai úrt hagy kérdezzem, hogy pontosan mi ellen tüntetnek és mit követelnek az önkormányzattól.
8: Kezicsókolom még egyszer. Balatonfüred a lakóparkok városává egy élhetetlen várossá vált, ami miatt az itt lakók végképpen elvesztették a türelmüket. Nem szeretnénk azt, hogy ez a város fokozatosan egy kizárólag befektetési célú lakóvárossá váljon. Tulajdonképpen ezt tűzhetnénk az ászlónkra, de feltettem én az alábbi kérdést már két alkalommal a polgármester úrnak, hogy miért az itt élő lakosság megkérdezése nélkül hoznak döntést a nagyszámú építkezésekről, mi a véleménye arról, hogy komolyabb döntések előtt ki kellene kérni a lakosság véleményét.
2: Na hát akkor itt is van polgármester úr a vonalban, úgyhogy azonnal meg is tudja válaszolni ezt a kérdést.
8: Köszönöm.
9: A 2020 előtt nagyon-nagyon sok építkezés indult el a korábbi helyi építési szabályzat alapján, és azt gondoltuk, hogy a befektető jót épít, a vevő pedig jót vásárol. Érzékeltük azt, hogy lépnünk kell, ezért több alkalommal módosítottuk a helyi építési szabályzatot e tekintetben 2021-ben és 2023-ban is, amely tekintetében jelentős változásokat hajtottunk végre. Alapvetően a legfontosabb változás talán a 2021-es helyi építési szabályzat módosítás, ahol terekhányadhoz kötöttük a rendeltetési egységek nagyságát. Ugye a szabályozási tervben, hogyha bizonyos paraméterek találhatóak, akkor a tulajdonosnak ezen kereteken belül joga van építkezni, és ezt próbáltuk úgy korlátozni, hogy kártalanítási kötelezettsége tekintetben ne érje az önkormányzatot. A rendeltetési egységek számán jelentős korlátozásával egyéb iránt jelentős mértékben tudtuk arra kényszeríteni a fejlesztőket, hogy kisebb beépítettséget és jóval nagyobb zöld felületet biztosítsanak. Egyébként zöld felületet, tehát közparkot, zöld területet, ami akár kialakult zöld terület, akár kialakult közpark volt, akár a semmilyen módon nem építettek be fejlesztő Balatonfüreden.
2: Ugye jelenleg is négy nagy beruházás folyamatban van, javában épül. Sok lakást ezek közül, ha én jól tudom, akkor már el is adtak. Nem késtek el a tiltakozásokkal? Egyáltalán lehet még csillapítani azt, amire azt mondják önök, Berackai úr, hogy már túl sok a városnak?
8: Nem késtünk el a tiltakozástól. Az emberekbe lassan gyűlik fel a kérdés, lassan gyűlnek fel az ehhez kapcsolódó indulatok. Ma már nagyságrendileg Balatonfüreden 900 új építésű lakással számolhatunk. Ez akár 1800-2000 új lakót is jelenthet. Ahogy tetszett említeni szerkesztőasszony, jelenleg körülbelül olyan 400 lakás épül, egyébként 900 feletti lakásépítésre van engedély kiadva. A négy lakóparkban jelenleg 317 lakás van fejlesztés és értékesítés alatt. De ha megnézzük ehhez képest a helyi lakhatás támogatását, A 16 új szolgálati lakás a 900 lakáshoz képest 1,67%. Ha az össz balatonfüredi lakásszámhoz számítom, akkor ez még kevesebb. Ezért azt kérdezem a polgármester úrtól, hogy ki számára épül Balatonfüred? Az itt élő családoknak, pedagógusoknak, egészségügyi dolgozóknak és helyi munkavállalóknak? Vagy elsősorban azoknak, akik meg tudják vásárolni a túlárazott balatoni ingatlanokat befektetésként, vagy második otthonként?
2: Polgármester úr, megadom a lehetőséget a válaszra.
10: Köszönöm szépen. A részmódosítás az teljes nyilvánosság mellett zajlik. A részmódosítás tekintetében lakossági fórumokat kell tartani. A szakhatóságunk ezeket a módosítási javaslatokat véleményezik, és ezt követően pedig rendeletbe fogadjuk el ezeket a módosításokat. Jelzem, hogy semmilyen olyan területet nem alakítottunk át, amely zöld terület vagy közpark volt. Ha egyesével nézzük ezeket a területeket a korábbi szabályozásokhoz képest, akkor azt láthatjuk, hogy a zöld felületek javára történt az elmozdulás, a rendeltetési egységek csökkentése javára történik az elmozdulás. Összességében akár az Aranyhídsétány melletti területre gondolunk, vagy például a Görögfalu területére gondolunk. Azért ne felejtsük el, hogy a Görögfalu Balatonfüreden egy tájsebb volt, ezzel aztán valamennyien egyet tudok érteni. 136 rendeltetési egységgel a 4 hektáros területen kb. 10%-nyi zöldfelületi mutató alakult ki. Az összességében ezen 90 szerintem színvonalas és nívós lakás épül, 2 hektár közpark mellett, ami önkormányzati tulajdon, és összességében a 4 hektár tekintetében 75% zöldfelületi mutatót tudunk produkálni.
2: Igen, hogyha jól értem, bocsánat, de ha jól értem, Balaton. Akkor a kérdés arra vonatkozott, hogy kik azok, akik majd ezeket a lakásokat használni tudják, és kik azok, akik ezeket meg tudják fizetni.
10: Nyilván lesznek, akik állandó jelleggel fognak itt lakni, és nyilván lesznek olyanok, és minél közelebb vagyunk a parthoz, akik vagy befektetési céllal, vagy üdülési céllal vásárolják meg ezeket a lakásokat. De ugye nagyjából egész évben, hogyha azt mondjuk, hogy Balatonfüred az északi part meghatározó települése, egy város, ahol egyébként a nagyobb tömegű épületek korábban is megjelentek a város szövetében, akkor talán tudunk egy olyan egyensúlyt tartani, ami megfelelő lesz majd a város turizmusa tekintetében. Ha turizmusból akarunk élni, akkor vannak a szállodák, a kereskedelmi szállásférőhelyek, és vannak a itt élő üdülők, akik az év egy bizonyos időszakában laknak Balatonfüreden, az állandó lakosok. És a helyi szolgáltatásokat, a kozmetikust, a fodrászt, az egyéb szolgáltatást biztosítót, a cukrászdát, az éttermet, azok a nem szállodában megszálló vendégek tartják fönn, akik ezekben a lakástérő épületekben élnek.
2: Ugye ezek már kicsit gazdasági kérdések is. Készült-e olyan átfogó, akár gazdasági, akár környezeti vizsgálat, ami nem külön-külön, hanem együttesen nézte meg, hogy a beruházások milyen hatással lesznek mind a zöld felületekre, akár a város klímavédelmére, hőmérsékletre, forgalomra, ivóvíz, csatornahálózatra, ugye ezek azok, amelyeket a civilek folyamatosan kifogásolni szoktak. Először kérdezem Berackai Antalt.
8: Köszönöm szépen. Nagyszerű kérdést tett föl szerkesztőasszony. Igen, mi ezzel rendszeresen foglalkozunk, de ha megtetszik engedni, én megvárom az erre vonatkozó válaszát majd a polgármesternek, viszont az előbbieket én kiegészíteném azzal, hogy a polgármester úr megint nem a fő hangsúlyra helyezte a súlyt, hanem kis beszédképzési zavaraival elkezdett össze-vissza beszélni. Én azt mondom, hogy az új társasházak és lakóparkok lakásai a 2-4 millió forint körüli négyzetméter árakkal egy balatonfüredi család számára megfizethetetlenek, akkor valami nincs rendben ebbe a városban. De ugyanez a helyzet az albérlet árakkal is, elvándorol a jövő. Csak megjegyzem, hogy korábban 2018-ban Balatonfüreden az éves gyermekszületések száma 100 fő fölött volt, míg 2024-ben pedig már csak 48. Ha elvándorol a jövő, akkor milyen jövő vár Balatonfüredre?
2: A kritika és a vita az jó, csak annyit kérek majd, hogy egy kicsit a személyeskedést azt vegyük vissza, de értem a kritikát. Polgármester úr, reagálna mindezekre? Illetve az én kérdésemre is.
8: Bocsásson,
2: mondja.
8: Bocsásson meg. Igen. Nem lehet úgy gondolkodni, hogy előbb felépítünk több száz vagy akár 1000 lakást, majd utólag megpróbáljuk hozzáigazítani a várost. Mi nem szeretnénk azt, ha a város elfeszíteni azt, amiért emberek szeretnek itt élni. A fejlődés önmagában nem probléma. A probléma a kontroll nélküli beépítés.
2: Polgármester úr.
10: Nincs kontroll nélküli beépítés, elmondtam. Gyakorlatilag a szabályrendszer módosítása tekintetében folyamatosan arra törekedtünk, hogy minél több zöld felület és minél kevesebb rendeltetési egységszámot biztosítjunk a fejlesztőknek és a befektetőknek. Azt is elmondtam már, hogy zöld területet, közparkot nem áldoztunk be. Minden egyes fejlesztésnél vizsgálni kell, hogy az ivóvízhálózat vagy az elektromos energiahálózat elbírja-e ezeket a fejlesztéseket, és nyilván nem fog használt engedélyt kapni az a beruházás, ami nem rendelkezik a megfelelő energiával, illetve nem rendelkezik a megfelelő ivóvíz ellátással. Tehát ezek abszolút vizsgáltak. Azt gondolom, hogy várjuk meg ezeknek a fejlesztéseknek az eredményét, és azt követően mondjunk véleményt. Rengeteg közparkot, zöldetet alakítottunk ki az elmúlt időszakban, ahol a balatonfürediek és az ide látogatók kisétálhatnak. A temetők, a történeti temetők környékét, a Szivárvány utcai lakóparkot, kutyafuttatót, a Forrásportpark területén lévő közel 20 hektár egybefüggő sportterületet, zöld közparkot, és ne felejtjük el, soha ennyi bejárható Balatonpart nem volt Balatonfüreden, mint ami mostanra kialakult. Akár állandó, akár ideiges jelleggel. Több száz méter állandóan megnyitott partszakasszal rendelkezünk, ami azt gondolom, hogy egyedi a balatonparti települések tekintetében.
2: Másfél percünk van, úgyhogy nagyon röviden kérdezném mindkettőjüket, hogy mi az, amiben meg tudnának állapodni esetleg a civilek és az önkormányzat. Hészszigorításról kellene itt beszélni, vagy a lakóparkok átmeneti, már mint a nagyobb beruházások befagyasztásáról, vagy milyen konkrét önkormányzati vállalást várnak önök, Berackai úr?
8: Én nem várok az önkormányzattól semmit. A mi megmozdulásunk utóélete az lesz, hogy a Balaton körüli országgyűlési képviselőkkel együtt az illetékes miniszternél kezdeményezni fogjuk, hogy a Balatonon egy építési moratóriumot hirdessenek meg, és egy arra hivatott vagy jogosult grémium döntse el, hogy mikor és hol építenek ekkora laktanyákat. Megjegyzem egyébként, hogy a beruházónak joga van jogszerűen a megszerzett engedélyéhez, de a balatonfüredi embereknek is joga van ahhoz, hogy saját városában legyen szava, megfizethető otthona,
2: világos
8: parkolóhelye.
2: Polgármester úr, Bóka polgármester úr, fél perc, mit tud vállalni?
10: Hát nem laktanyákat építünk, vagy nem laktanyákról van szó. Az önkormányzat változtatási tilalmat el tud rendelni, de minden szabályos tervi leértékelés, amit az önkormányzat végrehajt, az kártalanítási felelősséget vonhat maga után. Mi erre is nyitottak vagyunk. Egyébként azt gondolom, hogy végignézve a területeket, ezek a lakásépítések, ezek jelentős mértékben csökkenni fognak, reményeim szerint megszűnnek. A kormányzatnak nyilván megvan a lehetősége, amit mi is támogatunk, hogy
9: hogy ilyen lépéseket tegyen meg. Nyilvánvalóan az ezzel kapcsolatos felelősséget neki vállalni kell.
2: Muszáj elköszönnünk. Nagyon szépen köszönöm Bóka Istvánnak, Balatonfüred polgármesterének és Berackai Antalnak, a tiltakozás főszervezőjének.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenki. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
11: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Ez itt tehát a Felkelő. Jó reggelt kívánok, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja szeptember 11-én pénteken, 7 óra van, Teodóra napja, én Benyó Rita vagyok. Legyen önöknél esernyő, mert hűvös, esős idő van, de a részletekkel jön a krónika.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják, a bemondót Cegléd Edit. Főbb híreink először röviden.
12: Az energiaárakról, a migrációról és a következő 7 éves uniós költségvetésről is szó volt a pozsonyi V4 találkozón.
2: Ma van a szeptember 11-i terrortámadás 25. évfordulója.
12: Esős, hűvös idő lesz ma.
2: Most pedig következnek a részletek. A visegrádi együttműködés újraél, jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök Pozsonyban, ahol a visegrádi négyek vezetői és az EU soros elnökségét betöltő ír kormányfő találkozott.
12: A politikusok az energiaárakról, a migrációról és a 2028-tól kezdődő 7 éves uniós költségvetésről is tárgyaltak. A cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák kormányfő egyetértett abban, fontos, hogy a mezőgazdasági és a regionális fejlesztésekre szánt források is megmaradjanak. Magyar Péter miniszterelnök is ezt hangsúlyozta.
13: Egy szóval tudnám összefoglalni, milyen költségvetés szeretnénk, fair legyen. Mindannyian tudjuk, hogy a nettó befizetők természetesen többet fizetnek be, de azt is tudjuk, hogy a nettó befizetőknek ez ugyanolyan jó. Egy színát kiemelhetek, az a mezőgazdaság. Óriási problémák vannak a mezőgazdaságban. Az idei asszály nem csak Magyarországon, de szerintem Európa szerte a lét szélére sodorta a mezőgazdaságot.
2: Ma van az Egyesült Államokat ért szeptember 11-i terrortámadás 25. évfordulója.
12: 2001-ben az Al-Qaida merénylői eltérítettek 4 repülőgépet. 2 a Világkereskedelmi Központ Iker tornyaiba vezettek, a 3. a Pentagonba csapódott, a 4. pedig Pennsylvániában zuhant le, miután az utasok szembeszálltak a terroristákkal. A merényletekben 2977-en vesztették életüket. Az esemény évfordulóján Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, a támadások elkövetői kudarcot vallottak, mert a demokrácia kiállta a próbát. A társadalmak szabadon maradtak, a terror ideológiája pedig nem tudta uralma alá hajtani a világot.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét. Erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdászvándorgyűlésen Egerben.
12: Kármán András hangsúlyozta, a költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés megtartásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és a megfelelő csatlakozásra kell a hangsúlyt helyezni.
14: Önmagában csak a Maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági siker. Olyan magyar euró bevezetést kell célul kitűzni, ahol hazánk az euró átvételével, sőt azt megelőzően is és azt követően is, képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartható módon növelni.
2: Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság.
12: A testület a GKI gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézi Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét. helyét is. Csőszi Attila, a bizottság tisztás elnöke az ülés után azt mondta, a számvevőszéktől, a jegybanktól és a Neumann János Egyetemtől is kértek dokumentumokat a jegybank és alapítványai pénz felhasználásáról. Az MNB-től várhatóan egy hét múlva kapnak adatokat.
15: Matolcsy Györgyöt akkor szeretnénk a bizottság előtt látni, amikor rendelkezésre állnak azok a dokumentumok, ami alapján érdemben tudjuk őt kérdezni. Én azt gondolom, hogy szeptember 18-ával, ha beérkeznek az adatok és megkezdődnek ezeknek az adatoknak a feldolgozása, akkor azzal rögtön nagy lépést tudunk tenni.
16: A vállalkozói érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedés fejlesztésben a kormány, jelentette ki egy balatonfenyvesi szakmai rendezvényen a közlekedési és beruházási miniszter.
12: Ötézi Dávid hangsúlyozta, a szaktárca célja a versenyképes közösségi közlekedés megteremtése, amely egyaránt modernizálja a vasutat és a települések tömegközlekedését. Emlékeztetett, a feladatok összefogására megalakult az országos közlekedés szervező, a Baross Gábor terv pedig garantálja hosszú távú vasúti fejlesztéseket.
16: A mezőgazdaság előtt álló legnagyobb kihívás az éghajlatváltozás, illetve a vízellátás biztosítása, mondta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Bábolnán.
12: Bóna Szabolcs úgy vélte, az öntözés kérdése az egyik legégetőbb. Ha a szántóterületek 10%-át öntözhetővé sikerül tenni, az már jelentős eredmény. Komoly beruházásokkal ez az arány 20%-ra is növelhető, de nem rövid távon, mondta a miniszter.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
16: 5 hónapos várakozás után megkezdődött Szombathelyen az Oladi Plató városrész utcáinak azbeszt mentesítése.
12: Az érintett 110 helyszín nagy részén bitumenes fedést kapnak a szennyezett utak. Nemény András polgármester tegnap a szakadó esőben tartott tájékoztatóján hangsúlyozta, a munkálatok 2,3 milliárd forint többletkiadást jelentenek a városnak.
17: Azt még nem tudjuk, hogy az önerő az legfeljebb, vagy legalább 30%, de azt a döntést hoztuk, hogy a szükséges önerőt biztosítjuk. Egyben a közgyűlés arra is döntést hozott, amit én a miniszterelnöknek már külön megírtam. A szolidaritási hozzájárulásból szeretnénk levonni ezt az összeget, mert az önerő mértéke 500 millió forint is lehet akár.
16: Az önazonossági törvény módosításáról vagy eltörléséről vitázik a Tisza frakció.
12: Köszegi Krisztián, az országgyűlés Tiszás alelnöke a Krónikának azt mondta, a törvény nem tudta betölteni az eredeti célját, ezért azt vagy módosítják, vagy eltörlik.
18: A másik nagy probléma szerintem, ami ezzel a törvényel történt, az az, hogy anyagi státusz alapján szűrte a lakókat, és ez nem csak a román emberekre nagy félreértés essen, hanem a szegény családokat érintette, sok fiatalt, időseket, fogyatékossággal élőket, nagycsaládosokat és az európai uniós polgárokat is aránytalanul kizárhatta egy településről.
16: Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közötti növekedés is csökkent.
12: A KSH tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyárvégi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett otthonstart program is akadályozza a drágulást. Sok korábbi bérlő ugyanis saját lakás vásárlása mellett döntött, így csökkent a kiadó lakások iránti kereslet.
1: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
19: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Regős László Páltól hallják. Orbán Vilivel a soraiban vereséggel kezdte a labdarúgó bajnokok ligája főtábláját az RB Leipzig. A lipcseiek a Como otthonában kaptak ki 4-1-re. A Bayern München 5-0-ra győzte le a Bodø Glimt csapatát, a Manchester United pedig magabiztos 4-0-ás sikert aratott a Shabak Baku ellen. További eredmények: Fenerbahce Róma 1-1, PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk 1-1, Slavia Praha Lan 2-3. Győzelemmel kezdte a férfi kézilabda bajnokok ligája csoportkörét a Szeged együttese. A tiszapartiak hazai pályán 42-31-re győzték le a Krisztiánsztád csapatát. A szegediek legeredményesebb játékosa a 9 gólig jutó Magnus Rød volt. Nem sikerült meglepetést okozni, így befejezte szereplését a világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott, amely 108-56-ra kikapott az Amerikai Egyesült Államoktól a berlini negyeddöntőben. A magyar csapat 40 év után jutott be újra a legjobb 8 közé. A Ferencváros nyerte a férfiak jégkorong szuperkupáját. A kupagyőztes, bár kétszer is hátrányba került, végül 3-2-re győzte le a bajnoki címvédő BJA együttesét. Megvan Magyarország első kvótája a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára. Reszcsik Csaba ezüstérmet szerzett az R1-es versenyszámban a dél-koreai parasportlövő világbajnokságon. A párizsi játékokon 5. helyig jutó Reszcsiknek a férfi 10 méteres légpuska álló SH1-es kategóriában a 2. helyért közvetlen indulási jogot. Köszönöm figyelmüket!
1: Közlekedés.
12: 4 autó ütközött a 13-as főúton az M1-es autópálya csomópontjának közelében. A 11-es kilométernél a félpályát lezárták.
1: Időjárás.
12: Borult esős idő lesz ma, a szél megélénkül, északon, északnyugaton kiadós mennyiségű eső is hullhat. Napközben általában 15-22 fok várható, de délkeleten 30 fok is lehet, késő este 13-20 fok valószínű.
16: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 10 perc. A krónikában egyebek mellett elmondtuk, hogy a mezőgazdaságra kiemelt figyelmet kell fordítani az uniós büdzsé tervezésekor. Értettek egyet a V4 kormányfők.
12: Egy hét múlva kaphat MNB dokumentumokat a jegybanki visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság.
16: Megkezdődött Szombathelyen az azbeszt mentesítés. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 7:30, krónikával legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
11: Műsorajánló.
1: Szabadpolc. Elmélyülten és szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 8:30-tól. Szabadpolc. Kötetlenül a kultúráról a Kossuth Rádióban.
11: Műsorajánlót hallottak.
20: Társadalmi célú reklám.
21: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
20: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
22: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket. És most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
1: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: A mikrofonnál Benyó Rita, 7 óra 12 perc van. Szombaton ismét összegyűlik Köcsén a Fidesz holdudvara. Mit mondhat Orbán Viktor és hogyan készül ellenzékben az újjászerveződésre a párt? Tanács Zoltán és technológiai miniszter, a Tanács Zoltán tudományos és technológiai minisztertől többek között megkérdezzük,

0: udvara, de a 25. köcsei találkozó alapvetően más lesz, mint az eddigiek. Orbán Viktor 16 év után először nem miniszterelnökként, hanem a választási vereséget szenvedett Fidesz elnökeként tart iránymutatást. Tavaly kivételesen élőben közvetítették a beszédet, idén azonban ismét bezárulnak a dobozi kúria kapui. Mielőtt arról beszélgetünk, mit várhat tőle most a saját politikai közössége, Kovács Anna annak járt utána, hogy 2004 óta hogyan zajlottak a pikniket.
1: 2004 óta csak egyszer, a Covid-járvány miatt maradt el a köccsei piknik. Az eseményt minden évben a dobozi kúriában tartják, és ha röviden kellene összefoglalni, akkor mondhatjuk, hogy 22 éve a konzervatív politikusok és a polgári nemzeti értelmiséghez tartozó holdudvar vett részt rajta. A köccsei találkozó állandó fővédnöke és előadója Orbán Viktor. 2004-ben zárt ajtók mögött rendezték meg az első pikniket, az előadásokon csak a meghívott vendégek vehettek részt. Minden évben a Fidesz számára legfontosabb célként kitűzött témával kapcsolatban adtak címet a köccsei találkozónak. Az első a nemzetstratégia címet viselte, a 2006-os például az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának évében az 56 jövője címet kapta. A köccsei piknik az első években kevesebb nyilvánosságot kapott. Igazán érdekessé akkor vált, amikor 2010-ben a Fidesz megnyerte az országgyűlési választásokat, és őszi politikai szezonnyitó rendezvény lett belőle. Abban az évben két találkozó is volt. Új kezdet és nemzeti kormányzás címmel. Orbán Viktor ezeken az újonnan megalakuló kormány céljairól beszélt.
2: Tehát ha mi nem tudunk valóságos felemelkedési lehetőséget nyújtani az alacsonyabb státuszúak számára, akkor fölkínáljuk a lehetőséget a politikai drogdílereknek, hogy újabb utópiákat, szintetikus boldogságot áruljanak nekik.
1: A következő években a köccsei piknikre érkező politikusok rendszeresen válaszoltak az újságírók kérdéseire, bár maga a rendezvény továbbra sem a nyilvánosság előtt zajlott. Például Kubatov Gábor, Rákai Fülöp, Kásler Miklós is szóba állt érkezéskor az újságírókkal, de megállt pár mondatra a mikrofonoknak Balogh Zoltán, a köccsei piknik fővédnöke, és Rogán Antal is, akitől bármit kérdeztek 2018-ban a Sargentini jelentésről és a migrációról beszélt.
3: Sajnos úgy tűnik, hogy az Európai Parlament bevándorlás párti többsége az most Magyarországon akar bosszút állni. Egy utolsó kétségbeesett támadást indítanak Magyarország ellen. Erről szól a Sargentini jelentés.
1: 2020-ban a koronavírus járvány miatt nem volt köccsei piknik. 2021-től azonban újra egyre intenzívebb vitákkal tért vissza az esemény a belpolitikai életbe. Főként a piknikre érkező politikusokat kérdező újságírók kérdései és az azokra adott válaszok kerültek be a híradásokba. 2024-ben maga a miniszterelnök is megállt a bejáratnál, hogy válaszoljon a kérdésekre. A hangulat feszült volt. Ellentüntetők is megpróbálták megzavarni Orbán Viktort a válaszadásban.
2: Egészségügyi felelős államtitkára, az egy volt kórházigazgató. Hát őt akarják kioktatni egészségügyből. Hőmérőkkel? Viccelnek?
4: Keresztítást kérem, gyere ide!
5: Állami egészségügy helyzet
2: áll. Van-e kérdés?
1: 2025-ben jött az újabb fordulat. Bár korábban Orbán Viktor tiszta lapot ígért mindenkinek, az újságírók mégis piros lapot kaptak. A TEK teljesen elzárta a sajtót a helyszíntől, nem csak a kúriától, már a közeli utcákba sem mehetett be csak az, aki ott lakott. A miniszterelnök beszédét ennek ellenére azzal kezdte, hogy az élő közvetítésen keresztül mindenki látja és hallja, hogy mit mond.
2: Az az oka, hogy most mindenki lát és hall bennünket, ami nem változtat azon, amiről beszélni akarunk, és amit mondani akarunk, de változtat a hogyanon, tehát a legjobb része a korábbi köcsei beszédeknek idén elmaradnak. Csipkelődés, kiszólás, mindenfajta trollkodás, amit egyébként a köccsei piknik a sajátjának tudhatott, jelzem tisztelettel, be van tiltva.
1: A tavalyi köccsei piknik abban is különbözött a korábbiaktól, hogy a Somogy megyei településre jelentett be rendezvényt Magyar Péter, még a Tiszapárt miniszterelnök jelöltjeként. Itt indította el hivatalosan is a kampányát.
6: Kedves barátaim, magyarok, a szegény, faluszéli legény már nem legény, nem is falusi, és nem is szegény. Már az ország, és talán Európa egyik leggazdagabb embere lett.
1: Idén is lesz köccsei piknik, zárt ajtók mögött.
0: Na hát az idei köccsén nem lesz betiltva a csipkelődés meg a trollkodás, mert hogy ismételten zárt ajtók mögött zajlik, és Miketz Dániel politológussal fogjuk most átbeszélni azt, hogy mik is az előzetes várakozások. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok!
0: Miben lehet más az idei köccse, mint az eddigiek?
7: Hát abban természetesen más, hogy most ellenzékben van a Fidesz, és ellenzékben van Orbán Viktor, mint a Fidesznek az elnöke, és ezért egy nem a az

0: az újbóli választási győzelemre készülnek, vagy nem arról van szó, hogy akkor akár ugye itt azért itt is gyakran valami olyan fajta ilyen programadó beszédek voltak, amelyek arra vonatkoztak, hogy akkor milyen a kormány helyzete, ebben mindig benne volt azért persze az ilyen globális összefüggések, és hát korábban persze ennek a része is volt, hogy elhangzott ennek a centrális erőtének a felvázolásával az, hogy milyen a hazai párterőviszonyok, hát itt azért már teljesen másfajta erőviszonyok vannak, és egy olyan helyzetben kell akkor valamilyen fajta programot. És ami talán a legfontosabb lehet, hogy valami olyan fajta önbizalmat adni a Fidesz politikusnak, támogatóinak, amelyik reflektál arra, hogy azért egy 20-25%-os pártról van szó.
1: Ugye Tusnád fürdőn előtt már sokan azt várták, hogy vagy egy programalkotás, vagy egy iránymutatás, vagy valami határozott fellépés következik Orbán Viktortól. Akkor Orbán Viktor azt mondta, hogy nincs idő itt nagyon elemezgetni a vereség okait, itt az ellenállás. Majd ismét eltűnt, és sokan ezt kifogásolják, hogy olyan, mintha Orbán Viktor magára hagyta volna a Fideszt és a parlamenti frakciót. Lehet-e ez most egy nagy visszatérés, vagy ugyanarra számítasz, hogy történik valami, és aztán megpróbálja majd a frakció valahogy a hétköznapokat kimozogni?
0: Hát azért, tehát annak lehetett, abban lehetett azért valami ráció, hogy akkor Orbán Viktor menjen el pihenni, mert azért egy eléggé intenzív időszak volt a kampány. Abban is lehetett egyfajta meggondolás, hogy akkor most azért előbb érdemes lenne kitalálni az ő szerepét, mint az, hogy elhasználódjon, vagy nagyon egy olyan fókusz menjen rá, hiszen azért figyel rá a nyilvánosság, hogy akkor nincs teljesen meghatározva a szerepe, és akkor hogyan vesz részt ezekben. Ugye az a nyáron voltak olyan fajta különböző megmozdulások, azért kicsit egy ilyen fokozottabb erővel folyó akciók, amelyekben, hogyha ő esetleg részt vesz, akkor lehet, hogy egy kicsit akár nagyobb mozgósítása lett volna. De ugyanakkor el akarták volna azt kerülni, hogy akkor egy kicsit egy ilyen Gyurcsány Ferenci pózba kerüljön, aki azért képes volt mondjuk a DK-nak azért összehozni mindig egy ilyen 5-6%-ot, de azért annál nem tudott jobban nagyobb támogatást szerezni. Tehát azért ebben lehetett egy ilyen megfontolás, most viszont azért valóban szükség van arra, hogy akkor mutasson valamit, hogy akkor hogy is fog történni, mi lesz magával a Fidesz-szel, és azért már azt lehetett látni. Ugye volt például mondjuk Lázár Jánosnak volt egy ilyen körútja az országban, ahol felmérte, azt volt is valamilyen kérdőív, hogy akkor maguk a Fidesz tagoknak milyen elképzelésük van a Fidesz jövőjéről, hogy akár ennek a tanulságait ebből levonják a konzekvenciákat, vagy ami ilyenkor szokásos, hogy akkor, de ez már az is elhangzott, hogy akkor valamilyen fajta mozgalmat hirdetnek, ami egy kicsit azért eltávolodik attól, hogy nem csak a Fideszről van szó, hanem akár az egész jobb oldalról. Ennek van, hogy az integrálásáról. Igen?
1: Most egyre aktívabban használják ezt a mozaik jobboldal kifejezést Békés Márton tanulmánya után. Mit gondol, hogy azzal együtt, hogy a KDNP is láthatóan egyéni arcot akar csinálni, hogy a Mi Hazánk kifejezetten aktív a parlamenti munkában. Közben ugye Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya egy polgári demokraták mozgalmat hirdet. Hol lehet az a pozíciófogás, ami a Fideszt felszínen tartja, és hát középpártá, hát inkább most már emelheti, vagy legalábbis ott tartja?
0: Hát akkor, tehát egy ilyen helyzetben az lehet egyfajta ilyen mondás, vagy egy stratégia, vagy akár egy az a nyilvánosság felé is így jobban mutathat, hogyha, tehát a mozaik jobból, nem tudom látni, hogy akkor mik ezek még ezek a mozaikok, hát igen, amiket elsoroltál, azok lehetnek a részei, de hát amihez meg nem feltétlenül akar ennek a része lenni. Most azt, hogy akkor Navracsics Tiborék mögött van-e valamilyen választói támogatottság, vagy mik ezek a részek, azért ez nem igazán látszik. Ugyanakkor azt, hogy akkor az erre való hivatkozás az megteremtett egy olyan fajta keretezést, hogy akkor itt valami többről van szó, mint a Fidesz, hogy akkor itt nem csak a 20%-ról van szó, hanem ott vannak azok is, akik még nem tudják, nem találják a helyüket, vagy nem mennek a Tiszával szemben, vagy rejtőzködnek. Tehát, hogy ez egy kicsit azért erre is alkalmas lehet, hogy akkor valami önbizalmat adjon magának a Fidesznek. Azért Orbán Viktor és a Fidesz folyamatosan arra hivatkozott, hogy akkor mögöttük van valamilyen többség. Ugye Orbán Viktor mindig úgy beszélt, hogy a magyarok, tehát, hogy a mi nevünkben beszélt folyamatosan, és hát azért nehéz most ebben a helyzetben, hogy akkor hol van a többség, hol van ez a támogatottság, hol lehet lehet ezt felmutatni, és hát ez lehet valamilyen fajta, erre kell valami megoldást találni, hogy akkor adjon valamilyen fajta önbizalmat, egy hitet abban, hogy azért ez nem egy elveszett ügy.
1: Sokáig tehát a Fidesz ellenzékével szemben volt az a kritika, hogy nem tud történetet mesélni, és nincs egy története. Van-e most a Fidesznek története?
0: Hát most a történet úgy néz ki, hogy akkor itt az önkény van, tehát a nyáron ezt láthattuk, hogy az államfőváltás, az alkotmányváltoztatások során akkor az jött elő, hogy itt akkor valamilyen önkény van, még az is elhangzott, hogy akkor majd megvédik azokat, akik azt tapasztalják Fidesz támogatóként, választóként, hogy akkor valamilyen fajta támadások érik őket. Erről azért utána nem igazán lehetett hallani. De hát azért ez nem a leghitelesebb üzenet a Fidesz részéről, tehát nem ez az a mondani való, amivel majd esetleg a 60%-nyi Tiszaából majd akkor le fognak esetleg elodálódni.
1: Igen, most az utóbbi napoknak a mondása az a rekordmagas benzinár, rekordmagas költségvetési hiány, rekordmagas államadóság, tehát minthogyha a gazdasági nehézségekkel akarnák megfogni a Tiszát.
0: Hát talán az arra számítva, hogy akkor, hogyha lesznek valami olyan fajta gazdasági kiigazítások, amelyek érintetnek érzékenyen bizonyos csoportokat, akkor már lehet hova mutatni. Ennek nyilván azért lehet valamilyen hatása a Tisza támogatottságára nézve, de azért még ebből ez egy szokásos ellenzéki reakció. Ezt egyébként a korábbi ellenzéktől is folyamatosan lehetett hallani, hogy az oktatás, az egészségügy helyzete és a korrupció, de azok mégsem voltak olyan hatással abban az időszakban.
1: Hétfőn innen folytatjuk az esemény után már. Köszönöm szépen Miketz Dánielnek.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
1: Mitől lesz egy városból életre szóló szerelem? Köves Gábor gyerekként, cserkészként jutott el először New Yorkba, azóta pedig csaknem 30-szor tért vissza. Most könyvet írt a városról, annak a történeteiről és a hozzáfűződő személyes élményeiről. Az Apropó New York című kötetről Márta Renátó kérdezte a szerzőt.
3: Kedvenc New York-im dalszövegével nyitnék. Nothing's too cool to take me from you. New York is not just a town that you'll never lose. Ez a dalszöveg sor arra vonatkozik, hogy a New York-i életérzést ezt nem lehet elveszíteni, mint a barnaságot a bőrről. Én magam csak egyszer jártam a városban, de maradandó nyomot hagyott bennem. A világpolgárság, 300 nyelv körülöttem, Manhattan nyüzsgése. Ön nem egyszer volt kint, hanem 300-szor, de önön milyen nyomot hagyott ez a város?
4: 30-szor voltam, megközelítőleg. Milyen nyomot hagyott a város, tehát folyamatosan nyomot hagy a város, tehát hogy ez nem egy befejezett múlt, hanem egy folyamatos jelen. Van egy ilyen folyamatos kapcsolat, ami hát egy picit egyoldalú, tehát mi úgy levelezünk egymásra, hogy főleg én küldök is szerelmes leveleket New Yorknak, és néha megjelenek, mint egy ilyen reménytelen udvarló, mert vagyunk mondjuk 1,5 millióan ilyen reménytelen udvarlók, akik ott állnak, és a New York mániájukat próbálják egy kicsit kielégíteni, ami az a jó, hogy sosem sikerült. Tehát, hogy minden újabb New York útra, még akkor is, hogyha pont ugyanazokat nézném meg, és hát ebbe a hibában néha belesek, hogy mondjuk 80-90%-ban ugyanazokat a köröket futom, akkor sem unom el.
3: Jelentek már meg interjú kötetei, azonban az első regénye Apropó New York címmel idén 2026-ban jelent meg. Ez nem egy egyszerű úti könyv, nyilvánvalóan leírja a várost, sétálunk a városban a könyvben, azonban egy fiktív történetbe van helyezve. A Telex interjúban, ahogy olvastam, kísértetiesen hasonlít egy-két jelenet az ön személyes magánéletéhez. Érezhető volt, hogy melyek voltak a teljesen életrajzi momentumok.
4: Egyáltalán nem vonatkoztattam el semmitől, így aztán a saját magamtól sem. Ez nem egy tudatos terv volt, hogy én mit fogok írni, azt tudtam, hogy New York-kal akarok kezdeni valamit, mert ez a rengeteg út után. Hát valami, gondoltam, hogy valamiben most átfordítanám, vagy igazolnám a szeretteimnek és a távolabbi környezetemnek, hogy miért mentem annyit, hogy ne csak az legyen, hogy én itt turistáskodok minden évben egy hetet, szóval, hogy valami hasznát is akartam látni ennek a városnak végre. Ez így alakult, és arra is rájöttem, hogy ilyen klasszikus regény nem fogok tudni írni, tehát hogy végig, ugye van egy nyomozó, aki elindul, és ez a nyomozó a gasztronómiai szokásaitól kezdve, ugye ami főleg a gyroszevést jelenti, minden másban is hát eléggé hasonlít rám, hát ez így alakult. Volt bennem ez a New Yorkot valahogy megfogni, a saját New Yorkomat, tehát ez nem egy Isten ments, hogy ezt úti könyvként valaki használja, szerintem akkor pórul jár, ez az én. Nem akarok itt most fellengzősen fogalmazni, ha mégis azt tenném, akkor keverjen le, szóval hogy ez az én belső.
3: De hogy keverem le?
4: És az én vándorlásaim a városban, ami sokszor ilyen pici távolságok, tehát utcáról utcára, mint egy ilyen bozót harca dzsungelben, és ez össze van kötve Újlipótvárossal, mert én ott, ha nem is ott láttam meg a napvilágot, de igen korán oda kerültem, talán még egy évesebb voltam, tehát hogy a életem egyik nagyon fontos részét a fél évestől 17 évesig terjedő kort azt ott éltem meg, szóval, hogy Újlipótvárs és New York, és tulajdonképpen ez az egény, ez egy oda-vissza csalinkázás.
3: A 20. század történelmi zivatarainak nagyon sok Budapestre jellemző momentumát fel lehet lelni a regényben. A Star Wars rajongás ugyan nem a legzivatarosabb része volt ennek, de például az első akár cserkészbolt megjelenése, vagy az, hogy mennyire menőnek számított az, aki hazajött egy pólóval másik kontinensre, pláne azért a 80-as, 90-es években.
4: Volt egy szakasz az életemnek, amikor úgy gondoltam, hogy hát ez a létező világok legjobbika, ahol tényleg víz is sokiból van a kerítés, és Star Warsból a függöny, maradjunk ennél a függönyvonalnál. Aztán felnőttem, ez sokat segített, és komor, vén, cinikus ember lett belőlem. Egyébként a New York az a mai napig ellenáll, leveti magáról a cinizmusomat. Egyébként az változott, próbálják is válaszolni a kérdésére. Azt időközben valahogy így levetettem magamról, vagy megszabadultam attól, hogy ilyen amerikai legyek az amerikaiaknál, ami gyakran előfordul az ilyen betérő embereknél, hogy még annál is a szavakat úgy próbáljam kiejteni még ízesebben, ahogy mondjuk egy, nem tudom, Texasba látogató New York-i filmkritikus tenné. Ugye ezt itthon fitoktattam, még ugye kamasz és ifjú korom, fiatal felnőtt koromban, hogy én mennyire amerikás vagyok, és akkor szerencsére, hál' Istennek, így utólag csak kicsit kell pironkodnom emiatt, hogy ez úgy lefoszlott, és már sem amerikai nem akarok lenni, sem semmilyen, egyszerűen csak élvezni szeretném az ott létemet. A New York ugye közhely, hogy az nem Amerika, de hogy nem.
1: 3/4-8 után nem sokkal Orsós László Jakabbal, a Brooklyni Közkönyvtár helyettes vezetőjével emlékezünk a 25 évvel ezelőtti New York-i tragédiára és annak feldolgozására.
2: Közlekedés.
5: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet hídon, a Döbrentei tér előtte a belső sávban. Torlódásra kell készülni az Asztóriától a Kossuth-Lajos utca Erzsébet híd útvonalon. Baleset történt a Kerepesi úton is befelé a Hungária körút után. Itt csak a belső sáv járható. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Jó reggelt kívánok, a híreket Bánáti Bence szerkesztette. Kedden választják meg az új alkotmánybírókat. A költségvetési hiány miatt csökkenti kiadásait az ukrán kormány. Esős, hűvös idő lesz. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a pártelnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója is. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz frakció közölte, képviselőik nem vesznek részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe. Martí Zoltán újságíró, médiaszakember közölte, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltöttek. 3 tagot az ellenzéki frakciók jelölhettek, de a Parlament Művelődési Bizottsága 2 fordulóban sem szavazta meg őket. Gyanúsítottként hallgatták ki az óbudai korrupciós ügyben Veres Tibort, a Wallis csoport alapító elnökét, írta a 24.hu. A portál úgy tudja, vesztegetés miatt idézték be, és szabad lábon védekezhet. A feltételezések szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződésben álló céget irányító vállalkozó 2011 és 24 között több mint 2 milliárd forintot költött hivatali vezetők és politikusok megvesztegetésére. Kiadás korlátozásba kezdett az ukrán kormány a költségvetési hiány miatt. Az ukrán pénzügyminiszter közölte, a spórolás nem érinti a védelmi szektort, valamint a szociális területet, de országosan és a településeken is felfüggeszthetnek több beruházással és támogatással kapcsolatos programot. Felhős, hűvös idő lesz, estig több felé esővel. Napközben 15-22, keleten 30 fok is lehet, este 13-20 fokra számíthatunk. 8 órakor krónikával jelentkezünk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
2: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: A mikrofonnál Benyó Rita, 7 óra 33 perc van. Mesterséges intelligenciát vinne a kormány az állami ügyintézésbe, átalakítaná a kutatóhálózatot és vizsgálja a 4IG több százmilliárdos állami szerződéseit. Mennyi pénz ment ki a vizsgálatok kezdete óta, amit lehet leállítani vagy visszaszerezni, és hol tartanak a feljelentések? Vita van a Hunren vezetéséről, nyitott a gondos óra jövőre, és az elszállt hiány mellett az is kérdés, jut-e elég pénz tudományra, technológiára. Tar Zoltán, tudományos és technológiai Tanács Zoltán, bocsánatot kérek szépen. Annyi miniszter fordul meg.
7: Vagyunk,
1: meg annyi miniszter fordul meg. Elnézést kérem, szóval Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter a vendégem. És akkor kezdjünk is ezzel, ami lehet, hogy a legérzékenyebb kérdés itt a költségvetés előtt, hogy az ön területe mekkora forrásokra számíthat, mennyire van az, hogy hát a tudomány meg a technológia az az, amit a legkönnyebb elengedni és lehúzni a költségvetési sorról.
7: Hát szerencsére ez nem így van. Én azt tudom mondani, hogy a magyar kormány az nagyon hosszú távon gondolkodik, és a teljes kormány szerintem tisztában van azzal, hogy van néhány sorskérdése, vagy sorsfordító kérdése Magyarországnak, többek között a klímaváltozás, az energiahelyzet, a biztonság, az egészség, a demográfia, és azt is tudjuk, hogy ezekre általában nem lehet rövid távú megoldásokat adni, egy-két évben nem lehet megoldani az ilyen problémákat. Úgyhogy mi nagyon komolyan vesszük azt a célkitűzést, hogy a jelenlegi egyébként rendkívül alacsony a GDP 1,3%-ának megfelelő költési szintről jelentősen növeljük a tudományra és kutatásfejlesztésre fordított forrásokat. A középtávú pálya, a következő 4 év, az úgy néz ki, hogy szeretnénk ezt körülbelül 2%-ra fölemelni, tehát az uniós átlaghoz, vagy annak a közelébe, most az olyan 2,2% egyébként, és hosszú távon pedig az uniónak is az lesz az elvárása, amit valószínűleg a közeli időszakban, körülbelül egy éven belül egy európai kutatási törvényben is rögzítenek, hogy 3%-ot kell megcélozni minden tagállamnak, hogy kutatásfejlesztése kölcsön. Mi igyekszünk alkalmazkodni ehhez a pályához.
1: Ön Kármán András jó elhagyása is ott van, tehát, hogy érzi a támogatását, mert hát nyilván közben megismerjük a friss költségvetési adatokat és számokat.
7: Valóban egy nagyon súlyos örökséget kaptunk az előző kormánytól, hogyha nem tettünk volna semmit, akkor ilyen 8,3%-os lett volna a hiány, ezt sikerül levinni évvégéig nagyon feszes költségvetési gazdálkodással, uniós pénzek hazahozatálával egy olyan 7-7,5% körüli szintre, de azt kell mondjam, hogy a pénzügyminisztériumban rendkívül jó gondolkodású kollégák dolgoznak, és abszolút érték, hogy középtávon milyen célokra kell összpontosítani a kormánynak, tehát igazából sikerült már velük egy ilyen középtávú pályáról beszélgetni, és abban abszolút reálisnak látszik az, hogy évente több 10 milliárd forintot tudjuk növelni a kutatásfejlesztés folyamatos forrásokat.
1: Ugye sokszor elhangzott, a kampányban is elhangzott, hogy sok mindenre forrást úgy is lehet teremteni, hogy a korábbi pazarló dolgokat leállítják, illetve hogy visszaszereznek állami vagyonokat. Önök több feljelentést tettek, és több korábbi szerződéskötés is felülvizsgálat alatt van, és hát gyakorlatilag az egész korábbi mobilpiaci szerződések is, akár a Vodafone, Antenna Hungária és a 4IG szerződések is. Tud-e ebből már bármilyen konkrétumot mondani, hogy itt egyáltalán mekkora volumenről beszélünk, amikor ezeknek a pénzeknek, túlárazásoknak a felülvizsgálatáról van szó?
7: Ugye nekem két nagy elem van a portfólióban, a tudomány, erről beszéltem, hogy ott jelentősen növekkel az arra szánt forrásokat. A digitalizáció, technológia az egy másik világ. Tehát erre rengeteget költött Magyarország az elmúlt időszakban, és ahogy mondta nagyon hatékonytalanul, vagy hogy lehetett sejteni a kérdésből is, itt tényleg rendkívül rossz megközelítéssel költöttek el pénzek. Ha egy-egy konkrét témát, szerződést megnézünk, akkor sokszoros túlárazást látunk. Tehát ugye a gondos óra programmal tettünk például már feljelentést, és indult is nyomozás már ez ügyben. Ez egy 100 milliárdos program volt 4 év alatt, és mi most úgy látjuk, hogy ezt körülbelül a feléből nagy magabiztossággal, de lehet, hogy a harmadából, negyedéből is meg lehet oldani. Ami azért elképesztő, hogyha belegondolunk, hogy mennyi milliárd folyt el, és ez nem az egyetlen.
1: Ez a jövő, de ami már elfolyt, abból van olyan, ami visszaszerezhető? Tehát ugye itt a kulcskérdés mindenhol ez lesz, hogy a túlárazás önmagában elég-e arra, hogy visszaszerezzenek pénzt?
7: Ugye a mi dolgunk az, hogy megtegyük a feljelentéseket, és meg is fogjuk tenni. Természetesen 2 nagyobb ügyben jártunk el így eddig, és előkészítés alatt van a következő 1-2 hétben további körülbelül tucatnyi ügyben fogunk feljelentést tenni. Azok már nem lesznek 100 milliárdos volumenek, de több 10 milliárd forintos.
1: Tud 1-2 konkrétumot mondani?
7: Hát egy P2M nevű cégszerződéssel kapcsolatban találtunk nagyon komoly szabálytalanságokat, további egy nagyon jelentős problémának tartom én az e-ingatlan projektet. Ezzel kapcsolatban is készül egy fejlentés tervezet. Itt körülbelül 22-3 milliárd forint költődött el úgy, hogy igazából újra kellett kezdeni a projektet lényegében. Tehát egy alapmodulon kívül nem sok működő valódi modulja működött a rendszernek. Erről részletesen be fogunk számolni, és van még néhány további eset is természetesen. Ugye nagyon a vagyonvisszaszerzés nem a mi feladatunk, és erre hál' Istennek egy szerintem nagyon jó megoldást, Európában is élenjáró megoldást hoztunk létre, ez a Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatal. Ott professzionális szakemberek fognak ezzel a kérdéssel foglalkozni. Én nagyon szeretném őszintén lezárni már ezt a múltat kutatjuk, feltárjuk, feljelentjük ezt a típusú munkát. Valójában normálisabban nem ezzel kéne egy minisztériumnak foglalkozni, úgyhogy én ezen a következő hetekben szívem szerint túl lennék, és utána jövőbe szeretnék foglalkozni.
1: Megpróbálok én is mindjárt a jövőről is kérdezni, de egyet még muszáj, mert hogy ugye itt folyamatban lévő szerződésekről is van szó, tehát például a 4IG-val még most is élő szerződések vannak, annak ellenére, hogy közben folyik egy vizsgálat is. Van-e olyan folyamatban lévő kifizetés, amit fel tudtak függeszteni, vagy most az a helyzet, hogy miközben vizsgálnak egy céget, a közben még fizetnek is neki?
7: Ugye mi nem vagyunk bíróság, nem tudjuk eldönteni semmire, hogy a szabályos vagy szabálytalan, mi nekünk gyanúink lehetnek. Ha ilyen gyanús esetet találunk, akkor természetesen felfüggesztjük a kifizetéseket és megállítjuk a szerződéseket. De azt kell mondjam, hogy tehát nyilván nem lehet mindenre azt mondani, hogy szabálytalan. A forrásjának az összes szerződését megvizsgáltuk, és hát körülbelül még egy olyan 200 milliárdos informatikai szerződés állománya van, ami élő szerződés. Tehát nyújtják a szolgáltatást, egyébként ezek sokszor nagyon fontos rendszerelemekhez kapcsolódnak, úgyhogy természetesen nekünk az is egy felelősségünk, hogy az állam működő képességét biztosítsuk. Nem lehet kapkodni és vélelmek alapján indokolatlanul intézkedni, tehát természetesen mindig jogszerűen és a szerződésnek megfelelően járunk el, de ahol bármilyen szabálytalanságot felfedezni vélünk, ott természetesen annak megfelelő óvatossággal járunk el.
1: Ugye, ahogy már beszéltünk itt az elején, a kutatás is önökhez tartozik, és hát a kutatói hálózatot jelentősen átalakított az Orbán kormány, és még májusban pünköskor azt mondta, hogy a Hunren ügyében, hogy a jelenlegi vezetéssel nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, ennek ellenére az elnök vezérigazgató még mindig a helyén van. Ennek mi az oka?
7: Ugye ez nem a minisztérium véleménye volt kizárólag, mi megkérdeztük a kutatóközösséget, hogy látják ők a saját jövőjüket, és őnekik volt az egyértelmű jelzésük, hogy ők szeretnének ebben a rendszerben változást. 2019 óta tart a kálváriája tulajdonképpen a kutatóhálózatnak. Először LKH-val alakult, utána létrejött tavaly év vége felé ez a Hunren nevű intézmény. Vannak benne jó elemek, azt kell mondjam ebben a modellben, tehát például az, hogy hosszú távú finanszírozása van az intézményrendszernek, ez egy jó elem. Az, hogy ilyen értelemben ez egy kiszámítható, az is egy jó elem. Az nem volt jó elem, hogy tulajdonképpen egy kekvát hoztak létre, csak nem így hívták, erre egy teljesen sajátos jogállású intézményt hoztak létre. Ez azt is jelenti, hogy nincs közvetlen ráhatása semmilyen minisztériumnak, a kormánynak erre az intézményre, tehát tulajdonképpen a Hunren magát irányítja. Úgyhogy azon túl, hogy mi kifejeztük a minisztérium és a kutatóközösség álláspontját, hogy a jövőt más vezetéssel képzeli el az egyik kutatás, nem tudjuk utasítani őket, hogy távozzanak, nem tudjuk őket felmenteni. Jeleztük ezt a szándékunkat feléjük, hogy szeretnénk ez ügybe egy előrelépést elérni. Én azt érzem, hogy az utóbbi hetekben erre, mintha lenne nyitottság, és meglátjuk a következő egy-két hétben történik-e valami konkrétum ez ügyben.
1: Vagy a beszélgetés elején mondtam, most több minisztertársa is járt itt, tegnap itt volt Posvai Gábor belügyminiszter, és tőle is kérdeztem, hogy mennyire van kész a minisztérium, amivel ön a tervezésben részt vett még, mielőtt megnyerték volna a választást, hogy milyen minisztériumi struktúrát képzelnek el, milyen emberállománnyal képzelik el, talán jobban látja vagy érti, hogy mi folyik a szerkezetben. Ugye nagyon sok hír van arról, nem csak redites kommentelőkben, hogy még mindig nem minden minisztérium állt föl, még mindig vannak HR problémák. Az ön minisztériuma hogy áll ebben, és hogy látja, mi okozza mindezt a problémát?
7: Hát, hogyha kicsit gonosz lennék, visszakereznék, hogy és a közmédiában hogy áll az átalakulás, de most nem én kérdezek.
1: Úgyhogy... Szerencsére ez nem az igen. Én dolgom.
7: Hát nyilván egy olyan mértékű változás, ami most keresztül megy a kormány, az sosem könnyű. Tehát, hogyha bármilyen szervezetet megnézünk, még egy 50-60 fős cég is tudja, hogyha egy nagyobb szervezeti változást csinál, hát az bizony hónapokig akár megérzi a vezetés, meg az emberek. Hát még hogyha egyszer egy teljes kormányzatot kell átalakítani, és nem csak a minisztériumokat, hanem a mögötte lévő legmeghatározóbb háttérintézményeket is. Ugye nagyon fontos különbség szerintem, hogy 2010-ben, amikor a Fidesz átvette a hatalmat, akkor arra még biztos, hogy nagyon sokan emlékeznek. 10 000-ével rúgták ki az embereket, de tényleg. Tehát abszolút Führer-szerűen bementek, és nem volt kecmec, kipakolták az emberek tömegeit. Mi nem ezt csináljuk. Tehát mi nagyon szeretnénk megismerni azt, hogy kik dolgoznak a közigazgatásban, ha van közöttük értékes, és tényleg a jövő építeni akaró ember, akkor velük természetesen együtt fogunk dolgozni.
1: De bocsánat, közben a társadalmi nyomás az kicsit nem az, vagy az önök szavazóinak a nyomása nem az, hogy itt már pedig nagy takarítás legyen?
7: A vezetőket szerintem a legtöbb fontos pozícióban egyébként cseréltük, illetve folyamatosan cseréljük. Itt is fontos, hogy nem szeretnénk azt a helyzetet újra termelni, hogy mindenki behozza az ismerősét, ezért a legtöbb pozícióban, ahogy az látszik a hírekből is, igyekszünk pályáztatni. Ennek is van időigénye. És hát nem lehet megakasztani a közigazgatást. Természetesen ez egy nagyon fájdalmas és hosszú átalakulás, és biztos, hogy még hónapokig el fog tartani. De gondoljuk be, 16 év után kell egy teljesen más működési módra átállni. Tehát nekem például a digitalizációval foglalkozó minisztériumban szembesülni azzal, itt test közelből, hogy az adminisztráció, bürokrácia mennyire lassú, mennyire sok, buta, tényleg a hétköznapi ember számára felfoghatatlan, fölösleges, komplex szabály van, amihez alkalmazkodni kell, ezen is dolgoznunk kell egy csomót. Tehát egyszerűsíteni kell ezeket a szabályzásokat, mert borzasztóan lassítják az életet, és egyébként szerintem sokkal bonyolultabbá teszik a dolgot, mint kellene.
1: Utolsó kérdés, fél percünk van, de megkérdeztem szintén Posvaitól, mi az, amit egy év múlva én öntől számon kérhetek?
7: Lesz egy stratégiánk, ami ősszel ki fog jönni hivatalosan, a tudománypolitikai bemutattuk, a digitalizációsat pár héten belül szeretném szintén a fő elemeit tekintve megmutatni a nagy közönségnek, és én bízom benne, hogy egy év múlva egyrészt megint egy jó hangulatú beszélgetésen leszünk túl, másrészt az első eredményeket már látni fogják, tehát el tudjuk kezdeni digitalizálni a közigazgatás működését, kijönnek azok a pályázatok, amik valóban a vállalkozások digitalizációt érdemben tudják támogatni, elkezdenek a képzési programba beépülni, a digitális kompetenciákat fejlesztő kurzusok, tananyagok, és bízom benne, hogy azt érzik majd az emberek, hogy jó irányba indultunk el tényleg, és nem csak az első hónap során, hanem az első egy év során is.
1: Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, köszönöm szépen, hogy itt volt, legyen így máskor is.
7: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
1: Vannak események, amelyekről szinte mindenki tudja, hol volt, amikor értesült róluk. 2001. szeptember 11-e ilyen nap. A terrortámadások nem csak New Yorkot, hanem az egész világot megváltoztatták. 25 évvel később először felidézzük, mi történt azon a napon, utána pedig Orsós László Jakabbal arról beszélgetünk, hogyan emlékezik ma New York.
8: New Yorkban helyi idő szerint 8 óra 46 perckor, majd 9 óra 3 perckor két terroristák által eltérített utasszállító repülőgépet vezettek a Világkereskedelmi Központ két ikertornyába. Időközben egy harmadik és egy negyedik repülőgépet is sikerült eltéríteni a terroristáknak, akik azonban csak részben jártak sikerrel. Az egyik gép az amerikai védelmi minisztérium épületébe csapódott, a másik azonban az utasok lélek jelenlétének köszönhetően nem jutott el a Fehérházig, ahova a terroristák szánták, Pennsylvániában zuhant le. Az akkor hivatalban levő elnök George W. Bush egy iskolai órán értesült a merénylet sorozatról. Rögtönzött sajtótájékoztatóján a kormányfő nemzeti tragédiaként jellemezte a történteket.
9: Today we've had a national tragedy.
10: Ma nemzeti tragédia történt. Két repülőgép csapódott be a világkereskedelmi központba egy országunk elleni nyilvánvaló terrortámadás során. Beszéltem az alelnökkel, New York kormányzójával, valamint az FBI igazgatójával, és elrendeltük, hogy a szövetségi kormány minden erőforrását fordítsa az áldozatok és családjaik megsegítésére. Ezen kívül utasítást adtam, hogy teljes körű nyomozást végezzenek annak érdekében, hogy megtalálják azokat az embereket, akik elkövették ezt az országunk elleni terrorcselekményt.
8: A kormányfő továbbá teljes körű nyomozást rendelt el, annak érdekében, hogy megtalálják az elkövetőket.
11: Terrortámadások New Yorkban. Két utasszállító repülőgép csapódott alig 18 perces különbséggel a világkereskedelmi központ Iker felhőkarcolóinak. Az Iker torony lángokban áll. Tűztombol az amerikai védelmi minisztérium a Pentagon épületében, amelyre állítólag ugyancsak repülőgép zuhant.
8: Így hangzottak az első hírek az Egyesült Államokat ért támadásokról. Zentai Péter, a Magyar Televízió akkori washingtoni tudósítója valamivel később arról számolt be, hogy a fontosabb intézményeket, egyebek mellett a Fehérházat, a Kapitóliumot és a Külügyminisztériumot kiürítették. Emellett országos repülési tilalmat rendeltek el.
12: A televízióképek önmagukért beszélnek, tehát láthatták Magyarországon és a hallgatók, hogy a föld színével vált egyenlővé, magyar idő szerint nem sokkal 4 óra után New York két jelképe, a World Trade Center 110-110 emeletes felhőkarcoló együttese.
8: Zentai Péter úgy fogalmazott, kiszámíthatatlanok az Egyesült Államokat ért tragédia következményei. Az Al-Qaida akkori vezetőjét, a terrortámadás feltételezett kitervelőjét, Usama Bin Ladent 2011. május 2. saját lakásában végezték ki, holttestét az Arab-tengerbe temették.
13: 25 év telt el a 2001. szeptember 11-i terrortámadások óta. New Yorkban ilyenkor felolvassák az áldozatok nevét, és újra felragyognak az ikertornyokat idéző fénycsóvák. A Brooklyn Public Library azonban idén nem csak a pusztításra, hanem az újjáépítésre is emlékezik. Egy olyan dokumentumfilmmel, ami azt mutatja meg, hogyan vontak be 5000 New Yorkit abba a vitába, milyen legyen a romok helyén felépülő városrész. Hogyan emlékezik ma New York, és miként változott 9-11 emlékezete az elmúlt évtizedben? Erről beszélgetek Orsos László Jakabbal, a Brooklyn Public Library művészeti és kulturális alelnökével. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy itt van velünk.
14: Jó reggelt, örülök, hogy hallom a hangját.
13: Milyen most New York hangulata? Mennyire lehet már előre érezni, hogy egy nagyon drámai évforduló következik?
14: 9-11 az a felvezető napok, azok mindig érzékelhetők, és főként ezáltal, amit maga is említett, a fénycsóvák megadják ezt a tulajdonképpen ünnepi és nagyon szomorú jelzését annak, hogy ez megtörtént ezzel a várossal. Ez a bizonyos két fénycsóva fölmegy egy héttel 9-11 előtt, és minden éjszaka, amikor besötletedik, akkor a város fölött a két toronynak a többszörös magasságába, föl az égbe fölmegy ez a két csóva, és egyszerűen nem lehet nem gondolni arra, ami történt ebben a városban. 25 év, ráadásul 25 év, tehát erre most mindenki még egy kicsit jobban koncentrál, ami azt is jelenti, hogy mindenki kicsit jobban próbálja megérteni, hogy mi történt velünk azóta, és mi nem történt meg velünk azóta, és ezek derülnek ki mostanában. Tehát a primér gyászon és a fájdalmon kívül 25 év már arra is elég, hogy kiderüljenek azok, hogy valóban őszinte volt-e a városvezetés, akkor mindent tudtak-e az emberek a következményekről, és valójában milyen társadalmi következményei voltak ennek a tragédiának. Tehát ezek mint egy igazi kataklizma, ezek hosszú idő alatt bukkannak felszínre, és most én érzékelem, hogy ebben az évben most ideértünk, hogy a mélyreásás ide jutott, hogy megmerjük nézni, és megmerjük kérdezni, hogy minden rendben volt-e a dolgok kezelésével.
13: Hozzájárul-e ahhoz, hogy talán most kicsit mélyebbre mernek ásni, hogy New York polgármestere most már évek óta egy muszlim ember. Hozzájárul-e, hogy bátrabban mernek beszélni erről?
14: Nyilván ő nagyon erősen szorgalmazza ezt a narratívát. Ő muszlim, nem harcos muszlim, hanem egy olyan ember, aki tudja, hogy ő kicsoda. Uh-huh. Tehát ha én cigányként New York polgármester lennék, biztos beszélnék arról, hogy cigány vagyok, és New York polgármestere lennék. De számára ez egy organikus és nagyon fontos állítás, de valójában beszél arról, hogy nagyon gyorsan felbukkanó, a tragédia utáni napokban felbukkanó, erős és többen fizikai atrocitásig jutó muszlim ellenesség, az mit szült ebben a közösségben? Tehát a félelmet először, a bujkálást, és aztán a megerősödést és a büszkeséget. És most például nagyon fontos, hogy elmondják azok, hogy reflektorfénybe állítsák azokat a muszlim városi alkalmazottakat, akik tulajdonképpen gyerekként élték át, vagy fiatal felnőttként élték át a tragédiát, és 25 év múlva magas pozíciókban ezért a városért dolgoznak. De ez például egy nagyon fontos üzenet, amit látom, hogy a Városháza gondosan kommunikál.
1: Ugye említettem itt a felvezetőben, hogy önök bemutatnak egy dokumentumfilmet az évfordulón, ami nem a rombolásról, hanem az újjáépítésről szól. Beszél egy kicsit erről, hogy mit láthatnak majd, akik kint ezt megtekinthetik?
14: Igen, ez egy friss dokumentumfilm, és tényleg ez is egy metadokumentumfilm, mert amikor azt hallja az ember, hogy ez egy szeptember 11-i dokumentumfilm, akkor automatikusan berendezkedik arra, hogy tragikus képeket fog látni, emberek ugrálnak ki a tornyokból. Ezt láttuk sokan, és ez mindig megrázó. Ez a film, és talán a 25 év adhat erre távolságot, hogy nem erről szól. Van egy 10 perces része a filmnek, amikor megnézzük a katasztrófát, és valójában a film lényege az arról szól, hogy hogy próbált meg a város különböző verziókon és többen mellékösvényeken, de nagyon gyorsan eljutni ahhoz, hogy megkérdezze az embereket, ami valójában egy állítás, egy könnyű állítás megkérdezni az embereket. Hogy kérdezzük meg az embereket? Magyarul, hogyan tudja gyakorolni egy város egy tragédia romjain a részvételi demokráciát? Tehát többen ez a film, ez a demokráciáról szól, és arról, hogy egy évvel a reszkető városban, pontosan egy évvel később, 2002. júniusában, hogy tudtak kiválasztani úgy 5000 embert, hogy azok lefedjék a város lakosságát minden szinten, minden korosztályban, és minden szociális szinten is, és hogyan lehetett megkérdezni őket úgy, hogy azt a lehető legreprezentatívan mutassa meg, hogy mi a véleményük, hogy mi történjen azzal a romhalmazzal. És ez egy elképesztő művelet volt egyébként, amit tulajdonképpen egy ember vezetett, aki a könyvtárban velünk lesz. Ő egy hősnő, most már a 70-es éveiben van, úgy hívják, hogy Caroline Lukensmeyer, egy valóságos hősnő, mindenféle manír nélkül. Ő azon dolgozik, hogy a demokráciát megértse és lebontsa napi tevékenységre. Tulajdonképpen ez a film a logisztikáról szólt, tehát az istentelen logisztikáról, amikor nem voltak mobiltelefonok, és ilyen hatalmas kocka számítógépek közvetítették az üzeneteket, feldolgozásról szól, és hitelességről szól. És arról, hogy az első megbeszélésen, az első ilyen nagy 5000-es összejövetelen nem sikerült megállapodásra jutni, és vissza kellett menni az elejére, úgyhogy nem engedték el azt a gondolatot, hogy továbbra is az emberek döntsék el, és ne a vezetőik döntsék el, hogy mi legyen. Tehát nagyon szép film egyébként.
1: Szokták mondani, hogy ugye vannak a történelemben ilyen vaku élmények, és szeptember 11-ét is ilyennek szokták mondani. Fel tudja idézni, hogy ön abban a pillanatban, amikor becsapódtak a gépek, hol volt?
14: Én nem voltam New Yorkban, akkor még Magyarországon adtam, de akkor már voltam New Yorkban sokat. Egy taxiba ültem, mentem a Katona Józsa Színházba, amikor hallottam, és egyből a barátaim jutottak eszembe, akik a következő két napban az töltöttek el két napban, hogy megpróbáltam elérni őket, teljesen minden lezáródott, nem lehetett telefonálni, semmiféle kommunikáció nem volt, és amikor ideérkeztem rá 3 évre, amikor elkezdtem dolgozni a Magyar Intézetnek, akkor a lakásom az pont a tátongó Ground Zero-nál volt, ahol még nem történt, nem kezdődtem meg az építkezések, úgyhogy ez úgy belemélyült a gondolkozásomba, meg nagyon sokat lehet hallani, tehát bármerre fordul az ember, tulajdonképpen a városi beszédnek és a közösségről való beszédnek megkerülhetetlen része.
1: Ez, a mai
14: ez
1: napig.
14: A mai napig, tehát ez olyan, mint amikor meghal a családfő, tehát arról nem lehet nem beszélni, tehát lehet röhögni, lehet a leves kiosztás közben vasárnap valamit mondani, folyamatosan feljön, folyamatosan, és nagyon áttételesen is érződik, tehát amikor én a könyvtárban csinálok a stábommal valamit, ahol nagyon sokan vannak, akkor szinte mindig keresztül fut a fejünkön az, hogy Sokan vagyunk, mert tulajdonképpen kiállunk ezért a városért. És ez tulajdonképpen a 25 éve megtörtént tragédia miatt kapott egy ilyen aláhúzást, hogy nem csak úgy összejöttünk, hanem összejöttünk, mert ebben a városban mindenek ellenére összejövünk.
1: Ugye itt most már felnőtt két generáció szinte 25 év alatt. A fiataloknak ez mennyire egy történelmi dolog, vagy mennyire a családjaik által a mindennapjaiknak az örökölt része szintén?
14: Hát nyilván ez történelmi távlat, de ez is volt szerintem egyébként a döntés nehézség, hogy mi történjen a romokon, hogy ha ezek az emberek, akik nálunk fiatalabbak, kiszállnak azon a bizonyos metroállomáson, akkor mit fognak ott látni? És hogy látnak egy nagyon tisztességes emlékhelyszínt, és egy nagyon elegáns bevásárlóközpontot. New Yorkban nem lehet nem bevásárlóközpontot építeni, tehát ezek a kettőséget látják, de valóban az áramló víz, a halottak neve, minden halott felsorolása, a sötét gránit, az ad egy folyamatos jelzést, és bárki, aki ebben a városban él, egyszer-kétszer egy évben elmegy ott, és nem lehet, hogy nem gondolkozik azon, hogy mi történt, és azon kívül pedig szerintem egyszer lépten nyomon belefutunk ebbe a történetbe, és az az igazság, hogy a vírus, a COVID tulajdonképpen felelevenítette, egy másik tragédia felelevenítette ezt a tragédiát, és újra gyakoroltatta velünk azt, hogy milyen elveszteni mindent, és újra találni valamit, ami semmiben nem hasonlít már arra, ami volt előtte.
1: A beszélgetésünk legvégén egy kicsit a jövőbe tekintve, mert mondott a beszélgetésünk elején egy olyan félmondatot, hogy ilyenkor azon is gondolkozunk, vagy az is felelevenedik, hogy mi mindent nem tettünk meg azóta. Mi van még, ami előttünk áll, vagy a New Yorkiak előtt áll, vagy az egész társadalmunk előtt áll ebből a történetből, ennek a feldolgozásából, vagy a tanulságok levonásából ön szerint?
14: Hát nagyon nagy dolgok. Hát például más nemzetek nem lenézése. A felülkerekedés eldobása, hogy ne gondolja senki, hogy felette áll másnak, egy másik nemzetnek, egy másik embernek. A kapitalizmus önimádata, annak lebontása, a szolidaritás behozása a mindennapjainkban, és az egymás melléállás. Ezek nagyon erős és romantikus fogalmak, de enélkül nem fogunk tudni élni, és hogyha ezt nem fogjuk tudni megérteni, akkor mi nem leszünk itt, nagyon gyorsan el fogunk tűnni a földszínéről.
1: Köszönöm.
14: És minden jel erre mutat.
1: Köszönöm, hogy segítette az emlékezést. Orsos László Jakabot, a Brooklyn Public Library művészeti és kulturális alelnökét hallották.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
15: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: A mikrofonnál Benyó Rita, 8 óra van, és ez itt a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja szeptember 11-én pénteken, Teodóra napján. Én Benyó Rita vagyok. Legyen önöknél esernyő, mert továbbra is felhős és esős idő lesz, de a részletekkel és a hírekkel a krónika következik.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
16: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják, a bemondót Ceglédi Edit. Főbb híreink először röviden.
17: Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban.
16: Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, erről beszélt a pénzügyminiszter.
17: Országszerte hűvös, esős idő lesz ma.
16: Következnek a részletek. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban.
17: Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. A kormányfő arról is beszélt, hogy az országok az év végére szeretnének megállapodni a következő uniós költségvetésről.
18: Egy szóval tudnám összefoglalni, milyen költségvetés szeretnénk, fair legyen. Mindannyian tudjuk, hogy a nettó befizetők természetesen többet fizetnek be, de azt is tudjuk, hogy a nettó befizetőknek ez ugyanolyan jó. Egy színát kiemelhetek, az a mezőgazdaság. Óriási problémák vannak a mezőgazdaságban. Az idei asszály nem csak Magyarországon, de szerintem Európa szerte a lét szélére sodorta a mezőgazdaságot.
16: Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét. Erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdász vándorgyűlésen Egerben.
17: Kármán András hangsúlyozta, a költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés megtartásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és a megfelelő csatlakozásra kell a hangsúlyt helyezni.
19: Önmagában csak a Maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági siker. Olyan magyar euró bevezetést kell célul kitűzni, ahol hazánk az euró átvételével, sőt azt megelőzően is, és azt követően is, képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartható módon növelni.
16: Magasabb a hazai földgáztárolók töltöttsége, mint az uniós átlag.
17: A Gazdasági és Energetikai Minisztérium hangsúlyozta, a magyarországi tárolók 70% felett állnak, az EU átlag pedig 67%. A tárca hangsúlyozta, a tartalékok az importszállításokkal és a magyarországi kitermeléssel együtt biztosítják a magyar fogyasztók biztonságos ellátását.
16: Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél.
17: A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
16: Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a párt elnöke.
17: A jelöltek között van többek között Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, és Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem habilitált egyetemi tanára. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz frakció közölte, képviselőik nem vesznek részt az új alkotmánybírák megválasztásában.
16: A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re.
17: Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter közölte, hogy a Békéscsabai vasúti jármű biztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a biológiai kockázatértékelés, valamint a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót.
16: 5 hónapos várakozás után megkezdődött Szombathelyen az Oladi Plató városrész utcáinak azbeszt mentesítése.
17: Az érintett 110 helyszín nagy részén bitumenes fedést kapnak a szennyezett utak. Nemény András polgármester tegnap a szakadó esőben tartott tájékoztatóján hangsúlyozta, a munkálatok 2,3 milliárd forint többletkiadást jelentenek a városnak.
20: Azt még nem tudjuk, hogy az önerő az legfeljebb, vagy legalább 30%, de azt a döntést hoztuk, hogy a szükséges önerőt biztosítjuk. Egyben a közgyűlés arról is döntést hozott, amit én a miniszterelnöknek már külön megírtam. A szolidaritási hozzájárulásból szeretnénk levonni ezt az összeget, mert az önerő mértéke 500 millió forint is lehet akár.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
16: 25 éve, 2001. szeptember 11-én történt az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terrortámadása.
17: Az Al-Qaida iszlamista terrorszervezet által végrehajtott merénylet sorozatban mintegy 3000 ember halt meg. Két eltérített utasszállítót a Világkereskedelmi Központ Iker tornyaiba vezettek, egy gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon Washington melletti épületére zuhant, a negyedik eltérített repülő pedig Pennsylvániában zuhant le.
16: Többen meghaltak és sokan megsérültek Svájcban, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland busz.
17: A sofőr mellett 48-an utaztak a járművön, egyelőre még nem tudni pontosan, hogy hányan vesztették életüket vagy sérültek meg az alpesi régióban történt tragikus balesetben.
16: Megnyílt a Bajói Kárpítőt bemutató kiállítás a londoni British Múzeumban. A páratlan művészettörténeti emléket először teszik közszemlére Nagy-Britanniában.
17: A hímzett képregénynek is nevezett több mint 1000 éves alkotás, korhű és mozgalmas képeken keresztül mutatja be Anglia Norman meghódítását. A Kárpít jövő nyárig látható Londonban, az idei belépőjegyek már elkeltek.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
0: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Regős László Páltól hallják. Orbán Vilivel a soraiban vereséggel kezdte a labdarúgó bajnokok ligája főtábláját az RB Leipzig. A lipcseiek a Como otthonában kaptak ki 4-1-re. A Bayern München 5-0-ra győzte le a Bodø Glimt csapatát, a Manchester United pedig magabiztos 4-0-ás sikert aratott a Shabak Baku ellen. További eredmények: Fenerbahce Róma 1-1, PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk 1-1, Slavia Praha Lan 2-3. Győzelemmel kezdte a férfi kézilabda bajnokok ligája csoportkörét a Szeged együttese. A tiszapartiak hazai pályán 42-31-re győzték le a Kristianstad csapatát. A szegediek legeredményesebb játékosa a 9 gólig jutó Magnus Rød volt. Nem sikerült meglepetést okozni, így befejezte szereplését a világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott, amely 108-56-ra kikapott az Amerikai Egyesült Államoktól a berlini negyed döntőben. A magyar csapat 40 év után jutott be újra a legjobb 8 közé. A Ferencváros nyerte a férfiak jégkorong szuperkupáját. A kupagyőztes, bár kétszer is hátrányba került, végül 3-2-re győzte le a bajnoki címvédő BEA együttesét. Megvan Magyarország első kvótája a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára. Rescsik Csaba ezüstérmet szerzett az R1-es versenyszámban a dél-koreai parasportlövő világbajnokságon. A párizsi játékokon 5. helyig jutó Rescsiknek a férfi 10 méteres légpuska álló SH1-es kategóriában a 2. helyért közvetlen indulási jogot. Köszönöm figyelmüket!
2: Közlekedés.
17: Az Útinform tájékoztatása szerint megpördült egy autó az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán, Mogyoród közelében. A 20-as kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, a torlódás már csak nem 1 kilométeres. Két autó ütközött a 6-os főúton az M6-os autópálya csomópontjánál Tolna határában, a 135-ös kilométernél félpályán halad a forgalom. Baleset történt a 81-es főúton az M1-es autópálya csomópontjánál, a 77-es kilométernél félpályán. Pályás korlátozást vezettek be. Kamion és autó karambolozott a 86-os főúton Moson-Magyaróvár térségében, a 188-as kilométernél egy sávot lezártak.
2: Időjárás.
17: Borult esős idő lesz ma, estig többfelé számíthatunk záporokra, erős széllel kísért zivatarokra, északnyugaton, északon kiadós mennyiségű eső hullhat. Napközben általában 15-22 fok várható, de délkeleten, keleten akár 30 fok is lehet, késő este 13-20 fok valószínű.
16: A krónikában egyebek mellett elmondtuk, hogy nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban.
17: Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről.
16: 25 éve történt az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terrortámadása. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 8:30-kor, krónikával legközelebb délben jelentkezünk.
15: Műsorajánló.
2: Napközben.
21: Adathalásztámadások, unokházós telefonok és becsöngetések. Egyre elképesztőbb a trükkös csalók tárháza.
22: Mikor fölhívják, hogy nincs biztonságban a pénze, és akkor egy biztonságos számlára rakja át a pénzét. Az közben meg a csalóknak a számlájára küldik el. Hát egyszerűen hihetetlen.
21: Melyek a legújabb átverések, és hogyan legyünk óvatosak, hogy ne váljunk áldozattá? Műsorunkban a nyelvtudásbéli elmaradásunkról, a munka és egészség kapcsolatáról, illetve az illemtudó viselkedés hiányáról is beszélünk. Süveges Gergő vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
15: Műsorajánlót hallottak.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
16: A mikrofonnál Benyó Rita, 8 óra 11 perc van, és mondom, hogy mi várható még ebben az órában. Valóban visszatért a visegrádi négyek együttműködése? Magyari Péterrel értékeljük a pozsonyi csúcs találkozót, az energiaárakról, az uniós pénzekről és a négy ország közötti vitákról. Budapesten kezdődik az atlétikai világdöntő, az olimpiai ezüstérmes és Európa bajnok Halász Bencét is hallják. A hétvégén pedig Molnos Péter művészet, a hét legvégére pedig Molnos Péter művészet
1: természettörténés ajánl majd kiállítást.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: Újra tényező lehet-e Európában a visegrádi négyek együttműködése? Erről tárgyalt tegnap Pozsonyban a magyar, a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök, kiegészülve az Európai Unió soros elnökségét betöltő Írország kormányfőjével. A vezetők közös fellépést ígértek az energiaárak csökkentéséért, a következő uniós költségvetésben megszerezhető támogatásokért és a migráció ügyében. De a sajtótájékoztatón azért az is kiderült, hogy Orbán Viktor megítélése, az orosz fenyegetés és Ukrajna uniós csatlakozása továbbra is választóvonal közöttük. Magyari Péter kollégám, külpolitikai újságíró már itt van velem szembe, és akkor beszéljünk a legfontosabb eredményekről. Ez június óta a sokadik találkozó, ez jelenti-e tényleg azt, hogy itt érdemi változás történt ennek a négy országnak a kapcsolatában?
3: Egyértelműen ezt jelenti, és valóban június 24-én Gödöllőn, nemrégiben a szlovéniai Bledben, most pedig Pozsonyban találkozott a négy ország vezetője. Egyrészt van egy olyan mozgási szabály,

0: mechanizmust, amire most nem térünk ki, de ez a lényege, hogy elvontak pénzeket jogállamisági problémák miatt. Itt a lengyel és a magyar kormány fő vétóval fenyegetett, hogyha nem kapnak valami kiskaput. Orbán Viktor esetében ez a kiskapu az volt, hogy a 2022-es választás másnapjáig, tehát két évig befagyasztották ezt az intézkedést. Na most visszatértünk a 14 előtti helyzethez, összefognak és együtt lobbiznak több pénzért maguknak.
1: Mi a közös érdek? Mi az, amiben egységfront van?
0: Egységfront van abban, hogy az agrárpénzeket ne vágják meg nagyon. Kicsit meg fogják vágni, és át fogják alakítani. Egyetértés van abban, hogy a kohéziós pénzek kerete minél nagyobb legyen. Ezen belül vannak különböző részértekek, amiben támogatják egymást ezek az országok, egy mindenkiért, mindenki egyért alapon, és vannak még egyéb dolgok, amiket ilyenkor egy költségvetési döntés előtt el lehet érni. Lehet azt mondani, hogy jó, mi megszavazzuk azt, ami eredetileg nem annyira tetszett, de akkor létszi, más vonalon intézzetek el ezt-azt. És ez az a típusú együttműködés, ez most működni látszik, mindenki behozta úgymond saját nünükéjét, és a többiek mondták, hogy jó, oké, ebbe beleállunk, akkor is nekünk nem ez a legfontosabb most.
1: Ugye itt az egész térségnek nagy kérdés az energiaellátás, pláne egy ilyen nyár után mindenki látja, és azt is látjuk, hogy itt a közös vizeink, meg az orosz függés, mit tudnak kezdeni így négyen együtt, és van-e ebben egyébként olyan, ami nem mindenkinek az érdeke?
0: Tulajdonképpen mind a négy ország érdekelt azokban a döntésekben, amit ki akarnak kényszeríteni az Európai Tanácsban, energiaár kapcsán, ezeket nagyon nehéz részletesen elmagyarázni. Nagyon jól hangzik az, hogy legyen olcsóbb az energia, de ez nem így működik magától értetődően az Európai Unióban. Nagyon bonyolult szabályozási kérdésekről akarnak egyeztetni. Az egyik az arról szól, és erről Fico beszélt a sajtótájékoztatón, hogy az áram és a gáz árát szét kell választani egymástól. Ez egyébként az áramtőzsdék Európai Uniós működésének szabályozását érinti, ahol az a szabály, hogy mindig a legdrágábban utoljára belépő ajánlat határozza meg az adott óra vagy negyed óra végső árát. Erről itt most nincs idő részletesen beszélni, ez alapvetően azért találták ki, hogy a megújulók, tehát a zöld termelőket megérje telepíteni, mert ők nem kell, hogy olcsóbban adják a terméküket, mint amennyire fosszilis erőművek. Ezzel szakítani akar ezzel a rendszerrel. Elsősorban Csehország, de Lengyelország is érdekelt, ennek sok szénerőműve is van, és tulajdonképpen érdekelt Magyarország is. Talán legkevésbé ezek közül az államok közül, de benne van ebben a koalícióban. Itt Olaszország egyébként az egyetlen nagy EU-s támogató, miközben nagy ellenző Franciaország, Hollandia, Spanyolország. A másik ilyen ügy, amiről elsősorban Babis szeret beszélni, az az úgynevezett ETS2. Ez pedig csodálatos a széndioxid kvótarendszer szabályozása. Itt az a lényeg, hogy ez tulajdonképpen egyfajta kriptovaluta az EU-ban az ETS, amit minden tonna kibocsátott üvegházhatást okozó gáz után fizetni kell. Iszonyú bonyolult rendszer, vannak benne ingyenes kvóták és kivont kvóták. Itt az a lényeg, hogy folyamatosan emelni akarja az Európai Unió a kibocsátás árát, hogy ezzel is rákényszerítse az unió iparát, hogy átálljon zöld energiára. Na, ezt a szigorítást akarják megállítani a csehek, a lengyelek, és a magyarok is, és a szlovákok is. Tulajdonképpen ebben nagyjából egyetértés van, de ezek az országok egyelőre kisebbségben vannak a tanácsban. Én azt gondolom, hogy most megmondták, ha ez átmegy, akkor hajlandóak elengedni valamennyit mondjuk a kohéziós pénzből.
1: Mennyire nehezíti meg az együttműködést az, hogy mondjuk akár a sajtótájékoztatón is Babis dicséri, feldicséri Orbán Viktort, hogy lehet tudni, hogy a politikai közössége Ficónak és Babisnak Orbán Viktorral van, és nem pedig Magyar Péterrel. Látszik-e ebből bármilyen feszültség?
0: Azt gondolom, hogy amikor ezek a kulcsmondatok elhangzanak, amit nagyon sokat idéz egyébként a sajtó, akkor a politikusok a saját közönségüknek, a saját választóiknak beszélnek. Ilyen volt az, amikor Magyar Péter a napi 1 millió eurós pénzbüntetésről beszélt. Ezekben az ügyekben igazából nincsen érdemi egyeztetni való. Nincsen olyan helyzet, hogy ezek az országok érdemben fel tudnak lépni. A magyar büntetés az egy bírósági és európai bizottsági ügyök, meg a tanács tagjait.

0: tehát ez egy másik kalapja, úgymond az Európai Uniónak. De mindenkinek kell valami olyat mondani, amiben mondjuk nincs benne az a szó, hogy ETS, mert az baromi unalmasan hangzik. Olyat kell mondani, amihez kapcsolódni tudnak a választók, úgyhogy mindenki mond valami plusz politikai blablát is.
1: Fél percünk van, de hogyha Magyar Péter támogatja Ficónak bármilyen törekvését, azért cserébe végre rendeződhetnek-e a Benes dekrétumok ügyei, vagy ez teljesen más asztalon kezelik, mint a V4 tárgyalások?
0: Azt hiszem, hogy ezt más asztalon kell kezelni, mert a négyek összefogása akkor működik, hogyha arról beszélnek, amiben mind a négyen tudnak engedni és megtalálni valamit. Ezt két oldalú szinten kell rendezni, és el is hangzott a sajtótájékoztatón, hogy szakértői kétoldalú szinten indulnak meg az egyeztetések erről.
1: Magyari Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltál ma reggel.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
1: A világ legjobbjaival, látványos showelemekkel rendezik mától vasárnapig Budapesten az atlétikai világdöntőt. A sportág csúcs eseményéről az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető Halász Bence, aki néhány héttel ezelőtt országos csúccsal nyert Európa bajnokságot, a Nemzeti Sportrádióban Tóth Bélának nyilatkozott.
3: Ne gondolja senki azt, hogy ez most megvan ez a 84 méter, és akkor innentől ez rendszeresen jönni fog, mert ez sajnos ez nem így van, bárhogy szeretnénk, tehát hogy ide nagyon sok mindennek össze kell állnia, hogy egyáltalán ezt az eredményt mondjuk egy méterrel megközelítsem. Tehát a 83 méteres dobás is olyan volt, amit gyakorlatilag ezt megelőzően 25 évig mindenkinek leesett az álla, amikor valaki dobott egy akkorát. És most szerencsére olyan érában élünk, hogy ketten is vagyunk gyakorlatilag a világon, akik tudnak 84 méter, vagy dobtak már 84 métert, de ezért is gondolom azt, hogy ezen lehet majd megjavítani, mert ugye most a Katzbergről beszélek, hogy ő motivál engem, hogy jobb legyek, én pedig őt, és akkor még majd szerintem tudjuk húzni egymást, és akkor még nem beszéltünk egyébként a többi versenyzőről is, akik én nálam azért jóval fiatalabbak, és ők is már 82 méter feletti egyéni csúccsal rendelkeznek, azért az sincs olyan messze.
4: Ugye nagyon exkluzív showt ígérnek a szervezők. Itt Budapesten tényleg az atlétika világnak a legjobbjai gyűlnek össze, gyorsasági, ügyességi dobószámokban, és hogyha megnézzük a kalapácsvetésnek a döntőjét, a 8 legjobb versenyző érkezik. Ugye rajtad kívül itt lesz a már többször említett Ethan Katzberg, a francia Jan Sosinán, az ukrán Mihailo Kohán, a lengyelek klasszissa Pavel Fajdek, és még említhetném a német versenyzőt Merlin Hummelt, és akkor már nem hagyom ki sem az amerikai Winklert, sem pedig a Csemi Slivchukot. Tehát tényleg a legjobbak lesznek itt a kalapácsvetés döntőjében. Az, hogy ezen az atlétikai versenyen ilyen exkluzív körülmények között, mert tényleg egyszeri és első alkalommal megrendező viadal ez mennyire jelent neked motivációt, plusz extra bizonyítási vágyat az, hogy hát többi között hazai pályán is versenyzel, nem csak ilyen neves versenyzők között.
3: Abszolút, ez szerintem egy magyar versenyzőnek ez a legnagyobb motiváció, hogy hazai földön, hazai közönség előtt mutathatja meg gyakorlatilag a legnagyobb színpadon saját magát. Ez nekem is óriási motiváció, és szeretném is nyilván kihozni magamból a legjobbat, amit tudok. Szeretnék ezt most el lehet mondani, hogy nyilván én is azért készülök, hogy szeretnék első lenni, a versenytársaim is ezért készülnek. És hogyha megnézzük itt a versenytársaim egyéni csúcsot, tehát 8 olyan versenyző jön el, aki gyakorlatilag az idén dobott már 80 métert. Tehát szerintem egy nagyon nagy versenyre lehet számítani, és ahogy te is említetted itt, a rendezők nagyon nagy showt ígérnek. Erről nagyon keveset tudni igazából még versenyzőként is, hogy fog kinézni pontosan, de hallottam már dolgokat, hogy lesznek a világítások, mi lesz befestve. Tehát ez nagyjából tényleg ilyen részletekig lemenően egy show műsor is lesz egyben, atlétikai viadal mellett, hogy fluoreszkáló festékkel fújják le majd a kalapácsot, és akkor az, ahogy száll, akkor az nagyon szépen meg lesz világítva, és ilyen nagyon impozáns fog kinézni, meg ugye a versenyzőknek a verseny előtti bemutatása is egy ilyen különleges elemekkel lesz megtöltve, szóval én egyébként ezt a részét is nagyon várom már.
4: Ugye említetted, hogy itt ezen a világdöntőn mindenki, aki részt vesz, győzni akar, te is természetesen. Nem azt kérdezem, hogy milyen helyezéssel lennél elégedett, viszont arra kíváncsi vagyok, hogyha méterben vagy centiben kellene megfogalmaznod a saját magad elvárását, akkor mi lenne az?
3: Én azt mondom így előzetesen, az edzések eredmények alapján a 82 méter az elvárható lehet helyezésben. Meglátjuk nyilván, hogy ez mire elég majd. Valószínűleg, hogy a 82 métert nézzük, annál nem is tudom, lehet, hogy 7, a műslépcsükön kívül lehet, hogy mindenkinek nagyobb a 82 méternél az egyéni csúcsa. Viszont azt azért nem túl elképzelhető, hogy azzal majd a hetedik helyen végzek, hogy a dobok 82-t, de tehát nagyon-nagyon, tényleg nagyon erősen veszőny, meglátjuk, hogy mire elég majd, én ezt tudom előzetesen mondani.
2: Felkelő, közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
1: Alász Bence kalapácsvetővel Tóth Béla beszélgetett. A héten most az utolsó kultúrajánló érkezik Molnos Péter művészettörténésztől, ahogy megszokhatták, a hét minden napján valami nagyon izgalmas kulturális eseményt ajánlott nekünk. Ma, ha minden igaz, akkor egy kiállítást ajánl. Jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Milyen kiállítást ajánlasz a hallgatóknak így a hétvégére?
5: Be kell valljam, te már tudod, hogy eredetileg én a Szentendre százat ajánlottam volna Szentendréről a művészetmalomból. Ez a szentendrei művészterep századik évfordulójára rendezett nagy kiállítás, de végül nem tudtam kijutni, hogy megnézem, de az volt a szerencse, hogy tegnap volt egy csodás vernisszázs itt a Bartók Béla úton, mégiscsak közelebb van, mint Szentendre. Ez a Bodó Galériának az Új kezdet című kiállítása, ami egy sorozatba illeszkedik, mert ők időről időre rendeznek olyan tárlatokat, hogy az általuk jól ismert, sőt velük baráti viszonyban lévő gyűjtőktől elkérnek egy-egy képet a gyűjteményükből, és azokat kiállítják, és így létrejött egy ilyen nagyon vegyes, én imádom ezeket a tárlatokat, ahogy úgy szoktam mondani, hogy lehet tunkolni mindenben, minden stílus van, geometrikus absztrakció, avantgárd, opart, figurális festészet, tehát mindenki megtalálja a saját ízlésének való képeket, és itt most egy ilyen tárlat nyílt tegnap este 6-kor.
1: Ez azt is feltételezi, hogy van azért egy masszív gyűjtői réteg már Magyarországon, nem?
5: Igen, a kortárs festészet gyűjtés az elmúlt 10-20 évben nagyon fellendült. Most szerintem egy ilyen átmeneti időszak van, én legalábbis azt érzem, nagyon sok kérdés, ugye ez mindig a gyűjtésből a legizgalmasabb terület. Annak idején emlékszem, ugye én a klasszikus gyűjtőkkel foglalkozom, a századforduló 10-es, 20-as, 30-as évek gyűjtőivel, és akkor is a két háború között a gyűjtők egymás között úgy tartották, hogy a gyűjtés legizgalmasabb része az, hogyha valaki kortárs gyűjt, mert ott az ismeretlenbe, amíg el nem fogadottba, a képlékenybe kell elmerülni, és abból kell kiválasztani az értékeket, nem pedig olyan múzeumi rangú festőktől kell választani, akiket már kanonizált a művészettörténet. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas terület, és tényleg valóban sok gyűjtő van, és a Godójék, aki három nagyon jó pofa ember, a Kozi, a Safi és a Bálint, akik csinálják ezt már szerintem már majdnem 30 éve, 26 éve, és ők nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki ezekkel a kortárs gyűjtőkkel.
1: Miből lehet felmérni, hogy egy kortárs kép az hosszú életű lesz-e, hogy adott pillanatnak mond csak valamit, vagy pedig valóban akár befektetésnek is egy jó alanya és tárgya?
5: Hát a rövid válaszom az, hogy semmiből. A kicsit hosszabb, mert hogy tudnék ma már, de sőt ez már így van 100-120 éve, már Van Gogh idejében is úgy volt, hogy egy festőt, egy festői hagyatékot adott esetben, ha már Van Goghról van szó, azt műkereskedők, mai művészettörténészek, mai nyelven azt mondanám, kurátorok csinálnak meg, hogy úgy mondjam, persze kell a kvalitás.
1: Tehát akkor amire te azt mondod, hogy jó, az sokat fog érni.
5: Nem, mert ez nagyon nagy sarkítás, mert én egyrészt nem értek a kortárs művészethez, de valóban ma már a kurátoroknak majdnem, hogy egyenrangú szava van a kánon képzésben a művészekkel. Tehát nagyon, nagyon sok szereplős ez a dolog, és ehhez jönnek még a gyűjtők és a múzeumok. Tehát akiktől a nagy múzeumok vásárolnak, akiktől a jeles gyűjtők vásárolnak, azoknak az értéke felértékelődik. Én mindig a saját kvalitás érzékemmel megyek egy ilyen kiállításra, nem érdekel, hogy ki van kanonizálva, ki szerepel itt-ottamot, és ezen a tárlaton is legalább 3-4 olyan kép volt, amit minden további nélkül kiakasztanék a saját otthonomban, mert annyira tetszett.
1: Elmondod, hogy mik azok?
5: Persze, volt egy Szikora Tamás kép, egy gyönyörű, egy fekete alapon négy dobozt ábrázolt, azt azonnal kitett, én mondtam is ott a tulajdonosoknak, hogy ez az egyik kedvencem. Aztán volt egy gyönyörű Hence Tamás, nekem a legszebb, vagy inkább azt mondom, hogy nekem legjobban tetszik, amit valaha az életemben láttam. Egy nagyon letisztult, nagyon puritán kompozíció, az a cím, hogy Lejtő. És volt egy Méhes László, ami pont azért tetszik, mert nem egy tipikus méhes, hanem egy fehér alapon, egy vászon van, teljesen hiperrealisztikusan megfestve, az is a cím, hogy Vászon. És egyébként a három mellett még volt egy plusz egy, három plusz egy, ez a Szűcs Attila, a Nő sötét háttér előtt, ezek abszolút csúcsok voltak nekem.
1: Na hát akkor azt ajánlom, hogy mindenki válassza ki a magának legtetszőbbet, és dönts el, hogy mit akasztanak ki a saját lakásában. Molnos Péter, köszönöm, hogy egész héten velünk voltál, és ilyen szuper kulturális eseményeket ajánlottál.
2: Közlekedés.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 6-os főúton befelé Budafok vasútállomásnál a külső sávban. Torlódásra készüljenek. Közműjavítás miatt mára lezárják a Kőbányai útról a Pongrácz útra jobbra kanyarodó sávot, de az egyenesen haladó külső sávból a Járdasziget után lehet jobbra kanyarodni. Távfővezetékjavítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál. Szűcs Magdolna, BKK Info.
7: Nyolc óra 31 perc. A híreket Bánáti Bence szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Többségi álláspontá vált az Unióban a migráció elleni fellépés, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Súlyos buszbaleset történt Svájcban. Esős, hűvös idő lesz. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni, és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. A digitalizációra és a technológiai fejlesztésekre sokszoros túlárazással költött az előző kormány, hangsúlyozta a tudományos és technológiai miniszter a Kossuth Rádióban. Tanács Zoltán példaként említette a gondosóra programot, amelyre az előző kabinet 100 milliárd forintot fordított, miközben akár negyed vagy harmad annyiból is meg lehetett volna oldani. Hozzátette, mintegy tucatnyi további ügyben készítenek elő feljelentést. Ma van az Egyesült Államokat ért szeptember 11-i terrortámadás 25. évfordulója. 2001-ben az Al-Qaida merénylői eltérítettek 4 repülőgépet. Összesen 2977-en vesztették életüket. Az esemény évfordulóján Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, a támadások elkövetői kudarcot vallottak, mert a demokrácia kiállta a próbát. Többen meghaltak és sokan megsérültek Svájcban, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland busz. A sofőr mellett 48-an utaztak a járművön, egyelőre még nem tudni pontosan, hogy hányan vesztették életüket, vagy sérültek meg az alpesi régióban történt tragikus balesetben. Kiégett egy lakás a főváros 14. kerületében. Az egyemeletes épület a Rákosfalva parkban gyulladt ki, közölte a katasztrófavédelem. A helyszínre mentő is érkezett. Ház és melléképület égett sarkadon is. A tűzoltók mindkét esetben megfékezték a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik. Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk, záporokra, zivatarokra. Az északi és nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértékeket is mérhetünk. Este 13-20 fokra számíthatunk. Hírekkel 9 órakor jelentkezünk legközelebb.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: 8 óra 33 perc van a mikrofonnál, Benyó Rita. 100 új gyár építését jelentette be 2025-ben Orbán Viktor, később pedig már 150 beruházásról beszélt a kormány. De hány valóban új gyár épült, és ezek mennyivel járultak hozzá a magyar gazdaság teljesítményéhez? Szegő Iván Miklós saját adatbázisban követte végig a program eredményeit, és a közgazdász Vándor Gyűlésen ismertette a mérleget. A 24.hu újságírója volt a vendége, most ennek az ismétlését hallják.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
1: Hány valósult meg a 100-ból?
8: Tehát mi összeszámoltuk 46. Tehát ugye 2025 februárjában Orbán Viktor jelentette be, hogy 100 új gyár indul, és utána erre áprilisban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter rátronfolt, ugye 150-et ígért, és mi annyit megtettünk az akkori kormány érdekében a 24.hu-nál, hogy visszamenőleg januártól számoltuk az új gyárakat, tehát egy hónapot még rászámoltunk, hogy ne mondják azt, hogy mi rossz indulatúak vagyunk, ugyanis a kormány össze-vissza számozta akkoriban ezeket a gyárakat, ők is elkezdték visszafelől számozni.
1: Ez azt jelenti, januártól, hogy már elindult beruházásokat, félkészeket, felújításokat, vagy igen, mi mindent számoltak bele?
8: Mindent beleszámoltunk mi, amit tudtunk, és így jött ki 46. A kormány össze-vissza számolt, és a tavalyi év közepén pedig, amikor ugye egyébként repülőrajtot ígért januárban Orbán Viktor, júniusban ugye mondta már, hogy hosszú a kifutópálya, mert látták, hogy nem működik úgy a gazdaság, ahogy akarták. Mi pedig utána számoltunk, idén márciusban jelent meg a cikkünk. Mi azt néztük, hogy 25 január és 26 február között hány új gyár készült el, amit át is adtak, illetve olyan fejlesztés, ami nem úgy gyár, de mondjuk a kecskeméti Mercedes második gyára az olyan, mintha egy új gyár lenne. Tehát ebből 46 készült el a 100 helyet.
1: Volt egyébként, vagy találtatok bármilyen előtanulmányt erre, vagy listát erre, hogy mi volt az a terv, ami aztán nem valósult meg?
8: Kerestünk, hívtuk ugye az összes minisztériumot és illetékes más szervezeteket, sehonnan nem kaptunk ilyen tájékoztatást. Ezt mi gyűjtöttük össze több hónapos munkával. Kollégám Vitéz Efibolya is sokat segített ebben.
1: Milyen gazdaságfejlesztési terv volt e mögött, ha volt gazdaságfejlesztési terv mögött?
8: Hát pont erről beszéltünk a szakértőinkkel, többek között Molnár Lászlóval, a GKI vezető kutatójával, hogy tulajdonképpen nem biztos, hogy létezett itt egy gazdaságfejlesztési terv, ugyanis a magyar gazdaság önmozgása, illetve a külföldi befektetők, a magyar kormánytól teljesen független mozgása, évente pont 80-100 új üzem, létesítmény, gyár, nem vezzük ezeket gyárnak feltétlenül, de egy nagyobb fejlesztést létre tudnak hozni. Tehát körülbelül 80-100 benne van a magyar gazdaságban, de a 2025-ös év különösen rosszul sikerült, tehát végül is 46-ot tudtunk összeszámolni, a legjobb indulattal, plusz egy hónapot rászámolt.
1: Ugye hosszú évekig az volt a tendencia, és azért érte a legnagyobb kritika gazdaságilag is a Nagy Márton vezette gazdasági kormányzatot, hogy ezek a gyárak is, meg ezek az üzemek is úgy létesülnek, hogy igazából szinte az állam finanszírozza, vagy akkora nagy támogatási pénzeket, akár adó visszatérítés formájában, akár közvetlen támogatásban kapnak, ami nem azt mutatja, hogy ide egy beáramló tőke van feltétlenül. Mit lehet ezekről elmondani, illetve mit láttatok ti, hogy mekkora korrupciós felárral történtek mindezek?
8: Hát a korrupciót nem tudjuk újsághírek és sajtóhírek és közlemények és gyári céges közleményekből kiszűrni nyilvánvalóan. Ez egy más feladat, erre lesznek most már hivatalok, ha jól hallottam. Mi azt csináltuk, hogy a valóságot a bejelentésekkel vetettük össze, és kiderült, hogy például a HIPA, ez a Nemzeti Befektetési Ügynökség, évente 13, 10 és 7 milliárd eurós beruházásokról adott hírt, és megnéztük a Nemzeti Bank statisztikáját, a fizetési mérlegben ugye az FDI-t, a Foreign Direct Investment-et, a külföldi működő tőke befektetést minden évben regisztrálják, és ez körülbelül fele akkora a valóságos összeg, mint ami elhangzott a bejelentéseknél. Hát, mint ahogy mi is rájöttünk, hogy 100 helyett 46 gyár jött be, mondjuk 10 milliárd euró helyett 5 milliárd jött be, körülbelül ez a valóság. És ezért van az, hogy a növekedés nem volt olyan nagy, mint ahogy tervezték. Összességében 2025-ben 0,4-0,5%-kal nőtt a magyar GDP, tehát alig, stagnált. Ez tegnap Bot Péter Ákos elmondta, hogy ez gyakorlatilag a 4 éves összesített növekedés is a magyar gazdaságban, tehát a volt nemzeti bank elnök ezt az utolsó 4 évet hát nem túl sikeresnek ítélte, ugye ő beszélt a konferencián.
1: Tartalmilag is vizsgáltátok ezeket a gyárakat, magyarán, hogy mekkora hozzáadott értéke volt a magyar gazdasághoz, vagy mennyire csak az összeszerelő üzem toposzt erősítette?
8: Röviden kevés a hozzáadott értékük, alacsony a termelékenységük, és ezért a magyar gazdaság hatékonyságát és valódi növekedését nem segítették annyira, mint ahogy szerette volna az előző kormány.
1: Szegő Iván Miklóst hallották, köszönöm szépen, hogy itt volt, legyen így máskor is.
8: Köszönöm.
1: Mennyit bír el még Balatonfüred? A városban egymás után épülnek az új lakóparkok. A folyamatban lévő fejlesztések összesen már mintegy 1500 új lakást jelenthetnek. A tiltakozók szerint veszélyben vannak a zöld területek és a város balatoni karaktere. Ráadásul kérdéses, hogy az ivóvíz, csatorna és közlekedési hálózat elbírja-e az újabb terhelést. A város polgármestere lakossági fórumot tartott, a tiltakozók pedig demonstrációt terveznek. Telefonon kapcsoltuk Bóka Istvánt, Balatonfüred fideszes polgármesterét, és Barackai Antalt, a helyi Tisza-sziget tagját, a tiltakozás főszervezőjét, ennek az ismétlését hallják most.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
1: Először Barackai úrt hagy kérdezzem, hogy pontosan milyen lentüntetnek, és mit követelnek az önkormányzattól.
9: Balatonfüred a lakóparkok városává, egy élhetetlen várossá vált, ami miatt az itt lakók végképpen elvesztették a türelmüket. Nem szeretnénk azt, hogy ez a város fokozatosan egy kizárólag befektetési célú lakóvárossá váljon. Tulajdonképpen ezt tűzhetnénk az ászlónkra, de feltettem én az alábbi kérdést már 2 alkalommal a polgármester úrnak, hogy miért az itt élő lakosság megkérdezése nélkül hoznak döntés a nagyszámú építkezésekről, mi a véleménye arról, hogy komolyabb döntések előtt ki kellene kérni a lakosság véleményét.
1: Na hát akkor itt is van polgármester úr a vonalban, úgyhogy azonnal meg is tudja válaszolni ezt a kérdést.
9: Köszönöm.
10: 2020 előtt nagyon-nagyon sok építkezés indult el a korábbi helyi építési szabályzat alapján, és azt gondoltuk, hogy a befektető jót épít, a vevő pedig jót vásárol. Érdekeltük azt, hogy lépnünk kell, ezért több alkalommal módosítottuk a helyi építési szabályzatot e tekintetben 2021-ben és 2023-ban is, amely tekintetében jelentős változásokat hajtottunk végre. Alapvetően a legfontosabb változás talán a 2021-es helyi építési szabályzat módosítás, ahol telekhányadhoz kötöttük a rendeltetési egységek nagyságát. Ugye a szabályozási tervben, hogyha bizonyos paraméterek találhatóak, akkor a tulajdonosnak ezen kereteken belül joga van építkezni, és ezt próbáltuk úgy korlátozni, hogy kátalanítási kötelezettsége tekintetben ne érje az önkormányzatot. A rendeltetési egysége számán jelentős korlátozásával egyéb iránt jelentős mértékben tudtuk arra kényszeríteni a fejlesztőket, hogy kisebb építettséget és jóval nagyobb zöld felületet biztosítsanak.
1: Ugye jelenleg is 4 nagy beruházás folyamatban van, javában épül. Sok lakást ezek közül, ha én jól tudom, akkor már el is adtak. Nem késtek el a tiltakozásokkal? Egyáltalán lehet még csillapítani azt, amire azt mondják önök, Barackai úr, hogy már túl sok a városnak?
9: Nem késtünk el a tiltakozástól. Az emberekben lassan gyűlik fel a kérdés, lassan gyűlnek fel az ehhez kapcsolódó indulatok. Ma már nagyságrendileg Balatonfüreden 900 új építésű lakással számolhatunk. Ez akár 1800-2000 új lakót is jelenthet. Ahogy tetszett említeni szerkesztőasszony, jelenleg körülbelül 400 lakás épül. Egyébként 900 feletti lakásépítésre van engedély kiadva. A 4 lakóparkban jelenleg 317 lakás van fejlesztés és értékesítés alatt. De ha megnézzük ehhez képest a helyi lakhatás támogatását, a 16 új szolgálati lakás a 900 lakáshoz képest 1,67%. Ha az össz balatonfüredi lakásszámhoz számítom, akkor ez még kevesebb. Ezért azt kérdezem a polgármester úttól, hogy ki számára épül Balatonfüred? Az itt élő családoknak, pedagógusoknak, egészségügyi dolgozóknak és helyi munkavállalóknak? Vagy elsősorban azoknak, akik meg tudják vásárolni a túlárazott balatoni ingatlanokat befektetésként vagy második otthonként?
1: Polgármester úr, megadom a lehetőséget a válaszra.
10: A részmódosítás az teljes nyilvánosság mellett zajlik. A részmódosítás tekintetében lakossági fórumokat kell tartani. A szakhatóságunk ezeket a módosítási javaslatokat véleményezik, és ezt követően pedig rendeletbe fogadjuk el ezeket a módosításokat. Jelzem, hogy semmilyen olyan területet nem alakítottunk át, amely zöld terület vagy közpark volt. Ha egyesével nézzük ezeket a területeket a korábbi szabályozásokhoz képest, akkor azt láthatjuk, hogy a zöld felületek javára történt az elmozdulás, a rendeltetési egységek csökkentése javára történik az elmozdulás. Összességében akár a aranyhítsétány melletti területre gondolunk, vagy például a Görögfalu területére gondolunk, nyilván lesznek, akik állandó jelleggel fognak itt lakni, és nyilván lesznek olyanok, és minél közelebb vagyunk parthoz, akik vagy befektetési céllal, vagy üdülési céllal vásárolják meg ezeket a lakásokat. A helyi szolgáltatásokat, a kozmetikust, a fodrát, az egyéb szolgáltatást biztosítót, a cukrászdát, az éttermet, azok a nem szállodában megszálló vendégek tartják ön, akik ezekben a lakáscélú épületekben élnek.
1: Ugye ezek már kicsit gazdasági kérdések is. Készült-e olyan átfogó, akár gazdasági, akár környezeti vizsgálat, ami nem külön-külön, hanem együttesen nézte meg, hogy a beruházások milyen hatással lesznek mind a zöld felületekre, akár a város klímavédelmére, hőmérsékletre, forgalomra, ivóvíz, csatornahálózatra, ugye ezek azok, amelyeket a civilek folyamatosan kifogásolni szoktak. Polgármester úr?
10: Nincs kontroll nélküli beépítés, elmondtam. Gyakorlatilag a szabályozás módosítása tekintetében folyamatosan arra törekedtünk, hogy minél több zöld felület és minél kevesebb rendeltetési egységszámot biztosítjunk a fejlesztőknek és a befektetőknek. Azt is elmondtam már, hogy zöld területet, közparkot nem áldoztunk be. Minden egyes fejlesztésnél vizsgálni kell, hogy az ivóvízhálózat vagy az elektromos energiahálózat elbírja-e ezeket a fejlesztéseket, és nyilván nem fog használt engedélyt kapni az a beruházás, ami nem rendelkezik a megfelelő energiával, illetve nem rendelkezik a megfelelő ivóvíz ellátással. Tehát ezek abszolút vizsgáltak. Azt gondolom, hogy várjuk meg ezeknek a fejlesztéseknek az eredményét, és azt követően mondjunk véleményt. És ne felejtsük el, soha ennyi bejárható Balatonpart nem volt Balatonfüreden, mint ami mostanra kialakult. Akár állandó, akár ideiges jelleggel. Több száz méter állandóan megnyitott partszakasszal rendelkezünk, ami azt gondolom, hogy egyedi a Balatonparti települések tekintetében.
1: Mi az, amiben meg tudnának állapodni esetleg a civilek és az önkormányzat? Hészszigorításról kellene itt beszélni, vagy a lakóparkok átmeneti, már mint a nagyobb beruházások befagyasztásáról, vagy milyen konkrét önkormányzati vállalást várnak önök, Berackai úr?
11: Én nem várok az önkormányzattól semmit. A mi megmozdulásunk utóélete az lesz, hogy a Balaton körüli országgyűlési képviselőkkel együtt az illetékes miniszternél kezdeményezni fogjuk, hogy a Balatonon egy építési moratóriumot hirdessenek meg, és egy arra hivatott vagy jogosult grémium döntse el, hogy mikor és hol építenek ekkora laktanyákat.
1: Polgármester úr, mit tud vállalni?
10: Az önkormányzat változtatási tilalmat el tud rendelni, de minden szabályozási tervi leértékelés, amit az önkormányzat végrehajt, az kártalanítási felelősséget vonhat maga után. Mi erre is nyitottak vagyunk. Egyébként azt gondolom, hogy végignézve a területeket, ezek a lakásépítések, ezek jelentős mértékben csökkenni fognak, reményeim szerint megszűnnek. A kormányzatnak nyilván megvan a lehetősége, amit mi is támogatunk.
1: Nagyon szépen köszönöm Bóka Istvánnak, Balatonfüred polgármesterének és Berackai Antalnak, a tiltakozás főszervezőjének. Mesterséges intelligenciát vinne a kormány az állami ügyintézésbe, átalakítaná a kutatóhálózatot és vizsgálja a forágyi több százmilliárdos állami szerződéseit. Az elszállt hiány mellett az is kérdés, jut-e elég pénz tudományra és technológiára. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter volt fél nyolckor a vendégem, ezt a beszélgetést hallják most.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
1: Az ön területe mekkora forrásokra számíthat? Mennyire van az, hogy hát a tudomány meg a technológia az az, amit a legkönnyebb elengedni és lehúzni a költségvetési sorról?
12: Hát szerencsére ez nem így van. A magyar kormány nagyon hosszú távon gondolkodik és a teljes kormány szerintem tisztában van azzal, hogy van néhány sorskérdése, vagy sorsfordító kérdése Magyarországnak, többek között a klímaváltozás, az energiahelyzet, a biztonság, az egészség, a demográfia, és azt is tudjuk, hogy ezekre általában nem lehet rövid távú megoldásokat adni, egy-két évben nem lehet megoldani az ilyen problémákat. Úgyhogy mi nagyon komolyan vesszük azt a célkitűzést, hogy a jelenlegi egyébként rendkívül alacsony a GDP 1,3%-ának megfelelő költési szintről jelentősen növeljük a tudományra és kutatásfejlesztésre fordított forrásokat. A középtávú pálya, a következő 4 év az úgy néz ki, hogy szeretnénk ezt körülbelül 2%-ra fölemelni, tehát az uniós átlaghoz, vagy annak a közelébe, most az olyan 2,2% egyébként, és hosszú távon pedig az uniónak is az lesz az elvárása, amit valószínűleg a közeli időszakban, körülbelül 1 éven belül egy európai kutatási törvényben is rögzítenek, hogy 3%-ot kell megcélozni minden tagállamnak, hogy kutatásfejlesztése kölcsön. Mi igyekszünk alkalmazkodni ehhez a pályához.
1: Kármán András jó elhagyása is ott van, tehát, hogy érzi a támogatását, mert hát nyilván közben megismerjük a friss költségvetési adatokat és számokat.
12: Valóban egy nagyon súlyos örökséget kaptunk az előző kormánytól, hogyha nem tettünk volna semmit, akkor ilyen 8,3%-os lett volna a hiány, ez sikerül levinni évvégéig nagyon feszes költségvetési gazdálkodással, uniós pénzek hazahozatálával egy olyan 7-7,5% körüli szintre, de azt kell mondjam, hogy a pénzügyminisztériumban rendkívül jó gondolkodású kollégák dolgoznak, és abszolút érték, hogy középtávon milyen célokra kell összpontosítani a kormánynak, tehát igazából sikerült már velük egy ilyen középtávú pályáról beszélgetni, és abban abszolút reálisnak látszik az, hogy évente több 10 milliárd forintot tudjuk növelni a kutatásfejlesztés folytató forrásokat.
1: Ugye sokszor elhangzott, a kampányban is elhangzott, hogy sok mindenre forrást úgy is lehet teremteni, hogy a korábbi pazarló dolgokat leállítják, illetve hogy visszaszereznek állami vagyonokat. Önök több feljelentést tettek, és több korábbi szerződéskötés is felülvizsgálat alatt van, és hát gyakorlatilag az egész korábbi mobilpiaci szerződések is, akár a Vodafone, Antenna Hungária és a 4iG szerződések is. Tud-e ebből már bármilyen konkrétumot mondani, hogy itt egyáltalán mekkora volumenről beszélünk, amikor ezeknek a pénzeknek, túlárazásoknak a felülvizsgálatáról van szó?
12: Ugye nekem két nagy elem van a portfólióban, a tudomány, erről beszéltem, hogy ott jelentősen növekel az arraszánt forrásokat. A digitalizáció, technológia az egy másik világ. Tehát erre rengeteget küldött Magyarország az elmúlt időszakban, és ahogy mondta, nagyon hatékonytalanul. Vagy hogy lehetett sejteni a kérdésből is, itt tényleg rendkívül rossz megközelítéssel költöttek el pénzek. Ha egy-egy konkrét témát, szerződést megnézünk, akkor sokszoros túlárazást látunk. Tehát ugye a gondos óra programmal tettünk például már feljelentést, és indult is nyomozás már ez ügyben. Ez egy 100 milliárdos program volt 4 év alatt, és mi most úgy látjuk, hogy ezt körülbelül a feléből nagy magabiztossággal, de lehet, hogy a harmadából, negyedéből is meg lehet oldani. Ami azért elképesztő, hogyha belegondolunk, hogy mennyi milliárd folyt el, és ez nem az egyetlen.
1: Ez a jövő, de ami már elfolyt, abból van olyan, ami visszaszerezhető? Tehát ugye itt a kulcskérdés mindenhol ez lesz, hogy a túlárazás önmagában elég-e arra, hogy visszaszerezzenek pénzt?
12: A mi dolgunk az, hogy megtegyük a feljelentéseket, és meg is fogjuk tenni. Természetesen két nagyobb ügyben jártunk el így eddig, és előkészítés alatt van a következő 1-2 hétben további körülbelül tucatnyi ügyben fogunk feljelentést tenni. Azok már nem lesznek 100 milliárdos volumenűek, de több 10 milliárd forintos.
1: Tud egy-két konkrétumot mondani?
12: Egy P2M nevű cégszerződéssel kapcsolatban találtunk nagyon komoly szabálytalanságokat. További egy nagyon jelentős problémának tartom én az e-ingatlan projektet. Ezzel kapcsolatban is készül egy feljelentéstervezet. Itt körülbelül 22-3 milliárd forint költődött el úgy, hogy igazából újra kellett kezdeni a projektet lényegében. Tehát egy alapmodulon kívül nem sok működő, valódi modulja működött a rendszernek. Erről részletesen be fogunk számolni. A vagyonvisszaszerzés nem a mi feladatunk, és erre hál' Istennek egy szerintem nagyon jó megoldást, Európában is élenjáró megoldást hoztunk létre, ez a Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatal. Ott professzionális szakemberek fognak ezzel a kérdéssel foglalkozni.
1: Folyamatban lévő szerződésekről is van szó, tehát például a 4iG-val még most is élő szerződések vannak, annak ellenére, hogy közben folyik egy vizsgálat is. Van-e olyan folyamatban lévő kifizetés, amit fel tudtak függeszteni? Vagy most az a helyzet, hogy miközben vizsgálnak egy céget, a közben még fizetnek is neki?
12: Ugye mi nem vagyunk bíróság, nem tudjuk eldönteni semmiről, hogy a szabályos vagy szabálytalan, mi nekünk gyanúink lehetnek. Ha ilyen gyanús esetet találunk, akkor természetesen felfüggesztjük a kifizetéseket és megállítjuk a szerződéseket, de azt kell mondjam, hogy tehát nyilván nem lehet mindenre azt mondani, hogy szabálytalan. A forrásjának az összes szerződését megvizsgáltuk, és hát körülbelül még egy olyan 200 milliárdos informatikai szerződés állománya van, ami élő szerződés. Tehát nyújtják a szolgáltatást, egyébként ezek sokszor nagyon fontos rendszerelemekhez kapcsolódnak, úgyhogy természetesen nekünk az is egy felelősségünk, hogy az állam működő képességét biztosítsuk. Nem lehet kapkodni és vélelmek alapján indokolatlanul intézkedni, tehát természetesen mindig jogszerűen és a szerződésnek megfelelően járunk el, de ahol bármilyen szabálytalanságot felfedezni vélünk, ott természetesen annak megfelelő óvatossággal járunk el.
1: Ahogy már beszéltünk itt az elején, a kutatás is önökhez tartozik, és hát a kutatói hálózatot jelentősen átalakított az Orbán kormány, és ha még májusban Pünköstkör azt mondta, hogy a Hunren ügyében, hogy a jelenlegi vezetéssel nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, ennek ellen az elnök vezérigazgató még mindig a helyén van. Ennek mi az oka?
12: Ugye ez nem a minisztérium véleménye volt kizárólag, mi megkérdeztük a kutatóközösséget, hogy látják ők a saját jövőjüket, és őnekik volt az egyértelmű jelzésük, hogy ők szeretnének ebben a rendszerben változást. 2019 óta tart a kálváriája tulajdonképpen a kutatóhálózatnak. Először LKH-vá alakult, utána létrejött tavaly évvége felé ez a Hunren nevű intézmény. Vannak benne jó elemek, azt kell mondjam ebben a modellben, tehát például az, hogy hosszú távú finanszírozása van az intézményrendszernek, ez egy jó elem. Az, hogy ilyen értelemben ez egy kiszámítható, az is egy jó elem. Az nem volt jó elem, hogy tulajdonképpen egy kekvát hoztak létre, csak nem így hívták, erre teljesen sajátos jogállású intézményt hoztak létre. Ez azt is jelenti, hogy nincs közvetlen ráhatása semmilyen minisztériumnak, a kormánynak erre az intézményre, tehát tulajdonképpen a Hunren magát irányítja. Úgyhogy azon túl, hogy mi kifejeztük a minisztérium és a kutatóközösség álláspontját, hogy a jövőt más vezetéssel képzeli el a hazai kutatás, nem tudjuk utasítani őket, hogy távozzanak, nem tudjuk őket felmenteni. Jeleztük ezt a szándékunkat, feléjük, hogy szeretnénk az ügybe egy előrelépést elérni. Én azt érzem, hogy az utóbbi hetekben erre, mintha lenne nyitottság, és meglátjuk a következő egy-két hétben történik valami konkrétum ez ügyben.
1: Ahogy a beszélgetés elején mondtam, most több minisztertársa is járt itt. Tegnap itt volt Pasvai Gábor belügyminiszter, és tőle is kérdeztem, hogy mennyire van kész a minisztérium, amivel ön a tervezésben részt vett még, mielőtt megnyerték volna a választást, hogy milyen minisztériumi struktúrát képzelnek el, milyen emberállománnyal képzelik el, talán jobban látja vagy érti, hogy mi folyik a szerkezetben. Ugye nagyon sok hír van arról, nem csak redites kommentelőkben, hogy még mindig nem minden minisztérium állt föl, még mindig vannak HR problémák. Az ön minisztériuma hogy áll ebben, és hogy látja, mi okozza mindezt a problémát?
12: Lehet, hogy egy kicsit gonosz lennék visszakérdezni, hogy és a közmédiában hogy áll az átalakulás, de most nem én kérdezek.
1: Úgyhogy... Szerencsére ez nem az igen. Én dolgom.
12: Hát nyilván egy olyan mértékű változás, ami most keresztül megy a kormány, az sosem könnyű. Tehát, hogyha bármilyen szervezetet megnézünk, még egy 50-60 fős cég is tudja, hogyha egy nagyobb szervezeti változást csinál, hát az bizony hónapokig akár megérzi a vezetés, meg az emberek. Hát még hogyha egyszer egy teljes kormányzatot kell átalakítani, és nem csak a minisztériumokat, hanem a mögötte lévő legmeghatározóbb háttérintézményeket is. Ugye nagyon fontos különbség szerintem, hogy 2010-ben, amikor a Fidesz átvette a hatalmat, akkor arra még biztos, hogy nagyon sokan emlékeznek. 10 000-ével rúgták ki az embereket, de tényleg. Tehát abszolút fényűrőerszerűen bementek, és nem volt kecmec, kipakolták az emberek tömegeit. Mi nem ezt csináljuk. Tehát mi nagyon szeretnénk megismerni azt, hogy kik dolgoznak a közigazgatásban. Ha van közöttük értékes, és tényleg a jövőt építeni akaró ember, akkor velük természetesen együtt fogunk dolgozni.
1: De bocsánat, közben a társadalmi nyomás az kicsit nem az, vagy az önök szavazóinak a nyomása nem az, hogy itt már pedig nagy takarítás legyen?
12: A vezetőket szerintem a legtöbb fontos pozícióban egyébként cseréltük, illetve folyamatosan cseréljük. Itt is fontos, hogy nem szeretnénk azt a helyzetet újra termelni, hogy mindenki behozza az ismerősét, ezért a legtöbb pozícióban, ahogy az látszik a hírekből is, igyekszünk pályáztatni. Ennek is van időigénye, és hát nem lehet megakasztani a közigazgatást. Természetesen ez egy nagyon fájdalmas és hosszú átalakulás, és biztos, hogy még hónapokig el fog tartani. De gondoljuk be, 16 év után kell egy teljesen más működési módra átállni. Tehát nekem például a digitalizációval foglalkozó minisztériumban szembesülni azzal, itt test közelből, hogy az adminisztráció, bürokrácia mennyire lassú, mennyire sok buta, tényleg a hétköznapi ember számára felfoghatatlan, fölösleges, komplex szabály van, amihez alkalmazkodni kell, ezen is dolgoznunk kell egy csomót. Tehát egyszerűsíteni kell ezeket a szabályzásokat, mert borzasztóan lassítják az életet, és egyébként szerintem sokkal bonyolultabbá teszik a dolgot, mint kellene.
1: Utolsó kérdés, fél percünk van, de megkérdeztem szintén Postfaitól, mi az, amit egy év múlva én öntől számon kérhetek?
12: Lesz egy stratégiánk, ami ősszel ki fog jönni hivatalosan, a tudománypolitikai bemutattuk, a digitalizációsat pár héten belül szeretném szintén a fő elemeit tekintve megmutatni a nagy közönségnek, és én bízom benne, hogy egy év múlva egyrészt megint egy jó hangulatú beszélgetésen leszünk túl, másrészt az első eredményeket már látni fogják, tehát el tudjuk kezdeni digitalizálni a közigazgatás működését, kijönnek azok a pályázatok, amik valóban a vállalkozások digitalizációt érdemben tudják támogatni, elkezdenek a képzési programokba beépülni, a digitális kompetenciákat fejlesztő kurzusok, tananyagok, és bízom benne, hogy azt érzik majd az emberek, hogy jó irányba indultunk el tényleg, és nem csak az első három hónap során, hanem az első egy év során is.
1: Köszönöm szépen ma reggeli figyelmünket, munkatársaink voltak Harcsás Gergely, Lajer Rita, Pernis Judit, Seres Beáta, Sós Zoltán, a szerkesztő Bogár Zsolt, én pedig Benyó Rita vagyok, viszont látásra, viszont hallásra.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
13: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
14: A végtagokban a zsibbadóérzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
15: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
16: Ez pontosan az. Jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok. Adathalász támadások, unokázós telefonok, nyelvtudás, munka és egészség, no meg az illemtudó viselkedés, kérem tisztelettel. A szerkesztő Wolf Nagy Tünde és Füredi Zsolt, SMS számunk 0630 9666.
7: Jó napot kívánok! A híreket Bánáti Bence szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Erős Közép-Európa nem létezhet erős V4 országok nélkül, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Az ország nagy részén esős, hűvös idő lesz. Erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa és a visegrádi négyek szoros együttműködése nélkül, jelentette ki a V4-ek és Írország pozsonyi kormányfői csúcs találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az illegális migráció elleni határozott fellépés már a többségi álláspontá vált az Unióban, ezért méltánytalannak tartja a határvédelem miatt Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós büntetést. Hozzátette, az EU következő 7 éves költségvetésének igazságosnak kell lennie, biztosítva a közép-európai vállalkozások forrásait és az asszály sújtotta mezőgazdaság támogatását. A digitalizációra és a technológiai fejlesztésekre sokszoros túlárazással költött az előző kormány, hangsúlyozta a tudományos és technológiai miniszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Tanács Zoltán példaként említette a 100 milliárd forintos gondos óra programot, amelyet negyed vagy harmad annyiból is meg lehetett volna oldani. Hozzátette, mint egy tucatnyi további ügyben, közöttük az e-ingatlan projekt ügyében készítenek elő feljelentést. A tárcavezető beszélt arról is, hogy az örökölt kedvezőtlen költségvetési helyzetben is arra törekednek, hogy a kutatásfejlesztésre egyre több forrás álljon rendelkezésre. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Tula megyében 2 civil életét vesztette, 3-an megsebesültek, Volgograd megyében pedig 2 szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülő szerkezetek egy több emeletes lakóházba csapódtak. Az orosz hadsereg közben ukrán hadi üzemekre, dróngyártási, logisztikai létesítményekre, adatközpontokra mért csapás egyebek mellett Kijev és Odessa megyében. Ukrán jelentések szerint Kijevben többen megsebesültek egy többszintes lakóházat ért orosz drón támadásban. Számla nélkül zárt Facebook csoportban árult márkás ruhákat, kiegészítőket egy nő. A luxus termékeket ráadásul használtan szerezte be, de vevőinek ezt nem mondta el. Bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett. A nő jelentős bírságra számíthat, közölte a NAV. A hasonló tevékenységek felderítésére az adóhivatal rendszeresen ellenőrzi a privát online közösségi csoportokat, amelyekben csak a tagok láthatják a feltett posztokat, meghirdetett termékeket. Az időjárásról: országszerte felhős, esős az idő, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati országrészben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértékeket is mérhetünk. Este 13-20 fokra számíthatunk. Hírekkel 10 órakor jelentkezünk legközelebb.
15: Műsorajánló.
2: Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
15: Műsorajánlót hallottak.
2: Napközben. Napközben.
15: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
16: Ez a Napközben. 10 óráig egyrészt azzal foglalkozunk, hogy továbbra is zajlanak adathalásztámadások, unokázós átverések és becsöngetések, sőt, egyre elképesztőbb a trükkös csalók tárháza.
17: Mikor fölhívják, hogy nincs biztonságban a pénze, és akkor egy biztonságos számlára rakja át a pénzét, az közben meg a csalóknak a számlájára küldik át. Hát egyszerűen hihetetlen.
16: A különböző trükkökkel már nem csak a jóhiszemű idős embereket csapják be és károsítják meg. Vajon melyek a legújabb átverések? Mire érdemes figyelni? Hogyan legyünk óvatosabbak, hogy ne váljunk áldozattá? És miként dolgozható fel, ha mégis átvertek bennünket? Önök jártak-e már pórul, vagy lepleztek el a csalókat? SMS számunk 0630 9666, ott vagyunk a Viberen is, Kossuth Rádió néven. Írják meg a tapasztalataikat. Másrészt szó lesz arról is, hogy nemzetközi összehasonlításban még mindig alacsony a nyelvtudásunk.
18: Nagyon sokan még ezt az orosz-porosz nyelvet ismerik, ugye azt tanították iskolában, és innentől kezdve az angol teljesen kiesett nekik. Úgyhogy láttam már olyat is, hogy egy magyar kiabált egy angollal, hogy nem érted, magyarul beszéljél.
16: Érdemes a nyelvet tanulni a mesterséges intelligencia korában? Másként tanul-e nyelvet a fiatal, és másképpen az idősebb? Csoportos vagy egyéni, online vagy tantermi? Önök belevágnának-e, akár 50-en túl is? Írják meg 0630 9666 Viberen, Kossuth Rádió. A Napközben mai szerkesztője Wolf Nagy Tünde és Füredi Zsolt. Adathalásztámadások, bankkártyás csalások, unokázós átverések, becsöngetések és utcai leszólítások. A trükkös csalók újabb és újabb megtévesztésekkel már nem csak a jóhiszemű idős embereket igyekeznek becsapni és megkárosítani. Füredi Zsolt összeállítása segíthet, hogy minél kevesebben váljunk áldozattá.
4: Korábban számoltunk be arról az esetről, amikor a bank nevében telefonáló csaló hívását egy gyanakvó ügyfél felvette. Adathalászat miatt kellett volna rögzítőre mondania az adatait, és volt is, akitől így 2 millió forintot csaltak ki. De Kocsis Irén Mária, nyugalmazott rendőr alezredes, már is egy másik tipikus telefonos trükköt ismertet.
19: Az elkövetők közlik, hogy pénzt nyert, vagy valami egyéb értékes nyereménytárgyat ígérget, fizetnek, de vagy regisztrációs díjat kell fizetni, megmondják, hogy hova, vagy kezelési költséget, szállítási költséget, vagy utasítják arra, hogy menjen egy pénzváltó automatához, és ezzel akkor feltöltik másnak a telefonkártyáját, vagy a bankszámlájára utalnak pénzt.
20: Az utóbbi időben megszaporodtak az unokázós esetek is. A hölgy 85 éves édesanyját azzal hívták fel, hogy unokáját kábítószer miatt börtönbe csukták, és azonnal utaljon pénzt. De szerencsére egyedül nem tudott intézkedni.
17: Pontosan, mert ágyba fekvő vak volt anyukám, annyi volt csak, hogy a telefont föl tudta venni, és amikor mentem hozzá, én rögtön fölhívtam az unokáját, és akkor megnyugtattam.
20: Könnyen átverhetőek az idősek?
17: Nagyon. Nagyon. Ugye az unokákról van szó, gyerekről van szó, én szerintem rögtön elhiszik.
20: Az érzelmekre hatnak.
17: Így van, meg ez a bankos csalás, hogy mikor fölhívják, hogy nincs biztonságban a pénze, és akkor egy biztonságos számlára rakja át a pénzét, és sokan átrakják a pénzüket, az közben meg a csalóknak a számlájára küldik át. Hát egyszerűen hihetetlen.
20: Egy másik unokázós átverésnek viszont áldozatául esett ez a nagymama.
21: Este András unokám hívott, és annyira utánozták a hangját, meg tudták a neveket, és hát zokogva kért, hogy nagy bajba vagyok, rettenetes nagy tartozásom van, és agyonvernek, hogyha nem. És akkor itt egy 20 000-es volt, azt is betettem. De érdekes módon pár perc múlva már ott is volt az illető, tehát hogy ez se volt gyanús nekem.
20: Gondolta volna, hogy ilyen könnyen át tudják verni?
21: Nem, úgyhogy vertem is a fejem a falba.
20: Nemrég Szombathelyen egy idős asszony fiának adta ki magát a telefonáló, balesetre hivatkozott, és bizony 3 millió forintot csalt ki az édesanyától, aki pénzt és aranyékszert is kiakasztott a kerítésre. Aztán persze számtalan esetben be is csöngetnek a bűnözők. A következő hölgy hiába figyelmeztette édesanyját, ő egy vizet kérő embert mégis gondolkodás nélkül beengedett, majd el is tűnt a családi arany.
22: Az idősek annyira jó indulatúak és naívak, ők még így szocializálódtak, hogy segítünk mindenkin, tehát föl sem merült benne, hogy bármi probléma lehetne. A bankba intéztem ügyet, és ott a biztonsági őr, hát azt mondja, itt az egyik kolléganőjétől valami milliós tételt vettek le, bankos hölgytől.
20: Jó hiszeműséggel lett a veszte a most következő hallgatónk szomszédjában lakó idős hölgynek is.
23: Megálltak a mi kapunk előtt, és a szomszédnéni jó szomszéd módjára rákérdezett, hogy két keresnek, és mondták, hogy engem. Csak nem voltunk itthon, és mondták, hogy tartoznak nekem, és jöttek megadni. Na hát rögtön mondta a segítségét, hogy ő átveszi, és mondták, hogy igen ám, de csak 20 000-esük van, és a néni mondta, hogy hát jöjjenek, és hát a nyikorgos szekrény ajtót kinyitotta, felváltotta nekik a pénzüket. Közben az másik férfi mondta, hogy neki bedöglött a kocsijuk, kérnek egy darab drótot, az egyikkel hátra ment drótot keresni a kertben, az alatt a másik a nyikorgó szekrényből elemelte több mint 1 millió forintját. Jó szándékkal segített, a másik így hálálja meg, nem gondolta volna.
20: Mindig gyanakodjunk?
23: Igen.
20: Tettek feljelentést?
23: Persze, de hát ezeket megfogni.
20: És íme még néhány tipikus átverés az elmúlt évekből.
24: Bemennek azzal az időshöz, mert beengedi őket, hogy előleget vesznek föl, és küldik majd a fát, aztán se papírt, se telefont, semmit nem adnak. Hát már botta üthetjük a nyomát.
25: Azzal kopogtatott be egy nő egy idős asszonyhoz, hogy a férje a vízóra leolvasó, és hát sajnos rossz adatot rögzített, amit ő szeretne korrigálni, nehogy valami probléma legyen ebből, és egyébként pedig olcsó ebéd fizetési lehetőséget ajánlott a vízműnél. Természetesen ennek a történetnek egyetlen részlete sem volt igaz.
26: Állpolgárőrök járják a vidéket, és azt mondják, hogy betörés történt önnél, azért jöttünk, hogy megnézzük az értékeik, hogy megvannak-e, és findelik ezt az eljárást. Elterelik a figyelmét, megnézik az idős, hogy megvan a pénze, nincs meg a pénze, esetleg még olyan is történt, hogy betörték az ablakot, és azt mondták, hogy ez miatt jöttek ki.
20: Ezt a házaspárt pedig már az utcán szólították le egy hazugsággal, ami aztán az érdektelenség felé terelte a hozzáállásukat.
27: Hogy bent fekszik a neje a kórházban, az akarja vinni a nejét a kórházban, és segítsük már ki, hogy benzint tudjon venni a kocsiban. Adtam egy 10 000-est, és akkor akik jöttek utána, azok mondták, hogy csalóáldozatai lettünk, mert hogy ők is ismerhették, mert mondták, hogy ezt nem benzinet fogják költeni. Ettől kezdve vártunk egy kicsit gyanakóbbá, olyannál, hogy többet nem segítettünk.
16: Füredi Zsolt összeállítását hallottuk, a stúdióban pedig itt van velünk Varga Balázs rendőr, alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője. Jó napot kívánok!
28: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
16: Állandóan zajlanak ezek a csalások, vagy vannak hullámok, amikor időnként, amikor felerősödik, több van belőle, aztán elcsitul, most éppen hol tartunk?
28: Igen, van olyan időszak, amikor picit elcsitul, aztán mindig
0: ciklikusan felerősödhet. Alapvetően a rendőrség mindent megtesz, de most ott tartunk például, hogy az unokázos bűncselekmények alapvetően egy picit a dinamikája romlott. Ez rendőrségi szemszögből rossz, illetőleg a lakosság számára is. Mi azt láttuk, hogy picit emelkedett. Nem óriási a szám, de az ilyen jellegű elkövetés nem szép, nem elegáns, nagyon rossz. És rosszat tesz az embereknek, és éppen ezért a rendőrség kiemelten kezeli. Azt kell látnunk, hogy az unokázos bűncselekmény a COVID után, ugye, illetve abban az időszakban megerősödött, a rendőrség beazonosította az elkövetőket, ez kissé megszűnt, most viszont felerősödött, azonban fölhívjuk a lakosság figyelmét folyamatosan, és talán azt látjuk most, hogy sokkal jobban reagálják le ezeket a helyzeteket, fölismerik az ilyen jellegűt, de még mindig vannak olyanok sajnos, akik beleszaladnak abba, hogy sajnos becsapódnak.
16: Hát ugyanezt a ciklikusságot követjük mi is itt a rádióban, tehát időről időre újra beszélünk róla, de nem lehet róla eleget beszélni, mert ezek szerint még mindig nem nulla, tehát még mindig nem vagyunk eléggé óvatosak, vagy eléggé gyanakvóak, ami persze nagyon nehéz, mert hogyha én segítő szándékkal állok hozzá az emberiséghez, meg az életemet úgy élem, hogy szívesen segítek másoknak, akkor hol van az a határ, amikor azt mondom, hogy itt valami gyanús?
0: Az a probléma ezzel, hogy alapvetően az elkövetők azokat a valós eseményeket próbálják feldolgozni legendaként, ami megtörténhet az emberekkel, ami előfordul. Az, hogy baleset történik, és például éppen a hozzátartozó az unoka.
16: Hát nyilván nem azzal jönnek, hogy egy UFO leszállt a mezőre, és pénzre van szükség, hanem olyasmit mond, ami lehetséges.
0: Pontosan, és nagyon nehéz beazonosítani azt. Tehát ennek az a lényege az ilyen jellegű bűncselekményeknél, mint ezek az átverések, ami egyébként jellemzően az időseket érinti, de fiatalabb korosztály is belecsúszhat, hogy folyamatosan hívjuk fel a figyelmet arra, hogy van ilyen. Tehát tudni kell róla, hogy a reakció az legyen.

0: van egy csomó ember, aki egyedül él otthon, ajtót nyit, mit tegyen, mit ne tegyen.
1: A rendőrség mindig azt mondja, hogy egyedül álló ember ne engedjen be olyat, akit nem ismer. Hogyha olyan vagy, valakit mégis be kell engedni, mert tényleg van oka annak, hogy beengedje, akkor legyen ott valaki vele, egy szomszéd, egy rokon, tehát kérjen meg valakit, egyedül álló, aki egyedül van otthon, ne engedjen be senkit, ez a védheti önmagát is. A másik pedig az, hogy amennyiben mégis egyedül van, és valakit be kell engedni egy vízszolgáltatótól, egy áramszolgáltatótól, azt az áramszolgáltatás szolgáltatók azok ilyenkor előre jelzik ezt. Tehát nem az, hogy megjelennek adhok, hanem tulajdonképpen küldenek erről értesítést, hogy ebben meg ebben az időpontban meg fognak jelenni, de még ebben az esetben, hogyha megjelennek ezek az emberek, ezek a szakemberek ott, még mindig van lehetőség, hogy a szolgáltatót telefonon fölhívjuk, hogy valóban ők azok-e. Tehát meg kell tenni mindent, és itt van az a gyanakvás, az, hogy igen, egy picit legyen ott az a kis ördög a vállunkon, hogy nem biztos, hogy, de ezzel simán ki lehet védeni a hibákat.
0: Azért a szolgáltatóknak is van még mit tenniük, hozzánk a vízóra leolvasó, a kerti vízórát leolvasni, hát becsönget egyszer csak. Soha semmiféle értesítést nem küldtek előre. Én azt gondoltam magamban, hogy az, hogy a kertkapun bejön egy lépést, mert ott van a vízóra, hát az még nem akkora nagy kockázat.
1: Igen, sajnos ez tényleg így van. Én azt gondolom, hogy ez nem a rendőrségnek a tájékoztatási hibája. Én emlékszem, gyerekkorom volt a kerítést építkezés során, csak kiemelte a vízóra leolvas, és bement és leolvasta. Tehát bentről láttuk, hogy bejött. Nyilván ezt nem lehet kivédeni, de nem jött oda hozzánk egy pohár vízért, és láthatóan nem jött be a lakásba azért, hogy onnan elvigyen valamit. Tehát nyilván megvannak azok a szolgáltatók, akik legálisan mennek, és látjuk a tevékenységét, hogy nem egy becsapással párosul, vagy egy lopással, vagy egy bármilyen jellegű bűncselekménnyel, de természetesen a gyanakvás nagyon fontos, és ami a legeslegfontosabb, hogy egyedül vagyunk, akkor ne engedjünk be, ha pedig beengedünk, akkor tényleg olyat, akit már leellenőriztünk, hogy bejöhet.
0: Nyilván azt senki nem mondhatja meg senki másnak, hogy mit tartson otthon, meg mit ne tartson otthon, meg ez az áldozathibáztatás klasszikus esete, hogy miért otthon tartotta a készpénzt, de azért alapvető szabályokat, vagy alapvető tanácsokat talán mégis meg tudunk fogalmazni, hogy a munkácsit nem biztos, hogy a nappali falán kell tartani.
1: Én úgy gondolom, ez mindenkire rá van bízva természetesen, és azért nagyon sok olyan biztonsági eszköz van, például biztosítás, ami ebben segíthet. Ebben nem menjünk bele, de alapvetően azt gondolom, hogy igen, mi a munkánk során mindig azt mondtuk, hogy a hétvégi házakban ne hagyjanak nagy értéket, mert ugye az ugye térre egyedül van hagyva. Azonban úgy gondolom, hogy az, hogyha ilyen értékes dolgokat tart valaki otthon, már csak a saját biztonsága érdekében is egy kis listát azért érdemes készíteni, hogy lefényképezni, hogy mik voltak otthon, mert a kis ördög ugye bármikor ott lehet, és a 100%-os biztonságot nem lehet megteremteni. Tehát, hogyha ne adj Isten történik az az ingatlannal, valami bemennek, és amikor éppen nincs otthon, és elviszik azokat a dolgokat, akkor rendőrségnek is óriási segítség az, hogyha látja azt, hogy miket köröz, és miket keres. De azt gondolom, hogy azt nagyon nehéz megmondani a lakosságnak, hogy mit tartson otthon, és mit nem. Nyilván azt mondjuk, hogy ne legyen óriási készpénz, de se határozhatjuk meg. Azonban úgy gondolom, hogy a biztonságnak a megteremtése az mindenkinek a saját érdeke. Ma már olyan biztonsági eszközök vannak, mechanikus és elektronikus, amelyek segítik azt, hogy ha nem is 100%-os, de legalábbis az elkövető, hogy is mondjam, a könnyebb ellenállás irányába indul el, és nem megy bele egy olyan betörésbe, például, ahol látja, hogy nagyon komoly biztonsági eszközök voltak, ami egyébként feltételez azt, hogy valamit védenek. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ismerjük a bűncselekményeket, tehát tudjuk azt, és nem csak az unokázós, és nem csak a betörésekről van szó, jellemzően ezeket az ilyen megtévesztéses dolgokat, mert akkor tudunk védekezni.
0: Beszélünk a személyes megkeresésekről, a személyes csalásokról, beszélünk mindjárt a telefonos csalásokról is. Azt írja hallgatónk, hogy az unokázós csalás megelőzhető lenne, ha a családban jelszót használnának, és hát kaput meg nyilván nem nyitnának. Tehát például ezek a telefonos ügyletek, ezek kivéthetők akkor, hogy most tényleg az unokám telefonál, vagy nem az unokám telefonál, ha van egy jelszónk.
1: Pontosan így van. Mi mindig azt propagáljuk, hogy a családon belül igenis beszéljünk erről a bűncselekményről, beszéljük meg azt, hogy milyen egyezményes jel van arra, hogy esetleg van egy ilyen hívás, vagy tegyük le a telefont egy ilyen hívás után, és azonnal hívjuk föl azt, akire hivatkozott a hívó.
0: Ezzel éjszaka hajnali 2-kor az adóhatóság nem fog engem telefonon hívni, hogy adjam meg az ilyen-olyan adataimat.
1: Pontosan így van, illetőleg a rendőrség se fogja azzal fölhívni az idős szemét, hogy azonnal kell pénz. A rendőrség nem kér pénzt. És hogyha ügyvédre hivatkoznak, mert olyan is volt, hogy ügyvéd hívta föl az idős szemét, ő sem kér az éjszaka közepén, de nap bármely szakában elmondható ez, hogy nem kér pénzt, hogy majd küldöd egy futárt. Ez nem így működik. Ha már ilyenről hallunk, azt automatikusan kinyomhatjuk a telefont, és ki is kell nyomni, mert ez egy megtévesztés, ez egy bűncselekménynek az előkészülete.
0: A hivatalos szervek hivatalos úton fognak tőlem pénzt kérni.
1: Ha erről van szó, akkor biztosan így van. Hivatalos úton.
0: 0630 9666 az SMS számunk, Kossuth Rádió, a Viber jelenlétünk, írják meg a tapasztalataikat, azt írja a hallgatónk, hogy évekkel ezelőtt úgy járt egy

0: Idősebb férfi becsöngetett, hogy ő a redőnyös, beengedtem, itthon volt a férjem, és a lényeg, hogy előleget kért a munka végzéséhez, én meg azt mondtam, hogy csak az elvégzett munka után fogok fizetni, azóta sem láttam. Hát ez viszonylag könnyen feladta.
1: Meg ez egy nagyon helyes eljárás volt, tehát ezt így kell csinálni. Igen, ezek azok, amiről az elején beszéltem, hogy a RS csatornát oda meglátogatták az időszemét, és ilyen nagyon agresszív módon kérték arra, hogy már pedig ők kicserélhessék. Ilyen nincs. Tehát azt ezeket el kell küldeni természetesen, és azt, akit én választok, és természetesen azt próbáljuk meg erőnbe helyezni.
0: Jönnek nem csak telefonhívások, hanem SMS-ek is jönnek, meg e-mailek jönnek, egészen megtévesztő e-mailek érkeznek. Tényleg ott van a cég logója, most ez legyen akár az áramszolgáltató, akár a vízszolgáltató, akár a csatornázási művek, és így tovább. Tehát tényleg pont úgy néz ki, mintha az igazi lenne. Honnan tudom, hogy nem igazi?
1: A szolgáltatók egyre többen elmondják azt, hogy saját honlapjaikon is fönt vannak ezek, hogy ők nem küldenek SMS-t, nem küldenek e-mailt, és nem kérnek be pénzt. Ezeknél az SMS-eknél, e-maileknél, ahol rá kell klikkelni egy linkre, ezek szinte 99,9%-ban átverés, csaló e-mailek, csaló SMS-ek. Nem szabad, törölni kell. Abban a pillanatban azt azért el kell mondani, hogy minden egyes szolgáltatónak megvan a saját menetrendje, hogyha esetleg pénz, vagy például most megjelent, hogy a NAV-nál adóvisszatérítést kap az illető, és klikkeljen a linkre, ezek mind átverések. Nem szabad bedőlni ennek. Egyébként a szolgáltatók a saját honlapjaikra is fölteszik ezt, de alapvetően elmondható az, hogy az ilyenek mind-mind becsapás.
0: A postától kaptam éppen egy e-mailt pont tegnap, hogy a csomagom, amelyet feladtam, különleges bánásmódot igényelt, ezért legyek szíves 944 forintot a megadott linken fizetni. Ugye nem vagyonokat kérnek. Tehát, hogyha ezzel átvernek 1000 embert, 20 000 embert, 10 000 embert, mit tudom. Én az sok 944 forint, az értem, hogy nagyon jó, de hogy ilyen alapon akár még nem is gyanakszom, mert 944 forint, még akár el is tudom képzelni, hogy ez valós.
1: Abszolút. Én is találkoztam ilyennel, tehát én még olyan is találkoztam, hogy hoztak 15 000 forint egy csomagot, és tényleg vártam abban az időszakban valamit. Lehet, hogy nem pont ilyen értékben, de becsapható az ember. Én azt gondolom, hogy egyébként a szolgáltatók, mint például a posta, itt azért a kézbesítők is nagyon sokszor felhívják a figyelmet, hogy egy olyan helyről jön a csomag, hogy nem biztos, hogy érdemes átvenni, és nézzen utána annak, hogy a rendelési szám megegyezik-e. Egyébként az ilyen csomagoknál a rendelési szám nagyon fontos. Nagyon fontos azt látni, hogy meg visszaellenőrizni, hogy rendeltem-e, és az, amit most fogok kapni, az nekem egyezik-e valamelyik SMS-be vagy e-mailbe kapott rendelési számmal. Ez kivéthető így, de természetesen ezek a 900 forintok nem túl nagyok ahhoz, hogy az ember úgy kapásból kifizesse, de nem kérnek ilyet. Tehát ilyet soha nem kérnek, hogy biztonságos szállítás miatt külön fizessek be. Én úgy gondolom, hogy ez is nagyon jó, is felhívjuk a figyelmet, de az, hogyha tudunk róla, és ismerjük, és minél többet halljuk, az lesz a legnagyobb védelem a lakosság számára.
0: A feladót is érdemes időnként megnézni, én próbálkozom ezzel, és hát valami egészen kacifántos e-mail címekről érkeznek ezek a levelek, tehát nyilván nem onnan, hogy kukacposta.hu.
1: Így van, pontosan, tehát az e-mail cím is nagyon sokat sejtett, hogyha egy ilyen átverésről van szó.
0: Érdemes feljelentést tenni? Hogy mit tegyek, hogyha találkozom egy ilyen helyzettel, és hát nyilván lelepleztem, vagy nem lepleztem le, tehát hogyan tudom én bizonyítani, hogy ez megtörtént, érdemes-e a hatóság tudomására hozni?
1: Mindig azt mondjuk, hogy a rendőrségnek érdemes bejelenteni minden egyes olyan dolgot, ami becsapással, átveréssel kapcsolatos. Csak azért is, mert ezekből a kis részletekből tudjuk összerakni azt a nagy egészet, ami rávezet arra, hogy ki az elkövető kör. Van olyan természetesen, amikor olyan külföldi elkövető kör követi ezt el, és próbálkozik az ilyen jellegű átverésekkel, ahova nehéz eljutni, de alapvetően akkor is azt látjuk, hogy a rendőrség ezekből a kis pici részletekből nagyon sok olyan bűncselekményt derített föl, ami a lakosságnak a feljelentési hajlandóságának a vonatkozásában alakulhatott ki. Tehát, hogy segítettek nekünk azzal is, hogy bejelentették. Nem biztos, hogy minden egyes esetet, például egy ilyet, amikor azt mondom, hogy 15 000 forintos csomagot hoztak hozzám, nem vettem át, de jelzem a rendőrségnek, ezek a jelzések mind segítenek tulajdonképpen beazonosítani azt a kört, vagy azt a rendszert, ami ezt indukálja.
0: Legalább információt adok a hatóságnak, és talán sikerül körvonalazni. A hallgatónk azt írja, hogy édesanyámat becsapták unokázósok, egy héttel később éjjel 00:30-kor felhívtak, nagyon határozott hangon szóltam bele a kagylóba, semmi válasz, majd szó nélkül letették. Nyilván a könnyebb ellenállás felé menet.
1: Abszolút. Tehát az, nem, hogyha leteszem a telefont, még egyszer nem fognak fölhívni például az unokázós esetében, mert ez érzik, hogy ez már nekik nem lesz jó táptalaj, mert ott észrevették azt, hogy átverésről van szó.
0: Varga Balázs rendőr alezredessel, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetőjével beszélgetünk. Beszélgetünk majd egy picit még tovább is, de itt van a vonalban Solymos Ákos kiberbiztonsági szakértő, a Tigra ZRT biztonsági szakértője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
0: Hát itt elkezdtünk már az e-mailekről beszélni, meg arról, hogy hogyan lehet felfedezni azt, hogy kamu az e-mail, hogy nem is ők küldték, akiknek ki akarják adni magukat. Nyilván nagyon sok átverős weboldal is. És hát a legegyszerűbb ennek ugye a bahreini szultán, amikor megírja, hogy nyertem 8 millió forintot, mert ő azt pont nekem akarja adni, a magyartalanságból azért ki lehet találni, hogy ez nem biztos, hogy a bahreini szultán küldte, bár persze ő nem hiszem, hogy nagyon jól tudna magyarul. Szóval milyen jelekre érdemes figyelni, amikor az internetes felületeken találkozom hát átverés gyanús megjelenésekkel?
2: Ez egy óriási téma, amiben most nagyon gyorsan kéne mondani dolgokat. Az egyik az, hogy sajnos ma már a mesterséges intelligencia ezeken túllépett, hogy hibás levelek, nincsenek hibás levelek, gyönyörűen megírt, magyarul megírt levelek vannak, ugyanígy az SMS-ekben is általában, sőt, ahogy az egyik előbb elhangzott, hogy az unoka hangján beszéltek, akár ez is lehet egy mesterséges intelligencia által előállított olyan hang, amit az unokának az Insta vagy a TikTok fiókjáról vettek le egyébként a támadók. Úgyhogy csatornánként más és más az elkövetési módszer, nagyon ébernek kell lenni, vagy tényleg most már a szolgáltatók is évek óta egyre többet leveleznek a lakossággal, és ezért nagyon jó minták állnak rendelkezésre a csalók számára. És hogy a rendőrségre egy pár gondolat és ezért visszatérve, hogy tavaly is, ahogy nézem az MNB-nek a pénzforgalmi riportját, hogy 25 ezer körüli volt a sikeres, nem bankkártyás, hanem ilyen telefonos, adathalászatos, egyéb bankolós csalásoknak az eset száma.
0: 25 ezer,
2: és ebből 21 milliárd forintnyi veszteség volt, amit sajnos nagy részt a lakosságnak kellett állni. Tehát ez egyébként egy csökkenő tendencia, mert hogy 2021-ben meg majdnem 32 milliárd forint volt ez a szám. Én itt azt tudom nagyon röviden javasolni, van egy nagyon jó honlap, a kiberpajzs.hu, ezt az MNB rendőrség meg még nagyon sok olyan szervezet működteti, akik érintettek abban, bankok például, hogy ne legyenek áldozatok az ügyfelek meg az állampolgárok. Itt például 24 féle különböző csalás van nagyon részletesen leírva, illetve ami most nemrég felkerült, és ezt nagyon ajánlom mindenkinek, van egy olyan, hogy bejelentés áldozat segítés link, és itt az összes magyar banknak a banki csalás bejelentő telefonszáma elérhető. Tehát ez azért nagyon fontos, mert hogyha valaki mondjuk a bankja nevébe felhívnak, szintén volt erről szó, akkor általában csalók megpróbálják ott tartani az embert. Tehát ha én azt válaszolom, hogy oké, most leteszem, felhívom a bankomat, hogy tényleg leellenőrizzem ezt, hogy most tényleg elutaltak-e a számlámról 300 ezer forintot, akkor ott vége lesz a dolognak, illetve itt vannak összegyűjtve a számok, tehát nem kell nekem külön még internetes weboldalakat böngésznem, hogy megtaláljam ezt a telefonszámot, ezt egyébként érdemes mindenkinek beleírni a telefonjába, vagy akár lefotózni ezt a kis oldalt, és megnézni, és ott tartani a fotótárba a telefonszámokkal. Rendőrségi feljelentést egyébként érdemes tenni, hiszen mindenképpen ekkor tud sok esetben a bank is érdembe cselekedni, vagy pénzt visszatéríteni, hogyha van ennek nyoma. Igen, nem tudom, miről meséljek még.
0: Talán arról, hogy mi az, amit én tehetek azért, hogy a saját internetes jelenlétem biztonságos legyen. Ugye a kétfaktoros hitelesítést szoktuk mondani, és azt szoktuk mondani, hogy bankban tartsuk a pénzünket, és ne otthon a párnacihában, de hát a csalók azok mindenhol támadnak. Tehát otthon is becsöngetnek, és el akarják vinni a párnacihából, meg aztán nyilvánvalóan, hogyha bankban tartom, meg online létezem, akkor onnan is valamilyen módon el tudják vinni. Hogyan tudom minimalizálni a kockázatokat, hogyha én bankban tartom a pénzem, és nem a matrac alatt?
2: A bankoknak elég szigorú eljárásai vannak, illetve nagyon komoly csalás megelőző és egyéb rendszereket működtetnek azért, hogy se a bankkártyámról, se a számlámról ne lehessen ellopni a pénzt. Egyébként magát a telefont érdemes védeni, mindenféle hozzáférés védelemmel, tehát PIN kóddal, biometrikus azonosítással, jelkóddal, illetve magukat az alkalmazásokat is lehet most már a legtöbb telefonon külön ilyen kóddal védeni. Az internetbanki applikációk alapból kérnek, tehát azt nem is lehet máshogy használni, illetve interneten keresztül is, hogyha számítógépen használjuk az internetbankot, ott is mindig valamilyen megerősítő kód kell. Itt arra kell figyelni, hogy ugye amikor telefonon felhívják az embert a csalók, akkor ők megpróbálják ezeket az adatokat kiszedni az emberből, akár a bankkártyának, amit hallottuk az adás elején, a teljes kártyaszámot, a PIN kódot, ezeket tisztában kell lenni egyszerűen, hogy ilyeneket nem kér a bank, illetve nem kér jelszavakat, nem kér azonosító számokat. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a legegyszerűbb ilyenkor, hogyha valaki azt állítja, hogy eltűnt a számlámra a pénz, ezt akár hívás közben is meg lehet csinálni, hogy elindítom a netbankomat, belépek én, és megnézem, hogy mi az egyenlegem. És hogyha ott nincsen változás, akkor ez valószínű, hogy kamu. Amire felhívnám a figyelmet, hogy se a bankok, se MNB, se rendőrség, senki nem kér olyat, hogy telepítsek a telefonomra, vagy számítógépemre valamilyen alkalmazást, mert hogy, és itt én a Duma, meg a legenda része, hogy csak ezzel lehet a hackereket kipenderíteni a bankszámlámról, meg ilyenek. Szóval ilyen nincsen. Semmit ne telepítsünk. Ennek az az oka, hogy ezek a programok, amiket ilyenkor a csalók telepítenek, arra szolgálnak, hogy átvegyék a telefon vagy a számítógép fölött az irányítást. És ha ez megtörtént, akkor már a csalók sajnos szintén egy-két ilyen pszichológiai manipulációs trükkel el tudják érni azt, hogy én magam utaljam el az összeget a csalóknak. Itt, ahogy a hölgy is említette például ezt, hogy nincsen ilyen, hogy biztonságos bankszámlára utalás. És amit még javasolnék így mindenkinek, ez tényleg az, hogy beszélgessenek a családtagokkal ezekkel a dolgokról. Nézzék meg a kiberpajzs.hu oldalt, illetve most már Facebookon is, illetve Instagramon is hamarosan el fog indulni a kiberpajzsnak a saját oldala. Ott nagyon sok, nagyon jó hasznos tippet, trükköt, segítséget, illetve olyan ismérvet megpróbálnak a lakosság részére eljuttatni, amikkel utána föl lehet ismerni a csalásokat.
0: Köszönjük szépen, Solymos Ákos, a Tigre ZRT kiberbiztonsági szakértője volt a vendégünk telefonon. A stúdióban továbbra is itt van velünk Varga Balázs, rendőr, alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője. És hát egyetlen kérdés marad, nagyon sok kérdés marad, de egy szempont talán még fontos, hogy említsük, bár lehet, hogy ezt inkább egy pszichológustól kéne megkérdeznem. Szóval nyilván az egy rettenetes érzés, amikor kiderül, hogy engem átvertek, és hogy lehettem ennyire hiszékeny, hogy dőlhettem be a csalóknak. És persze, hogy a családdal igyekszem ezt megbeszélni, hova lehet fordulni, hova érdemes fordulni, hogy hát egyrészt, hogy többet ilyen ne történjen, másrészt, hogy valahogy az önbecsülésemet visszaszerezzem.
1: Alapvetően azt látjuk egyébként, hogy nagyon sok esetben be se jelentik, vagy el sem mondják ezeket, mert szégyelik az emberek. De én azt gondolom, hogy van segítség, az áldozatsegítő szolgálatok egy olyan szolgáltatása és olyan pszichológiai segítségnyújtás. Tehát, hogyha történik ilyen, és mondjuk a rendőrségen természetesen bejelenti azt, hogy egy ilyen sérelem érte, akkor a rendőrség ad arról tájékoztatást, hogy hogyan lehet elérni ezeket a szolgáltatásokat, ami egy állami szolgáltatás egyébként, és van pszichológiai segítségnyújtás. Amellett egyébként van anyagi is, meg sok minden más, meg jogi segítségnyújtás, de például erre is van kapacitása a munkatársaknak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy nem tartsuk magunkban. Egyébként ezeknek a bűncselekményeknek a nagy része látenciában marad, mert sajnos nem beszélnek róla az emberek, megszégyelik. Aki viszont elmondja, az óriási segítséget nyújt saját magának is, mert kibeszélte magából. Egyébként nagyon sok esetben ugye a pénzügyi szolgáltatók segítenek visszakeresni a pénzt és visszaszedni a pénzt, ami online módon megy. Ami ugye a való világban odaadott pénz, az egy kicsit másabb dolog, ott a rendőrség más eszközökkel dolgozik, de úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy beszéljünk róla. És nem csak az, amikor már megtörtént, hanem előtte, amit az előbb hallottunk, igen, én is azt erősítem, a család beszéljen ezekről az eseményekről.
0: Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Varga Balázs rendőr, alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője volt a vendégünk, és akkor zárásként Eger rontás levételének ajánlatával szólított járókelőket egy csaló, és milliókat csalt ki az áldozataiból. Pilisi Csenge, Heves megyei tudósítónk jelentkezik. Szervusz, Csenge!
3: Köszöntöm a hallgatókat, szervusz! Ez csak a legutóbbi eset, hogy valóban egy hölgy a Eger egyik közeli piacán megismerkedett anyával és lányával, és hát egyből azt mondta, hogy leveszi a rontást róluk. Már a helyszínen kisebb összeget kért a hölgytől, majd telefonon is egyeztettek, és hát ugye újabb szertartások reményében egy hónap alatt összesen 5 alkalommal 2 millió forintot csalt ki belőlük, és a további 2 millió forintot is szerette volna elkérni, vagy megkérni a rontáslevételének az árát, de ennek már nem tettek eleget, és akkor tettek feljelentést. Egyébként a vádlót hasonló módszerrel fél év alatt további 3 szemét tévesztett meg, és ebből tartotta fenn magát. Emiatt az egri járási ügyészség csalás miatt ugye próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki rá. Egyébként utána néztem, hogy nem egyedi eset, Heves megyében is szinte évente előfordul hasonló, és érdekes, hogy kihasználják az emberek jóhiszeműségét, hiszékenységét, és az áldozatok pedig félnek, hogy átkosszornak rájuk, mint az a nő is, aki a saját és az édesanyja házát is ráíratta egy ilyen csalóra Kiskunfélegyházán.
0: Legyünk tehát éberek, köszönöm szépen, Pilisi Csengét hallottuk.

0: Nem csalás, nem ámítás, nyelvtudás, ezzel folytatódik a napközben. Nemzetközi összehasonlításban még mindig alacsony a nyelvtudásunk, a nyelvvizsgázók száma pedig az utóbbi években visszaesett. A 25-34 éves korosztály 63%-a beszél egy vagy több idegen nyelvet. Az 55-64 éveseknél ez a szám csak 32%. Önök tudnak-e idegen nyelvet beszélni? Tanulnak-e? Írják meg 0630-9666 az SMS számunk. Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió néven. Kobolák Attila kérdezett a nyelvtudásunkról magyarul.
1: B2 komplex angol nyelvvizsgám van.
2: Mekkora előnynek tartja azt, hogy beszél nyelvet?
1: Szerintem a legnagyobb előny az életben. Ez az, amiben igazán érdemes erőfeszítést beleölni, és tényleg tanulni, és fejlődni benne, mert bárhova utazhatunk, bármilyen munkát végezhetünk. A legjobb munkák, a legjobban fizető munkák is általában a nyelvekkel kapcsolatosak. Szerintem egy nagyon-nagyon fontos, hanem a legfontosabb dolog, vagy tudás, amit birtokolnunk kell.
2: Miért angolt kezdett el tanulni?
1: Nekem őszintén a nagymamám döntött el, hogy mit tanuljak, szóval ott nem nagyon volt beleszólásom. Második nyelvben volt beleszólásom, ott már tudtam, hogy olasz szeretnék tanulni. De elsődleges világnyelv, tehát igazából a leghasznosabb angol tanulni.
2: Beszél valamilyen nyelvet?
3: 3 nyelvet az enyémmel együtt, a magyart ugye anyanyelvi szinten, a németet csak ilyen társalgási szinten, az angolt pedig magas szinten, C2-es nyelvvizsgám is van.
2: És hogy érzi, a magyarok nagy százaléka ugyanilyen szinten beszél nyelvet, mint ön?
3: C2 az ugye köszönhetően egy elég magas nyelvvizsgaszint, viszont azt tudom mondani, hogy azért a magyarok elég nagy százaléka beszél társalgási szinten angolul. Hogyha nagyon káz a helyzet, vagy hogyha nagyon muszáj, akkor meg tudják értetni magukat, viszont sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy írástudásban például, vagy komolyabb beszélgetési készségben már nem vagyunk annyira kitűnőek. Én úgy érzem, hogy a magyarok nagy százaléka a good enough angolt beszéli, ami csak így pont elég arra, hogy megértesse magát. De mondjuk külföldi cégnél nem tudna elhelyezkedni szerintem a jelenlegi angol tudásával a magyarok nagy többsége.
2: A magyarok megértetik magukat külföldön. Milyen érzés lehet külföldinek lenni nálunk Magyarországon? Mennyire nyitottak a magyarok a külföldi nyelvekre? Mikor meghallják például, hogy valaki idegen nyelven megy oda hozzájuk az utcán kérdezni valamit?
3: Azért a magyarok eléggé röghöz kötöttek ilyen téren, tehát az idősebb korosztályban például már nem szeretnek anyanyelvükön kívül mást beszélni. Nagyon sokan még ezt az orosz-porosz nyelvet ismerik. Ugye azt tanították iskolában, az volt a kötelező nyelv, és innentől kezdve az angol teljesen kiesett nekik. Úgyhogy láttam már olyat is, hogy egy magyar kiabált egy angollal, hogy nem érted, magyarul beszéljél.
1: Angolból C1-en van, németből pedig az alapfok van meg, mert abból csak érettségiztem, viszont azt tanultam 11 évig, angolt az pedig csak 4 évig.
2: És mai napig mind a két nyelven meg tudsz szólalni, ha megszólítják az utcán például?
1: Angolul könnyebben, az angol az sokkal jobban megy, mert én azt vettem észre, hogy a német után az angolnak a nyelvtani része sokkal jobban megragadt, mert egyszerűbbnek éreztem. Németül meg tudok szólalni, megérteni sokkal jobban megértem, mint ahogy beszélem.
2: És hogy látja, mely korosztály beszéli legjobban az idegen nyelveket itthon?
1: Az angolt, ez mindenféleképpen a mi korosztályunk, így a 16-tól 28, de leginkább nálunk már nekünk a média is nagyon nagy hatással volt rá, hogy mi ennyire jól tudjuk beszélni az angolt. Viszont, hogyha azt kéne mondanom, hogy melyik generációval beszélnek több nyelven, akkor lehet, hogy az idősebb generációt mondanám, mert náluk azért nagyon soknál ott van még az orosz, akkor ők is azért kellett, hogy angolt tanuljanak, a német is ott van. Korosztályomban nagyon kevés embert ismerek, aki kettőnél több nyelvet tud. Talán azt mondanám, hogy a legtöbb, akit ismerek, egy nyelvet tud úgy igazán beszélni. Viszont az idősebb generációban meg tudok olyat, akinek akár 3 nyelvből is van nyelvvizsgája, vagy hogyha nincs meg a nyelvvizsgája, de beszéli.
0: Szeretnénk beszélni a következő fél órában, 20 percben, fiatalok nyelvtudásáról és az idősebbek nyelvtudásáról is. Itt van velünk a stúdióban Bodnár Zoltán, az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány igazgatója. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Kivel, hogyan cserélnek, mit cserélnek?
4: Hát alapvetően középiskolás diákoknak a csereprogramjait szervezzük. Ezek általában 3-5 vagy teljes éves, tehát 10 hónapos programokról beszélünk, és nagyjából a világ majdnem összes tájára tudunk biztosítani a diákoknak csereprogramot.
0: Bocsánat, a középiskola ez esetben a felső 4-et jelenti, vagy a 8-at?
4: Felső 4-et alapvetően.
0: Tehát 9-től 12-ig évfolyamig.
4: Így van. És ezek a programok egyébként fantasztikusak, mert a nyelvtudáson kívül, mi azt szoktuk mondani, hogy a nyelvtudás egyébként ebben a programban az egy olyan plusz hozadék, ami egyébként úgy rá is lakódik a gyerekekre. Alapvetően az angol, mint egy ilyen alapkommunikációs nyelv, az mindig fejlődik, és ehhez adódik hozzá ugye maga az a nyelv, ami a desztinációhoz kapcsolódik, illetve hova kiutazik a gyerek. De emellett, ami talán még fontosabb, az az, hogy a diákok egy fantasztikus személyiségfejlődésen mennek keresztül, határozottak lesznek, önállóak lesznek.
0: Kénytelenek.
4: Így van, interkulturális témában is tudnak fejlődni, és olyan képességeket, készségeket szereznek, amik a későbbi pályájuk során egy nagy hozzáadott érték és előny biztosít, akárha csak egy multinacionális cégre gondoltok, amikor az már nem kérdés, hogy egyébként mennyire toleránsok és mennyire tudnak egy multikulti környezetben létezni.
0: Tisztázzuk az alapokat. Mennyi időre utazhatnak ki a diákok?
4: 3, 5 vagy 10 hónapra.
0: Mitől függ?
4: Ez az ő döntésük. Tehát, hogy igazából ez egy választható alternatíva.
0: Nyilván ebben az időben az itthoni iskolából kimaradnak, ott megjárnak iskolába.
4: Így van, tehát a program az alapvetően úgy működik, hogy amikor ők kikerülnek az adott desztinációra, akkor ott fogadó családokhoz kerülnek, tehát ugye ugyanúgy kiemeljük őket innen a családból, de bekerülnek egy másik szerető közegbe, és egyébként ott ugyanúgy iskolába járnak, középiskolába, és így telik el a csereprogramjuk, és nagyon sok élményben van részük ez alatt az idő alatt.
0: Pályázni kell, jelentkezni kell, hogy lehet
4: jelentkezni részt venni. Honlapunkon tudnak alapvetően jelentkezni. Egyébként most indult el a szeptemberi időszak, tehát azok a diákok, akik ebbe a tanévben kezdtek el tanulni, ők már kiutaztak, de a keresztféléves és a jövő szeptemberi indulásra még vannak helyeink, úgyhogy várjuk szeretettel az érdeklődőket. Minden lokációban limitáltak a helyek, tehát érdemes minél előbb jelentkezni.
0: Európa és Európán túl is?
4: Így van, alapvetően rengeteg helyünk van Európában, de gyakorlatilag Japán, Ázsia, Dél-Amerika, Egyesült Államok szintén mindenhol.
0: Mi a nyelvtudásbéli tapasztalat, vagy a nyelvtanulásbéli tapasztalat? Az a feltételezésem, hogyha oda kerülök egy nyelvi környezetbe, hát akkor, még ha nincs nyelvérzékem, úgymond, akkor is rám ragad.
4: Ez így van, hiszen alapvetően a motiváció is teljesen más, mondjuk, mint egy itthoni nyelvtanulás esetében, hiszen ha ott vagyok, akkor kapcsolódni akarok akár a családommal, akár a többiekkel, kommunikálnom kell. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan motiváció, ami szerintem sokkal felerősíti és felgyorsítja egyébként is magát a nyelvtanulást. Arról nem beszélve, hogy a nyelvkörnyezetben mindig egyszerűbb és gyorsabb ez a folyamat.
0: Amely család küld gyereket, az fogad is gyereket?
4: Akár. Nem
0: de kötelező, nem muszáj,
4: de örülünk, ha fogad, hiszen egyébként a másik oldalról rengeteg külföldi cserediák is érkezik, például mai napon reggel is már 3 diák érkezett Tájföldről, de már egy csomó diákunk megérkezett, ők pedig magyar fogadó családoknál kerülnek elhelyezésre, és magyar iskolába járnak. Úgyhogy szeretettel várjuk a fogadó családokat is, mert még mindig vannak nagyon egzotikus helyről érkezett diákjaink, akik családot várnak és keresnek.
0: Bodnár Zoltán van itt a stúdióban, az AFS Magyarország Csereprogram Alapítvány igazgatója, és a vonalban pedig itt van velünk Luka Tímea, aki egykori AFS cserediák. Kezét csókolom, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
0: Mikor ment, mennyi időre, hova?
5: Én 2021 és 22-ben voltam 10 hónapot Törökországban, akkor én Magyarországon 12-es lettem volna, és az érettségimet egy évvel halasztottam, Törökországban pedig 11. osztályba jártam.
0: Miért épp Törökország?
5: Azért választottam Törökországot, mert azt gondoltam, hogy ha egy évre elmegyek valahova, akkor azt szeretném, hogy nagyon más legyen a kultúra, ne legyen annyira hasonló Magyarországhoz, viszont nem is akartam nagyon messze menni.
0: És nagyon más volt?
5: Nagyon más volt, ez biztos, igen.
0: Milyen nyelvben erősödött meg? Tehát most már törökül is perfekt, vagy angol volt a közvetítő nyelv?
5: Hát én a keleti részén voltam Törökországnak, nem a legkeletibb tartományban, de egy Adana nevű városban, ami azért nem az a város, amit mondjuk egy turista feltétlenül megnézne. Itt nem nagyon beszéltek angolul, nekem a fogadó családom egyáltalán nem beszélt angolul, szóval én kénytelen voltam törökül megtanulni, illetve én nagyon szerettem is volna, előtte is itthon már tanulgattam magamtól, és aztán amikor odaértem, akkor főként a fogadó anyukámmal minden egyes nap új szavakat tanultunk, és mindig valamiről beszélgettünk. Illetve hát az iskolában is, ugye törökül folytak a tanórák, ezekben én eleinte nem nagyon tudtam bekapcsolódni, volt olyan, amiben később se egyáltalán, viszont minden egyes nappal egyre többet és többet értettem meg.
0: Tehát kifejezetten a török volt a cél, és nem az angol ezek szerint, és ebben tudott erősödni?
5: Igen, én nem úgy tekintettem erre, mint egy nyelvkurzus, mert ezek a csereprogramok nem feltétlenül erről szólnak. Az is egy fontos része, hogy közben tehát a cserediáknak az önbizalma és a beszédkészsége fejlődik. Korábban az én családom is fogadott cserediákot, és velük például angolul beszélgettünk. Legtöbbször ők is tanultak magyarul, volt, aki lelkesebben, volt, aki kevésbé lelkesen, illetve én az AFS-nek vagy EFS-nek a közösségében benne voltam, és ott is nagyon sok nemzetközi kapcsolatom lett, egymással többnyire angolul beszélgettünk. Szóval tulajdonképpen az angolom is megerősödött, és ami a legfontosabb szerintem, hogy az önbizalmam az megjött ahhoz, hogy megszólaljak.
0: Kedves hallgatónk kérdését továbbítom, az iszlám nem okozott gondot?
5: Nem, ez egyáltalán nem. Én is tartottam attól, hogy esetleg olyan dolgokat kell majd csinálnom, amit nem szeretnék, de igazából nem is nagyon volt ilyen. Tehát mindenbe belevontak, de semmi nem volt kötelező. Sőt, olyan is volt még az első hetekben, hogy mondták, hogy biztos, hogy valahol van egy hely, ahol lehet disznóhúst venni, és én mondtam, hogy igazából számomra egyáltalán nem probléma, hogyha nem eszem disznóhúst egy évig, és ennek ellenére nagyon támogatóak voltak ebben is. Szóval én semmi, tényleg semmi negatívat nem tapasztaltam.
0: Köszönöm, hogy elmesélte a tapasztalatait. Luka Tíme, a hegykori HFS cserediák volt a vendégünk, a stúdióban pedig továbbra is itt van velünk Bodnár Zoltán, a Csereprogram Alapítvány igazgatója, és itt van velünk Salusinszky András iskolai igazgató, szak- és felnőttképzési szakértő, a Szeniorok Nyelviskola igazgatója is. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: A hallgatókat, akik közül írnak saját tapasztalatot, 0630 9666 az SMS számunk, azt írja a hallgatónk: német B2 komplex nyelvvizsga, 57 évesen, 65 elmúltam, jelenleg angolt tanulok.
6: Ez zseniális. Szerintem nagyon tudatosak az 50 fölötti nyelvtanulók, ugyanis igazából már nincsen bennük feltétlenül az a szükséges stressz, ami fiatalabb korunkat jellemzi, hogy muszáj nekünk teljesítenünk, nyelvvizsgákkal el kell számolnunk. Különböző motivációkat lehet megfigyelni, hogy miért kezd el valaki 50 éves kora után, sőt 60 éves kora után nyelvet tanulni. Az egyik, nyilván itt ennél a hölgynél ő még aktív munkaerőpiaci szereplő, és biztos van egy ilyen kiégés, elkerülés, ugye az ember, hogyha tanul, akkor új energiák szabadulnak fel, és másképpen látja egy kicsit a világot, és saját magát is egyébként hasznosabbnak érzi. Szenior korban azért inkább magánéleti dolgok merülnek fel. Leggyakoribb az, hogy külföldre költözött valamelyik gyermek, családtag, ezért szükséges megtanulni idegen nyelvet, hogy a párral, ugye, aki külföldi, tudjunk idegen nyelven beszélni, egy rosszabb esetben akár az unokákkal is kell tudnunk kommunikálni. A másik az pedig egy utazási vágy, hogy én egész felnőtt koromban, ugye itt a rendszerváltáskor nagyjából ők ilyen tipikusan 40 évesek lehettek, ami mi tanulóink, és ők oroszul tanultak, és valahogy az utolsó munkás éveiket úgy élték meg, hogy hiányzott nekik az angol, ezért hihetetlenül sokan időskorban kezdenek el angolul tanulni. Na, egy harmadik motiváció, az pedig a mentális frissesség fenntartása, vagyis az, hogy az első bejátszásban mondta a hölgy, hogy a mai középkorúak, én ezeket inkább az 50 fölöttieket hívom középkorúnak.
0: Nagyon kedves, köszönöm.
6: Ugye? Én magamat is lassan ide számítom. Anyámnak, aki 76 éves, azt szokta mondani, hogy igazából ő egy középkorú, és én szerintem a 90 fölötti az idős. Na szóval, hogy sikeres nyelvtanulók szeretnének még egy nyelvet megtanulni, és mondjuk valaki angolul, németül remekül tud, és utána megbeiratkozik hozzánk olaszra vagy spanyolra. Remek társaságban van, észrevétlenül belemászik a nyelv a fejébe, fülébe, és hihetetlen nagy képzelőerővel rendelkeznek az idősebbek, ami nagyon sokat segít, mert sokat láttak.
0: Hallgatónk azt írja, 47 éves leszek, a lányom 5. kezdte az angolt tanulni, úgy terveztük, együtt csináljuk végig, míg tanul. Ez is egy jó módszer, közösen tanulni a gyerekemmel. Van-e speciális módszer, illetve van-e olyan értelemben különbség, hogy egy fiatalnak melyik nyelvtanulási módszer az alkalmasabb, meg egy idősebbnek melyik az alkalmasabb?
6: Szerintem nekem az a tapasztalatom, hogy mindenkinek más módszer megfelelő. A legjobban én a csoportos nyelvoktatásban hiszek. Szakmai meggyőződésem az, hogy a csoport az, amelyik mind a 4 alapvető nyelvi készséget fejleszti. Velem egy tudás szinten lévő tanulókkal tudok akár kezdőként is folyamatosan kommunikálni, hiszen ma a nyelviskolákra az jellemző, hogy kommunikatív megközelítésben tanítjuk a nyelvet, van ebben némi konstruktivizmus is, tehát az, mint pedagógiai jelv, hogy mi azt szeretjük, hogyha nem nyelv használatokat tanítunk, hanem nyelvet használni tanítunk, vagyis a tanuló maga konstruálja meg a tudását, nem ciki hibázni, sőt hibázni nagyon-nagyon jó dolog, hiszen a hibából tudunk tanulni. Ez fiatalkorban és idősebb korban is van. És sokszor megszokták tőlem kérdezni ezt a dolgot, hogy mi a véleményem a mesterséges intelligenciáról, meg a különböző applikációkról. Én azt gondolom, hogy ezek zseniális dolgok, de egyelőre egyik sem tart ott, hogy mind a 4 alapvető nyelvi készséget, tehát a receptív és produktív készségeket fejleszteni tudja egyaránt. Nem tudok olyan szimulációt csinálni, amiben társaságban beszélek például.
0: Igen, az agyunkat még nem tudja egészen leképezni a mesterséges intelligencia. Fiatalok esetében is a csoportos a leghatékonyabb?
4: Azt gondolom, hogy igen, illetve szerintem itt a motiváció talán még fontosabb, hiszen tök mindegy, milyen módszerrel tanul a diák egyébként nyelvet, hogyha ő abban motivált, és el tudjuk érni azt az inger küszöböt, ahol ő igazán akarja, akkor valószínűleg mindegyik, még ha különböző mértékben is, de eredményes lesz. Szerintem itt a legfontosabb az az, hogy mennyire tudjuk megnyerni magának a nyelvtanulásnak a diákot, és ebből a szempontból egyébként, amikor nyelvkörnyezetben vannak, ugye akkor, ahogy erről beszéltünk korábban, ez adott.
0: A férjem 50 évesen kezdett nyelveket tanulni, németet, angolt, olaszt, írja egy hallgatónk, ma már akár tolmács nélkül tárgyal. Másik hallgatónk azt írja, angolul, szerbül, olaszul, franciául és oroszul beszélek, 68 évesen most cigány nyelven kezdtem el tanulni. Szóval a motiváció Zsenális. Minden.
6: Én szerintem igen, az iskola egy kicsit ront a motiváción. Ugyanis nekem az a tapasztalatom, hogy amikor a nyelvórát tantárgyként kezeljük, akkor limitáljuk azt, hogy ebben a keretben kell csak nyelvet használni. Mi lenne akkor, hogyha a felsőoktatásban teljesen világos lenne, hogy a szakirodalmat idegen nyelveken kell használni, a nemzetközi közegben természetesen, a kollégáim ugye nem csak magyarok, hanem bármilyen szakterületen mondjuk Európából kikerülhetnek, és szerintem ez a csereprogram is zseniális, hogy túl azon, hogy megtanítja a nyelvet, természetes közegeket teremt, ami számára, tehát ami a fiatalok számára azt jelenti, hogy ők bármilyen helyzetben az idegen nyelvtudásukat előveszik, használják.
0: Zoltán, a fiatalok szempontjából a nem szinkronizált filmek, meg egyáltalán az internetes tartalmak, amiket hát nyakra főre fogyasztanak nyilvánvalóan, azok segítik-e a nyelvtudást, vagy van-e ennek mérhető haszna, hogy gyakorlatilag angolul élik az életüket az internetes felületeken?
4: Mindenképpen. Tehát, hogy azt látjuk, és nem csak hazai tapasztalat, hanem mondjuk olyan országokban, ahol kevés a szinkronizált film, és ugye gyerekkoruktól a gyerekek mondjuk angolul nézik a filmeket, ott mondjuk ez a nyelvi készség, meg maga a nyelvtudás is sokkal hamarabb ér el egy olyan szintet, mint ahhoz képest, ahol mondjuk csak szinkronizált filmek vannak, úgyhogy mindenképpen szerintem nagy hatással van, és gyakorlatilag egy kicsit ahhoz hasonlítanám, mint ahogy ugye gyermekkorunkban az anyanyelvünket megtanuljuk, egy picit ahhoz hasonlít ez a típusú nyelvtanulás, meg az is, amikor a gyerekek csereprogramon vannak kint, hiszen magukba kell szívni valamilyen szinten ezt a tudást, még akkor is, hogyha az első pillanatban nem tudok megszólalni, de lehet, hogy két hét múlva már el tudok mondani három mondatot.
0: És itt is a motiváció nyilván nagyon fontos. Azt mondják, hogy a magyar nyelv nagyon nehéz. Talán ezt egységesen állítja a világ, vagy hát aki ezt megpróbálta. Megfordítva is igaz-e, hogy magyar anyanyelvűként nehezebben tanulunk-e idegen nyelvet, vagy a visszafelé az már könnyebb?
6: Szerintem... Hadd mondjak még előtte egy példát arra, hogy én a külkereskedelmi technikumnak vagyok az igazgatója, és azt látom a 14 és 18 év közötti korosztályban, hogy nekik az angol megtanulása az igazából komolyabb problémát nem okoz, mert annyira gazdag inputban a világ. Egy második idegen nyelv, hogyha az angolt már nem is vesszük annyira idegen nyelvnek, hanem core skill-nek vesszük, tehát alapkészségnek, akkor abba azért ott kezd el igazából nyelvet tanulni a gyerek, és ott lehetnek komoly nehézségek és problémák. És szerintem ugyanaz jellemző egy magyar nyelvtanulóra, mint egy bármilyen idegen nyelvet tudóra. Nyilván egy olasz, spanyolul sokkal könnyebben tud megtanulni. Én nagyon jól tudok olaszul, olaszos vagyok, és franciául ebből kifolyólag jól megtudtam, könnyedén egy fél év alatt megtanultam középfokú nyelvvizsga szintjére, el is felejtem egy pillanat alatt. Tehát, hogy a magyar izoláltsága azért egyébként szerencse, hogy nekünk nem olyan markáns a kiejtésünk.
4: Ehhez még hagyjuk egy példát, hogy például tavalyi évben volt egy japán cserediákunk itt Magyarországon, és gyakorlatilag karácsonyra olyan szintre jutott a magyar nyelvtudása, hogy egy ilyen karácsonyi verset azt szinte tökéletes magyarsággal megtanult és felmondott. Tehát, hogy nehéz a magyar nyelv, de egyébként ott is, tehát nyelvkörnyezetben volt a diák, volt motiváció, persze volt mellette neki magyar óra is, de hogy olyan szintén volt képes megtanulni a mi anyanyelvünket, ami azért nem feltétlen elvárható egy külfölditől.
0: És hát akkor zárásképpen egy hallgatói SMS pontosan rímel mindarra, amit önök mondtak. 54 évesen kezdtem el angolul tanulni magántanárral, hogy a lányom párjával tudjak beszélni. Tehát a motiváció már megint csak előjön. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Bodnár Zoltán, az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány igazgatója volt a vendégünk, illetve Salusinski András iskolaigazgató, szak- és felnőttképzési szakértő, a Szeniorok Nyelviskola igazgatója.
4: Köszönjük szépen.
0: Érdemes nyelvet tanulni. Köszönjük szépen!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hú, de sápat vagy. Már megint hosszú volt az éjszaka.
2: Á, korán fekszem. Nem iszom, nem dohányzom. Mégis fáradt vagyok. Fáj a fejem egész nap.
1: A vasad rendben van?
3: Bizony, ezek a vashiány tünetei is lehetnek. Töltse fel szervezete vasraktárát. A Ferretab Forte Plus C3 hatóanyaga, a vas 2 fumarát, a folsav és a C-vitamin közös erővel segítik a vasraktárak feltöltődését. Ferretab Forte Plus C. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa le a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Ferretab.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: Jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok. Mindjárt itt lesz Bozsik gazda, akivel a szilváról beszélgetünk. Aztán kék túrázás napja, valamint munka és egészség kapcsolata. A szerkesztő Wolf Nagy Tünde és Füredi Zsolt. SMS számunk 0630 9666.
2: Jó napot kívánok, híreink következnek, a híreket Bánáti Bence szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Kedden választják meg az új alkotmánybírókat, halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Az ország nagy részén esős, hűvös az idő. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a pártelnöke. A jelöltek Kronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarországi jogi igazgatója, Kovács András György, kúriai tanácselnök bíró, Orosz Árpád Gábor, a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, valamint Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem habilitált egyetemi tanára. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz frakció nem vesz részt a szavazáson. A digitalizációra és a technológiai fejlesztésekre sokszoros túlárazással költött az előző kormány, hangsúlyozta a tudományos és technológiai miniszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Tanács Zoltán példaként említette a 100 milliárd forintos gondosóra programot, amelyet negyed vagy harmad annyiból is meg lehetett volna valósítani. Hozzátette, mint egy tucatnyi további ügyben közöttük az e-ingatlan projekt ügyében készítenek elő feljelentést. A tárcavezető beszélt arról is, hogy az örökölt kedvezőtlen költségvetési helyzetben is arra törekednek, hogy a kutatásfejlesztésre egyre több forrás álljon rendelkezésre. Ma van az Egyesült Államokat ért szeptember 11-i terrortámadás 25. évfordulója. 2001-ben az Al-Qaida merénylői eltérítettek 4 repülőgépet. Összesen 2977-en vesztették életüket. Az esemény évfordulóján Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, a támadások elkövetői kudarcot vallottak, mert a demokrácia kiállta a próbát. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Tula megyében 2 civil életét vesztette, 3-an megsebesültek, Volgográd megyében pedig 2-en szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülő szerkezetek egy több emeletes lakóházba csapódtak. Az orosz hadsereg közben ukrán hadi üzemekre, dróngyártási logisztikai létesítményekre, adatközpontokra mért csapást, egyebek mellett Kijev és Odessa megyében. Ukrán jelentések szerint Kijevben többen megsebesültek egy többszintes lakóházat ért orosz drón támadásban. Megsemmisítette a Hezbollah síta szervezet egyik stratégiai föld alatti létesítményét egy dél-libanoni hegy belsejében az izraeli hadsereg. A több mint 5 kilométer hosszú alagútrendszer felrobbantásához 1100 tonna robbanóanyagot használtak fel. Az akcióban feltehetően meghalt a Hezbollah fegyveresei mellett az iráni forradalmi gárda legalább 10 tagja is, köztük 2 magas rangú tiszt. Benjamin Netanyahu kormányfő szerint a 2 évtizeden át épült bázis felszámolásával lezárult a dél-libanoni biztonsági övezet kialakítása. Országszerte felhős, esős az idő, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, az északi és a nyugati országrészben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval melegebb is lehet, este 13-20 fokra számíthatunk. Hírekkel 11 órakor jelentkezünk legközelebb.
3: Műsorajánló.
4: A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Napközben.
3: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: Már is folytatódik a napközben, Bozsik gazdával hamarosan a szilváról beszélgetünk, majd aztán beharangozzuk az októberi kék túrázás napját.
5: Amikor egy mozgalom keretében végigjárták az egész kék túra szakaszt, ez érintette Észak-Magyarországot is, nagyon sok természetjárónak adott kedvet tulajdonképpen a túrázáshoz.
1: Milyen hosszúságú és nehézségű szakaszokra lehet jelentkezni, és hol lehet regisztrálni a kék túrázás napjára? Önök indulnának-e a 143 szakasz egyikén? Írják meg 0630 9666 az SMS számunk, Viberen pedig Kossuth Rádió. Aztán beszélünk arról, hogy a munkához való viszony és a munkahelyi teljesítmény akár az egészség rovására is mehet.
6: Jártam már úgy, hogy nagyon pörgött az agyam, és emiatt órákig nem tudtam még aludni, miután hazaértem.
7: Többször volt olyan, hogy betegen mentem dolgozni, úgymond lelkileg kikényszerítették azt, hogy dolgozzak, így is, úgy, hogy fizikailag nem voltam jól.
1: Mennyire fontos szempont számunkra az egészség megőrzés a munkahely választásánál? Vajon mi az oka annak, hogy az idősebbek betegen is elmennek dolgozni? Hogyan őrizhetjük meg az egyensúlyt a munka és a saját jóllétünk között? Önök dolgoztak-e már betegen? Miért csinálták? Írják meg 0630 9666. A napközben szerkesztője Wolf Nagy Tünde és Füredi Zsolt. Szatmárban érik a szilva, de a korábbi évekhez képest lényegesen kevesebb lesz a termés. Mindezek mellett az unión kívüli országok olcsón kínálják a gyümölcsöt a konzervgyáraknak, ami szintén nehezíti a hazai gazdák helyzetét. Pap József porcsalmai termelővel beszélgetett Zsoldos Barnabás.
8: Én is úgy indultam, mikor az ültetvényeket telepítettem, hogy ültettem, nem tudom, szilvát. Ugye a szatmári szilvalekvárt tulajdonképpen ebből és a beszercei szilvából lehetne főzni, de sajnos a piac ezt nem ismeri el. Egyszerűen abba kellett hagyni, fel kellett számolni.
9: És akkor az ipari feldolgozású szilvafajták felé fordult?
8: Igen, teljesen az újabb nemesítésű, döntően német fajták, nem csak az ipar, hanem az étkezési fajták felé is.
9: Mekkora ültetvénye rendelkezik Pap József?
8: Szilvából durván szűk 40 hektár van. Az EU az teljesen megnyitotta a piacát, például a szilva előtt is. Elértük azt, hogy moldáv szilvával kellene nekünk versenyezni, teljesen más, például növényvédelmi technológia mellett. Tehát azzal nem tudunk versenyezni, hogy 30-40 éve Európában betiltott növényvédőszereket engedélyeznek ezekbe a külső országokba. Legalább azt várja el az EU, amit a belföldi termelőitől elvár.
9: Melyik lesz az, amit most leghamarabb szedni fog?
8: Azzal kezdenék, hogy az évet egy borzasztó alacsony talajvízkészlettel kezdtük. Utána jött egy virágzáskori fagy, körülbelül 2 hétre rá még egy fagy. Próbáltunk védekezni, meg elkövettünk, amit tudtunk. Hát annyi, hogy elhasználtunk 1000 liter gázolajat, de gyakorlati eredmény nélkül. Az idei évben a szilva lefedettségétől, fajtájától, elhelyezkedésétől függően 30-70-80%-os károsodást szenvedett. Ez szinte majdnem csak a megyére jellemző. Ezzel kezdjük a betakarítást. Ez inkább kármentés, csökkenteni a veszteséget. Sajnos olyan mennyiségek vannak, hogy a betakarítás költségei után nem sok mi marad. Egyébként érésben úgy állunk, hogy korai fajtákon, Lepotica, Rodna, Stanley, ezeken már túl vagyunk. Kezdődik az Elena, Presenta, tehát a későbbi érésű fajták. Magyarország mindig nagyon sok felezett szilva befőtöt gyártott az évek során, de az idén a konzervgyárok nagyon minimális mennyiséget fognak gyártani, mert egyszerűen a moldávok szinte fillérekért beszáll.
9: Tulajdonképpen nem is keresik a belföldi szilvát a konzervgyárak, mert megkapják sokkal olcsóbban behozatalból.
8: Pontosan. Valamilyen kereslet van, de nagyon minimális. Marad a velő, szeszipar, ezt a kis mennyiséget fel tudja venni. De ez nálunk a mi megyénkre jellemző, mert az ország többi részébe ott is volt fagy, de jóval kisebb mértékű.
9: Tehát akkor csak a jövőben lehet reménykedni, hogy jövőre talán jobb lesz.
8: Hát igen, mindig ezzel hűítjük magunkat. Az UV-sugárzás, a fagy, a jégverés, tehát annyi dolog jött elő ezzel a klímaváltozással, hogy az borzalom. Nem beszélve a piaci változások.
1: A katasztrófák között reménysugár, hogy Bozsik gazda itt van a stúdióban. Szervusz Jóska!
5: Szervusz Gerő, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: És természetesen a hallgatók kérdéseire is kíváncsiak vagyunk. A szilváról beszélünk a következő nagyjából 10 percben, de ha van más típusú aktuális kérdésük, akkor bátran tegyék fel Bozsik gazdáknak. Időnk függvényében megpróbál erre válaszolni. 0630 9666 az SMS számunk, Viberen pedig Kossuth Rádió vagyunk. Na szóval, szilvák, hoztál egy tányéron 3 félét,
5: Igen.
1: Ez mind szilva, vagy már ringló? Vagy ez nagyon buta kérdés
5: volt? Nem, ez nagyon jó kérdés volt, mert ugye a ringló, ringlotte, a németek nevezték el a gömbölyű szilvákat.
1: Hát ebben ugye, van gömbölyű.
5: Igen, csak ugye az az érdekes, hogy két nagy, hatalmas fajtakör van, vannak a japán szilvák, és ez a gömbölyű, amilyen ringlónak látszik, az japán szilva. Ez egy teljesen más faj, a japán szilvát meg az európai szilvát nem is lehet keresztezni.
1: Felkelő napot mintázza a gömbölyű szilva.
5: Igen, ez az Angelino nevű japán szilva. A másik egy nagyon híres, vagy nagyon híres szülők gyermeke, a Blue Free, az Egyesült Államokban nemesítették, és az édesanyja Stanley, ami kicsit furcsa, de...
1: Sajátos növény.
5: Hát igen, ugye a növények világában más, hogy a Stanley és a President hibridje, mind a két fajtát lehet Magyarországon is kapni, a Stanley a világ egyik legelterjedtebb szilvája, a hazánkban is vezető fajta, és ahogy hallottuk is Zsoltos Barnabás beszélgetésében, a kollégánk kertészkolóján mondta, hogy azon már túl vagyunk, ami nagyon, azért nagyon érdekes, mert pont 25 évvel ezelőtt, amikor az ikertornyok lerombolása történt, édesanyám pont a Stanleyből főzött törkényen lekvárt. És most, ahogy mondják a kollégák, ugye hőszegre működnek a növények, hogy a Stanley már leérett. Tehát itt ez a harmadik szilva, ami nagyon hasonlít a beszterceire, hogyha amennyiben a csacsanszka rodna, amit hallottunk is a beszélgetésben, ez egy nagyon jó fajta, Sipos tanár úr mindig úgy mondta, hogy a szuper besztercei, mert sajnos a besztercei, mint egy csodálatos fajta itt Közép-Kelet-Európában, vírusérzékeny, és ahogy hallottuk is, a vírustűrő fajták irányába mozdultak el, sajnos a japán szilvák nem vírustűrőek, de az új nemesítés, mint a Blue Free, vagy a csacsa kisorozat, vagy a németek, például egy nagyon érdekes fajta, nem japán, hanem német, jó-jó. Ugye, mint a régi játék, és ez teljesen vírus ellenálló, és ráadásul öntermékeny. Tehát a kedves hallgatóinknak azt javaslom, hogy a kertükbe akarnak szilvát ültetni, akkor öntermékeny vírus ellenálló fajtákat választanak. Egy nagyon korai német fajta, például a katinka, ezt talán meg lehet jegyezni.
1: No igen, szóval, hogyha enni szeretném a szilvát, tehát elmegyek a piacra, akkor ez nyilván ízlés dolga, hogy melyiket szeretném. Ha ültetni szeretném, akkor melyik az, amelyik, hát most már ugye szárazságtűrő, vírus ellenálló, mi az, amivel érdemes próbálkozni, és ráadásul még finom is.
5: Igen. Hát sajnos ugye a besztercei értékét, illetve a besztercei muskotájét nem tudták visszahozni akkor se, hogyha besztercei is például a szerbiai nemesítők csatasorba állították, ugye a Wangenheimi korai, a besztercei és a Stanley voltak azok a szilvák, amiket felhasználtak, és abból született ez a csacsaki sorozat, ami lehet, hogy egy magyarul elég elrettentő, de ugye csacsaki, csacsanszka, és akkor ugye van a rana, a korai, akkor van a Naibója, van a Rodna, és ugye a Lepotica, amit mondtak is a bejátszóban, az szépséget jelent. Az könnyű megjegyezni, mert július végén, augusztus elején érik a csacsanszka. Lepotica hatalmas virágmennyiséget hoz, és így mind a Stanley is, vagy a Blue Free is, tehát, vagy a President is, 300-350 virágot tud húzni egy ágfolyóméteren. Én dr. Brozik ifjabb Sándorral együtt dolgozhattam a nemesítésben, a nemesítési tanszéken, és volt egy ilyen feladat, hogy egy ágfolyóméteren hány virágot hoznak a szilvafajták, és 60 féle szilva volt a nemesítési tanszéken, és úgy választotta ő aztán, hogy melyek legyenek a szülőpárok. Nagyon érdekes volt, hogy a Stanley, ezt mindenkinek tudnám ajánlani, egy csodálatos fajta, öntermékeny vírus ellenálló, és a nemesítési tanszéken egymás mellé ültették a két szülőt, az Ázsenit és a Grand Duke, ugye a nagyherceg fajtát. Csak úgy érdekes, mert 910-es években született a Stanley, ami tényleg egyik vezető fajta, tehát hogyha valaki

0: szalvánk annyit termet, hogy sokáig letört. Miért nem termesztik? A besztercei mellett a legízletesebb.
1: Igen, a vörösszilva. Érdekes, hogy a vörösszilva az egy fajta kör, és végül is kellett volna klónokat kiválasztani, amit ugye állami minősítésre, végül is ezt, erre nem vállalkozott senki azért, mert sajnos ez vírusérzékeny fajta, és hogy maghoz kötött a legtöbb vörösszilva fajta, vannak magvaválók is, de tényleg egy fantasztikus, emlékszem, őrkényben gyermekkoromban is volt, és csodálatos. Sajnos ugye egy-egy fajtát fölkap a divat, népszerű lesz, és vannak sajnos csodálatos értek, amik kiesnek. Hát például egyébként a muskotályos ízvilágban a debreceni muskotályi magyar érték, és tényleg muskotályos, miként ugye a besztercei muskotály, csak a besztercei muskotály nagyon vírusérzékeny, a debreceni muskotály sokkal vírus ellenállóbb a besztercéhez képest.
0: Egyébként így Magyarországon, meg a magyar piacon mennyire elterjedt a szilva, mennyire keressük, mennyire esszük, mennyire fontos?
1: Hát nagyon fontos lenne, és egy őshonos növény, és több millió fa volt régen, tehát vannak ős szilvások, Pennyige, Panyola, vagy ugye, ahogy szerkesztőnk mondta, nem tudom szilva, ugye, mert így tréfásan nevezték el, de ezek őshonos értékek, és a csodálatos magyar cukormentes lekvár készítés, ugye szerencsére lehet kapni bizonyos szaküzletekben.
0: Ezt a nagyon sokáig kell kavargatni,
1: igen,
0: de nincs benne cukor, és a végén egy ilyen masszív masszává áll össze, és fantasztikusan finom.
1: Igen, és hogy a daganatos betegségek kockázatát, az emésztőrendszerben lévő daganatos betegségek kockázatát csökkenti, miként a Surányi tanár úr is mindig tanított, az aszalt szilva is, amit a középkorban a gyógyszertárokban árultak, de mind a friss szilva, mind a, ha eltesszük befőtnek, mind lekvárnak, ez egészségvédelmi hatású, ugye a magas rost tartalom, és ugye ezek is mind kék szilvák, ugye a resveratrol tartalom, az is egy olyan vegyület, amely csökkentheti ezt a daganatos betegségek kockázatát.
0: Akinek csak egy fára van helye a kertben, az melyiket válassza? Függ ez attól, hogy én lekvárt szeretnék belőle, vagy befőttet, vagy kompótot, vagy csak úgy szeretném megenni nyersen, illetve hát nyilván érett állapotban.
1: Igen, tehát én mondjuk a vírus ellenálló öntermékeny szilvát választanám, mert ha egy fánk van, akkor az öntermékeny azt jelenti, hogy egy fa rendszeresen is bőven terem, tehát a csacsak szép, a csasanszka lepotica, illetve a Stanley, ezeket én termesztettem is őrkénybe, és ezek nagyon jó beváltak.
0: Igen, a vírusról beszéltünk már, a szárazságtűrésről talán kevésbé. Mennyire mélyre nyúlik a szilvának a gyökere, mennyire kell öntözni, hogyha én otthon szeretném ezt végezni. Szóval ők hogy bírják ezt a olyan alakuló klímahelyzetet?
1: Az az érdekes, hogy a cseresznye szilva az alanya, tehát ugye amikor veszünk egy oltványt, az két részből áll, van a gyökérképző rész, az a cseresznye szilva, illetve van a nemes szilva, ugye az a földfeletti rész, és a cseresznye szilva, hála Istennek, az nagyon jó bírja még jelen pillanatig is a megpróbáltatásokat. Sokszor van, hogy a nemes fajta lepusztul, és akkor előtör a cseresznye szilva, és lehet sárga, piros, kék színű, és nagyon finom az is. De az egy külön másik fajta kör, érdekes volt, hogy nagy gyümölcsű cseresznye szilvákkal is kísérleteztek, de nem tudták áttörni vele a piacot.
0: Beszélt az bejátszásban a gazda arról, hogy több fagy is érte az ültetvényt. Itt hallgatóink azért beszámolnak máshogy, nyilván nem volt mindenütt fagy, de akkor ezzel zárjuk a mai beszélgetést. Egy kedves hallgatónk azt írja, 0630 9666, hogy gombakösség tetei részén a Ruth Gerstetter sokat termett a kertben.
1: Igen, egy csodálatos fajta német nemesítés, július 14-én a nagy francia forradalom napján már beérik, ugye Gerstetter úr a lányáról nevezte el.
0: Ruth, ezek Ruth szerint volt a leánya. Jóska, jövő pénteken jössz újra.
1: Igen.
0: Tudjuk már a témát?
1: Körtével szeretném folytatni a sorozatot.
0: Megyünk bele az őszbe.
1: Igen.
0: 0630 9666 az SMS számunk, a Viberen pedig Kossuth Rádió néven vagyunk ott. Bozsik gazdához tehát jövő pénteken, körtével, és tulajdonképpen bármi mással is fordulhatnak. Várjuk az üzeneteiket. Köszönjük szépen.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Minden jót kívánok.
2: Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
0: Mint ahogy Bozsik gazda volt szíves felhívni a figyelmemet rá, kék szilva után kék túra következik. A több mint 2600 kilométer hosszú kék kör a három nagy szakaszt magába foglaló túraútvonal során körbejárhatók és megismerhetők Magyarország jelentősebb tájegységei. Évente 150 ezer turista fordul meg ezeken az utakon. Pilisi Csenge elsőként egy lelkes túrázóval beszélgetett.
3: jövőre tervezünk.

0: barátaimmal, hogy egy emléktúrát fogunk szervezni Hollóházára, mert hogy jövőre lesz 20 éve, hogy elkezdtük a kék túrát megcsinálni, vagy esetleg kitalálni és meg is valósítani. Nem sikerült egy éven belül megcsinálnunk, főleg a dunántúli szakaszok azok nekünk már munka mellett komolyabb logisztikát igényeltek, de azért sikerült. A 90-es évek második felében már a mátrai, bükki, zempléni szakaszok szinte már megvoltak, ezért is határoztuk el, hogy milyen jó lenne egyben megcsinálni, és a Rockenbauer Pálféle film is elég komoly inspirációt jelentett, sőt a Zemplénben regécen még találkoztunk is olyanokkal, akik tudtak mesélni a forgatásról, vagy aki még szerepelt is az akkori filmben. Hát a természeti értékek mellett óriási élményt jelentett, vagy hát végig is hozománya lett a dolognak, hogy az akkoriban kezdődő barátságunk olyan szinten szilárdult meg, hogy azóta is folyamatosan tart, minden évben szervezünk túrákat, minden évben próbálunk kisebb túrák mellett egy nagyobb hagyományos sátras, hátizsákos vonulós túrát is szervezni.
1: Kezdő természetjárók rögtön a kék túra teljesítésével kezdik,
2: mondta korábban Pap László, a Heves megyei Természetbarát Szövetség korábbi főtitkára.
1: Tehát nagyon fontos lenne az, hogy egy kezdő természetjáró is végig tudja járni, vagy legalábbis egy-egy szakaszát teljesíteni tudja.
3: Mennyire népszerű maga a kék túra, ez az útvonal? Ma is járják még turisták, kirándulók?
1: Mostanában másodvilágzását éli. Nagyon jót tett ennek a Magyar Természetbarát Szövetségnek a akciója, amikor egy mozgalom keretében végigjárták az egész kék túra szakaszt. Ez érintette Észak-Magyarországot is. Nagyon sok természetjárónak adott kedvet tulajdonképpen a túrázáshoz. Olyan célpontokon megy keresztül a jelzés, ami rengeteg látnivalót mutat be. Tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy Észak-Magyarország legfontosabb látnivalóit érinti. Ugye érinti a Mátrában Gajatetőt, Kékestetőt, akkor érinti Sirokot, érinti a Bükkfennsíkot, ha a Bükkbe áttérünk, érinti a Cserepeskői barlangszállás például, ami nagyon nagy népszerűségnek örvend, érinti Szarvaskőt. Tehát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a Mátrában feljön a kék túrajelzés Mátraverebélyen, és elhagyja a Bükköt tulajdonképpen Uppony közelében.
4: Pilisi Csenge összeállítását hallották, a vonalban pedig itt van velünk Rigler Szilvia, a Magyar Természetjáró Szövetség rendezvényszervezője. Kezécsokorom, jó napot kívánok!
5: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
4: Október 10-e tehát a kék túrázás napja. Mi a céljuk? Mindenki elinduljon?
5: Célunk az, hogy egyre többen járják a kék túrát, illetve minél többen járják az erdőket, a természetet, és ehhez adjunk lehetőséget azoknak is, akik egyedül nem vágnának bele, vagy akiknek pont ez az inspiráció hiányzik, hogy a kék túrát elkezdjék. Itt ugye közösségi túra keretében, ingyenes túrák keretében megismerhetik a kék túrázást, annak a szabályait, illetve mindenféle tapasztalatokat is begyűjthetnek a gyakorlott kék túrázóktól, illetve a túrákat vezető szakaszfelelősöktől.
4: Szerdán már elindult a regisztráció a kék túrázás napjára, október 10-ére. Azért a weboldalt mondja el, legyen kedves, hogy hol lehet regisztrálni, illetve hogy mi is történik ezen a napon, mert hogy 143 túracsoport indul útnak, és valahogy együtt megtöltik a térképet.
5: Így van, a kéktúrázásnapja.hu oldalon lehet és szükséges is regisztrálni, 143 túraszakasz közül lehet választani. Ez a 143 túraszakasz, ez adja ki a mintegy 2600 km hosszú kéktúrát, ami tulajdonképpen egy nagy túra, Magyarország legszebb pontjait köti össze, ugye a kéktúra, három kéktúrából áll, és ezt a mind a három kéktúrát bejárjuk tulajdonképpen október 10-én 143 túra, kisebb túra keretében, a legrövidebb túra 8 km, a leghosszabb 31, és egy szűrő segítségével választhatnak is a résztvevők, hogy nekik melyik túra nehézség, illetve melyik túra a szimpatikus, és azt a honlapon ki tudják választani, és arra ingyenesen tudnak regisztrálni, jelentkezni. Nagyon fontos, hogy regisztráljanak, mert mindenki, aki teljesíti a túrát, egy emlékoklevelet kap a végén, a túra végeztével egy személyre szóló, névre szóló oklevelet, emléklapot.
4: Gondolom, hogy nem csak a túra hossza a fontos, hanem a domborzati viszonyok is. Ez is látható a regisztrációnál? Mennyi föl, mennyi le?
5: Így van, a túrák szűrőjében lehet szűrni távhosszúságra, nehézségre, vagyis hát szint különbségre, illetve vannak még úgynevezett tematikus túrák is, tehát egy-egy túra különböző témával is rendelkezik még, tehát vannak geológusok vezette úgynevezett geotúrák, van családi túránk, van kutyás túra, van olyan túra, amit a MÁV csoport munkatársai vezetnek, az kifejezetten olyan túra, amit közösségi közlekedéssel célszerű és ideális megközelíteni, és akkor együtt tudnak utazni vonattal vagy busszal, és nagyon sok kiegészítő információt adnak még ott a MÁV csoport dolgozói, akik segítenek abban, hogy hogy lehet igazán könnyen és zöld módon túrázni és odautazni.
4: Vannak népszerűbb túrák a 143-ból, vannak kevésbé kedveltek?
5: Azt mondhatjuk, hogy most már egyre kedveltebb mind a 143 túra, most már 7. éve szervezi meg a Magyar Természetjáró Szövetség ezt az ünnepet, tulajdonképpen a kéktúrázás ünnepét, és eleinte 2500 körüli résztvevő számunk volt, tavaly pedig már 4200-an regisztráltak a teljes kéktúrára, tehát az összesen a 143 szakaszra, de természetesen, hogy az országos kéktúrái, illetve azok a túrák, amik nagyvárosok közelében találhatóak, vagy ismertebb célpontokat közelítenek meg, azok népszerűbbek, ugye 50 fős a vezetett túráknak a maximális létszáma, úgyhogy érdemes sietni a regisztrációval, mert ez az 50 fő gyorsan betelik, és természetesnek maradnak még olyan túrák, ahol marad még október elején is egy pár üres részvételi hely, de azokhoz a túrákhoz általában a közlekedési logisztika nehezebb. Tehát ott marad mindig pár hely. Ebben is segítséget nyújt tulajdonképpen ez a rendezvény, mert minden túrához tartozik egy üzenőfal, ahol a résztvevők össze tudják szervezni magukat akár telekocsis rendszerben, és tudnak egymásnak segíteni a közlekedésben.
4: Ha regisztrálok és valamelyik csoportnak tagja leszek, akkor utána mi történik? Ott egy túravezető vezet bennünket, vagy térképet kapok a kezembe, vagy hogyan zajlik a dolog?
5: Minden túrához van szakaszfelelősünk, akik vezeti, egy vagy két fő, akik vezetik a túrákat, illetve idén újdonság, hogy a túrákat önálló, önjáró módon is be lehet járni, tehát nem kötelező a csoporthoz csatlakozni, tehát aki kötetlenül szabadon szeretné bejárni azt a túrát, azt is megteheti, de akkor is érdemes regisztrálnia egyrészt az oklevél miatt, másrészt pedig a Kék Túra mobil applikációt kell letöltenie, és azzal tudja igazolni, hogy ő aznap azt a túrát lejárta. Ez a Kék Túra mobil applikáció, ugye a Magyar Természetjáró Szövetség applikációja, túratervezéshez, túrakövetéshez is ideális, illetve ezen a napon, a Kék Túrázás napján arra is jó, hogy látjuk a csoportokat, illetve az egyes túrázókat egy online térképen, és így pontosan látjuk, hogy merre járnak, és húzzák maguk után a kék csíkot, tehát ott, ahol elhaladtak már, ott megvastagítják a térképen a Kék Túra útvonalát, és ezért nagyon látványos, hogy nap végére kirajzolják tulajdonképpen ezt a 2600 kilométeres kék túrakört a térképen.
4: Aki nem ezen a napon megy kék túrázni, hanem csak egyszerűen szeretne bizonyos szakaszokat, vagy akár szeretné az egészet bejárni, még a pecsételős rendszer működik, tehát füzet, és akkor különböző helyeken pecsétet találok, vagy a mobil applikáció ezt már kiváltotta?
5: Mind a kettő párhuzamosan működik, tehát megmaradt még a füzetes, igazoló füzetes bélyegzés, és lehet akár 310 bélyegző helyen pecsételni, ugye annyi van összesen az országos kékkörön, de ugye tavaly óta már a mobil applikációs bélyegzés is működik, tehát lehet, illetve a füzetet, tehát a fizikai füzetet is fel lehet vezetni az új mobil applikációba, tehát akinek van füzete, annak a számát be tudja vinni a mobil applikációba, és akkor párhuzamosan online, illetve papíros módon is bélyegezhet, vagy csak ezentúl most már csak online bélyegezhet. Tehát többféle módon is teljesíthető és igazolható a kék túra.
4: A beszélgetés elején említettem, hogy évente nagyjából 150 ezer turista fordul meg valahol a kék túrán. Abban arról látnak-e adatokat, hogy a teljes kék túrát hányan teljesítették, vagy ez a szám emelkedik-e, vagy népszerű, egyre népszerűbb-e a kör?
5: Egyre népszerűbb a túrázás is szerencsére, és a kék túrázás is. És igen, több ezeren teljesítették már a teljes kékkört, vannak, akik már többször is, és olyan résztvevője, illetve szakaszfelelőse is lesz a kék túrázás napjának, akik már többször teljesítették a teljes kékkört, és ők egyébként a kék túra ellenőreink, akik a füzeteket is ellenőrzik, a füzetek érvényességét, vagy teljesítettségét, és tehát, hogy sok ezren teljesítik, de hát ez egy hatalmas teljesítés és nagyon nagy kihívás, és szerencsére egyre többen játszanak, szállnak be ebbe a játékba, hogy akkor elindulnak, és vagy 1100 kilométert, vagy a teljes 2600-at, vagy most az Alföldi Kéktúrát, idén 30 éves az Alföldi Kéktúra, úgyhogy egy külön kihívást található pont az applikációban, amit említettünk, aki 30 kilométert teljesít az Alföldi Kéktúrán, vagy akár 30 óra alatt teljesíti ezt a 30 kilométert, ők különböző kitűzőket szerezhetnek meg, és ez egy újabb kihívás is az Alföldi Kéktúrának az idei 30 éves jubileumi ünneplése.
4: Október 10-én tehát Kéktúrázás napja, már lehet regisztrálni, érdemes regisztrálni. Köszönöm szépen, Rigler Szilvia, a Magyar Természetjáró Szövetség rendezvény szervezője volt a vendégünk. A rendezvényen tehát a csoportok mozgását az ingyenes Kéktúra app segítségével valós időben is követhetjük majd, de egyébként az applikációban sok információ megtalálható a Kéktúra nyomvonaláról, látnivalóiról, bélyegző helyeiről, szálláshelyeiről is. Csúcs volt Inotán címmel, az egykori erőműbe szervez holnapra kirándulást a Túra Jó, így most már a Kéktúrától elszakadva. Ezúttal amatőr fotósokat is várnak, és az egyébként elzárt területre most túravezetői engedéllyel bemehetnek az érdeklődők. Megnézhetik belülről a régi szimbolikus hűtőtornyokat is. Részletek a túrajó.hu oldalon található, kedvcsináló pedig Felszegi Csabától, aki Rafai Csilla ötletgazdával beszélgetett.
6: A Kopár Veszprémi dombokon 1950 őszén megkezdték az Inotai erőmű építését. Most újra meglátogattuk a már teljes kapacitással dolgozó erőművet. A szemet közvetlenül Várpalotáról kapják. Naponta 5000 tonna szén változik át elektromos árammá is. A gépházban 6 gépcsoport az ország áramszükségletének 14%-át termeli.
7: Az egykori november 7 hőerőmű Inota helyszínét bejárhatjuk helytörténeti, kultúrtörténeti szemmel is, de azt gondolom, hogy fontos szegmenst képviselnek a fotósok, akik valamilyen szinten érdeklődnek a története iránt, de sokkal jobban igénylik azt, hogy fotogén helyszíneket látogassunk. És ott hát
8: ez aztán fotogén az Inotai erőmű, főleg a hűtőtorony.
7: Igen, és hagyjuk őket ott kibontakozni, tudjanak jobbnál jobb felvételeket készíteni. Tehát belépünk az erőműbe, és hát ugyanúgy a legfontosabb helyszíneket látogatjuk, csak több időt töltünk ott el, részletgazdag helyeket látogatunk, tehát a kazánház, a turbinacsarnok, a három felfordított pohár, a hűtőtornyok is terítékre kerülnek, most már a vezénylőterembe is be tudunk menni, valamint a békeművelődési ház, amely hemzseg a szociál alkotásoktól ugyanúgy része a fotós túrának.
8: Ajánlanak is helyszíneket a fotósoknak? Tehát fogják a kezüket?
7: Valamennyire mondhatjuk, hogy igen, hiszen egy kijelölt útvonalon haladhatunk csak. Egy fotóművész a fotós túravezetőnk, tehát mindenkire oda kell, hogy figyeljen és lássuk egymást természetesen, hiszen azért ez továbbra is egy veszélyes terület, még hogyha nem is egy működő erőmű, de mivel sajnos amilyen állapotokat uralkodnak, azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindannyian mindenkire figyeljünk.
9: Éves tervünk kiemelkedő alkotása az Inotai erőmű. Messzire hirdeti, hogy a magyar nép a békére készül. A vasbetonszerelők a csoportos munkamódszer bevezetésével teljesítik kongresszusi felajánlásokat. Új munkamódszerükkel a 45 tonnás betonoszlopokat előbb a földön összeállítják, majd hatalmas daruk segítségével emelik a helyükre.
8: Hát egy művész fotóra egy ilyen típusú szellemváros azért csodálatos helyszín.
7: Bizony, hát szellemvárosok lehetnek egykori már használaton kívüli katonai vagy ipari létesítmények, úgyhogy fotós túrával találkozhatunk, vagy fotós túrán csatlakozhatunk Inotán, Szentkirályszabadján, most már Almásfüzitőn is van programunk, és még hadd említsem meg István telket, az egykori gőzös műhelyt.
8: Ott például mi az, ami egy fotós érdekelheti?
7: Érdekes, látványos helyszín, ez a javító műhely, amely még amúgy működik. A fények és az árnyékok játéka talán István telken, ami a legérdekesebb. Vagy az, hogy találkozhatunk 424-es, 204-es mozdonnyal, amelyek tényleg legendáknak számítanak. Ezek a járművek egy része már, sajnos el kell mondanom, hogy már csak donor lesz, ami azt jelenti, hogy már nem valószínű, hogy saját kerekén kigurul a műhelyből, de némelyik még csodákra is képes.
8: Azért, ha választhatnék, ha fotoművész lennék, az Inotai erőműnek a hűtőtornya, gondolom, hogy ez egy ilyen top téma.
7: Igen, igen, sokan úgy jönnek, hogy a hűtőtornyban mindenképpen szeretnének belső, külső fotókat is készíteni, de szerencsére, aki eljön egyik fotós túránkra, kíváncsivá válik, és a többi helyszínt is szeretné felkeresni.
8: Fotoművészek, amatőr fotósok, turisták, kik jönnek ezekre a túrákra?
7: Jó gondolat, akár egy szállt telefonnal is érkezhetünk a programra, tehát az nem akadály, hogy valaki nem rendelkezik elképesztő, komoly, értékes fotós felszereléssel. Tény, hogy aki valóban ebbe utazik, és szakmája ez, vagy hobbija ez, az képes egy elég komoly arzenált felépíteni. Tehát állványt azért érdemes hozni, de hogyha véletlenül nem rendelkezünk ezzel, vagy nem hoztuk, az sem lehet probléma, hiszen a fotós túravezető is készségesen segít és kölcsönadja ezeket a felszereléseket. Sőt, a Fotoplusszal van egy komoly kapcsolatunk, és tőlük kedvezményesen bérelhetnek a fotós túra résztvevőink felszerelést.

0: nem csak az egészségünk befolyásolja a munkánkat, hanem a munkánk is befolyásolhatja az egészségünket. Ezzel a témával folytatjuk a napközben műsorát. Az egyik legnagyobb német autógyár azért is preferálja a magyarországi kitelepülést, mert nálunk fele annyi a dolgozók betegállományban töltött napjainak a száma, mint Németországban. Bizonyára nem azért, mert mi ennyivel egészségesebbek lennénk. Vajon mennyire fontos szempont az egészségmegőrzés a munkahely választásánál? Hogyan őrizhetjük meg az egyensúlyt a munka és a saját jól létünk között? Érdemes a betegen is dolgoznunk, vagy betegre dolgozni magunkat? Kobolák Attila kérdezett.
1: Én egy angol pubban dolgozom, ez egy ilyen családi vállalkozás, jelenleg pultosként tevékenykedem.
2: Az éjszakai élet nem kimerítő? Mennyire érzi ezt egészségesnek?
1: De kimerítő tud lenni, hiába vagyok fiatal. Hosszú távon nem tartom egészségesnek, illetve fontos a balansz, hogy én nem szeretek átesni a holtponton és teljesen éjszakai életet élni. Én mindig igyekszem arra, ha későig is dolgozom, azért emberi időben induljon el a napom.
2: Volt valamilyen testi vagy mentális problémája abból adódóan, hogy sok időt tölt az éjszakában? Beteg is szokott dolgozni?
1: Igen, kisebb megfázásokkal muszáj vagyok. Ilyenkor fájdalomcsillapító a legjobb barátom. Olyan problémák miatt estem ki, mikor csuklommal volt valami, és egyszerűen nem bírtam emelni, nem bírtam fogni. Jártam már úgy, hogy nagyon pörgött az agyam, és emiatt órákig nem tudtam még aludni, miután hazaértem. Az elején, amikor elkezdtem dolgozni, akkor nagyon sok állástól sokszor volt olyan, hogy hazaértem, már az ágyamba feküdtem, de nem bírtam aludni, mert egyszerűen sajogtak a lábaim. Most már beállt szervezetem arra, hogy akár 4 napot is tudok éjszakázni egy húzamba.
2: De ezt hosszú távon nem tervezi folytatni, nem tartja egészségesnek.
1: Semmiféleképpen nem, így a 20-as éveim elején ezt opciónak tartom, aztán utána szeretnék a vállalkozásba úgymond magasabb szintre lépni.
3: Diák szövetkezetnél dolgozom front office pozícióban, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy recepciós pozíció, tehát fogadom a diákokat, illetve a bejelentéseket csinálom.
2: Mióta dolgozik ott, mit lát, hogyan kezeli a munkáltató, amikor beteg? Elengedik? Hazaengedik?
3: Én nem dolgozom ott olyan régóta, majdnem 1/2 éve. Viszont nálunk, hál' Istennek, ez nagyon igazságosan van kezelve. Ha esetleg most reggel mondanám, hogy rosszul vagyok, akkor is inkább mondanák, hogy maradjak otthon, illetve ugye nálunk home office lehetőség is van, úgyhogy könnyen kiküszöbölhető ez a probléma.
2: Ezt mennyire értékeli, hogy ilyen lazán kezelik az ilyen típusú ügyeket?
3: Én nagyon értékelem, főleg úgy, hogy elég kemény vendéglátásból váltottam erre a munkahelyre.
2: Ezért is váltott a vendéglátós munkahelyéről? Ott nem kezelték ilyen jól azt, ha például lázas volt, és nem tudod bemenni?
3: Igen, többször volt olyan, hogy betegen mentem dolgozni, illetve olyan helyzetek, amiben úgymond lelkileg kikényszerítették azt, hogy dolgozzak, így is, úgy, hogy fizikailag nem voltam jól.
2: Az egy modern munkahely jellemzője, hogy a mentális rosszullétet is ugyanolyan komolyan veszik, mint úgymond a fizikális rosszullétet?
3: Igen, előre még nem foglalkoznak eléggé munkahelyeken. Ez tényleg egy kifejezett tragédiának kell történnie, hogy valaki mondjuk ne dolgozzon, vagy szabadságot vehessen ki ilyenokból.
0: Kobolák Attila interjúját hallották, a vonalban pedig itt van velünk Cseri és Kopándi Ildikó, a PwC senior menedzsere. Kezécsokorom, jó napot kívánok!
4: Üdvözlök mindenkit!
0: Nemrég végeztek egy kutatást, és ennek az egyik megállapítása az volt, hogy a pénzügyi helyzettel kapcsolatos aggodalmak a mindennapi élet számos területére hatással vannak. Miért aggódunk a pénzügyi helyzetünk miatt? Illetve milyen mértékben aggódunk?
4: Egy kicsit messzebb öndítanék, így hallgatva a bejátszást, ugye itt többször előkerült, hogy a life-work balance fontossága, vagy a work-life balance, hogy akkor ez pontosan hogyan áll. De ugye amellett, hogy próbálunk a mentális egészségünkre is figyelni, és az életünk más területén is megfelelni, nagyon fontos, hogy az anyagi lehetőségeink milyenek, és ugye nem mindegy, hogy milyen fizetést kapunk a munkáltatónktól. És hát ugye azt látjuk, hogy nagyon sokan élnek most Magyarországon úgy, hogy gyakorlatilag azt érzik, hogy nem megfelelő a fizetés. Tehát például a válaszolóink 54,8%-a mondta, hogy a fizetésük az inkább nem tart lépést a megélhetési költségekkel, és ez egy nagyon nagy szám ahhoz képest, hogy ők úgy érzik, hogy gyakorlatilag lemaradnak, és ez nagyon komoly stresszforrás számukra, és ez a pénzügyi stressz, ez túlmutat azon, hogy a munkánk miatt aggódunk. A megélhetési költségek emelkedésén aggódnak leginkább 40%, a csökkenő jövedelem vagy elmaradó béremelés miatt, vagy a munkahely elvesztésétől, növekvő költségét, és ugye itt is visszautalnék az előzőre, hogy nem véletlenül mennek be betegen dolgozni, hiszen a pénzügyi stresszben azt érzik, hogy nincsenek tartalékaik, és azért muszáj dolgozni, muszáj teljesíteni, és akkor is fel kell venni a munkát, félve az a munka elvesztésétől, hogyha egyébként úgy gondolnák, hogy jobb lenne mondjuk otthon maradni.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy a munkavállalóknak több mint a fele úgy érzi, hogy igazából nem tud kijönni a fizetéséből. A kérdésem az, hogy vajon arra kiterjedt...
4: Nem tart lépést a megélhetési költséggel, inkább így fogalmazni.
0: Ezeknek az embereknek hány százaléka az, amelyiknek van lehetősége egyáltalán váltani, vagy felmerül a váltás lehetősége, vagy pedig azt mondják, hogy ez van, és nincs más, és örülök, hogy legalább ez van.
4: Ez nagyon-nagyon változó, ezt így most ebben a kutatásban nem vizsgáltuk, de nagyon sok kutatásunk van erre vonatkozóan. Itt van a munkaerőpiaci helyzetben egy nagyon éles váltás így az elmúlt években, és egy munkatúlkínálatból megyünk át abba a helyzetbe, hogy most jelen pillanatban sokkal nehezebb váltani, különösen olyan pozíciókban sokkal nehezebb váltani, ahol nincsen speciális képesítés, vagy mondjuk még nincs meg megfelelő munkatapasztalat. Tehát a képzetlen fehér galléros munkavállalóknak most nagyon-nagyon nehéz váltani, mert rengeteg munkahely szűnt meg, nagyon sok cég befagyasztotta például a bővítéseket, nem indultak el így az elmúlt 2-3 évben, és még korábban nagyon könnyű volt váltani, bármilyen tapasztalattal rendelkezett, akár fehér gallérosként, akár kék gallérosként, ugye a fizikai és a szellemi munkavállaló. Ez mostanában van éppen megfordulóban, és most már sokkal nehezebb váltani. Tehát sokkal jobban meg kell gondolnunk azt, hogyha nincs meg a tartalékunk, mert pedig azt látjuk, hogy nagyon sokaknak nincs meg a tartaléka, hogy egyáltalán merünk-e váltani, akarunk-e váltani.
0: A pénzügyi stressz, ahogy ön is fogalmazott, tehát ez a bizonytalanság, vagy ez a nem tart lépést a fizetésem a megélhetési költségekkel, kimutatható-e, hogy ez okoz egészségügyi problémákat?
4: Igen, és ez egy nagyon nagy részét okozza. A válaszadónk 45%-a már legalább közepesen stressznek érzi a pénzügyi helyzetét, és ez már nem csak a háztartásokra van hatással, hanem ők azt mondják, hogy a mentális egészségükre közel 80%, az önbecsülésükre, az alvás minőségükre, az otthoni kapcsolatukra, a fizikai egészségükre, és hát bizony kiad a munkahelyi teljesítményükre is. Szóval ez egy nagyon-nagyon összetett probléma, ez az állandó stressz, amiben a megélhetési költségek, amiben élnek, ezek mindenre kihatnak. És hát nem véletlenül van az, hogy jelenleg a fizetés a legnagyobb vonzerő egy pozíció betöltésében, és ez nagyon-nagyon felértékelődött az utóbbi években, hogy a legfontosabb az, hogy a lehető legtöbbet keressünk, és minden más háttérbe sorolódott ehhez képest.
0: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Cserjé és Kopán Dildikó, a PwC senior menedzsere volt a vendégünk telefonon. A stúdióban pedig itt van velünk Varjúné Horváth Tíme, a HR szakértő, a Menton Jobs cégvezetője. Kezécsokonom, jó napot kívánok!
5: Üdvözlöm, és a hallgatókat is üdvözlöm.
0: Ugye az előbb az hangzott el, hogy alapvetően a fizetés nagysága az, ami befolyásol akkor, amikor döntök egy munkahely mellett, vagy beadom a pályázatomat, a jelentkezésemet. Van más szempont, vagy igazából a fizetés mindent visz?
5: Szerintem túl egyszerű lenne azt mondani, hogy a fizetés mindent visz. Nyilván ez egy egyéni történet is, hogy kinek milyen az anyagi körülménye és helyzete. Én itt mindig ketté szoktam bontani ezt a gondolatsort arra, hogy vannak a fizikai munkavállalók, és vannak a szellemi munkavállalók, és azért jellemzően a fizikai munkakörben dolgozók azok, akik biztosan a mai napon is a bér, a túlóra lehetőség és a műszakbeosztás szerint választanak munkahelyet elsősorban. Tehát inkább a szellemi munkaerő az, ahol már a béren túl bejöhetnek olyan egyéb szempontok, hogy ő neki az adott cég milyen egyéb támogatást nyújt.
0: Milyen egyéb támogatásokról lehet szó? Mi az, ami már számít? Talán azon már túl vagyunk, hogy a tárgyalóban van babzsák.
5: Igen.
0: Mi kell?
5: Itt arra gondolok, hogy már azon is túl vagyunk, ugye, hogy az egészségmegőrzésben mondjuk elegendő az, hogy van az adott cégnél üzemorvos, és itt jön be az, amit az előttem szóló is kifejtett, hogy a szellemi mentális egészség, és ez meg inkább amúgy a szellemi munkakörökre jellemző dolog, hogy ott már előtérbe kerül az, hogy például az adott cég tud-e biztosítani az egészséghez olyan sportolási lehetőséget, annak az anyagi támogatását, van-e például az adott cégnél pszichológus segítség, hogyha olyan élethelyzet van, akkor ő tudja ezt a pszichés terhelését, nyomását csökkenteni. Nagyon sok cég coach kollégát alkalmaz erre. Tehát ez mind-mind olyan juttatás, én azt gondolom, ami egy cégnek adott pillanatban lehet, hogy egy nagyobb költség, de hosszú távon mindenképpen megtérül, hiszen azt a pénzt, ha ők nem erre költik, akkor később majd a fluktuációra, a teljesítménybeli csökkenésre, a termelés kiesésre fogja majd elkölteni.
0: Nyilván megtartani egy munkaerőt olcsóbb, mint újat betanítani.
5: Így van.
0: Családbarátság mennyire szempont a munkavállalók esetében, tehát akár a rugalmas munkaidő, akár az otthonról végezhető munka, akár az, hogy egy délelőtre bevihetem a gyerekemet, vagy betelefonálhatok reggel, hogy bocs, beteg, ma délután dolgozom.
5: Igen, ezek nagyon sokat fejlődtünk, én azt gondolom Magyarországon ebben, azért a multi vállalatok ezt a fajta kultúrát hozták magukkal, tehát én azt gondolom, hogy már egyre több nagy vállalat áll be abba a sorba, hogy igenis próbál rugalmasítani a rendszerén, viszont itt is kiemelendő, hogy itt is főleg a szellemi munkaerőben van erre lehetősége. Ugyanis gondoljunk csak egy home office-ra. Aki szellemi munkakörben dolgozik, ott van laptopja, fogja, hazaviszi, és ugyanazt a munkát el tudja látni, még hogyha enyhe betegsége is van, azt mondja, hogy otthon marad, mert egyébként a nagy részét a munkájának távolról is megoldja. Viszont fizikai munkakörben azért ez elég korlátos. Tehát ott van az üzem, ott a gyártósor, oda be kell menni.
0: Itt
5: ott
0: a mikrofon, ebbe kell belebeszélni.
5: Így van, tehát hogy ott adottak a feltételek, és azt nagyon nehéz rugalmasítani. És ugye a vállalatok miből élnek? Alapvetően abból, hogy mit termelnek. Úgyhogy részben megoldás az, hogy nyitott a vállalata az ilyen jellegű támogatásokra. Hölgyek esetében, tehát ahol sok hölgy dolgozik, ott igen egy tök jó választás a véleményem szerint az, hogy a gyermekeknek a megoldása, abban rugalmasítani 4-6 órás részmunkaidővel, de hogy nyilván ott ez megvalósítható.
0: Miért töltünk mi kevesebb időt betegállományban, mint mondjuk Németországban?
5: Ha pusztán a számokat nézem, akkor ez az állítás igaz. Tehát több kutatás bizonyítja, hogy a magyarországi átlag betegségráta az körülbelül a harmada vagy negyede a németországi vagy külföldi átlagoknak. Én azt gondolom, hogy ezt helytelen csak a számok tükrében vizsgálni. Itt két szempontot hoznék be. Az egyik maga az adott országnak a kulturális háttere, hogy milyen hozzáállása van a betegség és az egészség témaköréhez. A másik pedig az, hogy milyenek a szociális ellátórendszerek. Tehát, hogy mennyire fogja anyagilag megterhelni az adott családot, hogyha kiesik a munkából a munkavállaló. És szintén munkavállalói oldalról fontos, hogy mennyire érzi veszélyben magát akkor, hogyha ő felvállalja, hogy beteg és nem megy be dolgozni. A szociális ellátórendszer oldaláról pedig például, ha veszünk egy magyar betegség vagy hiányzási történetet, akkor jelenleg ma Magyarországon 15 nap betegszabadság jár, ellenben nem a teljes fizetést kapja a munkavállaló, tehát ott már van egy döntési pont, hogy én most akarok-e kevesebbet keresni, vagy megtehetem-e, hogy kevesebbet keresek
0: vagy
5: az adott hónapban.
0: Vagy feláldozok néhány szabadságnapot,
5: így
0: hát ha az alatt meggyógyulod, hát akkor meg a szabadságon fogy.
5: Igen, és például Európában az egyes országok szociális ellátórendszerénél sokkal előzékenyebb, és sok helyen akár 50-60 napot is otthon lehet lenni, ugyanúgy 100%-os fizetésért, tehát ott nincs neki kockázat benne. És itt bejött az előző beszélgetésből egy olyan szempont is, hogy az adott vállalatnak mi a hozzáállása a betegség kezeléséhez. Tehát ahol a munkavállalót rákényszerítik, és ez általában egy pszichés nyomás, hogy nem mehet el szabadságra, vagy a betegségre, bocsánat, akkor a munkavállaló nem meri megtenni.
0: És hát persze ez a céges helyzet, de nyilván aki önfoglalkoztató vagy vállalkozó, az meg megint csak egészen más helyzetben van. Például egy hallgatónk azt írja SMS-ben, 0630 9666 az SMS számunk, hogy tavaly fél évig kaptam kemoterápiát 3 hetente, fodrászként dolgoztam végig, nem mentem táppénzre. Volt, hogy fáradt voltam, fájt itt-ott, de mégis mentem dolgozni, mert a vendégek kedvessége, az emberi közelség jobbat tett nekem, mintha otthon feküdtem volna egyedül. Én ezt egy lelki terápiának is felfogtam. Egyébként már jól vagyok, és hát jó egészséget kívánunk, és reméljük, hogy teljes lesz a gyógyulás. Szóval Értem én, hogy a pénz is számít, meg hogy egy cégnél ez másképpen van, de egy fodrász, aki valószínűleg mondjuk egyéni vállalkozó, uh-huh. vagy valamilyen vállalkozó, az megint csak más szempontokat fog mérlegelni. És hát tényleg, hogyha ez egy lelki terápia, akkor ez is érthető.
5: Hogyne, tehát aki önellátó, önfoglalkoztató, ott a betegség, illetve a szabadság, ez a kettő olyan témakör van, ami teljesen különbözik egy hagyományos munkaviszonytól.
0: Igen, a kérdés talán itt inkább az, vagy ott merül fel ez a probléma, amikor kizsigerelem magam. Tehát akkor megyek, akkor is elmegyek betegen dolgozni, amikor valójában ezzel senkinek nem teszek jót.
5: Igen, erre meg azt mondom, hogy ez egy ilyen korosztályos betegség. No. Tehát én erre úgy tekintek, hogy jellemzően ez a erősebb középkorosztálytól felfelé, tehát az idősebb generációban benne van az, hogy teljesíteni, minél többet tenni, mert akkor én nem leszek elég, mert nem fognak értékelni, és ez a fajta értékítélet magunkról azért el tud vinni könnyen abba az irányba, hogy én beteg sem lehetek.
0: A fiatalabbak már ezt másképpen élik, meg másképp gondolják?
5: Igen, a fiatalok másképp élik meg, én úgy szoktam mondani, hogy ők sokkal hamarabb húznak határt. Tehát talán reálisabbak is az ő nézeteik, hogy oké, van nekem egy 8 órás munkám, de köszi, én nem akarok délután, este, hétvégén dolgozni.
0: Mindjárt folytatjuk a beszélgetést itt a stúdióban, Varjúné Horváth Tíme a HR szakértővel. Itt van a vonalban Széchenyi Nagy Balázs, egy üzemorvosi cég vezetője. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Mi a tapasztalatuk? Megyünk-e betegen is dolgozni azért, mert féljük az állásunkat?
6: Szerintem egyébként igen. Ez a mi tapasztalataink szerint, ami természetesen nem reprezentatív, sokkal inkább jellemző ez gyárakban, olyan üzemegységekben, ahol az emberek a mindennapi megélhetésükért dolgoznak, és egy kicsit kevésbé a más jellegű munkáknál. Talán annyi tudnék mondani, ami nagyon pontos adat erre, hogy míg Magyarországon átlagosan az emberek 6,5 napot töltenek táppénzben, addig ez Németországban 14,6 nap. Úgy érzem, mennyivel nem vagyunk egészségesebbek.
0: Ha nem, mi a helyz, mi van mögötte? Ugye itt már boncolgattuk egy picit a mentális, meg a szociális ellátórendszernek a hátterét. Önök mit látnak a háttérben?
6: Egyrészt mi azt látjuk, hogy munkavállalók szeretnének olyan állapotban is elmenni dolgozni egyszerűen azért, mert a mindennapi megélhetéshez szükségük van, hogy a fizetésükre, ami nem feltétlenül egészséges és nem feltétlenül jó. És én érzem, hogy ez Magyarországon figyelemmel arra is, hogy itt a munkáltatói jogok azok mások, mint Németországban. Tehát a munkavállalónak talán egy picit hátrányosabb helyzete van. Így a kényszerhelyzet miatt úgy gondolom, hogy a munkavállalók bevállalják azt is, hogy olykor nem egészségesen dolgoznak.
0: Férfinő különbség van-e ebben? Önök látnak-e férfinő különbséget? Tehát ugye mi férfiak hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ugyan már szúnyogcsípés, vagy éppen belehalunk a szúnyogcsípésbe. Ilyen szempontból, hogy persze megy ez nekem betegen is, van-e különbség?
6: Mi látunk különbséget, ezt nem feltétlenül tudom reprezentatívnak mondani, mert nyilván ez csak a saját cégünk hatókörére igaz. Én úgy érzem, hogy a férfiak esetében ez jellemzőbb. Hozzá kell tenni, hogy azok a cégek, ahol dolgozunk, már üzemek, ott azért a férfiak nagyobb arányban dolgoznak és fizikai munkát végeznek inkább, a hölgyek nagyobb részben irodai munkát, de a mi tapasztalataink szerint ez a férfiakra jobban jellemző.
0: És korosztályos különbséget látnak-e, tehát X generáció, Z generáció másképpen áll le hozzá?
6: Ez már sokkal nehezebb kérdés. Azt látjuk, hogy az idősebbek azok sokkal inkább szeretnének úgymond mindenképpen megjelenni a munkahelyükön. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyobb baj esetén mennek inkább táppénzre az idősebbek, a fiatalabbak azért ebben már érzékenyebbek.
0: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Széchenyi Nagy Balázs, üzemorvosi cég vezetője volt telefonon a vendégünk, a stúdióban pedig folytatjuk a beszélgetést Varjúné Horváth Tíme a HR szakértővel, a Menton Jobs cég vezetőjével. Fizikai tünetekről beszéltünk, és nátháról, influenzáról, egyéb betegségekről. Mi a helyzet a pszichés helyzettel? Ami nem feltétlenül betegség, csak lehet egy éppen aktuális állapot. Tehát a pszichés tüneteket, a kiégést, a stressz okozta mentális problémákat komolyan vesszük-e? Emiatt hajlandóak vagyunk-e otthon maradni, vagy pedig húzzuk az igát továbbra is?
5: Húzzuk az igát továbbra is, és akkor foglalkozunk ezzel, amikor már olyan tünetek vagy tünetegyüttesek jelennek meg, ami már lehet, hogy a munkavégzésben is akadályozza azt a munkavállalót. Jellemzően én egyébként azt gondolom, hogy ez inkább a szellemi munkakörökben jellemző, és az a fajta teher és nyomás, ami sokszor a vállalatok részéről elvárás, azt akár tömbösítve is nehezen fogadja már az emberi elme, és persze tűröm, csinálom, alázattal, ahogy az előbb mondtam, és egyszer csak eljön az a pont, amikor kezd észrevenni, hogy valami megváltozik. És itt lesz fontos szerepe annak, hogy egyébként az adott vállalatnál van erre támogatás, segítség, az egy sokkal könnyebb út a gyógyuláshoz, amikor még ez sincs, akkor nyilván szintén ki kell nyitni a pénztárcát, hogy valaki segítséget kérjen. Kellemetlennek éli meg sok esetben, úgyhogy az már egy nehezebb történet.
0: Hallgatunk azt írja, 55 évesen eljutottam oda, hogy ha beteg vagyok, akkor táppénz. Az egészségem mindennél fontosabb. Nem baj, hogyha ez a felismerés korábban megérkezik.
5: Nem. Egyáltalán nem.
0: Itt a mentális ügyekkel kapcsolatban megint csak azt kérdezném, hogy itt látnak-e különbséget generációk között? Vagy hát, a mentális ügyeket húzza mindenki, ameddig csak bírja, akár hát fiatal, ugye, akár idős?
5: Hát igen, de a fiatalok, ahogy mondtam, azért ők sokkal előbb mondanak nemet. Ezáltal nehezebben kerülnek bele egy ilyen mókuskerékbe, uh-huh. Ha fogalmazhatok így. A középkorosztály idősebb generáció, akiben tényleg benne van ez a mérhetetlen teljesítmény vágy, meg bizonyítási vágy, ott ez is el tudnak menni a falig az emberek, szerintem.
0: Hallgatunk, talán a beszélgetésünknek lényegét foglalta össze, furcsák az emberek, azért, hogy sok pénzük legyen, betegre dolgozzák magukat, aztán ha betegek lesznek, a pénzüket arra költik, hogy egészségesek legyenek.
5: És milyen igaza van?
0: És lehet, hogy ezt érdemes nem 50-60 éves korban, hanem 20 éves korban felismerni.
5: Így van. A határainkat én azt gondolom, hogy úgy kell megtartani, hogy ismerni kell magunkat. Tehát nem elég az, hogy nekünk ajánlanak egy munkakört, egy pozíciót, hanem tudni kell, hogy mi abban hosszú távon is tudunk-e együttműködni. Tehát ha valahol azt mondják, hogy folyamatosan túlóra várható, és én tudom azt a határt, hogy én ebbe el fogok fáradni, és nem fog menni, akkor nem biztos, hogy el kell azt a munkát vállalni.
0: Bármennyi legyen is a fizetés.
5: Így van.
0: Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
5: Én is köszönöm.
0: Varjuné Horváth Tíme, a HR szakértő, a Menton Jobs cégvezetője volt a vendégünk. Munkánkról és egészségünkről beszélgettünk.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját Benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Reklámot hallottak.

0: napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: Egészen 11 óra 30 percig ez a napközben, Süveges Gergő vagyok. Káromkodás, tegeződés, hangos telefonálás, idősekkel szembeni tiszteletlenség. Mit illik, mit nem illik, egyáltalán van-e még értelme feltenni ezeket a kérdéseket? Mikor kezdjük illemtudó viselkedésre nevelni a gyerekünket, és pótolható-e később mindaz, ami a gyerekkorunkból kimaradt? Önök mit tapasztalnak, és rászólnak-e másokra? 0630 9666 az SMS számunk, Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió név alatt. A szerkesztő Wolf Nagy Tünde és Füredi Zsolt. Várjuk Önöket a hírek után is.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. 5 halálos áldozata van a svájci busz tragédiának. Már több mint 40 ember gyanúsítanak az óbudai korrupciós ügyben, és az ország nagy részén esős, hűvös az idő. Súlyos buszbaleset történt tegnap Svájcban. 5 meghaltak és 40 megsérültek, közülük 3 súlyosan, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland turistákat szállító busz. A járművön 45-en utaztak. A hírek szerint az útszakaszon éppen az útburkolatot újították fel, ezért a forgalom csak váltakozó irányban halad és útszűkületen kellett áthajtani. A busszal a korlátnak ütközött, majd letért az útról és az oldalára borult. Az amerikai Egyesült Államokat 25 éve ért terrortámadás 2977 halálos áldozatáról. Köztük az ikertornyok romjai között életét vesztett hivatásos tűzoltókról és rendőrökről emlékezett meg a belügyminiszter. Posvai Gábor közösségi oldalán azt írta, szeptember 11-e a terrornapjaként vonult be a köztudatba, az egész világ megdöbbent a pusztítás mértékén. New Yorkban 343 tűzoltó, 23 rendőr és a parti őrség 37 tagja vesztette életét. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a biológiai kockázatértékelés, valamint a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. Már 47 ember gyanúsítanak az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. Jelenleg 7 vannak letartóztatásban, közölte a központi nyomozó főügyészség. Az elmúlt 2 napban a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel 13 helyszínen, köztük egy ügyvédi irodában házkutatásokat tartott, továbbá 14 újabb embert hallgattak ki gyanúsítottként. A 24.hu azt írta, hogy közöttük van Veres Tibor, a Wallis csoport alapító elnöke is, akit vesztegetés miatt idéztek be, és szabadlábon védekezhet. Számla nélkül zárt Facebook csoportban árult márkás ruhákat, kiegészítőket egy nő. A luxus termékeket ráadásul használtan szerezte be, de vevőinek ezt nem mondta el. Bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett, a nő jelentős bírságra számíthat, közölte a NAV. A hasonló tevékenységek felderítésére az adóhivatal rendszeresen ellenőrizi a privát, online közösségi csoportokat, melyekben csak a tagok láthatják a feltett posztokat, meghirdetett termékeket. Rövidített útvonalon jár a Csömöri hév a jövő héten. A szerelvények csak az Őrsvezértere és a Szabadság telep között közlekednek. A kimaradó szakaszon a H9-es jelzésű pótlóbusszal lehet utazni. Az időjárásról: országszerte felhős, esős az idő, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval melegebb is lehet, este 13-20 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, délben krónikával jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánló.
4: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap fél egytől a kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Napközben.
0: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: Káromkodás, tegeződés, nem köszönés, hangos telefonálás, idősekkel szembeni tiszteletlenség. Sokak szerint kiveszőben az illemtudó viselkedés. Vajon pótolható-e mindaz, amit nem hoztunk magunkkal otthonról? A közelgő illetlenség világnapja is az alapvető illemszabályok hiányára hívja fel a figyelmet. Füredi Zsolt a hallgatói véleményeket gyűjtötte csokorba.
3: Mikor káromkodott utoljára?
5: Ma.
3: Komoly dolgokon?
5: Csak lényegtelen dolgokon. Egyszerűen csak már beépült a napi beszédbe.
3: Sose érezte azt önmagával szemben, vagy akár a másikkal szemben, hogy ciki?
5: Nem, mert mindig olyan helyen engedtem meg, ahol ez elfogadott volt, vagy belefért.
3: És ez elfogadott?
5: A helyzet az, hogy igen. Ezeket hozzuk. Valószínűleg én is tovább fogom adni, de majd törekszem rá, hogy ne.
3: És jól esik káromkodni?
5: Nem, csak a feszültség levezetés egy formája.
3: Más módszerre kéne levezetni?
5: Én még nem próbáltam 10-ig számolni.
3: Valaha leszokhat a csúnya beszédről?
5: Hát egy lakatlan sziget. Valószínűleg.
6: Beszélgettek mellettem fiatalok, az egyiknek felszóltam, hogy figyelj, mondom, egy batmeget kihagytál.
3: És elszégyelte magát legalább?
6: Hát, de hogy is jót röhögtek rajta.
3: Öltözködés, a trágárbeszéd, a rágózás, mobilozás, tegeződés, lögdösődés, tisztelet a kivételnek, egyre inkább kulturálatlanok és illetlenek vagyunk?
6: Hát igen, már mindent lehet. Visszaút én nem hiszem, hogy van.
3: El kell fogadni, hogy ilyen lett a világ?
6: És ha nem fogadjuk el, akkor mi van? Szankcionálni nem lehet. Öltözködésben is 20 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy ízléstelen, arra ma azt mondjuk, hogy trendy, ez van.
7: Ugye én tömegközlekedek, rettenetesen irritáló, amikor gyerekek is, de felnőttek is üvöltve telefonálnak, vagy drágár módon ordítva kommunikálnak egymással, és oda mentem a gépkocsi vezetőhöz, és mondtam, hogy miért nem utasítja rendre, én nem tehetem meg, mert én egy utas vagyok, és azt mondta nekem, hogy mert a személyiségi jogok miatt ezt nem teheti meg. Mondtam, hogy kérem, hát személyiségi jog erre nem vonatkozik, itt van egy közrend, amit az utasoknak be kell tartani, és ha már személyiségi jogokról beszélünk, hol vagyok én, miért kell nekem ezt eltűrni? Erre megvonta a vállát, és marad minden a régiben.
3: Akkor ki szóljon? Ki neveljen?
7: A szülő feladata, de ezt hiába szajkózzuk, ez egyre kevésbé talán nyitott fülekre.
3: Azt írta nekünk, hogy rászólni valakire, azt a mocskolódást senkinek nem kívánom.
8: Nem lehet azt elviselni, ami szó áradatot, amit kap az ember. Szólongattam, és azért kaptam a fejmosást, és azért döntöttem el, hogy én inkább becsukom a fülemet. És eredménye nincs. Tehát azok az emberek, akikre már rá kell szólni, az végeredményben alapból olyan, vagy olyanná vált. Tehát ha volna egy kis önkritikája, akkor nem viselkedne úgy az illető, hogy rá kelljen szólni.
3: Azt írta egy kedves hallgatónk, hogy a gyerek nem születik tahónak, otthonról hozza a mintát.
8: Ma nagyrészt nem téma ez a családokban.
3: De azért jó, hogy mi erről beszélünk?
8: Hát igen, csak alapból nincs értelme. Ez olyan tudja, mint a szemetelés. Mióta beszélünk róla? Változott valami?
9: 14-15 éves gyerekek kapásból leitegezik a 70 éves nagymamát, és nem kérem ki magamnak, mert nem az én gyerekem.
3: Egyik hallgatónk azt írta, hogy a nyugdíjasok örökös nyuggerezése nagyon bántó.
9: Hát igen, ugye miért mondod Cyrano is, hogy magamat kigunyolom, ha kell, de hogy mást tegye, azt nem tűröm el.
3: Azt írta nekünk, hiába szorult belém jó modor, ha az idős hölgy követelőzik, meglök, kigáncsol a banyatankjával, de bocsánatot nem képes mondani, az ne követeljen jó modort. Sokszor a sokat szídott káromkodó fiatalok mondanak azért egy elnézést.
9: Régen az idős tudta, hogy neki példát kell mutassa, hogy neki hogy kell viselkedjen ahhoz, hogy a másikot tisztelje.
3: Mutassanak az idősebbek is jó példát a fiataloknak, akkor várhatjuk tőlük is?
9: Persze, mert én ütvefúróval és öthetemben meg légkalapáccsal a gyerek fejébe, hogy kell viselkedjen. De ha az időstől, mástól nem ezt látja az utcán, akkor az tök fölösleges munka volt.
3: Úgy tűnik, hogy mindenkinek változnia kellene.
9: Főleg az, akinek a példát kell mutatnia.
3: Azt írta, hogy sajnos az óvónénik, a tanárok sem követelik meg a gyerektől a magázódást és az udvariassági szabályokat, de a szülők is tegezik a pedagógusokat.
10: Én egy nyugdíjas pedagógus vagyok, és hogyha nem követeljük meg a tiszteletet, illetve nem mutattunk jó példát, akkor ne várjunk semmit.
3: És mit tapasztal még? Mi az, ami bosszantja?
10: Bemegyek egy üzletbe, és akkor azt mondja, hogy hello. Hát nekem nem mondja egy taknyos, hogy hello. Férfiak kimennek a nők előtt. A fiatal emberek gátlástalanul végig ülik a tömegközlekedésen a helyet, de nem adják át. Tehát udvariatlanság a közlekedésben, a telefonálásban ugyanúgy. Olyan prostós az egész, olyan neveletlen.
3: Fogadjuk el, hogy ilyen lett a világ, vagy tehetünk ellene valamit?
10: Nem, tehetünk. Azaz jó példát mutatni, rászólni az illetőre. Lehet, hogy durván visszautasít, de akkor is ragaszkodnunk kell hozzá. Tehát nem kell elfogadni. Van értékrend, és azt szerint kell élni.
1: Füredi Zsolt összeállítását hallották, a stúdióban pedig vendégünk Lovász Erika, a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének tagja, akinek most köszönni fogok. Kezét csokolom.
11: Jó napot kívánok.
1: Jó napot. Hello. Üdv. Szép napot. Melyik eset jól és melyik kevésbé?
11: Először is jó napot kívánok önnek és a kedves hallgatóknak. A kezi csókolom és a jó napot kívánok az esett a legkevésbé, mert hogy ugye mi nem ismerjük egymást, tehát ez a hivatalos köszönési
1: forma. Tehát, hogy ez volt a legjobb.
11: Igen, azt gondolom, hogy igen, de természetesen a további köszönési formákból is tudnék válogatni, ami megfelelne. Egy egészen más kapcsolatunk lenne, családi vagy munkahelyi kapcsolat, akkor ennél kötetlenebb köszönés, vagy közvetlenebb köszönési formák is beleférnek.
1: Természetesen eszembe nem jutna tegezni csak úgy magamtól első körben, de mi lehet közvetlenebb köszönési forma, ami a tiszteletet is megadja, de hát ezért mégiscsak a közelséget jobban kifejezi.
11: Akár munkahelyi viszonyok között, hogyha a hivatalos protokoll részét nézzük, akár lehet a tegezést úgy kifejezni tisztelettel, hogy szervusz igazgatóasszony, hogyha esetleg a munkahelyen meg van engedve, vagy fel van ajánlva ez a tegezés, amit ugye eleve a nő ajánl föl a férfi részére, illetve a magasabb rangú, az alacsonyabb rangú részére.
1: Még akkor is, hogyha az alacsonyabb rangú idősebb nála.
11: Igen, a hivatali keretek között, de természetesen a magánszférában ez fordítva működik. Ugye a kor, a nem és a rang határozza meg az emberek közötti rangsorolást és viszonyokat, így a tegezés és a magázás formáját is. Attól függően, hogy ezt hivatali közegben használjuk, vagy pedig a magánszférában. Ennek a sorrendje, fontossági sorrendje, alkalmazási sorrendje ettől függően változik.
1: Így van ez ma is, vagy így volt 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt? Változnak-e a trendek, változik-e az érzékenységünk?
11: Változnak a trendek, ez egyértelmű, már csak hogyha onnan nézzük, hogy a környezeti hatások, amik alakítják a viselkedésünket, a környezeti hatások is egészen mások, mint akár 20 vagy 30 évvel ezelőtt. Ugye elsősorban az interneten érkező impulzusokra gondolnék, a rengeteg rövidítés, azok a szimbólumok, amik körülvesznek bennünket, akár a kommunikációban, hogyha itt ezekre az emojikra gondolunk, hogy tulajdonképpen már nem is használunk karaktereket és szavakat, hanem különböző szimbólumokkal fejezzük ki magunkat. Ez mindenképpen felgyorsult a világ, mindenki siet, mindenki stresszes, ezért ugye az önuralom, a türelmetlenség, az önuralmi hiánya, a türelmetlenség azért szerintem áthagyja a mai átlagos viselkedés kultúrát.
1: A nyelvi képzettség mennyire számít ebben? Sok helyről hallom, hogy hát a gyerekek nem biztos, hogy megtanulnak magázódni otthon, vagy tetszikezni. Tehát marad a tegezés, hiszen az angol jön be, angolba ugye, hát mi úgy gondoljuk, hogy mindenki tegez, mindenki tudjuk, hogy ez nem így van, de hát mégiscsak az internetes nyelvben azért a tegeződés az teljesen bevett szokás.
11: Igen, ezt én is érzékelem, mi is érzékeljük így a szakmában. Először is a nyelvi képességek és készségek, ugye itt az olvasottság nagyon fontos, hogy olvasottak legyünk, mert akkor a szóhasználatunk is bővül, sokkal szélesebb szókészletet tudunk használni. A tegezés, magázás, és ez egyáltalán ez az egész, hogy a fiatalok hogyan viselkednek, az pedig merítkezik, illetve gyökerezik a családban vett példából. Tehát amikor ugye megszületik egy gyermek, és a családi környezetben tölti az első éveit, ott onnan szedi a példákat. Tehát ott fogja, úgy mondjuk, hogy a viselkedés kultúrának a passzíváit, amit a környezet nekünk megtanít, azt ott fogjuk elsajátítani, és aztán később erre fogjuk építeni az aktívákat, amiket már magunk alakítunk.
1: 0630 9666 az SMS számunk, 76 éves hallgatónk írja, miért tegez engem a mobiltelefonom?
11: Ez lehet, hogy egy angol nyelvű eredetből, rendszer nyelvének az eredetéből származik, egy automatikus fordító programmal valószínűleg ez az angol nyelv sajátosságából fakad.
1: Tehát vannak ilyen anomáliák azért az életünkben. Van olyan bútoráruház is, ahol minden felirat tegez, de az összes munkatárs magász természetesen, mert nem fog hozzám odalépni tegeződve. Na jó, szóval ez a nyelvhasználatnak az egyik fele, a tegezés, magázás, és erről is tudnánk beszélni 11:30-ig egészen biztos. A nyelvhasználat másik szegmensét is érintsük egy picit, a szóhasználatunk. Amikor én gyerek voltam, ez ugye a 80-as évek eleje mondjuk, az a szó, hogy hülye, hát ez skandallum volt. Olyat kiejteni se lehetett. Ma meg el sem merem

0: hatásai is vannak erre a viselkedésre, és ugye ezt, ha egy mérlegre tesszük, akkor ez ugye hatás alá hatás gyakorlatilag. Egyelőre most úgy tűnik, hogy ez a negatív hatás egy kicsit most felgyorsítja a viselkedés kultúra alakítását, de öröm, és jó, hogy nekünk is a szakmában azért az a tapasztalat, hogy van igény a viselkedés kultúra alapjaira, van igény az illemtudó viselkedés megnyilvánulására, a mértékletességre, a tiszteletre, a figyelemre, hogy van a társadalomnak igénye arra, hogy a fiataloktól, vagy akik kicsit modortalanabbul fejezik ki magukat, azoktól elvárja azt, hogy ezen korrigáljanak.
1: Elvárható, ha a családból nem érkezik ez a minta?
0: Elvárható, mert valamennyi része tanulható, és ugye itt az iskola, a pedagógusok szerepe nagyon fontos, nem vitatható. Tehát ami otthonról érkezik, az azért még tovább alakítható egy fiatalnál, és építhető, és nagyon fontos, hogy belülről legyen egy igénye. Mert akinek belülről van igénye, hogy magamról jó benyomást keltsek, bármilyen körülmények között, az elkezd magán dolgozni, és itt azért szeretnék egy mondatot mondani, amit talán a hallgatók a mai beszélgetésben megjegyeznek, hogy nincsen második esély az első benyomásra. Tehát bárhova megyünk, az első benyomás az maradandó marad rólunk, és ha van igényünk arra, hogy mi jó benyomást keltsünk másokban, akár egy munkahelyi interjún, akár egy új társaságban, ahol megjelenünk, akkor igenis arra fel lehet készülni tudatosan a megjelenésünkkel, a megnyilvánulásunkkal, a beszédmodorunkkal, a szóhasználatunkkal, a kifejezéseinkkel, a köszönéssel, a készfogással, és sorolhatnám. Ezek mind tanulhatóak.
1: Amikor bejött ide a stúdióba, akkor azt mondtam, hogy kezét csókolom, örülök, hogy eljött, ön a kezét nyújtotta, kezet fogtunk, majd leült. Ha az történik ugyanebben a helyzetben, hogy azt mondom, hogy hello, szia, szevasz, csücs, akkor másképpen lenne jelen ebben a beszélgetésben? Másképp érezné magát?
0: Nem gondolom, szerintem én ezt meg tudnám oldani, mert abban a tudatban vagyok, hogy én a hallgatókhoz szólok, és hogy megtisztelnek a figyelmükkel, úgyhogy én is tartanám magam az ilyenkor elvárt illem etikett szabályokat.
1: De azért a rólam kialakuló első benyomás az más lenne.
0: Mert második esélye nem lenne.
1: Férfinő különbség, hogy most már a nyelvi ügyeken túllépve, udvariassági formák. Nagyon figyelünk arra, hogy az egyenrangúságot kifejezzük, és ez teljesen rendben van. Ugyanannyi fizetést kapjon egy nő ugyanabban a pozícióban, mint egy férfi, teljesen természetes, ugyanúgy tudományos pályán, és így tovább, és így tovább. Mégiscsak van az életnek olyan része, ahol az elemi udvariasság az a nőknek kedvez. Tehát én nyilván kinyitom egy ajtót egy hölgy előtt, vagy átadom neki a helyen, vagy előre engedem egy szűk folyosón, ez teljesen természetes.
0: Igen, ezek a szabályok, ezek vannak és élnek. Nyilván a viselkedés kultúra, illetve a protokoll szintjein másképp jelennek meg. Egyre szigorúbb a diplomáciai protokoll területén, egy picit lazább a lentebbi szinteken, a magánszférában és a társadalmi közösségi szférában. Azonban ezekre az alapelemekre szerintem mindenképpen figyelni kell, hiszen egy nő mindig el fogja várni, hogy vele szemben egy férfi udvarias legyen, és egy férfi mindig, ha a belső igényesség erre megvan, és a hozott példából ezt megtanulta és elsajátította, tehát otthon így nevelték, akkor egy férfinek mindig előzékenynek kell lenni egy nővel szemben, egy apának, egy anyával szemben, egy férjnek, egy feleséggel szemben. A kor tekintetében, az idősebb irányában mindig előzékenyebbek vagyunk, a magánszférában is, és ez a példa megvan, akkor ebből már lehet aztán később építkezni. És ezeket a szabályokat azért is nagyon fontos, hogy tudjuk és elsajátítsuk és helyesen alkalmazzuk, mert ez egy eszköz a kezünkben, hogy helyesen viselkedjünk, és másokat ne sértsünk meg, és irányunkban egy védelem, mert ha feltételezem a másik emberről, hogy ezeket a szabályokat tudja, akkor engem nem fog ő megsérteni. Ez egy eszköz és egy védelem egyben. És itt még egy másik mondatot szeretnék beilleszteni, hogy a protokoll, illetve a viselkedés kultúra elemeinek a szabályos használata, az mindenkinek ugyanazt nyújtja, és mindenkitől ugyanazt várja el.
1: És hát, hogy ez nem csak a családban működik, vagy a társadalmi elvárásban működik, az is bizonyítja talán, hogy létezik olyan, hogy illemtani verseny, és akkor erre térünk rá egy pillanatra. Folytatjuk nem sokára a beszélgetést Lovász Erikával, a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének tagjával, de

0: Nézzünk oda az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumba, mert hogy ők nyerték meg az idei 25. dr. Sille István Országos Középiskolai Illemtani Csapatversenyt. Hát, ha nem tudtak arról, hogy ilyen létezik, akkor most megtudják, Pilisi Csenge látogatta meg a győzteseket.
1: Mennyire tudjuk, hogy mit illik és mit nem? Például, amivel én általában találkozom, hogy nem szoktak köszönni.
2: Van robogvárka. Szerintem sem szokott, amikor osztályunk annyira köszönni. Én ezt tapasztaltam. Saját magam próbálok mindig köszönni, de ezt nem mindig kapom vissza.
3: Farkas Laura. Én ezt egyébként tapasztalom, hogy nagyon jó példa volt szerintem így ez a csapat az osztálynak is, akár, hogy mentünk ilyen versenyre, mert azóta a saját barátaimon is veszem észre, hogy akár egy-egy szituációban megkérdezik tőlem, hogy most itt mit illik csinálni, vagy hogyha megyünk egy helyre, akkor itt most a férfi vagy a nő menjen elől.
1: Mennyire udvariasak a fiúk?
4: Molnár Anna. Amikor osztályunkban még illedelmesek, én azt vettem észre, főleg az osztályunkban.
1: Előre engedik a lányokat, esetleg még a kabátot is felsegítik?
4: Előre engedni minket, kabátot már azt rangbízzák.
1: Mi a véleményük arról, hogy mindenki tegeződik?
5: Kiskincsővillő. Szerintem ez abból is adódhat, hogy talán a magázódás ez egy picit kellemetlenebb, kényelmetlenebbül érezhetik magukat a beszélgető partnerek, mert valahogy ez a távolságtartás van bennük, hogyha magázódnak.
4: Szerintem még az is közre játszhat, hogy mostanában nagyon sok felnőtt próbál fiatalosabbnak tűnni, vagy öltözködni. Ezzel nagyon sokszor előfordul, hogyha egy fiatalkorú le magához egy felnőttet, akkor egyből visszakapja, hogy tegezze nyugodtan.
1: Mi az, amit hoz otthonról az ember, vagy mi az, amit meg lehet tanulni?
4: Természetesnek kéne lenni, az egyértelmű, és például beszélgetésben az illemszabályokat nagyon sokan otthonra hozzák, például a szemkontaktust is, meg hogy ne vágjunk a másik szobába.
3: Nekem a nagymamám nagyon fontosnak tartotta, hogy tanítson minket így az illemszabályokra, és kiskoromban nekem volt egy kisebb illemkönyvem, amiben még ilyen kis rajzok voltak, szituációk, ezeket olvasgattam, és ebből is tanultam.
1: Volt rossz tapasztalata is így a hétköznapokban, ami miatt pont fontos ez a verseny?
6: Sajnos van,
1: mondja a Lutherán Ágnes felkészítő tanár.
6: Ja, nagyon kicsi gyerekeket még gyerekként mindenhol előre küldik, és most egy kicsit megragad. A mostani 30-as vagy az egyetemista korosztállyal van ilyen, hogy nem nagyon látnak magukon kívül, vagy úgy gondolják, hogy csak az számít egy ajtóban, mondjuk, hogy ők gyorsabban beugranak az ajtón, és ha én nem lassítok, akkor fel is lökne. Nem lát odáig, hogy én azért lassítok, mert hogy nekem fog jönni. Mert hogy mi azt tanítjuk, és tudják az én gyerekeim, hogy lehetőséget kell adni a másiknak arra, hogy udvarias legyen. Tehát nekem illik azt megvárni, hogy beengedjenek az ajtón. És azért az iskolában erre figyelünk, szerintem jó a helyzet, de egy kicsit idősebbek nem tudják ezt, és nem figyelnek erre, hogy én arra adtam lehetőséget, hogy rám nézzen és beengedjen az ajtón.
1: Érdekes, mert ez nem csak a illem kérdésen van, ahol a női férfi szerepek is megbújnak ebben.
6: Nyugat-Európában már vagy 10 évvel ezelőtt azt vettem észre, hogy ilyen nincs, hogy az ajtón megy a nő elől, és most megyünk a modern világ után ezek szerint. Én meg sajnos megjegyzést teszek, hogy átjön valaki előttem, akkor megköszönöm, hogy beengedhettem. Tehát, hogy teszek megjegyzést sajnos. Vagy észrevesz, vagy nem, vagy hallja, vagy nem, vagy tudja, vagy nem, de kopik ez a dolog, de nagyon bízom benne, hogy amikor középiskolásaink, ha elkerülnek, akkor egy kicsit jobb lesz a helyzet.
0: Kopik ez a dolog, de a verseny ettől még létezik. Vajon a versenyen versenyzők is lesznek-e 5 év múlva, 10 év múlva? Lovász Erika, Magyar Protokollosok Országos Egyesületének tagja a vendégünk még 1-2 perc erejéig.
7: Azt gondolom, hogy nagyon jó bizonyíték, és igen ígéretes, hogy középiskolai és egyébként felsőfokú képzésben is létezik a protokoll és viselkedéskultúra verseny, és amíg vannak érdeklődők, amíg vannak versenyzők, csapatok egyre nagyobb számban, addig szerintem bízhatunk abban, hogy a helyes viselkedéskultúra, az illem szabályok azért meg fognak erősödni, és el fognak terjedni, helyt fognak állni a mindennapokban.
0: Családból nem jön ez a minta, hogyha még soha nem mondta neki senki. Érdemes rászólni egymásra? Érdemes ilyen értelemben nevelni, vagy alakítani, vagy terelgetni egymást?
7: Azt gondolom, hogy igen, a fiatalokat mindenképpen, mert lehet, hogy nem is tudják, hogy mi az, amit nem tudnak, és esetleg a fogadókészség olyan pozitív, hogy érdeklődésre fordulnak. Tehát nem azt fogják látni, hogy trendi az udvariatlan viselkedés, hanem hogy pont inkább a benyomás, a magunkról kialakított első benyomásnak szerves része az, hogy illedelmesen és a megfelelő illemszabályok alkalmazásával viselkedjünk. Én azt gondolom, hogy tanulható, tanítható, de amit az elején is mondtam, hogy igényesség kell rá, tehát hogy nyitott legyen arra a személyiség.
0: az egyik vége a számegyenesnek az, hogy nem teszek semmit, hanem megállapítom magamban dohogva, hogy ennek se volt gyerekszobája. A másik az, hogy minden apróságot elvárok. Hol a jó középút, amit azt lehet mondani, hogy a fiatalok számára érdemes megmutatni, vagy érdemes átadni? Mi az, amit igen, mi az, amit ne?
7: Tehát a számegyenes egyik vége, ahol ráhagyom, nyilván ott egy olyan benyomás érkezik arról a személyiségről, hogy nem is érdemes ezzel ott hirtelen foglalkozni, hogy megjegyezzem, vagy jó útra tereljem. Az alapoknál kell kezdeni, azt gondolom, a helyes köszönési formáknál, a legalapvetőbb, amik a hétköznapi társadalmi helyzetekben a legalapvetőbb helyzetek, azokat kell szerintem elsősorban megtanítani.
0: Köpd ki a rágót, vedd le a lábad az asztalra.
7: Például, igen, és köszönjünk helyesen, és kikinek nyújt kezet. Így van.
0: Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
7: Én köszönöm.
0: Lovász Erika, a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének tagja volt a vendégünk. Köszönöm szépen. És itt van már a stúdióban Cifra Szilvia kolléganőnk. Szia Szilvia, holnapi országjáróról mesélj egy picit. Hódmezővásárhely, merre mentek, mit láttunk?
8: Szervusz, köszöntelek téged is és a hallgatókat is. Hát mondtad, Hódmezővásárhely lesz az országjáró helyszíne délután 2 és 5 között, és itt hallgattam az idejöveteli utamon a kék túráról szóló kis összeállítást, és akkor eszembe jutott, hogy élményt kell adni a kirándulás során is. Hát lesz egy élmény Hódmezővásárhelyen, van egy kásaerdő, ahová tavaly beköltözött egy óriás manó, vagy azt ismerik inkább trollnak nevezik. Tulajdonképpen a természetvédelem fontosságára hívja fel, újrahasznosított fából készített óriás troll szobor, Ölelő Olga a figyelmet, úgyhogy Ölelő Olgát is meglátogatjuk majd, reméljük nem fog esni az eső. Egyébként 150 hasonló troll szobor van Európában és a világ különböző pontjain, egy dán alkotóművész hozta ezt ide. Na de hát természetesen hagyományos Hódmezővásárhelyi értékekről is beszélünk majd. Például a Vásárhelyi Ízök Fesztiválja lesz ugye a helyszínünk, úgyhogy kóstolunk sóstúrós lepényt, vizenkullogót, hideg paprikást, beszélünk arról, hogy az alföldi fazekasság egyik fellegvára, mind a mai napig Hódmezővásárhely, és lesz tánczene, muzsika, hogy az országjáróban mindig, úgyhogy délután 2 és 5 között vidám délutánt ígérünk az országjáróban.
0: Cifra Szilvia, köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik itt a Kossuth Rádióban a Vendégháznál műsora, amelyben ma bemutatkozik a Válaszutak folyamatosan bővülő csapata. Napközben hétfőn lesz legközelebb, a szerencsejáték függőségről, az ekcéma világnapjáról és a gyermekek fejlesztéséről is beszélünk, majd várom önöket akkor is. Ma a hangmérnök Bényi Csaba, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztők Wolf Nagy Tünde és Füredi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották, szép napot, minden jót!

0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
1: Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Az elmúlt időben több új tag is csatlakozott a Válaszutak csapatához. Közülük három embert fogunk először részletesebben megismerni. Én Kristóf vagyok, és itt van velem
2: Bianca, Titi,
3: Toncsi,
4: Leon
5: és Ambrus.

0: Titi, te már régebb óta vagy itt velünk, úgyhogy először téged kérdezlek, hogyan keveredtél a Válaszutak csapatába?
1: Amint 14 éves lettem, akkor döntöttem el, hogy jelentkezek, mivel én már régóta szerettem volna benne lenni, csak még akkor nem voltam elég idős hozzá.
0: Ez azt jelenti, hogy te már régebb óta, évek óta hallgatod az adásokat?
1: Igen, hallgattam. Nem mindegyiket, mert nem mindig volt időm, de például szünetekben igen, hallgattam.
0: Hogyan értékeled ezeket az elmúlt hónapokat?
1: Észrevettem, hogy még az elején kevésbé beszéltem, és inkább csak titeket figyeltelek, hogy ti hogy csináljátok. De most már szerintem megpróbálok jobban kibontakozni, és gyakrabban hozzászólni.
0: Hogy fogadta a környezeted azt, hogy csatlakozol hozzánk? Nem furcsálták, hogy rádiózni kezdtél?
1: Nem furcsálták, mivel azelőtt is már rengetegszer vettem részt ilyen prózamondó versenyeken, és csak bátorítottak, hogy ez nekem menne, mivel én jól tudok beszélni, és nekem jó ez a képességem. Szóval ők igazából csak bátorítottak és erőt adtak nekem.
0: Kicsit térjünk át a hétköznapjaidra. Az előző tanév elég nehéz volt, hiszen felvételiztél, úgyhogy egy egészen új világ nyílik most meg előtted. Az iskolán kívül mivel töltöd a szabadidődet?
1: Nagyon szeretek sütni és külföldi recepteket kipróbálni, leginkább amerikai recepteket. Emellett nagyon szeretek régi könyveket olvasgatni és régi térképeket tanulmányozni, hogy hol helyezkedtek el az épületek, a különböző hotelek, éttermek. Leginkább az 1890-es évek, 80-as évek az, ami a kedvenc területem itt. Még emellett nagyon szeretek verseket írni, és szerintem egyébként a legszebb az az, amit pont a felvételi után írtam, ami hát eléggé ilyen szomorú, de azt mondták a többiek, hogy az a legszebb versem, mert hogy az tényleg szívből jött, hogy amit akkor éreztem, akkor leírtam, mert muszáj volt. És azzal mentem az egyik szóbelire, és nagyon megdicsértek a tanárok is, és rájöttek a tanárok ott az egyik szóbelin, hogy én valami hexametert használtam, amiről nem is gondoltam, hogy én úgy írtam azt a verset. Ezt ők mondták, hogy ez valószínűleg az.
0: Tudod fejből ezt a verset, hogy itt van nálad?
1: Itt van nálam. Pont itt van, mert ebbe a füzetbe írogattam a verseket.
0: Van kedves elolvasni?
1: Hát az a címe, hogy távoli láng, de ez tényleg a felvételi után készült, szóval az hangulata tényleg az, amikor megtudtam az eredményt, és nem arra számítottam, amilyen lett. Durran a kős, csendül a láng, melyben porrá vált hamu a vágy, mint alkonyatkor a végszava, a rendőr zendül a muzsika hava. Sikoltva nézve a távolba, a Dunába omló árokba, sem út, sem fák, semmi láng, így sóhajt a bustalány. Midőne utat koptatták, bús remények hajdanán, tova nézve a hajnalba, mely az álmok ajtaja, látva szívemben, mely ott lobog, továbbra is mi ott dobog, melytől repedezve dől a fal, s mi tovább visz, s a kell hajt. De ez nem biztos, hogy a végleges változat, mert szerintem ezt még átírtam.
0: Ettől függetlenül nagyon tetszik.
2: Good job.
0: Nagyon jó lett. És tényleg hexameter. Van hosszabb távon terved a versírással?
1: Nincs, ezt csak hobbiként csinálom.
0: És kinek szoktad ezeket felolvasni?
1: Családban szoktam, csak családban. Egyszer még megmutattam az egyik tanáromnak, de utána meg is bántam, mert nem tudom, valahogy ő annyira nem értékelte, mint ahogy én gondoltam. De ezért inkább csak családban szoktam.
0: Még egyszer kösz, hogy felolvastad.
1: Szívesen.
0: A családodról van kedved mesélni néhány szót?
1: Igen. Nekem két testvérem van, egy húgom és egy öcsém. Én mindkettőjükkel nagyon jól kijövök, bár az öcsémmel inkább ilyen anyáskodó a viszonyom, úgy értem, én nagyon szeretek róla gondoskodni. A húgommal pedig inkább ilyen testvéri a viszonyom, szóval vele normális.
3: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
0: Bianca, most hozzád fordulok. Hozzád is az lenne az első kérdésem, hogy mi hozott ide hozzánk a csapatba?
4: Én úgy kerültem ide, hogy édesapám hétköznaponként rengeteget megy A-ból B pontba, és pont Kossuth Rádiót hallgatott, és
5: veszitek fel a műsort. Az volt a legmeghatározóbb, mert adott egy ilyen eufórikus érzést, ami valahogy úgy éreztem, hogy mindig ezt akartam csinálni, mindig valami hasonlóval akartam foglalkozni így szabadidőmbe, amiben úgy hasznot is láttam, kézzelfoghatót.
0: És vannak elvárásaid vagy ambícióid a jövőre nézve a elkövetkezendő pár évre?
5: Ambícióim és hosszú távú tervek nincsen előttem, viszont nekem mindig az volt az önmagamról alkotott kép, hogy valami hasonló szellemi munkával akarok foglalkozni, és emiatt van egy ilyen bizonyítási vágy önmagam felé, meg van egy, ezt lehet ambíciónak mégis mondani, hogy én igenis erre vagyok alkalmas, és ezt akarom elvinni ebbe az irányba az én életemet.

0: Folytatjuk az új válaszutasok bemutatását. Leont és Toncsit ismerhetitek meg. Toncsi, te hogyan kerültél ide a válaszutakba?
1: Anyukám hallotta az egyik adásban a hirdetést. Előtte én is sokat hallgattam a válaszutakat, és mindig nagyon tetszett, hogy fiatalok ilyen mélyebb témákról tudnak beszélgetni. És mindig nagyon vonzott ez az egész rádiózás, és az, hogy értelmesen tudjak beszélni adott témákról. És mikor anyukám hallotta a hirdetést, hogy keresnek új embereket, akkor egyből szólt nekem, és innen már elég egyszerű a történet, ugye e-mailt kellett küldeni, és akkor bejöttem egy próbanapra, ami igazából nem is volt az, mert egyből beültem már beszélgetni, mert kellett egy ember, szóval egyből bedobtak a mély vízbe.
0: És mi a tapasztalatod már egy jó idejét? Vagy?
1: Én eddig nagyon szeretem, sokkal jobb, mint otthon lenni és csak házit csinálni, és tényleg, ahogy mondtam, ez engem nagyon vonzó, szóval örülök, hogy van egy ilyen lehetőség, amíg itt lehetek veletek, és szerintem ez a tapasztalat a későbbiekben is nagyon hasznomra fog válni.
2: Van valami olyan hobbid, ami kapcsolódik a rádióhoz?
1: Hát, ahogy nyilván ugye adásokban is hallhattátok, én színészképzőbe járok, tehát ott sokat beszélünk, és sokat adunk elő, és szerintem ez azért nagy részt kapcsolódik a rádiózáshoz és a beszélgetéshez.
2: Hogy a színészképzőt választottad?
1: Hát az egész úgy kezdődött, hogy hatodikban Farsangra csináltunk egy színdarabot, egy mini színdarabot az osztállyal, egy időutazós előadás volt. Nekem az egy nagyon felszabadító érzés volt, amikor kiálltunk a suli elé és előadtuk, és nagyon-nagyon élveztem. És már előtte is sokat jártam versmondó versenyekre, és magát a folyamatot, a verstanulást, a versírás nagyon szeretem. Ezért döntöttem úgy, hogy ebbe az irányba szeretnék tovább tanulni.
2: És megbántad azóta, vagy még ugyanúgy lelkesedsz iránta?
1: Egyelőre nagyon élvezem, hogy nem olyan, mint egy rendes iskola, hogy német óra után jön a töri, után egy matek, hanem vannak ugye szakmai tantárgyak, és ezért sokkal élvezetesebb lesz az egész, minden nap olyan, mint hogy egy táborba járnék be igazából.
3: És melyik iskolába jársz?
1: Én a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumba járok, egyértelműen a dráma szakra, mert minden év folyamban két osztály indul, egy A és egy B, a táncosok és a drámások.
2: És jó a közösség ott?
1: Szerintem nagyon más, mint egy normál gimnáziumban, mert itt az emberek nagyon elfogadóak, nagyon nyíltak, és fölöttünk járó évfolyamokkal is ugyanolyan jóba vagyunk, mint mondjuk az évfolyamtársainkkal, vagy az osztálytársainkkal sok esetben, mert nem úgy kezelnek minket, hogy jaj, mi kisebbek vagyunk, most akkor minket nem úgy kezelnek, mint a velük egykorúakat, hanem tényleg nagyon nyíltak.
0: Toncsi, te Erdélyből származol. Mikor jöttél Magyarországra?
1: Nekem a szüleim költöztek ki Magyarországra, ők itt ismerkedtek meg, tehát én soha nem éltem Erdélyben, de minden évben többször visszajárunk. Én azért Magyarországot érzem az otthonomnak nyilván. Nagyon-nagyon szeretek ott lenni. Ott van nyilván minden rokonunk, nagyszülők, unokatestvérek, mindenki, csak mi vagyunk itt. De ezt azért érzem így jobban otthonomnak, mert itt születtem, itt nőttem fel, itt élünk most is, és nyilván mivel ott nem vagyok annyit, nem ismerek onnan annyi embert, ezért nem tudok oda annyira kötődni.
0: És hogyha ki kéne valamit emelned, nagy különbséget, amire oda kell figyelned, van ilyen?
1: Szerintem nem nagyon van különbség Erdély és itt Magyarország között, nyilván mindenki tudja, hogy Erdély Magyarország része volt, ezért nem érzek akkora különbséget, de amikor itt vagyunk Magyarországon, és mondjuk egy buszon meghallom, hogy valaki telefonál, és mikor meghallom ezt az otthoni ízes tájszólást, akkor azért kicsit megdobban a szívem, nagyon jó érzés ezt hallani, és nagyon meg tudom különböztetni a magyarországi és az erdélyi akcentust. Például, amikor ott vagyunk anyukám szülőfalujában, általában oda megyünk, sokszor van, hogy jönnek magyarországi turisták, és sétálunk az úton, meghallom, hogy beszélgetnek, és egyből észreveszem, hogy ők innen jöttek Magyarországról, és nem erdélyiek, mert nagyon hallatszik valakinek az akcentusán, a tájszólásán, hogy ő honnan származik.
0: Hány testvéred van?
1: Nekem kettő testvérem van, két fiú testvérem, egy öcsém és egy bátyám. A bátyám jelenleg Bécsben él, ott tanul és dolgozik. Az öcsém meg velünk, itt Magyarországon, és ezen kívül rengeteg első, második és harmadik unokatestvérem van, mert anyukámnak három testvére van, és mind a három testvérének sok gyereke van, és ezért sokat unokatesózunk, mikor otthon vagyunk. Általában én vigyázok a kisebbekre, nagyobb unokatesókkal és az öcsémmel együtt.
2: És neked ez jó érzés, hogy te vigyázhatsz a kisebb unokatesóidra és az öcsédre, vagy ez inkább a terhedre van?
1: Én nagyon szeretek rájuk vigyázni, mivel keveset találkozunk, csak akkor, amikor hazamegyünk, de azért hetente, két hetente mindig videót csetelünk velük, és azért egy idő után fárasztó, de nagyon szeretem velük tölteni az időmet, és jó érzés, hogy rám merik bízni a kisebb gyerekeket is, mert tudják, hogy tudok rájuk vigyázni.
4: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
0: Leon, te hogyan kerültél ide a Válaszutakba?
3: Az anyukám hallotta a rádióban a felhívást, és kellett írnom egy e-mailt. Először nem értettem, hogy miért kell, meg miért lesz jó, csak egy plusz elfoglaltságnak láttam, viszont nagyon hamar rájöttem, hogy ez egy nagyon befogadó és pozitív közösség, és ide jöttem, és járok a mai napig.
0: Neked ez egy meglepetés volt, hogy itt ilyen jó közösség van, és jó hangulat, ahova szívesen jössz majd?
3: Igen, ez egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt. Én nem mindig szoktam megértetni magamat az emberekkel, viszont itt őszintén elmondhatom, amit gondolok, és ezt meghallgatják.
0: Tudom, hogy nagyon szereted a fizikát és az informatikát. Ezek iránti lelkesedésed hány éves korodban kezdődött?
3: Nagyon kicsiként, körülbelül 5-6 évesen, még nem tudtam ekkor olvasni, úgyhogy játékos módszerekkel kezdtem el. Először az informatikával foglalkozni, majd amikor már megtanultam olvasni, akkor pedig a fizika keltette fel az érdeklődésemet.
1: Te egyébként 6 évesen hogy találkoztál az informatikával, vagy a fizikával?
3: Az apukám informatikus, és ő ismertetett meg az informatikával. A fizikával úgy ismerkedtem meg, hogy anyukám vett nekem egy könyvet, ami a fizikáról szól, egy mesés keretbe ágyazva, és később jöttem rá, hogy ez valójában a fizika, és emiatt érdekel.
0: Angliában élsz félig, erről az életmódról tudsz nekünk mesélni?
3: Egyéni tanrendben tanulok, ami azt jelenti, hogy fél évkor és év végén vizsgáznom kell az addigi teljes éves anyagból. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy témazáró, csak nem az elmúlt 3 hétből, hanem az elmúlt fél évből kérdeznek.
0: De te ettől függetlenül jársz sima gimnáziumba?
3: Igen, ebben a rendszerben ugyanúgy megmarad a jogviszonyod az addigi iskoláddal, csak nem kell kötelezően bejárnod az órákra. Amikor itt vagyunk, akkor beszoktam járni.
0: Melyik iskolába jársz?
3: Én a Városmajori Gimnázium ének tagozatára járok.
0: És szépen énekelsz, Leon?
3: Egyre szebben.
0: Ez a kettős életmód az ilyen egyszerű dolgok, mint hogy a ruháim bepakolása. Gondolom Angliában és itt Magyarországon is vannak ruháid.
3: Igen, nálam arra kell figyelni, hogy ne fogjanak el a ruháim. Eredetileg nem volt kifejezetten sok mennyiségű ruhám, főleg nem póló, és ezért figyelni kellett arra, hogy ne fogjon el, viszont kint jártam konferenciákra, ahol ajándékként pólókat osztogattak, és lett egy szép nagy póló és tollgyűjteményem, amit aztán elosztottam a két ország között, és így most már mind a két helyen van elegendő mennyiségű.
1: És milyen érzés, hogy egyszerre két helyen is élsz?
3: Nagyon érdekes. Gyakorlatilag egyszerre látsz két különböző helyszínt, és emiatt világlátásmódot szinte egyszerre, mivel általában nem fél évet vagyunk itt, aztán fél évet ott, hanem pár hónapot itt, pár hónapot ott, ezért egyszerre látod a különböző változásokat mind a két országban. Ez az előnye, viszont van egy olyan hátránya, hogy az emberek hajlamosak azt hinni, hogy te egyik helyen sem vagy, mert Magyarországon úgy gondolják, hogy te kint vagy Angliában, Angliában meg úgy gondolják, hogy te még csak most jöttél Magyarországról, és lehet, hogy nem maradsz.
0: Magyarországon már picit úgy gondolják, hogy te fél lábbal vagy Angliában, Angliában meg azt hiszik, hogy még csak most teszed be a lábban.
3: Igen.
0: Te ezt hogy viseled?
3: Én egy rendkívül barátkozós típus vagyok, és emiatt ezt jól tudom kezelni, és nem igazán érződik a hétköznapjaimban. Ez inkább a szüleimnél érződik az üzletben, de nekem a hétköznapjaimban nem annyira tűnik fel.
0: Akkor te elég jól tudsz angolul?
3: Alap társalgásokat már tudok, középhaladó szinten vagyok, és ezzel a mindennapos társalgások nagy részét el tudom végezni.
0: A brit angolban.
3: A brit angolban. A brit akcentust még nem vettem fel.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy mit utánozni se tudod?
3: Nem is egyértelmű amerikai akcentusom van, hanem magyarországi iskolai akcentus.

0: Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ma az ifjabb generáció bemutatkozását hallhattátok. Én Kristóf vagyok, és a mai adásban itt volt velem
1: Bianca, Titi, Toncsi,
2: Leon
3: és Ambrus.

0: érdekel a rádiózás, van kedved velünk beszélgetni, és nem bánod, ha a hallgatók is megismerhetik gondolataidat, gyere el hozzánk. Nézd meg kedd délutánonként, hogy készül egy adás, ismerd meg csapatunkat. A több mint 10 éve működő ifjúsági rovatunkba elsősorban 14-16 éves fiatalok jelentkezését várjuk. Címünk vendégaháznál@mtva.hu.
1: Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, valamint hallgassátok adásainkat a Spotify-on, az Apple Podcast-en, valamint a mediaclick.hu internetes oldalon. A mai adást szerkesztette Diós Judit, a hangmérnök Kór István, valamint a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszönjük, hogy minket hallgattatok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hú, de sápat vagy, már megint hosszú volt az éjszaka.
2: Korán fekszem, nem iszom, nem dohányzom, mégis fáradt vagyok, fáj a fejem egész nap.
1: A vasad rendben van?
3: Bizony, ezek a vashiány tünetei is lehetnek. Töltse fel szervezete vasraktárát. A Ferretab Forte Plus C3 hatóanyaga, a vas 2 fumarát, a folsav és a C-vitamin közös erővel segítik a vasraktárak feltöltődését. Ferretab Forte Plus C. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa le betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Ferretab.hu.
4: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
0: Reklámot hallottak.
5: Kedves hallgatóink, ma délben a Diósgyőri Evangélikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Diósgyőr hazánk egyik legrégibb települése, ma Miskolc város része. Anonymus említi először, miután Árpád vezér seregével elhagyta Szerencset, és a Tapolca vizétől a Sajó folyóig terjedő földet Bors apjának Böngérnek adományozta a várossal együtt, amelyet Győrnek hívtak. A diósgyőri vár fénykora első Nagy Lajos király uralkodása idején kezdődött. Amikor a lengyel-magyar personálunió megszűnt, a magyar királynék nyaraló helye lett. Mária Terézia idején a vár szomszédságában telepedtek le felvidéki szlovákok és németajkú evangélikusok. Önálló gyülekezetük a millennium évében alakult meg. Templomukat 1902-ben szentelték föl, a templomépítő Nemes Károly lelkész emlékét tábla őrzi. A diósgyőri evangélikus templom 41 méter magas tornyában 3 harang lakik. A délidőben megszólaló 377 kilós harangot Zeltenhofer Frigyes mester műhelyében öntötték 1902-ben Sopronban.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Garami Zsuzsa, főbb híreink először röviden.
2: 25 éve 2001. szeptember 11-én történt az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terrortámadása.
1: 8 ember gyanúsítanak a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatban, a 10 éves ügy a Volán társaságokhoz köthető.
2: A privát online közösségi csoportokban zajló kereskedést ellenőrzi az adóhivatal.
1: Országos szabályozás hiány saját helyi rendelettel lép fel a szegedi önkormányzat az e-rolleresekkel szemben.
2: Felhős, hűvös idő lesz ma, estig több felé számíthatunk, záporokra, zivatarokra.
1: Következnek a részletek. A szerkesztő Kis Gábor. Ma van az Egyesült Államokat ért szeptember 11-i terrortámadás 25. évfordulója. 2001-ben az Al-Qaida merénylői eltérítettek 4 repülőgépet, 2 a világkereskedelmi központ Iker tornyaiba vezettek, a 3. a Pentagonba csapódott, a 4. pedig Pennsylvániában zuhant le, miután az utasok szembeszálltak a terroristákkal. A merényletekben 2977-en vesztették életüket. A terror ideológiája azonban nem tudta uralma alá hajtani a világot, Márta Renátó összeállítása.
3: 2001. szeptember 11-én az Al-Qaida szélsőséges iszlamista szervezet 19 terroristája 4 Kalifornia felé tartó utasszállító repülőgépet térített el. Röviddel azután, hogy azok a Massachusetts-i Boston, a New Jersey állambeli Newark, illetve Washington DC repülőtereiről felszálltak. Az összehangolt támadásban az eltérítők fegyverekként használták a repülőgépeket. 2 szándékosan a világkereskedelmi központ Iker tornyaiba vezettek New York belvárosában, 1/3 pedig a virginiai Arlingtonban található Pentagonba. A 4. repülőgép utasai és a személyzet tagjai telefonhívásokból értesültek a többi gép eltérítéséről, ezért ellentámadást indítottak a fedélzeten. Amikor az utasok megpróbáltak bejutni a pilóta fülkébe, az eltérítő pilóta, aki időközben az ország fővárosa felé változtatta meg a repülőgép útvonalát, a gépet egy mezőbe vezette a pennsylvániai Somerset megyében Shanksville település közelében. A becsapódást senki sem élte túl. 2001. szeptember 11-e alapjaiban változtatta meg a nyugati keresztény világot, és azt, ahogyan a mindennapjainkat éljük. Az elsők között a CBS News rádió tudósított az eseményről.
4: CBS News, I'm Nick Young. A disaster in downtown New York City. A plane has crashed into one of the 2 World Trade Center towers.
3: Becslések szerint a világ lakosságának csaknem 1/3, mintegy 2 milliárd ember a televízió, rádió és az internet közvetítésével szemtanúja volt a példátlan, megrázó eseményeknek. Az akkori elnök George W. Bush a World Trade Center Iker tornyait ért terrorcselekmény helyszínén beszélt 3 nappal a tragédia után. Én hallak titeket. A világ többi része is hall titeket. Azok, akik ledöntötték ezeket az épületeket, hamarosan mindannyiunkról hallani fognak. Az evakuálás közben 343 tűzoltó és 8 mentős vesztette életét. A World Trade Center romjainak eltakarítása és a mentési munkálatok közel 9 hónapig tartottak. A lerombolt ikertornyok helyén ma az alapterületükkel megegyező méretű 2 emlékmedence szökőkút áll, amelyekbe az áldozatok nevét vésték. A környék a 911 emlékmű mellett emlékmúzeumnak, az új One World Trade Center felhőkarcolónak és a megújult üzleti negyed épületeinek ad otthont. Köztük az Oculus metró vonatállomásnak, amely egy hatalmas, szárnyát kitáró fehér madárra emlékeztethet a béke jelképeként.
1: Európa vezetői is megemlékeztek szeptember 11-éről, mindannyian az együttműködés fontosságát hangsúlyozták a terrorizmus elleni harcban.
2: Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő az évforduló alkalmából Európa és Amerika összefogását méltatta. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az esemény évfordulóján úgy fogalmazott: a támadások elkövetői kudarcot vallottak, mert a demokrácia kiállta a próbát. Orbán Anita külügyminiszter arra emlékeztetett, hogy 25 éve a bizonytalanság a mindennapok része lett. A biztonságot, a szabadságot, az egymás iránti szolidaritást ma sem vehetjük természetesnek.
0: Kossuth Rádió.
5: Újra mindenkié.
1: 8 ember gyanúsított meg a Nemzeti Nyomozóiroda abban a korrupciós és pénzmosási ügyben, amelyben a hatóságok szerint a Volán társaságokat legalább 10 milliárd forintos vagyoni hátrány érhette. Előzetes letartóztatásba egyelőre senki nem került. Részletek Sipos Ildikótól.
5: A Nemzeti Nyomozóiroda korrupció és gazdasági bűnözés elleni osztályán 2 hónapja felgyorsították a nyomozást, csütörtökön pedig jelentős előrelépés történt az ügyben, mondta Kész Varga Mónika, az NNI szóvívője a kontroll műsorában.
6: Eddig ismeretlen tettesekkel szemben zajlott a nyomozás, azonban fordulópont következett be ebben. Összesen 8 személynek a gyanúsított kihallgatása már meg is történt.
5: Kész Varga Mónika konkrét gyanúsítottakat nem nevezett meg.
6: A Volán társaságokhoz köthető cégvezetőkről van szó, illetőleg a Volán társaságukkal kapcsolatban álló beszerzői, illetőleg beszállítói, valamint pénzmosó cégeknek a vezetőiről, és egyetlen egy szemét ugye valóban mi is kiemeltünk a közleményünkben, ő pedig nem más, mint ugye a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-nek az egykori vezérigazgatója.
5: Az NNI szóvivője nem erősítette meg, de nem is cáfolta, hogy ez a gyanúsított Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezetője. Az adásban szóba került Jelinek Dániel ingatlan befektető neve is, de ez sem erősítette meg az NNI.
6: Az sem kizárt, illetőleg hát terveink között szerepel, hogy további személyeknek egyébként a gyanúsítása is megtörténhet, és eljuthatunk egyébként akár még feljebb lévő kapcsolatokhoz is.
5: A kontroll műsorában Galgóci Ferenc civilok nyomozó felvetette, hogy a korrupciós rendszer egy volt miniszterhez is elérhet, de ezt az információt sem erősítette meg a nyomozóhatóság. A korrupciós ügy háttere az, hogy a Volánnál a gyanúsítottak legalább 10 milliárd forintos vagyoni kárt okoztak azzal, hogy 2015 és 2018 között jelentős túlárazással több mint 600 autóbuszt szereztek be. Az adatok szerint a pénzből több más mellett ingatlan projekteket finanszíroztak, és nagyértékű autót vásároltak a gyanúsítottak.
1: Már 47 embert hallgattak ki gyanúsítottként az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. Jelenleg 7 vannak letartóztatásban.
2: A központi nyomozó főügyészség közölte, újabb 14 embert gyanúsítottak meg az ügyben. Gyanúsítottként hallgatták ki Veres Tibort, a Wallis csoport alapító elnökét is. A 24.20 szerint az üzletembert vesztegetéssel gyanúsítják, szabadlábon védekezhet.
1: Az előző kabinet túlárazott szerződéseinek felülvizsgálata után rövidesen több ügyben is feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be a szaktárca vezetője a Kossuth Rádióban. Tanács Zoltán a felkelőben konkrét ügyekre is kitért, Harcsás Geiger összefoglalója.
7: Abszolút reálisnak látszik az, hogy évente több 10 milliárd forintot tudjuk növelni a kutatásfejlesztés forrásokat.
8: Mondta a Tudományos és Technológiai Miniszter a Kossuth Rádióban. Tanács Zoltán a Felkelő című műsorban jelezte, a hosszú távú cél, hogy 3%-ra emelkedjen a most 1,3%-os GDP arány. Úgy fogalmazott, a kutatóhálózat káváriája 2019 óta tart. A jelenlegi modell jó elemei közé sorolta a hosszú távú finanszírozást és a kiszámíthatóságot. Ugyanakkor kifogásolta, hogy a HONREM megalakításával az előző kabinet egy sajátos jogállású intézményt, lényegében egy kekvát hozott létre, amelyre a minisztériumnak nincs közvetlen ráhatása.
7: Azon túl, hogy mi kifejeztük a minisztérium és a kutatóközösség álláspontját, hogy a jövőt más vezetéssel képzeli el az egyik kutatás, nem tudjuk utasítani őket, hogy távozzanak, nem tudjuk őket felmenteni. Jeleztük ezt a szándékunkat, feléjük, hogy szeretnénk ez ügybe egy előrelépést elérni. Én azt érzem, hogy az utóbbi hetekben erre, mintha lenne nyitottság, és meglátjuk a következő 1-2 hétben történik-e valami konkrét a mezőgyben.
8: A miniszter az előző kormány túlárazott szerződéseinek felülvizsgálatáról is beszélt. Példaként említette a 100 milliárd forintba került gondos óra programot, amelyet szerinte az összeg feléből is meg lehetett volna valósítani. Tanács Zoltán közölte, több ügyben is feljelentést tesznek.
7: Egy P2M nevű cég szerződéseivel kapcsolatban találtunk nagyon komoly szabálytalanságokat. További egy nagyon jelentős problémának tartom én az ingatlan projektet. Ezzel kapcsolatban is készül egy feljelentéstervezet. Itt körülbelül 22-3 milliárd forint költődött el úgy, hogy igazából újra kellett kezdeni a projektet lényegében. Tehát egy alapmodulon kívül nem sok valódi modulja működött a rendszernek. Erről részletesen be fogunk számolni.
8: A tárca vezető szerint súlyos örökséget kaptak az előző kormánytól. Hozzátette ugyanakkor, hogy az év végéig feszes gazdálkodással 7-7,5% körül alakulhat a költségvetési hiány, így várhatóan növelni tudják a célokra szánt forrásokat. Tanács Zoltán a következő időszak terveiről is beszélt.
7: el tudjuk kezdeni digitalizálni a közigazgatás működését, kijönnek azok a pályázatok, amik valóban a vállalkozások digitalizációját érdemet tudják támogatni, elkezdenek a képzési programokba beépülni, a digitális kompetenciákat fejlesztő kurzusok, tananyagok, és bízom benne, hogy azt érzik majd az emberek, hogy jó irányba indultunk el tényleg, és nem csak az első három hónap során, hanem az első egy év során is.
8: A közigazgatásban több vezetői pályázatot hirdetnek, jegyezte meg a miniszter, aki szerint a területen új működési modellre, digitális átállásra és a szabályozás egyszerűsítésére van szükség.
1: Közös javaslatcsomagot dolgoznak ki a főváros belső kerületei a szociális krízis kezelésére, tájékoztatott a főpolgármester a közösségi oldalán.
2: Karácsony Gergely több belvárosi városrész vezetőjével egyeztetett közbiztonsági és szociális kérdésekről. Mint írta, a kerületek támogatják az erősebb utcai rendészeti jelenlétet. A főpolgármester hangsúlyozta, a közterületi drogfogyasztás és a palackgyűjtés problémája is a szociális helyzetben gyökerezik, és azokra csak az állammal közösen találhatnak valódi megoldást. Az önkormányzatok együttműködő partnerek kívánnak lenni a közbiztonság erősítésében, a szociális válság felszámolásában, tette hozzá.
1: Öt jelölt neve került nyilvánosságra az Alkotmánybíróság négy megüresedett helyére. Szeptember 1-jével szűnt meg a megbízatásuk, miután a Tisza párt alaptörvény módosítása nyomán életbe lépett az alkotmánybírákra vonatkozó 70 éves felső korhatár. A jelöltek parlamenti meghallgatását hétfőn tartják, döntés kedden lehet, Dercsinyi Dávid összefoglalója.
9: A Tisza csütörtök este nevezte meg alkotmánybíró jelöltjeit. Konoszki Nóra, az MTA doktora, alkotmányjogász. Ligeti Miklós, büntetőjogász, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója. Kovács András György, kúriai tanácselnök bíró. Orosz Árpád Gábor, tanácselnök bíró, polgári jogász. És Szomora Zsolt, habilitált egyetemi tanár. Szeptember 1-jével távozott az Alkotmánybíróság elnöke, Polt Péter, egykori főügyész, illetve Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán alkotmánybírók. Hende Csaba pedig már júliusban távozott az Alkotmánybíróságról. Az Alkotmánybíróság értelmezi az alkotmányt, és nem mindegy, hogy milyen jogi, filozófiai, társadalomfilozófiai álláspontot képvisel, vázolta fel a jelöltek személyének jelentőségét a Krónikának, Mikesz Dániel politológus. Hozzátette. A Fidesz szűkítette az Alkotmánybíróság jogköreit, és korábban aktív politikusok, akár miniszterek lettek a testület tagjai. A Fidesz sosem egyeztetett az alkotmánybírókról az ellenzékkel, kétharmaddal megszavazta őket, és most a Tisza is megválaszthatja a saját jelöltjeit. Miket szerint lényeges, hogy visszaálljon a közbizalom az Alkotmánybírósággal szemben.
10: Például Klonowski Nóra esetében, vagy Ligeti Miklósnál azért az is felvethető, hogy ezért nem feltétlenül fognak ők beállni mondjuk a Tisza mögé, hiszen a korábbi szakmai munkásságuk azt mutatta, hogy akár képesek lehetnek kritikusak lenni a fennálló hatalommal szemben is.
9: A Tisza hamarosan széles körülnek ígért, hosszabb alkotmányozásba kezd, és az is kérdés, hogy esetleg nagyobb hatáskört szánnak-e ebben az alkotmánybíróságnak, teszi hozzá a politológus. Ahogy az is fontos részletkérdés Mikesz Dániel szerint, hogy az új alkotmányt hogy fogadja el majd a Tisza, és hogy a most megválasztandó alkotmánybírák kitölthetik-e a 12 éves mandátumukat.
1: Öt ember meghalt, további 67 pedig megsebesült, amikor orosz drón csapódott egy bevásárló központba az ukrajnai Pavlorodban.
2: A támadás fényes nappal történt, amikor az utcák tele voltak emberekkel. Az ukrán belügyminiszter Iván Vihivszki arról számolt be, hogy a becsapódás üzleteket és járműveket is érintett.
1: Megsemmisítette a Hezbollah síita szervezet egyik stratégiai föld alatti létesítményét egy dél-libanoni hegy belsejében az izraeli hadsereg.
2: A több mint 5 kilométer hosszú alagútrendszer felrobbantásához 1100 tonna robbanóanyagot használtak fel, ami még 40 kilométeres távolságban is érezhető lökés hullámokat keltett. Az akcióban a Hezbollah fegyveresei mellett feltehetően meghalt az iráni forradalmi gárda legalább 10 tagja is, köztük 2 magas rangú tiszt. Benjamin Netanyahu kormányfő szerint a 2 évtizeden át épült bázis felszámolásával lezárult a dél-libanoni biztonsági övezet kialakítása.
1: A legszélsőségesebb forgatókönyvek szerint már a jövő év végére kicsúszhat az ellenőrzés alól a mesterséges intelligencia fejlődése. Erre figyelmeztetett az amerikai Anthropic vállalat nemrég felmondott brit kutatója, részletek Brieska Dánieltől.
11: A 27 éves Jacob Coxon azzal vádolta az ágazat vezetőfejlesztőit, hogy felelőtlenségükkel az emberiség jövőjét teszik kockára. Az X-en azt írta, hamarosan olyan rendszerek jöhetnek létre, amelyek képességei meghaladják az emberét, és a technológia akár az emberiség pusztulásához is vezethet. Az Anthropic legfőbb riválisának számító OpenAI kutatási vezetője pedig aggasztónak

0: lassítani a modellek fejlesztését.
1: Az Egyesült Államokban is és Európában is vannak olyan törekvések, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztést vissza kell fogni, szigorúbb keretek közé kell vonni. Csak hát ugye ezek bürokratikus intézkedések, ez egy jogalkotói folyamat, ami lassú, és a kérdés az, hogy nem késtünk el ezzel már is.
0: Koi Tamás úgy látja, az elsődleges veszélyforrást az AI által végrehajtott autonóm kibertámadások jelenthetik a jövőben.
2: Súlyos buszbaleset történt tegnap Svájcban. 5-en meghaltak és 40-en megsérültek, közülük 3-an súlyosan, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland turistákat szállító busz.
3: A járművön 45-en utaztak, egyelőre még nem tudni pontosan, hogy mi okozta a szerencsétlenséget az alpesi régióban történt tragikus balesetben. A hírek szerint az útszakaszon éppen az útburkolatot újították fel, ezért a forgalom csak váltokozó irányban haladt és útszűkületen kellett áthajtani. A busz a szalagkorlátnak ütközött, majd letért az útról és az oldalára borult.
4: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: 100 új gyár építését ígérte még 2025-ben a korábbi kormány. Később a volt nemzetgazdasági miniszter már 150 beruházásról beszélt. A valóságban azonban a tervezetnek alig harmada készült el. A 24.hu újságírója saját adatbázisban követte végig a program eredményeit, melyekről ma reggel a Felkelőben beszélt Falucska Ivett összeállítása.
5: Meghirdetjük a 100 új gyár programot, mert csak így tudjuk biztosítani, hogy minden magyarnak, aki dolgozni akar, a jövőben is legyen munkája.
6: Orbán Viktor volt miniszterelnök a tavaly februárban megtartott évértékelő beszédében 2025-öt a gazdasági áttörés évének nevezte, és bejelentette a 100 új gyár programot. Részleteket akkor nem közölt. Másnap a volt külgazdasági és külügyminiszter Szijjártó Péter már tényleges megállapodásokról beszélt.
7: Az ehhez szükséges megállapodásokat a magyar és külföldi vállalatokkal már részben meg is kötöttük, és a tárgyalások is jól állnak.
6: Később egyes kormányzati nyilatkozatokban a számokat 150-re bővítették. A valóságban ugyanakkor a fejlesztéseknek csupán alig harmada valósult meg. Erről beszélt a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában Szegő Iván Miklós, a 24.hu újságírója, aki kollégáival több hónapon át gyűjtötte az adatokat.
8: Mi azt néztük, hogy 25 január és 26 február között hány új gyár készült el, amit át is adtak, illetve olyan fejlesztés, ami nem új gyár, de mondjuk a kecskeméti Mercedes második gyára az olyan, mintha egy új gyár lenne, tehát ebből 46 készült el.
6: Hangsúlyozta, a tavalyi év különösen rosszul sikerült. Szerinte korábban gazdaságfejlesztési terv nélkül is megvalósult évente legalább 80-100 új beruházás. Kutatásaik alapján kiderült, hogy a volt kormány által bejelentett fejlesztési összegek sem egyeztek a valósággal.
8: Kiderült, hogy például a HIPA, ez a Nemzeti Befektetési Ügynökség, évente 13-10 és 7 milliárd eurós beruházásokról adott hírt, és megnéztük a Nemzeti Bank statisztikáját a fizetési mérlegben, ugye az FDI-t, a Foreign Direct Investment, tehát a külföldi működő tőke befektetést minden évben regisztrálják, és ez körülbelül fele akkora a valóságos összeg, mint ami elhangzott a bejelentéseknél.
6: Szegő Iván Miklós úgy fogalmazott, kutatásaik szerint az elkészült beruházások alacsony termelékenységet eredményeztek, így a magyar gazdaság hatékonyságát és valódi növekedését nem segítették annyira, mint azt tervezte az előző kormány.
2: Újraindulnak a tárgyalások a Siemens mozdonyok beszerzéséről, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
3: Vitézi Dávid elmondta, bár elődje Lázár János leállította a 115 darab jármű beszerzéséről szóló tendert, a MÁV annyira károsnak gondolta a döntést, hogy azt végül nem mondta fel. A szerződés így jelenleg is érvényes, ezért most újraindították az egyeztetéseket. A cél, hogy kiderüljön, lehet-e még kedvező feltételekkel új gépeket vásárolni a német vállalattal kötött keretmegállapodás alapján.
2: Járványügyi nyomozásban vizsgálja a Nébih, hogyan juthatott be két hazai csirketelepre a Baromfi Pest is. Az előzetes információk szerint az állatállomány megkapta a szükséges védőoltást. A vírus miatt mintegy 220 ezer madár leölését rendelt el még kedden az országos főállatorvos, Nagy Viktória összefoglalója.
9: Továbbra is csak a két baromfi állományban került megállapításra a Baromfi Pest is Fülöpházán.
10: Mondta az országos főállatorvos, aki emlékeztetett, a hét elején igazolta a Nébih két Bács-Kiskun megyei állományban a Baromfi Pestist. más telepen eddig nem jelent meg.

0: a betegség. Nemes Imre kiemelte, várhatóan ma befejeződik az állományok felszámolása, a fertőzött telepek körül pedig védő és megfigyelési körzeteket alakítottak ki. Hozzátette, a baromfipest is egy gyorsan fertőző vírus, amely az egyik legnagyobb gazdasági károkat okozó betegség. Idehaza a baromfi telepeken kötelező ellene vakcinázni.
1: A baromfipest is az csak közvetlen állatállat kontaktussal fertőz, illetve vagy takarmánnyal, vagy fertőzött ivóvízzel, a vírussal fertőzött eszközökkel, járművekkel, de emberek ruházatán, lábbelén is terjedhet.
0: Az elmúlt években Európa több országában, legutóbb például Németországban regisztrálták a vírust, tette hozzá Nemes Imre.
1: A baromfipestisnek egy különleges, nagyon fertőző vírusa jelent meg a tagországokban. Ezt mi is vizsgáljuk, hogy a magyar telepeken fertőzést okozó vírus az melyik csoportba tartozik.
0: Az országos főállatorvos elmondta, az eddigi információik szerint mindkét telepen megvolt a szükséges vakcinázás, ezért a járványügyi nyomozásban azt is vizsgálják, hogyan betegedhettek meg az állatok. Nemes Imre felhívta a baromfitartók figyelmét, hogy a megelőzés érdekében fokozottan ügyeljenek az előírások betartására és a vakcinázásra. Ez a háztáji állatok esetében is javasolt. A megbetegedésre utaló jeleket haladéktalanul jelezni kell az állatorvosuk felé.
1: Hogyha az állattartók betartják a jogszabályok szerinti vakcinázási protokollokat, akkor reményeink szerint nem kell számolni nagyobb járvánnyal, de a biológiában bármi lehet.
0: Nemes Imre kiemelte, a baromfipest is más állatokra, illetve emberre teljesen veszélytelen, és a magyar baromfi termékek is biztonsággal fogyaszthatók.
2: Országos szabályozás hiány saját helyi rendelettel lép fel a szegedi önkormányzat a sok balesetet és számos veszélyes közlekedési helyzetet okozó e-rolleresekkel szemben. A Csongrádi megyeszékhelyen komoly pénzbírsággal büntetik a szabályszegőket, Nagy Margit tudósít.
3: Szeged toleráns város, de meg kell húzni a határt a szabadság és az anarchia között. Ezt írt a közleményében Binszki József várospolitikai alpolgármester a rollerek használatára vonatkozóan, hiszen járdán, úttesten, bicikliúton mindenütt nagy sebességgel közlekednek a rolleresek. Vannak azért kivételek közöttük is.
4: Én is rolleresek közé tartozok, de az Ebránál leszállok. Ha látom, hogy még át is érnék, akkor is úgy vagyok vele, hogy ne veszélyeztessem a helyzetet.
3: Egy szegedi férfi örül, hogy gyerekei nem rollereznek.
5: Mert amit látjuk, az néha egészen ijesztő. Kisgyerekek is mennek a bérelhető rollerrel, aki elvileg nem is bérelhetné ki. Vannak orvos ismerőseim, egészen durva balesetek történnek, olyan új műtéti eljárásokat kell kidolgozni, ami kifejezetten a rolleres balesetek miatt szükséges.
3: A szegedi városvezetés évek óta várta a rollerek használatának országos szabályozását, ám mivel ez nem történt meg, saját hatáskörben döntöttek, nyilatkozta a Krónikának Binszki József alpolgármester.
6: Sem a járdán, sem az egyéb kizárólagos gyalogos forgalomra nyitva álló területeken ilyen járművekkel nem lehet közlekedni. Tavaly novemberben fogadtuk el, de január 2-től lett hatályos, viszont egy rendkívül hosszú felkészülési időt biztosítottunk. Egy hónappal ezelőtt körülbelül tértünk át a bírságolásokra. A közterület felelők bírságol. Tekintettel arra, hogy a KRESZ a kerékpárosok részére egységesen fix 47 000 forintos helyszínbírságot ír elő, és bár a mi rendeletünk lehetővé teszi, hogy 0-tól 50 000 forintos helyszínbírságot alkalmazunk, de úgy gondoljuk, hogy ha a kerékpáros 47 000-et kap, akkor egy elektronos roller sem kaphat kevesebbet. Lehet a járdán kerékpározni, rollerezni 47 000 forintért. Olyan 150-200 körüli helyszínbírságunk volt, ezt ennyiszer kell megszorozni 47 ezerrel.
3: A megkérdezettek szerint jogos a magas bírság kiszabása.
7: Teljesen jogos, tehát a gyalogos területen igenis szálljanak le, tolják, mint ahogy a bicikliseknek is kell vagy kellene.
4: Egyetértek vele, ugyanúgy vonatkoznak rájuk is a szabályok.
3: A rollerek sebességét korlátozni nincs joga az önkormányzatnak, az a rendőrség dolga. Ennek ellenére az eredmények már láthatók, mondta az alpolgármester, hiszen a híres sétáló utcán, a Kárász utcán és a belváros többi részén már nem látható gyalogosok között száguldó rolleres.
2: Több száz doboz csempész cigarettát és egy fegyvert találtak a pénzügyőrök egy autóban Budapesten.
8: Két férfi fekete nejlonzsákokat pakolt a járműbe, majd amikor meglátták a járőrautót, elszaladtak. A NAV munkatársai átvizsgálták a gépkocsit, amelyből 700 ezer forint értékű dohánytermék és egy lőfegyver is előkerült. A pénzügyőrök az árut lefoglalták, az elkövetők ellen eljárás indult.
9: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
2: aki pedig ezeket prezentálja, az Fejér Balázs.
9: Köszöntöm a hallgatókat. Tegnap befejezte szereplését a magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokságon, miután a negyed döntőben 108-56-ra kikapott a címvédő Egyesült Államoktól. Magyar csapat egyébként VB-n 40 év után jutott be újra a legjobb 8 közé. A szövetségi kapitány Völgyi Péter így értékelt az amerikaiak elleni mérkőzés után.
10: Nagyon jól játszott az amerikai csapat, mi meg súlytalannak bizonyultunk, hiszen nem csináltuk meg azokat az ütközéseket, taktikai fautokat, az, hogy le tudjuk őket lassítani. Rengeteg üres dobást hibáztunk el. Egy ilyen szintű csapat ellen akkor tudtuk volna szorosabb mérkőzést játszani. Sikerült őket felbosszantani, kizökkenteni a saját játékukból, az a rengeteg üres hárompontos dobás kísérte, amit elhibáztunk.
9: A budapesti Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban ma kezdődik és vasárnapig tart az atlétikai világdöntő, amelyet első alkalommal rendeznek. A versenyen a számos világklasszis mellett természetesen ott lesznek a sportág hazai kiválóságai is. Így a fedett pályás Európa-bajnok futó Molnár Attila, aki egyéniben 400 méteren, valamint a 4x400 méteres vegyes váltóban is rajthoz áll. Most Molnár Attilát hallják.
11: Nagyon izgatott vagyok. Mindenkitől azt hallom vissza, hogy azért, mert ez az első, ez a legeslegelső, és ez egy ilyen senki által nem behatárolható dolog, hogy mi lesz itt. Ezért mindenki nagyon várja. Szezon vége azért ezt is érezni. 35-ször nagyjából beálltam a Rajtbrokba idén, és egy meglátjuk, de mindenképpen tervezek robbantani valamit.
9: A labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának első fordulójában tegnap a Leipzig 4-1-re alul maradt a BL Újonc olasz Como otthonában. A lipcseieknél Willi Orbán végigjátszotta a meccset. A Manchester United az Old Traffordon múlta fölül 4-0-ra a bajnokok ligájában szintén most először induló azari Szabak csapatát. A Bayern München 5-0-ra kijutotta az Allianz Arénában a norvég Bodø Glimt együttesét. A francia Lens a Slavia elleni 3-2-es győzelmével tért haza Prágából. A holland PSV Eindhoven nem bírt a vendég ukrán Saktár Donetszkkel, csak úgy, mint Isztambulban a török Fenerbahce az olasz Rómával. Mindkét összecsapás 1-1-es döntetlennel ért véget. Köszönöm figyelmüket!
12: Közlekedés.
8: Kamion és autó ütközött a Komárom-Kisbér csomópont után az M1-es autópályán Budapest felé. A 80-as kilométernél a belső sávot lezárták, több mint 3 kilométeres a torlódás. Ugyancsak az M1-es autópályán a főváros felé a kiépített terelésben Tata és az M0-as autóút között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávban nehéz az előrejutás. A torlódás már a terelés előtt elkezdődik, így személyautóval érdemes a 85-ös kilométernél a Komárom-Kisbér csomópontnál lehajtva az 1-es főúton kerülni.
2: Most pedig jöjjenek a fővárosi utak hírei.
13: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset történt a Baross utcában a Kávária térnél. Mindkét irányban fennakadásra kell számítani. Tart a helyszínel és a Soroksári úton, befelé a Koppány utca előtt. Itt csak a külső sáv járható. Mától a 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
12: Időjárás.
2: Hogy meddig esik, mennyit esik, azt Molnár Csilla mondja el.
14: Egyértelműen megérkezett az ősz, köszöntöm Önöket. Úgy néz ki, a következő napokban a nyár nem is kacsint vissza. Ma egyébként a szervezet is megérezheti ezt a változékonyságot, hiszen kettős fronti hatásra kell készülni. Elért bennünket egy hideg front és egy mediterrán ciklon is kialakult. Jelenleg még inkább a nyugati és középső területeken csapadékos az idő, ez a rendszer viszont húzódik majd kelet felé. Ott kisebb mennyiségben, de számíthatunk azért csapadékra záporok, zivatarok formájában. Keleten ma még a 30 fokot is elérheti a hőmérséklet, nyugaton, északnyugaton viszont néhol a 20 fokot sem. A hétvégén pedig már mindenütt csak 20 fok környékén alakulnak a csúcsok. A csapadékhajlam csökken, de még a jövő héten is azért elő-elő fordulhatnak záporok, zivatarok. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
2: A Déli Krónikát hallották, a Krónika szerkesztője Kis Gábor és a bemondó Garami Zsuzsa nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímát hallották, viszont hallásra 17 óra 30 perckor az Esti Krónikában.
15: Műsorajánló.
12: Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
15: Műsorajánlót hallottak.
12: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kulcskérdések.
15: Mi a tétje?
12: Miért fontos?
15: Mit jelent?
12: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
13: Jó napot kívánok, ez itt a Kulcskérdések, a mikrofonnál Benyó Rita. 25 éve ezen a napon 4 eltérített utasszállító repülőgép néhány óra alatt megváltoztatta Amerikát, és vele együtt a világot. Közel 3000 ember meghalt, összeomlott a World Trade Center 2 tornya, támadás érte a Pentagont, de szeptember 11-ével nem csak épületek omlottak össze. Megrendült az Egyesült Államok biztonságérzete is. Ami ezután következett, a terror elleni háború, Afganisztán és Irak, a Patriot Act, a megfigyelés kiterjesztése, a repülésbiztonság teljes átalakítása máig velünk vannak. És felvetett egy ennél is nehezebb kérdést. Mi történik egy szabad, demokratikus társadalommal, amikor megtámadják? Meddig mehet el az állam a biztonság érdekében, anélkül, hogy éppen abból adna fel, amit meg akar védeni? Erről beszélgetünk Bombere Krisztával, aki 25 éve New Yorkból tudósított a támadáskor, és Feledi Botondal, a külügyi intézet vezetőjével. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és tegeződni fogunk, mert korábban kollégákként mindenkivel tegeződtünk eddig is. Először arról beszéljünk, hogy mindenkinek általában van erről egy ilyen reflektorélménye. Krista, te biztosan vissza tudsz emlékezni, hogy abban a pillanatban, amikor becsapódtak a repülők, akkor hol voltál?
16: Hát az elsőnél még otthon, néztem a tévét, mint a világon a legtöbben, zavartan, ugye az Orson Welles-i rádiósót idéző érzésekkel, hogy ez vajon valóság, vagy valami kamu, de oda van írva, hogy live. És aztán engem nagyon hamar felrázott ebből az álomból Pignicki Réka, aki az épi tudósítója volt, akkor épi riportere New Yorkban, magyar származású amerikai dokumentumfilmes, aki fölhívott, és azt mondta, hogy Krista, indulás kifelé. És akkor onnantól tudtam, hogy helyzet van.
13: Botan?
17: Én többé-kevésbé boldog jogászhallgató voltam akkoriban Budapesten, és arra emlékszem, hogy a Károlyi kerten átsétáltunk, ugye jöttek ezek a susogó beszélgetések ott mellettünk, hogy lehetett érezni a levegőben, és amint beértünk az egyetem aulájában, a portás fülke körül tömeg állt, és akkor én is odaszegődtem, és a portásnak a nagyon picike, jó esélye, fekete-fehér tévécskéjén néztük az első képeket annak idején.
13: Mi volt az a pillanat, ami 25 év után is mondjuk a legerősebb benned?
16: Nyilván az a fizikai élmény, ahogyan jön felém a porfelhő. És pont valakinek idéztem a napokban, hogy amikor a nepáli felvételeket néztem, és láttam, hogy jön ez a nagy, fekete, megállíthatatlan, nyilvánvalóan mindenki számára, aki nem tud elszaladni, pusztító, és abban a pillanatban felfogod, hogy mennyire pusztító jelenség, akkor ez az érzés visszajött. Nyilvánvalóan mi akkor nem tudtuk még, amikor jött, hogy veszélyben vagyunk ettől, vagy nem. Nem voltunk fizikailag nagyon durván veszélyben, mindenki ment, ahova tudott. Én a brooklyni oldalon voltam, úgyhogy engem kevésbé is ért, mint aki közvetlenül a Ground Zero környékén, de nyilván ez a fizikai élmény az, ami a zsigeri szinten visszajön. Meg az a szag. Amit nagyon ritkán éreztem azóta életemben.
13: Most a 25. évfordulóra egy dokumentumfilm miatt te újra nézted a felvételeket. Volt olyan, amire egyáltalán nem emlékeztél, vagy nagyon másként éled meg 25 évből visszanézve?
16: Talán azt, és erről fogunk beszélgetni, ugye ennek van egy tágabb geopolitikai környezete is, kulturális, politikai változások, az az összefogás, az a metaforikusan mindenki egymás kezét fogta abban a városban, és úgy éreztem, hogy ez a közösség, és az az összetartás, és az az empátia, az megtörhetetlen, és az az együttérzés, ami később bármely fölösleges halottal kapcsolatban a New Yorkiakat eltöltötte.
13: Ugye ez azonnal bizonyos szempontból politikailag is megmutatkozott, mert hogy Bushnak valami 90% körüli támogatottsága lett. Mennyire természetes ez, és akkor ezt most már tőled kérdezem, Feledi Botond, hogy ilyenkor a társadalom az nem széthúz, vagy nem pedig egy társadalmi káosz következik be, politikai káosz következik be, hanem beáll egy személyben a vezető mögé.
17: Azt gondolom, hogy ebben az Egyesült Államokat azért külön kell tekintsük, és az, amit te is alaptapasztalatnak mondasz, ez azért odaállt egy jóval erősebb társadalmi kohézióban, egy sokkal jobban az alulról fölfelé szerveződés, az önkéntesség, a charity-re szoktatott amerikai társadalomban máshogy működik. És 2001 ebből a szempontból még pont annak a hidegháborús utókorszaknak volt ugye pont a zárása, amiben az amerikaiak még ugye emlékeztek Pearl Harborra, emlékeztek a Kennedy elleni gyilkosságra, de igazából az ő élménysorozatukban hozzánk, európaiakhoz képest, az, hogy őket a saját területükön támadás ér, egy jóval ritkább esemény. Tehát ilyen szempontból indokoltabb az, hogy össze is tudtak fogni, és működött is ez a reakció.
18: Mennyire volt, vagy mennyire a jelen pillanatig érezhető az immunrendszer az amerikai társadalomban, ugye egy olyan, amit most már említesz, hogy nem volt hasonló emlékezetük, de közben meg az is benne van, hogy épp egy nagyon erős demokráciát ér egy támadás, tehát lehet, hogy egy csomó mindent egyszerűen nem ismernek, amit a világ boldogtalanabb fele, vagy akár bármilyen diktatúrát megélt fél, sokkal jobban ismer, és akár könnyebben alkalmazkodik.
17: Európa ekkor azért túl volt a szovjetek által finanszírozott hidegháborús terrorhullámokon, vörös hadsereg frakció és társai. Tehát ez egy elég elfeledett része Európa történetének, de itt azért erre volt cégvezetők családja, gépeltérítések sorozata, ugye gépek, amik több helyen leszállnak eltérítve. Tehát hogy egy elég komoly európai történet volt, amit nagyjából a 90-es években, főleg az akkor felnövekvő generáció már nem érzékelt, nem kezelt. Tehát ehhez képest az, ami itt áthuzalozódik mind Európában, mind az Egyesült Államokban ezzel kapcsolatban, az ugye azért lett aztán még nagyobb hullám, mert becsatornázódik a digitalizációnak az első hullámába. Tehát ahogy ez összeér.
16: Nekem egy személyes élményem van, és kettő az inkább politikai és katonai, amit olvastam. 17 percről beszélünk, Rita. 17 perc alatt változott meg az Egyesült Államokban a mindset azzal kapcsolatban, hogy hogyan néz ki a jövő, és mi elképzelhető, ami addig elképzelhetetlen volt. Az első becsapódás után az emberek fényképezték, mentek tovább a dolgukra, Robert Mueller, az FBI akkor egy hete vezetője éppen az Al-Qaidáról beszélgetett az új kollégáival, és mondták neki, hogy egy gép csapódott az egyik toronyba, és ment tovább minden, hogy hát pedig olyan szép tiszta levegő, vajon mi történt. Egy nagy katonai akciót, ilyen próbát csináltak valahol azzal kapcsolatban, mi az egyetlen fenyegetettségnek tűnt akkor, az, hogy a szovjetek nukleáris támadást követnek el az északi sarkon keresztül Amerika ellen, és erre készültek épp föl valahol, és ők is ugye hallották, hogy mi történt, és mentek tovább dolgukra készülni a szovjetek, vagy hát a korábbi szenárió szerint elképzelt nukleáris veszélyek ellen. És a harmadik pedig, ami a személyes élményem volt, amikor valaki, aki lejött, pedig azt mondták neki, az akkor még intakt toronyban, hogy maradjon a helyén, mert biztonság van, és európai volt, azt mondta, hogy nekem Európában anyukám azt tanította, hogy ahol egy ház ég, ott több is fog. Úgyhogy én megyek. Ezért maradt életben.
18: Ugye egyből megindult a vita arról aztán, hogy és mennyire lehet megvédeni a demokráciát olyan eszközökkel, amelyek épp egyébként az egyéni személyiségi jogokba nyúlnak bele nagyon erősen. Ma már egy egész generáció nőtt fel abba, hogy szállunk fel a repülőgépekre, hogy mi történik a repülőtéren, de hát még mi is emlékszünk a sokkal lazább szabályokra. Feldolgozta-e az amerikai társadalom, illetve természetesnek veszi-e már a jogainak a korlátozását, mert bizonyos szempontból azért mégiscsak ez történt?
17: Ez a híres Patriot Act, amivel elindult a jogkorlátozás, és ugye a történelem nekünk adta Edward Snowdent és hasonló whistleblowereket, akikkel kapcsolatban aztán ugye a politikai oldalak elindították a vitát, hogy ki a hazáruló és ki a whistleblower. Ugye valószínűleg, aki Kínán keresztül Moszkvába menekül, az nem biztos, hogy pusztán jó szándékú jelző volt feltétlenül, de ez egy másik vita. A jogkorlátozások kapcsán azért az Egyesült Államokban eleve a fegyverviselés az egy nagyon-nagyon másik társadalmi alapállást tesz lehetővé. Biztos, hogy szuperérzékenyek az amerikaiak, az európaiaknál nagyon sok szempontból máshogy és másként arra, hogy a kormányzat hogyan avatkozik az életükben. Nem véletlen, hogy nem dolgozhattak hivatalosan a saját szolgálataik amerikai állampolgárokra. Ezzel szemben viszont az Egyesült Államok hírszerzésének története azért gazdag különböző epizódokban, amióta megalakultak ugye a II. Világháború után intézményesen. Nem hiszem, hogy ez a politikai vita önmagában új lett volna, ez ahogy vitatkozunk a migrációról és nagyon sok mindenről itt Európában, úgy ez akkor az amerikaiaknak egy természetes módon esett bele a politikai polarizációba. Tehát miközben ugye pont egy nagyon támogatott elnök elkezdi ezt a témát vinni, nyilván a demokratáknak mi marad, ugye az, hogy akkor ezt kritizálják. És ugye innentől kezdve elindul, hogy meddig kell, ugye bipartisan, meddig kell két oldalon támogatni, meddig követeli a haza, hogy mindenképp beálljanak a másik párti elnök mögé, és hol van ennek a határa. Tehát ennek volt egy politikai része, és az állampolgári oldalon ez egy folyamatos macskaegérjáték. Tehát ugye emlékeztek, mikor volt, amikor cipőtalban próbálták aztán felvinni a bombát. Most ugye drónok mennek a repülőgépek mellé. Tehát, hogy ha ezt veszük, mindig lesz megoldása, hogy a terroristák, vagy az elkövetők, a merénylők megpróbálják a létező intézkedéseket kijátszani. Tehát ez inkább egy társadalmi mérnökösködés, hogy honnan lehet őket éppen kiszorítani, és ők akkor hova fognak áttérni.
18: Krista, te a személyes életedben, ugye te azóta is sokat jártál vissza, és sok barátod is él most is ki. Mennyire és mikor érezted azt, hogy nagyon más Amerikába mész vissza, mint 2001 előtt?
16: Ugye New York eleve egy nagyon más Amerika, mint Amerika más része. Ugye ez egy klasszikus dolog, amit mindig mondanak, hogy a két parton, a keleti és a nyugati parton a liberális nagyvárosok közönsége, értelmisége, véleményformálói és az élettel kapcsolatos megélése az teljesen más, mint a középső része Amerikának. Én éltem Iowa-ban is, én jártam oda egyszer egy jó pár hónapig iskolába. Hálás vagyok azért az élményért, mert más világ valóban. Tehát egy kicsit láttam például Donald Trump közönségét és támogatóit. Úgyhogy nyilván New York más világ. New Yorkban én sokkal inkább azt láttam az első pillanattól, szeptember 12-től a mai napig, hogy kritizálják azt, hogyha elvárunk valamit másoktól, akkor azt tegyük mi is így. Tehát például bírói engedély nélkül ne tartsunk embereket fogva. Ha elvárjuk a világtól azt, hogy transzparensen és törvényszerűen működjön, akkor ne legyen az, hogy bárkit meg lehet figyelni engedély nélkül. Tehát a számon kérése a hatalomnak, akár a saját morális szövegein és másokkal a világgal szembeni elvárásaink keresztül, az New Yorkban számomra mindenkin keresztül természetesebb volt. De hát New Yorkban az ember csak olyan emberekkel találkozik, akik azt kérdezik tőle, hogy vajon kiszavazott Donald Trumpra, mert én egyet sem ismerek.
18: Na és akkor innen folytassuk, hogyha nincs szeptember 11, nyilván nehéz kérdés, meg mi lett volna, ha kérdés kicsit, de akkor eljut-e az amerikai társadalom addig, ameddig el kellett jutnia ahhoz, hogy Donald Trumpot másodszorra is megválassza amerikai elnöknek. Éppen olyan kulcskérdésekkel, mint egyébként a bevándorlás kérdése, és azok elleni harccal, éppen a populista üzenetekkel, mennyire ez az origója ennek az egész politikai változásnak?
17: Hát, ahogy a migráció Európa politikai térképét is újabb törésvonalakkal látta el, ez nyilván ott is ugye megtörténik, végbe megy tulajdonképpen egy picivel korábban, mint nálunk, ahol ugye ez nagyjából azért 2015-ben indul el nagyon látványosan. A másik oldalon szerintem pont az az érdekes, Kriszta, amit mondasz, hogy ugye ez a társadalmi identitásban való kettészakadás sok elem által egyre gyorsabban megy végbe, úgy az USA-ban, mint Európa számos társadalmában is. Amit aztán nagyon sok keresztnével illettünk, hogy most radikalizáció, nem radikalizáció, tribalizmus, tehát ezekről kiváló tanulmányok vannak. De ez ugye elindul, és én is jártam Dél-Dakotában, máshol nagyon tisztességes Trump szavazókkal találkoztam, akik teljesen el tudták mondani, hogy abban az államban mi miért logikus az ő szempontjukból. Miközben látjuk, hogy a Mark Zuckerberg hogyan támogatja boldogan a mindenkori adminisztrációt, gyakorlatilag 24 órán belül váltva, amikor kell liberális elit ide vagy oda. Tehát, hogy sőt, ugye hát most a Szilícium völgy az egyik legnagyobb fehérházi támogató csoportosulásra állt össze. Tehát, hogy ebben is nagy mozgások vannak, ugyanúgy, ahogy láttuk, hogy éppen New Yorkban is hogy törik meg ketté. Tehát miközben egy ugye a demokrata platform bal széléről tudnak polgármestert, mégis ugye mondjuk a kongresszusi körzetekben viszont érkeztek republikánusok. Tehát gyönyörűen végigkövethető ez a polarizáció. Igen. Ezt látjuk, ez ott elindul, és ez csak katalizáló faktorokat kap menet közben, és ez termeli ki azt a politikai térképet, amit most is látunk, és hát novemberben ugye majd újra megfigyelhetjük, hogy éppen hol tartanak ezek a törésvonalak, amikor a félidei választás következik.
16: És hogy mennyire változott abban a 25 évben, még egy-egy ember is, arról csak egy személyes emléket hadd idézek föl nektek, ugye Rudy Giuliani volt a polgármester, aki szintén elképesztő népszerűségnek örvendett. Aznap volt egyébként a polgármester választás, nagyon komoly kihívói voltak. És elképesztő színvonalon viselkedett Rudy Giuliani. Az egyik számomra legemlékezetesebb döntése az volt, hogy minden reggel a sajtótájékoztatókon, ugye Amerika az egy vallásos ország, minden felekezetnek a képviselője mondott imát, és mindig elhangzott arabul ima.
18: Hogy azokban a napokban is.
16: Minden nap, szeptember 12-től, hogy jelezze Rudy Giuliani polgármester, hogy muszlim hívő polgártársaink és arabul beszélő polgártársaink nem terroristák attól, hogy szaudi hátterű terroristák megtámadták Amerikát. Pont az összefogásért, a toleranciáért és a tisztesség kedvéért ezt fontosnak tartotta Rudy Giuliani megcsinálni, és most, amikor egy muszlim hívó polgármestere van New Yorknak, akkor szélső jobbról azt kapja, hogy nem kéne jelen lennie a szeptember 11-i megemlékezéseken.
17: És mindezt tegyük hozzá, hogy az Egyesült Államok akkor erejének olyan szinten mondta teljében, hogy egy hónapra rá meg tudta szervezni Afganisztán megtámadását. Tehát erről szerintem még most is csak az európai védelmi tervezők álmodoznak erről a logisztikai erőprojekciós képességről. Bármit gondolunk erről a műveletről, önmagában a tény, hogy ezt az Egyesült Államok, ugye miközben a teljes társadalmi reakciót végigzongorázta a politikai spektrum, de képes volt megszervezni azt, hogy a saját hadserege elindul ezekkel a bunker romboló bombákkal, meg a mindennel. Más kérdés, hogy Bin Laden még sikeresen rejtőzött egy jó darabig, de megszervezték egy onnan sok ezer kilométerre lévő ország villámgyors megtámadását.
16: De a NATO 5-ös cikkeit is soha korábban és azóta sem használták, ugye? Az is egyedülálló.
17: Még van, reméljük nem most fog előkerülni. Úgyhogy az, hogy ott az európaiak ugyanúgy szolidaritást mutattak a legtöbb témában, ugye az azért Irak kapcsán már messze nem volt egyöntetű, és arra is emlékezzünk vissza, hogy akkor még az oroszok is, hogy egy nagyon friss Putyin elnök egyébként együttműködött az Egyesült Államokkal, hiszen a fundamentalista terrorizmustól ugyanúgy tartott Moszkva annak idején.
18: Viszont ha már ebben is az összefogást említed, most utólag, és pláne mondjuk az évforduló kapcsán, mennyire tartanak már ott akár az elemzők, akár a hétköznapi emberek, hogy objektíven lehessen beszélni Amerika akkori szerepéről és akkori viselkedéséről, Guantanamo-tól kezdve az egész háborús, mikor volt jogos, nem jogos a támadás. Tehát tartanak-e már ott, hogy ne csak azt mondják, hogy de hát meg voltunk támadva, tehát minden eszköz bevethető volt, hanem hogy egy akár szembenézés is, hogy lehet, hogy olyan válaszokat adtak egy borzalmas támadásra, ami nem elfogadható.
17: Ugye a legtöbb vita, amit most még a politikai felszínen érzékelni lehet, az egyébként az afganisztáni kivonulásról szól. Tehát arról, amit ugye a Trump egyes adminisztráció előkészített, és a Biden adminisztráció végrehajtott, ugye ez nem egy sikeres művelet volt, össze is omlott a felépített afgán demokratikusnak szánt rezsim. Tehát ez az, amiről komoly politikai vita folyik, ez még azt gondolom, hogy nagyobb részt a politikai szférából, mint sem a faktuális kérdéseken mocorog, de ezt azt hiszem Európában is jól ismerjük, hogy a külpolitikai kérdések hogyan tudnak ilyen nyúl üregekbe beleesni. Arról is van egy komoly vita, és az már inkább szakmai vita, hogy 20 év alatt Afganisztánt miért nem lehetett megváltoztatni, és miért éves tervek voltak egy 20 éves terv helyett, és ez hogyan nem tudta átvinni a strukturális változást. Viszont azt, hogy egy világhatalom hogy viselkedik egy ilyen helyzetben, ugye pont amit Kriszta leírtál, tehát ezek szerintem egy 10 milliós ország lakosaként szinte felfoghatatlan nagyságrendek, amikre az Egyesült Államok képes, ahogy ő ezeket érzékeli, és ahogy ezt a Capitol Hill-en állva az ember egy icipicit bele tud szippantani ebbe a levegőbe. Tehát itt óvainteném magunkat attól, hogy hozhatunk erkölcsi ítéletet Európából nézve, de ez mindig máshogy fog kinézni Washingtonból, a mindenkori szuperhatalom központjából nézve, hogy ők hogy reagálnak. Ebben ugye ők azért a reálpolitikának a nemzetközi kapcsolatokban vett értelmében hozzák meg a döntéseiket, plusz nyilván nem lekapcsolva ezt a belpolitikai valóságot, amiben Bush benne volt, és nyilván kihasználta abban a ciklusban nagyon ügyesen ezt a dolgot.
16: Én azt a pillanatot nem felejtem el, amikor azon gondolkoztam 2001 őszén, hogy eljön-e az, amikor hajlandóak picit érzelemmentesebben elgondolkodni a saját szerepükön az oda vezető úthoz. Soha nem felejtem, mert Susan Sontaggal volt interjúm, és voltak páran, akik azt mondták, és nem azt mondták, hogy Amerika akár egy megérdemelte ezt a támadást, akár kettő egyenes út vezetett ehhez a támadástólhoz a külpolitikai, korábbi tehát külpolitikai döntések miatt.
18: Volt.
16: Fel nem merült, annyit mondtak, hogy el kéne gondolkodni az Egyesült Államok külpolitikai szerepvállalásán és megoldás módjain, és majdnem nyilvános kövezés áldozatai lettek volna, hogyha ilyet lehet abban az országban, de hogy testőrrel közlekedtek, az biztos.
18: Van egy nagyon érdekes környezeti változás, tehát hogyha ez a támadás ez ma történne, akkor téged lehet, hogy nem hívna azonnal a szerkesztő, hogy most azonnal álljál munkába, hiszen egyszerre lenne ott a közösségi médiával millió szerkesztő, riporter, akik élőben közvetítenék azonnyomban. Ebből adódóan nagyon más lenne a táptala is, tehát a dezinformációnak is egy elképesztő áradatát látnánk. Attól, hogy ennyire megváltozott a média, ami körbevesz minket, ez szerintetek most egyébként az ilyen támadásoktól védelmet jelent, vagy extra kitettséget jelent?
17: Attól félek, hogy ez a tervezőknek egy újabb, teljesen önálló operatív teret nyit. Tehát már nem csak arról van szó, hiszen a terrorizmus definíciószerűen arról szól, hogy nagyobb szimbolikus kárt okoz, mint materiálisat. Ugye ez a két tolonál is egyértelmű, pedig már a materiális is óriási, és emberi életben is óriási veszteség volt. És ugye erre most rátevődik egy réteg, hogy már eleve a rekrutációnál is ezt használják, hogy hogyan lehet dezinformációval radikalizálni, megjegyzem, 2-3 hét alatt most már fiatalokat. És a kimeneti részen is, ugye most, amikor Belgiumban svéd szurkolókat gyilkoltak meg, vagy ugye vannak merényletek itt a körülöttünk, hogy a késes támadások a karácsonyi vásárokon, hát szerintem ezt a rádió hallgatóinak nem kell különösebben bemutatni, ezek azért annál árnyaltabbak, mint hogy pusztán migránsok ezeket elkövetik. Ugye ebben nagyon sokszor dezinformációs elemek voltak, nagyon sokszor befolyásolt emberek voltak állami titkosszolgálatok részéről, tehát több helyszínen van arra gyanú, hogy akár az oroszok is segítik, vagy más külső harmadik országok, Európa ellenségei, ellenfelei részt vesznek ezeknek a instrumentalizálásában. Úgyhogy ez egy tudatos, rátevődött új réteg, amivel különösen óvatosnak kell lennünk.
16: Igen, a kamera, fegyver, az óriási nyilvánosság, a cél. Az egyetlen olyan terület, ahol a civil kamerák és a bárki által felvehető történések előnyét, abszolút előnyét én látom, az egy teljesen más természetű dolog, az a Black Lives Matter mozgalommal függ össze, ahol fel lehet venni azt, ahogyan rendőrök teljesen jogszerűtlen módon akár embereket gyilkolnak meg fényes nappal utcán, és ezt fel lehet venni. Ez az a terület az Egyesült Államok történetében, ahol a civil kamera használatának én a fekete-fehérén az előnyét látom, de ez, amit most a Boton mondott, hogy a széles nyilvánosság, az a félelemkeltés és a terror alapcélja és része, azt multiplikálja.
18: Kell-e azon siránkoznunk nekünk hagyományos újságíróknak, hogy az a kapuőr szerep, illetve az, amikor egy ilyen súlyos támadásnál az újságírói tudással, ismeretanyaggal felvértezve tudósította a nézőt, és azzal együtt adod át azt, ami ott történik, ennek úgy tűnik, hogy leáldozott. Ezen kell-e keseregni, vagy nekünk kell valahogy ehhez alkalmazkodni?
16: Kíváncsi vagyok Botond válaszára, hadd legyek rendhagyó, mert nekem erre nagyon rövid a válaszom. Szerintem kell ezen keseregnünk, és kell erre nekünk tudni választ adni, mert a kapuőr szerep az olyan felelősség, ami nélkül nincsen kritikai, tisztességes újságírás és tisztességes tálalása a történéseknek a nyilvánosság felé.
17: Gondolom, hogy a rövid válaszomat hogyan tudnám beletenni ebbe a lendületbe. Ugye a probléma az, hogy az elmúlt 15 év az arról szólt, hogy a kapitalizmus és az információs gazdaság közötti koalíció véget ért, és ugye kiment a kapuőrök mögül a tőke.
16: De szépen fogalmaztad, és pont ez történt.
17: Ezt a problémát ugye még most se találtuk ki, hogy kezeljük. Annyi történt, hogy fragmentálódott a médiatér, ugye pont Amerikában ez nagyon látványos, de Európában is sok helyen ezt látjuk. És innentől kezdve ugye a kapuőr, mert mindig lesz, és akkor az algoritmus gazdája, a social media platform tulajdonosa, és néhány influencer ugye nagyobb kapuőr tud lenni jelenleg. A probléma, hogy ezekből a nagy része az Európán kívül ül. És akkor ugye innentől az európai kapuőrökkel van egy komoly kérdés és probléma, hogy egyáltalán sem a hardware, sem a szoftver nincs nálunk, akkor ebben a fociban nehéz kivédeni a gólt.
18: Egy percünk van, úgyhogy arra kérnélek titeket, hogy tudunk-e valamit mondani a hallgatóknak, hogy egy ilyen történelmi dátumnak az évfordulóján, amiközben még velünk történt, mire érdemes figyelni, vagy miben érdemes elmélyülni, esetleg végig gondolni, hogy egy ne ismétlődjön, kettő, ha már történt egy ilyen tragédia, akkor tanuljunk is belőle valamit.
16: Számomra az a válasz, ami kötődik ahhoz, amiről az előbb beszéltünk, hogy olyan forrásokból tájékozódjanak, és olyan helyekről olvassanak, vagy olyan embereket hallgassanak, nézzenek meg, akár egy ilyen eseménnyel kapcsolatban is, akiknek hitelt lehet adni, akik komplexen, átgondoltan, valódi információk birtokában felelősen beszélnek, mint például Feledi Botond. Ezt részben azért mondom, mert én nagyon sok inside jobossal is csináltam egykor interjút, nagyon sok összeesküvés elmélet hívővel, világszerte az Egyesült Államokban is, és a legfrissebb élményem, hogy egy hónappal ezelőtt Indonéziában engem valaki így fogdosott, fogta a vállamat, mert nem hitte el, hogy én ott voltam szeptember 11-én New Yorkban, mert ő úgy tudta, hogy ez nem történt meg. Ez nem történt meg, és ha én ezt mondom a számmal, akkor nekem elhiszi.
17: Nem szeretnék fővárosi provokátor lenni, de azért alapvetően a lényeg, hogy figyeljünk egymásra. Tehát nem vagyunk Amerikában, Magyarországon vagyunk, de az, ahogy a pauperizáció és más embereket radikalizálhatóvá tesz, leszakadnak, most és Magyarországon a prostitúció valószínűleg jobban fenyeget nagyon sok mindenkit, mint mondjuk a terrorista radikalizáció, de az egymásra figyelés lesz a kulcs.
18: Feledi Botond, Bombera Krisztina, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legyen így máskor is. Ez volt a Kulcskérdések, én Benyó Rita vagyok, viszont hallásra.

0: 13 óra, jó napot kívánok, a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Az Egyesült Államokat ért 25 évvel ezelőtti terrortámadásra emlékeznek világszerte. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Estig többfelé számíthatunk, záporokra, zivatarokra. Az amerikai Egyesült Államokat 25 éve ért terrortámadás 2977 halálos áldozatáról, közöttük az ikertornyok romjai között életét vesztett hivatásos tűzoltókról és rendőrökről emlékezett meg a belügyminiszter. Pósvai Gábor közösségi oldalán azt írta, szeptember 11-e a terrornapjaként vonult be a köztudatba, az egész világ megdöbbent a pusztítás mértékén. New Yorkban 343 tűzoltó, 23 rendőr és a parti őrség 37 tagja vesztette életét. A digitalizációra és a technológiai fejlesztésekre sokszoros túlárazással költött az előző kormány, hangsúlyozta a Tudományos és Technológiai Miniszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Tanács Zoltán példaként említette a 100 milliárd forintos gondos óraprogramot, amelyet negyed vagy harmadannyiból is meg lehetett volna valósítani. Hozzátette, mintegy tucatnyi további ügyben, közöttük az e-ingatlan projekt ügyében készítenek elő feljelentést. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán bejelentette, hogy holnap délután Veszprémben a Megyeház téren lesz az első állomás. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásba kezd. A budapesti záróesemény előtt 15 városban tartanak fórumot. Súlyos buszbaleset történt tegnap Svájcban. 5 meghaltak és 40 megsérültek, közülük 3 súlyosan, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland turistákat szállító busz. A járművön 45-en utaztak. A hírek szerint az útszakaszon éppen az útburkolatot újították fel, ezért a forgalom csak váltokozó irányban halad, és útszűkületen kellett áthajtani. A busz szalagkorlátnak ütközött, majd letért az útról és az oldalára borult. 2 meghaltak, 6 megsebesültek Kijevben egy benzinkút elleni dróntámadásban, közölte a város polgármestere. Vitalij Klitschko emlékeztetett, hogy az utóbbi hónapokban az orosz erők egyre gyakrabban intéznek támadásokat városi töltőállomások ellen. Az ukrán hatóságok válaszol felszólították az embereket, hogy légiriadó idején ne tartózkodjanak töltőállomások közelében. Közben civilek vesztették életüket Oroszországban is a hajnali ukrán légi csapásokban. Késnek a vonatok Lengyelországban, mert tiltakozó akciót tartanak a mozdonyvezetők. Egy szardai halálos baleset miatt 20 km/órás sebességgel haladnak át a vasúti átjárókon. A mozdonyvezetők a közlekedés biztonságát növelő szabályozást követelnek. Az állami szolgáltató vonatai átlagosan 1/2 órás késéssel közlekednek, de vannak olyan intercity járatok, amelyek már 200 perc késést halmoztak fel. Idehaza országszerte felhős, esős az idő, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, az északi és a nyugati országrészben kiadós mennyiségű eső hullhat még keleten, délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval melegebb lehet, este 13-20 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, hírekkel 14 órakor jelentkezünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 3:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Felfedező. Tudományos magazin. A nyelvről és a művészetekről.
3: Az aranyarány mindenütt megnyilvánuló természetét és vonzerejét művészek, zenészek, történészek, építészek, pszichológusok, sőt még misztikusok is taglalták, azon túl, hogy minden idők legnagyobb matematikai elméi közül igen sokan számtalan órát töltöttek ezzel az egyszerű arányjal és tulajdonságaival, de említhetjük mellettük a csillagászokat és a fizikusokat is. Mario Livio kultúrtörténeti utazásra viszi az Aranymetszés című könyve olvasóit. A fi bámulatos történetében a szerző kritikusan közelít az aranymetszést övező legendákhoz és elképzelésekhez. A felfedezőben most ugyanezt tesszük, színeket tudunk felvillantani ebből a kutató munkából, tudomány és művészet egy könyvajánlással kombinálva. Köszöntöm a hallgatókat, Ola Andrea vagyok. Az aranyarány több gondolkodót inspirált, mint bármelyik más szám a matematika történetében. A vonzereje elsősorban abból származik, hogy szinte kísérteties módon jelenik meg ott, ahol legkevésbé számítanak rá, írja könyvében Mario Livio, a világhírű asztrofizikus, népszerű tudományos könyvek szerzője. Első vendégem a könyv egyik szaklektora Bokor Nándor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense.
4: Az aranymetszés száma az egy konkrét szám, kb. 1,6. Maga az aranymetszés, ugye ez arra utal a szó, hogy ez valami művelet, el kell metszeni valamit, úgyhogy akkor mondom, hogy hogyan jön ki ez a nevezetes szám. Tehát az a feladat, azt kell a hallgatóknak elképzelni, hogy van egy egyenes szakasz, és annak a belsejében kijelölünk egy pontot. Ez két részre osztja a szakaszt. De ne a közepére tegyük, hanem egy kicsit oldalra, mondjuk jobb oldalra. Tehát lesz bal oldalon egy hosszabb szakasz, jobb oldalon egy rövidebb szakasz. És akkor az a feladat, hogy úgy kell megválasztani ezt a pontot, hogy el kell érni, hogy a baloldali hosszabb szakasz az annyival legyen hosszabb, annyiszor legyen hosszabb a jobboldali rövid szakasznál, mint ahányszor a teljes szakasz hosszabb a baloldali hosszabbik szakasznál. Ezt az ember számolgat, kijön belőle ez a bizonyos szám, ez az 1,6 körüli szám, de azt, hogy például ezt hogyan kell megszerkeszteni körzővel, az nem egy egyszerű feladat, és Euclidész az Elemek című könyvében írt rá egy csodálatos módszert, nagyon elegáns és nagyon szép, és ő volt az első, aki ezt a feladatot tulajdonképpen ezekkel a szavakkal fogalmazta meg. Ez ugye az időszámításunk előtti 3. század környékén történt, akkor íródott ez az Elemek című csodálatos mű, de nagyon valószínű, hogy már korábban is ismert volt maga a szám, csak nem így volt a feladat megfogalmazva, hanem automatikusan felbukkant már jó néhány száz évvel korábban a pitagóreusok szektájában, ugye akik a geometriával foglalkoztak éjjel-nappal, és annak a törvényszerűségeit kutatták, ugyanis ők a szabályos sokszögekkel foglalkoztak, szabályos háromszög, négyzet, szabályos ötszög, stb. Sokat, és azt fedezték fel, hogy a szabályos ötszögnek az átlóját, hogyha elosztjuk a szabályos ötszögnek az oldal hosszúságával, ugye ott is kapunk egy arányt, akkor hát most már tudjuk, hogy éppen ez a szám jön ki, ez az 1,6 körüli szám, hogy ez a szám nagyon furcsa és nagyon ijesztő. Az az ijesztő benne, hogy hát a mai matematikai szóhasználattal úgy hívjuk, hogy irracionális szám, tehát egy olyan szám, hogy ez nem 1,6, nem egy 1,618 ezred, stb. Ezek mind csak közelítései, szóval, hogyha azt úgy kiírnánk egy tizedes törttel, akkor ott a számjegyek sose fogynának el, és mindig valami szabálytalan lenne bennük, tehát nem is ismétlődnek.
5: Így valamennyire érthető ennek az aranyszámnak a misztikussága, mert egyrésztről akkor ijesztő, másrésztről meg nagyon sok helyen fölelhető a természetben.
4: Az, hogy miért nevezik aranymetszésnek, az egyfajta ilyen esztétikai értékítélet, tehát azért, mert olyan szépnek látja az ember azt, hogyha egy téglalapot úgy szerkeztünk meg, hogy a hosszabbik oldala az éppen az aranymetszés arányszámával legyen nagyobb, mint a rövidebbik oldala, tehát olyan egy 1,6 az egyes méretarány, de ez nem egészen szigorúan igaz, tehát, hogy pszichológiai tanulmányok azt mutatják, hogy az emberek szépnek és harmonikusnak éreznek téglalapokat egészen széles határok között, tehát például pont a 4-3-hoz ilyen szokásos képméretarány a televízióban, vagy a 16-9-hez a széles vásznú, azok nem az aranymetsz, és azokat is szépnek látjuk, tehát nem feltétlenül az emberi lélek számára olyan különleges ez az arány, hanem a természet számára valamiért ezt választja a természet nagyon sok jelenségnél, növényeknél. Ennek matematikai okai vannak, tehát első látásra meglepő és olyan misztikusnak tűnik, de hát egyszerűen a levelek növekedési üteme, a tobozon, a pikkelyek kialakulása, stb. Ezek matematikai egyenleteken leírható folyamatok, fizikai folyamatok, és hogyha azok az egyenletek, azok azt adják megoldásul, amelyben szerepel ez az aranymetszés, akkor tulajdonképpen nincs benne meglepő, attól még nagyon szép és nagyon lelkesítő az, hogy felfedezhetjük a természetben ilyen sok helyen. De nem kell túl misztifikálni szerintem. Egyébként a megjelenések közé tartozik. Itt a könyv fel is sorolja. Az alma magháza az első példa, tehát elvágunk viszintesen egy almát, és akkor látjuk benne az öt magot, akkor kialakul az a szép pentagramma, tehát az ötágú csillag. Ugye a pentagrammán belül, hogyha berajzoljuk azokat a vonalakat is, úgy egy vonallal húzzuk meg azt az ötágú csillagot, akkor a belsejében rögtön látunk egy kis szabályos ötszöget, akkor már nem is kell tovább keresni, az aranymetszés az megvan, ott ilyen háromszögeket látunk, a három háromszögeknek az oldalai úgy aránylanak egymáshoz, mint az aranymetszés száma. Tehát ahol szabályos ötszöget látunk a természetben, ott automatikusan megjelenik az aranymetszés. De máshol is, ahol az ember nem várná, például spiráloknál, egészen a csigaházaktól, tehát a csigás polip, tehát én tengeri állatok spirális házától kezdve a spirál galaxisokig. Na most ez egy speciális típusú spirál, úgy hívják, hogy logaritmikus spirál, de például a sólymoknak a repülési íve, a repülési görbéje, amikor lecsapnak az áldozatukra, az is ilyen spirál alakzatot mutat, nem egyenesen csapnak le, hanem egy ilyen spirál alakzat mentén. Ezt a könyv részletesen meg is magyarázza, hogy mi az elmélete mögött, miért csinálják ezt a sólymok. Szóval csodálatos és lenyűgöző az egész, hogy ez a szép alakzat ennyi helyen előfordul a természetben. Megint nem misztikus olyan értelemben, hogy fizikai törvényeknek engedelmeskednek ezek a folyamatok, és ott bizonyos egyenletek jelennek meg, és azok az egyenletek ezt adják ki megoldásul. Csak mégis úgy rá lehet csodálkozni.
3: Ez a szám rejteni a kulcsot egy magasabb rendű valósághoz, a világmindenség végső matematikai szerkezetéhez. Nagyon sokan kutatták ezt. A történelem során kevés híres festő volt egyben tehetséges matematikus is, amikor azonban a reneszánsz emberről beszélünk, olyas valakire kell gondolnunk, aki megtestesíti a széleskörű műveltség és a szorgalmas tanulás eszményét, tehát nem véletlen, hogy több művész az aranyarány vizsgálatának szentelte idejét. Az utókor lelkesen keresi az aranymetszést képzőművészeti alkotásokon, épületeken. Kovács Gabriella szobrászt, művészettörténészt arra kértem, közelítsünk a laikus befogadó nézőpontjából ehhez a témához.
6: A befogadónak sohasem feladata, hogy pontosan megértse azokat az elveket és arányokat, amit egy építész vagy szobrászfestő alkalmaz, hanem a befogadó érzi annak az üzenetét, hogy milyen. Az aranymetszéssel kapcsolatban egész biztosan, hogy egy harmóniát fog érezni. Egy békés, harmonikus helyzetet, ami azonban nem halott. Most egy formai példával mondva, hogy ha valami szimmetrikus lenne, vagy négyzetes lenne, az egy nagyon beérkezett helyzet. Ennek az ellentéte, hogyha egy téglalap nagyon hosszúkás lenne, az egy nagyon drámai helyzet. Könnyű nézni, szerintem, az aranymetszéssel bíró dolgokat.
5: A képzőművészek hogyan gondolnak erre? Hogyan kerül az a vászonra, vagy hogyan kerül az a szoborba?
6: Az ókori görögök ismerik fel ezt az elvet, és ott válik fontossá. Ugye az Akropoliszon a Parthenon, ugye a világnak egyik legcsodálatosabb épülete, hát egy kattintással bárki elérheti a neten, hogy a Parthenon rövidebbik oldalára, ugye a 8-oszlopos timpanonos oldalára hányszor, milyen sokan rajzoltak fel már akár aranymetszéses téglalapokat, akár ezt a csigavonalat, tehát erre így rámondják, hogy abban benne van. Leírva, vagy adatszerűen, hogy ott a Parthenonnál akár fejdíjász, akár az ott működő két építész, hogy ezt így szándékosan beletette volna, ez így leírva nincsen. Nagyon gyakori a reneszánszban az aranymetszés. A reneszánsz első szakaszára gondoljunk inkább, a Quattrocentóra, firenzei Quattrocentó, hiszen ott deklaráltan megint csak a harmónia és az összecsengések voltak a cél. Tehát itt várhatjuk az aranymetszés felbukkanását, és van is, mérhető is. Leginkább mérhető az építészetben. Két nagyon szép firenzei építészeti példára is gondolhatunk, de előbb még oda kanyarodnék, hogy festészetben is jelen van, mindenütt jelen van. Csak itt szeretném egy picit eloszlatni azt a helyzetet, hogy az aranymetszéssel mi most akkor így megoldottunk valamit, és ezt ilyen bölcsekköveként használják, mert egészen biztos, hogy például egy Botticelli, ugye a Vénusz születését mindenki ismeri. Ott ezt kielemeztük egy matematika tanár kollégámmal, néhai dr. Gerős Lászlóval, a Botticelli fejeket fölnagyítottam, vonalakat húztunk bele, megmértük, igen, aranymetszésben vannak a homlok, orr, stb. De amikor ezt a Botticelli oda felrajzolta, hát nem mérte meg. Kizárt dolog. Vagy egy másik példa, mindenki ismeri Csontváry, magányos cédrus. A képmező maga nem aranymetszéses, de ahogy a cédrus áll benne, hogyha ott megmérjük, hogy a jobb oldalon egy rövidebb háttérterület van, bal oldalon egy szélesebb, amikor a lomb kezdődik, ott van pontosan olyan, hogy aranymetszéses ez a két szélesség. Hát Csontváry sem mérte ki. Le is írta volna egyébként szerintem, mert rendkívül sok mindent leírt. Tehát a nézőknek talán azt nehéz egy picit elfogadni, hogy aki járatos a rajzban, képzőművészetekben, annak kialakul egy az átlagnál fejlettebb arányérzéke, és teljesen nyilvánvalóan magától benne van, ha csak nem más a célja. A szerszámok között ismeretes, hogy volt aranymetszés körző, amelyik egy háromágú körző, és úgy volt megalkotva így mechanikusan, hogy ha nyitják a kicsi ágat, minél jobban nyitják, ugye, mert ez egy folyamatos arány, az aranymetszés, minél inkább nő a kisi szakasz, annál inkább nő a nagy, és akkor ez az aranymetszés körző egyéb biztosította ennek az aránynak az állandó, könnyen felvihetőségét. Ugyanakkor fenntartom, hogy amikor egy reneszánsz magas színvonal alkotó rajzol, akkor nem használ ilyet.
5: Az előbb említette a két firenzei épületet. Melyik ez a két épület?
6: Firenzében van egy templom, a San Miniato al Monte, az Arnónak a bal oldalán, egy dombon, ugye al Monte. A Szent Minius templom, a Firenzének ez az egyetlen védőszentje van, a Szent Minius. Na most a homlokzatát, hogyha nézzük, ugye akkor ott döbbenetes, ugye ez egy románkori templom, nagyon korai, középkori templom, mégis egy protoreneszánsz homlokzat van, ahol aranymetszést alkalmaztak 12. században. Itt arról van szó, hogy azt érzi a néző, hogy itt valakik valamit okkal csináltak, hogy mindennek viszonya van a másikhoz, és ez nagyon felszabadító hatású, hogy a dolgoknak van oka. A másik pedig Filippo Brunelleschi, időskori épülete, a Pazzi kápolna. Ugye a térérzetünk az messze túlmutat azon, hogy mit látunk. Tehát ha bemegyünk Brunelleschi épületeibe,

0: mert egész mások a célok. De ez fantasztikus, ahogy a néző értheti, amit lát.
1: Persze voltak festőművészek, akik kifejezetten utaltak műveikben erre a nevezetes arányra. Erről az Aranymetszés című könyv szerzője hosszan ír. Salvador Dali előszeretettel festett platóni testeket, Leonardo da Vinci Léda a hattyúval című mitológiai tárgyú képéhez készített tanulmányokat, és az egyiken a kutatók szerint az alakhaját majdnem pontosan logaritmikus spirál alakban rendezte el. Dürer Melankólia című festményen pedig Fibonacci számokra találnak utalást. Apropó Fibonacci számok, hogyan lehet a nyúli vadékok számának jelentős matematikai következménye. Az itáliai matematikus meglepő problémája a következő. Ha egy ember falakkal körülvett helyre visz egy pár nyúlat, hány pár nyúl lesz ebből az egyből egy év alatt, ha minden pártól minden hónapban új pár születik, és az új párok két hónap alatt válnak termékennyé. Itt folytatjuk Bokor Nándorral a könyv matematikai vonatkozásairól a beszélgetést.
2: Előáll egy olyan sor, hogy na, az első hónapban ez az egy nyúlpár volt, a második hónapban még mindig ez az egy nyúlpár volt, mert nem született még utóda. A harmadik hónapban már kettő nyúlpár lesz, tehát így elkezd írogatni ezeket a számokat. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, egy nevezetes számsor. Úgy kapjuk mindig a következő számot, hogy az előző kettő számot összeadjuk. Egy nagyon egyszerű szabály az egész. És az benne a megdöbbentő, hogy ha folytatjuk, egy idő után az a szám, amit úgy kapunk, hogy az adott nyúl populáció számát elosztjuk a megelőző hónapbeli populáció számmal, az az aranymetszés számához tart. Elég sokáig várunk, akkor afelé közeledik. Nagyon váratlan dolog, és ez is levezethető persze matematikailag, de ettől kezdve mindenhol, ahol a Fibonacci számsor előfordul, ott az aranymetszés is előfordul automatikusan. Márpedig az nagyon sok helyen előfordul, megint csak nagyon váratlan helyeken a Fibonacci számsor maga.
1: Egy egész fejezet foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy Isten matematikus el, mert hogy volt egy ilyen nézet, hogy ez nem véletlen, hogy ennyi törvényszerűség van a természetben és mindenhol máshol.
2: Igen, hát ez ahhoz a kérdéshez kapcsolódik, hogy a matematikusok feltalálják-e a matematikai tételeket, vagy felfedezik, hogy ez egy találmány, az az ő fantáziájukon és a kreativitásukon múlik elsősorban, vagy azok megvoltak, azok ott vannak, azokat a természet teremtette, az Isten szót azt kerülöm, de lehet úgy is fogalmazni, hogy az Isten teremtette, csak meg kell találni, rá kell bukkanni, fel kell fedezni. Tehát a Kepler törvények, vagy a bolygómozgásnak a törvényei azok ilyenek, hogy egy adott törvényszerűség szerint mozognak a bolygók. Ezt fel kellett fedezni, hogy mi az a törvényszerűség. Ezt Kepler nem a fejéből patintotta ki, hanem mért adatokra támaszkodott, felfedezte. Ugyanakkor találmányok is vannak, hát az autó az egy találmány, szóval azt meg kellett alkotni kreatívan. Szóval, hogy a matematika az melyik kategóriába tartozik, nem tudok igazságot tenni, vitatkoznak ezen, szóval ki is egyre menő viták folynak. Viszont hát már az nagyon kielégítő egy tudós számára, hogyha valamit meg tud magyarázni, tehát hogyha az, ami korábban misztikusnak tűnt, hogy miért olyan alakúak a napraforgó magjai, azok egyébként mellesleg kétszeresen is az aranymetszéshez kapcsolódnak. Egyrészt azért, mert a számuk, hogy hány darab van az egyik irányú spirál, meg a másik irányú spirálban, az a Fibonacci számsorozathoz közelít. Másrészt meg maguk az alakok, azok pedig a logaritmikus spirálhoz, ahogyan tekerednek a magok. Tehát, hogy az ilyesmik, amik olyan misztikusnak, rejtésnek tűnnek, egyszer csak matematikai megalapozást nyernek, az jó élmény egy tudósnak.
1: Ahogy a festményeken, úgy a zenében is nagyon sok kutató vizsgálta az aranymetszés meglétét, rezgésben, ütemszámban, mindenütt. Mario Livio a szerző fejezeteket szentel érveknek és ellenérveknek, újabb és újabb példát hoz könyvében, ki mindenkit foglalkoztatott az isteni arány. Fazekas Gergely zenetörténészt kérdezem, mit gondol erről?
3: Szerintem két dolgot érdemes külön választani. Az egyik az az, hogy megfigyelhető-e valamilyen módon ez a bizonyos aranymetszésnek nevezett arány a zenében, tehát hogy mondjuk egy zeneműnek, ha mondjuk nem tudom én, 100 ütemes a hosszúsága, ugye az arány, ez a bizonyos arány, ez ugye a 0,618, és akkor ugye ez a végtelenségig megy, mert egy irracionális szám, tehát mondjuk a 61. ütemnél van a csúcspont, mondjuk egy nagy fortissimo kibontakozás, akkor azt mondhatjuk, hogy ez az aranymetszésnél van, tehát ugye erről lehet beszélni például, hogyha mondjuk az ütemszámokat nézzük, és két dolgot érdemes külön

0: Választani az egyik, hogy van-e ilyen a zenében, tehát hogy az aranymetszésnél történik-e valami fontos, ez az egyik kérdés, ezt meg kell nézni a kottát. A másik kérdés, hogy ezt tudatosan csinálta-e a zeneszerző. Uh-huh. Tehát, hogy a zeneszerző azért rakta oda, mert ő az aranymetszést akarta használni. És ezzel kapcsolatban azért elég komoly viták vannak, mert azt senki nem tagadja, hogy vannak olyan zeneművek, ahol valóban ennek az aránynak a közelében történik valami fontos dolog. Ugye vannak nagyon nevezetes szerzők, akiknél ez fölmerül, ilyen például Bartók Béla, akinek a műveiben egy az 50-es évek, 1950-es években egy nagy kutató meg zeneelmélet szakember, Lendvai Ernő kezdte el ezt föltárni, de ezt azért elég szkeptikus ma a Bartók kutatás azzal kapcsolatban, hogy ez tudatos lett volna Bartók részéről, mert hogy semmilyen feljegyzés nincs azzal kapcsolatban, hogy ő számolt volna például a vázlataiban. De most ezt a számolás nélkül nem lehet megcsinálni. Szóval, hogy ez egy bonyolult kérdés, az biztos, hogy van, és ha megnézzük az aranymetszés történetét, tehát hogy melyik korban mit tudtak róla, a Fibonacci számok nélkül, vagy pontosabban a számok nélkül nem lehet egy zeneműben ezt az arányt létrehozni, viszont a számokat, meg ezt a geometriai arányt, ezt csak a 19. században rakták össze, hogy a kettő kapcsolódik. Tehát minden olyan zene, amiben aranymetszés van a 19. század előtt, az biztos, hogy nem tudatos zeneszerzői döntés eredménye. Egyébként hadd mondjak egy szórakoztató friss élményt. Van egy ilyen popzene elemző sorozatom, az a neve, hogy Dalszerelő műhely, és ott én most lesz egy előadás, ahol a Guns N' Roses, a nagy rock zenekarnak a Sweet Child of Mine című slágerét elemzem, és felfedeztem, hogy ott két részből áll a dal, van egy rendes dal, verze, refrén, és aztán jön egy iszonyú hosszú gitárszóló, ugye a Slash, ez a nagy rockgitáros játsza fantasztikusan, és megszámoltam az ütemeket, és pont az, de hogy tényleg pont az aranymetszésnél indul el a szóló, az egész dalt tekintve. Na most hát nagyon fiatalon írták ezt a számot, amikor egészen brutális életet éltek, drogoztak, nőztek, össze-vissza, szóval, hogy ilyen igazi rockstar életet, hát teljesen kizárt, hogy ezt ők tudatosan végig gondolták volna, hogy az aranymetszés ott van-e, és ott van. Tehát közben meg, ha megnézem és megszámolom az ütemeket, hogy a Sweet Child of Mine teljes ütemszámából hol kezdődik a szám második része, az bizony az aranymetszés. Tehát, hogy ez szerintem nagyon szépen bizonyítja azt, hogy itt azért tényleg 99,9%-os bizonysággal mondhatjuk, hogy nem tudatos döntés eredménye, mert azért Bartók egy nagyon komoly szellem, ott bármi elképzelhető. Tehát, hogy tényleg az aranymetszés valami olyan jelenség, ami lépten nyomon megfigyelhető. Tehát lehet, hogyha felszállunk, nem tudom, a 6-os villamosra, és sokáig nézzük a kapaszkodóknak az arányát, akkor valamiért az fog kiderülni, hogy ott is az aranymetszés megvan.
1: Az előbb említette, hogy valami ott történik, ahol felfedezhető az aranymetszés. Egy laikus hallhat ebből bármit.
0: Igen, én azt gondolom, hogy a zenének nagyon sok szintje van, tehát van az a szintje, amit közvetlenül befogadunk, tehát, hogy nem tudom, van egy megindító harmónia menet, vagy egy szép dallam, ami hat az emberre, és akkor jó kedvem lesz, vagy könnybe lábad a szemem. És akkor van ugye az a strukturális része a zenének, mint minden műalkotásnak, hogy épül fel az egész, és ennek számos olyan vonása van, amit nem biztos, hogy lehet füllel érzékelni. Én hiszek abban, hogy valamilyen mélyebb tudati szinten az ember ezeket is érzékeli, tehát hogy nem tudok minden pillanatban számot adni egy Bach műnek a teljes működéséről, de azt érzem, hogy ott van valami rend. Nekem zenetörténészként ez az egyik legnagyobb csodája a zenének, hogy van ez a felületi része, ami mindenkihez szól, és közben a mélyben meg olyan elképesztő dolgok történnek, tehát ez kicsit olyan, mint a hajózni a tenger tetején, csodálatos süt a nap, és akkor búvárként lemegyünk, és kiderül, hogy ott egy ilyen teljes univerzum van, különleges halakkal, meg rákokkal, meg nem tudom micsodákkal. És ez az a rétege a zenének, ahol az aranymetszés, ha egyáltalán, akkor az felfedezhető. Tehát, hogy ha valaki nem hallja az aranymetszést a rádióhallgatók közül, akkor ne essen kétségbe, ezt nem lehet hallani.
1: Azt tudjuk, hogy a zenének és a matematikának sok köze van egymáshoz.
0: Ugye nagyon érdekes, hogy mondjuk a középkori zene felfogás szerint a zenének a legmagasabb rendű megvalósulási formája az az isteni rendje az univerzumnak, amit mi nem hallunk emberek, de ugye azt már tudták akkor is, hogy ugye meghatározott számarányok mozgatják a bolygók pályáit, és maga ez a számarányrendszer, ez a zene. Tehát a középkori elképzelés szerint tulajdonképpen a matematika az a legmagasabb rendű formája a zenének. Tehát valójában a zene áll mindenek fölött, most nem akarom a matematikusokat bántani, de amikor ők számolnak, akkor tulajdonképpen zenélnek, csak ezt nem halljuk. És ugye ennek az a magyarázata, és ez meg aztán tényleg az ókori görögökig, Pitagoraszig visszavezethető, hogy ugye Pitagorasz nevéhez fűződik, ezt nem tudjuk bizonyítani, tényleg ő volt-e, annak a felfedezése, hogy például a hangközök, azok számarányokkal leírhatók. Tehát ha van egy húr, amit én kifeszítek, azt megpengetem, az szól valahogy, ha azt megfelezem azt a húrt, tehát egy-egy arányban osztom a húrnak a hosszúságát, akkor egy oktávot fogok kapni. Hogyha 2-3 arányban, akkor egy kvintet. Tehát minden hangköznek, amit mi használunk az európai kultúrában, az egy nagyon egyszerű számarányjal leírható. Vagyis, ha én egyszerűen egy akkordot megpengetek a gitáromon, akkor tulajdonképpen számarányok vannak a mögött, a hangzás mögött. És ez még csak a hangok szintjén beszélünk erről, mert utána jön az, hogyha én csinálok egy zenét, akkor annak lesznek ütemei, ütemszáma lesz, az ütemszámokkal valóban lehet játszani, hány ütem legyen, és azért nagyon-nagyon sok nagy szerző játszott ezzel, itt nyilván ez kicsit kor, meg kultúra függő is, hogy ki, mikor, mennyire. Tehát, hogy iszonyú sok módon határozza meg a matematika a zenét, és szerintem valahol az csodálatos ebben, hogy miközben tulajdonképpen tényleg az egész egy ilyen matematikai játék, közben meg ez az a művészet, ami a legzsigeribb módon hat a befogadóra.
1: Izgalmas kultúrtörténeti utazás az aranymetszés, a fi bámulatos története. Mário Livio könyve egyébként egy sorozat része, a Tipotek kiadó korábban a pi, a nulla és a végtelen történetéről ugyanilyen érdekes kötetet jelentetett meg. A matematika hat a társadalmakra, a kultúrákra. Az aranymetszés sztoria pedig leginkább a kíváncsi, kreatív ember története, aki a rendet, a rendező elvet szeretné megtalálni a világban, amelyben él. A mai adás zenei szerkesztője Duba Szilvi volt, nevében is megköszönöm a figyelmüket, a felfedezőben Olá Andreát hallották.

0: Halljad, Izrael! A zsidó felekezet fél órája következik.
1: Itt a Kossuth Rádió, és benne a Halljad, Izrael! Üdvözlöm a kedves hallgatókat 2026. szeptember 11-én, pénteken délután fél kettőkor, avagy a Loach a zsinagógai naptár szerint, 5786 Elul hónap 29. napján. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Brauer Péter. Műsorunk a Magyar Rádió Kunigunda útjai központjának egyes stúdiójából jelentkezik, és akkor nézzük a tartalmat. Verő Tamás rabbit az ünnepről és a sófárról kérdezem. Dr. Grosszandor a mazsihisz elnöke újévi gondolatait 5787-es év kapcsán mondja el. A mazsihisz és a BZH régi újemberét, a főigazgatót Székely Lászlót hasonlóan az újévi tervekről faggatom. Indul a tanév az Orzsén, az egyetemen is. A jelenről, a jövőről beszélgetek Balázs Gáborral, az intézmény rektorával. Tartsanak velünk! Mint mindig új év előtt, dr. Verő Tamás rabbi, a Frankel körzet főrabbia. Ha kérhetem, akkor kezdjük egy sófárfújással. Idén is megtelik a Frankel zsinagóga, nem csak a zsinagóga, hanem a külön termek is, fiatalokkal, akik most talán először hallják a sófár hangját. Mennyire népszerű a közösségénél az ünnepekkor elmenni a zsinagógába?
2: Szerintem ritkán hallottad, de a Covid az egy változás hozott a Frankel és szerintem minden zsidó közösség életébe. Az volt az első alkalom, amikor ugye zárt helyen nem lehetett új évet tartani, és elindultunk a Városmajori Szabadtéri Színházban, mert ugye az oldalai nyitva voltak, és akkor lehetett végre összegyűlni, és ebben az évben is ugyanígy, ahogy az utóbbi években, ott fogjuk fogadni az új évet, az 5787. zsinagógai új évet, és hát oda 1000 ember fér be, és hát már túlléptük a regisztrációban ezt a számot.
1: A budapesti zsidó közösség zsinagógái között hatalmas verseny van, hogy melyik lesz a legnagyobb zsinagóga, és a Frankel akkor adoptálta a Városmajori Színházt.
2: Én inkább azt mondanám, hogy a verseny az van, de hogy inkább, amit te mondtál, hogy nem is a létszáma fontos, hanem az egyes emberek, ahogy mondtad, a fiatalok, hogy el tudnak jönni, elmernek jönni, hogy ott egy kicsit szabadabban ismerős arcokkal találkoznak, és akkor jönnek, jól érzik magukat.
1: Tamás, engedd meg, hogy tudják hallgatóink is azt, hogy téged a híveid, meg én is Tamásnak hív, és nem főrabbi úrnak. Már végigjártad ilyenkor a kórházat, idősek otthonát, mert úgy érzed, hogy a sófár hangját el kell juttatni mindenkinek. Mennyire értik az emberek, mennyire tanulták meg, hogy miről van szó?
2: Mindenképpen egy rabinak ilyen nagyon fontos és hátsó szándéka kell legyen, de szerintem ennél sokkal fontosabb, hogy ők az a személy, aki meghallgatja, ő neki mit mond és mit ad hozzá. És mindenkinek más, és azt gondolom, hogy igen, egy kórházban egy betegnek ebbe tud kapaszkodni, vagy a Benjamin óvoda, a Lauder óvodába, a fiatalok, hogy meghallanak egy ilyen hangot, akkor persze a rabbi elmondja, hogy ez mit jelent és hogy, de hogy mindenkinek megvan az a más és más érzés, identitás, amit egy ilyen hang előhozhat.
1: Egy rabbinak általában van egy párja, egy rebecen. Neked is van egy csinos, kedves rebecened, aki nagyon aktív. Beszéljünk pár szót az ifjúsági szervezetről, amit ő kaverol, és ami egyre másra nő.
2: Én köszönöm, hogy ezeket mondod, de én is ezt kell mondjam, és nem csak kell mondjam, hanem én is így érzem, hogy a Lindában az a különleges, hogy a tinédzser korosztályt tudja megszólítani, akit szinte szerintem senki más. Tehát a tinédzser, aki próbálja feszegetni a határait, és ő a Linda ezekkel tud kapcsolatot teremteni, megtalálja hozzájuk a hangot, talán azért is, mert a mi lányaink is ebbe a korba vannak, de azt gondolom, hogy nem csak a zsidó új év jön el, hanem nálunk elkezdődött a Lindának a kiemelkedő egyik nagyon jó projektje, ez a Bibi Vájú az ifjúsági csoportunk, és most szombat este megtörtént az első alkalom, az évnyitó, és ott volt 70 fiatal, hát én is kapaszkodtam, hogy ezek a tinédzserekkel valamit tudjunk kezdeni.
1: De ezek a tinédzserek már lassan öreg tinédzserek lesz.
2: Megvan a következő korosztály, tehát most lehet látni, hogy még egy csapat, a következő generáció jön. Ahogy szoktuk beszélni, hogy a Hubbard közösség, ahogy építkezik, hogy mindig a saját gyermekeiknek tartanak, ahol amilyen korosztályban vannak, olyan létesítményt állítanak föl. Tehát nekünk is megvan az, hogy ez a tinédzser, ez viszont megmaradt, mert a lányaink lassan, ahogy mondtad, kinőnek, de hogy a következő generáció is jön. Egyébként Linda most egy új dolgot, nem csak a könyvei, amit szoktál mondani, azokkal foglalkozik, hanem van egy ilyen beszélgető kártya, ami nagyon új, hogy olyan kártyákat állított össze, ami neked ez fontos, nem az ünnep, nem csak kimondottan az ünnepekről, sőt nem az ünnepekről szól, hanem az ünnepeken kívüli zsidó érzelet, a zsidó hitvilág, azok alapján, a kártyákon levő kérdések és válaszok alapján beszélgetnek egymással, és ez a következő generációnak szól.
1: Most akkor annyi időnk maradt hátra, hogy a legjobbakat, boldog, békés beirattatást, Sanatovávő Matuká, arra kérjük az örökkévalót, hogy az egész világra és benne a zsidó népre, itt Izrael katonáira, Izrael polgáraira, bárhol is legyenek békét, boldogságot, és jó új esztendőt, és jó beiratást.
2: És ezt mindezt egészségben, ahogy neked is, ezt kívánjuk.
1: Mielőtt megszólal újra a sofár, elmondom önöknek, hogy dr. Verő Tamás rabbit, a Frankel körzet rabbiát, a Rebecen másik oldalát hallották.

0: Stúdiónk vendége a Mozsihisz és a Páva utcai Dokumentációs Központ elnöke, kuratóriumi elnöke, dr. Grosz Andor, úgy is mondhatnám, hogy professzor dr. Grosz Andor, a World Jewish Congress alelnöke, reng a föld Európában, hisz az AfD elképzelhető, hogy Kelet-Németország bizonyos részeiben kormányt alakítani. Mi erről a véleménye? A World Jewish Congress a világ zsidó szervezet európai tagozatának alelnökének, mint a Mozsihisz elnökének.
1: Ez egy aggasztó eredmény, ami a németországi 100 Anhalt tartománybeli választásokon történt. Mindenki számára világos, hogy mit képvisel a győztes párt. Most már csak az a kérdés, hogy abszolút többséget szerezi a parlamentbe, vagy éppenségebe jutnak olyan pártok, esetleg koalícióban vagy koalíció nélkül is, de valami állásúlyt tudnak képezni az AfD-vel szemben. Pontosan tudjuk, hogy mi a véleménye és milyen attitűdökkel működik ez a párt. Azt is tudjuk egyébként, hogy a koalícióra jelentkező szélsőbaloldali párt milyen platformon áll. Ez a legnagyobb probléma jelen pillanatban Európában, vagy ez egyik legnagyobb probléma, és ez nagyon nagy probléma nem csak a zsidóság számára, hanem a zsidó-keresztény alapokon nyugó európai társadalom és kulturális szféra számára, természetesen a politika számára is. Sajnos mindaz, ami néhány évvel ezelőtt a Merkel féle politikával begyűrűzött Németországba, aztán Európába, az most adja a idézőjelbe vett eredményeit. Én úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen helyén kell kezdeni, ezt a kérdést nem aggodalommal és nem megijedni, hanem kellő ellensúlyt kell biztosítani. Azt azért ne felejtsük el, hogy Németországnak több nagyon erős tartománya van. Ez a keleti tartománya egy jelentős tartomány, amely tartományban 2-3 millió ember él és adta le a szavazatát. Mindenképpen oda kell figyelni, de nem kell megijedni. Aggasztó mindaz, ami Európában a szélsőből és a szélsőjobb összefogásával és egy platformon való politizálásával kapcsolatos, de én úgy gondolom, hogy Európa kellően ellensúlyt tud adni mindannak, ami van. Az Európában Magyarország is beletartozik, tehát Magyarországon is oda kell figyelni, hogy a szélső jobb, a szélsőből ne tudjon teret nyerni.
0: Elnök úr, ön a HDK-nak is, mint említettem, és a Mozsihisznek is az elnöke. 5786 hamarosan búcsúzik tőlünk, már hetek óta szlihottot mondanak testvéreink, sőt az askenász közösség is már. Mit vár, mit sikerült 5786-ban elérni, és mik a vágyai 5787-ről?
1: Nem sikerült elérni, mögöttünk hagyott zsinagógai esztendőben, de nem csak, hogy lezárunk itt egy évet, hanem folytatjuk mindazt, amit elkezdtünk. Egyrészt a közösségépítést, a fiatalok minderőteljesebb bevonását a közösségi életbe, az infrastruktúrális erősítését a közösségnek, ami egyik alapfeltétele, hogy a vallási élet, mind a zsidó élet erősödjön Magyarországon. Ugyanez fog folytatódni a vidéki zsidósággal kapcsolatosan is az elkövetkezendő évben is. Sikerült erőteljesebbé tenni, még láthatóbbá tenni vidéken a közösségeink életét. Sikerült nem csak azokban a városokban, ahol hitközségeink vannak, hanem más településeken is, kisfalvakban, nagyobb településeken a zsidóságnak történetét valamilyen formában megjeleníteni közösen az önkormányzatokkal, polgármester, ami igaz, hogy múltban néz, de ugyanakkor a jövőre is tekint, hisz a múlt nélkül nincsen jövő egyrészt.
0: És ha már a vidéki hitközségekről beszél, hírmagyarázók megerősítették, és a forrásaink is, hogy a vidéki hitközségek az ön elnöksége alatt újra magukhoz tértek és erősödtek. Mit jelent ez, hogy erősödtek?
1: Egy mondatot mondanék mindenhoz, amit ön kérdezett bevezetőként. Nem csak a vidéki hitközségek erősödtek, hanem hál' Istennek budapesti körzetek is erősödtek. Új körzet alakult egyrészt Budapesten, másrészt úgy néz ki, hogy még új körzetek fognak létrejönni Budapesten, és valószínű, hogy vidéken is. Az a feladatunk, hogy tovább erősítsük mindazt, amit a történelem tönkretett, amit az emberi gonoszság tönkretett vidéken, tudva levő, hogy a legjobban a vidéki zsidóság szenvedte meg a 82 évvel ezelőtti eseményeket. Gyakorlatilag a vidéki zsidóság 10%-a maradt meg, a többit kiirtották, de hál' Istennek és a zsidó emberek élni akarásának vidéken is még van zsidó élet, és nem pislákol a zsidó élet, hanem remélem, hogy erősödik is.
0: Károly László, a Mazsihisz és a BZH új főigazgatója, stúdiónk vendége. Főigazgató úr, mit is takar ez az új kinevezés, és mik a tervei, hisz éppen kopog az ajtón az új esztendő, természetesen először megünnepeljük, számot teszünk, hogy mi is történt az előző esztendőbe, és hogy mi vár ránk az új főigazgatótól, és milyen témákban utazik tulajdonképpen.
2: Valóban jön az új év, és Mazsihisz BZH életében ez az új év egy picit korábban indult, amikor az új választási procedúra lezajlott a Mazsihisz és a BZH életében. Nagyjából kicsit több mint 3 hónap telt el az átadás átvételi időszakból. A működésnek az áttekintésén részben túl vagyunk. Elég erős ütembe felépítettük az új szervezeti működési organogramot. Ez mind a két szervezetre elkészült, hogy ennek a bevezetése fog történni. És a főigazgatói pozíció az egy operatív vezetői pozíciót foglal magába, hogy visszakanyarodjak a kérdéshez.
0: De mielőtt visszakanyarodunk a kérdéshez, hát áruljuk el hallgatóinknak, hogy nem egy ejtőernyővel érkezett, hanem egy közösséget vezetett.
2: Először is a lakikonyhának voltam a vezetője, emellett a Rumbak templom körzetnek vagyok az elnöke, tehát valóban nem kívülről érkeztem a szervezetbe. A családom mindennapja is a zsidó életben zajlanak, úgyhogy azt gondolom, ha az én szerepvállalásom az nem egy külső szerepvállalás. És a főigazgatói munka az pedig egy pályázat útján került betöltésre. Többen pályáztunk, és egy 3-körös kiválasztási procedúrának a végén került pont erre, amit ratifikált utána mind a Mazsihisz, mind a BZH-nak a közgyűlése
0: is. Ezzel is tulajdonképpen bizonyítva, hogy egyházak is tudnak demokratikus úton működni.
2: Hát azt gondolom, hogy ez egy elég jó példája annak, hogy hogyan lehet demokratikus.
0: Hát akkor gyorsan beszéljünk. Miért különleges Budapest egyik legszebb zsinagógája, a Rumbak utcai zsinagóga, hisz egyszerre 2 körzet is lakja.
2: Korábban is említést tettünk, hogy ez egy nagyon érdekes kezdeményezés a BZH körzetek együttműködésében, hiszen maga a zsinagóga az 2 templom körzetnek ad otthont. Az egyik az a Bét Jehuda, Vadász Magdának az irányítása alatt, illetve a másik ez a Rumbak templom körzet. A Rumbak templom körzet az pedig kimondottan az ifjúsági körzetből nőtte ki magát, és ebből visszük tovább azt a hagyományt, hogy felépítsünk egy tényleg fiatal kidust, egy folyamatos pénteken történő szombatfogadást, amin kimondottan fiataloknak tartunk erre egy lehetőséget, és emellett, miután nem lesz mindenki folyamatosan fiatal, vagy legfeljebb csak lélekben, megőrizzük azt, hogy legyen egy kontinuitás, és a Rumbakon belül ez az élet, ez mehessen tovább.
0: A főigazgatói pályázat elnyerésével tulajdonképpen a Mazsihisz BZH-nak az SMS-e is változik?
2: Valójában abszolút mértékben. Ugye eddig a Mazsihisz BZH-nak az SMS-e mondjuk úgy, hogy körvonalban megvolt, de a szervezeten nem volt rajta, mint aktív működési platform. Ezzel egyébként most ki fog alakulni egy teljesen új SMS struktúra, és ez már a napi működést tényleg mélyen szabályozni fog.
0: Nem teljes a kép, hisz tulajdonképpen ezt a funkciót más néven, de dr. Kunos Péter éveken keresztül betöltötte és nagyon tisztességesen csinálta. Ő végleg nyugdíjba megy, vagy továbbra, mint tanácsadó együttműködnek?
2: Hát most ennek a hónapnak a végéig van egy átadás átvételi procedúra, ebben a Péter teljes mértékig egy aktív szereplő, ami egészen biztos, hogy utána lesz egy Mazsihisz elnöki tanácsadói szerepköre a Péternek, így nem lesz egy teljes elszakadás, és azt gondolom, hogy nem is szerencsés, föl kell állítani egy jó átadás átvételi mintát saját magunk számára is, hogy itt van egy múlt, volt benne sok jó, lehet, hogy van benne sok olyan, amit javítani kell, de ez mindig így lesz. Ha az én váltásom lesz, akkor is ez lesz. Ennek a folyamatát le kell rakni. Soha nem tehetjük meg azt, hogy a múltban szereplő jó és rossz dolgainkat azért söpörjük be szőnyeg alá, mert azt valaki csinálta, és arra éppen most haragszunk, vagy nagyon kedveljük. Teljesen mindegy az előjel ebből a szempontból. Én szerintem ez egy nagyon jó példa, hogy meg lehet alapozni egy következő munkafolyamatot a múlttal való kapcsolattal.
0: Mai vendégünket szeretettel köszöntöm, Balázs Gábor professzorát, az Orze rektorát.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: Én köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Nálunk a hallgatókkal is tegeződünk. Én nem gondolom, hogy attól lesz egy rektornak tekintélye, hogy professzor úrnak nevezik. A tekintély az vagy van, vagy nincs. A címek, meg az ilyen körülményes megszólítások, azok szerintem nem feltétlenül tartoznak hozzá. Pláne nem egy közösségi egyetemen, amilyenek mi vagyunk.
0: Hát akkor kezdjük azzal, hogy büszke lehetsz az egyetemedre, hisz tegnap elmentem egy nagyon érdekes koncertre, melynek a rendezője a Zsidó Kulturális Fesztivál keretében az egyik tanszékvezető tanárad volt, mégpedig Kántor. Akkora tapsot kapott, és jó volt a rendezése, és lehetett érezni, mi is ez a szak? Így a kándorokon keresztül, mert én hiszem azt, hogy a régi Alma Materem egy világhírű egyetem, csak sok mindenki mást vár közösségi egyetemtől, hát ez egy kemény judaika.
3: Igen, a kántor képzés, ami jelenleg az egyetemen nem szak, annak, hogy hivatalosan szaknak lehessen valamit nevezni, annak vannak mindenféle külső kritériumai, amiknek nagyon remélem, hogy hamarosan meg fogunk felelni, de akiről beszéltél, Székelyhídi Hajnal, onnan tudom, hogy hogyan végzi valaki a munkáját, pláne a kántor zenéhez, meg egyáltalán zenéhez, nekem nincs zenei hallásom, bár nagyon szeretem a zenét, de egyáltalán nem vagyok szakértő. És mégis az, hogy a Hajné az egy egészen kiemelkedő szakember, azt egyszerűen abból látom, hogy figyelem az arcát, amikor a kántorok énekelnek, amikor a tanítványai énekelnek. Olyankor megszűnik a Hajné számára a világ, és kizárólag együtt lélegzik, együtt érez, a hangokat képzi, némán képzi a hangokat. Tehát ott látszik, hogy van egy olyan fokú elkötelezettség a feladat iránt, amire szakember találni. Tehát ez egy hatalmas szerencse az egyetem szempontjából, hogy nekünk van valaki ilyen, aki tényleg a szó legszorosabb értelmében szívvel, lélekkel van ott a tanítványokkal.
0: Most viszont nagyon meglepődtem, hogy egy hamarosan 150 esztendős intézménynek nincs ilyen szaka.
3: Képzése van. Régen mások voltak egyszerűen az akkreditációs feltételek. Csomó jó van abban, hogy Magyarország is része az Európai Unió egységes oktatási, felsőoktatási struktúrájának, meg egy csomó olyan is van benne, ami kis egyetemnek szinte megugorhatatlan feladat, vagy hosszú-hosszú évekbe tellik, hogy eleget tudjon neki tenni. Nyilván egy több ezer fő stábban rendelkező nagy egyetem, az viszonylag hamar ki tudja képezni azokat a tudományos fokozattal rendelkező zenei szakembereket, akik lehetővé teszik azt, hogy egy létező szakot a szaknak nevezzük. Jelenleg ezt képzésnek lehet nevezni, kántor oklevelet adhat, csak még nem egy szak, nem egy egyetemi szak, de már nem vagyunk messze tőle.
0: Értem, tehát visszatér az eredeti formájába, hisz a 150 esztendő alatt olyan kántorok szereztek itt végzettséget, és tanultak, akik világhírűek voltak, nem Magyarországon.
3: Így van, és ez nagyon jól mutatja azt, hogy azért a szakképzettség persze fontos szempont, de azért egy diplomát, egy címet túlértékelni nem kell, mert lehet valaki egészen kitűnő szakember anélkül, hogy meg lenne a megfelelő tudományos fokozata, másfelől meg lehet valaki tudományos fokozat tulajdonosa, és a szakértelméhez mégis férhetnek kétségek.
0: Akkor most, hogy közeledünk a 150 esztendőhöz, mégis itt is becsöngettek, formálisan becsöngettek, vagy várva az épület és az egyéb fizikai megújulásokat, továbbra távoktatás addig, ameddig ez elkészül.
3: Ó, hát mi már a Covid után viszonylag hamar visszatértünk. Amire kérdezel, hát az egy hangulatos romkocsmában fogjuk ünnepelni a világ legrégebben folyamatosan fennálló rabbi képző szemináriumának a 150. évfordulóját. Egyetlen egy fillért se kaptunk felújításra, volt ugyan egy kormányhatározat az előző kormány részéről a választások előttről pár hétre, ami nyilvánvalóan nem kötelezi a következő kormány. Mindenki mindig biztosít minket arról, hogy támogatja, hogy érti, hogy mennyire fontos ez a dolog, ehhez képest egy összedőlő épület, ami tényleg, tehát romkocsmának első osztályúak vagyunk. Egy 21. századi egyetem, ahol a 30-as évekből származó kábelek vannak a falban, papírral becsomagolva, hogy akkoriban csinálták. Egyszerűen elképesztő, hogy a hallgatóink meg a kollégáink milyen fizikai körülmények között kell, hogy dolgozzanak. Ez nem egy belső egyetemi szakmai kérdés. Ez még csak nem is a Mozsihisznek a költségvetéséhez mérhető kérdés. Aki a fenntartó. Tehát ezt ha akarja Mozsihisz, akkor sem tud annyi pénzt elővarázsolni valahonnan, hogy ezt megoldja. Ez egy állami politikai döntés. Akarjuk, hogy legyen zsidó egyetem méltó körülmények között, vagy hagyjuk azt, hogy előbb-utóbb úgyis össze fog dőlni, előbb-utóbb úgyis olyanok lesznek a feltételek, fizikai feltételek.
0: Hogy majd ők bezáratják.
3: Hogy pontosan, hogy majd azt mondják, hát sajnáljuk, de így nem lehet működni, megvonjuk a működési engedélyt, és akkor hát mi csak védjük az ott dolgozókat.
0: De hát, hogy a valóságról beszéljünk, Magyarország kormánya egymás után hozta rendbe az egyházi fenntartású felsőoktatási intézményeket, nem így a katolikus egyetemet, mert éppen annak felfüggesztették az új szárnyak építését.
3: Igen, hát az ugye az előző kormány volt, aki tényleg elképesztő pénzeket fektetett be keresztény egyházi egyetemek helyrehozatalára. A zsidó egyetem erre nem kapott pénzt. Tényleg ijesztően rossz állapotú épület.
0: De távozások előtt egy új szerződést kötött.
3: Hát igen, a 2027-es állami költségvetés terhére.
0: Aha.
3: Egy hónappal a választások előtt a következő év költségvetésére irányozták elő. Azért lehet érteni, hogy ettől az ígérettől azért nem voltunk boldogak.
0: Gábor, akkor beszéljünk más nyelven. Én ismerlek téged, és egy ragyogó oktató vagy. A diákjaid imádnak, legyenek azok rabbi jelöltek, tanuljanak filozófiát, vagy ami eszükbe jut. Milyen vagy, amikor az asztalra kell csapni, hogy a magyar törvények, a vatikáni szerződések kötelezik a magyar államot bizonyos feltételek biztosítására?
3: Azt hiszem, hogy én elég kemény tárgyaló partner vagyok ilyen témákban, de ezt mindig elmondom, hogy ez az egyetem, jó, én vagyok a rektor, de ennek az egyetemnek hármas vezetése van. Ott van mellettem az egyetem elnöke, Darvas István főrabbi, aki jelentős részt magára vállalja a hitközség, az állam, tehát ezt a fajta politikai képviseletet.
0: És ott van, ami nem oktatás.
3: De az István az egyik legtöbbet oktató rabbi, tehát neki, és mindemellett elképesztően sok órája van. De hogy ő tudja, hogy nekem ez a része sokkal-sokkal nehezebb, mint az oktatással meg a kutatással való foglalkozás, tehát ő ezt átvállalja tőlem 90%-ban, nekem csak akkor kell menni, ha muszáj, és ott van mellettem a Komoróczi Szonya Ráhel, aki viszont olyan makrolátással és olyan szervezeti látással rendelkezik, ami nekem megközelítően sincsen, és ő pedig egész egyszerűen szervezetileg úgy látja át és mozgatja az egyetemet, mint szervezetet, ahogy erre más nem képes.
0: Tehát
3: ez ügyben egyikünk se tud mit tenni, tehát sajnos varázspálcánk nincsen, még a Dumbledore professzort szeretném meghívni, mert ő suhinten egyet a varázspálcával, és akkor az épület felépülne magától, de amíg ez nem történik, addig ez, mondom, ez egy nyílt politikai döntés volt az előző kormány részéről is, hogy a zsidó egyetemnek ígérünk, és arra fogalmam sincs, hogy a jelenlegi kormánynak, ugye még csak 4 hónapja vannak hatalmon, tehát nem is mondhatom, hogy nekem már véleményem van arról, hogy mi lesz, rossz előérzetem van, mert egész eddig nem látom semmi jelét annak, hogy bármilyen szinten érdekelne bárkit,
0: az elmúlt hogy leszakad az egyik egyet. Az elmúlt kapcsolatot teremteni velük?
3: Igen, hál' Istennek, ezt nem én csinálom. Ezért mondom, hogy ott van egyrészt, ott van a Grósz Andor, a Mozsihisznek a nagyon, az egyetem iránt tényleg nagyon mélyen elkötelezett elnöke, aki megy tárgyalni és megy előre, másrészt ott van.
0: Hát ő nagyon sok mindent tett az oktatásért, akár az orvostudomány.
3: Hát persze, így van. Amikor az elnök is egy egyetemi ember, és nem bölcsészettudományról, de ez mindegy, mert egy egyetemi ember és a tudományember, akkor nyilván ő átérzi azt, és látja azt a potenciált, ami egy zsidó, közösségi, neológ egyetemben van a neológ közösség számára. akár a vezetőképzésben, tehát kifejezetten csúcsvezető, káderképzés, ahogy ezt régen mondták, akár abban, hogy kifejezetten tudományos elitképzés, és akár abban, hogy egyszerűen megteremteni azt a szellemi középosztályt, aki rendelkezik zsidó tanulásban való jártasságról, aki rendelkezik a források ismeretével, és nem kell mindenkinek, tudós rabbinak, meg nagy judaisztika tudósnak lenni. Egyszerűen létrejön tényleg egy olyan közösségen belül, egy olyan szellemi középosztály, amire építkezni lehet, és ami minden egyes kis közösségnek az előörse.
0: Mi maradt, illetve mi van meg abból, amit Seiber Sándor és elődei megalkottak?
3: A Seiber Sándor és egyáltalán a rabbi képző intézethez képest az egy minőségi ugrás volt. Amikor egy zsidó egyetem lett belőle, akkor a felekezeti szociális munkásképzés az egy közösségi igény, amire az egyetem tud egy képzésen keresztül biztosítani lehetőséget, és egyébként ez az egyetem egyik társadalmi küldetése is, azt gondolom. Nálunk kiemelkedően magas a szociális munkás hallgatók között a romáknak az aránya, akik egyértelműen megmondják, hogy azért jönnek hozzánk, mert elterjedt a közösségükben a hír, hogy nálunk nincsen diszkrimináció, hogy nálunk senkit nem érdekel, hogy valakinek milyen színárnyalatú a bőre. Itt az érdekel, hogy tanultál-e, mit mondasz, hogyan gondolkozol, teljesítesz-e, és az nem egy szempont. És ők pedig arról számolnak be, hogy nagyon rosszak a tapasztalataik a magyar oktatási intézményekben. Nálunk nincs szegregáció, nálunk a folyosón egy szatmári haszid beszélget a borsodi roma tanulókkal.
0: Ez így kell lenni.
3: Én azt gondolom, hogy igen, ez egy felvállalt fontos küldetésünk, hogy igen, mi a társadalmi mobilitásnak egy fontos eszköze akarunk lenni. Ez azt gondolom, hogy a zsidó közösség ezzel egy nagyon fontos hozzájárulást tud tenni a magyar társadalomnak. És emellett van az is, ami régen szintén nem volt, tehát egy zsidó vallástudományi doktori iskola, az nem tartozott egyszerűen a képzési körébe a rabbi képzőintézetnek. Ma egyébként
0: a pázmányon intézték.
3: Így van, pontosan. Tehát a doktorit, pontosan, a doktorit azt egy másik egyetemre, keresztény egyetemről szerezték, ma a zsidó egyetemen is lehet szerezni. Van olyan végzett hallgatónk, aki a Lauder iskolának a jelenlegi igazgatója, hogy tavaly befejezte nálunk a rabbi szakot, doktori iskolában is tanul doktori címért. Tehát amikor arról van szó, hogy például vannak-e kézzelfogható eredmények, én azt gondolom, hogy a Magyarország legnagyobb zsidó iskolájának az igazgatója olyan, aki elvégezte a rabbi szakot, és zsidó vallástudományi doktori iskolában tanul, ez igen, ez egy olyan típusú hozzájárulás, ami az egész zsidó közösséget szolgálja.
4: Műsorunk véget ért. A mai adás munkatársai voltak Németh László, a hangmérnök, a gyártásvezető Gémes Érika. Nevükben is a főszerkesztő, Andronyi Kolos nevében is búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Brauer Péter. A Szabad és az Ünnep Budapesten 18 óra 47 perckor köszönt be. A Szabad szombaton 19 óra 49-kor búcsúzik, Rosh Hasaná pedig vasárnap 19 óra 47 perckor ér véget. Köszönjük, hogy minket választottak. Jó szombatot, Szabad Salom mindannyiuknak, le kulám, Saná tová, umatuká, le minden egyes hallgatónknak és a világ polgárainak.

0: 14 óra, jó napot kívánok, a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A New York-i terror támadásra emlékeznek világszerte. Veszprémben kezdődik a miniszterelnök országjárása. Ma még sok esőre, holnap már napsütésre is számíthatunk. Megemlékeztek a 2001. szeptember 11-i New York-i terror támadásról Európa vezetői. A politikusok egyebek mellett az együttműködés fontosságát hangsúlyozták a terrorizmus elleni harcban. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő az évforduló alkalmából Európa és Amerika összefogását méltatta. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott: a támadások elkövetői kudarcot vallottak, mert a demokrácia kiállta a próbát. António Costa, az Európai Tanács elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a tragédia átalakította a biztonsághoz való hozzáállást az unión belül is. Jobb információ megosztáshoz és közös fellépéshez vezetett a terrorizmus ellen. Csapást mértek az ukrán erők az oroszországi szaratovi olajfinomítóra éjszaka, közölte az ukrán vezérkar. A létesítmény területén tűz keletkezett. Az üzem az orosz hadsereg üzemanyag ellátásában is részt vesz. Korábban az oroszországi Tula megyében két ember meghalt, hárman megsebesültek, Volgograd megyében pedig ketten sérültek meg ukrán drón támadásokban. Közben az orosz légierő az ukrán főváros támadta. Kijevben ketten meghaltak, hatan megsebesültek egy benzinkút elleni dróncsapásban. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán bejelentette, hogy holnap délután Veszprémben a megyeház téren lesz az első állomás. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásba kezd. A budapesti záróesemény előtt 15 városban tartanak fórumot. A Fidesz frakció azt várja a kormánytól, hogy védje meg a családokat a magas üzemanyagáraktól. Palócz Andrea, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője közölte: bár a kormány a hét elején döntést ígért az ügyben, eddig semmit sem tett, miközben a dízelára 700, a benziné 626 forintra emelkedett. Emlékeztetett, a Fidesz frakció törvényjavaslatban kezdeményezte a korábbi kabinet által bevezetett védett ár visszaállítását. Az üzemanyagok árának megfékezéséről szerdán tárgyalt a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter korábban ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, ehelyett célzott és hatékony támogatást fognak nyújtani a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztett a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. Az időjárásról: mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső, késő délután nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, holnap a nyugati középső országrészben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Északon egyébként kiadós mennyiség is hullhat. Éjszaka általában 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel 15 órakor jelentkezünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban. Most 14 óra múlt 4 perccel.
1: Műsorajánló.
2: A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
3: Ősszel minden megváltozik.
4: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
3: De van, ami marad.
5: Most már minden világos.
6: A baba teljesen egészséges.
5: Ez egy igazi csoda.
3: Pillanatok, amelyek összekötnek.
7: Éljük tovább az életünket.
8: Ez minden vágyom, Maria.
3: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
9: Éljen az új borkirálynő.
3: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
10: Nagyon köszönöm.
3: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Rádió Színház.

0: Nagy Endre, a kabaré regénye. Harmadik rész.
1: Eleinte úgy volt, hogy a kabaré műsorát Bálint Dezső fogja összeállítani. Finoman kicsiszolt nagyvilági ízlése volt. De néhány napos próbálkozás után mégis önként visszavonult, és nekem engedte át a műsorgondját. Amint a premiéren kiderült, ezt bölcsen tette. Az új kabaré nagyon nagy átütő erejű sikert aratott. Itt már a színpadi hagyományoktól végleg elszakadva, a pódium talajához, méreteihez, különleges természetrajzához alkalmazkodva jelentkezett az újfajta szórakoztató művészet. Szépernő háromszoros egyberímelő aktuális strófákat írt, amelyeket egy felejthetetlen színész, Sajó Géza adott elő gitárkísérettel. A zene és a prozódia megtéveszthetetlenül szabatos, puritán művésze volt. Tökéletes hangszer, amelyen minden hang másíthatatlan törvényszerűséggel szólalt meg. A kedves zeneszerző Hetényi Heidelberg társaságában én is ráhibáztam egy emlékezetes kuplé sikerre. A bibliai Lótról szólott a dal, akit feleségestül mentett ki Szodoma tűzesőjéből Ábrahám. És mi alatt menekülés közben Ábrahám a menyecskének kurizál, Lótot egyre biztatja a refrénnel, hogy Lót, Lót, Lót, csak menj, csak menj, csak menj, ne nézzél hátra. És a harmadik strófa végén megállapítja az örökérvényű tanulságot, hogy s bár Alfonz, Louis, pláne, Samu, mamán, Ábrahám, Ábrahám, ma is csak így szól a család barátja. Lót, Lót, Lót, csak menj, csak menj, csak menj, s ne nézzél hátra. Azt hiszem, ez a rövid kivonat eléggé érzékelteti, hogy a sikert nem ez a vers szöveg idézte elő, ezúttal a siker az előadó művésznek, Ferenczi Károlynak volt köszönhető. Ő volt az első, aki a kuplét valóban modern szellemben tudta előadni. Ez a siker különben keserves ajándék volt a kabaré számára. Évekig esténként legalább 10 perccel megtoldotta a műsor időtartamát a kiáltozás, amellyel a közönség Lótot ráadásnak követelte. Kijöttem, hogy elkezdjem a konferánszomat. A közönség kórusban kiáltozta.
2: A Lótot akarjuk hallani!
1: Idegesen markoláztam a hajamban. Minél idegesebb lettem én, annál követelődzőbb lett a közönség. Rendes párviadal fejlődött ki a két szuverenitás között, és persze mindig a közönség győzött. Én szerencsétlen megkezdett mondatom roncsaival szégyenkezve sompolyogtam el a hadszíntérről. Ferenczi valahonnan a büféből lihegve felrohant a színpadra, elénekelte a Lótot, és a közönség ujjongott. Nem a dalnak, hanem a győzelemnek. Az a gyanúm, hogy később már magam is megjátszott idegességgel ingereltem a közönséget. Hiába. Idővel a megszokás mindent mechanizál. Azért szoktak a bikaviadalokon mindig friss bikákat szerepeltetni.

László Rózsi is kapott 7 új kuplét elnyűhetetlen állandó műsorának fejeléséül. Akkoriban vitathatatlanul ő volt a kabaré vonzó ereje. Vörhenyes hajó feltűnően karcsú lány volt. Konyba kötött hajával, könnyökig érő fekete kesztyűjével, enyhén kivágott sima estéi ruhájával, csípőjének egy-egy lassú mozdulatával erotikusabb volt, mint manapság egy mesztelen görl csapat torna gyakorlata. Egyik kupléját Szépernő írta Monsignyózó grófnőről, a megszökött Szász királynéről, a másik kupléját pedig Czerkovics Béla Rezsinről, erről a mindenre használható házi frajlányról, és a kuplé visszatérő refrénje az volt, hogy küldjék be a Rezsint. Czerkovics Béla volt ennek a műfajnak a legfölényesebb mestere. Ha egyáltalán lehet beszélni különleges budapesti utcai költészetről, ennek a költészetnek ő volt a klasszikusa.

0: Huszár Pufi ekkor jelent meg először a közönség előtt Ötvös Károlynak, a Vajdának alakjában. Kávéházi törzsasztala mellett az öblös karosszékben hátravetve magát, Virsini a szivarjának honvát lassan elpermetezve, hónapról hónapra mély, dörmögő hangján mondta el bölcsességeit. Fogsorára fogorvossal csináltatott burkolatot, amely fekete foghíjakat és egyedülálló redves fogakat ábrázolt. Első műsorában a magyar bolháról tartott előadást. Büszkén jelentette ki, hogy a magyar bolha a legkülönbb bolha a világon. A magyar bolha még a japán bolhánál is nagyobbat ugrik. És nem csak nagyobbat, de szebben is, mert a magyar bolha előbb megriszálja a farát, szügyibe vágja a fejét, aztán úgy ugrik. Végül ezt mondta.
1: Deák Ferencet nagyon szerette a bolha. Kerkápolyt is szerette. Engem is szeret. De már Kossuth Ferencet nem szereti. Hiszen az éjszínja. De nem

0: Az új kabaré egy másik állandósított rovata, az Uránia Tudományos Színház előadása volt. Én azt a nagyképű pátoszt karikíroztam, amellyel akkor ez az állami támogatással működő intézmény terjesztette a tudományokat a gyanútlan ifjúság körében. Ha megállunk a rengő, ringó, aranykalászos magyar rónaságon, vagy az alkonyoló Tiszánál, hinnék-e, kedves hallgatóim, hogy a föld gömbölyű? Pedig úgy van, a tudomány újabban kiderítette, hogy a Föld egy gömb alakot képez. A modern tudomány a Földön 5 világrészt különböztet meg, úgyis, mint Európa, Ázsia, Afrika, Amerika és
1: Ausztrália.
0: És Ausztrália. Így van a jegyzetemben. Ó, a tudomány csalhatatlan...

De igazán végzetes, az egész évet eldöntő, az egész éven végighúzódó sikerét egy váratlan pozíciójában vívta ki az új kabaré. Guti Soma hozott be egy kis darabot, amely a szövetkezetekről szólott. A hitel szervei voltak ezek, a nagybankok miniatűr reprodukciói. Ha a nagybankok a nemzeti hitelélet csatornái, úgy ezek a szövetkezetek a hajszálcsövei voltak. A legszerényebb polgári elhatározásoknak, ábrándoknak, szeszélyeknek voltak életadó nemtői. Egy-egy kétszoba konyhás család alapítás, egy-egy siófoki nyaralás, szerényebb totalizatőr kampány, sőt, egy-egy vidám érettségi évforduló bankett hátterében is a szövetkezetek állottak, mint pénzügyi bázis. A díszes cégtábla mögött maga a szövetkezet többnyire elfért egy-egy szerény családi otthonban is, amint hogy szervezete nemigen terjedt túl a szűk családi kör határain. A papa leányát elvette az ifjú kliens nélküli ügyvéd, és a szövetkezet azért született meg, hogy vőmuramat ellássa kellően peranyaggal. Mert ezeknél a 2-300 koronás váltóknál nem az előre levont illetékek sem a kamat volt a fontos, hanem a perköltségek. Amikor azt a pénzt a kliens a váltóra felvette, a bútorok, amiket azon a pénzen vett, már elnyűvődtek, a ricsaj, amit azon a pénzen rendezett, már kifakult az emlékezetéből, de megmaradt a váltó, és megmaradtak a kamatok. Úgy mondják, az ember napi táplálékadagjának legnagyobb része vízből áll. Akkoriban a pesti ember büdzséjének legnagyobb része perköltségből állott.

Erről a szövetkezetről szólt Gutisom a kis darabja. A cselekvény mindössze annyi volt benne, hogy a megszorult fiatalember a váltójával jelentkezik a pénzért, és amikor végre a tömérdek formalitás után a kölcsön kifizetésére kerül a sor, az előzetes költségek, jutalékok, illetékek, kamatok levonása után kiderül, hogy még a fiatalembernek kell néhány pengőt lefizetnie. Ezen a pénzen aztán a vezérigazgató rögtön sós kiflit, tormás virslit és sört hozott a koplaló szövetkezetnek. Nagy meglepetésünkre ennek volt olyan sikere, amire színházi szaknyelven azt szokás mondani, hogy kün vagyunk a vízből. Az első próbán az egybegyűlt szereplőknek elmondtam, hogy körülbelül miről van szó, aztán rájuk bíztam, hogy játsszák el, ahogy ők jónak látják. Olyan volt ez, mint amikor a koncot odadobják a kiéhezett vérebb falkának. Próbáról próbára egyre nőtt a darab. A derék színészek egész nap törték a fejüket, hogy a másnapi próbán valami új nota benével képesszék el társaikat. Sajó volt a vezérigazgató, Pufi a pénztáros és Ferenci a szolga. A megszorult fiatalember szerepét, mint először fellépő műkedvelő, egy valódi lecsúszott gavallér, már Nándor játszotta. A legenda azt mesélte róla, hogy milliós örökséghez jutott, amelyen most rövides úton óhajt túladni. Feltűnő kicsi koponyájára, kopasságra hajlamos szöszke hajtapadt, aranycvikkere mélyen beágyazódott kampós orrába, magas, kísértetiesen sovány, meghajlott alakjáról hanyagul omlott le a kitűnően szabott gérok. Pontosan az a fiatalember volt, akit arisztokratikus megjelenésűnek szokott nevezni a közvélemény. Egyáltalán nem is volt arisztokrata születés. Apja valami nyugalmazott osztrák katonatiszt volt, aki rajongva szerette egyetlen fiát, és értelmetlenül bámult utána, amikor anyai örökségével a zsebében annak a felsőbbrendű életnek nekivágott. Persze a legenda ezúttal is pesti módra túlzott. Egyáltalán nem millióról volt szó. Beavatottak szerint körülbelül 80 ezer korona lehetett az az összeg, amellyel Pünkösdi királyságára elindult. De ez is elég volt ahhoz, hogy néhány évig Pesten arbiter eleganciárummá váljék. Tudott néhány szót franciául, angolul kifogástalan kiejtéssel, kitűnően

0: kertlőjében találtam őt az elfogyasztott vacsorája után, kis üveg Johannisberger mellett. Mentegetőzött, hogy az ő kedvenc rajnai bora ugyan nem a Johannisberger, hanem a Liebfrauen Milk, de sajnos azt itt nem tartják. Aztán Havanna szivarja hanvát könnyedén lepöccintve, kedves közvetlen egyéniséggel közölte velem, hogy beáll a kabaréba színésznek. És őszintén szólva az a számítása, hogy már ennek a mai vacsorájának a problémáját is az ezután kapandó színész gázsiából fogja megoldani. Bálint Dezső az ötletet jó üzletnek találta, szerződtette, és így jutott szerepéhez a szövetkezetben. Kitűnt, hogy nem csak szeretetre méltó, hűséges odaadó kolléga, hanem derék használható színész is, aki a legkisebb munkájához is a legnagyobb tüzet gyújtotta be lelki kazánjába, ahogy azt a művészet igazi rajongói, a dilettánsok szokták. Most már kizárólag apró gázsiából élve, valóságos boldog felszabadultsággal lubickolt a bohém élet nyomorúságaiban. De egy kis hivatalnak pedantériájával elhordozta régi ruháit, fehér neműjét, nyakkendőit, amelyek most már új mesterségének munkaeszközeivé váltak. Figurájában mindig készenlétben állott a nyegle uracsok karikatúrája. Így aztán a kabaré galériájának egyik jellegzetes képe lett belőle. A régi időkből megtartotta a raccsolását, az elegáns hanyag magatartását és a fehér szegfűt. Ha olykor a sors elébe vetette a problémát, hogy utolsó 20 fillérjén egy fehér szegfűt vegyene, vagy tejfeles túrót, mindig a fehér szegfű javára döntött. Kedvenc étele és a felsőbbrendű élet heraldikus állata az ő szemében a rák volt, amelyet lesújtó eleganciával tudott a vendéglőben kiejteni. Így mondta.
1: Hák!
0: Egyszer a kabaré nyári vidéki turnéján egy nyomorúságos erdélyi városka kurta kocsmájában vártunk a vonatcsatlakozásra, és próbáltunk valami ebédpótló elemózsiát rekvirálni magunknak. Már Nándor magához szólította a kocsmárost, hátradőlt a székében, és a cvikkerét megigazítva fontoskodó hangon kérdezte.
1: Kérem, van hák?
0: Ugyanezen a turnén megállapodtam vele, hogy ő mindig velem fog étkezni. Az apróbb kiadásait is majd én viselem, de viszont ő a gázsiát érintetlenül meghagyja nálam. Kiszámítottam neki, hogy a turné végére annyi pénze marad, amiből az új szezonig pompásan elnyaralhat valami jó fürdőhelyen. Egy hónapig hősiesen állta is a megállapodást. Aztán egy este, egy nagyobb városban lelkendezve rohant hozzám, hogy azonnal adjam ki az egész járandóságát. Én már akkor félfüllel értesültem róla, hogy miről van szó. A helybeli aranyifjúság egy nagyszabású mulatságot tervezett a vendégszereplő művésznők ünneplésére, ebben akart részt venni ő is. Megmagyaráztam neki, hogy ő már nem aranyifjú, hanem színész, és a vidékjáró színészet ősi hagyományai szerint pénz nélkül is bátran részt vehet a mulatságban. Ő egyre izgatottabban követelte a pénzét, bennem meg lett volna a keménység, hogy az ő érdekében ellentálljak. De ekkor elkövette azt a csacsiságot, hogy nagy felhevülésében meggyanúsított. Egyszerűen kijelentette, hogy ő nem látja nálam a pénzét biztosítottnak. Erre aztán nem vitatkoztam vele tovább. Aláírtam az utalványt, vigye a pénzét, csináljon vele, amit akar. Az történt, ami kikerülhetetlen volt. Nagyszerűen mulattak, azután ő magához intette a főpincért, elegáns mozdulattal kivette a bugyellárisát és kijelentette, hogy az ő társaságában nem szokott más fizetni.

Másnap délben kissé gyűrött sárga arccal szerényen sompolygott az asztalomhoz. Egy vasa se volt. Amikor a kabarémtól megváltam, egyre rosszabbra fordult a sorsa. Bele kellett kóstolnia a színész élet komolyabb nyomorúságaiba is, amelyeket már a bohémság romantikája se bír megszépíteni. Azok a régi gérokkok, elegáns zakók a legszigorúbb gondozásban is elnyűvődtek végül. Egyre nehezebb volt, hogy kefélissel, öltögetéssel, vasalással legalább a színpadi világításban a szereplés rövid idejére a régi eleganciájukkal ragyogjanak. De még mindig megmaradtak fehér glasszékesztyűi, fehér kamásnyai, és a gombjukban is akadt egy-egy fehér szegfű. És olykor hosszas koplalásokkal, ha egy kis pénzt sikerült összekuporgatnia, egy-egy ünnepnapot

Az első előadásnak nagy sikere volt, és Bálint Dezső elutazott egy hónapra Berlinbe szórakozni. Ezúttal a kabaré pénzügyi irányítását is rám bízta. Persze magát a pénzt a pénztáros kezelte, de enyém volt a kiutalványozási jog. Én néztem át előadás után a számadásokat, és én intézkedtem, hogy a bevételből megmaradt pénzt naponta elküldjék a bankba BD jeligére. Így tudtam meg, hogy ez a folyosószerű kis adó naponta körülbelül 500 koronát jövedelmezett tisztán. Persze, akkor még technikai kiadások nem voltak. A színpadot egy szál világosító munkás látta el, a lényeges rezsi annak a néhány színésznek a fizetése volt. És a legnagyobb gázsi az én napi 20 koronám. Ezért a pénzért igazgattam, rendeztem, írtam, konferáltam, és a magam darabjaiban színészkedtem is. A belépődíj pedig 6 és 3 korona volt, és ezen felül maradt még a vendéglői üzem jövedelme.

0: Ha igazán jól ment a kabaré, havonként 25 ezer koronát megkereshetett rajta a vállalkozó azért a 14 ezer koronányi kauciójáért, amelyet befektetett. Egy hónap múlva Bálint Dezső megjött Berlinből, és egy este ellátogatott a kabaréba. Magához rendelt kis szobájába, és én az üzleti írományokkal megrakodva jelentem meg színe előtt. Őszintén szólva a hűséges sáfárok buzgalma égett bennem. Előre vártam boldogan, hogy mennyire el lesz ragadtatva a fényes eredmény láttára. Aztán majd a zsebéből elő fogja venni azt az ajándékot, amelyet hűséges munkám megjutalmazására hozott nekem Berlinből. Talán egy szép töltőtollat, vagy egy zsebórát, vagy talán egy 100 márkás aranyat, ami a legtapintatosabb formája a pénzajándékozásnak. Az embernek nagyon izgékony a fantáziája, ha a saját érdemeinek az elismeréséről van szó. De ő kitűnően tudta mutatni, hogy egyáltalán nincs elragadtatva ettől a fényes eredménytől. Figyelmesen böngészte a könyveket, és ha egy-egy nap gyöngébb volt a bevétel, a fejét csóválta, hümmögött. Apróra átvizsgálta a számadásokat, leellenőrizte a számműveleteket, újból összeadott, kivont, úgyhogy az ajándékok vérmes várományosából észrevétlenül alakultam át vádlottá, aki szurkolva várja fölmentését. Egyszerre a szeme megakadt egy kis cédulán, amelyen Judik Etel színművésznő ceruzaírással elismeri, hogy 15 korona akkontót mély tisztelettel és hálás köszönettel fölvett. Rám világított a domború cvikkerét, és szigorúan kérdezte.
1: Mi ez? Mit jelent ez a 15 korona?
0: Hogy mit jelent? A cédula elég értelmesen beszél. Judik Etel színművésznő a fizetésére felvett 15 korona ákontót.
1: És ki hatalmazott föl téged, hogy ákontókat osztogass?
0: A művésznőnek a gyereke beteg lett. Hirtelen szüksége volt a pénzre.
1: Máskor légy szíves, és ne a más pénzéből jótékonykodjál.
0: Meg tudtam volna magyarázni neki, hogy nekem van igazam. Hogy amíg ő Berlinben élte világát, engem itt hagyott a társulattal, és a vállalat 1000 gondjával a nyakamon, és hogy az ákontó nem ajándék, hanem a színésznek elfogadott szokásos járandósága. De már vége lett a szünetnek, nekem vissza kellett rohannom a színpadra, és ő is sietett már a vacsorájára. Tehát a töltőtól a zsebór a 100 márkás arany helyett egy kegyes szóval elbocsátott.
1: Na jó, jó. Ezúttal nem csinálok kázus belőle. Csak azért mondtam, hogy a jövőben ehhez tarts magad.
0: Talán igaza volt Bródi Sándornak, aki egyszer azt mondta volt rólam, hogy nem úrnak, hanem rabszolgának születtem. De e pillanatban valóban nem keserűség, hanem bámuló hódolat volt bennem. Bámultam ennek az embernek a fölényét, aki mások odaadó buzgalmát élvezni tudta anélkül, hogy a hálaérzés megzavarta volna élvezetében.

Nagy Endre, a kabaré regénye. A harmadik részt hallották. Narrátor Vida Péter. Közreműködött Bánovics Vivien, Molnár Piroska, Radnai Csilla, Sel Judit, Szabó Erika, Tóth Eszter, Bán Bálint, Domokos László, Epres Attila, Hajmási Dávid, Hunyadkürti István, Mózes András, Pindrok Csaba, Szabó Győző, Szervét Tibor, Tamási Zoltán.

0: A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Thália Színház non-profit Kft. 2018-ban.
1: A következő részt hétfőn hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
3: A Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be a Jegyzeteim a Marsról című amerikai-magyar-osztrák filmdrámát. Stúdió vendégünk az alkotás jelmeztervezője, Szlávik Juli. A film rendezője Horváth Lili, őt is kérdezzük legújabb alkotásáról. Megünnepelték az olvasás napját Győrben, és 6 színész, 6 helyszín, ismét látható az Örkény Színház Anyegin című előadása. Ezzel várjuk ma kulturális magazinunk a Szóda hallgatóit, itt a Kossuth Rádióban. Köszöntöm Önöket a mai szerkesztő Bödő Anita nevében is. Én Babucs Kriszta vagyok. Velünk van a stúdióban, ahogy ígértem, Szlávik Juli jelmeztervező, látványtervező. Köszöntelek szeretettel.
4: Köszöntelek én is, és a kedves hallgatókat is.
3: Hivatalosan te jelmeztervező vagy? Van erről diplomád?
4: Nincs ilyen diplomám, illetve hát a küszöbben vagyok annak, hogy legyen, ugyanis a doktori disszertációmat hamarosan leadom a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, és akkor már doktori fokozatban azzá válok, de egyébként nem művészeti egyetemen tanultam, hanem bölcsészként.
3: És ez vajon azért volt, mert olyan családból jöttél, ahol útravalul megkaptad magát ezt a hivatást is, hiszen Szakács Györgyi jelmeztervező az édesanyát, édesapád pedig Szlávik István díszlettervező. Szóval gyakorlatban mindent megkaptál ott, és valami mással szeretted volna kiegészíteni?
4: Nyilván ez is benne volt, de ez ilyen érdekesen alakult, mert én nem készültem tervezőnek először, pont azért, mert nagyon evidens választásnak tűnt. Aztán úgy hozta az élet, hogy ott késő kamaszkorom tájékán rá kellett döbbennem arra, hogy mindaz, ami így érdekel az életben, vagy amivel szeretek foglalkozni, tehát a művészetek általában a színház, a film, a ruhák, az anyagok, tehát a fizikaiban történő alkotás, meg általában tényleg a vizuális művészetek, képzőművészet, az ebben összegződik. És ugyanebben nőttem fel, de relatíve későn döbbentem rá, hogy ez az én utam, viszont a díszlet például sose érdekelt azzal együtt, hogy édesapám díszlettervező, tehát akár ezért nem is nevezném magam látványtervezőnek, én jelmeztervező vagyok, mindig is akként működtem, és már az egyetem mellett én elkezdtem tervezői munkákat vállalni, meg úgy alakult, hogy belesodródtam tulajdonképp ebbe a dologba, de az valahogy elmaradt, hogy én ezt egyetemen tanuljam.
3: De azért ahhoz, hogy mondjuk egy jelmezt megtervezzél, ahhoz például jól kell rajzolni, gondolom én, ismerni kell az adott korszakot, amiben játszódik a színházi előadás, vagy a film akár, vagy mondjuk egy reklám, mert el tudom képzelni, hogy reklámokat is esetleg forgattál, vagy kértek hozzá segítséget tőled. Szóval, hogy van egy olyan fajta háttértudás, amit azért el kellett ahhoz sajátítani, sőt készség is, tehát mondjuk visszatérve a rajzra. Tehát jól rajzolsz?
4: Jól rajzolok. Valószínűleg ez örökletesen is jött ez a képesség, és jártam egyébként rajzot tanulni még középiskolás koromban, úgyhogy ez jött, de a tervezésnek azért nem ez része, de nem ez a legfontosabb része, hanem szerintem pont ez a közösségi alkotás, és az a szellemi munka, ahogy leírt szóból valóban textillé válik, tehát a szöveg szövete, szövetté válik a színészen, és az a folyamat, ahogy egy színészből az ember azt a figurát csinálja, vagy azt az embert, aki ő lesz, tehát tulajdonképpen egy ilyen közös teremtés ez az egész, az, hogy mit rajzol az ember, vagy milyen referenciákat gyűjt, az egy nagyon pici része az egésznek. De abban azt pontosan fogalmaztad, hogy ugyanakkor kell egy olyan típusú háttértudás a korokról, vagy egy olyan műveltségi, akár irodalmi műveltségi háttér konkrétan, amit szerintem egész pályáján mindig mozgat az ember, és hát ezt én otthonról is, de alapvető önszorgalomból is összeszedtem, és a bölcsész tanulmányaim is abszolút segítettek, tehát magyar szakra is jártam, ami magán a nyelvészetnek ezt a rendszerező és szervező gondolkodását is használom minden a mai napig, nem beszélve az irodalomról.
3: Azt gondolom, hogy gazdag könyvtárad lehet, tehát otthon, ha jön egy felkérés, tudsz mit leemelni a polcról?
4: Hát ez így van, sok kötetünk van, talán túl sok is.
3: Szoktál járni könyvesboltokba, vagy könyvtárból kölcsönzöl, vagy oda jársz egészen egyszerűen kutatni, mi a te fajta munkamódszered?
4: Szoktam járni könyvtárba, bár elsősorban az utóbbi időben a gyerekeimmel gyerekkönyvtárba járunk, és akkor őket így lerakom a gyerekkönyvtárba, és én átmegyek a felnőtt részre. Veszek is könyveket, rendelek is könyveket, sok pénzt költök sajnos könyvekre, és hát van, amit persze megtalálok otthon a könyves polcon, és ez nyilván egy könnyebbség, meg úgy eszembe juttat valami mást, és az nagyon meg tudja segíteni a munkát, de nem csak, tehát, hogy manapság azért nem csak könyvekből, vagy könyves kötetek segítségével dolgozik az ember, hanem nyilván ott van az internet, és most már a mesterséges intelligencia is.
3: Szeptember 8-án volt az Olvasás Világnapja, azért térjünk vissza a könyvekhez. Ennek az a célja, hogy felhívja az írás-olvasás fontosságára a figyelmet. A Győri Dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér szervezésében a város egyik legforgalmasabb ligetében számos programmal ünnepelték az Olvasás Napját. Volt olvasólánc, kézműves sarok és kvíz is. A nap mottója szerint olvasni bárkinek, bármikor, bárhol lehet. A helyszínen készült Gárdonyi Eszter összeállítása.
5: Hány könyvkölcsönző automata segíti az olvasók kölcsönzését?
6: Nagyon ügyes vagy! Tessék, nagyon ügyes!
7: Hallottam, hogy lelkesek voltatok. Milyen volt a kvíz?
8: Nagyon érdekes kérdések voltak, és így iskola után is felfrissítette az agyunkat.
9: Hogyha az első kérdés az nagyon ment, mert sokat voltam könyvtárban, és tudtam, hogy hány könyvet lehet kikölcsönözni.
7: Most is jártok még könyvtárban?
9: De kötelezőket onnan szoktam kivenni, vagy a nagymamámtól, de a tesóm most sokat jár könyvtárban.
7: Mi iránt van a nagyobb érdeklődés, hiszen annyi féle könyvet látok.
10: Az imént egy hölgy olyan könyvet keresett, amit könyvekről szólt, tehát hogy olyan jellegű regény, amiben esetleg könyvesbolt, vagy könyvtár, vagy ilyesmi könyvgyűjtő van. De egyébként nagyon szeretik a krimiket, ez mindig egy ilyen visszatérő dolog, illetve a gyerekkönyveket is sokan keresik, tehát hogyha mondjuk szülők, nagyszülők érkeznek, akkor már rögtön a kezük a gyerekkönyvekre téved.
7: Itt egyébként, ha én most választok valamit, akkor azt megvehetem, vagy kikölcsönözhetem?
10: Ezeket a könyveket el lehet vinni, viszont ehhez kell, hogy valamilyen aktivitást vállaljon itt nálunk. Az illető lehet kézműveskedni, itt könyvjelzőt lehet készíteni, bekapcsolódhat az olvasásláncba egy pár perc erejéig, illetve kvízkérdéseket fölteszünk, és ha jól válaszol, akkor szintén elvihet könyvet.
7: Mutassuk be egyenként akkor az állomásokat.
11: Igen, elképzelhetetlen az Olvasás Világnapja felolvasás vagy olvasás nélkül. Éppen ezért indítottunk egy felolvasó láncot, ebbe bárki bekapcsolódhat.
3: Szabó Szilvia, a szervező Dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér egyik könyvtárosa, szerkesztője.
11: Felolvasáson kívül sok regényt, gyerekkönyvet hoztunk ide, felkínáljuk válogatásra, arra kérjük itt a plakáton az errejárókat, hogy mentsék meg ezeket a könyveket. Szerencsére itt is sokan válogatnak. Ezen kívül barkácsolás is van. A kiszakadt könyvlapokból rendkívül dekoratív könyvjelzőt készítenek egy kolléganővel a barkácsasztalnál. A magunk hasznára is szeretnénk fordítani egy kicsit ezt a napot, mert mi azokkal találkozunk, akik bejönnek a könyvtárba, de azokat is most itt megszólítjuk, akik nem. Ezért gondoltuk, hogy egy mini kvíz erejéig azért megkérdezzük őket, hogy mit tudnak a győri könyvtárról.
12: Érdekes, hogy többségében nem a középkorosztály van jelen, hanem a fiatalok, akiknél viszonylag ritkában fordul elő a könyv fizikai valójában. Tehát nem azt mondom, hogy nem olvasnak, csak ők inkább e-bookokat. Mennyire célja ez például ez a rendezvény annak is, hogy egy kicsit közelebb kerüljenek a könyvekhez?
11: Igen, ez nem titkolt célunk. Számítunk egy kicsit arra, hogy erre sétálnak a diákok, és mi megszólíthassuk őket.
12: Van-e bizonyítottan bármilyen közvetlen hatása az egyénre, az olvasásnak? Nyilván a fantázia világára van, de azon túl?
11: Testre, szellemre, lélekre egyaránt hat az olvasás. Ha csak arra gondolunk, hogy a szellemre, akkor ez egyértelmű, ugye, hiszen edzük a memóriánkat, edzük a koncentrációt, a figyelmet, és a demencia leküzdésébe is szokták ajánlani az olvasást. A lélekre is hat. Gondoljunk arra, hogy egy krimi milyen izgalomba tud hozni minket, mondjuk egy unalmas őszi estén, vagy egy szerelmes regény esetleg, vagy egy szép történet megríghatni. És ki gondolná, de testünkre is hatással van, hiszen mondjuk egy boldogságról, egy happy endről szóló kötet, elolvasása közben endorfin szabadul fel, ugye a boldogsághormon.
3: Az olvasás napján tehát a győri dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér programján járt Gárdonyi Eszter.

0: Mai vendégünk Szálvik Júli jelmeztervező itt a Szódában, a Kossuth Rádióban. A könyvtár ugye egy nagy gyűjtemény, azt mondtad, hogy sok könyv otthon is megvan, jártok könyvtárba is, de az internet is nagy segítség. De hát mi a helyzet a jelmezekkel, hiszen édesanyádnak, Szakás Györgyinek legendás ruhagyűjteménye van. Neked van sajátod? Tehát tárolsz otthon te is, vagy nem tudom, hogy édesanyád hol tárolja ezeket, de hogy van egy ilyen alakuló gyűjtemény? Vagy egy családi gyűjtemény lesz?
1: Ez egy közös gyűjtemény, és most már szerintem legalább annyit, hanem többet raktam bele én is, mint ő. És hát ez egy őrületes szenvedély, igazából amit lehet, azt így a múltból próbálunk megőrizni ilyen ruhaszinten, úgyhogy sokat járunk aukciókra, régiségkereskedésekben, néha hagyatékokat is veszek, vagy kapok pár nappal ezelőtt pont egy nagyon érdekes varni, nagyon szerető idős hölgy meghalt, és a szabász unokaöccse adott nekem nagyon szép, különleges dolgokat, gallérokat, szalagokat, meg kiegészítőket, és egy Goethe összest, apropó könyvek. Úgyhogy hát ez közös, ez a gyűjtő szenvedély édesanyámmal, és hát most már két épület is tele van ruhával, amik a, illetve kiegészítőkkel és textilekkel, ugyanis textileket is gyűjtünk. És hát valahol ez egy nagy teher is nyilván ennyi holmit kezelni, de nagyon megsegíti a munkánkat, tehát tudunk mihez nyúlni egy adott pillanatba, meg az egészben egy ilyen örökségvédelmi őrület van, hogy nem szeretnénk, hogy ezek a darabok megsemmisüljenek, mert sokszor igazából az vár rájuk, hogy a nem megfelelő tárolási körülmények között, vagy ha valaki olyan vásárolja meg, aki nem egyben tartja meg, hanem szétvágja, vagy nem tudom, terítőt készít belőle, vagy ilyesmi, akkor nem úgy marad meg az utókornak, és egy ilyen őrült láz hajt minket, hogy megvédjük ezeket a darabokat, amik arra érdemesek.
0: Van olyan korszak, amely komoly kihívás elé állít téged? Tehát történelmileg gondolom, hogy esetleg nem lenne mihez nyúlnod, nem tudnád hogyan megalkotni azt a ruhadarabot, vagy akár az a film, amiről hamarosan beszélgetünk, oda ugye egy marsbeli ruházat elkészítése azért igencsak fantáziadús teljesítmény lehet.
1: Hát a Mars az egy más kérdés, mert hogy ugyanez egy skifi, de kevés űrhajós látunk benne. Sokkal inkább ott egy rend, arra kellett figyelni, hogy hogyan épül fel ez a forgatókönyv, és milyen jelrendszert tudunk létrehozni. Visszatérve a kérdésedre, hogy milyen korszak, ami kihívás elé állítja az embert, inkább olyan szempontból támogat meg a raktár, hogy mondjuk ha egy 40-es évekbeli ruhát kell varratnom, mert sokszor ugye a régi ruhák nincsenek már olyan állapotban, hogy ezeket fel lehessen adni, sőt a ma embere sokkal nagyobb, mint mondjuk akik 100 évvel ezelőtt éltek, tehát ez egy csomó mindennek, de főleg az életformának a következménye, és tehát nem nagyon ritka, hogy mondjuk egy termetes férfi színészre az ember tudjon adni egy 19. századi felöltőt, de mint minta szabászati szempontból nagyon jól használható, sőt, tehát a technikákat az ember át tudja venni, és sokkal pontosabban tud dolgozni, mint egy albumból, amit szintén forgat ilyen esetben, vagy egy szabászati könyvből, vagy festményekről. Mert ugye, tehát a igazán régi korokat meg csak festményekből ismerhetjük.
0: És akkor most térjünk át a tényleges filmre, amiről erről hamarosan szó esik, ugyanis szeptember 2-án a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál nyitónapján volt Horváth Lili első angol nyelvű filmje, a Jegyzeteim, a Marsról világpremierje. A stáblistát böngésze pedig ott található a neved, Szlávik Juli, a jelmeztervező. Erről esik szó most a folytatásban. A Jegyzeteim a Marsról, nyilván a címe is jelzi, hogy ez valami szkifiszerűség, vagy hát nem biztos, hogy az. De van egy főszereplő házaspár, az Alpokban a hölgytag eltűnik, majd a búcsúztatóján egyszer csak előkerül. És közben kiderül, hogy Mars kutatásról szóló jegyzetei is vannak, de hogy csak erre emlékszik a múltból, és hát innen folytatódik a dráma. Mi pedig a beszélgetést Horváth Lilivel folytatjuk, aki elvileg itt van a vonal túlsó végén, a forgatókönyvíró és a film rendezője. Halló!
2: Halló, itt vagyok. Jó napot kívánok!
0: Köszöntünk szeretettel, szia Lili! Egy hét telt el a velencei vetítés óta. Biztos, hogy nagyon sokan megkerestek, sokan írtak, sokan visszajeleztek ezzel kapcsolatban. Akkor lehetett egy felfokozott lelkiállapot, most picivel később hátradőlve, hogy érzed, hogy sikerült, te hogy érezted ott magad?
2: Hát azt hiszem, hogy valamennyiünknek felúmult a várakozásait az a bemutató, tehát nagyon-nagyon jól fogadták a filmet, és persze sok év munkája, és amiatt, hogy ez az első angol nyelvű munkám, ezért ez mindenképpen egy nagy kihívás volt nekem, úgyhogy emiatt különösen izgatottak voltunk a bemutató előtt, de szerencsére nagyon jól sikerült.
0: Van, aki azt írta, hogy gyönyörű pszichológiai dráma, szerelmi dráma és sci-fi. Nemzetközi filmről van szó, a producer Csernátonyi Dóra, két főszereplő, Mackenzie Davis és Rupert Friend. Mi a film műfaja te szerinted? Te miként apostrofálnád? Mit készítettél?
2: Én azt gondolom, hogy ez egy romantikus dráma, sci-fi elemekkel. Tehát ahogy a Juli is mondta az előbb, ez egy olyan science fiction film, ahol nem nagyon mozdulunk ki a Földről.
0: Csak elképzeljük, hogy milyen lehet a Marson. A felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmednek a főhőse orvos volt, ebben a filmben pedig Mars kutató. A két történetben számomra a párhuzam valahol ott található, hogy a biztosnak itt kapcsolódás a társ valami hatására megváltozik, vagyis úgy gondolom, hogy a lélek sebezhetőségét állítod a középpontba. Ezt jól érzem, vagy teljesen vakon vagyok?
2: Nem, erre fele érdemes szerintem is gondolkodni, tehát azt hiszem, hogy mindkét filmben szó van az emberi pszichének a labirintusszerű voltáról, és olyan értelemben más, mind a kettő film egy szerelmes film, ez az új film, vagy egy a téma másról, az előzővel szemben egy hosszú kapcsolatról szól, tehát az, hogy egy házasságon, vagy egy hosszú kapcsolaton belül hogyan tudjuk elveszteni és újra megtalálni a szerelmet, azt hiszem.
0: Mikor lesz a magyarországi bemutató, hogy ne csak beszéljünk a filmről, hanem hamarosan meg is nézhessük?
2: Igen, tehát lesz egy első vetítésünk a BIFEN, Budapest International Film Festivalon október közepén, és aztán a rendesen moziforgalmazásban majd a jövő év elején kerül.
0: Horváth Lilivel beszélgettünk, a Jegyzeteim a Marsról című film forgatókönyv írójával, rendezőjével. Én izgatottan várom a premiért.

0: Vendégünk Szlávik Juli, itt a Kossuth Rádióban, a Szódában, aki a Jegyzeteim a Marsról című film jelmezeit tervezte, tehát erről kérdeztem az előbbiekben, ugye Horváth Lilit, a rendezőt, és te is említetted már ezt az alkotást. A közös munka hogyan zajlott? Tehát ilyenkor felkérnek téged, és igent mondasz látatlanban, vagy időt kérsz, elolvasod a forgatókönyvet, vagy szervezel egy találkozót az alkotóval, átbeszélitek, és akkor kérsz egy kis időt, és utána mondasz igent, vagy nemet.
1: Hát a Lilinek könyv nélkül is igent mondanék, vagy igent mondtam, de itt ez ennél a filmnél egy komplexebb helyzet volt, mert egy nemzetközi koprodukció volt, és sokáig nem is lehetett pontosan tudni, hogy nem kell külföldi főbb alkotókat is hívnie a Lilinek. De végül szerencsére, talán ez egyébként az ő döntése is volt, volt arra mód, hogy én csináljam ezt a filmet, és akkor olvastam a forgatókönyvet, amit én nagyon szeretem, a Lili forgatókönyveit, úgyhogy rögtön tetszett az egész, és elkezdtem róla gondolkozni, és aztán átbeszéltük a Lilivel, és ment az egész az útján.
0: Neked ilyenkor fontos tudnod azt, hogy ki konkrétan az a személy, akire meg kell tervezned a jelmezt?
1: Persze, ez nagyon fontos. Tehát egész más, mondjuk, tehát nyilván az ő személyiségét is figyelembe kell venni, és a fizikai adottságait is ahhoz, hogy azzá tudjon lenni, aki az a megírt valaki.
0: Tehát mindenféleképpen fontos szemed elé képzelni, vagy akkor, ha nem ismered mondjuk a megformálót, akkor legalább egy fotót róla, vagy egy személyes találkozót. Mit szoktál eszközölni ilyenkor? Milyen jobb?
1: Ha magyar filmben dolgozom, mert hát előfordult már, hogy csináltam külföldi filmeket, akkor azért többnyire ismerem a színészeket. Vagy hogyha valaki olyan, vagy amatőr szereplő, akkor mindenképp kérek róla fotót, vagy megpróbálom így, vagy úgy megpróbálok így, vagy úgy találkozni vele, tehát megnézni színházba, vagy ilyesmi, szóval főleg hát főszereplőknél ez nagyon fontos. Ha egy külföldi filmről van szó, akkor pedig azért általában, vagy eddig olyan filmeket volt szerencsém csinálni, amiben olyan színészek voltak, akik már voltak egy pár filmben, és akkor meg tudtam nézni azokat a filmeket, vagy eleve ismertem őket, tehát tudtam, hogy kik ők, és akkor így tudtam bennük gondolkozni, de egyébként hát nagy nemzetközi produkcióknál az sajnos előfordul, hogy mondjuk, ha nem is a fő-fő szereplőknél, de bizonyos epizód szereplőknél sokáig nem lehet tudni, hogy vagy van egy 3-4 neves lista, hogy pontosan ki lesz az a szereplő, és miután az ügynökével megállapodtak, utána lesz, az válik biztossá, hogy az a bizonyos valaki lesz, és sokszor pár nappal vagy héttel a forgatás előtt kapunk csak méreteket, ami például egy kosztümös filmnél nagyon-nagyon nehéz helyzet.
0: Az Erkény Színház Anyagin című előadásában nincsenek korabeli jelmezek, mármint a színészek nem abban szerepelnek. 6 tér, 6 színész és más-más befogadói élmény. Nem mindenki ugyanazt látja és hallja, ugyanis ha az Örkény István Színház Anyagin előadására megy el, sétáló színház, storytelling. Műfajilag nehéz meghatározni ezt, de ami biztos, hogy Puskin szövege mai köntösbe bújtatott. A darabot 2025 májusa óta játsszák nagy sikerrel, az évad elejé felújító próbára tartotta rendezővel Varta Bernadett.
2: Jövünk le a lépcsőn a rendező Dohi Balázsral. Egy pince helyiségbe érkezünk, ahol, ha jól hallom, már Patkós Márton gyakorol.
3: Fönt kész vagytok? Oké. Okay.
4: Csöndes a ház, az ömbek, mindenki némán szentek, és furcsa álmot láttatjának.
2: Az Örkény stúdiójának pincéjéből most megyünk az Örkény István Színháznak az egyik terébe. Dohi Balázs rendezőt közben kérdezem, hogy ha tér, ha színész, és azért ezt összefogni fejben, illetve úgy próbálni, hogy különböző terek között rohangál, most mi is egyébként ezt tesszük, azért is lihegek, azért az én úgy gondolom, hogy nehéz.
5: Ez a darab, ez most nagyon összeállt előtte, már mielőtt elkezdtünk próbálni. Komán Attila dramaturggal közösen, illetve Kuk Zsófiával kialakult egy nagyon fix rendszer, amit meg akartunk valósítani, egy struktúra. Volt egy ilyen táblázatom, amiben benne volt az egésznek az ilyen nyilacskás, ki hova, mikor megy. Volt egy ilyen logisztikai őrület már előre a fejemben, amit tudtam, hogy meg szeretnék valósítani. Nagyon szokatlan próba folyamat volt, mert gyakorlatilag 6 különálló előadást kellett megrendezni egy próba folyamat alatt. Ez eléggé feszített munkát eredményezett. Én is úgy éreztem, hogy folyamatosan, mint egy ilyen mérgezett egér, így rohangálok ide-oda, és színészeknek viszont volt egy önállósága, ami szorongató is tud lenni, de közben nyilván egy nagy szabadságfok is, tehát hogy az, hogy ők hogy töltik ki a rendszert, az nagyban rajtuk is múlt, nem csak rajtam.
2: Mennyire improvizálhatnak a színészek?
5: Nekem az nagyon fontos volt, hogy mindenki megtalálja azt, hogy hogyan nyúl hozzá az anyaghoz, és hogy ezek nagy különbségek legyenek. Én úgy képzeltem el, mint egy elültetünk 6 különböző ilyen kaspóba valamit, és akkor, hogy milyen irányba nőnek, az a jó, hogyha minél különbözőbb. A tündérhez a konyhába megyünk.
6: Belép a nyegyünk. Sorok közt, lábakon megy át.
2: Újabb térbe megyünk. Ahhoz, hogy valaki teljes képet kapjon, 6-szor kell megnézni az előadást, vagy azért ennél kevesebbszer is elég?
5: Ahhoz, hogy minden színészt lásson valaki, ahhoz 3-szor meg kell nézni. De hogyha valaki egyszer nézi, akkor is a csapat többségével találkozik. Ahhoz, hogy mindent lásson, ahhoz 6-szor kell megnézni, igen.
2: Hogyan választotta ki a tereket? Mert hogy pincében, te a konyhában, az igazgatói irodában, tehát hogy rengeteg helyen játszanak, és nem szokványos színpadi terekben.
5: Ezt Izsák Lili látványtervezővel találtuk ki közösen. Az volt szempontunk, hogy csak ne színházi tér legyen. A másik, ami az Örkény Színháznak egy ilyen sajátossága, hogy ez a színház így bevette magát egy ilyen nagy budapesti bérházba, mint egy ilyen vakond, így kifúrt magának különböző tereket, ahogy az évek során különböző lakások a társasházból a színház tulajdonába kerültek, tehát így az egész színház egy ilyen alagútrendszer. Csomó praktikum is volt, hogy egyáltalán hova jöhetünk, hol van az, ahol így a balesetvédelmi, tűzvédelmi lehetőségek ezt megengedik, hol tudunk elég nézőt leültetni. Ez is egy nagy logisztikai játék volt. A karaktereket nagyon inspirálták ezek a terek. Hozzáad ahhoz, hogy milyen anyaginokat játszanak a színészek, hogy melyik térben vannak.
0: Az Örkény Színház Anyagin című előadás tereit a rendezővel Dohi Balázzsal Barta Bernadett járta be a fővárosban. A stúdióban a vendég Szlávik Júli jelmeztervező, és már csak egy kérdésem maradt időm. Színházban vagy filmben szeretsz jobban jelmezt tervezni?
1: Mind a kettőben, egyformán. Egyébként ez két különböző szakma, de én gyakorlom mind a kettőt, és mind a kettőt nagyon szeretem. És az említett Izsák Lilivel ma is beszéltünk, ugyanis épp együtt dolgozunk ebben az évadban megvalósuló előadáson, a Katona József Színházban Székely Krisztával csináljuk Eni Ernő művei alapján a Hotel Casanovát.
0: A szóda mai vendége Szlávik Júli jelmeztervező volt, a legutóbbi filmes munkája, ha jegyzeteim a Marsról című film. Én köszönöm, hogy itt voltál velünk. A szerkesztő Bödő Anita, a zenei szerkesztő Radi Zsuzsa és a hangmérnök Siel Gábor nevében pedig búcsúzom már a hallgatóktól. Vigyázzanak magukra! Babucs Krisztánt hallották.

0: 15 óra, jó napot kívánok, a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Nyomoz a rendőrség a volt szuverenitásvédelmi hivatal ügyében. A New Yorki terrortámadásra emlékeznek világszerte. Ma még sok esőre, holnap már napsütésre is számíthatunk. Hűtlen kezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a volt szuverenitásvédelmi hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett feljelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3.670.000.000 forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. A Fidesz kommunikációs igazgatója közölte, a szuverenitásvédelmi hivatala kezdetektől útjában állt mindazon erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését. Havasi Bertalan hozzátette, az országot érő biztonsági kihívások idején inkább megerősíteni kellett volna a hivatalt, nem megszüntetni. Újraindulnak a tárgyalások a Siemens motorok beszerzéséről, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy bár elődje Lázár János leállította a 115 darab jármű beszerzéséről szóló tendert, a MÁV azt végül nem mondta fel, mert annyira károsnak gondolta a döntést. A szerződést így jelenleg is érvényes, ezért most újra kezdik az egyeztetéseket. A cél, hogy kiderüljön, lehet-e még kedvező feltételekkel új gépeket vásárolni a német vállalattal kötött meglévő keretmegállapodás alapján. Az Amerikai Egyesült Államokat 25 éve ért terrortámadás 2977 halálos áldozatáról, közöttük az ikertorony romjai között életét vesztett hivatásos tűzoltókról és rendőrökről emlékezett meg a belügyminiszter. Husvai Gábor közölte, szeptember 11-e a terror napjaként vonult be a köztudatba. New Yorkban 343 tűzoltó, 23 rendőr és a parti őrség 37 tagja vesztette életét. Európa vezetői is megemlékeztek szeptember 11-éről. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő Európa és Amerika összefogását méltatta. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke szerint a támadások elkövetői kudarcot vallottak, a demokrácia kiállta a próbát. António Costa az Európai Tanács elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a tragédia információ megosztáshoz és közös fellépéshez vezetett a terrorizmus ellen. Vádat emeltek Németországban a Hamas terrorszervezet 7 feltételezett tagja ellen, akik a gyanú szerint izraeli vagy zsidó célpontok elleni merénylet előkészítésében vettek részt. A német ügyészség szerint a férfiak az iszlamista szervezet vezetőjének utasítására fegyvereket szereztek be egy Németországban vagy Ausztriában tervezett támadáshoz. A hatóságok fegyvereket és lőszert foglaltak le. Tudományos podcast sorozatot indított a Hurrem Magyar Kutatási Hálózat. A témák között szerepel például az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia és a mesterséges intelligencia. A hónap végéig az összes adást közzéteszik az ismert tartalom megosztó felületeken és a Hurrem honlapján. Késő délután nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor előfordulhat. Helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 8-15, délután 16-23 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb itt a Kossuth Rádióban. 16 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Felnőtt egy nemzedék, amely csupán történelmi bejegyzésként gondol 9-11-re. A New Yorki ikertornyok lerombolása azonban a 21. század legbrutálisabb terrortámadása volt. 2001. szeptember 11-e után a világ is más lett. Két magyar szemtanú emlékezik. Mi játszódik le egy gyerek agyában olvasás közben? Ezt kutatják a Pécsi Tudományegyetemen, mégpedig azért, hogy segítséget nyújtsanak a diszlexiával küzdőknek. Igen, lett másik Magyarország. Vendégünk lesz Olái Bolya.
2: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor, a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A Föld marad. környezetvédelmi magazin.
5: A hihetelem szerint bölcs, a valóság szerint hasznosabb, mint hinnénk. Fókuszban a gyöngybagoly. Új kirándulóhely a Hajdúságban. 3 kilométeres tanösvényt avattak téglás közelében. A zöld hírek mellett e témákat kínáljuk mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Toldi Szabolcs. Kik az amerikai szőlészetek ingyenes ökoszisztéma szolgáltatói? A választ ma már gondolkodás nélkül tudja Schneider Zoltán biológus, aki még a PhD munkáját is a gyöngybaglyokkal kapcsolatban írja. A hazai védelmük mellett az amerikai Egyesült Államokban is szerzett tapasztalatokat arról, hogy ott miért segítik a gyöngybaglyok szaporodását. Sarkadi Péter interjúja.
6: 2025-ben, így februártól augusztusig egy fél évet tudtam eltölteni az USA-ban, egy Fulbright ösztöndíjnak köszönhetően, a Kaliforniában a gyöngybaglyok kutatásához kapcsolódóan. Ugye nagyon érdekes, hogy Amerikában, az egyes államokban a gyöngybaglyot kifejezetten arról a célból használják, idézőjelbe teszem, használják, hogy így próbálnak védekezni a rákcsálók ellen. Azt lehet ott tudni, hogy az 1980-as és 90-es években elkezdtek a gazdálkodók nagy mennyiségben telepíteni ilyen mesterséges költőládákat a gyöngybaglyoknak, kifejezetten abban a célban, hogy azokban egyébként természetes úton ugye megtelepülnek a gyöngybaglyok, és hogy ott a mezőgazdasági területeken fognak így vadászni, és így csökkentik majd a helyi kártevő rákcsáló állományokat. Én Kaliforniában dolgoztam, a California State Polytechnic University-n, egy olyan kutatócsoportban, akik a nappa völgyben végzik a terepi munkájukat. Ugye a nappa völgy az USA-n a legismertebb és leghíresebb borvidéke, és bizony ott a nappa völgyben a szőlészek ugye rengeteg ilyen gyöngybaglyos oszlopládát helyeznek ki, hogy így segítsék a rákcsálók elleni védekezést a szőlészetekben.
7: Miért próbálnak meg a biológiai védekezés felé nyitni?
6: Eleinte a 80-90-es években ugye próbáltak mindent használni, ami segíti a védekezést. Ugye ott van több rákcsálófaj, ami veszélyezteti a szőlészeteket. Vannak ott is pocokfajok, bár nem ugyanazok, mint amik nálunk, illetve tasakos patkány, ami ellen próbálnak védekezni. És hát itt a kezdeti években tényleg akár a vegyszeres rákcsálóirtás, tehát a véralvadás gátlókon alapuló rákcsálóirtó szerek mellett, ugye ez egy ilyen kiegészítésként volt jelen, de érdekes módon 2025. január 1-ével Kaliforniában, tehát csak a az államban, de teljesen betiltották a véreolvadásgátlókon alapuló rákcsálóirtó szereket, és hát így még inkább előtérbe került ez a egyébként ingyenes ökoszisztéma szolgáltatás, hiszen a baglyok ugye nem kérnek ezért pénzt, de nyilván gazdasági oka is vannak, hiszen sokkal jobban megéri egy pár darab gyöngybagoly költőládának a kihelyezése, mint egyébként a másik alternatíva, amit ott alkalmaznak, az pedig a fizikai csapdázás, tehát gyakorlatilag a mi egérfogóinkhoz hasonló szerkezeteket kell elképzelni, amiket ott kihelyeznek a szőlőkultúrában, de hát nyilván ennek az ellenőrzése, folyamatos karbantartása nagyon élő munka, emberi igényes, és hát ugye Kaliforniában nagyon drága a kétkezi munka, és hát ezért sokkal-sokkal jobban megéri így a gyöngybaglyoknak a idézőjeles alkalmazása. Amit ott a kutatócsoport egyébként már kimutatott, hogy ténylegesen az olyan években, amik nem gradációs évek, tehát nem óriási számban vannak jelen ezek a kisemlős kártevők, hanem inkább, amikor csak kisebb arányban vannak jelen egyébként ezekben a kultúrákban, akkor a hatékonysága is fölveszi ennek a módszernek a hatékonysága az egyébként hagyományos fizikai csapdázáshoz képest, és hát anyagilag is sokkal-sokkal olcsóbb ennek a módszernek az alkalmazása.
7: És ennyi idő alatt azt lehet mérni, detektálni, hogy mennyire nőtt meg a gyöngybagoly populáció?
6: Tudomásom szerint ezt így nem vizsgálták, de egyébként nagyon meglepő, hogy ott sokkal-sokkal nagyobb mennyiségben, sűrűségben vannak jelen, mint mondjuk Magyarországon. Ugye ma már azt mondjuk, hogy ez a két faj, tehát ami Észak-Amerikában és ami Európában van, ez nem ugyanaz a faj. Egy évtizeddel ezelőtt még egy fajba soroltuk, de ma már a kutatók ugye ezt két külön fajnak különítették el. De ugyanúgy nagyon hasonló két gyöngybagolyról beszélhetünk, akár kinézetileg, akár pedig így az ökológiai, biológiai tulajdonságokat illetően. És hát azt látjuk ott kint, hogy hát óriási sűrűségben vannak jelen ezek a madarak. Tehát például volt olyan szőlészet, ahol egy négyzetkilométeren találtunk 20 költést, vagy több mint 20 költést. Nálunk mondjuk Zala megyében, amikor ugye ellenőrizik az éves gyöngybagoly költéseket. Hát van, hogy rosszabb években az egész megyében nincsen 20 költés, amit találunk, na most ott pedig egy szőlészetben egy négyzetkilométeren találtunk ennyit. Tehát nyilván segíti az állományt, hogy ilyen óriási mértékben vannak kihelyezve, ilyen óriási számban vannak kihelyezve ezek a költőládák.
7: És egyébként ezt szerinted Magyarországon is meg lehetne próbálni, ezt a fajta biológiai védekezési módszert?
6: Abszolút, tehát nálunk valószínűleg nem lesz sose ekkora gyöngybagoly állomány, hogy tényleg ilyen óriási hatást tudjanak kifejteni, de nyilván van nálunk is több ragadozó madár, akik ebben fontos szerepet tudnak vállalni. Tapasztaljuk azt is, hogy mondjuk egyre több gazdálkodó keresi például meg a gyöngybagoly védelmi alapítványt, olyan igényekkel, hogy szeretnének vércseládát, gyöngybagolyládát, kuvikhengerodut, amik pont ebből a célból, hogy így ezeket a természetes módszereket előtérbe helyezve a ragadozó madarak segítsék a rákcsálók elleni védekezést. Ugye Magyarországon a mezei pocok, ami az agrár kultúrában a legfontosabb kisemlős kártevő, és hát sok fajnak, itt az említett fajoknak is mondjuk gradációs években abszolút főtáplálék a mezei pocok.
7: De hát akkor ez nálunk is végül is egy olcsó megoldás lenne, hiszen egyszer kell beruházni, nem egy nagy összeg ilyen költőládákat kihelyezni, aztán utána nem különösebben kell vele foglalkozni, szemben mondjuk sokszori permetezéssel.
6: Hát így van, ugye, amit mondjuk itt hazánkban, ugye a másik alkalmaz, vagy hát a elsősorban alkalmazott módszer az a még mindig a véravadás gátlókon alapuló védekezés. Nyilván azt, hogy sosem tudjuk garantálni, hogy az ember kitesz egy gyöngybagoly oszlopládát, vagy egy vércse ládát, és akkor azonnal lesz ott foglalás. Nyilván ez ennél egy kicsit bonyolultabb kérdés, de valóban, hogyha elkezdenénk nagy mennyiségben telepíteni ilyen ládákat, azok biztos, hogy lenne valamilyen hatása a kisemlősök elleni védekezésben. De egyébként vannak jó kezdeményezések Magyarországon, és azt gondolom, hogy már csak itt az elmúlt 5-10 évben is pozitív irányú elmozdulás történt ennek kapcsán, és egyre többen ismerik föl akár csak ezt a ökoszisztéma szolgáltatást, amit a ragadozó madarak nyújtanak.
7: Például?
6: Több és több gazdálkodó keresi meg, akár csak a mi szervezetünket, a Gyöngybagoly Védelmi Alapítványt olyan kéréssel, hogy akkor rendelnének 20-30 vércseládát ebből a célból.
7: Mert hogy ti gyártotok is?
6: Így van, a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány készít is ilyen természetvédelmi eszközöket, tehát a Magyarországon alkalmazott összes madárodú típus megvásárolható az alapítványnál, és adott esetben ilyen nagyobb, például gazdálkodói megkereséseknél volt már például, hogy a kihelyezésben is segítettünk mondjuk vércseládák, gyöngybagoly oszlopládáknak a kihelyezésében.
7: Mert hogy ezeket jó magasra kell rakni, ha nem is olyan magasra, mint mondjuk egy templomtorony.
6: Így van, hát a gyöngybagoly oszlopládákat általában ilyen 4 méter magasságra szoktuk kihelyezni, a vércseládákat is hasonló magasságra.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
8: Következnek a zöld hírek Sarkadi Péter összeállításában.
7: Szeptember 1-től a MOL hulladék koncessziós leánya, a MOHU, változtatott a kezelési díjak mértékén. A Repont honlapon ismertetett új díjszabás szerint a kis és közepes boltoknak fizetett 11,5, illetve 7,5 forintos palackdíjat 3,5 forintra csökkentették. Cserébe a MOHU minden üzletnek általány díjat is ad. Ez boltonként jár, nem automatánként. A kezelési díjat a visszaváltó automatákat üzemeltető boltok kapják, az automatákkal kapcsolatos feladatok, például az ürítés elvégzéséért cserébe. Az új díjszabás 50 ezer darabos palack mennyiség alatt 100 ezer forint, 50 és 75 ezer palack között 200 ezer, 75 ezer darab felett pedig 300 ezer forint. Vagyis a nagyobb, így nagyobb visszaváltási forgalmat bonyolító üzletek kapnak több pénzt a MOHU-tól. Az új díjszabás így különösen a kisebb boltoknál inkább kedvezőtlennek tűnik. A MOHU legutóbb tavaly ősszel alakította át a díjszabását, akkor már a korábbi díjazás sem fedezte a boltok palack visszaváltással kapcsolatos költségeit, írta a hvg.hu. 2026. augusztusa volt az eddigi mérések szerint a legmelegebb hónap. A hosszantartó korai hőhullámokkal Nyugat-Európa megdöntötte a 2003-as nyári melegrekordot. Az Európai Unió Kopernikus éghajlatfigyelő szolgálatának adatai szerint az elmúlt hónapban a globális átlagos léghőmérséklet elérte a 16,96 Celsius fokot, ami 1,65 Celsius fokkal magasabb az 1850 és 1900 közötti iparosodás előtti viszonyítási időszaknál. 2026. augusztusa volt az első hónap tavaly november óta, amikor a globális átlaghőmérséklet másfél fokkal meghaladta az iparosodás előtti szintet, vagyis a Párizsi Klímaegyezményben rögzített határértéket. A kontinens kiterjedt aszállyal is küzdött, a Rajna, Duna, Visztula és a Rón, illetve a Pó folyók vízszintje kivételesen alacsonyra süllyedt. Az átlagosnál szárazabb időjárás számos európai térségben erdő és bozott tüzek sorához vezetett. Amíg az emberiség nem hagy fel az óriás mennyiségű szén, kőolaj és gáz elégetésével, az ebből származó szennyezés továbbra is felperzseli bolygónkat, és a szélsőséges hőhullámok újra meg újra megdöntik az eddigi rekordokat, közölte Still Simon, az ENSZ éghajlatváltozási szervezetének végrehajtó titkára a Euronews-nak. Orángután kölyköket találtak egy indiai erdőben több ezer kilométerre természetes élőhelyüktől. A hatóságok vizsgálatot indítottak, mivel azt valószínűsítik, hogy a fiatal állatokat Dél-Kelet-Ázsiából csempészték be az országba. A vörös bundájukról ismert orángutánok kizárólag Borneo és Szumátra szigetén őshonosak, ehhez képest az indiai Odisha államban bukkantak rájuk. Az öt kölyköt a helyi erdészeti hivatal járőrei találták meg, majd egy ottani állatkertben helyezték el őket átmenetileg. Gyanítjuk, hogy egy nemzetközi bűnszervezet lehet érintett az ügyben, nyilatkozta az állam környezetvédelmi minisztere. Az orangutánok össze-vissza szállítását szigorúan tiltja a washingtoni egyezmény, a veszélyeztetett vadon élő állatok és növények kereskedelmét szabályozó globális megállapodás. A természetvédelmi világalap, azaz a WWF szerint Borneón és Szumátrán 104 ezer orángután él, szemben a 100 évvel korábbi több mint 230 ezerrel, írta a 444.hu.
8: A híreket megelőzően hallhattuk, hogy milyen nagy tisztelet övezi a gyöngybaglyot a tengeren túl. A szívalakú arcpátyollal büszkélkedő madár különleges és titokzatos lakója a magyar vidéknek, mégis egyre több veszély leselkedik rá. Vajon mik ezek a veszélyek, és egyáltalán mitől különlegesek ezek az állatok? Dr. Klein Ákossal, a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány vezető biológusával Kobolák Attila beszélgetett.
9: Baglyokra azt szokták mondani, hogy bölcsek, ez nem feltétlenül igaz, viszont nagyon jó tanítók, és hogyha az ember sokáig foglalkozik egy fajjal, mint ahogy például én a gyöngybagolyjal foglalkoztam, nagyon sokat lehet tanulni a tájról, a mi saját működés

0: gyöngytyúkokra hasonló gyöngyözöttséggel, tehát fekete pöttyök fehér körítéssel, és egyébként a nálunk honos vagy elterjedt gyöngybogolynak szép vöröses, rozsdás színű a melltollazata, és ott is kis apró gyöngyös fekete pöttyözöttség jellemző.
1: Hogyan tudná elmesélni egy gyöngybagoly életét? Mi határozza meg azt?
0: Gyöngybagoly egy úgynevezett R-stratégista faj. Ez egy ökológiai kifejezés, ami azt jelenti, hogy olyan jószágról van szó, ami nagyon sok energiát fektet az utódnevelésbe és az utódok számába. Viszonylag rövid életű is, de ezt a rövid életidőt kompenzálja, egyensúlyozza ki, hogy nagyon sok fiókát nevel. Ez azt jelenti, hogy áprilisban mondjuk egy idősebb ivarérett gyöngybagoly pár elkezdi a kotlást, 7-8, de akár 12 tojáson is tudnak kotlani. Júliusra teljessé válik a fészekalj, kirepülnek a fiókák, és a pároknak egy jelentős része újra kezd egy másodköltésbe. És ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok fiatal gyöngybagoly fogja kezdeni az őszi télelei időszakot, de amiatt, hogy a telet rosszul viselik, ezért nagyon sok el is pusztul. Akár a fiatalok kétharmada is el tud pusztulni az első tél során. Tehát ahhoz, hogy az állomány egy viszonylag stabil szinten maradjon, ahhoz nagyon nagy szüksége van erre a nagyon nagy utód befektetésre. Átlagosan azt lehet mondani, hogy egy 4-5-6 éves gyöngybagyot találunk a gyűrűzési adatok alapján, ha ezt meg tudjuk mondani, akkor az már egy tiszteletre méltó kor, hogyha fogságban lévő gyöngybagolyról beszélünk, akkor a 20-25 év is előfordulhat. Kirepült átlagos fióka szám az egy 4-5 fióka. Nem számít rossznak ez a szám, ahhoz képest sem, hogy mondjuk a lerakott tojás szám az 8 tojás, de nem ritka 9-10 tojással indul a költés, és másodköltésben akár ez egy magasabb fióka számot is eredményezhet, tehát egy család, egy költőpár egy évben akár 15 madarat is röpíthet, 15 fiatal gyöngybagyot.
1: Nagyon sok fióka kell ki a tojásokból, de sokat el is visz például a tél. Van természetes ellensége a gyöngybagolynak? Milyen veszélyek leselkednek rájuk?
0: Természetes ellensége is van néhány. A nyest fiatal gyöngybagyokat, tojást, fiókát képes zsákmányolni. Repülő ragadozó madarak közül a héja esetleg ritkán egy-egy sasfaj, parlagisas zsákmányol gyöngybagyot, ez nem jellemző. Azért alapvetően természetes ellenségei, természetes ragadozóinál sokkal fontosabbak az ember által okozott halálozási okok.
1: Vadászik rá az ember?
0: Nem szabad, hát fokozottan védett madár. Az, hogy nem szabad, az nem mindig állított meg minket abban, hogy valamit ne is csináljunk, de azt nyugodt szívvel mondhatom, hogy az elmúlt 50 évben illegális lelövések által elpusztult gyöngybagyok száma szinte nulla, ellenyésző.
1: Akkor mi hogyan jelentünk veszélyt gyöngybagyokra?
0: Elsősorban a költőhelyüket és az élőhelyüket tudjuk veszélyeztetni, nem feltétlenül rossz szándékból, hanem a ránk jellemző szépítő, tisztító, modernizáló hajlamból adódóan. Ugye a gyöngybagoly elsősorban templomtornyokban és mezőgazdasági épületekben költ Közép-Európában, és a templomaink felújítása során azokat a berepülőnyílásokat és költési lehetőségeket szoktuk általában felszámolni az épület felújítása alkalmával, amelyek a gyöngybagyok bejutását, és egyáltalán a költést bent a toronytérben lehetővé teszik. Tehát a költőhelyük megfogyatkozása az egy nagyon fontos hozzájáruló tényező ahhoz, hogy kevesebb gyöngybagoly van, mint amennyi lehetne.
1: Költőhelyeik elhelyezkedése alapján emberhez vannak szokva?
0: Ez egy kultúra követő faj, tehát velünk együtt él évszázadok, sőt azt lehet mondani, hogy most már évezredek óta, ami azt is jelenti, hogy itt élnek ugyan velünk, tehát a legtöbb dunántúli dombságban található faluban volt gyöngybagoly évszázadokon keresztül, és még most is sok van, viszont rejtett életmódja miatt nagyon kevés az a interakció és találkozás, ami a lakosság és a gyöngybagoly között zajlik.
1: Azon kívül, hogy költőhelyéket megőrizzük, hogyan óvhatjuk őket?
0: Ez a legfontosabb, tehát minden faj számára az, hogy költőhely és táplálkozó terület, élőhely rendelkezésre álljon jó minőségben, ez az alapfeltétele annak, hogy egy faj saját erőből képes legyen egy életképes állományt, egy populációt fenntartani. Tehát kulcskérdés az, hogy jó számban és jó minőségben költőhelyhez jussanak, tehát az épületek továbbra is nyitva legyenek, azokban legyen költőláda, az egyház kezelők értsék a modern korszavát, hogy ha évezredekig egy faj, és nem csak a gyöngybagoly, hanem fokozottan védett denevérfajok például templomtornyokat használtak költőhelyre, akkor nem lehet egy évtized alatt egy évezredes szokást átváltoztatni, átírni, tehát fontos az együttműködés a társadalom többi szereplőjével, és az élőhelyek kapcsán pedig a tájátalakításra kell nagyon figyelnünk, hogy az a fajta sokkal szelídebb és ipari léptéket nélkülöző tájhasználat terjedjen el, jöjjön vissza, ami a gyöngybagyok számára jó minőségű. minőségű élőhelyet.

0: helyeket biztosít.
1: Önök is a védelmükön és mentésükön dolgoznak, a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvánnyal.
0: 1997-ben jött létre a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány, akkor lehetett érezni azt, hogy ez egy olyan faj, ami az emberi védelemtől függő faj. Tehát ha nem avatkozunk be, ha nem csinálunk aktív természetvédelmi munkát a faj érdekében, akkor jó eséllyel kritikus szint alá csökkenhet a Kárpát-medence gyöngybagoly állomány. Egyszerűen föltérképezhető volt, hogy mi a tennivaló, jó hatásfokkal lehetett ennek a fajnak a védelméhez hozzányúlni, és ezért a Gyöngybagoly Védelmi Alapítványon kívül más csoportok is elkezdtek a 80-as, de inkább a 90-es években a faj aktív természetvédelmével foglalkozni, és ezért jött létre tulajdonképpen kezdetben a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány is.
2: Ha már a baglyoknál tartunk, zárjuk egy kis erdei sétával műsorunkat. Tanösvényt alakított ki az Angolkerti erdészkerületben a Nyírerdő ZRT Hajdú Hatházi erdészete. A Hajdú-Bihar megyei téglás közelében mintegy 3 kilométeres sétány változatos domborzati viszonyok között kanyarog, és bemutatja szinte mindegyik alföldi faállomány típust. Az erdei út mindkét irányból bejárható gyalog, kerékpárral és akár lóval is a tájékozódást turistajelzés segíti. Az útvonalon 6 tematikus tábla mutatja be a térségre jellemző flórát és faunát, az erdőgazdálkodó feladatait, illetve a helytörténeti érdekességeket. Gyarmati Péter Nagy Igort, a Hajdú-Hatházi Erdészet erdészeti igazgatóját kérdezte.
3: Ez a Hajdú-Hatházi Erdészet Angolkert kerülete, ami 80%-ban elpusztult a vihar során. Ez elsősorban széltörés és széldöntés volt. Körülbelül 2 évig tartott a kárfelszámolás.
1: Milyen fák pusztultak? Mi volt ott a jellemző faállomány?
3: Elég vegyes volt, voltak erdélyfenyveseink, idegenhonos akácusaink, de legnagyobb mértékben a honos elegyes tölgyeseink pusztultak el, ami már majdnem mind 100 év feletti korban volt.
1: De most próbálták rendbehozni azt, amit lehet még, 16 év eltelt, és nemrégen átadtak itt egy túraútvonalat. Nem pont itt, de a közelben húzódik az alföldi kék túra is, ezt is lehet érinteni azoknak, akik szeretnének túrázni, és egyébként egy nagyon komoly kaptatón lehet itt feljönni, az alföldhöz képest homokbuckás rész, beültetve fákkal, olyan futóhomokszerű itt a vidék, de azért van itt egy komoly domb is. Mekkora ez a terület a túraútvonalon?
3: Téglás község határban vagyunk, annak a Újfehértói szélén, ez egy 3 kilométeres körtúra, és körülbelül 50 hektárt jár be, és mutatja be azt a munkát, amit hát reméljük nem csak próbáltuk, hanem el is végeztünk a vihar után. Most már késznek nevezhetjük ezt a munkát, ezek befejezett erdők, és nyilván még nagyon fiatalok, de alkalmasok arra ezek az erdőállományok, hogy pótolják nem csak gazdasági, hanem ökológiai értékben is az elpusztult erődjeiket.
1: Mi az, ami megmaradt a Degenfeld kastély angol parkjából néhány, a vihar után?
3: A vihar után csak néhány öreg hagyásfa maradt meg. Ami állva maradt, és nem is életbe, csak szárazon, azt is meghagytuk, tehát igazából fát nem vágtunk ki, csak annyit, amennyit a vihar ledöntött, illetve kettétört. Ezeket készítettük fel, és ezeket a helyén alakítottunk ki új erdőállományokat.
1: Egy pergolában vagyunk most itt a közepén ennek a túraútvonalnak, és van itt egy, hát én annyira nem értek hozzá, de egy biztos legalább 100 éves kocsányos tölgy, szárnya szegett. Ő túlélte a vihart, ugye akkor?
3: Igen, ő egy túlélő, egy mementó, és hát valóban a törzse legalább 100 éves, de ezeknek a tölgyeknek a nagy része az sarjedetű, tehát könnyen lehet, hogy a tuskó az már, vagy maga az egyed, az 160 éves, vagy 180 éves lehet.
1: Milyen értékei vannak ennek a vidéknek? Hát ha idejön Dunántúrról valaki túrázni, és kíváncsi erre a homokbuckás, téglás, hajdúhatház környéki erdőre, ahol van egy fiatal faállomány, mi az, amit érdemes figyelnie? Botanikai szempontból milyen flóra és fauna fogadhatja? Találkozhat-e vaddisznókkal, őzekkel? Milyen madárvilág van? Szóval milyen kincsei vannak ennek a vidéknek?
3: Elég gazdag a faunája és a flórája és ennek a térségnek, annak ellenére, hogy közel van a lakott terület, közel van a 4-es főút, de elég változatos nem csak a fauna és a flóra, hanem a domborzata is. Ilyen sztereotípiai az alföldi erdőkről. Valószínűleg meglepődnek azon, hogy tényleg milyen szintkülönbséget kell leküzdeni, még akár egy dunántúli lakosnak is, vagy túrázónak meglepheti az a változatos felszín, meg formavilág, ami itt várja. Ezen kívül a legfontosabb nagy vadfajok azok jelen vannak, tehát ősz, disznó, váltóvadként a gímszarvas is, apró vadfajok közül a nyúl, a fácán, borzott rókát, szinte mindennapos ezekben az állományokban.
1: Ön erdész, de azért ilyenkor figyelnek, ha már említettük az erdő vadjait az állatokra is, itt nagyon szárasság, komolyan száj van. Van itató ilyenkor számukra, ahol tudnak ők egy kicsit enyhülni?
3: Igen, az itatókat általában a vadászatra jogosult, az gondoskodik a vadak itatásáról. Annyi szerencsék van, hogy itt az angol kerten keresztül megy egy csatorna, amelynek most is van vize, és ez elég nagy területen jelent menedéket a szomjazó vadaknak.
2: A Föld maradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket az aföldmaradt@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter, a segédszerkesztő Kobolák Attila és a hangmérnök Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Toldi Szabolcs.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Jön az örök dilemma, zsír vagy olaj, mikor melyiket használjuk, mennyit fogyasszunk belőlük, szálljanak be önök is a küzdelembe, várjuk a rendíthetetlen érveket és a mozdíthatatlan tényeket, 0630 9666 az SMS számunk, ott vagyunk a Viberen is, Kossuth Rádió. Köszöntöm önöket, a mikrofonnál Süveges Gergő, a szerkesztő Enz Tarackközi Kinga. Vajon zsírt vagy olajat használnak többen? Kobolák Attila kérdezősködött.
2: Zsírt vagy olajat használ sütéshez, főzéshez?
3: Otthon olívaolajat szoktunk használni mindenhez.
2: Miért ezt választották? Ezt tartják a legegészségesebbnek, vagy ettől lesz a legfinomabb az étel?
3: Egyértelműen az ízén nagyon sokat segít, szerintem, illetve a minőségén az ételnek. Szerintem nem ez az legegészségesebb, de igazából mi inkább a minősége, illetve az íze miatt vesszük ezt, vagy választjuk ezt.
2: És amivel tisztában az olívaolajjal kapcsolatban, az a elégedett, nem akar többet tudni róla, nem akar esetleges más alternatívákra váltani.
3: Nekünk ez így elég jól bevált igazából a főzésnél. Van olyan helyzet, amikor például mondjuk vajat használunk, de általában nekünk ez bevált, úgyhogy nem nagyon érzem azt, hogy ezzel kapcsolatban informálódnom kéne még.
2: Sütéshez, főzéshez zsírt vagy olajat használ?
4: Én csak is zsírt használok.
2: Miért? Az íze miatt? Így jobb ízű lesz az étel?
4: Igen, az ízvilágát nagyon fel tudja dobni a zsír az ételeknek, emellett számomra sokkal könnyebb is vele sütni, főzni. Igen, sokkal drágább például egy literes vagy egy kiló zsír, mint az olaj, de azt kell mondjam, hogy az ízvilágát az ételeknek sokkal jobban kihozza, sokkal finomabb lesz tőle. Világéletemben a szüleim is zsírral dolgoztak, sosem olajjal. Vadászcsaládból származom, és a húsokat is sokkal kevésbé szárítja ki, mint az olaj például.
2: Sokan azt mondják, hogy a különböző olajok egészségesebbek. Nem félti egészségét?
4: Úgy vagyok vele, hogyha eszem, akkor egyek finomat, és egyek olyan forrásokból, amiket ismerek. Most az, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy olaj sokkal egészségesebb, mint a zsír. Sajnos én vagyok ennyire röghöz kötött, hogy én azt mondom, hogy nekem a zsír akkor is sokkal finomabb, én jól érzem magamat tőle, és sokkal több energiát ad, és sokkal egészségesebbnek is érzem magamat ezáltal.
2: Zsírt vagy olajat használ szívesebben?
3: Én személy szerint olajat, olívaolajat szoktam használni, leginkább, hogyha magamra főzök, viszont a családommal gyakrabban használunk zsírt, viszont erre rámondanám azt, hogy alföldiek vagyunk, és hogy ez már inkább ilyen megszokott nálunk, hogy zsírral főzünk, sütünk.
2: Miért nem folytatjuk a zsírral kapcsolatos hagyományt?
3: Gyomromat kevésbé terheli meg az olívaolaj. Lapraforgó olajat, meg a többi ilyen olajat nem is nagyon szoktam használni. Leginkább úgy érzem, hogy az olívaolaj az, aminél nem érzem azt, hogy nagyon megüli a gyomromat. A zsírral pont ez a problémám, hogy amit zsírral csinálunk otthon, az általában olyan, hogy utána egy ilyen 2 órára kiüt azért a kajakóma.
2: És így nincs más íze az ételnek? Nem hiányzik a zsír által adott plusz íz?
3: De amúgy nagyon sok helyzetben szerintem nagyon sokat ad hozzá, hogy ha valamilyen zsírral van készítve az étel, tegyük fel, meg lehet mondani, hogyha valami kacsa zsírral, disznó zsírral készült. Nem teljesen más, de lehet érezni a különbséget, és én amúgy nagyon szeretem ezt benne, hogy lehet érezni azt, hogy ad hozzá egy plusz íz, de kibírom nélküle. Tehát általában, hogyha magamnak főzök, így félre tudom tenni ezt a hiányt, viszont az otthoni ízeknél nagyon szeretem, hogy ott van azért benne.
2: De egészsége érdekében, meg jól léte érdekében említette, hogy megüli a gyomrát a zsíros étel, inkább olajat használ.
3: Igen, alapvetően nem mondanám azt, hogy nagyon odafigyelek arra, hogy én nagyon egészségesen étkezzek. Ez az egy, amit észrevettem, hogy ha olívaolajjal sütök, főzök, akkor utána könnyebb érzés a gyomromnak. Nem tudom, hogy ez tényleg mennyire van benne, hogy ez sokkal egészségesebb. Nem ezért csinálom, én ezt tényleg csak azért, mert saját magamon vettem észre, hogy az olívaolajjal nincsenek ezek, mint a többivel.
1: Kobolák Attila interjúját hallottuk, a stúdióban pedig itt van velünk Szabó Adrián, a Semmelweis Egyetem Szent Rókus Egészségközpontjának dietetikusa. Kezét csókolom, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
1: És hát azért nem ennyire egyszerű a kérdés, hogy most olaj vagy zsír, mert ha olaj, akkor milyen olaj? Ha zsír, akkor milyen zsír? Már jönnek az SMS-ek, tökmagolaj és sertés zsír, mondja az egyik hallgatónk, na de hát van olívaolaj, van ugyebár a tökmagolaj, állati zsíradék, van vaj, és hát aztán ott jön a margarin. Margarinról még szót se ejtettünk, szóval hidegen sajtolt olaj, nem tudom másképpen, hogyan sajtolt olaj, hogyan tudunk eligazodni ebben a káoszban? Vagy sokféleségben, mondjuk inkább így.
5: Igen, ez valóban igaz, hogy leegyszerűsíteni annyira, hogy zsír vagy olaj nem lehet, mert ebből az igen vagy nem válaszból sokan nem fogják érteni, és az, és amikor nem magyarázzuk meg, teljesen jogos a felháborodás, hogy az emberek nem értik, szeretnék komplexen érteni ezt az egyébként komplex témát, de egyébként azt érdemes kihangsúlyozni, és ezt egyébként megjegyezni kulcsszóként, hogy a növényi olajokat kell elsősorban használni. Tehát ebből ki lehet hallani azt, hogy nem tiltja meg a szakma a vaj, vagy a zsír, vagy az állati eredetű zsírdúsabb nyersanyagoknak a használatát, de az nagyon fontos, hogy egyértelmű egészségelőnye van annak, ha valakinek az étrendjében ezek csak néha napján vannak jelen, ünnepi alkalmakkor, ha idős szülőhöz, nagyszülőhöz megyünk, akkor mindenképpen helye van, meg a hagyományos magyar konyhában is. De érdemes fókuszálni a növényre, és utána majd ki kell bontani, hogy a növényén belül, és még nem is említette a kókusz és a pálma zsírt, az is ide tartozó terület lenne.
1: Hiába származik valaki vadász családból, ezek szerint.
5: Igen, nagyon érdekes volt hallgatni végig az interjúkat. Egyébként én is alföldi vagyok, tehát ismerem ennek a kultúráját, hogy zsírral főztek egész évben egyetlen disznóvágásból. Csak az lesz nagyon fontos, hogy ami régi, nagyon kedves hagyomány, az egy az egyben átültetve a mai életmódunkra nem lesz az egészség kulcsa és megoldás mindenre.
1: Mert az életmódunk változott?
5: Az életmódunk is változott, az elfogyasztott mennyisége az ételeknek, annak a diverzitása, ahogy táplálkozunk. Nagyon sok lehetőségünk van ma már, tehát azért sem lehet ennyire leegyszerűsíteni, hogy esetleg egy iparilag előállított rosszabb minőségű olaj, vagy mondjuk margarin régen rosszabb minőségű volt. Most már szabályozások miatt azok a transzsírsavak, amik bizonyítottan szív- és érrendszer károsítók, ezek ma már a margarinban nincsenek jelen.
1: Egyikben sem.
5: Egyikben sem. Nyilván kivételek mindig vannak, de az, amit mondjuk mindennapi étkezésre javaslunk, ha mindenképpen vaj és margarin közül akarunk választani, akkor azt tudom mondani, hogy a fő margarinfajtákban, ami boltban megkapható, abban nem lesz transzsírsav, nem is lehet. Szigorú szabályozások vannak erre.
1: Mit okoz a szervezetünkben, vagy hogyan hat, inkább így kérdezem, hogyan hat a szervezetünkre a zsír meg a növényi olaj? Tehát az állati zsíradék meg a növényi zsíradék, akkor mondjuk így.
5: Hát akkor bele is megyek egyből abba, hogy nem azért nem elvágólagos a szakma, hogy állati vagy növényi, mert ne tudnánk kacsacsört kitenni, hogy melyik a jobb vagy melyik a rosszabb, hanem azért, mert azt érdemes tudni, hogy a telített és a telítetlen zsírsavakról van itt szó, és a telített zsírsavak túlzott fogyasztása tud olyan betegségeket okozni, ami mondjuk, ha valaki vérvételre megy, akkor azt látja, hogy az LDL koleszterin szintje például magas, és ez számtalan olyan betegség előfordulási rizikóját fokozza, ami sajnos hazánkban elég nagy számmal szedi áldozatait, például stroke tartozik ide, tehát a szívinfarktus vagy az agyér katasztrófák például, de ide sorolható számtalan más metabolikus betegség is, mint mondjuk a metabolikus szindróma, vagy például a zsírmáj, ami szintén a magyarok, hát nagyon nagy számában jelen van, és ezek a telített zsírsavak, amik betegségeket okoznak, ezek dominálnak az állati eredetűekben. Például a sertés, vagy ugyanígy egy mangalica is ide tartozik, nem lesz szignifikánsan jobb. És a növényiek pedig a telítetlen, úgymond, ha le akarom egyszerűsíteni, gyulladás csökkentő hatású telítetlen zsírsavakban dominálnak.
1: Tehát ez azt is jelenti, hogy a telített zsírsavak, az állati eredetű zsírsavak, azok nem hogy gyulladást csökkentőek, hanem gyulladást okoznak?
5: Ez pontosan így van, és ezért hoztam be a kókuszsírt, mert bár a kókuszsír is a telített zsírsav tartalma képes az LDL koleszterin szintet emelni, de van pozitív hatása is, tehát azt úgy valahova kettő közé helyezném, de semmiképpen sem a növényi eredetű, nagyon jó közé csoportosítanám a kókusz és a pálmazsírt.
1: Akkor azért a kérdés természetesen felmerül, hogy jó, ezt értem, de milyen arányban? A legjobb lenne egyáltalán, tehát azt mondta, hogy a szakma nem elvágólagos, de hogy legjobb lenne valójában kiiktatni az étrendünkből az állati eredetű zsíradékokat, és csak növényit használni, vagy ha nem bírjuk anélkül elképzelni az életünket, akkor havonta hányszor?
5: Azt mondanám, hogy gyakorlatilag sose használjunk vajat meg zsírt, azért, mert aki vegyesen étkezik és fogyaszt sajtot, túrót, eszik valamilyen felvágottat, húskészítményt, húsféleséget. A telített zsírsavak ezekben is jelen vannak már, tehát ha valaki így eszik, hogy ezeket fogyasztja, akkor hozzáadott zsíradékként, egyébként ez a főszabály, ez így hangzik, hogy mindig elsősorban a növényi forrásokat válasszuk, és az nagyon fontos megjegyezni, hogy ha állati eredetűt egyáltalán nem fogyasztunk, abból semmilyen egészségkár nem következik. Tehát nem lesz hiánybetegségünk, hogyha nem fogyasztunk sosem zsírt, ezért a hozzáadott állati zsírnál, legyen az a kacsa, liba, sertés, mangalica, azokból, hogyha sosem fogyasztunk, arra nincsen ajánlott mennyiség, megengedett az van, de kötelező mennyiség nincsen.
1: Jönnek a szkeptikusok, 0630 9666 az SMS számunk, Kossuth Rádió néven vagyunk a Viberen, meglepő módon. Miért kell mindig magyarázni, mit tegyek, mikor sportoljak, mit igyak? Annó ették a zsírt, éltek 100 évig. Éltek 100 évig?
5: Nem. Egyrészt nem, sajnos Magyarország sosem volt kék zóna, ahol ugye a leghosszabban élnek egészségesen az emberek, és az, hogy vannak matuzsálemi életkort megélő idősek, sajnos én is el tudom mondani a saját példámat, hogy amikor betegágy mellett dolgoztam sebészeti osztályon onkológiai esetekkel, akkor ott nagyon sok idős páciens volt, akik mind beszámoltak, és az étkezési naplójukban is láttam, hogy dominál a zsír, a töpörtyű, a zsíros, esetleg májkrém például, szeretik a zsírosabb húsrészeket, azt gondolják, hogy az alacsony zsírtartalmú hús nem is hús, azt gondolják, hogy a tejföl az egy jó fehérjeforrás, holott abban dominálnak szintén a telített zsírforrások.
1: És mi a helyzet az északi népekkel, akik halat esznek, meg fókazsírt?
5: Hát így van, nagyon sok halat esznek, illetve nagyon fontos, hogy nem csak halat fogyasztanak önmagában, de az tényleg az abban lévő telítetlen zsírsavak aránya. Azt szokták mondani, hogy a lazac egy zsíros hal. Hát nem annyira zsíros, mint egy csülök, azért azt nagyon fontos hozzátenni, vagy mint egy kolbász, tehát hogy azért egy zsíros halnak is maximum 20% lesz a zsírtartalma, még egy kolbászt, egy téli szalámi, egy paprikás szalámi, élelmiszerkönyvi előírások szerint közel 50%-ban zsír tartalmaz, és ezek a telítetlen zsírsavak, amik ott dominálnak és társulnak, például nagyon jellemző az északi országokban, hogy teljes kiörlésű kenyeret, ezt a jó fekete tömör teljes gabonát tartalmazó kenyeret fogyasztják, vagy például mondhatnám azt az északi példát, ahol hoztak egy állami döntést, hogy innentől kezdve kipróbáljuk az adott kistérségben, hogy a vaj helyett innentől kezdve margarint fognak fogyasztani, és olyan szignifikánsan nőtt, egyébként voltak más beavatkozások is, tehát csökkentették az egészséges ételeknek az árát, hogy könnyebben elérhető legyen például zöldséggyümölcs, és olyan jók lettek a mutatók, hogy kiterjesztették az egész országra.
1: Vannak olyan diéták, amelyek viszont kizárólag állati zsírt és húst
5: esznek. Ketogén étrend, uh-huh. Így van. És az hosszú távon borzalmas egészségügyi károkkal jár, és nagyon szép látni azt, hogy ezeknek a drasztikus diétáknak a képviselői, és nagyon sokszor mondjuk amerikai szószólója, akár lehet ez éppenséggel egy orvos is, belátja, hogy olyan egészségügyi károkat okozott nála az a szélsőséges étrend, hogy abba hagyta, és végre fogyaszt gabonákat, gyümölcsöket és változatosan szénhidrát forrásokat. Nem kristálycukrot értelemszerűen, hanem csökkenti az állatéredetű zsíros nyersanyagok.
1: De akkor arányát. A kulcs szó az a változatosság, tehát a szélsőségek elkerülése.
5: Hát igen, csak az a baj, kérdezi itt az SMS-t író ember, hogy miért kell mindig magyarázni, hát azért, mert ha csak ennyit mondunk, hogy változatosság, ezt még nem értik önmagában, hogy ez mit jelent, és még ha tudják is az emberek, hogy mit jelent a változatosság, összességében egyáltalán nem eszünk változatosan, tehát mondjuk 10 zöldség gyümölcsöt eszik a magyarok legnagyobb része. Közben van sok ezerféle.
1: És akkor az egészségtől persze egy lépés az elhízás és az elhízottság témája. Ezzel is folytatjuk nem sokára. A vendégünk itt a stúdióban Szabó Adrián, a Semmelweis Egyetem Szent Rókus Egészségközpontjának dietetikusa. És akkor elhízás, mert hogy az UNICEF 2025. évi jelentése alapján több elhízott gyermek van a világon, mint alultáplált. A gyermekkori táplálkozás pedig rendkívül fontos a fejlődés és az egészség szempontjából. Nem mindegy nyilván, hogy milyen és mennyi zsíradékot fogyasztanak, fogyasztunk. Szűcs Zsuzsannával, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökével beszélgetett a szerkesztő Enz Taraczközi Kinga.
6: Iskoláskorú gyerekek esetében a felnőttek számára javasolt tápanyagbeviteli arányok érvényesek, ami azt mondja, hogy a teljes napi zsírbevitel a kalória fogyasztás 30%-át lehetőleg ne lépje túl, és ezen belül vannak minőségi javaslatok, amik elsősorban a szív- és érrendszer védelmét, hosszú távú egészségét szolgálják már ebben az életkorban is, ami azt mondja, hogy érdemes korlátozni telített zsírokban gazdag élelmiszereket, és minél inkább próbáljunk a telítetlen zsírok felé súlyozni. Itt szeretném kiemelni az idegrendszer és az agy fejlődése szempontjából különösen jelentős úgynevezett eszenciális zsírokat. Ide nagyon csúnyán mondva hosszú szénláncú olyan zsírok tartoznak, amiben sok vagy több úgynevezett telítetlen kettős kötés van. Ezek élettani hatása az kimondottan kedvező, gyulladást csökkentő, szív- és érrendszert védő és az idegrendszer fejlődését is támogatja. Ide tartoznak tészhittel ellentétben nem csak a tengeri halakban lévő bizonyos zsírok, hanem hozzájuthatunk például repce vagy lemmagolaj rendszeres fogyasztásával, a tojássárgájában is van egy kevés, de akár az algafélék is mondjuk a vegán életmódot folytatók számára jó forrást jelenthetnek.
5: Hogyha átültetjük ezt így a gyakorlatba, akkor mi az, amit az iskoláskorú gyerekeknek adjunk napi szinten, vagy mi az, amit mondjuk ne fogyasszanak?
6: Érdemes nagyon változatosan és kis mennyiségben használni az úgynevezett kenőzsíradékokat, és ilyen szempontból mindegy, hogy margarint teszünk a szendvicsre vagy vajat, tehát ezekből, vagy akár az ételek elkészítésénél is érdemes csökkenteni az olaj mennyiségét, vagy a zsíradék mennyiségét, tehát például olyan technológiákkal, airfryer vagy sütőzacskó használatával, ami ebben sokat segít. Érdemes a tejtermékekből inkább a soványabb fajtákat, tehát félzsíros sajtokat, soványabb tejfölt már ennél a korosztálynál is kínálni, és nagyon sok rejtett zsíradékot tudnak tartalmazni, akár a felvágottak, akár a különböző desszertek, ezekből is érdemes a magas zsírtartalmakat inkább ritkábban bele szervezni a menübe.
5: Van erre valamilyen ajánlás? Mert ugye ezeknek a fogyasztása is egyébként, ha jól tudom, akkor rendben van, csak mértékkel kell nyilván fogyasztani. Tehát mi az, ami sok, vagy ami kevés?
6: Minden tápanyagra, így a telített zsírokra is kis mértékben szüksége van a szervezetünknek, tehát ezek egyébként nem is elhagyható 100%-ban az élelmiszerek sajátosságai miatt. Amire érdemes a hétköznapokban figyelni, hogy amikor lehet, érdemes a soványabb változatokat gyakrabban választani, akár egy tejföl esetében, és lehet látni, hogyha csak egy rakott krumplira 1-2 deci tejfölt simán ráteszünk, akkor már mennyi zsírt lehet megsporolni, miközben ugyanazt a rakott krumplit tettük, és ugyanolyan finom volt.
5: És fontos az is, hogy nem egy-egy étkezésnél kell megnézni, hogy miből mennyit teszünk, hanem mondjuk egy egész napot figyelembe venni. Most például gondolok arra, hogy szeptember elindult az iskola, és azért néha a gyerekeknél is becsúszik az étrendbe mondjuk egy gyors étterem, ahol viszont jó sok olajat használnak. Ilyenkor figyeljünk arra, hogy mondjuk akkor a héten mondjuk ne legyen rántott hús otthon olajban sütve, vagy lehet ezt valamilyen szinten kompenzálni?
6: Valóban, ahhoz, hogy egészségesen legyünk, nem szükséges patika mérleget magunknál tartani és nagyítót. Amire érdemes törekedni, hogy egy napon belül többségében kiegyensúlyozott legyen az az étel, amit elfogyasztunk. Ez egyébként a közétkeztetésre is igaz, tehát érdemes megnézni azt az ebédet, amit ugye kap a gyerek és elfogyaszt a gyerek az iskolában, és ehhez illeszteni a vacsorát. Mondok egy példát, hogyha egy tésztás, krumplis étel volt aznap az iskolában, akkor valamilyen zöldségben gazdag, akár egy lecsó, akár egy főzelék, ez egy jó választás tud lenni a családi vacsoránál. Ugyanez a zsíradékfogyasztásra is igaz, tehát nem egy ördögtől való dolog, hogyha megeszünk egy desszertet, vagy akár egy hamburgert, nincsen ezzel semmi gond. Arra érdemes törekedni, hogy többségében a választásaink nagy része az egészséget támogassa. Az egészséget támogató ajánlások megtalálhatók az okostányér táplálkozási útmutatóban, tehát ez az, amit érdemes szem előtt tartani, és a napok nagy részét szerint kialakítani.
1: Ezt a Röczközi Kinga interjúját hallották, a stúdióban továbbra is itt van velünk Szabó Adrián, a Semmelweis Egyetem Szent Rókus Egészségközpontjának dietetikusa. Elhízás, nem fogom traktálni az összes létező számmal, ami az orrom előtt van, a kedves hallgatókat, de a lényeg az, hogy Magyarország 8. az Európai Uniós tagállamok között elhízás tekintetében.
7: És akkor ez úgy kapcsolódik ehhez az olaj vagy zsír témához, hogy nagyon sokszor, amikor vizsgáljuk, hogy valakinél miért nem sikeres egy tervezett súlycsökkentés az egészség érdekében a már említett zsírmáj szempontjából például, akkor nagyon sokszor azt látjuk, hogy az emberek azt gondolják, hogy a szénhidrátok bevitelét kell csökkenteni, és azért mondjuk nem tesznek cukrot a kávéba, a teába, megpróbálnak kevesebb kenyeret fogyasztani, de akkor valamilyen kenyér alternatívára teszik rá a feltéteket, és a tészta sem önmagában hízlő, hanem az a probléma, hogy úgy készítjük el a tésztát, hogy inkább választjuk a zsíros húst, nem nézzük, hogy mennyi zsíradékot, akár növényi, akár állati teszünk a hús alá, a zsírosabb reszelt sajtból nagyon nagy mennyiséget teszünk rá, azt gondoljuk, hogy a májkrém májból van, de nem olvassuk el az élelmiszer címkét, és nem nézzük meg, hogy az első helyen az összetevők listáján, tehát a legdominánsabb összetevő a zsír lesz. Tehát nagyon sokszor az emberek azért visznek be több energiát, mint amennyi az energia felhasználásuk, mert a zsírokkal nem vagyunk tisztában. tisztába eléggé. Sajnos a divat Atkins óta nagyon a cukorra meg a szénhidrátra fókuszáltatja a figyelmünket.
1: Közben várjuk természetesen továbbra is az SMS-eiket 06 39 666, illetve Viberen Kossuth Rádió. Az összes zsír mellett kardoskodót nem fogom egyenként felolvasni, viszont jött egy mediterrán diéta javaslat. Arról mit gondoljunk?
7: Hát gyakorlatilag mediterrán diéta az erről szól, hogy jelen vannak benne a halak például, amiben megtalálhatóak ezek a telítetlen eszenciális zsírsavak, amik egészségvédő hatása van, például még az immunrendszer működését is támogatják, sőt az idegrendszer kifejlődéséhez nagyon fontos, azért várandósok esetén a magzati korban ennek az ellátottsága fontos. Jelen vannak a diófélék, olajos magvak változatosan, amik szintén tartalmaznak nagyon sok telítetlen zsírsavat, és ezen belül is az omega-3 típusúak is megtalálhatóak ebben, és azokban, bár jelen van az állati eredetű, az nagyon fontos, hát gondoljunk csak egy pizzára, ami megtalálható a mozzarella sajt, de alapvetően azok az orbitális mennyiségek, mint mondjuk egy 300 g-os marhahúsos hamburgerben, azok nincsenek jelen rendszeresen, és rendszeresen fogyasztanak például salátaféléket, bárki elmegy Olaszországba egy tésztás étterembe, akkor az jelen lesz, vagy hogyha valami csipegetnek mondjuk Spanyolországban este a teraszon, akkor is biztos, hogy lesz ott valamilyen sült zöldség dominánsan, de a mediterrán diéta nem az alkoholfogyasztástól lesz egészséges, legyen szó akár a vörösborról, akár a fehérborról, hanem inkább annak ellenére is egészségesek. De ott fontos, hogy nem csak a diéta számított sem, tehát amit elmondtunk, hogy idősektől ne hozzuk át a zsírfogyasztást, és az lesz a kulcs, a mediterrán régió sem csak önmagában az étkezésétől egészséges, hanem attól az egész szemlélettől, ami az ő életükre jellemző, például ott van a siesta.
1: Pedig azért sok tészta van, tehát sok szénhidrát van a mediterrán
7: étel. Hát ahogy mondtam, hogy nem a tésztával és a szénhidráttal van baj, hanem a teljes étkezési rendszerrel, és ott, amivel túlmennek esetleg zsírral, az mindig inkább a növényi lesz, például az oliva.
1: Értem a fő szempontot, hogy azt hangsúlyozzuk, illetve azt hangsúlyozza, hogy mindent lehet csak mértékkel, vagy nézzük meg, hogy milyen arányban. Egy picit beszéljünk az olajokról is, hogy melyikkel mit lehet egyáltalán csinálni, mert például itt azt írja a hallgatónk is, hogy oliva olajat, hogyha hevítem, akkor a vitaminokat elveszíti. Szóval mivel lehet, mivel nem lehet akár főzni például?
7: Az olívaolajoknál azt érdemes tudni, hogy az az extra szűz olívaolaj, amiben nagyon sok ilyen oldott anyag van magából a bogyóból, ezeknek olyan erős antioxidáns hatása van, hogy amikor hőkezelés éri magát az olívaolajat, akkor az úgymond káros hatásokkal szemben is tud védőszerepet betölteni ez a nagyon magas antioxidáns tartalma, tehát az E-vitamin tartalma, vagy az egyéb értékes fitovegyületek, amik megtalálhatóak benne, azok részben hőstabilak, részben pedig kompenzálják a hőhatást, tehát lehet nyugodtan olívaolajjal is főzni, viszont a változatosság érdekében, hogy ne csak az a zsírsav arány legyen meg a táplálkozásunkban, ami az olívaolajban van, nagyon jó szívvel javasoljuk az egyéb olajos magvakból származó olajokat is, például a repceolajat, vagy a napraforgó olajat, mert ezek omega-3 zsírsavban gazdagok, tehát nem azt mondom, hogy az egyik jobb, mint a másik, hanem hogy a növényi közül se ragadjunk le feltétlen egynél, hanem hogyha van kedvünk, akkor ha elfogyott az olívaolaj, amit főzéshez használtunk, akkor használjunk mondjuk napraforgót vagy repcét is, vagy akár a szőlőmagolajat is lehet használni, és nem kell otthon egy egész arzenát tartani az olajokból, de hogy nem csak az oliva létezik, hanem ott van például a tökmagolaj, Magyarországon tök nagy trend, igen, de például paprikamagból is sajtolnak
1: ezért
7: olajat.
1: Ezért egészséges az őrség zöld aranya torta, mert hogy ez tökmagolajjal készül.
7: Így van, abszolút egészséges.
1: Az ön szakmai támogatásával indít a Semmelweis Egyetem tájékoztató sorozatot, az a neve, hogy Semmelweis Help a tányéron. Mit tartalmaz ez a sorozat? Mi fog itt történni?
7: Maga a Semmelweis Help az azért van benne, mert ez már egy létező applikáció, ez egy tünetelemző applikáció, ingyenesen elérhető bárki számára, és folyamatosan bővíti ennek a szakmai csapata azt a platformot, hogy hol tudná még a lakosságot tájékoztatni hiteles, tehát hogy evidencia alapú szakmai ajánlásokkal, úgy, hogy az a hétköznapi nyelvre legyen lefordítva. Kifejezetten érzékenyen próbálunk reagálni arra is, hogy úgymond pénztárca barát ötletek legyenek, tehát itt elmondtuk, hogy az olajos magvak és az olajak milyen egészségesek, azt is megpróbáljuk elmagyarázni, hogy ezt hogyan lehet pénztárca barát módon megvalósítani, hogy ne ijedjen meg az ember, hogy de hát a cashew dió milyen drága, úgyhogy kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy ne feledkezzünk meg a mákról,
5: valami kicsit olcsóbb, mennyire jelen van a magyar kultúrában, milyen finom ételeket lehet vele elkészíteni, és hogyha nem mák olajról beszélünk, hanem mákról, akkor az valóban tényleg kálciumforrás is lesz, amellett, hogy finom. És az, amikor elindult szeptember 1-én egyébként ez a Semmelweis Help a tányéron, Instagramon például nagyon könnyen lehet követni, direkt ilyen lapozgatósra van megcsinálva. Első körben most a gyerekekre fókuszáltunk így az iskola kezdés alkalmával, de szóba fognak kerülni abszolút női egészséget érintő témák, és kifejezetten szeretnénk a férfiakra is fókuszálni, ugyanis az egészség mindenkinek ugyanannyira jár, és tudjuk, hogy férfiak is abszolút fogékonyak lennének a jó tanácsokra, hogyha sikerülne az ő megfelelő megszólításukkal megfogalmazni, úgyhogy az is abszolút téma lesz majd.
1: Igen, fontos, hogy mondta ezt a költségvetési vonzatát a dolognak, mert olyan SMS-ünk is érkezett, hogy jó, hát persze egyek én ilyeneket, de hát minden dög drága, de akkor ezek szerint meg lehet találni azokat az utakat, kiskapukat, ahol mégse annyira dög drága.
5: Hát meg a drágaságra nagyon fontos példa, hogy 1 gram olaj sokkal több, vagy zsír, sokkal több kalóriát, több mint 2-szer annyi kalóriát tartalmaz, mint 1 gram fehérje, vagy 1 gram szénhidrát. Tehát ezekből az olajokból, amik néha nagyon drágák tudnak lenni sajnos a világpiaci helyzetek miatt, és hogy ezekből nem kell sokat fogyasztani, és akkor kalóriát is spórolunk, és pénzt is.
1: Azt írja a hallgatónk, 0630 9666 az SMS számunk, még 3,5 percig lehet üzenni. Nagyon sokat beszélünk a zsírokról, olajokról, igazából a lényegről nem hallok a műsorban, na majd most, hogy a bevitt mennyiség az, ami számít elsősorban. A bevitt mennyiség számít elsősorban, vagy pedig az, hogy mit viszek be?
5: Hát a mennyiség is és a minőség is ugyanannyira számít, de az tény, hogyha valaki a zsírból nem fogyaszt túl sokat, de mellé társít bőségesen zöldséget változatosan, tehát a vajas sajtos kenyér mellé eszik kápiapaprikát, meg karalábét, meg fekete retket, télen meg sok savanyúságot eszik a zsíros túróval készült körözött mellé, de azt nem viszi túlzásba, akkor tökéletesen tud egészséges lenni. Tehát a kulcs a mennyiség és a minőség egyaránt. Ezért jó nagyon az egyéni tanácsadás egy dietetikai konzultáció alkalmával, mert le tudjuk fordítani arra a nyelvezetre, ami számára az elsődleges fókusz, és meg tudjuk közelíteni onnan a univerzális jó tanácsok lefordítását.
1: És hát úgy tűnik, hogy nem mondtuk elég hangosan, vagy elég tagoltan, de hallgatunk azt írja, hogy húst és állati eredetű ételeket nem szabad fogyasztani. Pont. Szabad. Csak mértékkel.
5: Szabad, de abban teljesen igaza van, hogy semmiképpen nem azokat kell hangsúlyozni. A magyaroknak azt kell inkább lediktálni, hogy minden nap kellene valamilyen hüvelyesből ételt fogyasztani, amit néha ki lehet egészíteni hússal és egyéb állati eredetűvel.
1: De az, hogy mi legyen a tányéron, arra is tudnak például segítséget adni a dietetikusok, mert hogy létezik az okos tányér. Tehát nem csak a Semmelweis Help a tányéron van, hanem okos tányérunk is van, ha akarjuk.
5: Így van.
1: Hallgatónk azt írja, hogy én mindig azt teszem, ami van. És jól esik. És makkegészséges vagyok, és 52 éves.
5: Szuper, ezt mi úgy szoktuk lefordítani, hogy mindig együk azt, ami lokális és szezonális minél inkább, mert az jót tesz a bolygónak is, illetve a szervezetünknek is, mert ha mindig azt tesszük, ami éppen szezonálisan megterem, bár félek a hallgató nem erre gondolt, de feltételezzük a legjobbat, akkor azzal, ha a természettel együtt változatosan eszünk, akkor azzal diverzen sokféle tápanyagot tudunk bejuttatni a szervezetünkbe.
1: Nem tudom, másfél percben ez megugorható-e a feladat, de hallgatónk azt kérdezi, hogy beszéljünk már néhány szót a paleolit, pontosabban evolúciós táplálkozásról. Tudok olyan dietetikust, aki szerint ez korunk legegészségesebb táplálkozása, magam is ezt gyakorlom, mondja a hallgatónk.
5: Sajnos ebben nagyon-nagyon sok félreértés szokott lenni, és például kifejezetten azt hangsúlyozzák, hogy több ezer évvel ezelőtt nem fogyasztottak egyáltalán gabonát, és hogy ez egy újkori huncutság, hogy mi itt szénhidrátokkal terheljük a szervezetünket. Nos, az az igazság, hogy a gabonákban rengeteg értékes tápanyag van, a magnéziumtól kezdve az összetett bélbaktériumok számára fontos rostokon át, tehát nem érdemes őket kihagyni, pláne ha valaki szereti, és sajnos el kell, hogy áruljam, hogy sok ezer éves régészeti leleteken is azt találták, hogy az emberek fogyasztottak gabonákat régen is, tehát hogy itt nagyon-nagyon sok logikai és főleg szakmai bukfenc van, amikor valaki a paleo diéta mellett érvel.
1: Azt is szokták mondani, hogy a fogazatunk is vegyes táplálkozásra van kialakítva.
5: Hát így van, de én inkább szeretem azt mondani, hogy a hasnyálmirigyünk is képes mindent lebontani egyszerre, illetve a teljes tápcsatorna fel van készülve ezeknek a lebontására, legyen szó növényi vagy állati fehérje egyaránt.
1: Muszáj lesz ezt még folytatnunk, de most viszont abba kell hagynunk. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk.
7: Én is köszönöm.
1: Szabó Adrián, a Semmelweis Egyetem Szent Rókus Egészségközpontjának dietetikusa volt a vendégünk. Hétfőn is lesz Dr. Kossuth. A daganatos betegségekről, illetve a csodaszerekről beszélgetünk majd. Itt lesz velünk az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója is. A Dr. Kossuth mára búcsúzik, itt hamarosan a Netces című műsor következik. A hangmérnök Sije Gábor és a szerkesztő Enz Tarackozik Inga nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották. Szép napot, minden jót! We'll be right back.

0: Necces. Necces. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: A pontos idő 4 óra. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Sashegyi Zsófia. Kérdezz, vitázz, szólj hozzá. Új közéleti párbeszédnek ágyaz meg a ma kezdődő Dehogy nem fesztivál. A stúdiónkban látogató Olá Ibolyát arról is kérdezzük, miért adja a nevét, arcát a De Akció közösség rendezvényéhez. Szeptember 11. 25 éve omlottak le a World Trade Center tornyai. Ki hogyan emlékszik azokra a percekre ma? És milyen különleges technikával leplezte kisiskolás korában Dragomány György az olvasási nehézségeit? Írjanak nekünk, SMS számunk 0630 9666. Már is kezdünk, de előbb hallgassuk meg a nap friss híreit Garami Zsuzsától.
2: Jó napot kívánok a szerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Évvégéig havi 5000 forintot kapnak a dízelautósok. Szeptember végén lemond a szerb elnök. Ma még esős, holnap már többfelé napos idő várható. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár. Csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20000 forintot jelent. A támogatást nem kell igényelni, a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a tulajdonos a gépjármű adót befizette. A kormányfő különbeszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz korábban törvényjavaslatban kezdeményezte az előző kormány által bevezetett védett ár visszaállítását. Hűtlenkezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a volt szuverenitásvédelmi hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett feljelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a szuverenitásvédelmi hivatal a kezdetektől útjában állt mindazon erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését. Havasi Bertalan hozzátette, az országot érő biztonsági kihívások idején inkább megerősíteni kellett volna a hivatalt, nem megszüntetni. Közzétette az államfő vagyonnyilatkozatát a Sándor Palota. Baka Andrásnak 4 ingatlana és több mint 130 millió forint megtakarítása van. A fővárosban fele részben tulajdonosa egy háznak és egy lakásnak, valamint tulajdon része van egy szigetmonostori és egy agárdi házban. A köztársasági elnök értékesebb vagyontárgyai között szerepel egy Volkswagen Passat, több Richelieu bútor és 2000 könyv. Védett műalkotás ugyanakkor nincs a nevén. A hónap végén lemond államfői tisztségéről Alekszandr Vučić szerb elnök, írja a Telex az N1 szerb hírportálra hivatkozva. Távozását szeptember végi amerikai útja utánra ígérte. Szerbiában október 25-én előrehozott választást tartanak, amelyen Alekszandr Vučić a miniszterelnöki posztért indul. A politikus 2014 és 2017 között már vezette a szerb kormányt. 2017 óta ő a köztársasági elnök. Harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain, közölte az EU határ- és partvédelmi elnöksége. A Frontex adatai szerint az év első 8 hónapjában mintegy 75 ezer esetet regisztráltak, 35%-kal kevesebbet, mint tavaly ilyenkor. Egyedül Spanyolországot és Portugáliát érintő útvonalon mértek növekedést, ami 34%-os volt, de ebben még nincsenek benne a júliusi ceuti események, mikor több tízezre jutottak be jogosulatlanul a spanyol területre. Itthon ma még marad a borongós idő többfelé esővel, holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, napközben egyre többfelé kisüt a nap, az élénk szél helyenként megerősödik. A hajnali 8-15 fok után holnap délután 16-23 fok valószínű. Hírekkel legközelebb fél ötkor jelentkezünk.
3: Műsorajánló.
0: Konkrétum. Vita kultúrpolitikáról, közpénzekről és vitát keltő művekről. Érvek és ellenérvek, különböző nézőpontok minden szombaton 11 órakor a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Netszes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Sashegyi Zsófia. A kezeletlenül hagyott olvasási nehézségek később más bonyodalmakhoz is vezethetnek. Aki nehezen olvas, egy idő után matekból sem érti a szöveges feladatot, felnőttként pedig egy munkaszerződés vagy egy hivatalos levél értelmezése is nehézséget okozhat neki. Egy új kutatócsoport most annak durálta neki magát, hogy felderítse és orvosolja az okokat. Erről is lesz szó a műsorban, amelyben megemlékezünk a 25 éve történt New York-i terrortámadásról, és amelyben itt lesz velünk Olai Bolya is, hogy milyen a apropóból ez mindjárt kiderül. Magyarország sorskérdéseiről lesz szó a ma kezdődő Dehogy Nem fesztiválon, ahol szakemberek, közéleti személyiségek, művészek, újságírók tucatjai vesznek részt. A pódium beszélgetéseken a választási rendszertől a vízmegtartáson a társadalmi mobilitás, a médiatörvény, a fékek és ellensúlyok témáján át, a kultúra és a külpolitika témaköreiig igyekeznek mindent érinteni az egyes területek szakértői. A kétnapos fesztiválon, amelyet a De Akció közösség szervez, Olai Bolya is részt vesz. Hogy miért érezte fontosnak, hogy kivegye a részét ebből a társadalmi mozgalomból, arra személyesen tőle kaphatunk választ, hiszen itt ő velem a stúdióban. Szervusz!
3: Szia, és köszönöm a meghívást!
1: Leuralás, kiskirályok, és akiket a helyi hatalom kiszolgálhat. Kiszolgáltat. Ez lesz a cím ennek a pódium beszélgetésnek, igen, amelyben te is részt veszel holnap, de hogy nem feszten. Mit keresel a Szavazatára című film szereplői és alkotói között?
3: Hát egy kicsit így visszamennék a történetbe. A választások előtt már annyira éreztem, hogy eldúlvolnak a dolgok, és mindent nagyon szabadon és nyíltan csinált az előző kormány. És már lehetett látni és érezni azt, hogy hogyan akarják elcsalni a választásokat. És ahogy megszólalt például a Lázár János, az kiverte nálam a biztosítékot, a Szavazatára is kiverte a biztosítékot, és a Babák is. És azt gondoltam, hogy akkor ezt már szó nélkül nem hagyhatom. És csináltam egy kis videót, röpke videót, ami felrobbantotta az internetet, és 3,5 millióan nézték meg, tekintették meg, és úgy gondoltam, hogy ideje eljuttatni ezt a kis videót olyan falvakba, ahol igazából se tévéjük sem, és nagy mély szegénységben vannak, különösen a szegregált falvakról beszélek, ahol azt lehetett érezni és látni, hogy rengeteg ilyen településen megveszik őket, tehát megfenyegetik, és folyamatosan fenyegetésben vannak, és ezen kellett, azt éreztem, hogy ezen kell változtatni.
1: Te ezt már a Szavazatára film levetítése előtt is érzékelted?
3: Igen, tapasztaltam, hogy mik mennek különbözőféle falvakban. Az, hogy a bizonyos polgármesterek hogyan uralják le a helyi falusiakat, tehát, hogy olyan szinten kézben tartják, sakban tartják őket is félelemben, hogy ez azt gondoltam, hogy ez nem mehet tovább.
1: A Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetője nemrég a Válasz Online-nak adott egy interjút, amiben önkritikát gyakorolt a szervezet korábbi vezetése nevében, mondván, hogy komoly mulasztás a Szeretetszolgálat részéről, hogy nem kezdeményeztek széles körű párbeszédet a leszakadó társadalmi rétegek, elsősorban a cigányság helyzetéről. Ez egy fontos beismerés volt, azt gondolom, és egy fontos feladat a jövőben. Szerinted mi változtatna, ha jobban ismernénk a cigányságot?
3: Úristen! Vissza kéne venni 100 éve. Azt gondolom, hogy ez a téma mindig is el volt dugva a közéletben. Nem emlékszem, hogy beszéltek volna olyan sokat a cigányságról politikusok.
1: Vagy ha igen, akkor inkább negatív kontextusban.
3: Még egyszer?
1: Vagy ha igen, akkor inkább negatív kontextusban talán.
3: Igen, de valamilyen szinten nagyon el voltak feldítve ezek a dolgok. Tehát, hogy nagyon nagy esélyt nem kapott a cigányság, de hát a cigányoknak rengeteg kultúrájuk van, zene, művészet, irodalom, és számtalan olyan dolog van, amit sajnos a nem cigányok ezeket nem tudják. azt gondolom, hogy úgy érzem, hogy a részben mi a társadalom is tehet arról, hogy idáig fajult a cigánysággal való téma. Nem voltak soha egyeztetések, nem voltak beszélgetések velük, nem igazán akarták őket jobban megismerni, de ez jellemző egyébként a nevelő otthonokra is. Tehát, hogy valahogy ez a kettő dolog az ugye el volt felejtve. És az, hogy hogyan lehetne rendbe rakni a cigányságot, már pedig nagyon-nagyon fontos, mert ha ugyanolyan oktatásban részesülnének, mint a nem cigányok, akkor lehetne létrehozni egy olyan társadalmat később a jövő generációit, akik okosak, tanultak, és akkor a egyensúlyban lenne a tehát a cigány és a nem cigány, tehát ez is annyira durva, hogy azt mondom cigány és nem cigány, de az, hogyha teljes mértékben le vannak azok, tehát butítva, és nem elszeparálják őket, és csak egy olyan iskolában járnak, ahol nem kapnak megfelelő oktatást, akkor nézzünk csak körül, hogy valahogy az... Kevesebb a születés arány, több el van öregedve egyébként a Magyarország, nagyon sok fiatal ment ki ebből az országból. Tehát ahhoz, hogy egy normális társadalom épüljön Magyarországon, elengedhetetlen az, hogy olyan oktatásban részesüljenek a cigányok, mert ha ez nem lesz meg, akkor miféle társadalomban fogunk élni? Tehát, hogyha ebbe így belegondolunk, elég félelmetes, nem?
1: Egy interjúban úgy fogalmaztál, hogy 16 éves korodtól, amikor a Tiszadobi nevelőintézetbe kerültél, lehettél újra gyerek. Igen. Addig milyen életed volt?
3: Nem voltam először gyerek, utána tinédzser és felnőtté váló.
1: És az előtt mi voltál?
3: Nem tudom, nem emlékszem.
1: Teljesen törölted azt?
3: Teljesen, igen, a memóriámból. Igen. Életem legszebb éveit akkor éltem.
1: Ott megismerkedtél azzal a személlyel, akit azóta anyukádként tisztelsz, aki szerintem a jó szociális munkás megtestesítője, és igen. Szerintem keveset beszélünk erről az embertípusról, mert ez egy embertípus.
3: Igen.
1: Milyen személyiség kell ahhoz, hogy valaki helyt tudjon állni a gyermekvédelmi intézményekben élő fiatalok mellett? És ilyen jól mondjuk.
3: Elhivatottság. Szerintem. Anyum alias Illés Neáncsán Aranka, ő már 18 éves korában eldöntötte, hogy ő nevelő otthonban akar dolgozni. Ő a szívét, lelkét beletette ebbe a munkába. Neki ez az élete, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól csinálja, de nem csak ő, hanem a körülötte lévő emberek, akiket így maga köré vesz, maga köré, és akkor különbözőféle nagyon jó tanárok, szakmai tanárok, pedagógusok, pszichológusok, pszichiáterek, tehát hogy ettől tud jól működni egy intézmény. Ő ezt megcsinálta. De dióhéjban elhivatottság kell, és szeretet.
1: Ami a gyermekvédelemről a kegyelmi botrány óta nyilvánosságra került, az ismerős volt a számodra minden estől?
3: Igen. Az, ami így elmondtam az imént, hogy igazából az előző kormány az nem igazán akar tudomást venni arról, hogy léteznek nevelő otthonok. Tehát mivel nagy családbarát volt ez a kormány, vagyis az előző kormány, hát egész érdekesen mutatta ki, de mindig is voltak problémák a nevelő otthonokban. Súlyos problémák. Csak ezek így el voltak hesegetve. Ezek nem voltak kimondva. És most kimerem mondani azt is, hogy sokkal rosszabb helyzetben vannak ezek a mostani gyerekek, mint mi voltunk. Még sem volt jobb, de egy fokkal azért jobb volt. Tehát, hogy felháborító egyébként, ami folyik, és ez a mai napig is folyik, hogy csendesben, tehát sőt, megmernék ráesküdni, hogy szinte mindennaposak az ilyen történések. Tehát itt nagyon nagy tisztítás kellene. Tehát a gyermekvédelmi rendszert az totál, az már az előző kormány az lebontotta. Most fel kell építeni egy újat, tehát hogy most nem lehet egyből tudod, szarból várat építeni.
1: Miben volt jobb a ti gyerekkoratok?
3: Hát semmivel nem volt jobb, tehát, hogy...
1: Olyan a helyzet még miben volt?
3: Hát, hát most nézzük meg a mostani helyzetet, a mostani nevelő otthonban élő gyerekek helyzetét, meg a miénket. A miénkben nem voltak ennyire drasztikus dolgok, persze ott is történtek súlyos dolgok, de...
1: De azért ennyire nem. Szerű, hogy ilyen sorsa lesz annak, aki a rendszerbe kerül? Mint amilyenről most nagyon sokszor hallunk, hogy kikerülsz, nincs támogatás, nem, nincs igazából utógondozásra energia, ott áll az ember a világban.
3: Hát minimális. Azért áll ott az ember ebben a csúnya világban, mert ilyenné tette az előző rendszer. Tehát itt nem voltak megfelelő oktatások, nem tanították a gyerkőcöket. Bizonyos önállóságra, olyan hiányosságok vannak, nálam is vannak bizonyos hiányosságok, de mi azt tanultuk, hogy amit nem tudunk, azt kérdezzük meg, és gyakoroljunk, és tanuljunk. Tehát a mi életünk, amíg meg nem öregszünk, mi folyamatosan tanulunk, de nem csak mi, hanem azt gondolom, hogy te is, meg bárki igazából.
1: Az otthonból zárkózottságot hoztál magaddal, azt mondtad valamikor egy korábbi interjúban, úgy fogalmaztál, hogy az otthonban mi oldottuk meg a saját lelki problémáinkat.
3: Hát mivel 150 vagy 200 gyerek volt, és akkor volt, nem tudom, mit tudom én, 28 apukád, meg 48 anyukád, nem igazán éreztem én azt, hogy mennyire érdeklem én annak a nevelőnek tehát, hogy ha volt valami lelki bajom, akkor nem láttam rajta, hogy érdekelni. Megtanultuk magunk megoldani a dolgokat, feldolgozni a dolgokat. Nagyon kevés olyan nevelő volt, aki tényleg érdekelte az, hogy vagyunk. Szóval a zárkózottságom, én egy kis szürke egér voltam. Félős, nagyon félős, mert azért 14 nevelő otthon és 4 nevelő szülőnél nőttem föl, vagyis nevelkedtem, nem is tudom, hogy lehet ezt szebben megfogalmazni. Nem tudtam mire vélni ezeket, hogy folyamatosan költözök A-ból B-be, de aztán kiderült későbbiek folyamán, hogy azért, mert az igazi édesanyám egyfolytában költözött más-más megyékbe, és nekem automatikusan költöznem kellett.
1: Akkor ugyanabba. Még ezt le tudta követni a rendszer? Hát most
3: igen,
1: pont az a probléma,
3: most is
1: hogy nem tud a közelében maradni
3: is, azt hiszem, hogy most is még tart, ugyanaz a rendszer van. Uh-huh. Tehát ezt is meg lehetne szüntetni, mert ez nem tesz jót egy gyereknek. Tehát amit megszoksz, és akkor hirtelen egy másik környezet.
1: Mert ő látogatott téged?
3: Kicsoda?
1: Az édesanyja.
3: Én nem szeretnék róla beszélni, nem is tudok.
1: Jó, hát csak azért merül fel ez a kérdés, hogy igen. Közel kellett lenned. Csak azon gondolkodtam, hogy hoztad ezt a zárkózottságot.
3: Nem vagyok zárkózott, én egy nagyon nyitott ember, csak abban az időben voltam zárkózott, kis szürke egér gyerek
1: igen,
3: voltam még, igen.
1: De hogy közben ugye hiperérzékeny is vagy, és hogy jó igen. Ötlet volt ezzel a csomaggal a nagy nyilvánosság elé kiállni, nem bántad ezt meg?
3: Nem, abszolút nem bántam meg. Én nagyon ritkán szólalok meg, de amikor megszólalok, annak nagyon nagy a súlya. Igen.
1: Igen, és sok bántást is kapsz olykor-olykor.
3: Tehát én egészen jól bírom. Igen.
1: A parlament előtti ünnepségen, ahol sok év után újra elénekelted a Magyarország című dalt, széles céltáblát.

0: látni és érezni.
1: Nem, nagyon fegyelmezett voltál.
0: Muszáj volt, igen, azért figyelték, hogy mit éneklek, de ami mi nagyon érdekes volt, hogy újból meg kellett tanulnom a dalt. Tehát igen. Olyan régen énekeltem el, hogy már el is felejtettem a szöveget, tehát mindent, és előről kellett kezdenem, és volt 2 napom rá.
1: És akkor mi csapódott le, milyen volt utólag ez az élmény?
0: Eufórikus. Igen, nagyon látni, hogy én életemben nem láttam még ennyi Jézust a vízen járni, például. Nagyon vicces is volt. Meg azt éreztem, hogy végre vége, és az a kő, ami a mellkasomon volt, az leesett, és tudok levegőt venni, és lélegezni.
1: Megváltozott az életed?
0: Nem, abszolút nem. Minden maradt a régiben. Ez nem olyan, hogy hip-hop. A türelem kell. Szerintem elég rossz helyzetben van minden szempontból az ország. Tehát, hogy ezt te is tapasztalod. Igen. Ki kell kaparni a koszt egyébként, és akkor onnantól kezdve lehet szép és jó dolgokat csinálni. Igen.
1: Azt kaptad a sikerektől, amit annak idején, amiről álmodoztál kislányként, mikor azt döntötted, hogy te énekesnő leszel?
0: Én nem akartam először énekesnő lenni. Én például nagyon szerettem volna rendőr lenni, nyomozó. És amikor rájöttem, hogy nagyon sokat kell tanulni. Igen. De a zene az mindig ott volt a kicsi kis életemben. Annó még nagymamám is zenélt, énekelt nagyon sokat. Az igazi édesanyámnak is rendkívül jó hangja volt. Egészen muzikális család volt. Apám is egy muzikális ember. És focizni is akartam, abból is akartam keresni a kenyeremet, de utána nagyon keveset fizettek, és azt mondom, hogy ebből nem lehet megélni. És akkor így kezdődött a zene. Igen, és akkor tudatosan kezdtem így szépen. Persze anyám is segített, hogy hogyan kell felépíteni tudatosan úgy a kis életedet, hogy csak ezzel tudjál foglalkozni.
1: Jó, de így képzelted?
0: Szerintem, jaj, hát... Nem. Tele van kihívásokkal a mi szakmák, de ez nem azért van, mert nem tudom, szerintem, ha más országban születtem volna, akkor valószínűleg más lett volna az életem, de lehet, hogy nem véletlen, hogy ide születtem ebbe az országba. Azért nézzük meg, ez a 16 év vagy 20 év, az annyira semmi változás nem volt a művészeti szakmában. Tehát minden maradt, tehát nekem nincs egy, tehát nekünk nincs állandó jövedelmünk, tehát nekünk nem olyan egyszerű, mint akik ilyen polgári munkát végeznek. Szóval más a mi életünk, más a munkánk, és nagyon-nagyon nehéz időnként, tényleg. Nem is értem, hogy bírom néha. Mondjuk ezt a nyarat, ez nagyon-nagyon rossz volt. Itt például egész nyáron nem tudtam dolgozni. Tehát ilyen még nem volt.
1: Nem volt lehetőség?
0: Nem volt lehetőség, igen. És az évek során egyre kevesebb volt. Tehát, hogy így nehéz volt a piacon így megélni.
1: Mondom, sokan vagytok ebben a helyzetben.
0: Igen. De hát ez van, a problémák azért vannak, hogy megoldjuk. Tehát ahogy anyám szokott fogalmazni, hát állunk elébe.
1: A nehéz helyzetről jut eszembe, valahol azt mondtad, hogy van olyan idő, vagy volt olyan idő, amikor nem tudtál zenét hallgatni, mert olyan rossz paszban voltál. Olyan is van, hogy nem tudsz énekelni?
0: Igen. Ez nem olyan régen volt, egy fél évvel ezelőtt. Vagy nem több, kicsit visszamenőleg egy ilyen másfél éve. De amikor nagyon felerősödött ez a nagyon-nagyon rossz lelki állapot, az egy fél évvel ezelőtt volt, igen. Borzasztó volt.
1: És akkor énekelni se tudtál?
0: Nem tudtam zenét sem hallgatni. Nem, a hangom is elment pszichésen, tehát ugye, mivel említetted, hogy egy nagyon érzékeny ember vagyok, én igen, nagyon megviselem.
1: Hogy jöttél ki belőle?
0: Az idő és a barátok, gyakorlatilag, igen. Egy idő után már elkezdtem észrevenni, hogy jé, zöld a fa, jé, emberek mosolyognak, szóval, hogy kezdtem így felfedezni, így, hogy nem is olyan rossz ez a világ. Egyre színesebb. Igen.
1: Az a típus vagy, aki hirtelen felindulásból tetovál?

0: tapasztalt, vagy ezek nem. előre megfontolt, alaposan átgondolt képek rajtad?
1: A tetoválásaim az életemről szól. Minden tetoválás az egy történet. És ilyen 3 évenként, 4 évenként szoktam valamit magamra tetováltatni, ami nagyon mély nyomot hagy például az én életemben. Vannak negatív részek, meg vannak pozitív részek. Szóval...
0: És mind a kettőt jó feltenni magadra, hogy minden szembesülj?
1: Így van, igen. Szeretem, amikor belenézek a tükörbe, és eszembe jut, hogy na, ezt miért van rattattam magamra. És akkor ugye elgondolkodik az ember. Aztán másnap ránézel, nem, mert igazából tele vagyok.
0: Mondhatsz példát nyugodtan, nem látjuk.
1: Hát például itt az oldalbordánnál is van egy olyan vers rész, ami olyan nagyon-nagyon eufórikusan éltem át, és egy olyan fajta munka folyamat volt, ami majdnem 3 évig tartott. És nagyon-nagyon élveztem engem.
0: Ez erős személyiséget feltételez, hogy valaki minden szembe tudja nézni a rossz és a jó dolgokkal is.
1: Hát igen, igen, mert nem vagyok jól, nem tudok racionálisan gondolkodni, és hibát hibára halmozom. Tehát nem vagyunk tökéletes emberek, és addig, amíg élünk, addig hibázni fogunk. És persze mellette meg jó dolgokat is fogunk tenni, tehát tudod, fékek is ellensúlyok.
0: Ja. Ja. Milyen új lehetőségeket vársz most a jövőtől? Hogy képzeled az életedet?
1: Én nagyon szeretném, hogyha most már a szakmaiság előtérbe kerülne, és nem kéne olyan dolgokat hallgatni és látni, ami nem odavaló. Tehát az értékeket, ezeket meg kell tudni becsülni, és föl kell tudni emelni, hiszen mi magyarok ebben vagyunk jók. Hogy a kultúrát egy kicsit fölemelni, a színház, a filmipartól kezdve. Tehát számos olyan dolgot, ami hiányzott az elmúlt 16 évben. Igen. Kíván. És nagyon bizakodom, hogy ez előtérbe is fog majd kerülni.
0: Olai Bolya, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
1: Én köszönöm a meghívást.

0: van a World Trade Center elleni terrortámadás 25. évfordulója. Műsorunk folytatásában az akkori eseményekre emlékezünk, de előbb következzenek a hírek Garami Zsuzsától.
1: A szerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket. Elkezdődtek a szeptember 11-i megemlékezések Amerikában. 35-re emelkedett a Fülöp-szigeteki komptűz halálos áldozatainak száma. Itthon esős, holnap már többfelé napos idő várható. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormánya a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A támogatást nem kell igényelni, a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a tulajdonos a gépjármű adót befizette. Normálisan működő piacgazdaság mellett teljesíthetők a kormány makrogazdasági tervei, mondta Bot Péter Ákos, a Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke a Közgazdász Vándor gyűlésen. A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke felidézte, hogy 2011-ben az állam átvette a magánnyugdíjpénztári megtakarításokat. Szerinte egyebek mellett ennek hatására a magyar tőkepiac fejlődése elmarad a lengyel és a cseh tőkepiacétól. Elkezdődtek a szeptember 11-i megemlékezések az Egyesült Államokban. Donald Trump a Pentagonban tartott beszédében azt mondta, 25 év telt el a terrortámadások óta, de az idő nem halványította el az emlékét. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, az Egyesült Államok akkor szembesült az igazi gonosszal. Több mint 6 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Bizottság Ukrajna légi és rakéta védelmének megerősítésére. A pénzből egyebek mellett lőszereket, drónokat és légvédelmi eszközöket vásárolhat Kijev, elsősorban európai és ukrán gyártóktól. 35-re emelkedett a Fülöp-szigeteki komptűz halálos áldozatainak száma. 54 embert továbbra is eltűntként tartanak, nyilván közölte a helyi parti őrség. A személyszállító kompon 117 utas és 17 fős legénység tartózkodott. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent-Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság. Hozzátették, bár a Duna bal oldalán véget ért a munka, Paksnál folytatódik a fenékküszöb megerősítése. Második világháborús bombát találtak munkavégzés közben Tiszabőn a Gorkij úton. A Jász-Nagykunszolnok megyei településen lezárták a területet. Ma még marad a borongós idő, többfelé esővel, holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben egyre többfelé kisüt a nap. A hajnali 8-15 fok után, holnap délután 16-23 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel 17 órakor jövünk legközelebb.
2: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
0: Mindannyiunk biztonságérzetét megrengette, még ha tőlünk távol is történt. A lángoló ikertornyok látványa, a sokadik emeletről kiugró emberek, a Bethlen János által élőben tolmácsolt CNN közvetítés mind-mind beégtek a retinánkba. 25 éve történt a World Trade Center elleni terrortámadás, de aki valamilyen formában átélte, annak olyan, mintha tegnap lett volna. Adásunkban megemlékezünk arról a napról, de körbejárunk egy másik fontos témát is, méghozzá az olvasási nehézségekét. Írjanak nekünk, SMS számunk 0630 9666. Bátori Zsolt művészetfilozófus, fotóművész 2001-ben egy New Jersey egyetem doktori programjában kutatott. Az ominózus napon nem volt messze a tragikus események helyszínétől. Kandó Eszter kérdéseire most felidézte, mi játszódott le benne azokban az órákban.
3: Hol voltál és mit csináltál szeptember 11-én délelőtt?
4: Pont egy olyan napom volt, amikor sem órám, sem más elfoglaltságom nem volt. Tehát otthon voltam, és igazából délelőtt elkezdtem dolgozni, valamit olvastam, írtam valamit a munkámmal. Légvonalban elég közel New Yorkhoz, egyébként pedig kb. Egy olyan fél óra vonat távolságra.
3: És akkor otthon ültél, éppen készültél az óráidra, és akkor...
4: Otthon ültem, valamit dolgoztam, és igazából úgy értesültem, hogy valaki rám telefonált, hogy figyelj Zsolt, kapcsolt be a tévét, és nézd a híradót, mert emberek potyognak ki a World Trade Centerből. És csak ennyi, és akkor rohantam a tévéhez, és akkor láttam. voltam, ez még az első becsapódás után volt, de még a második becsapódás előtt.
3: És emlékszel, mi volt az első gondolatod, amikor bekapcsoltad a tévét? Mit gondoltál, hát mi történik?
4: Nagyon zavart voltam, szerintem ugyanazt gondoltam, amit mindenki más, hogy húha, valamilyen nagyon komoly baleset történt. Tehát az első gondolat az baleset volt, és akkor, ahogy a tévében így riadtan, pánikban próbálták elemezni a helyzetet, nagyon hamar elhangzott a terrortámadás lehetősége, ennyit tudtam, és akkor ott ültem és néztem, hát borzalmas volt.
3: Elképzelem, hogy ültél a tévé előtt, egyedül egy lakásban, Amerikában, mennyire érezted szorongatónak a helyzetet? Volt olyan érzésed, hogy úristen, haza se fogok jutni, vagy hogy kitör a harmadik világháború? Mert azért ilyen vélemények is elhangoztak szakértőktől, hogy akár ez is lehet a következménye az eseménynek.
4: Én magamat nem éreztem veszélybe. Nekem nagyon világos volt, hogy ez egy nagyon-nagyon megszervezett terrortámadás. Azt nem lehetett tudni a nap során, hogy még mi fog történni, és hány gép, hogy ez 4 vagy 36, ezt így nem lehetett tudni. Azt se lehetett tudni, hogy mondjuk egy pár napos időszakra mi van még előkészítve. Tehát egy ilyen szorongás az mindenképpen van, de mondom, nem személy szerint, mert én nem gondoltam azt még akkor is, hogyha további támadások lettek volna, akkor se gondoltam volna, hogy az én fizikai környezetem az céltábla lenne, hanem inkább az, hogy mi történik az országban, és még hány ember fog meghalni. Én a harmadik világháborútól nem féltem, tehát azt nem gondoltam, hogy olyan csoportok tudtak létrejönni ilyen terrorszervezetek által, ami mondjuk egy Egyesült Államok hadseregével olyan szinten tudna szembeszállni, ami mondjuk harmadik világháborút robbantana ki. Ha ez lehetséges lett volna nekik, akkor nem terrortámadást hajtottak volna végre. Uh-huh. Tehát én ennyire nem gondoltam tovább, vagy nem gondoltam túl a veszélyt.
3: Ott az első órák zűrzavara után hogyan tudtál úgy visszatérni a menetrendedbe, vagy egyáltalán az emberek visszatértek-e a hétköznapi rutinjukhoz, vagy teljesen megállt az élet?
4: Aznap biztos, hogy megállt, tehát én egész nap ott ültem a tévé előtt, mindenki próbált azt az információt, ami éppen elérhető volt, megszerezni, és ugye az első becsapódás után jött a második, akkor viszont már teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez egy szervezett terrortámadás.
3: Arra emlékszel, hogy hány nap vagy hét után, vagy akár hónap után mentél be New York belvárosába?
4: Valahogy úgy adódott, hogy azt hiszem, hogy ilyen egy héten belül volt valami dolgom, tehát akkor elsétáltam a felé, a rész felé, de hát nagyon messziről le voltak zárva az utcák, tehát igazából nem lehetett közel menni. A képekről nagyon jól is felidézhető az a váza az épületnek, ami ott összeroncsolva ott lógott. Azt láttam, arról van nekem is egy pár fotóm, de így közel menni nem lehetett.
3: A doktorid miatt gondolom több évet éltél az Egyesült Államokban. Hogyan láttad, hogy ez az esemény hogyan változtatta meg a közhangulatot, az emberek általános biztonságérzetét, a reagálásukat a bármilyen eseményre, történésre?
4: Nagyon-nagyon alapvetően, mert a nemzetközi légiközlekedésben is, meg a belföldi légiközlekedésben is teljesen más feltételezések voltak, tehát a belföldi légiközlekedés az gyakorlatilag körülbelül úgy működött, mint hogyha buszra szálltak volna az emberek, tehát nagyon kevés minimális biztonsági ellenőrzés volt. A nemzetközi az egy kicsit szigorú volt, de hát messze nem az, ami utána történt.
3: Ismersz olyat, vagy találkoztál olyan amerikaival, vagy éppen hasonlóan ott élő dolgozó, nem amerikaival, aki ott volt a terrortámadás epicentrumában?
4: Egy viszonylag közel ismerősöm lakott, és otthon is volt közvetlenül az egyik legközelebb épületben, ami nem omlott össze. Ugye több épület is megsérült, nem csak a két torony, hanem az összeomlás miatt. Ugye ott a környéken is több épület megsérült, nagyon súlyosan. Őket is kitelepítették akkor, tehát el kellett hagyniuk az épületet, de ők egy idő után visszaköltözhettek. Ez az ismerősöm azt hangsúlyozta nekem, hogy az egy mekkora pszichés teher volt neki, az, hogy ott élt, és gyakorlatilag hónapokon keresztül egy ilyen rom eltakarítás mellett kellett naponta többször elmennie.
3: Jártál azóta New Yorkban?
4: Igen, kétszer is.
3: Látsz különbséget, vagy érezni különbséget a mostani New York és a negyedszázaddal ezelőtti New York között?
4: Van, amikor érezni, van, amikor kevésbé, tehát negyedszázada egy nagyon praktikus, kemény, nehéz ott élni városnak tűnt. Utána volt egy alkalom, amikor visszamentem, ez egy olyan talán 6-7 éve lehetett, és akkor ott voltam egy konferencián egy pár napot. Akkor az átlagember számára is egy sokkal kellemesebb és élhetőbb és kevésbé zajos és kevésbé megterhelő város volt. És akkor most egy éve voltam, vagy másfél éve, megint, akkor megint egy kicsit olyan érzésem volt, hogy most megint ilyen nehezebb lehet ott, tehát egy kicsit kevésbé éreztem magam. Jó.
3: Mi az első gondolatod, amikor meglátod ezt a dátumot, 2001. szeptember 11?
4: Mindig eszembe jut, különösen akkor, ami például most lesz velem, hogy szombaton éppen repülni fogok. Tehát ez mindig egy ilyen emlékeztet arra, hogy mi történt. És
3: jobban félsz ilyenkor, vagy csak így nem eszedbe jut?
4: Uh-huh. Tehát én személyesen nem érzem, hogy olyan helyekkel lennék, ahol félnem kellene.
0: Kandó Eszter összeállítását hallották. A városban hónapokkal a támadások után is érezni lehetett, hogy a levegő tele van káros vegyi anyagokkal. Erről is mesélt az a New Yorkban élő emberjogi területen dolgozó ügyvéd, aki legnagyobb szerencséjére 2001. szeptember 11-én épp Budapesten volt. De saját bevallása szerint így is egész további életére meghatározó lett ez a nap. Szőlősi Ildikóval Kisbe a kolléganőnk beszélgetett.
5: 2001. szeptember 11-én pont Magyarországon tartózkodtam. Akkor én egy New York-i nagy nemzetközi ügyvédi irodában dolgoztam. A munkaimmal megkértek, hogy halasszam el az egy hétre betervezett szeptember elejei magyarországi látogatásomat, úgyhogy pont emiatt engem ez a hír Magyarországon ért. Éppen a belvárosban, a Dohány utcában voltam a fodrászomnál, amikor hívott egy barátnőm, hogy valami baj van, már nem éri el a CNN weboldalát sem, de füstöl a World Trade Centernek az egyik tornya. Még a barátnőmmel emlékszem, beszéltünk is, hogy lehet, hogy egy kis repülőgéppel repült. Én is többször repültem kis Cessna repülőgépekkel a Hudson folyó felett, akkor nem voltak még ennyire korlátozva a repülési szabályok. Úgyhogy először azt hittem, hogy egy ilyesmi baleset lehet az oka ennek a füstnek. Emlékszem, egy esős, csúnya szeptemberi nap volt éppen. Fodrász után készültem a szüleimhez, elmentem hozzájuk, és akkor már ők is nézték a CNN-t, és hát élőben végignéztük, hogy a második toronyba is berepült egy repülőgép, és azt, hogy mind a két torony összeomlott.
6: Volt akkor olyan ismerősöd, akiről gondoltad, hogy érintett lehet személyesen?
5: Igen, emiatt különösen aggódtam, mert az egyik nagyon jó barátom, osztálytársam volt Amerikában egyetemen, ő World Trade Centerben dolgozott ügyvédként. Az egyik ügyfelünknek a felesége a Cantor Fitzgerald cégben dolgozott. Róla sajnos nagyon hamar megtudtuk, hogy ő az életét vesztette. Az osztálytársamról napokig nem tudtam semmit, de róla szerencsére megtudtuk, hogy mivel ős ügyvédként dolgozott, és tipikusan Amerikában az ügyvédek később kezdenek dolgozni, viszont sokáig is dolgoznak. Ő még nem volt benne munkahelyén.
6: Megfordult a fejedben, hogy nem mész vissza?
5: Fel sem merült bennem. A támadás miatt ugye néhány napra leállt a légi közlekedés, úgyhogy két nappal később tudtam a tervezetnél visszamenni, és én aznap már, miután megérkeztem, landoltam, néhány barátomat felhívtam, hogy itt vagyok, és rögtön lementem a Ground Zero-ba, ahogy akkor ezt így a támadás napján már elnevezték a World Trade Center támadásának a helyét. Látnom kellett. Én sajnáltam, hogy nem voltam akkor pont ott. Nyilván a szüleim nagy megkönnyebbülésére.
6: Ezt nem értem, meg lehet magyarázni, hogy miért sajnáltad?
5: Kollektív trauma volt az egész világban, nem csak a New Yorkiaknak, hogy én úgy éreztem, hogy ott a helyem. Néhány nappal a támadás után az iroda, ahol én akkor dolgoztam, egy nagy, szintén Wall Street-i nemzetközi ügyvédiroda, ott nagyon nagy hagyománya volt az önkéntes munkának, úgyhogy én rögtön feliratkoztam arra, hogy önkéntes munkát végezzek a rendes munkaidőmön túl, úgyhogy utána hetekig jártam, akár 10-kor is elindultam még este oda taxival, sok ezer embernek akár a segélykérelmét segítettünk fölvenni.
6: Személyesen jöttek, vagy telefonáltak, vagy e-mailt írtak?
5: Személyesen voltak. Túlnyomó részt olyanok, akik dolgoztak a World Trade Centerben, hát így elvesztették a munkájukat nyilván. Ezt az összefogást, ami ott történt, az a nagyon sokféle ember, sokféle háttérrel, aki azért volt ott, hogy valamit próbáljon megtenni, ez nagyon megrendítő volt.
6: Milyen látvány fogadott ott a Ground Zero-nál?
5: Nem tudtunk nagyon közel menni, viszont az a csípő, maró, égőszag, a vegyi anyagoknak az a nagyon maró zavaró szaga, amit belevésődött, ezt sose felejtem el. Számomra fontos fejlemény volt, a héten jelentették be azt, hogy nyilvánosságra hoznak 170 ezer oldalnyi anyagot, amit eddig próbáltak eltitkolni a lakosságtól. Arról szólnak, hogy milyen egészségre káros degyi anyagok voltak a levegőbe a támadást követő napokban, hetekben, hónapokban. Hónapokon keresztül nyugtatgatták azokat az embereket, akiket az elején kiköltöztettek, meg azokat, akik oda jártak iskolába, meg a munkavállalókat, hogy rendben van a levegőnek a minősége, nincsenek mérgező anyagok, holott érezni lehetett, hónapokkal még a támadás után is érezni lehetett a levegőben. Hát sokan próbálták ezt az évek alatt különböző módon, perekkel, nyomásgyakorlással, oknyomozó újságírók is, dokumentumok kikérésével utána járni, hogy mi is itt pontosan a helyzet, mennyire káros az egészségre az, ami ott történt. A támadás napján ott a World Trade Centerben meghalt, közel 3000 embernek már a többszöröse halt meg azóta olyan betegségekbe, főleg azok, akik ráadásul hát a mentésben rendőrség, tűzoltók, mentők, akik ott dolgoztak, ők voltak ennek a legjobban kitéve. 2006-ban volt az első olyan haláleset, amikor egy nyomozónak azt írták be a halálokának, hogy közvetlen kapcsolat van az ő halál oka és a mérgező vegyi anyagoknak a kitettség között. Környezeti károkról már, meg veszélyekről tudtak akkor is. Nem, hogy elhallgatták, hanem hazudtak a városvezetők és az országnak is a vezetői arról, hogy nem veszélyes ez az emberek és a kisállatok meg a környezet egészségére. Ezeknek az anyagoknak a feldolgozását ez most kezdődik meg.
6: Azon a repülőúton, amikor te visszamentél Budapestről New Yorkba, akkor már mások voltak a biztonsági szabályok? Tehát érzékelted azt, hogy minden megváltozott?
5: Abszolút, igen. Órákkal korábban ki kellett menni, arra emlékszem. Tovább tartott minden. Nyomott volt nagyon a hangulat, és érezhető volt, hogy mert mindenki össze van törve.
6: Nem omlott össze a biztonságérzeted? Azt gondolom, hogy bennem például megfordult volna az, hogy lehet, hogy itt biztonságosabb élni, mint ott.
5: Nem fordult meg a fejembe, mert annyira megerősítették a jelenlétét a szövetségi állami városi rendfenntartó szerveknek, hogy tényleg minket nem zavart, hanem megnyugtatott. De most, hogy erről beszélünk, eszembe jutott egyébként, hogy évekkel később, mikor egyszer utaztam az isztambuli repülőtéren, hogy mennyire megváltoztatja talán az embernek a hozzáállását. Egy kávézóban ültem, nem voltak sokan, elég késő este volt, és feltűnt, hogy ott van egy magára hagyott bőrönd. És mentem a kávézó alkalmazottaihoz, hogy hát kérem, itt van egy elhagyott csomag. Nézzék meg, ez lehet, hogy nem biztonságos, és rálegyintettek. Ugyan már ilyen rendszeresen elő szokott fordulni. És addig-addig ezt nem adtam fel, többször visszamentem, és akkor már így nézett két férfi, egy idő után megszólítottak, kiderült, hogy ők izraeliek voltak. Rákérdeztek, hogy esetleg én nem Amerikából jövök? Hát igen, ez szerencsére ott jöttek a csomagért. Nálam igen, ez például így jelentkezik, hogy mennyire a biztonságérzetem az nyilván valamennyire megváltozott.
0: Kis Bea interjúját hallották, és most evezünk kicsit vidámabb vizekre. Frau Lang immár 8 éve a Burgtheater színésznője. Nem csak ő, már a gyerekei is otthon érzik magukat a Bécsi Színházban. Voltak pillanatok, amikor úgy tűnt, hogy szétfeszíti a családot a kétlakiság, ezek a feszültségek azonban az áprilisi fordulató óta eloszlatni látszanak. Nem is gondolnánk, micsoda rang Bécsben Burgtheater Schauspielerinnek lenni. Lang Anna Máriával Kis Bea készített interjút.
6: Óriási szerencsém van, hogy eljöhettem hozzád. Egyrészt, mert itthon vagy, másrészt pedig azért, mert ez egy jó környék, de nem a jó környék részén laksz igazán, hanem egy olyan utcában, ami pont valahogy a két világ határán van. Szimbolikusnak érzem ezt az egészet.
7: Igen, nagyon jól érzed. Nekem ez egy ilyen rejtett kis zúg, ahol mi élünk. Ez a 7. kerületnek, a Külső Erzsébet városnak egy utcája, ami tényleg nagyon-nagyon ambivalens a környéket tekintve, mert itt az utcában tényleg bármi, szinte bármi előfordulhat. Ezt most mindannyian tapasztaljuk, akik Budapesten élünk a belső kerületekben, hogy van egyfajta lecsúszás, egy kezeletlen problémahalmaz, ez itt is megjelenik, és ahogy megyek 100 métert, a ligetben találom magam, és az egész elképesztően gyönyörű és gondozott, és hogy úgy mondom, európai, de ennek a kettőségében élünk itt.
6: Nagyon egyértelmű volt, hogy te Magyarországon mindig is komoly társadalmi érintettségű dolgokban vettél részt. Ezt Bécsben mennyire tudod megélni, kamatoztatni, át lehet fordítani oda?
7: Alkalmazott vagyok, egy nagyon nagy társulatnak az egyik tagja, aki szerepeket kap. Ettől függetlenül nem véletlen, hogy milyen feladatokat osztanak ki az embernek. Úgyhogy ilyen szempontból igen, ott is részt veszek hasonló jellegű előadásokban. Szerintem, ami engem meghatároz, az mégiscsak az idegenségem, vagy némileg exotikus vagyok még mindig, már csak azért is, mert a német nyelvet soha nem fogom akcentus nélkül beszélni, és ebben pont ez a szép. Tehát az elvárás felém a színházban az, hogy érthetően beszéljek, tehát hogy a közönség értse, amit mondok, de nem elvárás az, hogy akcentus nélkül beszéljek, hiszen amikor oda szerződtettek, éppen ezért szerződtettek oda, mert valamiféle diverzitást akartak bemutatni, azt a diverzitást, ami a társadalom is megjelenik. A világ minden pontjáról jönnek oda alkotók, úgy vélem, hogy ez aztán a produkcióban meg is jelenik.
6: Láttam a közösségi felületen, hogy volt egy adott időszak, amikor ki volt veled Bécs plakátozva, mint más színészekkel is. Nem tudom, hogy milyen azt megélni, hogy ott ez van, itt meg, ha kimész az utcára, akkor valószínűleg nem köszönnek neked előre a boltban, hogy művésznő mit adhatok.
7: Igen, most már valójában azon is meglepődöm, ha bárkinek itt eszébe jutok, különösen a fiatal generációnak, filmeseknek akár, ami az utóbbi időben úgy feltűnt, hogy megtörténik, és nagyon csodálkoztam. Másrészt az én alkatomtól nem áll távol az, hogy én élvezzem az észrevétlenséget, viszont Bécsben ez most egy új hirdetési felület, hogy színészek hatalmas portréjával hirdetnek előadásokat, évadot, a metró aluljáróban, a villamos megállóban, ilyen hatalmas köralakú hirdetőoszlopokon, a ringen. Hát az valóban érdekes volt.
6: De megismernek ott kint? Szóval, hogy udvariasabbak veled, vagy úgy rád mosolyognak?
7: Így személyesen nekem nagyon ritkán van ilyen élményem, hogyha viszont valahol kiderül, hogy én a Burgtáter színésznője vagyok, onnantól felkerülök egy olyan polcra, ami itt szinte elképzelhetetlen. Tehát az, hogy az ember Burgtáter színésznő, és akkor van ez a kifejezés, hogy Burgtáter Schauspielerin, így egyben, hogyha beköltözöm egy házba, akkor az onnantól egy rang a háznak.
6: Wow.
7: Hiába mondjuk én nem vagyok adott esetben egy olyan brandépítő karaktere a színháznak, vagy egy olyan arca, de csak attól, hogy hol vagyok, hol dolgozom, megkaptam ezt a figyelmet, vagy elismerést, onnantól kezdve az egy fontos dolog annak az adott társasháznak. Szívesebben adnak ki lakást egy Burgtáter Schauspielerinek, mint egy nem Burgtáter Schauspielerinek, és akkor 1 millió ilyen példa van.
6: A gyerekeid hogy viszonyulnak ehhez?
7: Nyilván sokat hallanak erről, tehát a Burgtáter az egy fogalom itthon, és egyszer volt egy vicces epizód, amikor valami miatt nem figyeltem rájuk, és már 3-szor szóltak, és akkor a fiam oda szólt, hogy Frau Lang, és azonnal, mint akivel elektromos áramot vezettek, mert hogy ott minket így hív az ügyelő, tehát Herr Mertens és Frau Lang. Nyilván egy csomó dolgot hallanak, időt töltenek ott, ott lettek igazán ilyen öltözőben felnövő gyerekek, mert amikor ott vannak velem, akkor nem tudom őket máshol elhelyezni, csak az öltözőben, meg a büfében. Úgyhogy ők kb. Abban nőttek bele, hogy bejönnek a színházba, cipő le, és akkor zokniban lehet ott rohangálni, ismerik a büféseket, ismerik a színészeket. Most már ott tartunk, hogy Elena, a lányom, aki most lesz 15 éves, és kimondottan érdeklődik a színház iránt, ő most már el is mondja a véleményét az előadások után, és akkor ott néha azt látom, hogy egy ilyen körben állnak körülötte a Burgtáter színészei, és Elena elmondja, hogy éppen hogy ment szerint az adott előadás. Úgyhogy teljesen természetes számukra, különösen Elena számára, aki jól beszél angolul, és akkor angolul kommunikálnak, Antonnak ez még nehezebb, Anton a fiam, ő 13 éves, de otthonos nekik, ők ezt szokták meg, ebben nőttek bele, de azért én igyekszem állandóan jönni haza akkor is, amikor próbaidőszakon van, ez még az elején annyira extrém volt, hogy akár minden nap hazajöttem. Most már, hogy nagyobbak ezt így nem igénylik, és ők is tudnak jönni.
6: Hogy oldod meg azt, hogy ne legyen lelkiismeret fordulásod? Lehet, hogy ez most meg könnyebben megy, de nyilván volt ennek egy folyamata. Akkor, amikor szerződtettek téged 8 évvel ezelőtt, akkor azért ők még nagyon kicsik voltak. Amit akkor gondoltál, az bejött, beigazolódott?
7: Az akkori döntésem tulajdonképpen, és aztán nagyon sok egyéb döntésem is előtt és utána ösztönös döntés volt. Ha én ezt akkor átgondolom, akkor nem megyek bele. Tehát, hogyha én erről úgymond okosan gondolkodom, ami miatt ezt egyébként nem lett volna szabad vállalni. Aztán minden azt igazolta, hogy ezt viszont el kellett vállalni. Az egyrészt egy olyan anyagi biztonság, ami nekem itt akkor tekintettel a politikai adottságokra, a független széna szétzirálására, vagy akár arra, hogy én az utolsó 2 évben Miskolcon voltam vendég, tehát ugyanúgy egy ingázásban voltam. Erre való tekintettel ennél okosabb megoldás nem lett volna. Azt nem tudom szavakba önteni, hogy mennyi tapasztalatot gyűjtöttem, és mennyit tanultam, és mennyi akár csak önbizalmat szereztem ez idő alatt. Ez tényleg nem volt egy normális helyzet, mert hogy nem voltam német anyanyelvű, sőt, a mai napig nem vagyok az, és nem is leszek az. Tehát innentől kezdve a nyelvi nehézségek, a kulturális hátrány, hogy egyszer nincs körülöttem az a háló, ami egy odaszületett színésznek van. Nem volt ott a családom, de az, hogy állandóan hazajöttem, az is tartott meg ott, mert sok színész, akik úgy költöztek oda, hogy a családjukat hátrahagyták, ez olyan elviselhetetlen nehézségekbe ütközött, hogy általában feladták.
6: Ez föl sem merült, hogy akkor kiköltözik mindenki?
7: De fölmerült, és a legerősebben tavaly merült föl, amikor már úgy éreztük mindannyian, nem a gyerekekre gondolok, hanem a felnőtt partneremre, hogy már ez már így nem megy itt egyszerűen, tehát hogy nincs jövő se neki, se nekem politikailag, és olyan sok dolgom lett akkora már a Burgban, hogy úgy éreztem, hogy így szétfeszülök ebben a két lakiságban. És akkor azt gondoltuk, hogy a jövő évet megpróbáljuk ott. A gyerekeket fölvették iskolába. Tehát minden sinen lett volna, de hát egyszer csak volt itt egy április 12, és egy olyan fordulat, ami gyökeresen megváltoztatott mindent. Úgyhogy maradtunk.
6: Ez most egy rendkívüli helyzet egy csomó szempontból. Az újraindult Kossuth Rádió új műsorának a programjában beszélgetünk. Ez egy magazin műsor, női szemmel, női szemszögből. Neked ez mit jelent?
7: Most mondok egy apróságot. Előkerült ma egy könyv, itt is van, meg is mutatom neked. Az a címe, hogy Szellemidézés, nagy interjú könyv, 1850-től napjainkig. És van benne 47 interjú a Freudtól a Stalinon át Hemingwayig, és csak kíváncsiságból megszámoltam, hogy hány nővel készítettek interjút, 47 interjú van benne, 6 nővel készült a 47-ből interjú. Én nagyon ki vagyok éhezve női sorsokat hallgatni, rengeteget ülök autóban, akkor én a legszívesebben rádiót hallgatok, tehát én nagyon boldog vagyok a Kossuthnak ettől a műsorától, és az az igazság, és nem azért mondom, mert itt vagy, de én ezt hallgatom.

0: Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: Műsorunk hátralevő részében egy érdekes kutatásba avatjuk be hallgatókat. A Pécsi Egyetem munkatársai különleges eljárással vizsgálják az olvasási nehézséggel küzdő gyerekeket. Részletek hamarosan, előbb azonban hallgassuk meg, milyen híreket hozott nekünk Garami Zsuzsa.
2: A szerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket. Évvégéig havi 5000 forintot kapnak a dízelautósok. Elkezdődtek a szeptember 11-i megemlékezések Amerikában. És ma még esős, holnap már többfelé napos idő várható. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A támogatást nem kell igényelni, a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhet. A Fidesz és a KDNP szerint a Tisza párt cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók azonnali csökkentését követelte, majd kormányra kerülésekor első intézkedésként eltörölte a védett üzemanyagárat, pedig az intézkedés minden magyar rendszámú autó tulajdonosának segített. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a kormányzati intézkedés a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztói csoportoknak segít. Hozzátették, a védett ár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot és napokon belül dízel és benzin hiányhoz vezetne. Az Amerikai Egyesült Államokat 25 éve ért terrortámadás 2977 halálos áldozatáról, közöttük az ikertornyok romjai között életét vesztett hivatásos tűzoltókról és rendőrökről emlékezett meg a belügyminiszter. Husvai Gábor közölte, szeptember 11-e a terrornapjaként vonult be a köztudatba. New Yorkban 343 tűzoltó, 23 rendőr és a parti őrség 37 tagja vesztette életét. 25 év sem halványította el szeptember 11-e emlékét, mondta Donald Trump a terrortámadások évfordulóján tartott megemlékezésen a Pentagonban. Az amerikai elnök felidézte az áldozatok történeteit és úgy fogalmazott: azon a napon az ország szembenézett az igazi gonosszal, de megmutatta az erejét is. Donald Trump beszédében a jelenlegi iráni háborúról is szólt és kijelentette: az Egyesült Államok soha nem engedi, hogy Irán atomfegyverhez jusson. Csapást mértek az ukrán erők az oroszországi Szaratovi olajfinomítóra éjszaka, közölte az ukrán vezérkar. A létesítmény területén tűz keletkezett, az üzem az orosz hadsereg üzemanyag ellátásában is részt vesz. Korábban az oroszországi Tula megyében 2 ember meghalt, 3 megsebesültek, Volgograd megyében pedig 2 sérültek meg ukrán dróntámadásokban. Közben az orosz légierő az ukrán főváros támadta. Kievben 2 meghaltak, 6 megsebesültek egy benzinkút elleni dróncsapásban. Az ukrán hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy légiriadó idején ne tartózkodjanak töltőállomások közelében. Itthon ma még marad a borongós idő többfelé esővel, holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben egyre többfelé kisüt a nap, az élénk szél helyenként megerősödik. A hajnali 8-15 fok után, holnap délután 16-23 fok valószínű. Krónikával 17:30-kor jövünk legközelebb itt, a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánló.
0: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Sokféle olvasási nehézség létezik, és ezek mögött is szerteágazó okok állhatnak. Okozhat problémát a szemmozgás, a figyelem kimaradása, a szorongás, szókincsbeli hiányosságok, vagy rosszul rögzült technika, vagy akár ezek kombinációja is. Ha mindenre nem derül fény időben, később felnőttkorban még több komplikációt eredményezhetnek. Jó hír, hogy néhány napja elindult egy olyan kutatási program, amely segíthet feltérképezni az olvasási nehézségek okait. Adásunk hátralevő részét ennek a problémakörnek szenteljük. Az olvasási nehézség nem az intelligenciáról szól, sokkal inkább idegrendszeri sajátosságokról. Mielőtt kikérdeznénk erről a szakembereket, hallgassuk meg, mit mond a Pécsi Egyetem kutatási programjának egyik nagykövete, Dragomán György, akiről köztudott, hogy maga is küzdött olvasási nehézségekkel. Személyes megéléseiről és különleges megküzdési technikájáról Gál Ilona kolléganőmnek mesélt.
4: Az ember úgy képzeli, hogy egy író úgy ment óvodából iskolába, hogy tudott olvasni, és rengeteget olvasott aztán, ahogy nőtt, cseperedett. Ez önnel így volt?
5: Én úgy mentem iskolába, óvodába, hogy rengeteg költetet tudtam, és rengeteget meséltem. És rengeteget olvastak nekem, de én nem tudtam olvasni, és nagyon nehezen tanultam meg. Úgyhogy részben így volt már, ami a történeteket illeti, és egyébként egyáltalán nem így volt.
4: Mert hogy volt az olvasás része?
5: Ha visszamehetnék az időbe, és beszélhetnék magammal, akkor valószínűleg elmutatnám magamnak, hogy nekem olvasás nehézségeim voltak. Én tulajdonképpen nem tudtam összeolvasni a betűket szavakká, vagy nagyon eltartott évekig, amíg megtanultam ezt.
4: És ezt érzékelte, hogy ez önnél másképp működik, mint a többi kisgyereknél?
5: Nem. Én azt érzékeltem, hogy nagyon nehéz, és megtanultam kívülről valószínűleg az olvasmányokat, és úgy tettem, mint aki olvas, tehát akkor olvastam. Aztán, ahogy a többiek hogy csinálták, az nem, nekem nem tűnt fel, tehát azt gondoltam, hogy mindenki így csinálja. Jóval később jöttem rá, hogy a többiek nem így csinálták. Egyszerűen nehezebb volt olvasni, mint gondoltam, tehát, de azt nem tudtam, hogy nehéz, tehát azt gondoltam, hogy mindenkiért nehéz.
4: Ez a nehézség nem akadályozta önt a motivációban?
5: Hát nekem szerencsém volt. Én egy olyan családba jöttem, ahol mindenki könyvek között élt, és rengeteget mesélt nekem, és tulajdonképpen senki nem vette ezt észre. Másodikos koromban tűnt fel először a szüleimnek, hogy van, nem, nincs rendben, mert megnézték, akkor nézték meg először a fizetemet, az évek nem volt szempont, mert mindig jó éjeket kaptam, mert megcsináltam, hogy bírtam. És akkor látták, hogy borzasztóan külalakja az írásképpen, meg tulajdonképpen, és akkor kezdtek egy kicsit aggódni. És közben pedig a nehézség volt az volt, hogy rengeteget olvastam nekem fel, de amikor én próbáltam olvasni, nem tudtam folytatni soha, de az nem tűnt fel, hogy most én nem olvasok éppen magamnak, hogy nem sikerül, mert próbálkoztam, és nem látszott, hogy nem megy.
4: Mármint, hogy annyira jól leplezte?
5: Igen. Hát egy értelmes gyerek voltam, valószínűleg tökéletesen lepleztem nagyjából. És emlékszem arra aztán, amikor ez így átfordult, tehát egyszer csak sikerült olvasni, és akkor onnan kezdve nem is csak betűket és szavakat, hanem így egész bekezdéseket tudtam elolvasni egy szempillantással szinte.
4: Hány éves volt ekkor?
5: Hát szerintem akkor ilyen harmadikos voltam, vagy ilyesmi, tehát ilyen 9 és 10 között lehettem. Ugyan 7 évesen mentem iskolában, azt tudni kell.
4: És akkor, amikor ez így átfordult, az milyen élmény volt, vagy utána mi volt más?
5: Hát tudtam olvasni. Tehát, hogy utána rengeteget olvastam, addig is persze, mondom, hogy sokat olvastam nekem fel, hallottam. Tehát, hogy történetekben éltem addig is, de onnan kezdve faltam a könyveket. Tehát addig is faltam a könyveket, csak nem én faltam, hanem nekem falták azok, akik segítettek. Onnan kezdve pedig rengeteget olvastam. És igazából ezt az egészet én nagyjából el is felejtettem, tehát nem volt ez nekem fontos egészen, amíg nem szembesültem újra azzal, hogy milyen olvasni és írni, tehát amikor a gyerekeim mehetett iskolába, akkor jöttem el, hogy a valószínűleg, amivel nem történt, az nem volt teljesen természetes, és akkor visszagondoltam, meg utána néztem, és akkor jöttem el, hogy igazából az, hogy én a mai napig nem tudok a szó klasszikus értelemben helyesen írni, hogy mindig összeolvasok néha betűket, vagy a szavak sokszor bármilyen sorrendben vannak a betűk, nekem az úgy jó, mert összerakom, vagy tényleg majdnem előfordul, hogy félreolvasok szavak sorrendeket, betű sorrendeket, és évek múlva jövök rá, hogy ez nem úgy van, ahogy én olvastam, nem máshogy. Tehát ez csak felnőttem, és tulajdonképpen 40 fölött értettem meg, hogy valószínűleg én annak idején klasszikus olvasás és írás nehézségekkel küzdöttem.
4: Volt lehetősége akkor még beszélni a szüleivel erről?
5: Igen, persze. Igazából nekik akkor nem tűnt ez fel, az tűnt fel nyilván, hogy nehéz iskolába járni. Hát az iskola egy, nem tudom, tehát nem volt egy könnyű hely. Szigorú tanító néni volt, pálcával tanított bennünket, kaptak körmös, kaptak tenyerest, hátratett kézzel kellett ülni. Tehát az egész iskola olyan hirtelen és durva változás volt mondjuk a korábbi szabad élethez képest, hogy annak csak egy kis része volt az, hogy olvasni nehéz volt. Legalábbis én így éltem meg. Tehát valószínűleg ők is így látták ezt.
4: Arra gondolt, hogy mi lett volna, hogyha az ön szülei nem mesélnek önnek ennyit?
5: Hát nyilván másik helyet lett volna. Tehát nem tudom, mi lett volna. Ha nem bíznak benne, nem segítenek, hanem az történik, hanem, hogy észre se veszik ezt, hanem egyszerűen kezelnek, mint akinek semmi baja. És akkor biztos, hogy teljesen más életem lett volna. Ebben mindig, mikor ezekre a hiányosságra fényderült, tanárnak többnyire ezt kezelni tudták, hogy sose láttak meg, sose bántottak, nagyon ritkán egy kezemben meg tudom számolni ezzel a élményekben, amik ezek kapcsolatban negatívak voltak. Általában mindenki segíteni próbált, anélkül, hogy fejletlenül lettek volna erre eszközei. Úgyhogy egyáltalán azért kezdtem erről beszélni, mert úgy gondolom, hogy fontos, hogy mindenki tudja, hogy ha bízik a gyerekében, ha bízik a diákjában, ha bízik a tanítványában, akkor neki segíteni. Már magával a pusztán a bizalommal. És nyilván azóta többet tudunk erről, és léteznek célzott módszerek arra, hogy hogyan lehet ezeken a különböző nehézségeken túljutni, vannak diagnózisok. Tehát én ez igazából nem értek, de hál' Istennek vannak, akik igen.
4: A tanárai azokban a gyerekekben is bíztak, akik nem voltak olyan okosak?
5: Hát ezt nehéz megmondani, tőlük nem tudom. Én úgy emlékszem, hogy talán igen, de nehéz megmondani. Tehát igazából azt hozzátartozik, hogy én egy kivételes helyzetben voltam akkor abban a városban. Mindenki tudta, hogy kik a szüleim, vagy a nagyszüleim, hogy könnyebb dolgom volt.
1: Dragomán Györggyel Gál Ilona beszélgetett. 105. osztályos tanuló olvasásáról készítenek részletes személyre szabott profilt annak a napokban indult kutatásnak a részeként, amely, ha minden igaz, választ fog adni arra, hogy pontosan mi okozza az olvasási nehézséget egy-egy gyereknél. Elértük telefonon a kutatást vezető Steklács Jánost, a Pécsi Tudományegyetem professzorát, aki évtizedek óta azon dolgozik, hogy megértse, mi történik olvasás közben az agyban. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önt és a hallgatókat.
1: És itt van a vonalban Demeter Gáborné gyógypedagógus is, aki pedig a probléma gyakorlati oldaláról tud beszámolni nekünk. Üdvözlöm Önt is.
7: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Először Önhez fordulnék. Mit szól ahhoz, amit Dragomán György elmondott a saját esetéről? Bevett trükk az olvasási nehézségek leplezésére, hogy a gyerek megtanulja az egész szöveget?
7: Hát igen, igazából az a legtanulságosabb itt, amit ő elmondott, hogy nagyon sok tényező az, ami őt segítette, és talán azt emelném ki, hogy a pszichés nyugalom, a bizalom, a háttér az, ami tulajdonképpen a löketet megadja ahhoz, hogy egyáltalán kedve legyen egy gyereknek olvasni. És azt hiszem, hogyha ez a légkör nincs meg, ha nem lassítanak, ha nem bíznak benne, ha nem látják bele a fejlődés lehetőségét, akkor az első pillanatnál el lehet venni ezt a motivációt. A nyelvi, a kognitív, az összes többi olyan háttérkészség, ami kell az olvasáshoz, az csak utána erre épül rá.
1: Ön kifejezetten olvasási nehézségekkel küzdő gyerekekkel foglalkozik?
7: Hát most már ez a 40. évem így gyógypedagógusként, és mint gyógypedagógiai egységes ilyen módszertani központban, mint tanítóként is dolgoztam, illetve továbbképzéseket tartottam sok helyen ilyen témában, és azt láttam, hogy azért a nehézség és a zavar kategóriáját nagyon szépen fontos elkülöníteni, és ezt egyébként a törvényi háttér is megteszi, hogy nem mindegy, hogy valakinek csak átmeneti problémája van, mondjuk gyakorlás hiány, hiányzás, esetleg szociális hátrányok miatt, vagy ténylegesen van valamiféle idegrendszeri érintettség. Úgyhogy ez a magyar nyelvben nagyon szépen meg is különböztethető, ugye a nehéz nekem valami, vagy valami zavart szenved az idegrendszeremben, egészen más súlyú ez, és emiatt másképpen is kell foglalkozni velük.
1: Professzor urat kérdezem, aki az olvasási fluencia és szövegértés kutatócsoportot vezeti, mi történik olvasás közben az agyban?
6: Ez jó kérdés, azért lehetne Nobel-díjat is kapni, hogy ezt valaki így el tudná mondani. Hát csupa fantasztikus dolgok, és amióta változik a kutatás lehetőségei, vagy változnak együtt a módszerekkel, gondolok itt az agyi képalkotó eljárásokra, az agy működésének a megismerésére, egyre többet tudunk, és hát egyre többet tudunk az olvasási nehézségekről is, és hát természetesen az érdekli legjobban az embert, hogy hogyan tudnánk mindezeket átültetni a mindennapokba, hogy minél több osztályterembe eljusson.
1: Milyen módszertára épül ez a program?
6: Ez egy kísérleti kezdeményezés. Az az elképzelés alapja, hogy minden, az olvasási folyamatról egyre jobban azt látjuk, hogy ez nagyon-nagyon személyre szabott folyamat, és a problémák is, a nehézségek is azok. És ezért olyan vizsgálatot terveztünk, ami különböző területeken, összesen 13 részterületeken vizsgálja az olvasásban közreműködő különböző képességeket, illetve ezeknek a jellemzőknek a leírására törekszik a gyerekeknél, és valójában a cél az, hogy minden gyereknél egy személyre szabott 13 különböző jellemző képesség alapján összeállított olvasási profilt tudjuk meghatározni, ami aztán kijelöli egyben a fejlesztés irányát is.
1: És ilyenkor minden kétséget kizáróan látszik az, hogy kinek mi okozza ezt a problémát?
6: Azt, hogy mindet meg tudna, hogy mindenkinél mindent meg tudnánk válaszolni, azt nem merném garantálni, viszont azt, hogy egy nagyon jól használható és viszonylag tiszta képet kapunk arról, hogy hol lehetnek a már megismert problémák, illetve hol lehetne még tovább kutakodni, hogy mi okozhat problémát, nehézséget, ebben azért egy nagy előrelépés lenne ez a program.
1: Hogy fogadják a gyerekek ezt a vizsgálatot?
6: Hát ugye maga a kampány az szeptember 8-án az írásbeliség világnapján kezdődik, és október 8-án a diszlexia világnapján lép majd a fejlesztési program kidolgozásának a szakaszába. Úgyhogy majd most kedden fogunk menni először iskolába. Még nem tudjuk, hogy hogy fogadják, de azok a gyerekek, akik már részt vettek az előző olvasási folyékonyság fluencia kutatásunkba, ők biztos, hogy jól, és hát abban is biztos vagyok, hogy a többiek is. Hát van némi tapasztalatuk már ezekben a kutatásokban a gyerekeknek is.
1: Demeter Gábornét kérdezném, hogy hogy lehet észrevenni, hogyha a gyerekek ilyen jól maszkolnak, ilyen jól álcázzák a problémájukat?
7: Hát azért vannak arra módszerek, hogy amikor az ember egy ilyen folyamatot elindít, mondjuk egy betűtanulási időszakot, vagy akár az összeolvasási technikát elkezdi tanítani, akkor nagyon szépen jellegzetes tünet együttesek, hiba típusok alakulnak ki, és ezek alapján lehet már kategorizálni azt, hogy milyen fajta fejlesztése lehet szükségük, és igazából a kutatási program ezt még precízebben, még pontosabban bontja le ezekre a területekre, amit professzor úr említett, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagy előrelépés lesz olyan szempontból, hogy akár a pedagógusoknak is egy támpontot tudunk adni arra, mire figyeljenek, milyen tünetekre, milyen folyamatokra, milyen elakadásokra főleg, és amire nagyon szeretnénk majd felhívni a figyelmet itt a fejlesztési szakaszban, hogy adjanak időt arra, hogy az idegrendszerben megérjenek ezek a folyamatok. Nem szabad nagyon gyorsan, nagyon nagy eredményeket elvárni, hiszen ennek mindenképpen egy leülhetedési szakasza van, amit mindenképpen fontos megvárni. Erre egyébként jelenleg a nemzeti alaptanterv is lehetőséget ad.
1: Ez a kutatási program egyébként nemzetközi viszonylatban is unikálisnak számít?
7: Én azt gondolom, hogy egyértelműen ilyen széles körű vagy ilyen komplex olvasási profillal nem nagyon találkoztunk, illetve hát kiemelném azt, hogy a magyar nyelvterületen mindenképpen egy innováció, hiszen itt egy egészen másfajta olvasási technikára van szükség, mint mondjuk egy globális nyelvnél, angolnál, franciánál, tehát itt a hang és a betű megfeleltethetőségéhez, illetve

0: műanyag környezetébe beleélő egység, ami infrafényt bocsájt ki, a szemet célhozza meg, és hát ezt két kamera is figyeli, hogy mi történik, és ennek a segítségével a szoftver rögzíti a szemmozgást, milliós nagyságrendű adat keletkezik, például a pupilla átmérőjéről, az, hogy arról, hogy honnan, hova ugrott a szemünk, hol, mennyi ideig tartózkodott, hányszor ment vissza, hol tartózkodott tovább, melyik szavakon hosszabb ideig, és ebből a szemmozgásból nagyon jól látjuk azt, hogy mi történik némaolvasás közben a szemmel, na de hát a szem az csak közvetítő, hanem valójában az a fontos, hogy a megértés műveletében és a vizuális információ, tehát a betűk, szavak földolgozásának a folyamatában hol tart a gyerek, hol vannak nehézségei, és hogy ez a néma olvasás egyáltalán hogyan zajlik az ő esetében, és hát valóban, ahogy említette is, hogy erre más eszközt nem tudunk, hogy néma olvasásnak az olvasási folyamatát tudjuk vizsgálni.
1: Önt mi vitte egyébként arra, hogy éppen az olvasási nehézségek okait kezdje kutatni?
0: Hogy... Hát, nekem az olvasási folyamat egészen áll a középpontban, de hát nyilvánvalóan, hogyha látjuk azt, hogy ez mennyire egyéni, mennyire személy szabott, és hogy mondjuk a tudománynak vannak arra válaszai, tapasztalatai, hogy hogyan lehetne éppen a nehézségeken segíteni, akkor ki az, aki mondjuk ennek ellen tudna állni, hogy ne gondoljon bele ebbe a fajta szerepvállalásba, amikor a tudományt oda tudjuk vinni az osztályterembe, hogy élő haszna legyen neki.
1: És ezt hogyan kell elképzelnünk, hogy oda viszik a tudományt az osztályterembe, hogy zajlanak ezek a vizsgálatok?
0: Hát ezt négyen végezzük el. Mind a négyen a Pécsi Egyetemhez kötődő kollégák, Éva is egyébként jön velünk, az egyik részének, a nagyobbik részének a megtervezője ő. Ha megérkezünk egy iskolába, akkor vannak olyan, mondjuk egy osztályba, egy ötödik osztályba, akkor elmondjuk, hogy miért jöttünk, vannak olyan részei, amit közösen is tudunk a gyerekekkel kérdőívet fölvenni, és akkor utána forgó színpadszerűen hármunkhoz jönnek a gyerekek, és ott pedig folyik a szemkamerás vizsgálat, folyik a figyelemnek a vizsgálata, folyik a különböző nyelvi folyamatoknak, olvasási folyamatoknak, hangos olvasásnak, megértésnek a vizsgálata. Az adatokat nyilván rögzítjük, utána elemezzük, és aztán jön ez a személyre szabott fejlesztési terv kidolgozása. Úgy tervezzük, hogy külön készül egy az osztályfőnöknek, egy a gyereknek is, meg egy a szülőknek is. Nyilván itt a nyelvezete meg a szakmaisága az eltér attól függően, hogy kit szólítunk meg, de hogy így lenne ez komplex maga ez a folyamat. És hát gyűjtjük az adatokat olyan céllal is, hogy szeretnénk ezt folytatni, hogy minél többek számára elérhető legyen, mert most ez egy különleges helyzet, hogy ezt meg tudjuk tenni. Az UniCredit Banknak volt egy felajánlása, ami mögé állt, mögé az ötlet mögé, és támogatja. Tehát arra lenne szükség, hogy ezt minél több gyerekhez el tudjuk juttatni.
1: És csak monitorról olvasnak a kutatásban a gyerekek? Mindegy, hogy monitorról olvas az ember, vagy könyvből? Ugyanúgy működik az agy?
0: Az első része a válasz az, hogy nem csak monitorról, tehát a szemmozgás vizsgálatnál szükségszerűen monitorról, de ez egy hétköznapi monitor, olyan, mint otthon van náluk a lakásban. A második kérdésre arra nagyon nehéz válaszolni. Rengeteg szakirodalom foglalkozik ezzel, hogy digitális olvasás vagy papír alapú olvasás, melyiknél jobb a megértés. Más a digitális olvasásnál az olvasási folyamat, más az összetettsége, és nagyon nagy különbség, vagy mit értek digitális alatt, tehát hogy mondjuk egy Word dokumentumot olvasok a monitorról, vagy mondjuk egy internetes oldalon egy hipertexten össze-vissza navigálok és kattingatok, és hogy mondjuk vannak hozzá ábrák, meg mozgóképek, tehát egészen más típusú szöveg, amit meg tud jelenni, de hogy mondjuk az meg nagyon hasonlít egy papír alapú szövegre, hogyha a monitoron mondjuk egy PDF fájlt olvasok csak.

0: Éva, milyen érzés egy pedagógusnak, ha végre konkrét fejlesztési tervet kap a kezébe?
1: Hát remélem, hogy jó érzés, és az előző kutatásaink már azt mutatták, hogy nagyon hálásak voltak a kollégák azért, hogyha konkrétan rámutattunk egy-egy ilyen fejlesztési területre, és akkor ezeket a háttérkészségeket ők is konkrétabban megismerhették. Úgyhogy én nagyon reménykedem benne, hogy itt ennél a 100 gyereknél is a kollégák nyitottak lesznek rá, illetve hát ahogy már a részvétel, meg ahogy ők bekapcsolódtak ebbe az egészben, én azt gondolom, hogy olyan iskolákat tudtunk találni, ahol abszolút ez a nyitottság megvan. Mindenképpen arra törekszünk, hogy ezek a fejlesztések beépíthetők legyenek a tanórákba, tehát hogy nem kell külön elvinni a gyereket, nem kell ezt külön fejlesztő órát tervezni, hanem a mindennapokba beépíthetők legyenek, tehát olyan eszközöket vagy módszereket szeretnénk átadni, ami ott konkrétan a tanórába is beépíthető. És még egy gondolat, amit kiemelnék ezzel kapcsolatban, hogy nem csak a magyar órába természetesen, hanem bármelyikbe, ahol szöveget dolgoznak rá.
0: Miért olyan fontos, hogy foglalkozunk ezzel időben, hosszú távon milyen nehézségekhez vezet az olvasásban való elakadás?
1: Hát én úgy gondolom, hogy két hátránya van, hogyha ez az elakadás megtörténik, vagy akár az a motiválatlanság, amit az elején említettem. Egyrészt pszichésen mennyire tud befogadni egy szöveget, mennyire lesz ellenálló, hogyha mondjuk egy oldalas szöveget kap, és el kell kezdenie olvasni. Azt láttuk, hogy ez ilyen olvasási problémával küzdő gyerekeknél már ez a motiváltság is nagyon nagy bemeneti tényező, tehát egyáltalán hárítja azt a tevékenységet, hajlandó leülni, hajlandó a figyelmével végigkövetni, vagy alapvetően van egy gát. A másik terület viszont maga a szövegnek a tartalmi megismerése, mert hogyha ez módszertanilag nem jól van felépítve, vagy nincsen ez az elakadás kifejezetten feltárva, ennek a háttéroka, akkor viszont akkora lemaradása lehet mondjuk 7.-8. osztályra, ami már közelít ahhoz, hogy mondjuk egy szöveget egyáltalán ne tudjon feldolgozni, és ez most akármennyire is a digitális világban élünk, mindenképpen akár digitálisan, akár papíralapon egy óriási nagy hátránya lesz, bármilyen munkaterületre kerül, hogy nem csak a szóbeliséggel, hanem az írott nyelvvel nem tud mit kezdeni, és hát a korábbi kutatásaink is azt mutatták, hogy ha ez a hátrány fokozódik, akkor tényleg már több éves lemaradás is lehet, vagy akár teljesen bezárul ez a kapu, ami ezekkel az eszközökkel viszont kinyitható lett volna.
0: Demeter Gábornét és Teklács Jánost kérdeztük az olvasási nehézségekről. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltak.

Mára ennyi fért műsorunkba. Hamarosan kezdődik a krónika. Neccesen legközelebb hétfőn várja önöket Orosz Csilla kolléganőm. Búcsúzom a szerkesztők Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Sije Gábor nevében. Sashegyi Zsófiát hallották.

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó estét kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Garami Zsuzsa. Főbb híreink először röviden.
2: 9-11 tragédiája, a kollektív pszichét és a mindennapi biztonsági szabályokat is alapjaiban írta át.
1: Havi 5000 forinttal támogatja a kormány a nem nagy teljesítményű dízelautók tulajdonosait.
2: 8 ember gyanúsítanak a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatban, a 10 éves ügye a Bolán társaságokhoz köthető.
1: Demonstrációt tartanak a jövő héten Balatonfüreden a folyamatban lévő építkezések miatt.
2: A csapadékzóna ma éjszaka fokozatosan elhagyja az országot, a hideg marad, hajnalban helyenként 11 fok lehet.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kis Gábor. Ma van az Egyesült Államokat ért szeptember 11-i terrortámadás 25. évfordulója. 2001-ben az Al-Qaida merénylői eltérítettek 4 repülőgépet, 2 a Világkereskedelmi Központ Iker tornyaiba vezettek, a 3. a Pentagonba csapódott, a 4. pedig Pennsylvániában zuhant le, miután az utasok szembeszálltak a terroristákkal. A merényletekben 2977-en vesztették életüket. Részletek Márta Renátótól.
3: 2001. szeptember 11-én az Al-Qaida szélsőséges iszlamista szervezet 19 terroristája 4 Kalifornia felé tartó utasszállító repülőgépet térített el. Röviddel azután, hogy azok a Massachusetts-i Boston, a New Jersey állambeli Newark, illetve Washington DC repülőtereiről felszálltak. Az összehangolt támadásban az eltérítők fegyverekként használták a repülőgépeket. 2 szándékosan a Világkereskedelmi Központ Iker tornyaiba vezettek New York belvárosában, 1/3 pedig a virginiai Arlingtonban található Pentagonba. A 4. repülőgép utasai és a személyzet tagjai telefonhívásokból értesültek a többi gép eltérítéséről, ezért ellentámadást indítottak a fedélzeten. Amikor az utasok megpróbáltak bejutni a pilóta fülkébe, az eltérítő pilóta, aki időközben az ország fővárosa felé változtatta meg a repülőgép útvonalát, a gépet egy mezőbe vezette a pennsylvániai Somerset megyében Shanksville település közelében. A becsapódást senki sem élte túl. Az akkori elnök George W. Bush a World Trade Center Iker tornyait ért terrorcselekmény helyszínén beszélt 3 nappal a tragédia után. Én hallak titeket. A világ többi része is hall titeket. Azok, akik ledöntötték ezeket az épületeket, hamarosan mindannyiunkról hallani fognak. Az evakuálás közben 343 tűzoltó és 8 mentős vesztette életét. A lerombolt ikertornyok helyén ma az alapterületükkel megegyező méretű 2 emlékmedence szökőkút áll, amelyekbe az áldozatok nevét vésték.
1: Az áldozatok hozzátartozói szólalnak fel azon a megemlékezésen, amely New York belvárosában, alsó Manhattanben, a szeptember 11-i ikertornyok elleni terrortámadás helyszínén kezdődött el. Az esemény adásunk idején is tart, Márta Renátó összefoglalója.
3: A Világgazdasági Központ északi tornyába reggel 8 óra 46 perckor csapódott be az első repülőgép. 25 évvel később ugyanebben a percben kezdték meg az áldozatok neveinek felolvasását, 1 perces néma csend után hozzátartozók és leszármazottak.
4: Peter Craig Alderman.
5: And my uncle, court officer Mitchell Scott Wallace. Can't believe it's been 25.
3: A felolvasók a saját hozzátartozójuk nevénél személyes üzenetet mondhattak el. A 3. felolvasó pár közül a házastársát, Tom Stradát, gyászoló feleség, Terry Strada éles üzenetet küldött a Trump adminisztrációnak.
6: 25 years and still we have no justice for the role that Saudi Arabia played in your murder.
3: Számoltassák el Szaúd-Arábiát, és ne a gazdasági érdekeket részesítsék előnyben az emberek fájdalmával szemben. Egy hozzátartozó kiemelte, édesapja halála motiválta arra, hogy szülésznő gyógyász legyen, hogy minden nap szembesülhessen az élet csodájával. Az áldozatoknak és édesapjának az Emlékmúzeum falán szereplő üzenetet szánja. Egyetlen nap sem töröl ki titeket az idő emlékezetéből.
1: 25 év sem halványította el szeptember 11-e emlékét, mondta Donald Trump a Pentagonban.
2: Az amerikai elnök felidézte az áldozatok történeteit és úgy fogalmazott, azon a napon az ország szembenézett az igazi gonosszal, de megmutatta az erejét is. Donald Trump beszédében a jelenlegi iráni háborúról is szólt és kijelentette, az Egyesült Államok soha nem engedi, hogy Irán atomfegyverhez jusson.
1: A szeptember 11-i terrorcselekmények súlyos testi-lelki tüneteket váltottak ki az amerikai lakosságból. A Kaliforniai Egyetem kutatása szerint a rádiós és televíziós közvetítések még a földrajzilag távol lévőknél is tömeges trauma reakciókat eredményeztek. A tragédia kollektív psziché mellett alapjaiban írta át a mindennapi biztonsági szabályokat, és nagyban meghatározta a geopolitikai irányvonalakat is. Hajnucki Mátyás és Brejeska Dániel összeállítása.
7: A 2001. szeptember 11-i tragédia a lakosság mindössze 5%-át érintette közvetlenül, azonban a közvetett hatás jóval drámaibb képet mutatott. A Kaliforniai Egyetem kutatói által készített felmérésből kiderült, a megkérdezettek 60%-a élő adásban nézte a második repülőgép becsapódását és az ikertornyok összeomlását. Roxanne Cohen Silver, az egyetem pszichológia professzora rámutatott, a médiafogyasztás önmagában is képes volt fizikai megbetegedést és tartós stresszt előidézni. A terrortámadás óta a mindennapi élet részévé váltak a biztonsági normák. Például a reptereken az ellenőrzéskor az övek és cipők levétele, a 100 ml-nél több folyadék és vágóeszközök tilalma a kézipoggyászban. A szigorított protokollok beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. A válaszlépés is elsöprő erejű volt 2001-ben. Az Egyesült Államok és szövetségesei megtámadták Afganisztánt és megdöntötték a tálib rendszert. Osama Bin Ládent, az Al-Qaida terrorszervezet alapítóját 10 év múlva ölték meg.
1: Európa vezetői is megemlékeztek szeptember 11-éről, mindannyian az együttműködés fontosságát hangsúlyozták a terrorizmus elleni harcban.
2: Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő az évforduló alkalmából Európa és Amerika összefogását méltatta. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az esemény évfordulóján úgy fogalmazott, a támadások elkövetői kudarcot vallottak, mert a demokrácia kiállta a próbát. Orbán Anita külügyminiszter arra emlékeztetett, hogy 25 éve a bizonytalanság a mindennapok része lett, a biztonságot, a szabadságot, az egymás iránti szolidaritást ma sem vehetjük természetesnek.
0: Kossuth Rádió.
8: Újra mindenkié.
1: Decemberig havi 5000 forint kompenzációt ad a kormány a legfeljebb 150 lóerő teljesítményű dízelüzemű gépkocsik tulajdonosainak, jelentette be a miniszterelnök. A kormányfő szerint az intézkedés közvetlen és hatékony segítséget jelent a családoknak. A MOL egyetért a döntéssel, a Fidesz az üzemanyagokra vonatkozó védett ár visszaállítását követeli, Kócán Dávid összefoglalója.
9: Márciusban vezetett be védett árat az üzemanyagokra az Orbán kormány. A döntés értelmében a benzinára literenként legfeljebb 595, a gázolajé 615 forint lehetett. A leköszönő kabinet az országgyűlési választások után még meghosszabbította az intézkedést, az új kormány pedig azt ígérte, addig fenntartják azt, amíg nem mérséklődik a kőolaj világpiaci ára. Az üzemanyagárstop kivezetését végül júniusban jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány most arról döntött, hogy decemberig összesen 20 000 forint kompenzációban részesülnek a legfeljebb 150 lóerő teljesítményű dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a havi 5000 forint támogatással a korábbi védett és a piaci ár közötti árkülönbözetet térítik meg. Az intézkedés az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is vonatkozik, amennyiben a gépkocsi a tulajdonukban van.
10: A támogatás több részletben kerül kifizetésre, az első részlet októberben érkezik. Az érintetteknek ehhez nem kell kéremetben nyújtaniuk. A NAV gépjármű adó kivetéshez használt adatbázisa alapján a Magyar Államkincstár automatikusan arra a bankszámlára utalja a támogatást, amelyről a tulajdonos a gépjármű adót befizette. Ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik bankszámlaszámra érkezik az összeg. Akinél nincs bankszámlaszám, azoknak a posta juttatja el a támogatást. Egy személynek csak egy jármű után jár a támogatás.
9: A kormányfő hozzátette, a mezőgazdasági felhasználók külön támogatást is kapnak. Az év végéig a gázolaj árába épített jövedéki adó teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz szerint olyan intézkedésre van szükség, amely már korábban bizonyított. Ezt Palóc André, a párt országgyűlési képviselője mondta.
11: Vezessék be a korábbi védett árat újra, 6,15 legyen a dízel, 5,95 a benzin védett ára. Ez korábban fenntartható volt, működött, és jelentős mértékben könnyítette a családok, a fuvarozók, az agrárszektor és más vállalkozások helyzetét is.
9: Palóc André hozzátette, a frakció törvényjavaslatban kezdeményezte a kormány által kivezetett intézkedés visszaállítását.
1: Hűtlen kezelés gyanújával nyomozást rendelt el a Szuverenitás Védelmi Hivatal 2024 és 2026 közötti kommunikációs költései miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda.
2: A miniszterelnökség a múlt héten közölte, hogy a feltárt dokumentumok szerint a Szuverenitás Védelmi Hivatal működésének alig 2,5 éve alatt összesen 3,670 millió forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál. A Fidesz a hírre úgy reagált, hogy a Szuverenitás Védelmi Hivatalt nem felszámolni kellett volna, hanem jelentősen megerősíteni a Magyarországot érő súlyos biztonsági kihívások miatt.
1: Sokszoros túlárazással költött az előző kormány a digitalizációra és a technológiai fejlesztésekre, hangsúlyozta a tudományos és technológiai miniszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Tanács Zoltán példaként említette a 100 milliárd forintos gondos óra programot, amelyet szerinte akár negyed vagy harmadannyiból is meg lehetett volna valósítani. Hozzátette, csak nem tucatni további ügyben készítenek elő feljelentést.
12: Egy P2M nevű cégszerződéssel kapcsolatban találtunk nagyon komoly szabálytalanságokat. További egy nagyon jelentős problémának tartom én az ingatlan projektet. Ezzel kapcsolatban is készül egy feljelentéstervezet. Itt körülbelül 22-3 milliárd forint költődött el úgy, hogy igazából újra kellett kezdeni a projektet lényegében. Tehát egy alapmodulon kívül nem sok valódi modulja működött a rendszernek. Erről részletesen be fogunk számolni.
1: Már 47 embert hallgattak ki gyanúsítottként az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben, jelenleg 7-en vannak letartóztatásban.
2: A központi nyomozó főügyészség közölte, újabb 14 ember gyanúsítottak meg az ügyben. A 24.hu szerint gyanúsítottként hallgatták ki Veres Tibort, a Wallis csoport alapító elnökét is. Az üzletembert vesztegetéssel gyanúsítják, szabadlábon védekezhet.
1: 8 ember gyanúsított meg a Nemzeti Nyomozó Iroda abban a korrupciós és pénzmosási ügyben, amelyben a hatóságok szerint a Volán társaságokat legalább 10 milliárd forintos vagyoni hátrány érhette. A gyanúsítottak 2015 és 2018 között jelentős túlárazással több mint 600 autóbusz szereztek be. Előzetes letartóztatásba egyelőre senki nem került. Az NNI szóvivője Kész Varga Mónika a gyanúsítottak köréről a Kontrollnak nyilatkozott.
13: A Volán társaságokhoz köthető cégvezetőkről van szó, illetőleg a Volán társaságokkal kapcsolatban álló beszerzői, illetőleg beszállítói, valamint pénzmosó cégeknek a vezetőiről, és egyetlen egy szemét ugye valóban mi is kiemeltünk a közleményünkben, ő pedig nem más, mint ugye a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-nek az egykori vezérigazgatója.
0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 2 meghaltak, 6 megsebesültek Kijevben egy benzinkút elleni drón támadásban, közölte a város polgármestere.
2: Vitalij Klitschko emlékeztetett, hogy az utóbbi hónapokban az orosz erők egyre gyakrabban intéznek támadásokat a városi töltőállomások ellen. Az ukrán hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy légiriadó idején ne tartózkodjanak töltőállomások közelében. Közben civilek vesztették életüket Oroszországban is a hajnali ukrán légi csapásokban. Tula megyében 2 halottat és 3 sebesültet, Volgograd megyében 2 sebesültet követeltek azok a támadások, amikor pilóta nélküli repülőszerkezetek csapódtak több emeletes lakóházakba.
1: Megsemmisítette a Hezbollah síita szervezet egyik stratégiai föld alatti létesítményét egy dél-libanoni hegy belsejében az izraeli hadsereg.
2: A több mint 5 kilométer hosszú alagútrendszer felrobbantásához 1100 tonna robbanóanyagot használtak fel, ami még 40 kilométeres távolságban is érezhető lökés hullámokat keltett. Az akcióban a Hezbollah fegyveresei mellett feltehetően meghalt az iráni forradalmi gárda legalább 10 tagja is, köztük 2 magasrangú tiszt. Benjamin Netanyahu kormányfő szerint a 2 évtizeden át épült bázis felszámolásával lezárult a dél-libanoni biztonsági övezet kialakítása.
1: Vádat emeltek Németországban 7 feltételezett Hamász tag ellen, akik a gyanú szerint izraeli vagy zsidó célpontok elleni merénylet előkészítésében vettek részt.
2: A német ügyészség szerint a férfiak az iszlamista szervezet vezetőinek utasítására fegyvereket szereztek be egy Németországban vagy Ausztriában tervezett támadáshoz. A hatóságok egy automata lőfegyvert, 13 pisztolyt és több mint 700 lőszert foglaltak le.
1: Már a jövő év végére kicsúszhat az ellenőrzés alól a mesterséges intelligencia fejlődése. Erre figyelmeztetett az amerikai Anthropic vállalat volt munkatársa. A brit kutató azért mondott fel a cégnél, mert szerinte az MI fejlesztői felelőtlenül járnak el. Úgy véli, a közeljövőben olyan, az emberi képességeket meghaladó rendszerek jelenhetnek meg, amelyek mindent fel tudnak törni, és valódi hatalomhoz, illetve erőforrásokhoz juthatnak. Részletek Brieska Dánieltől.
7: A 27 éves Jacob Coxon azzal vádolta az ágazat vezető fejlesztőit, hogy felelőtlenségükkel az emberiség jövőjét teszik kockára. Az X-en azt írta, hamarosan olyan rendszerek jöhetnek létre, amelyek képességei meghaladják az emberét, és a technológia akár az emberiség pusztulásához is vezethet. Az Anthropic legfőbb riválisának számító OpenAI kutatási vezetője pedig aggasztónak nevezte, hogy senki sincs felkészülve a mesterséges intelligencia képességeinek gyors fejlődésére.
14: Eljutottunk arra a szintre, amikor a mesterséges intelligencia saját maga képes előállítani az önmaga fejlettebb változatát.
7: Erre hívta fel a figyelmet a HVSV informatikai portál szakújságírója. Koi Tamás a Krónikának azt mondta, a kockázatokat az utóbbi időben olyan tesztek is felerősítették, amelyekben mesterséges intelligencia ügynökök önállóan próbáltak bejutni más rendszerekbe.
14: Az Egyesült Államokban is és Európában is vannak olyan törekvések, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztést vissza kell fogni, szigorúbb keretek közé kell vonni. Csak hát ugye ezek bürokratikus intézkedések, ez egy jogalkotói folyamat, ami lassú, és a kérdés az, hogy nem késtünk el ezzel már is.
7: A mesterséges intelligencia sok területen megkönnyíti a dolgunkat, ugyanakkor számos veszélyt is rejthet. Erről már Marsi Tamás, a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet főosztályvezetője beszélt a Krónikának.
15: Mi magunk váljunk adattudatossá abban a tekintetben, hogy akármilyen információt nem adhatok oda a mesterséges intelligenciának, főleg rólam, mert ugye, hogyha az elkerül tőlem, akkor az valahol abban a nagy mesterséges intelligencia halmazba, adathalmazba, az az információ ott lesz, és azt az információt elképzelhető, hogy majd valaki, akár most, akár később, rossz indulaton is használhatja.
7: Marsi Tamás hozzátette, érdemes jól megfontolni azt is, hogy közzéteszünk-e magunkról érzékeny információkat a világhálón.
1: Ismét országjárásra indul Magyar Péter.
2: A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy holnap délután Veszprémben a Megyeház téren lesz az újabb országjárás első állomása. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásba kezd. A budapesti záróesemény előtt 15 városban tartanak fórumot.
1: Közzétette az államfő vagyonnyilatkozatát a Sándor Palota. Baka Andrásnak 4 ingatlana és több mint 130 millió forint megtakarítása van.
2: A köztársasági elnök a fővárosban fele részben egy ház és egy lakás tulajdonosa, de tulajdon része van egy szigetmonostori és egy agárdi házban is. Baka András értékesebb vagyontárgyai között szerepel egy Volkswagen Passat, több Richelieu bútor és 2000 könyv. Védett műalkotás ugyanakkor nincs a nevén.
1: Magyarország eladta Kínának az európai piacokat, és úgy adta el, hogy mi fizettünk érte, mondta a közgazdász vándorgyűlésen Oszkó Péter volt pénzügyminiszter. Részletek Sipos Ildikótól.
16: Egy erőforrás van a világon, ami meghatározó. Ez az alkupozíció, ezzel kell jól gazdálkodni, mondta Oszkó Péter, aki kifejtette. A szövetségi rendszerek minden nap újraíródnak. Ma az alkupozíció építése éppen ezért nem arról szól, hogy melyik világrendhez szeretnénk tartozni. Mindenkinek magáról kell gondoskodnia. A volt pénzügyminiszter kiemelte, egyértelműen látszik a magyar alkupozíció hiánya és a válságkezelés kudarca. Elég az egyoldalú orosz energiafüggőségünkre gondolni. Hangsúlyozta, az is jól látható, hogy Magyarország arra tette fel alkupozícióját, hogy minél több kínai beruházás érkezzen hozzánk.
17: Körülbelül 1000 és 1500 milliárd forintnyi állami támogatást költöttünk erre arra, hogy ezek a gyártókapacitások kiépüljenek Magyarországon. Nem technológiáért jöttek ide a kínai beruházók, nem természeti erőforrásokért, mert abban is szűkösen vagyunk, az oroszoktól vásároljuk, nem munkaerőért, mert most már abban is szűkösen vagyunk, az európai piacokért jöttek ide. Tehát mi eladtuk az európai piacokat, úgy adtuk el, hogy mi fizettünk érte.
16: Oszkó Péter kiemelte, érdemes azt is megnézni, hogy mit nyertünk ezzel, hogyan állunk a technológia fejlődésével.
17: Tehát az autóipari exportban nálunk 33%-a hozzáadott érték, Csehországban 50, Németországban 74. Nem tudást, nem érdemi értékalkotó tevékenységet, nem hosszú távú iparágakat vásároltunk magunknak, kinyitottuk az ajtót, és még mi fizettünk érte.
16: Ezekben a beruházásokban nincs magyar tulajdon, és az is beszédes, hogy míg az autóiparban a kiugró állami támogatás ellenére stagnál a termelékenység, addig a támogatás nélkül működő ágazatok képesek többségében a fejlődésre. Ezek alapján újra kell gondolni a teljes hazai támogatási rendszert, összegezte Oszkó Péter.
18: Járványügyi nyomozásban vizsgálja a Nébih, hogyan juthatott be két hazai csirketelepre a Baromfi Pest is. Az előzetes információk szerint az állatállomány megkapta a szükséges védőoltást. A vírus miatt mintegy 220 ezer madarat kellett leölni. Az országos főállatorvos arra hívta fel a baromfi tartók figyelmét, hogy a megelőzés érdekében fokozottan ügyeljenek az előírások betartására és a vakcinázásra. Nemes Imre hangsúlyozta, a baromfi pest is más állatokra, illetve az emberre veszélytelen, a magyar baromfi termékek pedig biztonsággal fogyaszthatók.
19: Hogyha az állattartók betartják a jogszabályok szerinti vakcinázási protokollokat, akkor reményeink szerint nem kell számolni nagyobb járvánnyal, de a biológiában bármi lehet.
18: A közösségi média privát csoportjai sem jelentenek búvó helyet, az üzletszerű értékesítés szabályai a Facebookon is érvényesek. Erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Dian Gergő összeállítása.
20: A Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei ezúttal egy privát Facebook csoportban bukkantak rá egy nőre, aki márkás ruhákat, táskákat és ékszereket árult, adószám és bizonylatadás nélkül. Egy próbavásárlás után a revizorok a bankszámlaforgalmat is megvizsgálták, mondta a Krónikának Lincmajer Szilvia, a NAV szóvivője.
21: Kiderült az, hogy az elmúlt időszakban 46 millió forintos olyan bevételre tett szert, ami magánszemélyektől jött, és ezután se adóbevallást nem adott be, se pedig adót nem fizetett.
20: A szóvivő azt is elmondta, az eladó most jelentős bírságra, adóhiány megállapítására és kereskedelmi pótlékra számíthat. Nem egyedi esetről van szó. Júniusban például sportcipőkereskedőket ellenőriztek, akik több esetben nem adtak számlát vagy nyugtát. Volt köztük adószám nélkül működő, illetve több 10 milliós forgalmat bonyolító eladó is.
21: Mindig be kell tartani az adószabályokat, hogyha valaki rendszeresen és vagy üzletszerűen értékesít, ebből bevétele van, jelentős bevétele, akkor váltson ki egy adószámot, döntse el, hogy milyen vállalkozási formában szeretné végezni a tevékenységet, jelentkezzen be a NAV-hoz, nyújtsa be a bevallásait és fizesse meg az adót.
20: A szóvivő hangsúlyozta, az üzletszerű értékesítés szabályai a zárt Facebook csoportokban is ugyanúgy érvényesek.
18: Demonstrációt tartanak a jövő héten Balatonfüreden a folyamatban lévő építkezések miatt. A tiltakozók szerint a fejlesztések a zöld területeket és a város balatoni karakterét is veszélyeztetik. A Kossuth Rádió Felkelő című műsorában a tüntetés főszervezője és a település polgármestere ütköztette álláspontját, Harcsás Gergely összeállítása.
22: Balatonfüred a lakóparkok városává, egy élhetetlen várossá vált, ami miatt az itt lakók végképpen elvesztették a türelmüket.
23: Fogalmazott a tiltakozás főszervezője. Berackai Antal a Kossuth Rádióban elmondta, szeretnék megakadályozni, hogy Balatonfüred befektetési célú településé váljon. Kifogásolta azt is, hogy a helyiek megkérdezése nélkül döntenek az építkezésekről.
24: 2020 előtt nagyon-nagyon sok építkezés indult el a korábbi helyi építési szabályzat alapján, és azt gondoltuk, hogy a befektető jót épít, a vevő pedig jót vásárol.
23: Így reagált a beruházásokkal kapcsolatos kritikákra Balatonfüred polgármestere. Bóka István hozzátette, az elmúlt években érzékelték az elégedetlenséget, ezért többször is módosították a helyi építési szabályzatot.
24: A rendeltetési egység tevékenysége számát jelentős korlátozásával jelentős mértékben tudtuk arra kényszeríteni a fejlesztőket, hogy kisebb beépítettséget és jóval nagyobb zöld felületet biztosítsanak.
23: A városvezető emlékeztetett arra, hogy egyetlen közparkot sem alakítottak át, és a szabadon bejárható partszakasz is bővült. Hangsúlyozta, minden fejlesztésnél körültekintően járnak el.
24: Nem fog használt engedélyt kapni az a beruházás, ami nem rendelkezik a megfelelő energiával, illetve nem rendelkezik a megfelelő ivóvíz ellátással. Tehát ezek abszolút vizsgáltak. Azt gondolom, hogy várjuk meg ezeknek a fejlesztéseknek az eredményét, és azt követően mondjunk véleményt.
23: A városban jelenleg 4 nagy beruházás van folyamatban, és több lakást már eladtak. A tiltakozás főszervezője szerint ennek ellenére nem késtek el a jövő hétre tervezett megmozdulással, amely után állami beavatkozást is remélnek.
3: A Balaton körüli országgyűlési képviselőkkel együtt az illetékes miniszternél kezdeményezni fogjuk, hogy a Balatonon egy építési moratóriumot hirdessenek meg.
23: Bóka István polgármester reményét fejezte ki, hogy sikerül mielőbb megoldást találni a problémára.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
18: A stúdióba Tóth Béla futott be a friss sporthírekkel.
4: Köszöntöm a hallgatókat! A Mercedes uralta a Formula 1-es spanyol nagydíj első szabad edzését. A kora délutáni gyakorláson George Russell teljesítette a leggyorsabban a köridőt a csapattársa, a VB pontversenyben élen álló Kimi Antonelli másodikként, még a Ferrari is Charles Leclerc harmadikként zárt. A második szabad edzés jelenleg is tart a vadonatúj madridi aszfaltcsíkon. Verességgel kezdte a 3-3 elleni kosárlabda Európa bajnokságot a magyar női válogatott. A Böröndi Vivian, Pap Claudia, Szabó Fanni és Tóth Frank összeállítása együttes a csoportkörben 17-15-re kapott ki Szlovéniától. Vég Luca a bronzéremért küzdhet ma este a judósok hazai budapesti Grand Slam versenyén. Az 57 kg-os Vég a Vigaszágról jutott tovább. A 60 kilósok között versenyző Andrási Márton 5. lett, miután a bronzmérkőzésen ipponnal kapott ki szlovén ellenfelétől.
0: Közlekedés.
2: Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a kiépített terelésben Tata és az M0-as autóút között. Személyautóval érdemes már a 85-ös kilométernél lévő Komárom Kisbér csomópontnál lehajtani az autópályáról és az 1-es főúton vagy Nagyigmánt felé kerülni. Baleset miatt lezárták a belső sávot az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon. A 31-es kilométernél több mint 1 kilométeres a torlódás. És két autó ütközött a 25-ös főúton Ózd belterületén a 68-as kilométernél, váltakozó irányba engedik a forgalmat.
18: Most pedig a fővárosi utak hírei következnek.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést a Szent István körúton a Petőfi híd felé a Jászai Mari tér után a belső sávban. Itt egy sáv járható, torlódásra kell készülni. A Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt egy műszakhívás jármű foglalja el a középső sávot. Itt is lelassult a haladás. Akadozik az előrejutása a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban, a Bajcsi Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Időjárás.
18: Vaszkó András mondja el, hogy mennyire számíthatunk szeptemberi zimankóra.
6: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Igazi őszi időre számíthatunk most már az ország keleti részén is. Hétvégén megérkezik oda is a hűvösebb levegő, viszont elhagyja a Kárpát-medencét az a mediterrán ciklon, amely nagyobb területen okozott jelentős esőt. Így aztán az éjszaka folyamán nyugat felől egyre nagyobb területen vékonyodik, szakadozik, majd csökken is a felhőzet, egyre kevesebb helyen eshet. Szombaton már inkább csak keleten, észak-keleten lehet tartósabban felhős idő, de ott is alacsony a csapadék esélye. A hőmérséklet késő este 13 és 19, hajnalban jobbára 8 és 15, szombat délután 16 és 23 fok között valószínű. A következő napokban is folytatódik az ilyenkor szokásosnak megfelelő hőmérsékletű időjárás.
18: Az esti krónikát hallották, ezúttal beszámoltunk arról, hogy 9-11 tragédiája a kollektív pszichét és a mindennapi biztonsági szabályokat is alapjaiban írta át. Hallhattak arról is, hogy havi 5000 forinttal támogatja a kormány a nem nagy teljesítményű dízelautók tulajdonosait. És beszámoltunk arról is, hogy 8 ember gyanúsítanak a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatban. A 10 éves ügy a Volán társaságokhoz köthető. A Krónika szerkesztője ezúttal Kis Gábor volt, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a technikai munkatársak Dancsó Mária és Szilágyi Zsolt. A bemondó Garami Zsuzsa nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímeát hallották. Hamarosan kezdődik a naptímája, a műsorban az USA-Kanada közötti egyre kiterjedtebb vámcsatározásról lesz szó. Részletes hírösszefoglaló 22 órakor lesz a késő esti krónikában. Tartsanak majd akkor is velünk.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.

0: 18 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Amerika szerte megszólaltak a harangok a 2001-es terrortámadás időpontjában. Évvégéig havi 5000 forintot kapnak a dízelautósok. Ma még esős, holnap már többfelé napos idő várható. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance, amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zora Mamdani New York polgármestere is. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. 25 év sem halványította el szeptember 11-e emlékét, mondta Donald Trump a terrortámadások évfordulóján tartott megemlékezésen a Pentagonban. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, azon a napon az ország szembenézett az igazi gonosszal, de megmutatta az erejét is. Donald Trump beszédében a jelenlegi iráni háborúról is szólt és kijelentette, az Egyesült Államok soha nem engedi, hogy Irán atomfegyverhez jusson. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 ezer forintot jelent. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette. A kormányfő hozzátette, a mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP a bejelentésre úgy reagált, a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, ami mindenkinek segített. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a kormányzati intézkedés a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztói csoportoknak segít. Hozzátették, a védett ár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot és napokon belül dízel és benzin hiányhoz vezetne. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent-Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság. Hozzátették, bár a Duna bal oldalán véget ért a munka és a katonák levonultak, Paksnál azonban folytatódik a fenékküszöb megerősítése. Már lehet jelentkezni az idei kék túrázás napra. Az október 10-i eseményen a résztvevők kisebb csoportokban több mint 140 szakaszon egyetlen nap alatt járják be az országos kékkört alkotó három önálló túraútvonalat. A legtöbb szakaszon tapasztalt helyismerettel rendelkező túrázók segítik a terepen való tájékozódást. Regisztrálni az esemény honlapján lehet. Az időjárásról: holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben egyre több felé kisüt a nap. Az élénk szél helyenként megerősödik. A hajnali 8-15 fok után holnap délután 16-23 fok valószínű. Hírekkel 19 órakor jövünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Hogyan lesz egy ötletből műalkotás? Mi kell ahhoz, hogy eljusson a közönséghez? Milyen piacra érkezik? És mik a siker kulisszatitkai? Minden, ami az alkotás mögött van. Kreatív tőke minden szombaton 11 óra 30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
3: Jó estét kívánok! László Pál nevében is köszöntöm a hallgatókat, én Tatár Tímea vagyok, és ez itt a nap témája. A következő fél órában az Egyesült Államok és Kanada közötti vámháborúról lesz szó. Köszöntöm a vonal végén Magyarics Tamást, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzor emeritusát.
4: Jó estét kívánok!
3: Ugye idén nyáron jelentette be Donald Trump, hogy 50%-os vámot vett ki csaknem 20 milliárd dollár értékű kanadai importra. Nem sokkal később az amerikai elnök azt is kitalálta, hogy a határmenti Ontario tavat átnevezi Amerika túra. Meglehetősen hamar alá is írta erről az átnevezésről a rendeletet. A szeptemberi hónap pedig már a kölcsönös vámok bevezetésével kezdődött, és szinte minden napra jutott egy-egy bejelentés, vagy jut egy-egy bejelentés egy új büntetővámról. Mára pedig eljutottunk addig, hogy egyes import árukra teljes a tilalom. Mit gondol, hogy miért éppen most robbant ki ez a vámháború az USA és Kanada között, miközben azért nem is túl régi 2020-as a két ország közötti szabadkereskedelmi megállapodás?
4: Tulajdonképpen tavaly kezdődött már ez az adok-kapok, amikor Mark Carneyt megválasztották Kanada miniszterelnökének. Hozzá kell tenni azt, hogy kicsit ironikus módon Trump hatható segítségével, ugyanis amíg Trump nem állt a kanadai konzervatív párt jelöltje mellé, addig a konzervatív párt magasan vezetett a liberálisok előtt, viszont a kanadaiaknak az ellenézései egyrészt az amerikaiak általában, másodszor Trump-al olyan erős volt, hogy végül is Carney lett a miniszterelnök. És ettől ponttól kezdve már tulajdonképpen megkezdődött egyfajta vámháború és adókapok Kanadába. Egy úgynevezett Buy Canada mozgalom kezdődött el, a kanadai turisták nagyon nagy mértékben elmaradtak az Egyesült Államok piacáról, kb. 13 milliárd dolláros kárt okozva az amerikai turizmusnak. Már akkor is szó volt 25%-os vámról, egyrészt Mexikó, másodszor Kanada irányába. Ez a három ország alkotja különben azt az egyfajta szabadkereskedelmi övezetet, amelyet korábban a úgynevezett NAFTA, tehát az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Övezet jelzett. Tehát tulajdonképpen kezdettől fogva megvoltak ezek a gazdasági kereskedelmi háborúskodásnak a jelei, és ezen kívül természetesen ott van a háttérben az a politikai küzdelem, illetve hát a politikai törekvés, hogy az Egyesült Államok a nyugati féltekén úgymond hegemon legyen. Ez megjelent többek között a 2025-ös nemzetbiztonsági stratégiában, ahol én már nem a csendes óceán térsége, vagy az indo-csendes óceán térsége került első helyre, hanem a nyugati félteke, és jól emlékszünk arra, hogy Donald Trump nagyon sokat beszélt Panamáról, Kanadáról, Grönlandról, és aztán Venezuelát is ide lehet venni. Tehát gyakorlatilag az amerikaiak és Donald Trump személyesen egyfajta hegemóniát szeretne megvalósítani a nyugati féltekén, és ennek az egyik eleme az lehet, hogy Kanadát hátrányos helyzetbe hozza gazdaságilag.
3: Hát ugye nem Kanada volt az első, amelyik kapott ezekből a bizonyos trumpi vám intézkedésekből, és talán mondhatjuk azt, hogy van, aki megadóan reagált ezekre az intézkedésekre, mások inkább a tárgyalóasztal melletti megállapodást szorgalmazták, de hát azért Kanadával egyfajta adókapok alakult ki. Lehetett arra számítani, hogy így reagál Kanada?
4: Elképzelhető, hogy ez kezdető fogva úgymond kódolva volt, hiszen Kanada igaz, hogy az Egyesült Államoknak a másik legnagyobb kereskedelmi partnere, Kanada számára az Egyesült Államok az első, viszont a politikai szempontból a kanadai érzelmek az nagyon kritikusak a nagy déli szomszéddal szemben, és ez megmutatkozik abban is, hogy ilyen például Mark Carneynak a népszerűsége 53%-on áll, és nem csak az ő népszerűsége, hanem általában azok az intézkedések, amelyeket hozott, ellenintézkedések, azok a kanadai lakosság jelentős részének, 70%-ának a támogatását élvezik. Hozzá kell tenni persze azt is, hogy Mark Carney már politikailag egyfajta olyan játszmába kezdett idén januárban a davoszi csúcstalálkozón elmondott beszédében, amiben egyrészt egyfajta alternatív világképet vázolt föl a szuperhatalmak vagy hegemon hatalmakkal szemben, és úgymond a középhatalmaknak egyfajta vezetőjévé próbál várni Kanada, tehát egy olyan tömörülésé, informálisan természetesen, amelyik nem nagyon fogadná el azt, hogy adott esetben az Egyesült Államok és Kína diktálna a többiek feje fölött. Hozzáteszem mindez azt, hogy azért Kanada gyengébb pozícióban, mint az Egyesült Államok. Tehát az amerikai gazdaság 13-szor nagyobb, mint a kanadai. Hogyha az export-import kitettséget nézzük, akkor a kanadai exportnak kb. 70% irányul az Egyesült Államokba, míg az amerikaiaknak mindössze 15% a Kanadába. Az import kitettséget, hogyha nézzük, akkor kb. 50%-a, pontosan 49%-a a kanadai importnak az Egyesült Államból érkezik, viszont az Egyesült Államból mindössze 13-14%. Tehát itt nem teljes mértékben egyenlő felekről van szó, és a beszélgetés jelen említette ezt a 20 milliárdot. Az igazság az, hogy ez azért nagyon-nagyon csekély összeg, ugyanis a két oldal kereskedelmi forgalomnak a mértéke az 7-800 milliárd dollár, tehát nagyjából a kereskedelmi forgalom 5%-át érinti, vagy érintik ezek az intézkedések. Természetesen célzottan egy-két szektor rosszabbul jár, többek között az amerikai olajvállalatok napi 4 millió hordó olajat vásárolnak Kanadától, vagy a mezőgazdasági dolgozók, farmerek, akik elsőben műtrágyát vásárolnak, vagy az autóiparban eléggé jelentős a kanadai beszállítás. Tehát célzottan egy-két szektor rosszabbul jár, de azért ez nem olyan volumenű, hogy akár a kanadaiak, akár az amerikaiak úgymond tönkre mennének ebbe.
3: Egy fél mondat erejéig ön is mondta, hogy nagyon összekapcsolódik a két ország gazdasága. Mennyire szokatlan egyébként, hogy két ilyen szorosan integrált gazdaság között ilyen mértékű kereskedelmi konfliktus alakuljon ki, illetve az imént elmondottak alapján, akkor ez kinek fájhat esetleg jobban, Kanadának?
4: A második kérdésre könnyebb válaszolni, Kanadának természetesen ezekből a számokból kiindulva. A kanadai gazdaság azért nincs egyenlő ligában, úgymond az amerikaival, tehát hosszabb távon Kanadának azért járhat. A jelen pillanatban ezek az intézkedések, ezek a 20 milliárdos intézkedések azért egyik felet sem fogják végzetesen megsebesíteni, de hogyha ez eszkalálódik és olyan termékekre terjeszti ki az Egyesült Államok a magasabb importvámokat, amelyek viszont már belevágnak a kanadai gazdaságnak a húsába, úgymond. Tejtermékekről beszélek, faiparról, gépkocsi beszállításról, gyógyszeriparról, és így tovább, akkor a kanadaiaknak eléggé fájni fog. Ami pedig az első felét illeti a kérdésnek, valóban kicsit szokatlan az, hogy két ország ilyen mértékben megpróbál előnyt szerezni a másikkal szemben, illetve hát a nagyobbik kezdeményezte ez az egészet, és előnyt próbál szerezni. Az igazság az, hogy ez beleélik Trumpnak abba az általános elképzelésébe, hogy eddig az Egyesült Államokat kihasználták, úgymond, és nem csak a ellenfelek, hanem a szövetségesek is, és ezért halmozódott föl olyan óriási kereskedelmi negatívum, deficit az amerikai oldalon, ami viszont kihatott a folyókereskedelmi, illetve folyófizetési mérlegre, az államadósságra, ami nagyjából most már 40 billió dollár körül van, tehát 120-130% a GDP-nek, és természetesen Kanadával szemben is mínuszban van az Egyesült Államok, különböző számok vannak, hogy mennyibe, ugyanis Donald Trump előszeretett ítéz mondjuk 90 milliárdos tételt, viszont ez nem veszi figyelembe a szolgáltatásokat, ahol az Egyesült Államoknak van a plusza többlete Kanadával szemben, de hát ugyanúgy óriási többlete van Mexikóval szemben, nagy többlete van köztudottan Kínával szemben, ez a három olyan ország, amelynek a kereskedelmi többlete nagyon-nagyon nagy mértékben meghaladja az amerikai exportot, illetve az amerikai export sokkal alacsonyabb, mint ezeknek az országoknak az exportja az első támokba, és hát tudjuk azt is, hogy Európával szemben is azért bizonyos mondjuk intézkedések történtek, és a legutóbbi skóciai csúcstalálkozón többek között arra vette rá, legalábbis most nem tudjuk, hogy pontosan ez hogyan fog megvalósulni, Ursula von der Leyen, Donald Trump, hogy többek között az európaiak sokkal többet investáljanak, fektessek be az első államokba, tehát magyarul vigyék vissza a munkahelyeket, azok ne áramoljanak ki Kanadába, Mexikóba, a különböző helyekre, és ezzel az ellátási láncokat is csökkentsék, ez már többek között nemzetbiztonsági kérdés is, tehát egy nagyon összetett dologról van szó, aminek az egyik szegmense ez a kanadai-amerikai kereskedelmi vita, aminek azért megvan a politikai háttere is.
3: Ugye nap mint nap tanúi vagyunk annak, hogy a kanadai miniszterelnök mennyire beleáll ebbe a szituációba, és hát az előbb mondta, hogy ez Kanadának fájhat. Ettől függetlenül a kanadai állampolgárok vajon mennyire látják át ezt a helyzetet, a következményeit, mit mutatnak a közvéleménykutatások, mit lehet erről tudni?
4: A kanadaiaknak a többsége, ahogy mondtam, McCartney-t támogatja, 53%-ról van szó, 70% körülbelül a kereskedelmi politikát is, tehát az, hogy Kanada álljon ki az érdekei mellett, és ne engedje magát megfélemlíteni az Egyesült Államokkal szemben. De hogyha valóban itt nagyon komoly tételeket fognak, vámtételeket vezetnek be az amerikaiak, akkor azért a kanadaiak ezt meg fogják érezni, de megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy itt is különböző szektorok különbözőképpen. Itt az egyik legjobban kitett provincia tartomány Ontario, amely Michigannel szomszédos, és nagyon komoly autóipari beszállító kapacitásokkal rendelkezik, és az ottani kormányzó Ford, nagyon Doug Ford, nagyon markánsan kiállt az ontáriói, tehát mondjuk most már amerikai szóhasznata érve az Amerika tó melletti két oldal kereskedelmi egyezmények és megállapodások mellett. Naponta kb. 400 000 ember vándorol, illetve megy munkahelyre, vagy Amerikából, Kanadába, vagy Kanadából az első támokba. Ezeket az embereket is érintheti a kereskedelmi háború. Említettem többek között a tejgazdaságokat, illetve a tejipart. Ilyen pillanatban Kanada nagyon erősen tudja védeni a tejipart, és a piacának mindössze 3,6%-ára engedi be az amerikai termékeket. A fölött 2-300%-os vámot vett ki, és ez az egyik olyan kérdés, amit Trump nagyon erősen bír, hiszen hozzá kell tenni azt, hogy a republikánsoknak nagyon erős bástyái vannak a mezőgazdasági területeken, középnyugaton, és hogyha ezeket a területeket, a tejipart, tejgazdaságokat, élelmiszeripart érintik ezek a védővámok gyakorlatilag a kanadai részről, akkor annak politikai vonzata is lehetnek, akár a félidős választásoknál, akár pedig 2028-ban az elnök választásnál.
3: Igen, erről majd még mindenképpen beszélünk, de még van egy másik fontos ágazat, például az építőipar és a lakhatás. Ugye volt arra is példa, hogy az amerikai lakásépítők arra kérték Trumpot, hogy mentesítse az építőanyagokat a vámok alól. Hogyan érinti az acél, alumínium és fa termékekre kivetett vám egyfelül az építőipari költségeket, és ez mondjuk a lakásárakra milyen hatással lehet?
4: Hát nyilvánvalóan az építőipari költségek emelkedése magával húzza a lakásáraknak az emelkedését is, a megélhetési költségekhez ez hozzájárul, illetve ezeket is megemeli, és a megélhetési költségek általában azok, ahol a Trump a felmérések szerint a várakozásoktól eltérően eléggé rosszul szerepel. Tehát az amerikaiaknak nagyjából egynegyed elégedett csak azzal a gazdaságpolitikával, amit Donald Trump jelent.

0: indul be, és ez a láncreakció azt eredményezheti, és eredményezi jelen pillanatban is, hogy többek között a benzinárak nagyjából $1 magasabbak, mint egy évvel ezelőtt, az infláció valamivel magasabb, mint egy évvel ezelőtt, és a megértési költségek ennek megfelelően nem úgy alakultak, ahogy kellett volna, legalábbis ahogy Trump megígérte, és hozzá kell tenni azt is, hogy a választásoknál, főleg a félidős választásoknál az amerikaiak nem mondjuk globális ügyekről szavaznak elsősorban, hanem lokális ügyekről, és hogyha a zsebükre megy ki a játék, úgynevezett vajaskenyér kérdésekről van szó, vagy például konyhai kérdésekről van szó, akkor mindenképpen azt lehet mondani, hogy ilyen pillanatban a republikánusok rosszabbul állnak, mert az embereknek a többsége, igaz, hogy csak relatív többsége, a demokratákban jobban bízna adott esetben, hogy hogyan menedzselik a gazdaságot.
1: Ugye néhány ágazatot már érintettünk, de hát még lehetne nagyon sokat beszélni, akár a háztartási cikkek, fogyasztás, hétköznapi termékek piacáról, alkoholpiacáról és így tovább. Azzal kapcsolatban vannak-e esetleg már becslések, számítások, hogy hány ipari munkahely szűnt meg, szűnhet meg Kanadában egyenesen a vámok következményei miatt, illetve hogy ez mely szektorokat veszélyezteti leginkább?
0: Számokat nem láttam, de az autópéri beszállítók azok mindenképpen, a papír ágazat mindenképpen. Az alkoholnál érdekes módon már tavaly a 10 a kanadai tartományból 8 teljes mértékben kitiltotta az amerikai alkohol, tehát az Egyesült Államokból származó alkohol termékeket. Tehát itt is a különböző, úgymond szektorok különböző módon és tartományok különböző módon vannak érintve, hogy pontosan hány embert és milyen mértékben érint, ez nagyon nehéz ilyen pillanatban kiszámítani, mert ahogy aztán korábban kétszer is mondtam, de meg is ismétlem harmadszor, hogy ez a jelenlegi 20 milliárd dolláros adókapok, ez azért a teljes forgalomnak az 5%-át érinti. Nyilvánvaló, hogy ez azért jelen pillanatban nem egy olyan stratégiai jellegű kihívás egyik fél számára se, amit nem tudnak kezelni, de hát a kérdés az, hogy adott esetben, hogyha elfajul ez a kereskedelmi háború, akkor kiket fog érinteni, hogyha az amerikaiak ragaszkodnak bizonyos tejtermékeknek az importjához, és gátolják a kanadai exportot, akkor nyilvánvalóan a kanadai tejipar fog elsérülni, az autóipari beszállítók, a gyógyszeripari beszállítók, a műtrágya előállítók, a teherautók előállítók, mert igaz, hogy ebbe az észak-amerikai ilyen pillanatban háromoldalú szabadkereskedelmi egyezménybe le van szögezve az, hogy bizonyos százaléka a teherautóknak és az autóknak helybe kell, hogy készüljön, tehát nem lehet teljes mértékben mondjuk Mexikóba vinni a munkaerő olcsósága miatt a termelést. Ennek ellenére azért a kanadai autóipar megsínleni, illetve a legújabb terület pedig az, hogy Donald Trump jelentette, hogy az amerikaiak nem vásárolnak repülőgépeket, illetve repülőgép alkatrészeket, ez még pontosabb a Bombardier-t érinteni, amely a kanadai úgymond repülőgép gyártózásosra jó.
1: Még 5 perc van hátra fél hétig a beszélgetésünk végéig, van még néhány fontos kérdés. Ez a bizonyos vámháború, ez egyébként az amerikai családoknak is fájhat, tehát ott is lehet tartani, akár munkahelyvesztéstől, akár mondjuk jelentős háztartási többletköltségektől?
0: Megint csak azt mondanám, hogy a jelenlegi szinten azért még nem nagyon érezhető. Kiszámolták, most tehát nyilvánvalóan mindenkit máshogy érint, mert hogyha valaki a kanadai-amerikai határon, határ mellett lakik,

0: és ki van téve a kanadai importnak bizonyos területeken, akkor őt jobban érinti, mint hogyha valaki Floridában vagy Texasban lakik, de átlagosan kiszámolták, hogy ilyen pillanatban nagyjából plusz 30 dollár lenne az amerikaiaknak ez a 20 milliárdos plusz költség, hát ami háztartásonként mondom, hát ami nyilván van kezelhető, és a szektorok azok, amelyek érdekesek, a teipar lehet érdekes, bár csak ez a 3,6%-os hozzáférés a kanadai tejpiachoz azért nem olyan óriási, de az olajipar esetleg sérülhet, ahogy mondtam, napi 4 millió hordó olajat importálnak a Kanadából, és ott a finomítók adott esetben kisebb kapacitással tudnak majd dolgozni. A fafeldolgozás, a gépkocsi, teherautó, alkatrész ellátás akadozhat. Tehát ezek a területek azok, amelyeket ilyen pillanatban legalábbis, hogyha az ember logikusan gondolkozik, érintheti a jelenlegi vámháború, de hát a kérdés az, hogy ez ki fog eljedni más területekre is. Véleményem szerint azért a fődős választások november 3-án bizonyos mértékben tisztítják a képet, mert utána valószínűleg az első támogatban egyfajta új politikai játszma kezdődik. A demokraták ilyen pillanatban nagyon jó eséllyel pályázhatnak arra, hogy az alsóházat, a képviselőházat megnyerik, és abban az esetben már nem lesz akkora mozgástere az elnöknek. Eleve már ez a vámháború különben felvetett egy nagyon súlyos alkotmányos kérdést, hogy a vámokat az elnök mennyire szabályozhatja, vagy nem szabályozhatja. Alapvetően az alkotmány első cikkeje a kongresszus hatalmazza föl a vámok megállapítására. 1970-es években hoztak törvényeket, amelyek szükséghelyzetben az elnököt is felhatalmazzák arra, hogy a vámokat bizonyos mértékben és keretek között szabályozza, de hát ez egyértelmű, hogy nem egy szükséghelyzet, és abban a pillanatban, hogyha adott esetben a demokraták megnyerik a képviselőházat, majdnem biztos az, hogy bizonyos vizsgálatokat fognak indítani, és megpróbálják megakadályozni azokat a túlkapásokat, amelyek szerintük Donald Trump az alkotmány rovására elkövet.
1: Még egy egészen rövid választ szeretnék öntől így az előválasztásokhoz kapcsolódóan, hogy egyrészt Trump népszerűség vesztése az letörheti-e a szarvát kicsit ebben a vámháborúban, illetve hogy a kanadaiakat bátorítja-e vajon ez a helyzet az ellenállásra?
0: Hát feltétlenül ők is úgy számolnak, hogy a Donald Trump nem lesz abban a helyzetben, mint most egy pillanatban, hogy háta mögött tudhatja a kongresszus mindkét házát. Igaz, hogy azért mind a kettő eléggé szűk többség, és történnek átszavazások, 3-4 szenátor rendszeresen megpróbálja megakadályozni Trumpnak a különböző intézkedéseit, de valóban, hogyha a trumpi mondjuk retorika nem éri el azt a szintet, amit szeretne. Magyarul ő azt szeretné, hogyha róla szólna elsősorban a fődős választás, és úgy gondolja, hogy ezzel nyerhetnek a republikánsok. Mások úgy gondolják, hogy az elnök, hogyha úgymond a referendumot a saját személyére építi, akkor ilyen pillanatban a republikánsok rosszabbul járhatnak.
1: Magyarics Tamás, folytatni fogjuk ezt a témát, egy kicsit túlszaladtunk az időn. Ez volt a nap témája, köszönöm a hallgatók figyelmét, Tatár Tímet hallották.
0: Viszont hálás nem, de
2: jó. Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
1: az egyik legizgalmasabb magyar női avantgárd művész, aki a 60-as évek szabadság mozgalmainak rendületéből alkotta meg az életművét, és akit a világon mindenhol ismernek, megkapta például a Lennon Ono békedíjat is. A női emancipáció élharcosa, aki a lelkét, a tehetségét és a testét is mind a műalkotás eszközéül használta. Beszélgetésünk idején zöld volt a körme, mert egy performanszhoz éppen ez kellett. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, mai vendégem Ladik Katalin, Magyarország babérkoszorús költője, Kassák Lajos és József Attila díjas író képzőművész, akit a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével tüntettek ki. És persze az volt az első kérdésem, hogy hogyan lehetséges, hogy nem fogott rajta az idő, és gyönyörű még mindig.
3: Az az igazság, hogy soha nem hagytam el magam, sem fizikailag, sem szellemi értelemben. Valahogy úgy éreztem, nem szabad a gyenge oldalamat mutatnom, vagyis mutatkoznom akkor, amikor gyenge és sebezhető vagyok. Bár amikor kiállok...
4: Ez neveltetés volt?
3: Nem neveltetés egyáltalán, nem. Engem nem is neveltek, nem értek rá a szüleim ilyesmivel foglalkozni. Hajnaltól estig napszámosok voltak, dolgoztak. Talán pont ezért, mert magamra voltam utalva, és hát az élettel álltam szembe, illetve hát a környezetemben ki kellett vívnom a helyemet, ami azt jelenti, hogy hát önállóságra kellett nevelnem magamat, illetve megtanulni egyedül lenni a világban, ha bár nem voltam egyedül, testvéreim voltak, de nem volt olyan nagyon szoros kapcsolat a testvéreket, elég nagy volt a korkülönbség, 6 évvel idősebb volt a nővérem, és az öcsémek 6 évvel fiatalabb. Én foglalkoztam az öcsémmel, ugye szüleim nem voltak otthon, fáradtak, betegek voltak, szerintem maga tehetetlenek, nem tudtak. Meg nem is volt erejük.
4: Fizikai munkát végeztek, nem?
3: Igen, fizikai munkát, és az ügyintézések, azokat nem tudták intézni. Fáradtak, betegek voltak. Úgyhogy akkor ilyen értelemben családfőszerepet vállaltam magamra, hogy ügyeket intézzek egész fiatal koromban. Akkor
4: ráadásul szerbül?
3: Hát ez nem volt gond. Nem. Hát Újvidéken, a városban nőttem fel, szerb környezetben, tehát az utcán szinte ugyanabban az időben tanultam meg magyarul is, meg szerbül is, tehát ez a két nyelvűség az olyan természetes volt, mindenki körülöttem jól beszélt, gondolom a családban szerbül, tehát ilyen gond nem volt. Az, hogy erősnek mutatkozzak, ez ilyen értelemben maszk is volt, meg jelmezés, ilyen védőruha, védőálláspont. Az igaz, hogy utána pedig a sebezhetőségem, persze az nem volt annyira látványos, ugyanis fa arccal, rezenéstelen arccal tudtam eltörni a sértéseket, a rúgásokat.
4: És ez jó vagy rossz?
3: Talán azért jó, mert nem tudták mire vélni ezt, ugye, mert vártak reakciót, de a reakció nem volt, mert rájöttem, amikor reagáltam, akkor rengeteg erőt, energiát veszítettem el, és úgy sem tudtam kimagyarázni és megmagyarázni a dolgokat, meg nem tudtam megvédeni a szavakkal magamat. Csak jó műsor volt a közönségnek. Nem, és aztán mondom, nem adom nekik az ingyen programot, és főleg az energiámat. Mert utána úgy kifáradtam, hogy nem volt semmire erőm, meg nem tudtam megvédeni a szavakkal magamat. A negatív kritikákra, hogyha írásos kritikákról van szó, nem reagálok.
4: Viszont a jó kritika az jól esik, nem?
3: Ó, igen, nagyon jól esett volna fiatal koromban, de olyan nem volt.
1: Nagyon érdekes, hogy ezt mondja, mert hogy az én fejemben meg az van, hogyha van valaki, aki megkérdőjelezhetetlenül el van ismerve, akkor az Ladik Katalin, aki valahol így a Parnasszuson van. Fiatalabb vagyok, de ezt láttam.
3: Hát mindez, amit mond, ez 60 éves koromban jött a díjak, az elismerés, de 60 éves koromig csak a bántás, a megaláztatás és a negatív kritikák voltak írásban is, meg szóbelileg is. Ennek dacára én ezt mind végigcsináltam, mert csak egy ilyen őrült vagy fanatikus tehette meg.
1: Vagy egy ilyen tehetséges és ennyire intelligens.
3: De a környezetem számára, nem, a magyar környezetem számára, ezt hangsúlyoznom kell, viszont a szerb környezet az viszont tisztelt és megbecsült. Na, ezt tartotta be nem a lelked.
4: Tehát... Nem érdekes.
3: Igen.
4: Pedig egy konzervatívabb nemzet, mint a magyar, ortodox, hagyományosabb, férfias.
3: Nem. Jugoszlávia más. Jugoszláviában kisebbségi magyarként én csak Jugoszlávia felé prosperálhattam, és érvényesülhettem, mert egészen a rendszerváltás 91-ig semmi reményem nem volt, sem nekem, sem a kortársaimnak, hogy Magyarországon érvényesüljünk, vagy publikáljunk, vagy valami. Tehát teljesen be volt zárva számomra a Magyarország karrier.
4: És akkor mi történt 60 éves korában? Akkor volt ugye a háború, az átköltözés?
3: Az átköltözés az 50 éves koromban volt, tehát 92-ben Jugoszláviában éltem, és egész jól éreztem magam, és továbbra is otthonomnak tartom, és a gyökereimet ott használtam, a több nyelvűséget, 5 nyelvet hallottam nap mint nap az ott élő nemzetiségek nyelvét. Külföldön elismert voltam.
4: Akkor beszélünk a performanszokról, mert hát azok a mai napig legendásak, meg valami módon azért kicsit műfajteremtő is, mert azért a performance a 70-es éveknek a nagy műfaja, ugye jól gondolom?
3: Hát a performanszek azok 70-ben kezdődtek. Nekem nem csak a 70-es években, sokkal korábban is az eredeti népzenék voltak érdekesek, és nem csak a magyar, hanem elsősorban ugye a szláv népzene jutott el hozzám először, de aztán tudatosan kerestem más népek zenéjét is. Amikor alkalmam volt, akkor vásároltam ilyen hanglemezeket, és különösen a tibeti eredeti hangzású zenék. Ima Sumac volt a példaképem, a dél-amerikai énekesnő, ilyen óriási, nem is tudom, 3 regiszter, vagy mennyi, hány regiszter terjedelmű volt az énekhangja. És ő volt a kedvencem. Valójában én költői estét szerettem volna készíteni, de mivel magyarul írok, és...
4: Csak magyarul?
3: Csak magyarul írok, szándékosan, tehát az más dolog, hogy én lefordítottam a verseimet szerb nyelvre is, de elsősorban magyarul írok tudatosan, és amikor költői estet tartottam Jugoszláviában, akkor jó néhány verset magyarul adtam elő, és nem csak a Jugoszláviában, hanem később külföldön is. Tehát ezekben a magyarul írt és előadott verseimben, népdal és népzenei ihletésű műveimben a magyar nyelvet és a magyar hangzást szerettem volna bemutatni más emberek számára a saját előadásomban. Tehát én valójában mindig is a költészet határait szerettem volna kitágítani, kibővíteni hangzásban is, vizualitásban is, és megjelenésben is. Tehát az, hogy a költészetet...
4: Nem csak egy könyvben porosodjon, hanem éljen, úgy, mint a nép költés.
3: Valójában úgy, igen. Ez igazi költészet, az valójában szájhagyomány útján terjedt, és nagyon fontos volt ennek a forrásnak a továbbvitele, de modern formában. Ezért is kötöttem, és használtam is a rituálék hagyományát. Na, számomra fontos a dramaturgia. Hát bizonyos értelemben kell valami fogúckodó, valami biztos dramaturgia vagy forgatókönyv, hogy ne szálljon el az ember, főleg én, a teljes extázisba, hanem egy dramaturgián belül, tehát egy forgatókönyven belül, itt mostan a performance-re gondolok, vagy hangköltészetre, azon belül, tehát a határokon belül nagyon el lehet, sőt, el is kell szállni. És én ehhez tartom magam. Tehát amikor a legextatikusabb előadásomat is készítem elő, akkor is tudom, hogy igen, ennek van egy tartalma, akár sirató, vagy pedig valami bájoló, vagy varázsének, vagy valami rítusa van, annak van tartalma és formája is van. Tehát fontos annak a szabad versnek is, hogy legyen célja, hogy mitől szabad, hogy miért olyanok a sorok, miért van az úgy tördelve.
4: És mikor van az, hogy az ember úgy gondolja, hogy szabad verset kell írnia?
3: Nem akar a szabálynak nagyon megfelelni, hanem inkább a tartalmat tartja fontosabbnak. Igen, nem, de a nagy szabadság is ugyanúgy kötelez valamire. Én nálam például arra, hogy egy fölösleges szót se használjak. Akármennyire nagy a szabadságom a szabad versben, de annál szigorúbb vagyok önmagammal, hogy minél rövidebb legyen az a vers. A forma az egyúttal nálam zenei partitúra is. Tehát nem vagyok az a típus, aki rögtön úgy érzi, hogy kész.

Gyere velem a mitológiába, amely rólam szól, s ettől kockázatos. Androgén vagyok, hazug, tehát őszinte. Csak is önmagamról adok információt, s az mindenkit érdekel, tehát közügy. Az önkínzás eredménye vagyok, az önszerelemé. Gyere velem az időgépbe, műtárgy vagyok, azaz kentaur. Gyere velem a mitológiába, ahol minden eddigi munkám kárba vész, mert nem akarok műtárgy lenni. Letéptem láncaimat, s önállóan egzisztálok a mitológiában. A teremtőnek nincs többé hatalma fölöttem. Nincs esélyem. Tehát aktuális vagyok.

0: megvan az a luxusom, hogy idézőjelben mondom, hogy a fiúknak írok egy jó ideig, sokáig, hónapokig, nagyon sok hónapig hozzá se nyúlok, mert az élet elvisz másfelé, valójában nem abból élek, hogy írok.
1: Hanem most miből egyébként? Most már nyugdíjasként gondolom.
0: 18 éves korom óta vagyok állandó munkaviszonyban, tehát az állandó munkaviszony az főleg a rádióban volt, sőt, hát nem csak 18, 11 éves korom óta dolgozom a rádióban. Mint gyerekszínész kezdtem, 15-6 éves koromig, hát 53-ban 11 éves voltam, és akkor még élőben mentek a műsorok. Azt jelenti, hogy rögtön ment ugye az éterbe, és az első szerepem, hát nagyon jelentős volt, a Tamás bátyja kunyhójában, én játszottam a Évát, azt a kislányt, ugye, aki persze meghalt a végén, tehát egy ilyen nagyon-nagyon jelentős szerep volt, és nagyon fontos volt akkor a rádió az emberek életében. Más nem volt, nem csak nálunk Jugoszláviában, és főleg magyar nyelven, ugye, hanem az egész világban a rádiós műfaj az nagyon fontos volt. Rengeteg hangjáték készült az 50-es, 60-as, 70-es években is.
1: És hogy találták meg? Hogy került a rádióba?
0: Hát úgy, hogy akkor, amikor megalakult a rádió az 50-es években...
1: Kerestek kislányokat?
0: Szerkesztők jöttek iskolákba, és kerestek jól olvasó, tehát lapról olvasó, bátor kislányokat, meg kisfiúkat, és riportereskedő, illetve olyan gyerekeket, akik szeretnének riporterek lenni. És így alakult a rádióban ilyen képző dolog, hogy riportereket képeztek ki gyerekekből, és színészeket. És én akkor a gyermekszínjátszó csoportba kerültem, és úgy nőttem fel, és végül aztán állandó munkahelyemé vált később.
1: Ez egy bátor kislány, ez szerintem annyira igaz erre az egész életútra.
0: Nőktől, íróktól nem ilyen verseket vártak el. Egyébként Jugoszláviában sem írtak így. De a jugoszláv, és a szerb és a horvát közönség, az viszont érdeklődéssel olvasta el ezeket.
1: Van ennek az a része is, hogy van egy nagyon szép nő, aki vállalja saját erotikus oldalát is. Ugye ez is akkoriban botrány volt, miközben hát most ránézünk, nem látok én ebbe semmit.
0: Hát igen, azóta nagyon megváltozott, hiszen azóta már sokkal bátrabbak a nők írásban is. Hát erő és elszántság. Én mindent egy lapra tettem, tehát nem voltam az az ember, aki kompromisszumot vállal. Közgazdasági iskolát végeztem, később közgazdasági egyetemre is jártam, de aztán abba hagytam, és a színésznői pályát választottam. És mondták is, hát miért vagyok ilyen buta, hiszen egy jó kereső közgazdás állás mellett, ugye banktisztviselő nagyon jó fizetéssel, maradhattam volna, és párhuzamosan még játszhattam volna, mint színésznő.
1: Nem? És miért nem?
0: Hát én nem, én radikálisan a művész akartam élni, és abból élni, még hogyha tényleg minimális fizetéssel is az alkotás és a művészet rabjával akartam válni, illetve hát a szolgálójával akartam válni.
1: És a férfiak hogy néztek egy ilyen nőre, aki szép és ennyire szabad?
0: Hát attól függ, hogy melyek. A távolálló férfiak azok vágyódva és tisztelettel néztek rám. A családon belüli, vagyis hát a legközelebbi hozzátartozom, az viszont válaszút elé állított.
1: Férj volt.
0: A vőlegény, hogy vagy ő, vagy a művészet. Ez a válaszút elé állítás, ez előfordult többször is az életemben, és persze ezeknek mindig válasz volt az oka, és ez több férfi megtette velem, hogy vagy ő, vagy pedig a pályám a művészet. Tehát volt ilyen féltékenységi érzés, vagy kisebb rendűségi érzés, nem is tudom már micsoda, de ez többször előfordult a magánéletemben. Egyedülálló anyaként nevelni a fiamat nem volt könnyű. És még állandó munkaviszonyban lenni, ami mindennapi több órás kötöttséget jelentett rohanni, tehát nem volt időm nekem csak hétvégén egy-két órára a saját dolgaimmal foglalkozni az írással, vagy pedig rendbe tenni az agyamat, vagy ilyesmi.
1: És ő inspirált művek? Vagy az a fajta lágyság, amit az ember azért megél egy kisgyerek mellett, az megjelent?
0: Hát persze, hogy megvolt, igen. Csak mindent nagyon sűríteni kellett, ezért rövidek a verseim is. Tehát nagyon meg kellett tanulnom gyorsan leírni, vagy megalkotni azt, hogy meg szerettem volna. Egész héten gyülekezett, gyűlt bennem, és amikor akadt egy valamennyi kis időm, két órán, vagy valami, akkor igaz, hogy jegyzeteltem. Jegyzeteltem, és akkor a jegyzetek alapján aztán újra előhoztam magamból azokat az érzéseket, gondolatokat, és akkor rövid idő alatt, tehát meg lehet tanulni gyorsan, és írni, ehhez meg kellett tanulnom koncentrálni.
1: De minden anya megtanul.
0: Hát igen, igen. Ez egy olyan dolog, hogy az ember a gyorsaságra épít. És hát például a performance a teljesen kiürít engem. Olyankor nem lehet párhuzamosan írni, nálam legalábbis. Vagy amikor színésznőként vagyok előtérben, akkor sem lehet írni, mert az is teljes embert kíván. Tehát ez a több médiummal való foglalkozás, ez nem kedvez az írásnak, de hát nem is írok mindig, de minek írni sokat, szóval nem kell sokat írni.
1: Nem jót kell írni.
0: Igen, jót kell írni.
1: Milyen volt átjönni Magyarországra? Milyen volt itt gyökeret verni? Nehéz?
0: Hát én nekem egyáltalán nem volt kedvem átjönni. Kényszer megoldás volt. Háború volt. Ugye, hova menni, de nem menni el mégsem messzire. Hát akkor nem maradt más, mint Magyarország, hiszen a fiam épp akkor fejezte be a tanulmányait Budapesten, akkor végezte el az egyetemet. Hova jöjjön vissza? Rögtön vitték volna a frontra, háborúba. Hát nyugdíjaztattam magam korán. Ez egy ilyen lehetőség volt, ami gyorsan meg is szüntettek. Akármilyen kicsi nyugdíj, de tudtam legálisan menni, és a fiamhoz csatlakoztam, és aztán újra itt. Hát igen, kenyérkeresés után kellett néznem. Szerencsém volt, mert rögtön felkínálták a versrovat szerkesztői állást az élet és irodalomban.
1: Ezért ez nagyon nagy dolog.
0: És azon kívül egy magán színiskolában is felkínáltak egy lehetőséget, hogy a hangképzést, illetve hangművészetet tanítsam. Valójában én soha nem voltam tanár. Meg kellett tanulnom, ki kellett alakítanom egy tantervet, egy metódust, egy módszert.
1: És mi a jó módszer?
0: A személyes jelenlét, de igyekeztem a tanítványokból kihozni az ő saját hangjukat, képesek legyenek film, szinkron szerepeket is játszani. Erre használtam az én rádiós tapasztalatomat, ahol különböző élőlényeket, rovarokat, madarakat, állatokat, sőt, még kisfiú szerepeket is kellett játszanom. Igaz, hogy volt néhány év kihagyás, de az Jugoszláviában volt a nagy kihagyás, amikor még ott éltem. A 80-as években bejött ez az embargó, ez a zárlat Jugoszlávia iránt. Tehát az, hogy én jugoszláv útlevéllel nem utazhattam, mint azelőtt. Pedig a 80-as években, illetve 70-es évektől kezdve az én karrierem ívelt. Tehát nekem rengeteg külföldi meghívásom volt a 80-as években, de jugoszláv útlevéllel nem lehetett menni.
1: A külföldiek, akik nyugat-európaiak voltak, mit szerettek, mit vártak, miért hívták, mi volt az, amit elismertek?
0: Azt szerették, azt ismerték el, amit én felmutattam. Tehát az egyediségemet, különleges voltam, ilyen értelemben hát láttam én a fesztiválokon, hogy nagyon sokan használtak technikai eszközöket. Én viszont azt láttam, hogy ezek a technikai eszközök olyanok, hogy jó van most érdekes, például akkor jött divatba a vocoder, amely ilyen hangtorzító, tehát hang átalakító szerkezet. De én úgy gondoltam, hogy én attól lehetek eredeti, ha a saját hangomat használom úgy, mint egy szintetizátort. Legyek én magam a szintetizátor ezzel a rádiós gyakorlattal vagy tapasztalattal, úgy viszonyultam a mikrofonhoz, ahogy akartam, mert tudtam.
1: Jó, de színésznőnek kell lenni, tehát nem csak költőnek, hanem színésznek. Ez a kettő itt nagyon jól összekapcsolódott.
0: Így van, tehát én kiálltam a mikrofon elé, és önmagamat adtam, és azt a gyakorlatot, meg azt a tapasztalatot, amit gyerekkorom óta szereztem. Tehát én mindent élőben akkor produkáltam, és olyan hangtechnikát alakítottam ki, hogy így voltam egyedülálló. És azon kívül a magyar nyelv, meg a balkáni hanganyag, amit én összeszedtem, megtanultam önmagamtól is, ugye hanglemezekről, távoli népek ének technikáját használtam, illetve tanultam. Tehát mindent a torkomból adtam. Ahogy nekem kezdetben ima szumak volt példaképem, én ezt a magam módján próbáltam a saját hangommal csinálni.
1: Vajon van a Magyar Rádióban olyan felvétel, ahol meg tudjuk ezt mutatni?
0: Hogyne, van. Készítettem egy 10-12 perces művet is, amit csak a saját hangommal egy úgynevezett partitúra alapján adtam elő.
2: Ladik Katalin, zene húros hangszerekre. Előadja a szerző.

是。

0: 80-on jócskán túl.
1: 84.
0: 84 akkor, tehát 84 évesen ilyen formában lenni, és zöld körmök fiumében milyen performanszhoz kellettek?
1: Hát valójában egy nagyon szép kiállításom nyílt, és a kiállítás alkalmával volt egy...
0: Mert ugye még erre nem beszéltünk, a képzőművészetről.
1: De igen, nekem kiállításaim is szoktak lenni, és ezen a kiállításon is, mint általában a kiállításaimon, tehát nem csak vizuális mű van, hanem hangfelvételek is vannak. Tehát egy ilyen összművészeti kiállítás szokott lenni, ami abban is megnyilván, hogy a kiállított vizuális mű mellett ott van egy lehetőség, hogy meg is hallják annak a vizuális műnek a hangfelvételét.
0: A képhez tartozik hang.
1: Így van, méghozzá saját hangommal, mert én a vizuális műveknek a nagy részét, illetve egy jó részét úgy készítem el, hogy azok nekem zenei partitúraként is szolgáljanak. Na most az is érdekesség, hogy a kollázsok alapja valójában a szabásminta, női magazinoknak a szabásminta papírjából készítek kollázsokat. Az
0: tehát
1: az
0: ezek
1: alapja.
0: A burda.
1: Mondjuk a burda, meg
0: most
1: mások.
0: Hogy az emberek tudják, mire gondolunk.
1: Vagy fürge ujjak, vagy ilyesmi. Uh-huh. Tehát ezek szoktak lenni az alapjai a kollázsaimnak, amely aztán persze még rádolgozok a más anyagot is, és ezeket leéneklem. Tehát ez is egy ilyen jellegzetes dacból készült, hogy csak azért is felmutatom a női világot. Ugyanis gyakorlatban én ezekkel éltem, hát én vartam, megvan az inger varrógépem, még mindig kötöttem, egy kicsit horgoltam is, de nem nagyon. Ez az én mindennapi életemből merített ötletek.
0: De ez is mennyire, hogy a bátor kislány is egy szimbólum, ugyanúgy ez a szabás minta is, hogy hogy van egy nő megszabva, hogy viselkedhet, hogy vetközhet, hogy öltözhet. Ugye ott van az a nagyon híres regény.
1: Élhetek az arcodon?
0: Igen, élhetek az. Ez az, ugye három nőnek a történet, akik párhuzamosan futnak. Tehát az, hogy milyennek kell lenni egy nőnek, vagy milyennek nem kell lenni. Ez nagyon-nagyon jellemző a Ladik Katalin életműre.
1: Hát ennek a regénynek írom a folytatását.
0: Komolyan?
1: Hát nagyon nagy kihagyásokkal írtam ezt.
0: Merre megy tovább a történet?
1: Hát a történet követi az idő szavát, ugyanis azóta megjelent az internet, megjelent a cloud, ugye? Megjelent a felhő, sőt, most már a mesterséges intelligencia is megjelent, és akkor be kellett vinnem egy új szereplőt.
0: Az eredeti történetben van három nő, akinek ugyanaz a neve, a világ különböző három pontján élnek, és mégis valahogy elkezd összefonódni az életük. Ugye ez az első mű, ami megjelent ezelőtt 30-40 évben.
1: Tehát a három nőnek az élete továbbra is folytatódik, de megjelenik egy narrátor, Cloud, felhőnek neveztem el, aki kísérje három nőnek az életét, és a jelenből, mint egy mesterséges intelligencia, tehát egy ilyen tárgyilagos módon megjósolja, vagy dokumentálja az akkori kor, tehát a 80-as éveknek a jelentős eseményeit a világban. És ilyen értelemben egyúttal kommentálja is a három szereplő nőnek az életét, de betekintést nyújt az akkori korba, 80-as, 90-es évekbe, sőt, még a 2000-es években folytatódik a történet. De mi a történetből csak a nőket érintő eseményeket látjuk. De a Cloud olyan megvilágításba közegbe helyezi el a történetet, hogy azért ellátunk a világnak az eseményeire is.
0: Ez elképesztő kreativitás. Hogy mutatja meg, hogy akar kitörni, hogy most kollást csinálok, most zenét szerzek, most verset írok, most prózát írok?
1: Hát sajnos nem úgy kelek fel, hogy mit szeretnék, hanem hogy mi a legsürgetőbb, hol van a határidő, mit kérnek, tehát... Az elvárásoknak teszek elő beleget, tehát hogyha kiállítás van, akkor arra koncentrálok, ha performance van, akkor arra koncentrálok. Tehát nagyon ritkán van az, hogy mi az, amit én szeretnék. Hát én elsősorban írni szeretnék, amikor úgy felgyülemlik, akkor az úgy megmutatkozik, hogy most ebből vers lesz, vagy pedig. Hát a regényhez viszont egy előkészület kell, és egy koncentrálás előkészület kell, hogy el kell olvasnom, hogy mit írtam idáig, és hogy hol folytassam. Amikor így gondolok a regényírásra, akkor én már tudom, hogy körülbelül hova szeretném beilleszteni a következő szöveget, mert hát... Tudom én, hogy mi van még ott, mi hiányos még, miket szeretnék még csinálni, és az új sztorit azt is tudom, hogy hova szeretném beírni. Csak hát ahhoz azért a szálakat, meg a hangulatot újra meg kell fogni, a regényírásnak a hangulatát.
0: Ezért egy nagyon sikeres életútról van szó, díjakkal is mindennel együtt. Nehezebb volt ez így nőként? Az életműnek egy nagy része pont a női létről szól, de könnyebb lett volna férfiként?
1: Ó, igen, könnyebb lett volna, főleg Magyarországon nőként. Akkor, amikor én kezdtem a 60-as években, nagyon nagy előítélet volt. Már hál' Istennek más a nőknek a sorsa. Tehát...
0: De az kellettek ezek a küzdelmek, hogy ezt gondoljuk, hogy művészként lehet így élni.
1: Igaz, hogy a díjakat nem igazán a nők kapják, még mindig, de azért most már számomra jó érzés látni, hogy nekik könnyebb sorsuk van, mint nekem.
0: Mindenkitől meg szoktam kérdezni ebben az interjúban, hogy amikor nem költő, nem író, nem színésznő, nem szerez zenét, és nem csinál kollást, akkor mi az, ami pihenteti? Mi az, ami csak öröm? Mi az, ami teljes kikapcsolódás?
1: A természet. Tehát az a napi feltöltődés, hogy kint legyek valahol a természetben, vagy akár egy fa alatt álljak.
0: Hát igen, itt van, ez egy gyönyörűségesen szép selyemakác, ezt megcsodáltuk, milyen öröm ezt nézni.
1: Hát igen, ezt is meg kellett élni, 80 éves koromig, igen, hogy kertes házban lakjak, és ne a városban. Gyerekkoromhoz kötődik ez, hát ott is ilyen kertes részben laktunk Újvidéken, Duna mellett. Hát most szintén itt vagyok, sikerült megvalósítanom ezt, hogy Ráckevén élek a Duna víz közelében, ami nagyon fontos számomra, el nem tudtam volna képzelni az életemet víz közelsége nélkül, és ezért is igyekeztem minden erőmből valahogy megszerezni egy kis kőházat az Adria szigeten, Kvárc szigeten. Igen, amit akartam, az tényleg iszonyú keservesen szereztem meg, tehát pénz nélkül valamit venni tényleg lehetetlen. Én pedig pénz nélkül vásároltam meg, is ez ami mindenki csodálkodott, hogy lehet pénz nélkül vásárolni.
0: Hát hogy lehet, hogy filléről fillére. És milyen ott lenni?
1: Ott gyűjtök erőt. Tavasszal megyek, amikor nincs turizmus, és akkor, ha lehet, akkor 2 hetet, esetleg 3 hetet töltök ott, és akkor írok. És főleg a regényre akkor tudok koncentrálni.
0: Az unokákról beszéljünk, mert azért a nagymamaság is egy fontos szerep, meg nehéz abba átlépni az anyaság után.
1: Igen, az anyaság az jelentős energiámba került rengeteg. Tehát az, hogy párhuzamosan dolgozónő voltam, alkotó és anya, és aztán később még nagymama is, tehát a 2 unokám sorsát támogattam állandóan, anyagilag is, meg személyesen is. Nagyon jóba vagyok velük.
0: Felnőttek bőségesen.
1: Igen, felnőttek.
0: Dédunoka van már?
1: Nincsen sajnos. A nagyobbik 30 éves, a kisebbik az 22 éves lány, mind a kettő. És hát a saját lábokon áll.
0: És megvan bennük az a vagányság, mint a nagymamájukba?
1: Ajjaj, hála Istennek, illetve hát megvan bennük, és példaképük vagyok, mint kiderült, és nagyon büszkék rám, és nagyon jóba vagyunk, hála Istennek.
0: Vendégem Ladik Katalin, Magyarország babérkoszorús költője, Kassák Lajos és József Attila díjas író-költő, képzőművész volt, akit a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével tüntettek ki. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andra és a felelős szerkesztő Vestin Anita nevében is búcsúzik a mai beszélgetőtárs, Farkas Adrián.
2: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Évvégéig havi 5000 forintot kapnak a dízelautósok. Magyar tulajdonosa lesz a diósgyőri csoki gyárnak. Holnap már többfelé napos idő várható. És most a részletek. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 ezer forintot jelent. A támogatást az államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadó beérkezett. Hozzátette, a mezőgazdasági felhasználók az év végéig visszaigényelhetik a gázolaj jövedéki adóját. Ütlen kezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a volt szuverenitásvédelmi hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett feljelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csak nem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak ugyanez volt a feladata. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a hivatal útjában állt azoknak, akik fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését. Havasi Bertalan hozzátette, az országot érő biztonsági kihívások idején inkább megerősíteni kellett volna a szervezetet. Magyar tulajdonos veszi át a Nestlé diósgyőri üzemét. A svájci központú multinacionális vállalat a nyáron jelentette be, hogy az év végén bezárja a leginkább csokoládé figurákat gyártó 220 munkatársat foglalkoztató miskolci egységét. A cég a kereslet visszaesésével indokolta a lépést. Az új tulajdonos vállalta, hogy januártól folytatja a gyártást, és a dolgozók legalább egyharmadát tovább foglalkoztatja. Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, fogalmazott a külügyminiszter, miután a bővítésért felelős Márta Kosz uniós biztossal egyeztetett Budapesten. Orbán Anita szerint ez szükséges ahhoz, hogy hazánk támogassa a csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitását Ukrajnával. A tárcavezető arról is beszélt, hogy Montenegró és Albánia jelentős előrelépést tett, ezért az Európai Uniónak tovább kell vinnie csatlakozási folyamatukat. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance, amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani New York polgármestere is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Meghalt Astrid norvég hercegnő, két nappal testvére Harald király temetése után. 8. Hákon norvég király méltatásában azt írta, Astrid egész életében meleg szívvel és kötelességtudóan képviselte a királyi házat. A norvég hercegnő 94 éves volt. Végül a hazai időjárásról. Holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben egyre több felé süt ki a nap. Az élénk szél helyenként megerősödik. A hajnali 8-15 fok után délután 16 és 23 fok közötti értékekre számíthatunk. Friss hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
3: Műsorajánló.
4: Legtöbbször védtelenek az emberrel szemben, és kevesen képviselik az érdekeiket. Az egyik nap még kedvencek, a másikon már az emberi erőszak áldozatai. Szótlanok hangján. Állatjogokról, a mindennapi életből vett konkrét esetekkel. Minden szombaton 1 órától a Kossuth Rádióban.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Szeptember 15-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát szeptember 15-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Műsorajánlót hallottak. A hely.
6: Ma egy olyan baranyai kis településre látogatunk el, ahol ugyan 10 éve már jártunk, de akkor épp hogy csak benéztünk az ott működő rehabilitációs otthonba. Most és majd a következő adásban több időt is eltöltünk ott, de a műsor elején egy kis időutazás. Következik egy rövid részlet a hely 2016-os műsorából, amikor Farkas Erika Novák Péter polgármesterrel beszélgetett. Előtte pedig egy rövid bejátszás az 1993-as Kopogtató című összeállításból, ahol Lakatos Pál Hajzer József akkori polgármestert kérdezte.
7: Régen a faluk házai csak a falu nevéhez kapcsolódóan voltak megszámozva, tehát Kovács Szénája 1-től 50-ig. Aztán az elmúlt 30 évben valamilyen oknál fogva utcaneveket kapott a falu. 2 utca van pillanatnyilag, egy sugárút és egy főút természetesen. 110-120 között az utóbbi évek alatt a település létszáma.
8: Mikor volt a legnagyobb lélekszám?
7: 1940-es adatok szerint olyan 150-160 fő volt.
8: Mi történt ezzel a faluval, hogy szinte majd mindegyik ház omladozik?
7: Ez a falu régen sem volt azért a gazdagabb falvak közé sorolható. Itt mindig is elég keményen kellett dolgozni, nagyon sok munkával lehetett egy közepes jólétet biztosítani, mondjuk egy alföldi településhez képest.
9: Az előzőkben volt egy 1993-as beszélgetés a faluból, a faluról, és ott 120 lakosról beszéltek. Mi történt azóta, hogy így megfeleződtek?
10: Ez a múltnak sajnos a hozadéka. Földeket elkobozták, parasság tönkretétele, kihaltak ezek a települések. Mi meg most gőzerővel küzdünk, hogy valahogy benépesítsük.
9: Ide valósi?
10: Pécsi vagyok, de 3 éves korom óta jelen vagyok a településen. A szüleim 3 éves koromban vettek itt egy parasztházat, mint nyaraló, és akkor mi nekünk ez volt a nyaralás, nem Balaton.
9: És miért akart itt polgármester lenni?
10: Úgy gondoltam, hogy ennek a falunak kellene egy ilyen fiatalos, mozgósabb élet, és akkor talán egy kicsit könnyebben be lehet népesíteni.
9: Milyen az élet a faluban? Hogy élnek?
10: Nehézkesen, de sokkal értékesebben, mint a városban. Itt azért még a régi értékek megmaradtak, nem ez a nagy tévé, nagy autó az érték, hanem az, hogy kivirágzott a fa, kibújta a növény a kertbe, ezek még így élnek.
9: Van itt a szó klasszikus értelmében munkahely, vagy mindenki otthonában dolgozik? Háztartást vezet, kertét ápolja, gazdálkodik.
10: Munkahely maga az önkormányzat közmunkaprogram keretén belül foglalkoztatunk 13 főt. Vannak törekvések arra, hogy teremtsünk még munkahelyet, így az önkormányzat egy szociális szövetkezet keretén belül egy kis gyümölcsfeldolgozó üzemet próbál összehozni, hogy hát ha ebből a 13 főből valaki kiválik, és akkor egy komolyabb fizetésért, esetleg egy állandó munkával ő ott tudna dolgozni. Egyelőre az lenne a terv, hogy gyümölcslevet préselünk, mert ahhoz van meg mindenünk. Most telepítettünk egy gyümölcsöst fönn, őshonos gyümölcsfákkal.
9: Van-e bolt?
10: Helye van.
9: Értettem, posta?
10: Mozgó posta.
9: Gyerekek hova járnak iskolába?
10: A szomszédos településen van, a Baligeten nagyon jó óvoda és iskola is, Orfűn is van, oda járnak.
11: Ötven-hatvan lelkes településen vagyunk, szelíd mecseki lankák között, és ha Kosztolányi itt lenne, akkor biztosan mondaná, hogy a legszebb magyar szavak közé felvenné azt is, hogy csend. Mert ezt eddig nem írta bele, viszont Kovács Szénája településen szerintem ez az, ami leginkább megragadható mindenféle szempontból. Kutyaugatás lehet, hogy hangzik a háttérben, ám a macskák, akik terápiás jelleggel sétálnak itt mögöttem, meglehetősen csöndesek, és a Kovács Szénájai főutcán vagyunk, ha jól mondom, Kis Andrást kérem, hogy bólogasson, ahol a Mérföldkő Egyesület rehabilitációs otthonát látogatjuk meg többek között. A mikrofonnál Bicsák Eszter, köszöntöm Önöket, tartsanak velünk! Kis András itt ül mindjárt a bejáratnál, és le is telepszem mellé. Mennyire tartoznak hozzá az állatok az otthon történetéhez, meg egyáltalán az itt léthez?
12: Hát a kezdetek óta velünk vannak az állatok, de hát amennyire én tudom, az összes ilyen terápiás intézetnek vannak állatai, ilyen fogadott állatok, nekünk is úgy. Kutyánk most épp nincs, de macskáink azok folyamatosan, kutyáink is a 2002-es nyitás óta folyamatosan voltak, és hát macskáink is.
11: Lehet, hogy nem úgy tűnik, de ez abszolút emellékszál az állatvonal, mert hogy inkább arról kérdezném, hogy azért nem ma kezdték itt az otthon működtetését. Hogyan kerültek bele a picike község életébe?
12: Igen, hát itt alapvetően maga az intézet életre hívása az a 90-es évek vége. Volt egy ilyen bizonyos sport és ifjúsági minisztérium, erre már kevesen emlékeznek, ahol azt hiszem, egy helyettes államtitkári szintig jutott a drogpolitika, itt a Topolánszky Ákos volt a helyettes államtitkár, és hát akkor azért a magyar ellátórendszer meglehetősen hiányos volt, akár az ambuláns, akár a fekvőbeteg, tehát a rehabilitációs intézményi rész, és hát ennek a fejlesztési programnak lett az egyik eredménye, hogy itt a 90-es években kezdődött ennek az intézménynek a felépítése. Ez annó, hogy régen, de amennyire tudom, ez a helyi TS iroda volt, és akkor az lett itt megvásárolva, átalakítva. És alapvetően az intézmény az 2002 októberében, hát hivatalosan 2003 márciusában nyílt meg. Nyilván akkor egész más volt a helyzet, egész más volt az igény akár az ilyen típusú intézményekre. Nyilván 23 év az hosszú idő, sok minden változott, nyilván az intézmények pedig alkalmazkodnak ehhez a változáshoz.
11: Azért arra kíváncsi lennék, hogy hogyan illeszkedett be, vagy szervült bele a falu életébe ez az intézmény. Ez sosem egy egyszerű kérdés, még akkor sem, hogyha annak idején ugye az volt a támogatott elképzelés, hogy egy kicsikét így elvonulva a világ végére helyezzék ezeket a fontos intézményeket.
12: Igen, hát akkoriban a rehabilitációs intézmények így követték ezt a észak-amerikai vagy nyugat-európai modellt, hogy egy kicsit úgy kivonulni a társadalomból, kis elhagyatott falvakba, de egyébként Budapesten is voltak már, de azért az intézmények nagy többsége, akár itt mit gondolhatunk, egy Zsibrikre, Komlóra, Kovács Szénája, Mária Gyűd, tehát olyan kis falvak, akár elhagyott falvak, ugye Zsibrik az teljesen elnéptelenedett talu volt annó. Itt Kovács Szénáján pedig, ahogy így említette, ilyen most épp azt hiszem 54 a lakók száma. Mindig zökkenőmentes volt itt az együttműködés, most jelenleg amióta itt élünk, az 2002 óta, a harmadik polgármesterrel működünk együtt, soha semmiféle probléma nem volt, a falu lakóival se volt semmiféle probléma. Talán a legelején volt valami, nem is emlékszem rá pontosan, egy ilyen közösségi fórum, ahol a falu lakói kérdezhettek. Hát nyilván volt egy ilyen tartás annó.
11: Bocsánat, hogy közbevágok, azért is tartom ezt fontosnak, mert például nem olyan rég volt, hogy Pécsett egy hajléktalan szálló létrehozásával kapcsolatosan nagyon komoly tiltakozást váltott ki a Máltának ez a felhívása, és nagyon nehéz volt utána a közös nevezőre jutni. Nyilván Pécs egy nagyváros, és egészen mások a kondíciók, és azt is lehet képzelnem, hogy egy kicsi településen egyszerűbben, emberiben megoldhatók az ilyen tartások, vagy hogy mondta?
12: Meg szerintem az is fontos, talán ilyenkor, nyilván ez csak ilyen hipotetikus részemről, hogy mondjuk Pécs lakóinak milyen tapasztalatai vannak a hajléktalanokkal. Lehet, hogy ez negatív, én nem tudom. Kovács Szénája lakóinak szerintem semmiféle tapasztalata nem volt a kábítószerfüggőkkel 2002-ben. Ilyen személyes érintettség, vagy ilyesmi nem volt. Ez mindig is úgy működött, hogy ez egy olyan intézmény, ahova felépülni jönnek az emberek, nem pedig szert használni. És hát nyilván nem látható, de mi itt vagyunk a falu végén, nem nagyon kapcsolódunk a falu lakóihoz, de egyébként a kezdetek óta ez egy harmonikus együttműködés.
11: Most egy néhány perc erejéig elhagyjuk a rehabilitációs otthont, hogy mintegy rátekintsünk a falura a mostani polgármester szemével. És Forgács Anikó nem csak a település vezetője, hanem könyvtárosa is.
13: Tőlem lehet kölcsönözni, nekem lehet visszahozni, tőlem lehet kérdezni, bár nagyjából vagyok csak tisztában a könyvek felhozatalával.
11: Ki állította ezt össze? Gondolom ez...
13: Zorbagyőző megyei könyvtár állította össze. Ott van egy hölgy, aki havonta egyszer el szokott jönni, akkor hoz új könyveket, az esetleg régebbieket elviszi, tehát így folyamatosan cserélődik a könyvállományunk is.
11: Egy 50-valahány fős kisfaluban, ahol vannak külföldi lakosok is, sok a Pécsről, a közeli nagyvárosból kiköltöző, sok a szezonális lakó, vagy valamennyi van. Hogy lehet működtetni egy könyvtárat?
13: Sajnos nincs rá túl nagy kereslet. Az az igazság, hogy a helyiek, akik ugye eredetileg itt éltek a faluban, őket nem nagyon foglalkoztatja az olvasás, akik viszont városból költöztek ki, és itt magamat is tudom mondani. Tehát én is, hogyha a könyvtárba megyek, akkor én például Pécsre szoktam menni a tudásközpontba, és akkor onnan egy listával megyek, és akkor onnan hozom el a könyveket.
11: Ön hogy és mikor került ide? Mert ezek szerint ön is kiköltöző.
13: Mi 5 évvel ezelőtt költöztünk ide Pécsről, úgyhogy én most a 2024-es választások óta vagyok itt polgármester a településen.
11: Hány fős a képviselőtestület?
13: 3 fős.
11: 3 fős, még mindig azért kérdezem, mert egyszer a műsorunk már járt itt, és akkor is 3 fős volt. Ez ezek szerint marad.
13: Igen, ez nem változott.
11: Nagyon-nagyon bájos ez a kis kert. Inkább érzem magam, nem is tudom, egy családi ház kertjében, mint sem a polgármesteri hivatal kertjében.
13: Igen, szerencsére sok nagyon barátságos ingatlanunk van, és tulajdonképpen szerintem az egész településről elmondható, hogy ilyen nagyon-nagyon barátságos.
11: Amikor utána olvastam, akkor azt vettem észre, hogy az, hogy ilyen közel vannak a házak, kicsit gírbe alakulva az egész település, ez nem véletlen, mert hogy ez egy nagyon hagyományos régi település szerkezet, ez az úgynevezett, próbálom jól idézni, halmazos vagy halmazatos?
13: Halmazatos település szerkezet, igen. Ez egy nagyon régi település szerkezet, és szerencsére a történelem eseményei nem nagyon befolyásolták.
11: A település neve nagyon érdekes, mert ha belegondolunk, akkor az a régi szláv szó az a Kovacéna, vagy hogy igen, kell ezt ejteni, igen, ami eredetileg a település neve volt, hát ez jócskán megváltozott, és nem túl értelmes a szó, ami kijött belőle.
13: Hát a Kovacénánál még valamivel értelmesebb, és igazából én nem tudok róla, hogy ez bármi módon kapcsolódna, szerintem sokkal inkább arról szólt a település elnevezése, hogy legalább valami értelme legyen.
11: Hát, hogy magyarosítsák, de... mert ugye abban a hullámban lett meg a neve, amikor a magyarosítási
13: igen,
11: hullám volt.
13: Igen, igen.
11: Kik azok, akik itt élnek? Ugye a környékre is jellemző, akár Husztót települése is, ami innen mondhatnám csúnya szóval, hogy egy köpésre van, de igen, tényleg át lehet gyalogolni könnyedén, és ugyanilyen picike, hogy ott is sok külföldi vesz házat, ingatlant. Ez itt is jellemző.
13: Hát az, hogy sok külföldi vesz házat, ingatlant, az szerintem annyira nem jellemző az elmúlt években, legalábbis amióta én ott a településen élek. Akik itt élnek, illetve szezonálisan itt élnek külföldiek, azok már korábban vették meg az ingatlanjukat, és most nem látom, hogy annyira lenne rá kereslet külföldiek részéről, hogy ide költözzenek.
11: Én néztem az interneten, 3 eladóházat találtam itt. Gondolkodik, lehet, hogy nincs annyi?
13: Igen, én is úgy tudom. Bár ebből, amennyire én tudom, egyet már eladtak.
11: Sétáltam egyet, mielőtt itt elkezdtünk beszélgetni. Az egyik kedvencem volt annak idején, hát ez 2018 körül volt talán, a Disznó Hotel. Hát miért zárt az be? Az egy olyan jó kezdeményezés volt, ugye az arról szólt, hogy tényleg disznólakat csináltak meg, hát ilyen biciklis szálláshelynek.
13: Igen, ez így igaz. Azért zárt be, mert eléggé leamortizálódott az épület, és amennyire én tudom, már az előző polgármester ciklusában sem sikerült erre támogatást elnyerni. Terben van, folyamatban van most egyelőre. Pont az a terv, hogyha igaz, hogy idén ősszel fog jönni egy önkéntes csapat, akik rendbe fogják hozni, és szeretnénk ezt visszaállítani, hogy ez a Disznó Hotel a jövőben is működjön, mert egyébként nagyon-nagyon kreatív, és egyébként megvan is rákereslet. Tehát nagyon sokan érdeklődnek utána, hogy ez működik-e még.
11: Hogyha a falu történetét nézzük, akkor az egy érdekes dolog, hogy a töröktől sikeresen megmenekült, aztán a pestis járvány meg nagyon-nagyon megtizedelte a népességet, de aztán utána nagyjából második József idején azt számoltam, hogy azt hiszem 3 malmot is leírtak a falu területén, meg igen, Bognárt, meg Kovácsot, tehát volt itt iparos, volt itt minden.
13: Így van, de szépen lassikásan azért elfogytak itt a lakók, most is az utóbbi 1-2 évben is már kevesebben lettünk, mert hogy az idősebbek sajnos meghaltak.
11: És akkor ezen a ponton mik a lehetőségei egy ilyen településnek? Ugye az egyik és a Disznó Hotel nem véletlenül emlegettem, mert hogy a turizmus talán egy kitörési pont lehet. Kérdés, hogy mennyien foglalkoznak ezzel, én úgy tudom, ahogy körülnéztem, hogy több vendégház is van a településen, tehát biztosan sokan foglalkoznak ezzel, a sok az itt viszonylag szám.
13: Jelen pillanatban 2 üzemelő vendégház van a településen. Nehéz egy picit. Valóban a turizmus lenne az egyik olyan irány, ahol látnánk fejlődési lehetőséget. Ennek viszont van egy olyan akadálya, hogy a település lakói között azért vannak sokan, akik úgy gondolják, hogy ezt ne, tehát hogy ebbe az irányba ne menjünk el.
11: A csendet féltik?
13: A csendet, a nyugalmat féltik, igen. Most amiatt is nehéz, mert néhány 2 évvel ezelőtt azt hiszem elkészült Orfütekeres és Kovács Szénája között egy kerékpárút az erdőn keresztül. Azóta nyilvánvalóan többen jönnek a településre, lenne rá igény, hogy legyen egy büfé, ahol egy kávét vagy egy üdítőt meg tudnának inni. Viszont miután ugye ez egy nagyon-nagyon pici, aránylag eldugott település, ez hétvégén tudna csak működni, viszont annyi igény meg nem merül fel, hogy egy vállalkozó ezt így fent tudja tartani. Tehát ez például egy elég nehéz dolog.
11: Intézményekkel, infrastruktúrával hogy áll a település? Ha jól tudom, bolt az itt nincs. Iskolába semmi. Gondolom, hogy Orfüre, Abaligetre járnak semmi, a gyerekek.
13: Semmilyen ilyen szolgáltatás nincsen nálunk. Ugye az előző polgármester azért próbálkozott vele, nyitottak egy boltot, de sajnos nem tudja fenntartani magát. Úgyhogy
11: nem termelik ki a költségeket.
13: Itt azok a lakosok, akik nem tudnak eljutni nagyobb városokban, nagyobb településekre bevásárolni, ők a mozgóboltból vásárolnak, ami egyébként aránylag drága, de ez a lehetőségük. Ugye a tömegközlekedés az eléggé határeset. Reggel megy néhány busz, aztán délután még 1-2, tehát hogy nagyon nehéz nekik megoldani, még azt is, hogy egyébként busszal eljussanak akár Pécsre, akár más településekre, mert órákig tart, amíg egy következő busszal haza tudnak jönni.
11: Ugye itt a környéken van egy kicsi tó, nagyon bájos. Van-e benne víz most? Kérdezem ezt ezután, az asszályos nyár után, és itt vagyunk az őszelején, és még mindig asszály van.
13: Igen, nem állítom, hogy nagyon-nagyon sok víz van a tóba, de hál' Istennek azért van benne, és vannak benne halak is. Nagyon sok horgász jár ide, és aránylag sok halat is telepítenek, tehát hogy innen a horgászok nem szoktak úgy elmenni, hogy itt nem lehet fogni semmit.
11: És ön miért szereti ezt a települést? Mert amúgy olyan mosolyogva beszélgetünk róla, hogy milyen nehézségek vannak, meg nem lehet eljutni sehova, meg nincsen bolt, de tulajdonképpen mégiscsak jó érzés itt lenni.
13: Pontosan ezért nagyon jó érzés. is lenne, mert végtelen nyugalom van, és béke, és csönd. És én nagyon örülök annak is, hogy szoktunk kiállítást csinálni, például itt van egy kiállítótermünk. Most nyáron nagyon sokszor volt rá alkalom, hogy jöttek kerékpárosok, ugye ki volt táblázva, bejöttek, megnézték, és nagyon örültek neki, és bárki jön erre, mindenki azt mondja, hogy annyira gyönyörű.

0: jól elélünk egymás mellett. Tehát ha nekik van segítségre szükségünk, mi is nagyon szívesen segítünk, de arra is volt már példa, hogy mi kértünk tőlük segítséget, és ott az intézményvezető úr az nagyon kedvesen, és tényleg nagyon, nagyon segítőkész ott mindenki.
1: Azt hiszem azt a példát hozta ő maga, hogy a hólapátolásban például szívesen segítenek, tehát ha olyan van, igen, ez most nehéz elképzelni itt a szárazságban.
0: Már, igen, szemétszedésben is kaptunk már felajánlást tőlük, tehát mondom, tényleg szerintem teljesen jó a viszony.
1: Vissza az otthonba Kis Andráshoz, de már most felhívom a figyelmüket arra, hogy a rehabilitációban érintettek majd a következő adásban szólalnak meg. Beszéljünk egy kicsit az itt folyó munkáról. Én tegnap megnéztem egész hosszan a Bereczkei Tamás tanárúrral folytatott beszélgetést, podcastjét az intézménynek, ami ugye a függőség evolúciós hátteréről szólt, és talán önt idézném, egyedül te tudod megcsinálni, de egyedül nem tudod megcsinálni, ugye ezt mondta, és itt eszembe jutott, hogy ez az evolúciós háttér, ez nem is érdektelen, hiszen annak idején a közösség kontrollálta a bármilyen tudatmódosítószer használatát, aztán valahogy most az egyén dönt róla, talán sokkal rosszabb helyzetben van így, és a rehabilitáció úgy tűnik megint a közösségben folytatódik. Tehát, hogy visszatérünk a gyökerekhez.
2: Hát igen, ez így jól látja, ez alapvetően egy ilyen visszatérés, nyilván jóval összetettebb ez a folyamat, de ha nagyon szeretnénk így leegyszerűsíteni, tehát hogyha összefoglalnám a rehabilitációnak a lényegét, tehát itt alapvetően arról van szó, hogy megtanulni újra együttműködni társakkal, közösségben, és kommunikálni az érzéseinkről. Erről szól a felépülés. Nyilván sok minden másról is, de a felépülésnek mindig ez a legfontosabb része. Tehát ugye, hogyha azt feltételezzük, hogy a függőség hátterében általában mindig egy ilyen érzelemszabályozási diszfunkció áll, már pedig azért ez bizonyított, tehát akkor ezt nyilván így lehet a, hát nem mondom, hogy legkönnyebben, de ez a megoldásnak lehet egyfajta egyszerűbb útja, hogy újra visszatérünk azokhoz a gyökereinkhez, amik nélkül mondjuk az evolúció során, hogy ugye mit feltételezünk az evolúcióról, tehát hogy az evolúció során az egyén nem úgy tudott kvázi életben maradni, hogy egyénileg boldogult, hanem mindig közösségekben működött. Általában kisebb 50-100-150 fős közösségekben. Itt tudott alkalmazkodni a természetnek a kihívásaihoz. Művelték a földet, vagy előtte ugye vadásztak, vagy gyűjtögettek, és utána nyilván, ahogy a technikai fejlődés ezt hozta, ugye ez magával hozta az individualizációt, és ugye erről szól, ha már itt a Bereczkei Tamás könyvéről beszélünk, az elhangolódás, tehát hogy ez az individualizációnak van egy ilyen, mint mindennek, van egy ilyen kicsit egy ilyen, átesünk a ló másik oldalára, vagy akár hát kicsit ilyen rossz ízű ez a szó, ez a vadhajtása, hogy talán ugye az egyén, az egyéni felelősség, az egyéni szabadság, amit ma már ugye nem kontrollál a közösség, sőt azt lehet mondani, hogy sokszor a család sem. Tehát nyilván ez így megnehezíti az egyénnek a dolgát a mai társadalmakban, amelyik ugye erre vannak berendezkedve.
1: Az a 80-valahány százalék, akik innen kikerülnek és tisztán józanul folytatják az életüket, ők a siker, vagy ők a sikertörténet, vagy ők a jó eredmény, vagy mire tud büszke lenni egy ilyen intézmény? Mert hogy azért sokan bekerülnek ide, sokan kikerülnek, nyilván nagy a fluktuáció.
2: Hát alapvetően ez nagyon sokat változott. Én azt gondolom, hogy a mi intézményünknek is megvan a maga evolúciója. Az intézmény dolgozóinak is megvan a maga személyes evolúciója. Hogy mit tekintettük sikernek 2002-ben, meg 2010-ben, az egész más, mint amit ma úgy gondoljuk, hogy siker. De hát alapvetően mindig azt tekintjük sikernek, ezt így szerintem a kollégáim, vagy akár a közösség, inkább a kollégáim nevében azért mondhatom, hogyha valaki ide bejön, és az életminőség egy tud változni, nyilván pozitív irányba. Aztán nyilván mi azt szeretnénk, mi egy teljes abstinencia-orientált program vagyunk, tehát mi azt gondoljuk, hogy nincs helye a függőnek a rehabilitáció után, az életében nincs helye már a kontrollált szer használatnak.
1: Sem,
2: így van. Ezt nem a hasunkra ütöttük és találtuk ki, hanem ilyen irányú tapasztalataink vannak, sajnos. Ilyen irányúak is vannak. Alapvetően azt látjuk, hogy ez a legműködőképesebb és legegyszerűbb és legegyszerűbben elfogadható modell. Hát mi azt tekintjük alapvetően sikernek. Ma már azért picit szerintem minden elmozdul 5000

0: egyéni sajátosságok felé. Amennyire ezt a közösségi vagy terápiás közösségi modell engedi, ma már minden intézményben, így nálunk is, jóval több időt, energiát tudunk szentelni az egyéni sajátosságoknak. Szóval azt azért hozzá kell tenni, hogy mondjuk 2002 óta az addiktológia nagyon sokat fejlődött, mint tudomány. De ugyanezt el lehet mondani a pszichológiáról, mint egy ilyen rokon tudomány, ami nagyon sok segítséget ad, szociálpszichológia. Rengeteg tapasztalatunk van. Tehát azért 2002-ben, vagy a 90-es években nem voltak ekkora tömegű tapasztalatok itt Magyarországon, de nemzetközileg sem. Tehát mi azt tekintjük sikernek, nyilván az a legnagyobb siker, hogyha valaki teljes abszinenciában és egy megváltozott, jobb minőségű életet él, működteti a programot, amit itt megismer. Nyilván most már azért 23 év után rengeteg olyan kliensünk van, akinek a józansága 23 éve tart. És akkor látjuk azt, hogy számomra ez siker, ez egy nagy siker, meg egy nagy öröm, hogy tudom, családot alapító gyerekei vannak, beilleszkedett a társadalomba kvázi, hogyha nagyon ilyen közhelyes akarok lenni, ez a reintegráció vagy integráció, ez sikeres volt. De én alapvetően azt is sikeresnek gondolom, hogyha valaki ugyan megszakítja a kezelést vagy terápiát, elmegy, visszaesik, és utána tudja már, hogy hova kell fordulnia.
1: Bocsánat, megszakítom, mert itt jönnek a fiatalok. Mi zajlott ott a másik épület?
0: Művészetterápiás foglalkozás.
1: És nem is kevesen vettek rajta részt, azt nézem.
0: Mindenki konkrétan.
1: Ja, hogy ilyenkor kivétel nélkül.
0: Igen.
1: A művészetterápia itt mit akar? Zene, tánc, jön mozgás? Jön a kolléganő. Hát akkor meg is kérdezzük a kolléganőt. Jó napot kívánok! Jöhet bárki, nyugodtan, nem zavarnak. Bicsák Eszter vagyok.
2: Balatonyi Virág.
1: Jó napot kívánok! Művészetterápia zajlott itt a másik épületben. Mit akar ez itt, ebben az intézményben?
2: Hát jelen pillanatban a művészet különböző ágaival foglalkozunk, ami most egy közös zenélés volt, egy zeneterápia és egy mesealkotás.
1: Jó szigetelnek a falak, mert esküszöm, nem is hallottam.
2: Hát, pedig ez elég hangos volt.
1: A legelején voltak valamiféle zajok. Milyen hangszereket használnak?
2: A legprimitívebb ütős eszközöket, szóval nem kell tudni zenélni. A lényeg az, hogy létrehozzuk a zenét és a hangot, és akkor ebből legyen egy improvizáció zenélés.
1: Nyilván nem ez a célja, de van-e olyan fiatal, aki ezáltal közel kerül a zenéhez, és van kedve kipróbálni akár egy hangszert?
2: Hát van, de nem az a cél, hogy...
1: Nyilván ez nem egy zeneiskola?
2: Nem. Megtapasztalják a felszabadult állapotot, a felszabadultságot. Más úton és módon kapcsolódjanak önmagukhoz.
1: Valahogy úgy érzem, hogy a művészeteknek talán ez is egy alapvető célja. Tehát itt megvalósul az, ami miatt a művészetet annak idején az ember létrehozta saját magának.
2: Igen, egy önismeret mélyülés történik itt most.
1: Önnek milyen itt dolgozni?
2: Hát, nagyon szeretem.
1: Azt látom.
2: Egyébként... Sajnos nem voltam felkészülve.
1: Nem baj, elnézést, hogy megtámadtam, én kérek elnézést. A mai alkalmat milyennek értékeli? Meg szokták-e utána beszélni, hogy kinek milyen élmény volt?
2: Itt inkább az élmény és az önismeret mélyítése a cél, és kevésbé van a hangsúly a verbalitáson, hanem az érzéseknek az elmélyülésében és megtapasztalásában, de beszélünk is róla.
1: A kollégával épp erről beszéltünk, úgy érzem, hogy akkor ez valahol ehhez kapcsolódik, hogy az érzések kifejezése, az arról való beszéd is könnyebb, hogyha a művészet ebben segít. Bármilyen ágban is legyen az festés, rajz, tánc vagy zene.
2: Igen.
1: Gyógyulás és váltás az élet közepén, a Mérföldkő rehabilitációs otthonában jártunk az előző percekben, Kovács Szénáján. Mondhatjuk nyugodtan, hogy a világ végén, de a világ napsütésesebbik végén. Reméljük, hogy önök is átérezték ezt. A szerkesztő Pálfi Balázs, a hangmérnök Tanz Zoltán, a hangutó munkákat végző hangmérnök pedig Schwarz Nóra volt. A műsort megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon. Ez volt a hely, mára búcsúzunk. A műsorvezetőt, Bicsák Esztert hallották.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Sportvilág. A Kossuth Rádió sportmagazinja.
4: Megkezdődött az atlétikai világdöntő. 2/5. Helyezés a magyar dzsúdósoktól Budapesten. Mercedes uralom a Madringen. Jó estét kívánok, köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Tóth Béla. A pontos idő 19 óra 30 perc. Adásunkat atlétikával kezdjük, hiszen ezekben a percekben is zajlik az első ízben kiért világdöntő a Zsivócki Gyula Nemzetatlétikai Központban. A ma esti versenyszámokban 4 magyar versenyzőnek és a 4x100-as mixváltónak szurkolhattunk, hiszen a Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pázmándi Dominik, Szentgyörgyi Zita összeállítású sprinterváltó a hollandokat megelőzve a 7. lett. A 400 méteres síkfutás selejtezőjében Enyingi Patrik a 8. helyen zárt, és nem jutott tovább a fináléba, és ezekben a pillanatokban ért véget Molnár Attilának az elődöntője, aki a jelek szerint a 4., így aztán éppen, hogy elcsípi a döntős szereplést. A férfi kalapácsvetés döntőjében pedig Halász Bence 80 méter 30 centis dobással kezdte meg mai szereplését. A folytatásban Cselgáncs. Vég Luca és Andrássy Márton is alul maradt a bronzmérkőzésen, így 5. fejezte be a dzsúdósok budapesti Grand Slam versenyét. Az 57 kg-os Vég brazil, míg a 60 kilósok között versenyző Andrássy szlovén ellenfelétől kapott ki ipponnal. A földharc szerencsétlenül alakult, összegzett Andrássy Márton Virányi Zsoltnak.
5: Mondhatjuk, hogy te ilyen budapesti specifikus magyar judoka vagy? Világbajnok 5. hely tavaly, most pedig a Grand Slamen is 5. hely.
6: Szerencsére úgy néz ki, hogy a budapesti verseny ez egy jó men számomra, maradjon is így, mert imádok itthon versenyezni hazai közönség előtt, a szurkolótábor az fenomenális, de azért bízok benne, hogy ez a forma ez nem csak Budapesten fog érvényesülni.
5: A nap elején mennyire számítottál erre? Ugye egy brazilt, egy belgát és egy azért így győztél le, tehát itt a 60 kg a között is nyilván nincs könnyű meccs, és az elődöntőben volt egy vereség egy franciától, és aztán a bronzmeccsen pedig földharcban viszonylag gyorsan, amikor beragadt a kezed, egy átforgatás után ott veszítettél egy szlovénnel szemben, 4. lettél, de nézzük azt, hogy ez a 3 győzelem például hogy alakult ki, mert az sem lehetett könnyű.
6: Igen, itt ezen a szinten már nincsen olyan, hogy könnyű sorsolás, itt bárki meg tud verni bárkit, illetve nagyon sokat találkozunk edzőtáborokban is, és tudtam azt, hogyha én 100%-ot nyújtok, akkor bárkit képes vagyok megverni. Szóval mindenkinek úgy mentem oda, hogy szétszedem, és hogy én vagyok a jobb. A végére talán egy picit elfáradtam, ott a francia ellen a döntőbe jutásért, illetve igen, itt a bronzmeccsen egyenlőre még eléggé fáj is, de egy nagyon balszerencsés szituációból végül leszorított.
5: Tudatos volt, gondolom, hogy te indítottál, hogy szerettél volna ott a földharcban kezdeményezni, de ez lett a veszted?
6: Hát sajnos mondhatjuk így is, igen. Mert akartam forgatni, aminek az volt a lényege, hogy a csuklómra ráfűzöm az övét, és sajnos ebből kijött és visszatámadt, én meg nem tudtam védekezni, mert beszorult a jobb kezem.
5: Melyik győzelemre vagy a legbüszkébb a mai 3 közül?
6: Hát ez nehéz kérdés, talán a második meccsemre, mert azzal a fiúval mindig egy nagyon kiki meccset megyek edzőtáborokba is.
5: Ő a belga volt.
6: Igen, a belga fiú. Egy jó hosszú küzdelmet tudtunk vívni, de szerencsére itt a közönség is, meg mindenki sok erőt adott, aztán sikerült győznem.
4: A 6. helyen jutott térenfutamba vitorlázó Érdi Mária az Ilka 6-os hajóosztály írországi világbajnokságán. A világ és Európa bajnok versenyző az éremszerzés reményével utazott a Dublin Öbölbe, a 2 zárófutamnak a dobogóhoz képest 9 pontos hátránnyal vág neki. Az ír Eddie Dunbar nyerte a spanyolországúti kerékpáros körverseny 19. helyi befutós szakaszát, Walter Attila a 36. helyen ért célba. Összetettben a spanyol Enric Mas megőrizte több mint 1,5 perces előnyét a szlovén Primož Roglič előtt. A Vuelta vasárnap ér véget Granadában. Szakasz nyerte a román országúti kerékpáros körversenyen Vas Barnabás. A Team United Shipping 20 esztendős versenyzője az 5 napos viadal 3., emelkedőn záruló etapján ért a célba elsőként, összetettben pedig Pakot András átvette a vezetést. Labdarúgással megyünk tovább. Elsőként a Sopron jutott tovább a legjobb 32 közé a MOL Magyar Kupában. A harmadosztályú soproniak hazai pályán győzték le 6-3-ra a szintén MB3-as Szegedi VS-ét. A 3. mérkőzését is megnyerte a címvédő Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben. Veszprém Dabas 47-27. A nap másik összecsapásán az Eto a Ferencvárost fogadta Győrben. Hogy mi történt a mérkőzésen, azt Németh Kornél foglalja össze.
7: Elmosta az eső a kézilabda bajnokság rangadóját, Eto University Ferencváros 17-12-es győri vezetésnél az első félidő 27. percében félbeszakadt. Egyáltalán nem úgy indult a mérkőzés, hogy bármiféle probléma is lenne. Kifejezetten jó hangulatban üdvözölték egymást a játékosok, hiszen jó pár korábban a Ferencvárosban kézilabdázó játékos tette át a nyáron a székhelyét a Rába partjára. Így baráti hangulatban kezdődött a mérkőzés. 3-0-ra ellépett gyorsan a győri csapat, a korábbi ferencvárosi játékosok vezetésével is sikerült ezt az előnyt kialakítani a győrieknek. Például Győri Kristóf remekelt a kapuban, testvére Mátyás pedig szórta a gólokat. A Fradi viszont nem hagyta magát leszakítani, 5-5-nél egyenlített a fővárosi együttes, elsősorban Nagy Bencét, aki 6 góllal zárta ezt a szakaszt a mérkőzésen, nem meg a 2 gólos Lékai Mátét lehet dicsérni. Hiába viszont az egyenlítés innen elkezdett nyílni az olló, előbb a 11. percben 8-6, a 18-ban pedig már 13-9 állt az eredményjelzőn. A 26. percre alakult ki a legnagyobb különbség, ez a 17-12, és egy győri támadásnál állították meg a játékvezetők az órát, és általános tanácskozás kezdődött. Első körből nem lehetett tudni, hogy mi okozza a problémát. Aztán hamar kiderült, hogy a magvasi sportcsarnok tetőszerkezete beázik, ráadásul nem is egy, hanem 2 helyen. Ezt megpróbálták a szervezők elhárítani már, mint ezt a beázást. Többen, több munkás is dolgozott a tetőn, viszont nagyjából egy 40-45 perc várakozást követően, mivel a problémát nem sikerült elhárítani, a bíró kis játékvezető kettős lefújta, beszüntette a mérkőzést. A folytatásról később dönt majd a Magyar Kézilabda Szövetség versenybizottsága, innen folytatják, előről kezdik, egyelőre hivatalos tájékoztatás nincs ezzel kapcsolatban. Hát a dalban azt szerepel, hogy elfújta a szél a dalom, itt elmosta az eső a meccsem.
4: Németh Kornélt hallottuk. A folytatásban kosárlabda. Juhász Dorkának a pályán kívül is fel kellett nőnie a vezérszerephez a női válogatottban. Erről a török Galatasaray-jal Euróliga döntőbe jutott center beszélt a Nemzeti Sportrádiónak. A magyar csapat összesítésben a 8. helyen fejezte be a berlini világbajnokságot, amelyen 40 éve elteltével játszhatott ismét a negyed döntőben. A tegnapi amerikaiak elleni nagyarányú vereségről és a hazaútról is kifejtette véleményét a budapesti reptéren Juhász Dorka Szilágyi Dórának.
8: Picit döcögös volt a leszállás, de ettől függetlenül szerintem mindenki nagyon jó hangulatban volt, és lehet is, mert azért tényleg nagy eredményt tudtunk elérni, úgyhogy úgy éreztem, hogy teljesen boldogság van, talán egy pici fáradtság, most mindenki haza tud menni egy picit pihenni, de örültünk, hogy végre Magyarországon lehettünk. Berlin is jó volt, de szerintem mindenki azért már hazavágyott.
9: Van olyan egyébként, aki fél a repüléstől?
8: Igen, egy-ketten azért stresszelnek, azt tudom, amikor nagyon sok a turbulencia, akkor az van egy kis stresszelő játékos, de hála Isten mindig ebbe csapatkémia akkor is működik. Megfogjuk egymást, és végül is ugye mindig szerencsére rendben lejöttünk és landoltunk, de van azért stresszelős.
9: Ha már csapatkémia, akkor hogy fejlődött mondjuk ez a csapatkémia az elmúlt egy hét alatt? Változott-e valamiben? Tehát most már a világbajnokság után vagyunk, és azt tudod mondani, hogy ebben mondjuk megváltoztatott minket ez a VB?
8: Igazából annyira nem gondolom, hogy megváltoztatott minket. Én már a VB előtt is tudtam, hogy az lesz az erősségünk, hogy mennyire közel vagyunk egymáshoz, milyen jó csapatkémia a pályán és pályán kívül. Nyilván nem sok időnk van együtt edzeni így az év során, mindenkinek a saját klubjába kell megfelelni, de valahogy mégis, amikor van ez a pár hét, amikor együtt tudunk lenni, akkor teljesen összhangba tudunk lenni, és ezért is tudunk sikeresek lenni. Úgy gondolom, hogy az előző években is már jó volt, de talán most játékosként is egy picit be tudtunk érni, tapasztalatokat tudtunk szerezni, ami segít ugye nyilván a kosárlabdához, de ezen kívül pedig a pályán kívül még nagyon jól érezzük magunkat együtt. Úgyhogy szerintem ez csak hozzáfogadni, nem hiszem, hogy megváltoztatott volna bármit is, mert eddig is tudtuk, hogy bennünk van az, ami most végre kijött. Talán most értünk egy picit össze a pályán, de remélhetőleg ezért ez még lesz jobb is így az következő években, de tényleg azért én nagyon jól éreztem magam a pályán és pályán kívül is a lányokkal.
9: Te érezted azt mondjuk akár a VB-t megelőzően, akár mondjuk az első mérkőzés után, hogy neked kellene vállalnod valamiféle vezetőszerepet, vagy ezt mondjuk csak a közvéleményből gondolhatjuk így?
8: Nem, szerintem most már egy ideje bebizonyosodott bennem, hogy személy szerint tudtam, hogy azért egy vezéregyéniségnek kell lennem a pályán, és a pályán kívül is gondolok arra, hogy egy picit vokálisabbnak kell lennem, előre kell lépnem, és tényleg amit a pályára rakok, azzal tudom őket motiválni és segíteni. Úgyhogy ezt tudtam, hogy nekem is ebben nagy szerepem lesz, meg szerettem is volna előre lépni, és egy picit komfortzónámból kijönni. Úgy gondolom, hogy ez a torna most jó volt, meg az isztambuli selejtező is egy jó példa volt, amikor sikerült ezt egy picit magamba is elfogadni, és előre lépni, és tudtam, hogy úgy fogok idejönni erre a VB-re, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy a csapat jól tudjon muzsikálni, nyilván a szebb egyéni teljesítményemet, de ettől függetlenül meg inkább legfontosabb, hogy összetartani a csapatot, amikor gáz van esetleg a pályán, vagy valami nem úgy sikerül, és nem én vagyok az egyedüli, az a jó, tehát hogy ez a válogatott nem egy emberre épül, hanem tényleg nagyon sok más játékos is van, aki amikor kell, akkor előre lép, de ezért ez nekem mindig is egy személyesen egy célom volt, hogy legyek az a higgadt és nyugodt vezér, aki amikor valami nem megy a pályán, akkor össze tudjam hozni a csapatot, és örülök, hogy ez most így sikerül.
4: Nagy különbség vereségekből lehet a legtöbbet tanulni Rád Géber László szerint. A kosárlabda mesteredző vezette az ezt megelőzően legutóbb 1998-ban VB-n szerepelt magyar válogatottat. A mostani világbajnoki szereplés pedig így értékelte az Euróliga győztes szakember.
10: A lányok, ők a kiemelkedő produktum. Tehát az, ahogy Kisvirág játszott, ahogy Juhász Dorka játszik, ahogy Josipovics Kinga játszott, ahogy Török Ágnes. Tehát ezek szenzációs produktum. És az összes mérkőzésből profitáltunk. Nyilvánvaló a három győzelem az hozta a történelmi sikert, hogy bejutottunk a nyolc közé, másodszor a magyar kosárlabda történelmében, és azt gondolom, hogy a másik kettő mérkőzésből is profitáltunk. Tehát az, hogy kikaptunk 48 ponttal a franciáktól, és kikaptunk az amerikaiaktól több mint 50 ponttal, ez így első hallatára ijesztő, de ugye vertek ők másokat is 30 ponttal. A másik meg általában az olyan meccseken, ahol az egyik csapat 40-50 ponttal nyer, nem az a csapat profitál, hanem az, amelyik kikapott. És én pontosan tudom a mérföldköveket a sportszakmai pályafutás, edzői pályafutásomban, hogy amikor szerencsére nem volt sok ilyen, de amikor volt ilyen, hogy mondjuk rá 30 ponttal kikaptunk, vagy egy nehezebb vereséget szenvedtünk, 20 pontosat, ez én neki megváltoztatta az életemet, megváltoztatta a gondolkozásomat, és elindultunk el. Egy példát felhozok, hogy mire gondolok, például a 90-es évek vége felé kirándultunk Brnóba, akkor a szlovák és a cseh kosárlabda is, de főleg a cseh a 90-es évek vége felé akkor indult be, a szlovákok akkor döntősök voltak 97-ben, és kikaptunk Brnóba a 30 pont, nem tudtuk áthozni a labdát a fél. Pedig Iványi Dalma, Iványi Eszter volt a bedobó párosunk. Mit csináltunk? Megváltoztattuk a gond. Nem az volt, hogy öngyilkosság, nem az volt, hogy szakmai katasztrófa, szégyen, ez az, hanem célt írtunk ki, hogy érjük utol a cseheket, és abban a pillanatban három évre rá, amikor legyőztük a Brnót az első fordulóba, bejutottunk a Final Four-ba. Tehát eljutottunk oda, amiről álmodoztunk, és ezek a nagy vereségek, ezek a nagy pofonok adták, mert nincs 60 pont a magyar és az amerikai válogatott között. De ebben nem csak az edzőnek, egész kosárlabda kultúránknak kell tanulni.
4: A világbajnoki pontverseny élén álló Kimi Antonelli a nap legjobb köridejével nyerte meg a második szabadedzést a Formula 1-es spanyol nagydíjon. A Mercedes olasz pilótáját sorrendben a két Ferrari, Charles Leclerc és Lewis Hamilton követte. Az első gyakorláson George Russell bizonyult a leggyorsabbnak a debütáló madridi aszfaltcsíkon. Ez volt a kora esti sportvilág, a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében búcsúzik Tóth Béla, sporttal legközelebb 4:11-kor jelentkezünk. Viszont hallásra!
3: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
11: Kísérleti tanterv az Aradi Csiki Gergely Főgimnáziumban. Hogyan működik a hétvégi magyar iskola Melbourneben? A Kolozsvári Kisebbségkutató Intézet eredményeiből. Üdvözlöm Önöket, Veresemese Gyöngyvér vagyok. A romániai oktatásban mindig van valami változás, ami egy-egy iskolában akár jó lehetőségeket is nyújthat. Például a most 9. osztályba lépő diákok rugalmasabb tanterv szerint folytatják középiskolai tanulmányaikat az Aradi Csíki Gergely Főgimnáziumban, miután az oktatási intézmény is csatlakozott a Román Tanügyminisztérium kísérleti programjához. Pataki Lehel Zsolt, Spirtünde iskolaigazgatót kérdezte a részletekről.
12: Azok, akik az idén kezdik a 9. osztályt, teljesen más rendszer szerint fognak érettségizni, egy plusz tantárgyat is választhatnak, és evel egy időben megjelent annak a lehetősége is, hogy egy kísérleti kerettantervet állítsunk össze. Lehetőséget kaptunk, hogy ne a standard kerettanterv szerint menjünk, hanem lebontsuk a 4 éves ciklusnak az óráit úgy, hogy a diáknak ebből előnye legyen. Mondok egy egyszerű példát, nálunk van közgazdasági osztály, aki 4 év múlva választhat egy érettségi tantárgyat, ami biológia, kémia, fizika vagy matek. Az új kerettantervben csak a matek jelent meg 11-12-be, a biológia, kémia, fizika viszont 9-10-ben. Hogy fogja választani érettségi tantárgynak, ha az utolsó 2 évben nem is találkozik evel a tantárgyal? Végig gondoltuk, hogy melyek lennének azok az óra leosztások, amivel a diákot kicsit jobban rásegítenénk arra, hogy majd mit válasszon érettségire, vagy majd 11-12-be kicsit rásegítünk bizonyos órákkal abból a tantárgyból, amire neki szüksége van. Most lehetőségünk van ezen egy picit változtatni, hogy nem feltétlenül évfolyamban gondolkodunk, hogy na most 9-be ezt kell tanítsam, hanem 4 éves ciklusban gondolkodunk.
13: Tehát, ha jól értem, akkor nem új tantárgyakat vezetnek be, hanem bizonyos tantárgyakból esetleg többet vagy kevesebbet fognak tanítani.
12: Van új tantárgy lehetőség is, sokkal több, mint eddig. Direkt azért, hogy a diákoknak látáskörük bővüljön, tehát ha mi ugyanazokat a tantárgyakat szeretnénk tanítani, amit 20 évvel ezelőtt, azoknak a diákoknak, akik most 2026-ban lettek 9-esek, akik egy olyan világban élnek, ami állandóan változik, akkor nehéz helyzetben lesznek ők, amikor befejezik a 12. osztályt. Tehát van lehetőség új tantárgyakra is, például a média, vagy a robotika, ami nélkül most már ebben a világban nem lehet megélni. Valamilyen szinten eddig is érintettük az órákon ezeket a témákat, viszont kevés lehetőség volt rá, hogy valóban a diákok belemélyüljenek ebbe a témába. Nem mindegy az, hogy egy robotika szakkörre délutánonként visszajön, vagy van egy robotika órája, amiben az egész osztály olyasmivel tud foglalkozni, ami a jövő. És ugyanez szól a médiáról is.
13: Mennyire rugalmas mondjuk az órarend összeállítása, tehát egy-egy diák megválaszthatja magának, hogy mely tantárgyakat veszi föl.
12: Nem nagyon engednek minket dőzsölni abban, hogy egy 20 fős osztályt 5 csoportra bontsak, mert 5 csillagászatot és 2 médiát akart. Viszont meg vagyok győződve, hogy talál az osztály olyan érdeklődési kört, ami mindenkinek fekszik, vagy legalábbis a nagy részének, és még mindig jobb, mintha nem lett volna lehetősége választani.
11: A diaszpóra pedagógusai legtöbbször önként végzik áldásos tevékenységüket a hétvégi magyar iskolákban. Nem csak tanítják a magyar nyelvet és történelmet, hanem maguk is tanulnak, fejlesztik képességeiket. Például az anyaországi táborokban, tanfolyamokon, ahol olyan fiatalok is megjelennek, akik érzik, hogy milyen felelősség átadni az anyanyelvi tudást. Kalocsai Andrea interjúja.
14: Kondás Boróka vagyok, Ausztráliából Melbourneből jöttem, és az elmúlt 4 évben a Regnum Marianum Melbourne-i magyar iskolánál, mint tanársegéd dolgoztam. Jelenleg az Ausztrál Magyar Pedagógusok Egyesületénél, amiben tudok segítek. Az elmúlt 7,5 évben kint élek, Székesfehérváron nőttem fel. A szüleim mindig is világot akartak látni, és szerették volna azt, hogy mi is több nyelven beszéljünk. 2017 környékén eldöntöttük azt, hogy megpróbáljuk és kiköltözünk, és azóta kint is vagyunk.
15: Egy nagyon fiatal hölgyel beszélgettek, ennek ellenére azt mondta, hogy 4 évet tanított. Hány évesen kezdte?
14: Most vagyok 19 éves, és körülbelül 14 évesen kezdtem el a Regnumban, mint tanársegéd dolgozni. Az elején én is diák voltam abban az iskolában, és később 2024-ben le is érettségiztem magyarból.
15: Hogyan működik a hétvégi magyar iskola?
14: Jelenleg a Regnum Marianum az egyik legnagyobb melbourne-i magyar iskola. Rengeteg diákunk van, vagyis hát volt, amíg én ott voltam, és még most is gondolom. Hétvégi iskola minden második hétvégén, szombatonként, és különböző osztályokban a tanárok vagy saját maguk rakják össze a tanyagot, vagy másoktól kérnek segítséget, és magyar tankönyveket használnak. Nyilván azt is nézik, hogy a gyerekek mennyire tudnak beszélni magyarul, és mi az, ami igazán érdekli őket. Amikor én ott tanultam, még mielőtt elkezdtem dolgozni, rengeteg magyar történelmet tanultunk a kultúráról, és ezek mellett a nyelvtan és a magyar nyelv is benne volt, és ez így tényleg nagyon érdekes volt. Amióta kiköltöztünk, engem nagyon érdekelt az, hogy hogyan lehet a magyar nyelvet és a magyar kultúrát kint is megtartani, és én nagyon örültem annak, amikor felajánltak azt, hogy ott tudok segíteni. Én nagyon élveztem ott dolgozni, őszintén szóval, és rengeteg barátot is a magyar iskolán keresztül szereztem, akikkel még a mai napig is jó kapcsolatban állunk.
15: A nyarat egyrészt Magyarországon tölti, nem csak azért, hogy pihenjen, hanem azért is, hogy részt vegyen egy nyári tanár továbbképzőn.
14: Engem nagyon érdekel az, hogy a kinti magyar kultúrát segítsem, és a magyar nyelvet minél jobban meg tudjuk tartani ott Melbourneben is, a világ másik oldalán. Igazából azt szerettem volna elérni ebből a táborból, hogy különböző módokat találjuk ahhoz, hogy a külföldi magyar közösségben mit tudnánk használni tananyagként, hogyan tudnánk a tanítást segíteni és erősíteni a jövőben. Kb. Ez volt a cél.
15: Az Ausztráliai Magyar Pedagógus Szövetségben segítőként vesz részt az ottani munkában. Konkrétan milyen feladatokkal keresték meg?
14: Jelenleg volontérként segítek be bármiben, amiben kell. Rendezvények, bármilyen információt kell keresni, abban én szoktam segíteni. Én nagyon szívesen szoktam részt venni és segíteni bármiben.
15: Milyen a melbourne-i magyar közösség? Hogyan látja úgy is, mint aki az anyaországból költözött oda?
14: Én úgy látom, hogy a magyar közösség nagyon összetartó Melbourne-ben, főleg úgy, hogy rengetegen vagyunk. Szerintem az elmúlt 7 évben, amióta kiköltözünk, egyre erősebb lett, és azt látom, hogy a szülők is szeretnék azt, hogy a magyar nyelv megmaradjon, és hogy a magyar kultúra minél erősebben megmaradjon a családon belül, és a gyerekeiknél is. És én nagyon szeretem látni azt, hogy a gyerekek tényleg megtanulják a nyelvet, és elmennek érettségizni középiskolás korukban.
15: A fiatalok, tehát a harmadik, negyedik generáció hogyan vesz részt a közösség életében?
14: Nyilván a harmadik, negyedik generáció nagy része már nem igazán beszéli a nyelvet, viszont azt látjuk, hogy a kulturális fesztiválokon és összejöveteleken ők eléggé komolyan részt szoktak venni. Gulyás fesztivál, nyári összejövetek, bármilyen ilyesmi, ők ki szoktak jönni, és még ha nem is beszélik a nyelvet, az ilyen rendezvényeken aktívan részt szoktak venni. Van egy nagyon szép kulturális központunk Pantinában, és ott szoktak lenni nagy részben ezek a rendezvények. Meg szoktuk tartani március 15-ét bármilyen kulturális rendezvényt, és oda szoktunk összegyűlni.
15: Mik a tervei?
14: Még én sem vagyok teljesen biztos, hogy merre szeretnék menni, meg hogy mit szeretnék csinálni, viszont abban biztos vagyok, hogy a kinti magyar közösséget segíteni szeretném, és szeretném azt, hogy minél több magyar élvezze azt, hogy a saját kultúrával tud érvényesülni, és részt tud venni benne aktívan.
15: Nem hiányzik olykor az anyaország?
14: Néha hiányzik, mert ugye itt van az összes család, viszont mi nagyon szeretünk kint lenni. Rengeteg külföldi barátunk is van ott, és azért tényleg gyönyörű országnak tartom Ausztráliát, viszont nagyon jó hazajönni.
11: Xenofóbia, magyar ellenesség AUR címmel végzett kutatást a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Székelyföldi Közpolitikai Intézet 2025-ben. Több téma mellett azt vizsgálták, hogy milyen a magyar-román viszonnyal és a magyar nyelvhasználattal kapcsolatos hozzáállás. A részletekről Kis Tamás szociológust Ferenc Ádám kérdezte.
16: Nagyon sok tekintetben nagyon régóta rendelkezünk adatsorokkal, tehát arra vonatkozóan, hogy a különböző kisebbségi jogokhoz hogyan viszonyulnak a románok, a romániaiak, arról már a 90-es évektől, tehát hogy az anyanyelvi oktatáshoz, az anyanyelv használathoz, a magyar egyetemekhez, vagy a külön iskolákhoz, vagy akár az autonómiához hogyan viszonyulnak. Ezekkel kapcsolatban el lehet mondani, hogy nincsen továbbra sem konszenzus a román népesség köré, tehát például az anyanyelv használat tekintetében a magyar iskolákat azért egy olyan 2/3 elfogadja a romániai lakosságnak, és ezekben a kisebbségi jogosítványokban inkább egy pozitív irányú elmozdulás tapasztalható. Tehát azt lehet mondani, hogy a korábbi évekhez képest nőtt azoknak az aránya, akik elfogadó véleményen vannak. Nyilván a területi autonómiának az elfogadottság továbbra is marginális, tehát egy 20% alatti. Ugyanígy a nyelvi intolerancia is visszaszorult, vagy az olyan kérdésekre adott válasz is pozitív irányba mozdult el, hogy egyetértenek-e azzal, hogy megválasztható a polgármesternek, képviselőnek a magyarok. És az is egy érdekes dolog, hogy mi az, ami megosztó politikailag, és mi az, ami nem megosztó. Ugyanis ugye azt várnánk, hogy az AUR szavazók, tehát a szélsőjobboldali szavazók magyar ellenesek, de ez nem feltétlen, és nem minden tekintetben van így, akár az átlaghoz képest elfogadó hajlandóbbak, vagy pedig hasonlóan vélekednek ezekre a típusú kisebbségi jogokról, amik az önálló intézményrendszert jelentik, tehát az, hogy a magyarok saját iskoláikba járnak, és ott el vannak maguk között, az kevésbé zavarja őket, vagy nem zavarja őket, és a nyelvi intolerancia se jellemző rájuk nagyobb mértékben, mint más pártok szavazóira, sőt, tehát például a szociáldemokratákhoz viszonyítva toleránsabbak az AU szavazók, ami ugye abból is adódik, hogy a PSD szavazók azok idősebbek, és ebben a tekintetben van egy generációs törésvonal.
17: A nyelvhasználati jogok alkalmazásának visszaszorulására fedezhető fel egy tendencia az elmúlt években. Ez pontosan milyen helyzetekben nyilvánul meg? És ha jól tudom, itt vannak olyan problémák, amikre már évek óta van javaslat, hogy lehet-e őket megoldani, és nem igazán látszanak változni, ennek mi lehet az oka?
16: A nyelvhasználattal kapcsolatban 2023-ban végeztünk egy átfogó vizsgálatot, így mennyiségi adatokkal jellemezni tudtuk a legutóbbi jelentési periódusát a keretegyezménynek, és az adatok pedig össze tudtuk hasonlítani egy korábbi 2014-es vizsgálattal, amit a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet végzett, és ebből az derült ki, hogy elsősorban az írásbeli kétnyelvűség az, ami visszaszorult. A legalsóbb szinten a feliratok vannak, aminek leginkább szimbolikus értéke van, ezt követi a szóbeli nyelvhasználat, tehát van, ahol szóban lehet fordulni a hivatalnokokhoz magyar nyelven, és a csúcsán pedig egyrészt a kétnyelvű kommunikáció, másrészt pedig a kétnyelvű formanyomtatványok állnak, és igazából ebben a tekintetben van egy jelentős visszaesés, amennyire voltak 15 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, ahhoz képest is megritkultak, eltűntek. És ez elsősorban annak köszönhető, hogy annak idején volt erre egyfajta figyelem. Tehát a 2010-es évek elején több civil jogvédő szervezet foglalkozott ezzel a problémával, és erre való reakcióként az RMDSZ-nek is elindult egy programja, ami kétnyelvű formanyomtatványokat próbált megkihelyezni az önkormányzatokhoz. Ebben még a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet is közreműködött. Majd ez bekerült a 2019-es új közigazgatási törvénybe, tehát tételesen az, hogy ezeket a formanyomtatványokat le kell fordítani, és hogy ezeket a DRI, tehát az interetnikus kapcsolatok hivatala hitelesíti a Kisebbségkutató Intézet fordításai alapján, de gyakorlatilag ez papíron maradt, nem történt meg, és igazából az RMDSZ részéről nincs egy odafigyelés erre a dologra, mert hogy megszűnt ez a kisebbségi jogvédelmi szféra, és megszűnt ez a fajta nyomás a politikai eliten, ami korábban az előrelépés lehetővé tette, és magát a kisebbségi jogvédelmet is, hogyha úgy tetszik, bekebelezte a politika.
17: Van a törvényben egy olyan kitétel, hogy el kell érnie a lakosság arányosan a 20%-ot a magyar közösség ahhoz, hogy ezek a hozzáférhetőségi kérdések meg tudjanak valósulni. Így történik például, hogy Kolozsváron, ahol ugye jelentős magyar közösség él, de nem éri el a 20%-ot, hiányosságok vannak.
16: 2021-ben jött létre ez a rendkívül magas küszöb, ezt több alkalommal is kritizálták a nyelvi jogi karta és illetve a keretegyezménynek a szakértői bizottságai. Akkor 2021-ben ez egy előrelépés volt, mert hogy legalább azokon a településeken, ahol a magyarok aránya elérte a 20%-ot, a hivatalos nyelvhasználatnak valami fajta jogi keretét megteremtette. A 2019-es törvénymódosításban, tehát amikor egy kormányrendelet kapcsán új formát kapott a közigazgatási kódex, akkor viszont történt egy politikai szarvashiba az RMDSZ részéről, ugyanis megváltozott az a kitétel, hogy az 1992-es népszámlálási adatokat veszik figyelembe, és az új törvényben már a legutóbbi népszámlálási adatok szerepelnek, így van az, hogy például 92-ben még 23%-ban magyar Kolozsvár kiesett ebből a körből, összesen 52 települést érintett ez a negatív változás, és 75 ezer magyar él ezeken a településeken, és ez kimondottan egy politikai hibának az eredménye, hogy ezeken a településeken szűkült a hivatalos nyelvhasználatnak a joga.
11: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, akár csak korábbi műsoraink is. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Veresemese Gyöngyvér. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette 2026-ban. Viszont hallásra!
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
18: Húsz óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Bordi András. A 25 évvel ezelőtti terrortámadás áldozataira emlékeznek az Egyesült Államokban. Itthon üzemanyag támogatást kapnak a dízelesek. Holnap már több felé lesz napos idő. És most a részletek. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance, amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zohran Mamdani, New York polgármestere is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump, amerikai elnök, az ország egységét hangsúlyozta beszédében. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Csapást mértek az ukrán erők az oroszországi Szaratovi olajfinomítóra éjszaka, közölte az ukrán vezérkar. A létesítmény területén tűz keletkezett. Az üzem az orosz hadsereg üzemanyag ellátásában is részt vesz. Korábban az oroszországi Tula megyében két ember meghalt, három megsebesült, Volgograd megyében pedig ketten sérültek meg ukrán dróntámadásokban. Közben az orosz légierő az ukrán fővárost támadta. Kijevben ketten meghaltak, hatan megsebesültek egy benzinkút elleni dróncsapásba. Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, fogalmazott a külügyminiszter, miután a bővítésért felelős Márta Kosz uniós biztossal egyeztetett Budapesten. Orbán Anita szerint ez szükséges ahhoz, hogy hazánk támogassa a csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitását Ukrajnával. A tárcavezető arról is beszélt, hogy Montenegro és Albánia jelentős előrelépést tett, ezért szerinte az uniónak is tovább kell vinnie a csatlakozási folyamatukat. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette. Hozzátette, a mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa programhoz, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Kajdos László azt írta, a szükséges tűzifát a nem védett területen rossz állapotú vagy inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják. Emlékeztetett, az állami tűzifa árát a januári szinten maximálják, áfáját pedig 27-ről 5%-ra csökkentik. Már lehet pályázni a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény címekre, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. A tárcavezető hozzátette, 3 kategóriában lehet jelentkezni, a határidő pedig október 30-a. Ami az időjárást illeti, holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben egyre több felé süt ki a nap. Az élénk szél helyenként megerősödik. A hajnali 8-15 fok után, holnap délután 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel 21 órakor jelentkezünk.
19: Műsorajánló.
3: Ezt mintha már átéltük volna. Multidézés a rádióarchívumból. Megmutatva, hogy olykor másodszor, harmadszor is bele lehet lépni ugyanabba a folyóba. Egy műsor a véget nem érő múltról. Kiemelés tőlünk. Minden vasárnap reggel 6-tól a Kossuth Rádióban.
19: Műsorajánlót hallottak.
3: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
20: Kedves gyerekek! Békés Pál, a BB, aki nem ismer akadályt című meséjét Vándorfi László mondja el.

Amíg meg nem ismerkedtem szomszédommal, a kedves Szűcs Sebestyénnel, a Borzzal, fogalmam se volt róla, hogy a borzok milyen szenvedélyes levélírók. Azóta azonban megfigyelhettem, hogy a szomszédom napjainak jó részét azzal tölti, hogy tollal sebesen szántja a papírt. Levelezésben áll a magyarországi és az idegenbe szakadt borzok majd mindegyikével, mert nagyon szereti a rokonságát. De szívesen levelez mindenkivel, és egyenesen újjong, amikor ismeretlentől kap levelet, ilyenkor azon nyomban meleg hangon válaszol. Ezért merem ideírni a pontos címét, és bátran felszólítani mindenkit, ha szívélyes és érdekes egyéniséggel akar levelezni, nyugodtan írjon szomszédomnak, biztos, hogy sorai nem maradnak válasz nélkül. A cím tehát B.R. Szűcs Sebestyén, 9999, Budapest, Fehér Lófia utca 13, földszint 4, közvetlenül mellettem. Csak megjegyzem, hogy a BR természetesen a Borz rövidítése. Tudja ezt a kedves postás is, aki most hatalmas levélköteget lengetve üdvözli a szokása szerint a Leander alatt napozó Borzot. Jó napot, Szűcs Sebestyén úr! Na mit hoztam? Na mit? Horkant egyet a Borz, mert ki nem állhatta a gyermetek tréfákat. Borzasztó! Tette hozzá. Ezt mind? S a postás olyan diadalmasan adta át a levélcsomót, mintha maga írta volna valamennyit. Ez ám a szép fogás! A Borz valamelyest megenyhült, s amint a postás hátat fordított, sietve átlapozta a borítékokat. Na hát, emelt ki egy sok bélyeges pirosat a többi közül, írt BB! BB? Kérdeztem. A csodálatos Brigitte Bardot művésznővel is levelez? És mellé telepettem. Miféle művésznő? Képett el Szűcs Sebestyén. Az amerikai unokaöcsém. BB-nek becézzük. A teljes neve amerikai bűzös Borz, de ez túl hosszú lenne. Arról nem is szólva, hogy már egyáltalán nem bűzös. Hogy önnek micsoda rokonai vannak, kedves Szűcs Sebestyén, mondtam, s nyelven belegabajodott Borz szomszédom kissé sűrű nevébe. Csak úgy sisteregtek nyelvemen az essek és a csék, valahogy így, Csűcs Sebestyény. A Borz feddőleg nézett rám, s én elpirultam és bocsánatot kértem. Tudja, BB különleges egyéniség. S ölébe ejtette a levelet a többi tetejére. Mi mindenem ment keresztül, míg megszabadult a szagától. Nem ismert akadályt. Miért? Milyen szaga volt? Borzasztó. Nem ismeri az amerikai bűzös borzokat? Nem nagyon, sütöttem le a szemem. Ők a mi újvilági rokonaink. Csodálatosan öltözködnek, nem olyan kopottasan, mint mi európaiak. Simított végig valóban kisé kopott szürke fehér sávos bundáján, még szemes arkából rám pislantott, hát a megcáfolnám. Ugyan, kedves Szűcs Sebestyén, mondtam azonnal, a maga bundájának nincs párja az egész kerületben. Tudomásul vette a bókot, valóban hiú volt egy kissé. No de az amerikai rokonok öltözéke aranybarna. Melegen fénylik, fejükön kackiás kis fehér foltokat viselnek, s a farkuk is hosszabb a miénknél. Egy szóval csinos népség. És merész vadász valamennyi, BB öcsém meg különösen nagy vadász hírében állt. Merészségüket és sikereiket persze egy különleges tulajdonságuknak köszönhetik, ez nevükben is benne foglaltatik. Tudniillik, ők amerikai bűzös borzok. Ha megtámadja őket, valaki nem ismernek tréfát. Ilyenkor az amerikai bűzös borz összevonja a szemöldökét, kettő toppant, egyet füttyent, és bűz! Olyan szagot áraszt maga körül, hogy mindenki hagyat homlok menekül, még az olyan rettenetes macskák is, mint az oroszlán. Amerikában nem is élnek oroszlánok, kottyantottam közbe, de nyomban megbántam, mert Szűcs Sebestyén összevonta a szemöldökét. Jaj, gondoltam, mi lesz itt. A borz felállt, menekülnem kellene. Lelki szemeimmel már láttam, amint szomszédom kettő toppant, egyet füttyent, és bűz, és akkor vége. De Szűcs Sebestyén csak egy szivarért állt föl, rövidesen pöfékelve ereszkedett vissza a sámliára. A szivar talán az iménti beszélgetés hatására igencsak csavarta az orromat, és ezt úgy látszik észrevette. Ne fintorogjon, fiatal ember, semmi ez ahhoz képest. Ez csak egy csunkor. Ha nem költeném minden pénzem bélyegre, jobbra is telne. Ilyen szúrós kedvében volt aznap Szűcs Sebestyén.
Egyszer aztán BB, a legügyesebb és legbüdösebb amerikai bűzös borz, beleszeretett egy mosómedvébe. Nagy volt a felzúdulás, hogy a lányt mindig csak a teknő mellett látni, hogy nincs hozománya, és így tovább. De BB arról volt nevezetes, hogy nem ismert akadályt. Ki is tűzték az esküvő napját, amikor egy nap baj történt. BB épp hazafelé tartott a vadászatról, tarisznyájában a zsákmány, amikor meghallja ám, hogy segítségért kiált az ő szépséges menyasszonya. Egy hatalmas vadkan döngette agyarával a házát. Több se kellett, BB ott termett, rávicsorgott a vaddisznóra, az meg majd elájult, hogy egy ilyen kis állat ő vele szembe mer szállni. Hanem ekkor BB megmutatta, mi a borz becsület. Összevonta szemöldökét, kettő toppantott, egyet füttyentett, és bűz! A vaddisznó megtántorodott, mint akit golyó ért, és menekült. Ám odabent BB a menyasszonyát ájultan találta. Mikor magához tért, csomagolni kezdett, és azt kiabálta, hogy ő ugyan olyan alakkal, akinek ilyen iszonyatos a szaga, együtt nem marad. Esküvőről szó sem lehet, megy vissza a mamájához. Hiába magyarázta neki BB, hogy a szag mentette meg az életét, hajthatatlan volt. Majd ha kölni illata lesz, mondta, akkor megtarthatják az esküvőt. Tessék, ilyenek a nők, fordul felém sóhajtva szűk sebestjén. Együttérzően sóhajtottam magam is. De, mint már említettem, volt BB nem ismert akadályt. Elhatározta, hogy megszabadul a szagától. Parfümökkel, ámrával kenegette a bundáját, indiai füstölőkkel illatosította magát, ülőfürdőket vett, de semmi nem használt. Amikor csak próbaképpen összevonta a szemöldökét, kettőt toppantott, egyet füttyentett, a végeredmény mindig ugyanaz lett. Bűz. Végül orvoshoz fordult, s mint tudjuk, az orvostudomány csodákra képes. Egy kórház s egy kölni gyár fogott össze érdekében. Az operáció sikerült. BB most már fölényes magabiztonsággal kereste fel menyasszonyát. Megállt előtte, összevonta a szemöldökét, kettő toppantott, egyet füttyentett, és illat. A mosómedve szerelme fellángolt, megtartották az esküvőt. BB beköltözött a városba, nélkülözhetetlen lett a kölni gyárnál. Sikeres reklámborz lett. Nem ismer akadályt. Irigylésre méltó, jegyeztem meg áhítattal. Szomszédom most felbontotta a piros borítékot, és feljajdult. Ó, micsoda borzalom! Mi történt? BB oda van. A levelet sem ő írta, hanem a mosómedve. Hogyan történt? Kérdeztem résztvevően. Megszökött az állatkertből egy oroszlán, kezdte szűcsebestjén zordan, na ugye, hogy van Amerikában oroszlán, tette hozzá közbevetőleg. Rátört az oroszlán BB-re, ő persze merészen szembeszállt, mert akadályt nem ismert, kettő toppantott, egyet füttyentett, és illat. Az oroszlán pedig csak annyit mondott, hogy ilyen illatos vacsorája még sosem volt. Azzal szűcsebestjén komoran elballagott,

Békés Pál, a bébé, aki nem ismer akadályt című meséjét Vándorfi László mondta el. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Varsányi Anikó. A hangfelvétel 1982-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié. Vers napról napra.

0: tínos káprásztat éjjel-nappal. Honnét a sok-sok látomás? A víz felől kifordul éppen, tündökletesen fiatal lebeg a hirtelen sötétben a part fele csak mosolya. Tüzet fog messze pár vitorla. Merőleges, déli meleg zuhog a szétszórt kabinokra, s a részletek, a kicsiségek, egy szál virág a puha szélben, akár egy néma csecsemő forgatná ámuló kezében, a dallamok, szobák során ugyanaz a locsogó dallam, mintha mezitlábas tenger bolyongana falaikban, de legszebbek a szeretők, sörényük kisüt a homályba, szemérmük szép utolsó sátra, a szeretők s az alkonyat, a házsorok, ahogy kihúnynak, s a házak közt a homokon a roppant tömegű torony. Ki eszelhet ki nála szomorúbbat? Aranykori töredék. Öröm előzi hirtelen öröm, ama szemérmes, szép anarchia. Nyitott a táj, zavartan is sima, a szélsikát a torlaszos tetőkre, a tenger kőre, háztetőre látni, az alkonyati rengeteg ragyog, kimondhatatlan jól van, ami van, minden tetőről látni a napot, az össze-vissza zűrzavar kitárul, a házakon s a házak tűzfalán, a világ végi üres kutyaólban aranykori, és ugyanaz a nyár, és ugyanaz a lüktető öröm, dobog, dobog a forró semmiben, ellök magától, eltaszít szívem, és esztelen szorít, szorít magához. Mi készül itt a tenger ragyogásból? Ha lehunyom is, süti a szemem, mi kívül izzad, belül a pupillán, itt izzít, csak igazán ideben, a világ is csak vele fényesül, az örömtől, aminek neve sincsen, mint vesztőhelyen olyan vakító és olyan édes, úgy igazi minden. Egy titok margójára. Takard le jól, mit elkövettél, és éj utána szabadon akár egy sikeres merénylő. Tetted kendő alatt, nélküled is megél, majd túlnő rajtad, meghalad, alig először, később azután gyereksírásként, mint a végítélet, mikor a bárány elkiáltja magát.
1: Pilinszky János olvasta fel a verseit. A műsor Duba Szilvia, Németh László és Pintér Edina készítette.
2: Édes anyanyelvünk.
3: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Mai műsorunkban folytatjuk a színekkel kapcsolatos szólások, közmondások jelentésének, eredetének megfejtését. A középpontban ezúttal is a fehér szín áll. Honnan eredt, és mi a története annak a szólásunknak, hogy felszáll a fehér füst? A többi közt erre a kérdésre is válaszol Forgács Tamás nyelvész, a Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének egyetemi tanárát Takács Tibor kérdezte.
4: Kezdjük akkor azzal, hogy felszáll a fehér füst. Honnan ered ez a mondásunk?
5: Maga a kifejezés, hogy felszáll a fehér füst, az a pápa választáshoz kapcsolódik, és nagyon érdekes tulajdonképpen a története. A pápát azt a bíborosoknak a konklávéja, tehát a bíborosoknak a tanácsa választja, ilyenkor összehívják az egész világból a bíborosokat, és akkor

0: bezárják őket a Sixtus kápolnába, és addig nem jöhetnek onnan ki, nyilván, ha nagyon hosszan elhúzódik a választás, akkor étkezésre van módjuk, de elvileg el kell zárkozniuk a külvilágtól.
1: És miért fehér füst szerepel ebben a mondásban?
0: Minden bíborosnak van egy szavazó cédulája, és akkor, mikor egy kör megvolt, akkor a szavazatokat összegyűjtik, tűvel, cérnával összefércelik őket a régi hagyomány szerint, és különböző vegyi anyagokat adnak hozzájuk, és úgy égetik el őket egy a Sixtus kápolnában levő kályhában, aminek a kéménye az látszik a Szent Péter térről. Ha látszik, hogy a szavazatok nem adtak olyan eredményt, hogy megvan a megfelelő többség az új pápa megválasztásához, addig olyan anyagokat kevernek ezekhez a papírokhoz, amelyek szürke vagy fekete füstöt okoznak. Ha viszont sikerül végre x-edik fordulóban megválasztani az új pápát, akkor fehér füstöt okozó anyagot kevernek a szavazatokhoz, és ebből látszik a téren várakozó tömeg számára, hogy megvan az eredmény, megvan a pápa, és utána aztán akkor lesz hivatalos, amikor az új pápa hivatalosan kijelenti, hogy accepto, vagyis hogy elfogadom a tisztséget, és hogyha ez is megvolt, akkor a vezető bíboros megjelenik a Szent Péter Bazilika középső ablakában, és közli, hogy ez is egy ilyen szólásértékű kifejezés, hogy habemus papam, azaz van pápánk, és aztán közli a kiválasztottnak a nevét.
1: Aztán itt van az, hogy kimutatja a foga fehérjét, ennek mi az eredete?
0: Az arra vonatkozik, hogy valaki kimutatja valódi szándékát. Tehát lehet, hogy valójában valaki olyan mézesmázosnak mutatja magát, de egyébként ellenséges velünk, csak megjátsza magát, és lehet, hogy egy bizonyos időpillanatban mondjuk egy vitában elveszíti a fejét, és agresszív lesz, és ilyenkor ugye lehet mondani, hogy kimutatta a foga fehérjét. Na de miért is mutatja ki a foga fehérjét? Hát ez tulajdonképpen részben a kutyákról van, vagy akár a vadállatokról. Az a lényeg, hogy a kutyáknál is látható, hogy amikor fenyegetnek bennünket, akkor ugye felhúzzák az ínyüket, és akkor kimutatják a foguk fehérjét. Megmutatják a valódi ínyüket.
1: Beszéljünk még arról a szállóigévé vált mondásról, hogy fehérek közt egy európai. Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ez honnan is van.
0: Maga ez a fehérek közt egy európai, ez egy tipikusan magyar állandósult szókapcsolat, hiszen ez József Attila Thomas Mann üdvözlése című verséből terjedt el, afféle szállóigeként. Várják ugye Thomas Mann egy előadásra Pestre, és ennek apropóján írta József Attila ezt a verset, és abban van egy ilyen sor, hogy mi hallgatunk, és lesz, aki csak éppen néz téged, mert örül, hogy lát ma itt fehérek közt egy európait. Akkor a barna veszedelem, a fasizmus előretörése miatt volt olyan fontos, hogy fehérek közt, fehér emberek közt ugyan, de egy igazi európait, ugye Thomas Mann egy olyan személynek üdvözölte József Attila, aki igazi európéer, annak a jó, pontosan jó értelmében. Erről szólt ez a részlete a versnek, és ezt utána elég sokszor használták, akár olyan értelemben is lehet mondani, hogy a sok, nem tudom, álhírterjesztő között egy valódi tudós, tehát ezt is lehet átvitt értelemben használni, hogy a fehérek közt egy európai, aki az átlag emberek közül kitűnik a tudásával, a szellemiségével, de ez egy tipikusan magyar hátterű szólásmondás.
2: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk edesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunk a legközelebb hétfőn ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is!
3: Kossuth Rádió.
4: Újra.
3: Újra.
4: Mindenkié.
5: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
6: A házunk legfelső emeletéről láthatjuk, ahogy a füst betölti a város égboltját. A szél ma Brooklyn felé fúj, és a tűzszaga behatolt a ház minden szobájába. Paul Auster amerikai író a Die Zeit felkérésére írt egy rövid cikket a szeptember 11-i terrortámadás után. Az internet nem működött, végül telefonon diktálta le a szöveget. A Szabadpolc mai adását az élettel teli New Yorknak szenteljük. Segítségünkre lesz Siri Húszt vett könyve, Köves Gábor első regénye és Tóth Krisztina friss emlékei. Bödő Anita vagyok. Élek. A férjem Paul Auster meghalt. Ezzel a két rövid mondattal kezdődik Siri Húszt vett könyve, a Szellemkép, ami nem csak az amerikai írónak állít emléket, hanem családtörténet, az íróvá válás krónikája, egy szerelem és egy házasság története, a közös alkotás leírása és fájdalmas búcsú. A háttérben pedig ott van a lüktető eleven New York, különösen Brooklyn, ahol a művész házaspár élt. A Szellemkép című könyvről a fordító Pék Zoltán mond el többet.
3: Ez egy nagyon különös könyv. A legnehezebb része az, ami a betegségről szól. Onnantól kezdve, hogy megállapították a rákot, és ugye a orvoslátogatások, a gyógyszerek, a különböző próbálkozások, aztán végül az otthonápolás. Tehát ez egy érzelmileg, ez egy nagyon-nagyon nehéz rész. De ezen kívül szól magáról a házasságukról, hogyan ismerkedtek meg a gyerekükről, a gyereknevelésről. Hát tulajdonképpen a magánéletükbe kapunk egy bepillantást, egy olyan bepillantást, ami teljesen más, mint amikor a sajtó pillant be, vagy mint amikor nyilatkoznak valahol, mert ez sokkal intimebbnek érződött legalábbis nekem. Ugyanakkor mégsem volt sem pátoszos, sem túl nyers. Egy nagyon-nagyon különös hangulat lengi be ezt a könyvet, és akkor ezen kívül még van például az a rész, amit maga Auster írt, az élete utolsó írása tulajdonképpen az unokájának szóló levelek. Ezt egy könyvbe szerette volna összegyűjteni, de végül is ez nem sikerült, és ezek a szövegek is benne vannak. Van benne egy rész magáról, a gyászról, hogy Siri hogyan próbálta feldolgozni ezt, ami történt. Nem csak mint magánember, hanem magának a gyásznak a működését tulajdonképpen tanulmányozta, utána olvasott, magát is figyelte, hogy hogyan reagál erre, ez is benne van ebben a könyvben. Tehát nagyon sokrétű könyv, naplószerű helyenként, tehát nagyon sokféle élményt ad, és nagyon érdekes volt nekem ezt olvasni is, meg fordítani is.
6: Nagyon sokszor utal Siri Hustvedt Paul Auster könyveire, akár eltitkolt családi eseményekre, amelyek megjelennek valamelyik Paul Auster regényben, akár a keletkezés körülményeiről oszt meg nagyon személyes emlékeket. Olvasható ez a könyv úgy, mint jegyzetek Paul Auster életművéhez?
3: Abszolút, tehát olyan dolgokról beszél, amiről nyilván aki alaposabban utána járt, az megtalálhatta, de hát amikor az ember levesz egy könyvet a polcról, vagy a könyvesboltból, akkor nem feltétlenül néz utána, mert nem is feltétlen szükséges. Viszont egy adaléknak abszolút érdekes és használható, és nagyon, nagyon vicces tud lenni, vagy ilyen fura tud lenni, amikor az ember elolvas egy regényt, és utána, vagy közben olyan dolgokat fedez fel, ami rímel a benne történt eseményekre. Tehát ez szerintem abszolút érdekes. És van benne olyan, amit én sem tudtam egyébként, pedig én is sok mindennek utána néztem meg találkoztam sok mindennel fordítás közben is, de voltak olyan dolgok, amiket én sem tudtam. Nagyon érdekes, nagyon hétköznapi dolgok. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy engem ez ragadott meg ebben, hogy történések és a betegség, tehát az egyéb ilyen nagy horderejű dolgok mellett vannak olyan apró események az életükből, amik tényleg ilyen hétköznapiak, amik mindenkivel megtörténnek, és amiket tulajdonképpen sokszor el sem mesélünk, mert annyira banálisnak tűnik, viszont így ebben a környezetben sokkal, sokkal jelentősebb és teljesen más fénytörést ad a dolgoknak.
6: Én próbáltam ezt a könyvet úgy is olvasni, mint egy családtörténetet, hiszen nagyon sokféle ezekből a különböző műfajú fejezetekből összerakható egy családtörténet, összerakható Siri Hustvedt története, Paul Auster története, és Paul Auster fiának a története is, ami leginkább egy görög sorstragédiára emlékeztet.
3: Igen, tulajdonképpen egy családregény, egy nagyon szokatlan családregény, mert a legtöbb ilyentől eltérően nem arról van szó, hogy elindulunk, ugye nem tudom, a nagyszülőknél, és akkor megyünk sorba-sorba, hanem vannak ezek a különböző részek, és ezekből az olvasó, ahogy halad előre, úgy összerakja a történetet. De egyébként nem is muszáj feltétlen sorban haladni. Tényleg kialakult bennünk egy kép arról, hogy nézett ki ez az életvonal, mint Auster-i, mint a feleségével közös életük, mert tulajdonképpen az van itt a központban.
6: Nekem olvasóként azzal is érdekes volt szemben, azt is érdekes volt követni, hogy hogyan rajzolódik ki Paul Auster sikerének a története.
3: Hát tulajdonképpen ez egy ilyen szempontból amerikai sikertörténet, tehát hogy ő is próbálkozott tényleg mindennel, dolgozott hajón, titkárként is dolgozott, fordított egy darabig, tehát nagyon sok mindent csinált, írt is ugye egy krimit álnéven, hogy hát ha abból pénz lesz, mert azt jobban veszik, de hát abból sem lett semmi pénz, baseball játékot csinált, mindenre próbálkozott, meg hát ugye költő is volt, de hát a költők Amerikában is azért éhkompon vannak. Amikor megismerkedtek akkor Sirivel, akkor írta a New York trilógiát, akkor már azt hiszem dolgozott az első könyvön, de amikor kész lett, akkor már együtt voltak, és az változtatott meg mindent. Ugye azt is elutasította, azt hiszem 20-valány kiadó, tehát rengeteg kiadó, és végül egy kaliforniai kiadó felvállalta. Az mind kritikai, mind közönség siker lett, és mondjátok kezdve ment felfelé a csillaga. Ez a siker, ez valahogy, ez a könyvből kiderül, őt személyesen nem érintette meg, nem tudta ezt úgy kezelni, vagy nem akarta úgy kezelni, hogy ő akkor most egy ismert személyiség, és mindig úgy zavarban volt, amikor ilyen nagyon éltették, vagy oda mentek hozzá rajongók, vagy. Tehát ő egyszerűen igazából írni akart, és ennyi.
6: Mennyire fonódik össze New York és ez a művész házas pár?
3: Hát én el sem tudom képzelni őket máshol, szerintem ők tipikus New York értelmiségiek, mind az életvitelükben, ami azt szerintem a könyvből is kiderül a gondolkodásukban, és hát Oster minden könyve tulajdonképpen, vagy majdnem minden könyve New Yorkban játszódik, vagy New Yorki részt tartalmaz, nagyon kevés az, ahol nem. Ez volt az ő igazi lételeme, és szerintem ami mondjuk a New York trilógiából, talán Holt Palotából, abszolút érződik a város iránti szeretete. Volt később ugye egy nyaralójuk, ahol eljártak, de hát mindig is New Yorkban laktak, és főleg Brooklynban.
6: Na, azt említette a beszélgetés elején, hogy nagyon megrázónak találta azokat a részeket, amik a betegségről vagy a kezelésekről szólnak. Nekem nagyon megrázó volt a gyászról szóló része, hogy ez a könyv elkezdődik, ami a hiányról meg a fájdalomról szól. Hasznos lehet ez a könyv azoknak, akiket nem az irodalom érdekel, nem egy szerelem, egy alkotó pár szerelmének a története foglalkoztat, hanem akik a gyászról, a gyász folyamatáról szeretnének megtudni valamit.
3: Szerintem abszolút használható is. Pont azért is, mert én úgy érzem, hogy Siri teljesen őszintén írta le, hogy mit érez. Tehát nem próbálta túl analizálni, nem próbálta szépíteni, hanem azt dokumentálta néhol naprószerűen, néhol visszagondolva, hogy mit érzett, mit gondolt, és hogyan próbált kikecmeregni ebből a gödörből, és szerintem ezért is jó, hogy nem úgy van vége, vagy nem ott van vége, ahol még tart a gyász, hanem ott, ahol egyszerűen nincs más lehetőség, mint tovább lépni. Az ideig vezető út az nagyon jól van dokumentálva ebben a könyvben, tényleg helyenként tényleg megrázó, tehát szerintem helyenként abszolút megrikatja az embert, tehát én azt nem hiszem, hogy még aki nem ismeri őket, vagy nem olvasta őket, szerintem azért az is, mert éppen azért, mert nagyon jól meg van írva, nem ilyen melodrámaian, tehát tényleg nincs színezve, hanem a maga természetessége, hogy mi történik, mit érzek. Tehát nem kell azt túl cizellálni szerintem, hogyha az a szívből jön, akkor az a szívbe is tud markolni, és az a szöveg ez markol.
6: Magyarázzuk meg egy kicsit a címet, az a címe, hogy Szellemkép, és többször írja Siri Hustvedt, hogy szellemképeket írok le. Mit jelent ez a szellemkép, mire utal ez?
3: Igen, azt hiszem a szövegben valahol van, hogy mondta neki Oster, hogy szellem akar lenni, miután meghalt, tehát vissza akar térni Sirihez, és látni akarja pont ezt, amiről beszéltünk, hogy tovább lép. És azért is szellem, mert van egy olyan rész is, amikor nem sokkal a halála után érzi a jelenlétét. És akkor ennek is utána néz Siri, hogy ez a jelenség, ez létezik, tehát, hogy nem csak egyedül van ezzel, hogy az eltávozott szerettünk, úgy érezzük, hogy visszajön, és ott akár látjuk is. Ezért van a szellemkép, ugye, ami egy dolog mondjuk egy személynek, tulajdonképpen egy illuzórikus képe, vagy tulajdonképpen egy déli báb, ami ott is van, és nincs is ott. Mint egy ilyen fantom végtag, tehát attól, hogy nincs ott, attól az még rettenetesen tud fájni.
6: Siri Hustvedt Szellemkép című könyvéről és Paul Osterről Pék Zoltán műfordító mesélt.

0: Köves Gábor újságíró többször készített interjút Paul Osterrel, még az író kedvenc brooklyni cukrászdájában is. Köves Gábornak is megvannak a kedvenc New Yorki hegyei, mozik, parkok, éttermek, ugyanis kamaszkora óta visszatérő vendég a városban. Nemrég megjelent regénye New Yorkhoz írt szerelmi vallomás, meg egy család és egy filmrajongó története. Az Apropó New York című könyvről egy másik rajongó, Márta Renátó kérdezte Köves Gábort.
1: Kedvenc New York-im dalszövegével nyitnék. Nothing's too cool to take me from you. New York is not just a town that you'll never lose. Ez a dalszöveg sor arra vonatkozik, hogy a New York-i életérzést ezt nem lehet elveszíteni, mint a barnaságot a bőrről. Én magam csak egyszer jártam a városban, de maradandó nyomot hagyott bennem. A világpolgárság, 300 nyelv körülöttem, Manhattan nyüzsgése. Ön nem egyszer volt kint, hanem 300-szor, de önön milyen nyomot hagyott ez a város?
2: 30-szor voltam, megközelítőleg plusz-minusz 3-4-5. Milyen nyomot hagyott a város? Tehát folyamatosan nyomot hagy a város, tehát hogy ez nem egy befejezett múlt, hanem egy folyamatos jelen. Van egy ilyen folyamatos kapcsolat, ami hát egy picit egyoldalú, tehát mi úgy levelezünk egymással, hogy főleg én küldök így szerelmes leveleket New Yorknak, és néha megjelenek, mint egy ilyen reménytelen udvarló, mert vagyunk mondjuk másfél millióan ilyen reménytelen udvarlók, akik ott állnak, és a New York mániájukat próbálják egy kicsit kielégíteni, ami az a jó, hogy sosem sikerült. Tehát, hogy minden újabb New York útra, még akkor is, hogyha pont ugyanazokat nézném meg, és hát ebbe a hibába néha belesek, hogy mondjuk 80-90%-ban ugyanazokat a köröket futom, akkor sem unom el.
1: Jelentek már meg interjú kötetei, azonban az első regénye Apropó New York címmel idén 2026-ban jelent meg. Ez nem egy egyszerű úti könyv, nyilvánvalóan leírja a várost, sétálunk a városban a könyvben, azonban egy fiktív történetbe van helyezve. A Telex interjúban, ahogy olvastam, kísértetiesen hasonlít egy-két jelenet az ön személyes magánéletéhez. Érezhető volt, hogy melyek voltak a teljesen életrajzi momentumok.
2: Egyáltalán nem vonatkoztattam el semmitől, így aztán a saját magamtól sem. Ez nem egy tudatos terv volt, hogy én mit fogok írni. Azt tudtam, hogy New York-kal akarok kezdeni valamit, mert ez a rengeteg út után. Hát valami, gondoltam, hogy valamiben most átfordítanám, vagy igazolnám a szeretteimnek és a távolabbi környezetemnek, hogy miért mentem annyit, hogy ne csak az legyen, hogy én itt turistáskodok minden évben egy hetet, szóval hogy valami hasznát is akartam látni ennek a városnak végre. Ez így alakult, és arra is rájöttem, hogy ilyen klasszikus regény nem fogok tudni írni, tehát hogy végig, ugye van egy nyomozó, aki elindul, és a Kressz Géza utcával, ez nagyon fontos a helyszín, 13. kerület, és ez a nyomozó a gasztronómiai szokásaitól kezdve, ugye ami főleg a gyroszevést jelenti, minden másban is hát eléggé hasonlít rám, hát ez így alakult, így történelmileg. Én magam is erős Kressz Géza utcai gyökérzettel rendelkezem, és én ezt tudtam most így, volt bennem ez a New Yorkot valahogy megfogni, a saját New Yorkomat, tehát nem, ez nem egy Isten ments, hogy ezt úti könyvként valaki használja, szerintem akkor pórul jár, ez az én. Nem akarok itt most fellengzősen fogalmazni, ha mégis azt tenném, akkor keverjen le, szóval hogy ez az én belső
1: de
2: New Yorkom,
1: keverem le.
2: És az én vándorlásaim a városban, ami sokszor ilyen pici távolságok, tehát utcáról utcára, mint egy ilyen bozót harca dzsungelben, és ez össze van kötve Újlipótvárossal, mert én ott, ha nem is ott láttam meg a napvilágot, de igen korán oda kerültem, talán még egy évesen voltam, tehát hogy a életem egyik nagyon fontos részét a fél évestől 17 évesig terjedő kort azt ott éltem le, Újlipótvárs és New York, és tulajdonképpen ez az egény, ez egy oda-vissza csalinkázás.
1: Amellett, hogy tetszettek a helyszínek, amelyeket én is nagyon szeretettel és szívesen őrzök magamban, jól esett azt látni, hogy vannak még olyan emberek, akiknek egy-egy város valamit beletesz a szívébe. Tehát az ember úgy él bele néha a világba, és aztán rájön, hogy bizony itt körülöttünk azért vannak épületek, vannak emberek, vannak akár szubkulturális vagy szociokulturális jellemzők. Nem csak arról van szó, hogy ön visszajárt egy városba, hanem arról is, hogy magáévá tette azt lelkileg. Egy lelki állapot volt önnek ez a város. Pollit ott gyászolta el.
2: Igen, ugye Polliról fontos tudni, hogy ő egy kutya, aki most már testi valójában nem létezik, úgyhogy csak bennem, tehát ő egy dalmata volt. Igen, őt is ott gyászoltam el. Még gyászolgattam más, azok dolgok voltak, és nem élő lények, tehát például egy-két mozit el kellett gyászolnom. Amik időközben bezártak, egy-két boltot is elgyászoltam, sőt egy szívemnek, vagy hát inkább a gyomromnak nagyon kedves éttermet is, ahol az egyik titkos kedvenc süteményemet, a bread puddingot árusították, ez nem került be a könyvbe.
1: A 20. század történelmi zivatarainak nagyon sok Budapestre jellemző momentumát fel lehet lelni a regényben. A Star Wars rajongás ugyan nem a legzivatarosabb része volt ennek, de például az első, akár akár cserkészbolt megjelenése, vagy az, hogy mennyire menőnek számított az, aki hazajött egy pólóval másik kontinensről, pláne azért a 80-as, 90-es években.
2: Volt egy szakasz az életemnek, amikor úgy gondoltam, hogy hát ez a létező világok legjobbika, ahol tényleg víz is csokiból van a kerítés, és Star Warsból a függöny. Aztán felnőttem, sokat segített, és komor, vén, cinikus ember lett belőlem. Egyébként a New York az a mai napig ellenáll, leveti magáról a cinizmusomat. Egyébként az változott, próbálják is válaszolni a kérdésére. Azt időközben valahogy így levetettem magamról, vagy megszabadultam attól, hogy ilyen amerikai legyek az amerikaiaknál, ami gyakran előfordul az ilyen betérő embereknél, hogy még annál is a szavakat úgy próbáljam kiejteni még ízesebben, ahogy mondjuk egy, nem tudom, Texasba látogató New York-i filmkritikus tenné. Ugye ezt itthon fitoktattam, még ugye kamasz és ifjú korom, fiatal felnőtt koromban, hogy én mennyire amerikás vagyok, és akkor szerencsére, hál' Istennek, így utólag csak kicsit kell pironkodnom emiatt, hogy ez úgy lefoszlott, és már sem amerikai nem akarok lenni, sem semmilyen, egyszerűen csak élvezni szeretném az ott létemet. A New York ugye közhely, hogy az nem Amerika, de hogy nem az.
1: Kinek ajánlaná a könyvét? Kiknek?
2: Fogos kérdés, kinek ajánlaná? Hogy visszakérdezzek.
1: Azoknak ajánlanám ezt a könyvet, akik nem csak a turistás oldalát szeretnék látni ennek a városnak, hanem az eszenciáját. Azt, amit a Szabadságszobor jelképez, hogy itt helye van mindenkinek.
2: Köszönöm, hogy kisegített. Azt még megemlíteném, hogy akik szeretik például a nagyon vagány borítójú könyveket, tehát lakás dizájn szempontjából is, ez egy nagyon formás tárgy. Földi Andrea volt a könyvborítójának a tervezője. Akik szeretik az olyan nyomozós történeteket, amikben nincs nyomozás, ellenben tulajdonképpen a nagy rejtély az maga New York, meg a nagy rejtély az maga az Újlipotváros, meg a nagy rejtély az, hogy milyen egy kutyával, vagy hát milyen egy kutyát elveszteni, főleg egy olyan kutyát, akinek annyi pöttye van és volt, mint az enyémnek, Polinak, milyen felnőni egy családban, milyen idő után az ember látja annak a családnak a félelmeit, a saját félelmeit, hogy azok honnan jönnek, hogy miket éltek meg a különböző családtagok, tehát mi a csomag, de a csomag mellé jár rántott csirke is, mert a vasárnapi ebédeken rántott csirket szolgáltak föl, és milyen az, hogyha az embernek van egy olyan nagyapja, akivel élmény kávéházazni évtizedeken át, és hallgatni az ő történeteit. Én így tudom ezt ajánlani. Szerintem meg is buktam volna azon a marketing szemináriumon.
1: Szerintem nem.
0: Az Apropó New York című regényről a szerzővel, Köves Gáborral beszélgetett Márta Renátó.

0: budapesti nappaliból indul a következő beszélgetés is, hogy egy rövid kínai kitérő után megérkezzen New Yorkba. Tóth Krisztina tavasszal járt ott, ahol bemutatták a Majom szeme című regényének fordítását és Denevér című darabját. A napokban pedig Kínába utazott egy irodalmi fesztiválra. Tóth Krisztinát még az utazás előtt kérdezte Babuch Krista a könyvhétre megjelent Kán-Kán az üvegpadlón című novellás kötetről és a New Yorki élményekről.
1: Tóth Krisztina nappaliában ülök, mert hogy sűrűek a mindennapjai. Amikor ez a beszélgetés elhangzik, ő már Kínában lesz, mert hogy kapott egy meghívást. Mi lesz ott? Mivel érkezel? Milyen köteteket viszel magaddal?
2: Chongqingba megyek egy irodalmi fesztiválra. 2024 végén megjelent egy kínai nyelvű kötetem, a Pixel című könyvemet fordították le. Most angol nyelvű versekkel megyek, de ott lesz a kötet is, és Du Fu költő nyomában halad a fesztivál, az ő életének a helyszínein megyünk végig, és közben felolvasunk.
1: Ez egy meghívás? Tehát, hogy valaki megkeresett téged azzal, hogy mi lenne, ha kiutaznál, és vinnél magaddal néhány verset, és útközben felolvasnál ezekből?
2: Így van, ez egy meghívás. Nagyon örültem neki. Abszolút nemzetközi fesztivál lesz, tehát a világ minden tájáról jönnek résztvevők.
1: Ilyenkor van arra lehetőség, hogy kapcsolatokat építsél, ismerkedjél, vagy más kultúrák művészeinek az irodalmi alkotásait megismert?
2: Ezek a fesztiválok elsősorban azért szerveződnek, hogy az emberek ismerkedjenek, belenézzenek egymás munkáiba, személyesen is találkozzanak. Mivel nagyon sűrű a program, azért nagy elmélyült beszélgetésekre ilyenkor nincs lehetőség, de mindig akad egy-két rokonszemes arc, akivel az ember úgy szeret együtt csavarogni.
1: Gondolom, hogy ott is majd ihletődsz. Említettem, hogy a nappalitban ülünk, ahol a fehér, a türkiz és a szürke színek dominálnak. Ezek a te kedvenc színeid?
2: A türkiz a kedvenc színem, de ugye az alapszínnek nagyon erős lenne, úgyhogy kiegészítőként jelenik meg.
1: Ezt a nappalit étkezővel, konyhával ezt te találtad, ki te rendezted, de mert üvegművész is vagy, itt az egyik ajtóban üvegberakás, üvegmozaik látható, és itt is természetesen a türkiz a domináló szín.
2: Igen, én találtam ki, hogy hogy nézzen ki a nappali. Elég sokáig tartott a felújítás, gondolom erről mindenkinek van tapasztalata, tehát volt időm végig gondolni 8 évvel ezelőtt, hogy melyik bútort hova szeretném rakni, és milyen párnákkal díszítem majd a kanapét.
1: A kötet, amiről mi most beszélgetni fogunk, a Kán-Kán az üvegpadlón című, ez novellákat tartalmaz. Ez nem 8 év termése, hanem 2023 és 25 között íródtak, születtek. Az ihletet akár mondjuk a nappalitból is szerzed, vagy járva az utcát, akár ilyen fesztiválokra elutazva, éles füllel fülelsz, nézelődsz, inspirálódsz, vagy barátok, ismerősök beszélgetések során születnek meg ezek a novellák?
2: Is. Amikor én elmegyek egy-egy ilyen fesztiválra, vagy akár könyvbemutatóra, akkor nekem az elég megterhelő. Én elég introvertált ember vagyok, tehát ilyen helyzetekben nagy energiát igényel tőlem, hogy jelen legyek. De közben vannak az elmélyülés időszakai, amikor hazajövök és becsukom az ajtót, akkor tudok az írásra figyelni. Ennek a könyvnek a novellái több év alatt születtek, és azt tudni kell, hogy ez egy válogatás, tehát nem raktam bele mindent, amit ebben az időszakban írtam. Azt kellett mérlegelnem, hogy mi az, ami nagyjából egymáshoz tartozik, vagy számomra fontos, vagy üzen valami számomra fontosat erről az időszakról. Tulajdonképpen mindenhol talál az ember történeteket, leginkább a városban járva kelve is. Pár beszédeket hallgatva, tehát mindenhol ott van a történet. Egészen apró mozzanatokból föl lehet építeni valamit, és nem is mondanám, hogy ez egy tudatos figyelem, egész egyszerűen megüti az ember fülét egy különös mondat, vagy egy érdekes látvány, és rögtön érzi, hogy ebből lehet valami.
1: Ilyen volt akár a címadó novella és a Kán-Kán az üvegpadlón című, mert a kötet borítója is ezt idézi meg, hogy mintha valaki tényleg táncolna egy üvegpadlón, kánkánozna, de ha elolvassuk ezt a novellát például, akkor tudjuk, hogy igazából ez egy asszociációs játék szüleménye, ez a festmény, mert hogy konkrétan nem erről volt szó, amit annak idején felskiccelt a főhőse.
2: Ez a novella úgy született, hogy felkértek kortárs írókat egy kiállítás kapcsán, hogy írjanak novellákat egy-egy kortárs festményhez. Én pedig, mivel már régen ismerem Barabás Zsófi munkáit, és nagyon szeretem, amit csinál, úgy döntöttem, hogy egy Barabás Zsófi festményhez fogok írni. Amikor nézegettem, hogy melyik is legyen, akkor a férjem odajött mögém, és behajolt a laptophoz. És nem volt rajta a szemüveg, és nézte a képernyőt, és mondta, hogy hát ez olyan, mintha valaki kánkánozna egy üvegpadlón. Fölnéztem rá, hogy de jó cím ez, tehát hogy milyen jó novella cím lenne. És akkor azt gondoltam magamban, hogy induljunk ki innen, hogy ez a kép azt ábrázolja, hogy valaki kánkánozik egy üvegpadlón, és így született maga a történet. Ez is egy pici villanás, tehát hogy volt ebben valami furcsa, amikor ezt mondta, és éppen a furcsasága volt inspiráló.
1: Talán azért lett ez ennek a címe, mert ezt érezted a legerősebbnek, vagy a legnagyobb üzenetet hordozónak, vagy mondjuk egy abszolút tipikus női sorsnak?
2: Azért lett ez a címe, mert ahogy én felfigyeltem erre a különös képre, talán az olvasó is felfigyel, hogy mi lehet ez, hogy kánkán az üvegpadlón. Ez egy érdekes kép, és nagyon jól működik együtt a festménnyel, ami végül is a borítóra került.
1: A kánkán az üvegpadlón ugye egy hölgyről szól, aki beteg lesz, és a pszichológus segítségét kéri ahhoz, hogy feldolgozza a betegséggel járó veszteséget, és ebből születik egy rajz, majd évekkel később, évtizedekkel később egyszer csak ezt a rajzot egy festmény formájában, egy műteremben látja meg. Ennyi a történet. Ebből vajon lesz-e esetleg színpadi mű New Yorkban valamikor?
2: Nem valószínű. Ez egy egészen más műfajú írás. Amit New Yorkban bemutattak, az egy Covid alatt született színdarab volt. Szerkezete részben az akkori szigorítások miatt alakult ki. Ugye kevés színész szerepelhetett egyszerre. Ez egy olyan színdarab, ahol az összes szerepet ugyanaz a két színész játsza. Összesen 6 szerepet, és tulajdonképpen egy óvodai krimiről van szó. Elveszik egy játék, és a szülők gyanakodva elkezdik vizsgálgatni egymást. Az óvodán belül meglátjuk az ország megosztottságát, tehát hogy ahogy a szülők gyűlölködnek, ahogy az óvónémik működnek, azt tulajdonképpen így megmutatja a hatalmi struktúrát, tehát egyszerre vicces, és azt remélem, hogy mély és szomorú is. Tehát ez volt legalábbis a cél, hogy úgy beszéljek arról, hogy miben élünk, és micsoda hasadság uralkodik Magyarországon, hogy közben tudjunk néha saját magunkon röhögni. Manchesterben volt az első bemutató, Szilvia Nárai Dárvei készítette a fordítást, és ő rendezte a manchesteri előadást, aztán megjelent egy könyvben a fordítás, a Bloomsbury adta ki, kortárs magyar drámák, és a könyv alapján készült aztán a New York-i előadás, ami nagyon különbözött a manchesteritől, de szintén nagyon izgalmas és nagyon jó volt. Azt német Ildikó rendezte, aki magyar származású New Yorkban élő rendező, és egészen nagyszerű előadás volt az is. Nekem külön izgalmas volt, hogy a bemutató után ott maradtunk egy pódiumbeszélgetésre. A nézők elképesztően izgalmas kérdéseket tettek fel, és azt láttam, hogy ezt a fajta megosztottságot azonnal ráolvassák a helyi viszonyokra, és tökéletesen értik ezt a fajta társadalmi neurózist, amiről elsőre azt gondolnánk, hogy ez egy kelet-európai sajátosság. Teljesen értették a kapcsolatok dramaturgiáját, a gyanakvást, a paranoid gesztusokat, és azt, hogy hogyan szivárogtatjuk át ezt észrevétlenül egy következő nemzedékbe.
0: Tóth Krisztina és Babucs Kriszta beszélgetett a Kánkán az üvegpadlón című novellás kötetről. A Szabadpolc mai adásában New Yorkba utaztunk. Társunk és segítségünk volt ebben Szíri Húsztvedt és Pék Zoltán műfordító, Köves Gábor és Tóth Krisztina. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a technikai munkatárs Szilágyi Zsolt volt. Nevükben is elköszön a szerkesztő, Gödő Anita.

0: Támogatást kapnak a dízelautósok, lemondott Hatala József a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöki posztjáról. Holnap már többfelé napos idő várható. 21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Bordi András. És most a részletek. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. Hozzátette, a mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, amely mindenkinek segített. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a kormányzati intézkedés a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztói csoportoknak segít. Hozzátették, a védett ár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot, valamint dízel és benzin hiányhoz vezetne. Lemondott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke. Hatala József, ez derül ki a Nagy Magyar Közlönyből. Megbízatása szeptember 1-i hatállyal szűnt meg. Hatala József 2013 óta vezette a testületet, melynek feladata a bűnmegelőzéssel kapcsolatos kormányzati intézkedések összehangolása. Kiadták az Egyesült Államoknak azt a Magyarországon elfogott magyar-amerikai állampolgárt, akit az Interpol szexuális erőszak miatt körözött, írja a police.hu. Az 59 éves férfi a gyanú szerint 16 alkalommal követett el erőszakot Illinois államban. Nevet változtatott, majd Magyarországra szökött. Tavaly fogták el Budapesten, majd szabadlábra került, de a múlt hónapban ismét őrizetbe vették. A hónap végén lemond államfő tisztségéről a szerb elnök, írja a Telex az N1 szerb hírportára hivatkozva. Szerbiában október 25-én előrehozott választást tartanak, amelyen Alekszandar Vučić már a miniszterelnöki posztért indul. A politikus 2014 és 17 között már volt kormányfő, 2017 óta pedig köztársasági elnök. 35-re emelkedett a Fülöp-szigeteki komptűz halálos áldozatainak száma. 54 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván, közölte a helyi parti őrség. A személyszállító kompon 117 utas és 17 fős legénység tartózkodott. A hatóságok vizsgálják a tűzokát. Harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain, közölte az EU határ és partvédelmi ügynöksége. A Frontex adatai szerint az év első 8 hónapjában mintegy 75 ezer esetet regisztráltak, 35%-kal kevesebbet, mint tavaly ilyenkor. Egyedül Spanyolországot és Portugáliát érintő útvonalon mértek növekedést, 34%-ot. Holnap itthon eleinte keleten még lehetnek záporok, aztán napközben egyre több felé süt ki a nap. Az élénk szél helyenként megerősödik. A hajnali 8-15 fok után, holnap délután 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 22 órakor a késő esti krónikában várjuk Önöket.
1: Műsorajánló.
2: Konkrétum. Vita kultúrpolitikáról, közpénzekről és vitát keltő művekről. Érvek és ellenérvek, különböző nézőpontok minden szombaton 11 órakor a Kossuth Rádióban.
3: A különleges fából készült óriás manó története, ami az erdőben megbújva a természetvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet. A dinamikus fiatal lelkipásztor, aki rappel és prédikál. Különböző városrészek, különböző színek és díszítések, az alföldi fazekasság varázslatos gazdagsága. Hódmezővásárhely természeti, kulturális, gasztronómiai kincsei és érdekes egyéniségei.
2: Országjáró. Szombaton délután 2-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Rádió Színház.

A zöld köves gyűrű. Török Gyula regényét rádióra alkalmazta Fehérvári Győző. Második befejező rész.

0: Őz József számtanácsnok házáról kezdtek kevesebbet beszélni a városban. Határozottan sokat veszített rejtélyes érdekességéből a rideg épület, mióta magas emeletéről Burger Debora arca tekintett a távoli háztetők és a horizonton kéklő hegyek felé. A hónapok eseménytelenül múltak Őz úr háza felett. Szeptember végén, mikor Debora nyitott ablakok mellett Petőfi verseskönyvével a kezében nézett a távoli hegyek kéksége és fehér ormai felé, könnyes szemű szolgáló legény állított be a tanácsnokékhoz. Összenyomogatott cédulát nyújtott át Őz Józsefnek, és kalapját forgatva várta a választ.
1: Honnan jött?
2: Putnoki tekintetes úr küldött. Nagyon beteg.
1: Tekintetes barátom, uram. Néhány szó megváltására egy meleg és úgy érzem utolsó készszorításra kéretti régi barátja, aki tavasz óta rabja az ágynak, Camillo. Mondja meg, hogy elmegyek. Még ma délután ott leszek.
2: Igen,

0: Te vagy az? Te vagy az, te angyal, Bandi? Bocsánat, tanácsos uram.
1: Kedves Camillo pajtás.
0: Persze alig találtál ide, mi? Igen, hát a régi házam kirántották alól. Mit csináljak, átjöttem ide, ebbe a putriba. Úgy fekszem itt, mint egy darab fa. Valósággal penészedem. Nem néz ide senki se.
1: Örömmel jöttem.
0: Nem éppen véletlen, hogy téged kérettelek. Tudtam, hogy biztosan eljössz. És egyéb dolgok miatt is.
1: Parancsolj.
0: Nem parancsolok, de hogy parancsolok. Régen leszoktam az ilyesmiről. Már ennek a füles bagolynak, ennek az Andris legénynek is csak könyörögni merek. Csak azt akarom mondani, barátom uram, hogy én a végét járom ennek a pár napnak, ami még az enyém.
1: Ugyan már.
0: De bizaz úgy van, és nem akarok adósod maradni semmivel.
1: Miért kell nekünk ilyesmiről beszélni? Mindent tudok, és mindent elfelejtettem.
0: De értsd meg, pajtás, nem emlékeket akarok én hánytorgatni. A szerelem kapca betyárjai szokták csak az ilyesmit megcselekedni. Na és csak, kedves pajtás, ne restelj felállni. A fiókos szekrény harmadik fiókjában, bal kéz felől, nyúj be. Ott az én tartozásom. Az pajtás, az a cipő nem engem illet. De eddig nem tudtam tőle megválni. Históriája van ennek. Úgy történt, hogy valami kartonbálat rendeztek, te is ott voltál, ott ismerted meg szegény, drága Antóniát. Ez a fehér sejemcipellő volt rajta, és egyszer csak éjfél felé lerepült a lábáról. Repült a kis jószág a táncolók között, mint egy fehér egér. És éppen az én lábamhoz esett. Hirtelen felemeltem, és elrejtettem. Persze a félcipőt keresték, kutatták mindenfelé, de nem találták. A végén azután haza kellett menni az egész családnak, mert a kisasszony csak nem táncolhatott félcipellőben. Csak egy valaki látta, hogy kirejtette el a cipőt. Antónia. Csak nem szólt. Nem szólt róla, nem kérte, később se említette soha. Sokkal büszkébb volt.
1: A cipő nem illet engem. Te szerezted. A tiéd maradjon.
0: És meg, pajtás, hogy meggondoltam a dolgot. Én már úgyse tartogathatom sokáig, hát azt akarom, hogy legalább ne kerüljön akárki kezére. De tovább is van a dolog. Én eltévesztettem valamit akkoriban.
1: Tudom, mindenre emlékszem.
0: Azért merem előadni ezt a dolgot, mert tudom, hogy nem haragszol, hogy megbékéltél te is, mint én. Antóniát nekem kellett volna oltárhoz vezetni. De akkor azt hittem, hogy örökké fiatal maradok, és nem tudtam, hogy örökké csak az igazi szerelem tart. Mikor az esküvőtök volt, már akkor éreztem, hogy elveszett ember vagyok. Debrecenbe utaztam, hogy ne legyek itthon. Udvaroltam, sétáltam. De mikor hazamentem, és leültem az ágyam szélére a szobámban, könnyezni kezdtem, mint egy gyerek.
1: Én kezdetben láttam mindent.
0: Mindent éreztem, hogy tudod, mi fűz engem Antóniához. Akármennyire szerettelek, tiszteltelek, és akármennyire éreztem, hogy gazember vagyok, ha mutatkozom, nem tudtam megállni, hogy távol maradjak. Ha az alakját láttam, ha az illatát éreztem, már napokra boldog voltam. Közben persze másoknak udvaroltam, színleg mindig szerelmes voltam, ideig, óráig, mulattam, adtam a jókedvűt, mint régen. De ideben, barátom, egy este aztán megfogtam a kezét, mikor veletek vacsoráztam az aranyrózsában. Azt mondtam neki, hogy gyerünk akárhová, gyerünk a világ végére, csak együtt lehessünk. Elfordult. Azután egy évig nem szólt hozzám, egy szót sem. Másnap levelet kaptam tőle. Ez volt az első és utolsó level. Ott van a cipellő sarkában rejtve.
1: Hagyd!
0: Nem bánom, ha nem is olvasod el. Csak őrizd meg. Ezeket akartam visszaadni. Ezzel tartoztam.
1: Köszönöm, Camillo. Mindig ilyennek ismertelek.
0: Gyere máskor is. Még van tartozásom.
2: Tekintetes uram.
1: Na mi ez, fiam?
2: Tekintetes uram, olyan elhagyatottak vagyunk, mint a pusztai kútágas. Tekintetes uram, úgy élünk, mióta a másik háztól eljöttünk, mint a kutya. Én még csak kibírnám, de... Camillo, tekintetes úr.
1: De hát mi a baj tulajdonképpen?
2: Sok baj van itt. Akármilyen szégyen, de én bevallom... Bevallom, hogy...
1: Na, fiam, ki vele? Senki se tudja meg.
2: Csak azt akarom én mondani, csak azt akarom, hogy Camillo úr 4 hónap ja nem evett meleget.
1: Hogy mondod?
2: A tekintetes úr szalonnán, meg ilyesminél.
1: Szalonnán? Egy beteg?
2: A múltkor meg a késünk is elpattant. Valami kis lábikát feszegetett vele a tekintetes úr. Estére azután nem volt mivel a szalonnát tenni. Hát az ollóval ette Camillo úr, a kis ollóval, amelyikkel régebben a körmét nyesegette hosszúra meg hegyesre.
1: Hát a vendéglőből nem lehetne...
2: Lehetett. Ameddig lehetett. De most már az aranyrózsában se írják fel.
1: Na jól van, fiam. Jól tetted, hogy szóltál.

0: Spevák úr, önnek nem kötelessége ezt a kérésemet teljesíteni, mert nem irodai munkáról van szó.
1: Ó, kérem a lázadat.
0: Meg is tagadhatja, én előttem ugyanaz marad.
1: Tanácsos uram, ne tessék így megkínozni. Akármi legyen, ezer örömmel...
0: Hát nem nagy dolog az egész, csak... titokban szeretném tartani, azért kérettem önt. Tessék elmenni az aranyrózsa fogadóba és ebédet rendelni. Betegnek való ételeket tessék rendelni, mert gyengélkedőnek lesz. Ugyanilyen legyen a vacsora is. Tessék, itt van. Itt van 20 pengő. Fizesse ki előre egy hónapra.
1: Igenis. És kinek a számára lészen?
0: Az már mellékes dolog. Fő az, hogy jó legyen a koszt. Majd egy legény fog érte menni minden alkalommal. Holnaptól kezdve számít a dolog. Bort is rendel hozzá.
2: Hanem öreg barátom, ez a betyár rózsa alig hanem megbolondult. Vagy talán mégis akadt becsület a kocsmárosban is. Tegnap berántja a legényemet, azután azt kérdi, hogy miért nem visszük tőle az ebédet meg a vacsorát. Felírja a fogytán a vagyon, mert ő talán nem is érzi jól magát, ha nem hitelez nekem.
0: Na, ez derék. És mi történt?
2: Mi történt? Hát azóta hordatjuk a kosztot megint. Ha meggondolom, hogy sok szép ezrest ott hagytam nála, szinte nem is szégyellem. Hanem a levest még mindig szerecsendióval meg borssal főzi a betyár. Hanem én nem mondtam el mindent a múltkor. Pedig ez is tartozás. Úgy hiszem, őszintén folytathatom.
0: Folytasd csak, barátom.
2: Hát szóval, egy évig nem beszéltem Antóniával. Akkor nyáron, emlékezhetsz rá, elutaztam Füredre, csak hogy felejteni tudjak, de nem ment sehogy sem. Visszajöttem. A kiserdőben azután véletlenül találkoztam vele, a gyerekeket vitte sétálni, akkor azt mondtam neki, hogy agyon lövöm magam az ablaka alatt, ha továbbra is néma marad. Megszólalt. Azt felelte, hogy beszélni fog velem, ha becsületemet adom, hogy ezt soha, soha sem teszem meg. Szavamat adtam. Később, mikor elment, meg tegnap is, de megbántam ezt az ígéretet. Úgy nézegettem azt a pisztolyt, mint a megváltót.
0: Én is itt maradtam, pedig nem ígértem.
2: Pedig éreztem, hogy nem gyűlöl, hogy...
0: Nagyon szeretett.
2: Sosem mondta. Egy szóval, egy tekintettel, egy kézszorítással sem. Nem éreztette. És mégis tudtam. De annál borzasztóbb volt a büszkesége. Én most gyónok neked, drága kedves barátom. Még a világ állani fog. Nem lesz többé ilyen asszony. A fegyvert nem fordítottam magam ellen, mert az ígéretem kötött. De moccanni se tudtam, olyan rabja lettem. Mikor farsankor a bálban találkoztunk, ugráltam, nevettem, táncoltam, nehogy megsejtsem valaki is akármit. De mikor szembe kerültem vele, és senki se látott, egyszerre megeredtek a könnyeim. A szám meg az arcom nevetett, de a könnyeim forrón hullottak. Csak állott szemközt velem, azután ő is sírni kezdett, rémült arccal, remegve. Ez történt éjszaka akkor. Másnap reggelre pedig elvégezte. Egy szót sem szólt, hogy nekem se.
3: Mikor utolsó útjára kísérték Gömöri és tájai Putnoki Kamilla urat, kiderült, hogy egyetlen egy rokona sincsen. A koporsó után közvetlenül csak egy szolgalegény lépkedett zokogva, és kék kötényével törülgette a szemét. Három lépéssel utána sötét áradat hömpölygött. Látni lehetett Őz József büszke alakját is, amint elnéz a tömeg felett a szürke égbolt felé.

0: Teremtette, régen volt szerencsém, tanácsos uram, de tegnap nagyságottal álmodtam, és aki fel én álmodozom, azt meg is látok későbben. Teremtette, felesetréfás, önnek lásza van, ön meghűlt, ön ágyban fog maradni, vagy 2 hétig.
1: Uram, sejti-e, hogy mi bajom van?
0: Hát az nem könnyen megy. Tetszik tudni a diagnózis sok esetben az...
1: Sejti-e, hogy mi a bajom?
0: Azt hiszek, hogy tűtőgyulladás kezdődik. Ön meghűlt a temetésen, a Camillo úr temetésén.

0: Lőv úr, én rosszat sejtek. A férjem szegény nagyon nyugtalan. Mondja meg, vallja be, ha nincs tisztában a dologgal, hiszen 3 gyermek atyáról van szó.
1: Asszonyom, ha nem bízik bennem, nyomban távozhatok. Csak azt mondhatom, csak arra figyelmeztethetem, hogy a kort én pátorkodom ismerni elejétől fogva. Betje nyugodtan, félreismerhetetlen a dolog, a tütőgyulladás. Ez a rendes lefolyás. Csak figyelni kell, borokatni éjjelre.
2: Őz Józsefné kételkedett.

0: Kei, et Zirci, et Ablánci. Oly erővel küzdött a rémképek ellen, hogy valójában csak nem lebukott az ágyról. Majd révedezve nézett a gyertyák lángjai felé, és hagymázas hangon kezdett beszélni.
1: Omegász. Omegász a négy tornyú vár alatt, és délfelé nézel. Amerre látsz, minden a miénk volt. Még nem késő. Még visszakaphatod. De vigyázz. Vigyázz, mert az Zirciek keze messzire elér. Vigyázz a gyermekekre. A szekrényben sok mindent megtalálsz.

0: Asszonyom, legyen erős. Az ön férje nagyon beteg. Készüljön el a súlyos csapásra, de reményeit ne adja fel mégsem.
1: Ó, főorvos úr, milyen rettenetes ezt hallani.
0: Asszonyom, az orvos nehéz keresztet visel vállain, ha érző szíve van. Én érzem a kereszt nyomását, mert nemes és becsületes szívű igaz embert látok.
1: Uram, beszéljen világosabban.
0: Asszonyom, önnek bevallhatom, hogy végtelen fájdalmas tévedés történt. Egy kicsit későn tetszett hivatni. Löw doktor, akit szeretnék kitiltani a városból, tüdőgyulladás ellen kezelte a férjét.
1: Holott?
0: Tifusza van, minden bizonnyal.

0: A következő napon, hogy Őz József szeme megszűnt gyermekei nevekedésében gyönyörködni, Józsáéknál nagy élénkség uralkodott. Összesereglettek közeli és távoli rokonok, egybegyűltek az ismerősök, a jó emberek, és miként egy ellentábor olyan kevés magaviseletet tanúsítottak.
1: Mindennek az a hölgy, az a boltos féle az oka. Egy ilyen ember hogy is választhatott így? Hogy is választhatta ezt a klepszidrát?
2: De kedves lelkem, mégse ártsuk magunkat a dologba.
3: Pedig bele kell ártani magát mindenkinek, aki itt van.
4: Igen, Józsi a mi rokonunk volt, és mi temetjük el. Másnak senkinek sincs köze hozzá. Gyászos ház, és mindenki felénk fordul a részvétével. A gyermekekről pedig mi gondoskodunk, a vér hozzánk köti őket, és nem engedhetjük, hogy egy harmadik, akinek semmi köze az apróságokhoz vagy hozzánk, akármilyen sorsra juttassa őket.
1: Én pedig kijelentem, hogy az egyik gyermeket magamhoz veszem, örökbe fogadom, éppen olyan édes magzatomnak tartom mindenkor, mint a tulajdon két kis leányomat.
3: Hiszen tudtam, hogy megértitek szavamat. Lelkem, kedves lelkem, magára Karolint fogjuk rábízni. Viselje gondját, szeresse nagyon. Én meg majd Luizát hozom ide, legalább lesz megint egy kislányom.
1: Hát a fiúcska.
4: A fiúcska? A fiúcska jó helyen van nálam. Mindannyian, az egész család, amelynek tetszik ismeri tagjait egyenként is, igaz részvéttel gondol erre, asszonyom. A fájdalomból mi is kivettük részünket, és a helyzet minden bizonnyal az lehet, hogy versenyezhetnénk egymással könnyek tekintetében. Mi régen ismertük őt, és nemes szívet ismertünk meg benne.
5: A legnemesebb szív volt, akit a városban ismertem.
4: Ezek alapján, asszonyom, ön a megtört szívű özvegy sem mondhat az ellen szót, hogy Őz József barátunkat, testvérünket, szívből tisztelt rokonunkat a kökényesi kriptában akarjuk nyugalomra helyezni.
5: Hát, higgyel, hogy én akadályokat is gördíthetnék szándékuk elé, de belátom, hogy ez nem méltó az ő emlékéhez.
4: Igen.
5: Legyen úgy, ahogy önök kívánják.
4: Köszönöm. Még egy kérésem lenne, kedves rokon.
5: És pedig?
4: Jól tudjuk, hogy joga van mind a három gyermekhez, de mi mégis szeretnénk, ha az apróságok, akik vér szerint is rokon,

0: rokonaink hozzánk kerülnének. Ne essék ez zokon gyenge szívének. A gyermekek látogatni fogják, és amennyiben nem lesznek itt, soraikkal felkeresik.
1: Egészen bizonyos, hogy a gyermekek nem szeretnek engem. És maguktól is szívesen távoztak volna ebből a házból, ahol nem maradt semmi, csak a ridegség és egy csúv vénasszony. Ennél fogva tehát, amíg jónak látom, a leánygyermekeket átengedem nevelés végett.
0: De?
1: De a kisfiú nekem marad. Embert akarok belőle faragni.
0: Oh, teljes tisztelettel vagyok az elhatározásra felül, de már úgy egyeztünk, hogy a gyermek nálam marad. A család bizalma is felém irányult.
1: Igen, de a fiú engem szeret. Erről az egyről tudom. A másik kettőt nem ismerhettem ki. De a fiúhoz ragaszkodom.

0: Kedves testvérem, olyan régóta nem láttalak, hogy el se tudom mondani. De azért nagyon sokat gondolok reátok. Vajon mit csinálsz? Mikor lefekszem este, az imádság után mindig azon töröm a fejemet, hogy miért nem lehetünk mi együtt hárman. Te, meg én, meg Antal. Nekem nagyon jó dolgom van. Nagymamáik nagyon jól vannak, csak szegény nagyapa betegeskedik. Antallal mindig találkozom az iskolában, és tegnap előtt meglátogattam a mostohánkat. Kérdezett utánad, és Antal is sokszor kérdezi, hogy hol vagy, és kért, hogy írjam meg neked, hogy mit csinál a Brit, mert ő nagyon kíváncsi rá. Éppen ott volt a vékony lábú Perkinkó is, és panaszkodott Tónikára, mert nem tanul. Mindig az üzletben van, és leckét nem tanul. Én jól tanulok, hát te hogy tanulsz? Van-e ott iskola? A néni kezeit csókolom, és ölel szerető testvéred, Luisa.
1: Kedves Luisa, a Brit nagyon jól van, csak itt nem szeretik nagyon, mert a szalomba nem szabad neki bejönni, és az ebédlőbe és a hálószobába se. Én már sokszor sírtam miatta, de nem szóltam, mert a néni nagyon szigorú. Itt nincs iskola, csak egy kisasszony, aki tanítja a Lenkét meg a Gizikét. A Lenke meg a Gizike az én új testvéreim, de nem szeretem őket úgy, ahogy magukat szeretem. Brittet itt mindenkinél jobban szeretem. Itt a pusztán már elolvadt a hó, de még hideg van. Tónikát ölelem és csókoltatom, a nagymamát is, mindenkit. Tónika, ha lehet, küldjön cukrot. Szerető testvéred, Lina.
2: Kedves anyám, olyan régen nem láttuk egymást, de azért én nem felejtettem el. Én nagyon jól vagyok, és már 10 centit nőttem tavaly óta, de még többet is növök, mert magas akarok lenni. Olyan magas, mint apa volt. Hát, kedves anyám, hogy van? Én sokszor gondolok reája, mert itt nem nagyon jól vagyok. De Luisa írta, hogy mégis itt kell maradni. Hát én maradok. A kedves Burger bácsit nagyon sajnáltam. Nekem mindig cukrot adott, és nevetett, ha látott. Nagyon jó ember volt, és én sokat sírtam miatta, mert Tónika megírta, hogy már ő is meghalt. Nem is akartam hinni, de a bácsi is mondta, hogy meghalt a boltos rokonunk. Most már kié lesz a bolt? Azt hiszem, minden a kedves mamáé lesz, mert az örökség így szokott lenni. Ha meghal valaki, akkor a lányáé minden. Itt hallottam, hogy apa nagyon szegény ember volt, és nem hagyott semmit nekünk, csak éppen egy kis ezüstöt meg gyűrűt, amit az ujján viselt, azt a zöld színű gyűrűt. De azt is elvitte a Gyuri bácsi, és akkor hozza vissza, ha nagyok leszünk. A sapkát meg a ruhát nagyon szépen köszönöm, kezeit csókolom, és Tónikát ölelem, ha jól tanul. Lina.
0: Kedves gyermekem, valóban meglepett leveled, amelyből kitűnik mindenek előtt, hogy megtanultál tisztábban írni, malacokat nem ejtesz a papíroson, és végül, hogy gondolataid is vannak, bár kissé zűrzavarosak. Hidd el, kis leányom, igen nagy örömet szereztél nekem, hogy megemlékeztél csak nem 2 éves távollét után rólam is. Bizony szegény jó nagyatyád, az én drága és feledhetetlen atyám, az egyetlen igaz szív, amely szeretettel gondolt reám, kimúlt, jobb létre szenderült. Drága és feledhetetlen atyád elhunytát még a legkínzóbb fájdalommal éreztem, midőn ezen újabb csapás ért. Nagyon sokat szomorkodtam, de ha igaz, hogy te is őszintén sírtál, gyermekem, úgy némileg vigasztalva vagyok. Az örökséggel ne törődj, gyermekem, még ez idő szerint. Csak tanulj szorgalmasan, és igyekezzél művelt, fenkölt urinő lenni, mert egykoron szükséged lehet a műveltségre. Tónika most már jobban tanul, de még igen sokat kell neki szorgalmaskodnia. Sok esztendeig kell tanulni, fejlődni, hogy méltó legyen arra a polcra, amelyet én szántam neki. A leveleiddel gyakrabban is felkereshetsz. Sokkal gyakrabban, mint ahogy a Luisa szokott, akit elidegenítettek tőlem nagyanyádék. Pedig náluk is járt a halál angyala, náluk is gyász volt, és elvitte közülük a legderekabbat. De büszke fennhéjázásukat ez sem töré meg. Különben ezekhez még gyermek vagy, majd megérted később magadtól is. Az áldott szívű nénit és bácsit csókolom, téged pedig Isten kegyelmébe ajánlok. Anyát.
1: Kedves testvérem, itt küldöm a mostohánk levelét. Nagyon szép levél, de nem értem, és a bácsi azt mondja, hogy egy kicsit zavaros. azt nem értem én benne különösen, miért kell nekem a nagy műveltség, és hogy polcra emeli Tónikát. De talán te jobban érted, mert magasabb osztályban vagy, és talán megmagyarázza a Gyuri bácsi vagy a nagymama. Mit csinál az én drága és feledhetetlen nagyanyám? Írjon maga is, mert különben én sem írok. Szerető testvéred Lina.
3: Hogy élt az özvegy? Kezdetben a gyermeknevelésének óhajtotta szentelni életét. Eme elhatározásáról különben világosan tanúskodnak jegyzetei, amelyeket élete naplójába írogatott. Míg egyszer, elunván a naplóírást, hozzányúlt a régi szekrény alján heverő iratokhoz. Eleinte idegenkedett a papírosoktól, amelyek köhögésre ingerlő port leheltek. Kibontott néhány gondosan átkötözött csomót, de ezekben csak egy régen húzódó pör, körmönfont leveleit találta. Ha az egyik fél latin mondatokra hivatkozott, a másik a paragrafusok egész tömegét vonultatta fel, és a kacskaringós mondatokból nem tudta kihámozni az özvegy a perpatvarokát. 3 nap múlva aztán ismét hozzáfogott a félredobott íráscsomók forgatásához. Néha megállott és eltűnődött a különös kifejezések értelmén. Mégis érezte, hogy miről van szó. És ha nem tudott megérteni mindent, nem sokára összerakta a múlt mozaikjának egy részét, mint ahogyan a gyermek összeállítja a képet a kockák oldalára mázolt figurákból. Tisztán látta, hogy itt egy vérlázító igazságtalanságról van szó. A hatalom, a gazdag és hazaáruló családok sora összefogott, hogy elrabolja egy tisztességes nemzetség birtokait. Az ivadékok ma is büszkén ülnek a rabolt birtokon, és kastélyaik ormán csillogva fényeskedik a régi címer. A befalazott kriptákban a régi nemzetség csontjai porladnak. Ezt a nagy igazságtalanságot nem lehet így hagyni.

0: Kedves mama, milyen öröm! Azt hittük, hogy egészen elfelejtett.
1: Ó, édes Istenem, hogy ezt megértük. Mindig mondtam én, hogy nem tud egészen elfelejteni.
2: Nem felejthetem el a férjem gyermekét és az ő legkedvesebb rokonát.
3: Á, milyen derék!
2: Búcsúzni jöttem. Búcsúzni jöttem, talán örökre, talán nem.
3: Ó, hát talán eltetszik költözködni?
2: Igen. Igen, magasabb célok érdekében távoznom kell. Mert a fonalak, a nagy érdekszálak messze vezetnek. Egy távoli városba visznek, és ott fonódnak össze. De hiszem, hogy ez a gyenge asszonyi kéz megoldja a csomót, és akkor visszatérek.
3: Hát mégis hová tetszik költözni? Pestre? Ott lakik a fiam, a Gyuri is, ha emlékszik még rája.
2: Talán nem is tudják, kedves rokonaim, hogy a család, amelynek néhány év óta tagja vagyok én is, a legragyogóbb múltra tekinthet vissza. A történelem fényes lapjain gyakran találkozunk az ősök nevével. Ám de ez a fényes korszak leáldozott, és a késő unokák szegénységben élnek, szinte elfeledve és elhagyatva. Az én célom az, hogy az ősz család régi fényét helyreállítsam. Kötelességem ez, mert módomban áll, mert kezem közt vannak a bizonyítékok, és kötve is vagyok erre. Mert egy mindenkinél többre becsült férfi boldogult férjem parancsolt a halálos ágyán. Áttanulmányoztam az iratokat, megismertem a múltat. Nem lesz könnyű feladat, mert hatalmasok ellen küzdök. De azt hiszem, hogy lesz elég erőm és szívóságom. Mert eddig az életben úgysem csináltam semmit, nem voltam hasznára és örömére senkinek.
3: Ó, Istenké!
2: Te leányom, ne felejtsd el soha, hogy ki volt az édesapád. Ne feledd, hogy büszkén kell mindig reája és apáira gondolnod. Azért tehát arra figyelmeztetlek, gyermekem, hogy a rangodnak megfelelő műveltségre törekedjél. És azon kívül úgy látom, már megemlíthetem előtted, ne ajándékozzad a szívedet akárkinek.
0: Mama.
3: Bizony ezt nem féltem, hogy itt maradt pártában. A múltkor éjjeli zenét kapott. Hát képzelje, lelkem, ez a gyerek.
2: Így van ez. János gróf is 14 éves menyasszonyt vezetett oltárhoz. És boldogan élt vele, dacára annak, hogy úgy rabolta a zárdából, mint ahogyan az ember virágot lop.
3: Melyik János gróf?
2: Melyik? Akinek a leánya az Ádám úr felesége lett. A családnak magva szakadt fiúágon, és így Ádám úr örökölte a János gróf vagyonát, minden földi kincsét, sok aranymaráját. Hiszen ennek a címerben is nyoma van, mert az alsó három csillag meg a kard a János gróf címeréből olvad bele. Ezt a címert pedig még Róbert Károly idejében adták, mikor Lajos király Olaszországba indult, és már ott lebegett a bandérium legelején.
4: Szabad?
3: Ó!
0: Drága nagymama!
3: Hát!
0: Bocsásson meg, kedves nagyanyuska!
5: Linácska! Hát mégis megszökött.
0: Igen, megszöktem. Mert már nem bírtam tovább.
3: De hiszen ez szörnyűség.
6: Hát hogy lehet az? Hát hogy tehettél ilyet, lelkecském? Miért nem írtál? Elmentünk volna.
0: Én írtam, de tovább már nem várhattam. Este ívott megint Elek bácsi. Hát én gondoltam, hogy eljövök. Akár gyalog is.
3: Emlékszik-e még reám?
0: Hogyne, kedves mama. Hiszen én írtam is magának.
3: Akkor hát írjon, kedves leányom, ezentúl is szorgalmasan. Én ugyanis elmegyek.
7: Másnap reggel néhány bútort küldött el Debora a lányoknak, és levelet mellékelt a küldeményhez. Megírta, hogy Luisa vegye gondjaiba a csomagot, amely a diófa szekrény fiókjában van. Vegye gondjaiba, és vigyázzon rá, mert minden darabja drága emlék.
3: Hát, mégiscsak van szíve ennek a boltos leánynak. Add csak azt a kis fehér cipőt ide, Luizika. Szegény anyácskádé volt. Egy bálon elveszett a másik fele. Azután soha se került meg.
0: Hogy lehet az?
3: Hát, úgyhogy elgurult. Leesett szegénykének a lábáról. Azután vagy elvitte valaki, vagy a fotelek alá szaladt. Mindegy, kis fehér egér úgy eltűnt.

0: Őz Antal gimnáziumi tanuló nem váltotta be a személyéhez fűzött reményeket. Az első év végén elbukott. A bácsi, a távoli rokon, akinek a gondjaira volt bízva a fiúcska, elkeseredve írogatta a leveleket nagymamának. Nem lehet tudni, hogy mi baja a gyereknek, annyi bizonyos, hogy valami bántja, kínozza és hallgataggá, mélázóvá teszi. Egészen biztos továbbá, hogy ismét megbukik.
1: Mi legyen szegénykéből, hiszen olyan gyenge feje van.
2: No, ismerem az ilyenfajta gyereket. Későn jön meg az értelmük, de azért okos, kitűnő férfiak válhatnak belőlük. Persze, a tanárurak ezt nem értik. Én úgy gondolom, lépjen kereskedői pályára, a munka nem szégyen. Olyan korszakot élünk, amely...
1: Mi következik még ezután? Hát, mi jöhet még? A Józsi fiacskájából boltos legyen? Istenem, ez a lány is férjhez adó lány lesz nem sokára.
2: Luisika!
1: Hát valami kis ékszert kellene ennek a gyereknek adni, hiszen ma holnap igazán nagy leány lesz. Nézd csak, Gyurikám! Nem lehetne egy pár gyűrűt elhozni ennek a kis leánynak? Hát,
2: minek az? Hiszen az ifjúságot nem kell díszíteni, a legszebb ékszer, az arc rózsája.
1: Én szeretném.
2: Mert tulajdonképpen a törvénybe is ütközik. Amíg nagykorúak lesznek, illetve férjhez mennek, én felelek mindenért.
1: Hát csak nem gondolod, hogy követelni fogják rajtad?
2: Hát egy kis bajon. Én az ékszerek egy részét elzálogosítottam.
1: Gondoltam. Ismerni kellett volna téged. És volt szíved? Volt szíved elvesztegetni az Őz Józsi gyűrűjét is?
2: Ne. A zöldköves pecsét gyűrű nem került hozzám. Becsület szavamra mondom.
3: Pista bácsi, ne legyen olyan szomorú. Magának valami nagyon nagy bánata van.
4: Van ám, de maga még nem érti azt.
3: Pista bácsi, maga még nem látta a rózsáimat. Nézze, milyen szépek. Tessék választani. Melyik rózsa tetszik?
4: Amelyiket maga adja.
3: Tessék.
4: Igazán nagyszerű illata van. Hát ennyire szereti a rózsát.
3: Én borzasztóan szeretem.
4: Na hát akkor hozok én legközelebb egy pár olyat, amilyet még nem is látott. A grófi kertben olyanok vannak, hogy az csuda. Csütörtökön itt lesz a virág, abból oldhat egy pár tövet.
0: Csütörtök este halkan kopogtak a zsalugáteren. Luisa nem mozdult. Azt hitte, hogy az almafa száraz ága kopogtat az ablakon. Mikor megismétlődött a zaj, dobogó szívvel, kibontott hajjal lépett az ablakrácshoz.
3: Ki az?
4: Én vagyok, Luisa. Itt vannak a rózsák.
3: Jaj, hogy háláljam meg ezt Pista bácsi.
4: Ne hívjon ezentúl Pista bácsinak.

0: Mivel lehetnék szolgálatjára, kisasszony?
1: Mindjárt kérem, csak ezt a csomagot kibontom. Tessék.
0: Ennyi. Hát a párja hol van?
1: Hát elveszett.
0: Na-na. Az ugyan régen lehetett. Ha nem csal a szemem, 15 éve is
1: annak. Igen.
0: Régi munka. Igazi jó munka. Ma már nem csinálnak ilyet a legények. De mi történjék vele? Talán mintának tetszett hozni, hogy ilyet csináljunk?
1: Ha megtetszene tudni csinálni a párját.
0: Uh-huh, a párját. Hogy meg tudjuk-e csinálni? Legyen nyugodt a kisasszony.
2: 4 hét múlva vidáman zengett a muzsika az Aranyrózsa tánctermében. Oly vidáman, hogy Luisa kisasszony csak nem sírni kezdett, mikor fehér cipellőiben belibegett. Összeszorult szívvel folyton arra gondolt, hogy itt táncolt az édesanyja is, ezek között a falak között. Finom kis cipője ezen a parketten lépett táncra, és itt veszett el a fehér topán, amely most az ő lábán viszkélkedik. Már egész udvar volt körülötte. Olcsó kis legyezőjét 2 is cipelték. Szellemességekkel 4 is traktálták. Táncokért 50 ifjú ember ostromolta. Mikor megpillantotta a túlsó sarokban Torkos úr karcsú alakját. Összefont karokkal állott a mezők és erdők barátja, és Luisa kisasszony nézte. Pár perc múlva már ott állott előtte az ifjú, és az udvartartás nem sokára feloszlott. Szembeállottak egymással, táncoltak, mosolyogtak, de egy szót sem szóltak. Végre Luisa kisasszony kezdte meg.
1: Nagyon jól táncol, kedves Pista.
3: Én? Dehogy is táncolok. Csak úgy rakosgatom a lábamat. Putnoki Kamilló tudott igazán táncolni. Nem is lesz olyan táncos, többé sohasem.
1: Szegény Kamilló urat ismertem. Szép ember lehetett.
3: Meghiszem azt. A legszebb férfi az egész megyében. Luisika, tudja, hogy kiért sorvadt el szegény Kamilló?
1: Nem én.
3: Ha nem tudja, megmondom. Úgyis megtudná másoktól. Hát legalább. A maga édesanyjáért. A szép Józsa Antóniáért.
2: Ezen aztán úgy elgondolkoztak, hogy szinte megálltak tánc közben. Hogy ez a szégyen ne érje őket, leültek szépen egymás mellé, és ismét nem szóltak semmit sem. De nem sokáig hallgathatták egymás lélegzését. Egymás után jöttek a gavallérok, és Luisa kisasszonyt elragadták lépten nyomon. A báli forgatag elválasztotta őket egymástól. Hajnal felé észrevette, hogy az erdő és mező barátja kivált a táncolók közül, és ismét őt figyeli. Egy vég nélküli valcernál azután valami egészen furcsa dolog történt. Az egyik cipellője éppen az, amelynek minden sikerét tulajdonította, a drága emlék, melyet anyjától örökölt, hűtlen lett hozzá, és lesiklott a lábáról. Futott a fényes parketten a táncolók között, mint egy fehér egér, azután eltűnt. Eltűnt nyomtalanul, mintha a föld nyerte volna el. Keresték sokáig. De mivel nem találták, szégyenkezve, szomorúan eltávozott Luisa kisasszony a bálból. Már csilingelt a szán az ablak alatt, mikor felébredt. A takaróján sárga rózsák nyíltak, nagymama pedig mosolyogva adott át neki egy kis levelet. Torkos úr írta.
1: Kedves Luisa, hajnalban én találtam meg a cipellőjét, nem fogom visszaadni sohasem.
2: Ez alatt az év alatt sokszor megfordult Karolina kisasszony a városban. A házra kerestek vevőt, és nagymama elintézetlen ügyeit kellett elsimítani. A gyászos ruha olyan jól illett karcsú termetéhez, finom arcocskájához, hogy mindenki utána fordult, ha az utcán végig haladt. Alig volt útja, ahol nem akadt kísérője. Ezek között a hűséges emberek között leghűségesebb volt a monoklis gróf, aki árnyékul szegődött az ifjú hölgy mellé. Virágok és bombonok özenét öntette a lábához. De Karolina kisasszony csak mosolygott rajta.
4: Őszre végezek. Őszre végem van, ha nem tekint reám.
1: Hát mitől lesz vége?
4: Minden éjjel mulatok a huszárokkal, mert aludni úgy sem tudok.
1: Ugyan. Ne búsuljon olyan nagyon neki. Nézze azt a szegény embert. A búsulás áldozata.
4: Hát ki légyen az a szegény ember?
1: Azt a szegény embert Perkinkónak hívják. Iskolamester volt valaha. Engem is tanított. De már akkor láttam, hogy nincs rendben valami. Nagyon mulatságos ember volt, de gyűlölte a gyermekeket.
4: Kezeit csókolom, mit akar velem csinálni? Meddig akar kínozni? 3 hete nem láttam, és hiába küldözgetem a leveleimet is.
1: Hát azokat tényleg hiába küldözgeti. Majd csak akkor küldjön nekem levelet, ha megígértem, hogy válaszolni fogok.
4: Rettenetes elszántság, hiszen mi közöttünk még szociális formákban sincsen különbség. Úgy hallottam, hogy báró kisasszony, a kedves papája,
1: A kedves papám lemondott erről a címről, mert belátta, hogy nem illik olyan embernek, aki délelőtt poros hivatalba jár, délután meg otthon dolgozik. Azt hangoztatta mindig, hogy polgárember. De persze nem tudta mindenben utánozni a polgárokat. Büszke volt és zárkózott. Hozzáférhetetlenül zárkózott férfi. De mi másként nevelkedtünk, mint ő. A néném most megy férjhez egy nagyon egyszerű szegény emberhez. A gróf úr nagybácsiánál gazdatiszt. Látja azt a boltot? Nos hát annak az üzletvezetője az én öcsém. Büszkék vagyunk rá mindnyájon, mert mások ilyenkorban még tánciskolába járnak. És én... Hát ne vegyes értésnek.
4: Igen.
1: Én is jobban örülök, ha egy egyszerűbb embert látok magam körül.
4: Na de kérem, Karolina, maga rossz hiszemű velem szemben. Hiszen én sohasem közeledtem magához úgy. Az én szándékaim a legtisztességesebbek, semmi sincsen kizárva.
1: Hogy például megkéri a kezemet?
4: Igen, hogy megkérem.
1: Isten vele, gróf úr. Majd holnap tovább bolondítjuk egymást.

0: bölcső mellett fehér otthoni ruhában üldögélt Luisa. Arra gondolt, hogy már másfél esztendeje élnek itt, távol a világtól, boldogan és olyan békességben, ahogyan két ember talán nem is élhetett sohasem. És e két esztendő alatt egyszer sem gondolt a sárga ház egykori lakosára, a sápadt és lenge, légiesen könnyű léptű Deborah kisasszonyra. Néhány zavaros levelét, elborult írását olvasta neki, de nem tudta megfogni a lelkét. A ház elé kocsi gördült, és néhány perc múlva bedugta a homályos szobába piros arcát Torkos úr.
1: Psst, alszik.
2: Még nem is beszélgettünk arról, hogy mi lesz belőle. Ebből ember lesz, ezt nem neveljük a más szolgájának. Luisa, ebből ember csinál.
1: Igen. Ha igaz, hogy a szerencse jegyében született, akkor ő maga csinál magának helyet.
2: A mi családjaink elfelejtkeztek egy pillanatra magukról. Így el, Luisa, elfelejtkeztek. Az én nagyapám jó barátja volt még a grófoknak. Az apám félig meddig már szolgálta, engem meg odaadtak szolgálatba.
1: Apa is szolgált.
2: Igen, de ez a kisfiú szabad ember lesz. Ebből mérnököt vagy orvost faragunk. Luisa, dr. Torkos József köz- és váltóügyvéd.
0: Vacsoránál megjött a lovas legény, aki a postát szokta behordani.
1: Ez a mostohánk írása.
2: Igen. Leányom, gyorsan segítsetek rajtam, mert a nagykutyák nyomomban vannak, és méregéstőr el van készítve számomra. Csak röviden írok, nem tudom, nem fogják el a levelemet. Mentsetek meg, mert nincs nap fejbőr lehúzás nélkül. Itt járnak az ablakom alatt a fekete kutyák. Hallom a lábuk dobogását. Jöjjetek szerencsétlen anyátokért.
1: Szegény. El kellene menni érte.
0: A városban, az állomáson összetalálkoztak a derék báránya Dorján úrra.
3: Ó, milyen kedves találkozás. Hallottam, hogy milyen remek kisfia van. Ma most már élek az alkalommal, én is megnézem. Jaj, de aranyos kis gyerek. Hát valami örvendetes újságot tudnak-e?
1: Tudunk bizony. Ha ugye nem tetszett még hallani, Karolina jegyben jár. Tegnap este volt az eljegyzés.
3: A monoklis gróf?
1: De hogy egy mérnek az ármentesítőtől. Nagyon boldogok.
3: Hát aztán?
1: Aztán? Hogy Martin úr már egy fél éve nyomja az ágyat, az én kisöcsém egészen átveszi a régi fűszeresboltot. Vasárnapra már kint lesz a neve is.
3: Na ez derék. Hely, ha szegély Józsi barátom láthatná. Istenem, de furcsa is a világ. Hanem az a nagy dezentor, az öreg legény, a javíthatatlan gavallér hol van? Az én Gyurimról nem hallottam semmit már nagyon régen.
1: Józsa Gyuri, itthon van megint. Antal megfogadta könyvelőnek a boltba. Tetszene csak látni, hogy egzecíroztatja az a gyerek, talán még embert is farag belőle.
3: Nem lehet az, nem olyan fából van faragva.
0: Öreg, földszintes, zöldre festett ház előtt állott meg a kocsi. Ráncos képű, pupos cseléd ült a kapuköve.
1: Mondja csak, lelkem, itt lakik Őz Józsefné?
4: Ott lakik, de nem lehet hozzá bemenni. Már egy nap óta bezárkózott. Sokszor szokott így, mert nagyon sok dolga van a papírosokkal, amit el akarnak venni tőle. Háromszor is leír egyet-egyet, aztán elássuk ketten, mert én vagyok a cselédje.
0: Sötétség és nehéz szag feküdt a legbelső szobában. Luisa lerántotta a függönyöket és kitárta az ablaktáblákat. És akkor a délutáni napsütés teljes világossága terült a bús szobára. A szomorú ember özvegye az ágyán, kibontatlan ágyán feküdt, teljesen felöltözve. Sovány karjait, hosszú csontos ujjait összefonta görcsösen a mellé. A karjai között aszott keblén a papírok, okmányok garmadája feküdt. Szemei hunyva voltak, de az arcán a rémület ült még most is. Ébrezgették, de nem mozdult többé. Ébrezgették, és a rémületet még a meleg napsugár sem tüntette el arcáról. De a napfényben, a sárga sugárban megcsillant fehér ujjain egy nehéz, vastag aranygyűrű. Zöld köve úgy élt a világosság özönében, mint a pázsit a tavaszi réte. Harmadnap a temetés reggelén levél érkezett a városból. Karolina írta, hogy a bolt megnyílt, Tónika neve alatt, az első nap gyönyörűen sikerült, még Gyuri is árult. Egyébként nagyon haragszanak rájára, mert elkártyázta, eldáridózta az egész fizetését. De Tónika majd segít ezen is. Csak naponként ad neki zseppénzt.
1: Gyuri bácsit is megvádolták azzal a gyűrűvel.
2: Hát most mi lesz vele?
1: Nem vehetjük el tőle. Eltemetjük a gyűrűvel együtt. Úgyis hiába való. A mi fiunknak nem lesz szüksége rá.

0: A zöldköves gyűrű. Török Gyula regényét rádióra alkalmazta Fehérvári Győző. A második befejező rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Az író Mádi Szabó Gábor, Őz József, Kertész Péter, Putnoki Kamilló, Kautsky József, Legény, Patasi Tibor, Spevák, Tilla Tilla, Lőv doktor, Gellei Kornél, Debóra, Bence Ilona, főorvos, Kéri Gyula, Ocsovszkiné, Zolnai Zsuzsa, nagymama, Tolnai Klári, nagypapa, Harkányi Ödön, Józsa György, Busz Gyula, Lina, Farkas Zsuzsa, Luisa, Császár Angéla, Torkos Péter, Nagy Gábor, Bárány, Pataki Jenő, Púpos, Majlát Mária, Cipész, Solti Bertalan, Monoklis gróf, Benedek Miklós. A felvételt Varga Károly és Hornyák György készítette. Zenei munkatárs Trost Margit. A rendező munkatársa Tolnai Ildikó és Berecki Sándor. Szerkesztő Dorogi Zsigmond. Rendezte Pós Sándor.
1: A hangfelvétel 1988-ban készült. A Rádiószínház műsorában legközelebb holnap 20 óra 10 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Késő esti krónika.
3: A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Huszonkét óra, jó estét kívánok! A bemondó Bordi András, a mikrofonnál Kis József. Főbb híreink először röviden.
5: Az áldozatok nevének felolvasásával emlékeztek New Yorkban az Egyesült Államokat 25 évvel ezelőtt tért terrortámadásokra.
4: Havi 5000 forinttal támogatja a dízelautó tulajdonosok tankolását decemberig a kormány.
5: Holnap több felé napos idő várható.
4: Következnek a részletek, a szerkesztő Kócán Dávid. Az áldozatok nevének felolvasásával emlékeztek New Yorkban az Egyesült Államokat ért 2001. szeptember 11-i terrortámadásokra.
5: Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zohran Mamdani, New York polgármestere is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Felidézte az áldozatok történeteit, és úgy fogalmazott, azon a napon az ország szembenézett az igazi gonosszal, de megmutatta az erejét is. Az elnök a jelenlegi iráni háborúval kapcsolatban kijelentette, az Egyesült Államok soha nem engedi, hogy Irán atomfegyverhez jusson. Az utasszállítógépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg.
4: Európa vezetői is megemlékeztek szeptember 11-éről, mindannyian az együttműködés fontosságát hangsúlyozták a terrorizmus elleni harcban.
5: Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő az évforduló alkalmából Európa és Amerika összefogását méltatta. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az esemény évfordulóján úgy fogalmazott, a támadások elkövetői kudarcot vallottak, mert a demokrácia kiállta a próbát. Orbán Anita külügyminiszter arra emlékeztetett, hogy 25 éve a bizonytalanság a mindennapok része lett. A biztonságot, a szabadságot, az egymás iránti szolidaritást ma sem vehetjük természetesnek.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Decemberig havi 5000 forint kompenzációt ad a kormány a legfeljebb 150 lóerő teljesítményű dízelüzemű gépkocsik tulajdonosainak, jelentette be a miniszterelnök. A kormányfő szerint az intézkedés közvetlen és hatékony segítséget jelent a családoknak. A MOL egyetért a döntéssel, a Fidesz az üzemanyagokra vonatkozó védett ár visszaállítását követeli. Kócán Dávid összefoglalója.
6: Márciusban vezetett be védett árat az üzemanyagokra az Orbán kormány. A döntés értelmében a benzinára literenként legfeljebb 595, a gázolajé 615 forint lehetett. A leköszönő kabinet az országgyűlési választások után még meghosszabbította az intézkedést, az új kormány pedig azt ígérte, addig fenntartják azt, amíg nem mérséklődik a kőolaj világpiaci ára. Az üzemanyagárstop kivezetését végül júniusban jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány most arról döntött, hogy decemberig összesen 20 000 forint kompenzációban részesülnek a legfeljebb 150 lóerő teljesítményű dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a havi 5000 forint támogatással a korábbi védett és a piaci ár közötti árkülönbözetet térítik meg. Az intézkedés az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is vonatkozik, amennyiben a gépkocsi a tulajdonukban van.
7: A támogatás több részletben kerül kifizetésre, az első részlet októberben érkezik. Az érintetteknek ehhez nem kell kéremet benyújtaniuk. A NAV gépjármű adó kivetéshez használt adatbázisa alapján a Magyar Államkincstár automatikusan arra a bankszámlára utalja a támogatást, amelyről a tulajdonos a gépjármű adót befizette. Ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik bankszámla számra érkezik az összeg. Akinél nincs bankszámlaszám, azoknak a posta juttatja el a támogatást. Egy személynek csak egy jármű után jár a támogatás.
6: A kormányfő hozzátette, a mezőgazdasági felhasználók külön támogatást is kapnak. Az év végéig a gázolaj árába épített jövedéki adó teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz szerint olyan intézkedésre van szükség, amely már korábban bizonyított. Ezt Palócz André, a párt országgyűlési képviselője mondta.
8: Vezessék be a korábbi védett árat újra, 6,15 legyen a dízel, 5,95 a benzin védett ára. Ez korábban fenntartható volt, működött, és jelentős mértékben könnyítette a családok, a fuvarozók, az agrárszektor és más vállalkozások helyzetét is.
6: Palócz André hozzátette, a frakció törvényjavaslatban kezdeményezte a kormány által kivezetett intézkedés visszaállítását.
4: Hőtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a Szuverenitásvédelmi Hivatal 2024 és 2026 közötti kommunikációs költései miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda.
5: A miniszterelnökség a múlt héten közölte, hogy a feltárt dokumentumok szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal működésének alig 2,5 éve alatt összesen 3 milliárd 670 millió forintot költött el a kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál. A Fidesz a hírre úgy reagált, hogy a hivatalt nem felszámolni kellett volna, hanem jelentősen megerősíteni a Magyarországot érő súlyos biztonsági kihívások miatt.
4: A tudományos és technológiai miniszter szerint az előző kormány indokolatlanul nagy összeget fordított a digitalizációra és a technológiai fejlesztésekre.
5: Tanács Zoltán a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában példaként említette a 100 milliárd forintos gondosóra programot, amelyet szerinte akár negyed vagy harmad annyiból is meg lehetett volna valósítani. Hozzátette, csak nem tucatnyi hasonló ügyben készítenek elő feljelentést.
9: Egy P2M nevű cégszerződésfele kapcsolatban találtunk nagyon komoly szabálytalanságokat. További egy nagyon jelentős problémának tartom én az ingatlan projektet. Ezzel kapcsolatban is készül egy fejlentéstervezet. Itt körülbelül 22-3 milliárd forint költődött el úgy, hogy igazából újra kellett kezdeni a projektet lényegében. Tehát egy alapmodulon kívül nem sok valódi modulja működött a rendszernek. Erről részletesen be fogunk számolni.
4: Már 47 embert hallgattak ki gyanúsítottként az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. Jelenleg 7 vannak letartóztatásban.
5: A központi nyomozó főügyészség közölte újabb 14 ember gyanúsítottak meg az ügyben. A 24.hu szerint kihallgatták Veres Tibort, a Wallis csoport alapító elnökét is. Az üzletembert vesztegetéssel gyanúsítják, szabadlábon védekezhet.
4: 8 embert gyanúsított meg a Nemzeti Nyomozóiroda abban a korrupciós és pénzmosási ügyben, amelyben a hatóságok szerint a Volán társaságokat legalább 10 milliárd forintos vagyoni hátrány érhette.
5: A gyanúsítottak 2015 és 18 között túlárazással több mint 600 autóbuszt szereztek be. Előzetes letartóztatásba egyelőre senki nem került. Az elleni szóvivője Kész Varga Mónika a gyanúsítottak köréről a Kontrollnak nyilatkozott.
10: A Volán társaságokhoz köthető cégvezetőkről van szó, illetőleg a Volán társaságokkal kapcsolatban álló beszerzői, illetőleg beszállítói, valamint pénzmosó cégeknek a vezetőiről, és egyetlen egy szemét ugye valóban mi is kiemeltünk a közleményünkben, ő pedig nem más, mint ugye a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-nek az egykori vezérigazgatója.
4: Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, fogalmazott a külügyminiszter, miután a bővítésért felelős Márta Kosz uniós biztossal egyeztetett Budapesten.
5: Urbán Anita szerint ez szükséges ahhoz, hogy hazánk támogassa a csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitását Ukrajnával. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Nyugat-Balkán országai túl régóta várnak az uniós tagságra. Montenegro és Albánia jelentős előrelépést tett, ezért szerinte az Európai Uniónak is tovább kell vinnie a csatlakozási folyamatukat.
4: Ismét országjárásra indul Magyar Péter miniszterelnök.
5: A kormányfő a közösségi oldalán jelentette be, hogy holnap délután Veszprémben a Megyeház téren lesz a program első állomása. Magyar Péter augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét több településre ellátogat. A budapesti záróesemény előtt 15 városban tartanak fórumot.
4: Tilos és életveszélyes a Duna-Szent-Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság.
5: Hozzátették, bár a Duna bal oldalán véget ért a munka és a katonák levonultak, Paksnál azonban folytatódik a fenékküszöb megerősítése. A miniszterelnök szeptember elején közölte, hogy mintegy 100 000 köbméter kő beépítésére van még szükség a dunai fenékküszöb stabilizálása és a hosszú távú megoldás érdekében.
4: Már lehet pályázni a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény címekre, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
5: Vitézi Dávid közölte, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. A tárcavezető hozzátette, 3 kategóriában lehet jelentkezni, a határidő pedig október 30-a.
4: Vizsgálja a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, miért jelent meg 2 Bács-Kiskun vármegyei csirketelepen a baromfi pest is. Az eddigi információk szerint korábban mindkét állomány megkapta a fertőzés elleni kötelező vakcinát.
5: A vírus azonosítása után mintegy 220 000 madár leülését rendelte el az országos főállatorvos. Nemes Imre felhívta a baromfitartók figyelmét arra, hogy a megelőzés érdekében fokozottan ügyeljenek az előírások betartására és a vakcinázásra. Hozzátette, a baromfipest is más állatokra, illetve emberre veszélytelen, és a magyar baromfi termékek is biztonsággal fogyaszthatók.
11: Hogyha az állattartók betartják a jogszabályok szerinti vakcinázási protokollokat, akkor reményeink szerint nem kell számolni nagyobb járvánnyal, de a biológiában bármi lehet.
4: A közösségi média privát csoportjai sem jelentenek búvóhelyet, az üzletszerű értékesítés szabályai a Facebookon is érvényesek. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Dian Gergő összeállítása.
12: A Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei ezúttal egy privát Facebook csoportban bukkantak rá egy nőre, aki márkás ruhákat, táskákat és ékszereket árult, adószám és bizonylatadás nélkül. Egy próbavásárlás után a revizorok a bankszámlaforgalmat is megvizsgálták, mondta a Krónikának Linzmeier Szilvia, a NAV szóvivője.
13: Kiderült az, hogy az elmúlt időszakban 46 millió forintos olyan bevételre tett szert, ami magánszemélyektől jött, és ezután se adóbevallást nem adott be, se pedig adót nem fizetett.
12: A szóvivő azt is elmondta, az eladó most jelentős bírságra, adóhiány megállapítására és kereskedelmi pótlékra számíthat. Nem egyedi esetről van szó. Júniusban például sportcipőkereskedőket ellenőriztek, akik több esetben nem adtak számlát vagy nyugtát. Volt köztük adószám nélkül működő, illetve több 10 milliós forgalmat bonyolító eladó is.
13: Mindig be kell tartani az adószabályokat. Hogyha valaki rendszeresen és vagy üzletszerűen értékesít, ebből bevétele van, jelentős bevétele, akkor váltson ki egy adószámot, döntse el, hogy milyen vállalkozási formában szeretné végezni a tevékenységet, jelentkezzen be a NAV-hoz, nyújtsa be a bevallásait és fizesse meg az adót.
12: A szóvivő hangsúlyozta, az üzletszerű értékesítés szabályai a zárt Facebook csoportokban is ugyanúgy érvényesek.
4: A mesterséges intelligencia fejlődésével olyan az emberi képességeket meghaladó rendszerek jelenhetnek meg, amelyek valódi hatalomhoz juthatnak. Erre figyelmeztetett az amerikai Anthropic vállalat volt munkatársa. A brit kutató azért mondott fel a cégnél, mert szerinte az MI fejlesztői felelőtlenül járnak el, ezáltal a technológia ellenőrizhetetlenné válhat.
5: A Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet főosztályvezetője ezzel összefüggésben arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a mesterséges intelligencia sok esetben kényelmesebbé teszi a mindennapokat, ugyanakkor számos veszélyt is rejthet. Marsi Tamás hangsúlyozta, érdemes megfontolni, hogy az emberek milyen információkat osztanak meg magukról a világhálón.
14: mi magunk váljunk adattudatossá abban a tekintetben, hogy akármilyen információt nem adhatok oda a mesterséges intelligenciának, főleg rólam, mert ugye, hogyha az elkerül tőlem, akkor az valahol abban a nagy mesterséges intelligencia halmazba, adathalmazba, az az információ ott lesz. És azt az információt elképzelhető, hogy majd valaki, akár most, akár később, rossz indulaton is használhatja.
15: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Csapást mértek az ukrán erők az oroszországi Szaratovi olajfinomítóra éjszaka, közölte az ukrán vezérkar. A létesítmény területén tűz keletkezett, az üzem az orosz hadsereg üzemanyag ellátásában is részt vesz.
5: Korábban az oroszországi Tula megyében két ember meghalt, hárman megsebesültek, Volgograd megyében pedig ketten sérültek meg ukrán dróntámadásokban. Közben az orosz légierő az ukrán főváros támadta. Kijevben ketten meghaltak, hatan megsebesültek egy benzinkút elleni dróncsapásban. Az ukrán hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy légiriadó idején ne tartózkodjanak a töltőállomások közelében.
3: Időjárás.
5: Holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben egyre több felé süt ki a nap. Az élénk szélhelyenként megerősödik. A hajnali 8-15 fok után holnap napközben 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Budapesten 21 órakor 15 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1020 hektopaszkál mérsékelten emelkedik.
4: A késő esti krónika véget ért, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a bemondó Bordi András, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea és Szilágyi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket. Kis Józsefet hallották, viszont hallásra jó éjszakát kívánok.
3: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
16: Halász Bence második lett, Molnár Attila pedig fináléba jutott az atlétikai világdöntőben. Két ötödik helyezés a magyar judósoktól Budapesten. Mercedes uralom a Madringen. Jó estét kívánok, köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Béla. 15 perccel múlt 22 óra. Adásunkat atlétikával kezdjük, hiszen ma este megkezdődött az első alkalommal kiírt különleges lebonyolítású világdöntő Budapesten. Az első napon 4 magyar versenyzett egyéni számokban. Férfi kalapácsvetésben Halász Bence a másodikként zárt 80 méter 30 centis dobásával. A győzelemért járó trófát a német Merlin Hummel szerezte meg. A nehezítő körülményekről és a hangulatról is nyilatkozott Halász Bence Somogyi Zsófiának.
17: Úgy gondolom, hogy ez nem az a verseny volt, amire mi versenyzők, vagy a szakmabeliek számítottak, vagy mi számítottunk. Nagyon nehéz volt ez a vizes körülmény, mert egyszerűen az adott terített szőnyeg az olyan volt, mint a mocsár. Annyira elázott, ugye szerintem egész tegnap, meg a mai nap. Utána azt a vizet gyakorlatilag folyamatosan vittük be a körbe, hiába törögettük a lábunkat. Mindig egyre több víz lett benne, és utána már nem lehetett fogást találni ezen a körön, ami egyébként szárazon meg nagyon jó. A gyulai memoriálos, meg a tavalyi 3 évvel ezelőtti világbajnoki eredmények mutatják, hogy ez egy jó kör száraz körülmények között vizesben. Sajnos én, meg hát ezek szerint ugye szegény Ethan se talált gyakorlatilag fogást rajta, meg hát a többiek is panaszkodtak rá, de ez most egy ilyen körülményű verseny volt, ezzel kellett megbirkózni. A Merlinnek most jobban sikerült.
18: De ő nyert 80 méter 30 centi, a hideg, és akkor ez az esős körülmény, ez hány százalékban, vagy milyen szinten hatott a többi dobásodra, ami ugye végül is nem volt érvényes, szóval mennyiben befolyásolta mindezt?
17: A hideg az igazából egyáltalán, nem éreztem, hogy annyira rövös, ugye minden kísérlet előtt föl vagyok öltözve, minden kísérlet után meg már egyből öltözök föl melegítőbe, be is kentem magam Nikoflex-el a verseny előtt, hát úgy éreztem, hogy melegen tudom magam tartani, inkább tényleg az a nedvesség, a sok víz az volt az, ami engem ennyire megfogott.
18: Tudtad élvezni a budapesti körülményeket, a hazai közönséget, az ovációt?
17: Természetesen igen, hát minden nagy verseny előtt szoktam izgulni, és most jó volt ez másképp, de amikor besétál az ember, és legalább ezerszer hallja azt, hogy hajrá magyarok, meg hajrá Bence, az azért nagyon jó szívmelengető érzés.
16: 400 méteren bejutott a holnapi döntőbe Molnár Attila, aki elődöntős futama 4. helyén ért a célba. A táv másik magyar indulója, Enyingi Patrik 9. lett futamában, így búcsúzott. A további jutás a hazai közönség buzdítása miatt sikerülhetett, fogalmazott Molnár Attila, akit Kreisz Bálint kérdezett.
19: Hogy élted meg ezt a versenyt, és mondjuk az utolsó százon mi járt a fejedben, amikor ott jöttek rád a szélső pályáról? Hogyan élted meg az egész versenyt?
20: Én voltam a szélén, úgyhogy már csak bejebb volt, de nem igazán érdekelt. Én csak a közönséget néztem, a lábamat, a célvonalat. Megmondtam tegnap, hogy mindent ki fogok adni magamból. 15 fok szembeszél hosszú egyenesnél. Ez ennyire engedett most futni. De hát legjobb négy, senki nem futott itt időket, és nem is várjátok, hogy itt a világcsúcsot fogunk dönteni. Ebbe az időjárási körülményekben ez lehetetlen. Én mindent kiadtam magamból. A maradék 90%-ot ezt a közönség tette hozzá, nem viccelek, nem furítottam meg az arányokat. Ez tényleg így volt. Úgyhogy hát nagyon várom a holnapot.
16: Molnár Attila után pedig következzen Enyingi Patrik értékelése.
21: Iszonyatos hosszú a szezon. Igazából már nem is tudom, mikor kezdtük, de még talán két futás van, ha jól számolok. Igazából az EB-n volt a csúcspont. Azóta minden egyes edzésen, minden egyes versenyen össze kell szednem magam, iszonyatosan nehéz már lemenni a pályára. Nagyon feldobott ez a stadion, és nagyon hát libabőrös leszek, hogyha meghallom a hazai közönséget. Teltház volt, jók voltak a fények, így kell lezárni egy szezont.
18: Mindenki neked szurkolt, hihetetlen milyen, mondhatjuk, világsztárok között, mégis te voltál itt most a legnagyobb sztár a futamorban. Ez az idő, vagy az egy nyilván a helyezés, azt gondolom most nem számít annyira. Mi az, ami leginkább, amikor az elvárásokat megfogalmaztad magaddal szemben a mai estére, azok mik voltak, mennyire tudtad élvezni?
21: Maximálisan tudtam élvezni. Volt egy héttel ezelőtt egy részleges szakadás a hajlítomba, nem volt biztos, hogy indulok. Úgy raktak össze, innen is köszönöm az összes medikálosnak, mert aki a csapatban volt, és segített, hogy most itt lehetek, és úgy le tudtam futni ezt a versenyt, hogy nem sérültem bele. Ez nagyon fontos volt, mert vasárnap a mixbe is futok. És ez is egy fontos, ott meg fussunk országos csúcsot.
16: 100 méteres gátfutásban Kozák Luca hatodik lett az elődöntőjében, így lemaradt a holnapi fináléről. 12,68 másodperces ideje viszont így is büszkévé tette Kozák Lucát.
22: Éltem harmadik a jobb eredménye, úgyhogy mindenféleképpen nagyon jó eredmény. Valamint az összesítésben 10. lettem, az meg még egyszer egy nagyon jó eredmény. Őszintén szóval azért ezt nem feltétlenül számítottam saját magamtól. Az elmúlt egy hónap az EB után azért hát olyan fölverseny utáni volt, nyilván akkor nagyon nehéz megtalálni motivációt, mert fizikálisan, meg mentálisan is fáradt az ember, mert félában a nyaraláson van mindenki. Úgyhogy nagyon örülök, hogy tényleg sikerült így fejben összerakni. Szóval a fizikális forma az nem megjelen idő alatt, ugyanakkor tényleg az, hogy fókuszba tudja maradni az ember is. És hát csináljunk hülyeséget, például én az elmúlt hetekben annyiszor rúgtam gátat, nem szoktam, hogy minden edzésen a kis gátba is beleakadtam, ez mindig a mentális fáradtságnak a jele, de nagyon örülök, hogy ennyire jól tudtam tenni ezt egyetlen egy futást.
16: Országos csúcsot futott és hetedik lett a Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pázmándi Dominik, Szentgyörgyi Zita összeállítású 4x100-as váltó. Az új magyar rekord 41,21 másodperc. A viadal mindhárom napján érdekelt a váltó második tagja, Takács Boglárka, aki Kreisz Bálintnak összegzett.
18: Elképesztő a hangulat, ez nagyon nehéz így leírni, hogy milyen érzés egy ilyen közösséget hazipályán pályára lépni. Ugye 2023-ban megtapasztaltuk, de én nagyon-nagyon vártam, hogy milyen lesz majd most, hogy ugyanolyan lesz a hangulat, vagy még jobb, most izgalmasan más színekben pompázik a pálya, és sok újítás van, de tényleg varázslatos, amikor így kimegy az ember a pályára, és ezt így megérzi, hogy milyen erővel, szurkol egy emberként a közönség értünk. Ez tényleg csodálatos, és nagyon-nagyon sok erőt adott nekünk ma is. És szerintem a csapat meg abszolút elvárásokon felül teljesített. Ugye 9-ként alanyi jobban indulhattunk, mert rendező ország vagyunk, és végül 7-nek zártunk, úgyhogy szerintem ez már több, mint csodálatos. Az országos csúccsal, úgyhogy szerintem van még a váltóban és a csapatban is, és a jövőre nézve nagyon bizakodó vagyok, de nagyon élveztem ezt a mai napot is.
21: Amikor bent jártál nálunk a stúdióban, akkor beszéltél így az új formátumra, hogy kíváncsi vagy rá, és hogy szerinted neked tetszeni fog. Most így, hogy megtapasztaltad, mit gondolsz, milyen volt mondjuk ennyi fény között versenyezni, és akár mondjuk a fekete dobókör ott középen, szóval mennyire volt más ez, mint egy

0: A világ és Európa bajnok versenyző az éremszerzés reményével utazott a dublini öbölbe. A két záró futamnak a dobogóhoz képest 9 pontos hátránnyal vág neki. Az ír Eddie Dunbar nyerte a spanyolországúti kerékpáros körverseny 19. hegyi befutós szakaszát. Walter Attila a 36. helyen ért célba. Összetettben a spanyol Enric Mas megőrizte több mint másfél perces előnyét a szlovén Primož Roglič előtt. A Vuelta vasárnap ér véget Granadában. Szakaszt nyert a román országúti kerékpáros körversenyen Vas Barnabás. A Team United Shipping 20 esztendős versenyzője az ötnapos viadal harmadik, emelkedőn záruló etapján ért a célba elsőként. Összetettben Pakot András átvette a vezetést. A folytatásban pedig Cselgáncs. Vég Luca és Andrási Márton is alul maradt a bronzmérkőzésen, így mindketten ötödikként fejezték be a dzsúdósok budapesti Grand Slam versenyét. Az 57 kg-os Vég brazil, míg a 60 kilósok között versenyző Andrási szlovén ellenfelétől kapott ki ipponnal. Ugyanebben a súlycsoportban Feckó Csanád a hetedik lett, és ugyanebben a pozícióban zárt Pongrácz Bence és Igaz Laura. A biztató magyar kezdést a szövetségi kapitány Bor Barna értékelte Virány Zsoltnak.
1: Azért ott a 60 kilóban a két fiatalunk, még mindig fiatalunk, mert fiatalok, a Márton, ugye tavaly a világban is ötödik lett.
2: Andrási Márton, igen.
1: Igen, Andrási Mártonról van szó. Egyébként nagyon nagyot meccselt ma. Nagyon jó volt látni, hogy meg tudta verni azt a belgát, akit ő többször is kikapott, illetve az azerbajdzsáni srácsa is tökre partiba volt, és meg tudta verni.
2: Tehát három komoly meccset nyert meg, ami ebben a sportágban azért bármilyen versenyről van szó nehéz.
1: Így van, ráadásul ilyen szinten már kellenek a bravúr meccsek, kell bravúr meccseket hozni, és az ő esetében ez sikerült is. Az, hogy a bronzmérkőzésen beakadta a keze, és valamilyen szerencsétlen módon visszatört neki, azt kopogta le, egyébként nem a leszorítást, úgyhogy, de én azt gondolom, hogy az ötödik helye az nagyon jó volt, ráadásul a kvalifikációs pontrendszerben ez jó pontokat fogadni. A Csanira én...
2: Feszkó család, VB hetedik, most meg Grand Slam hetedik, hát olyan párhuzamosan szerepelnek a budapesti VB után a budapesti Grand Slamen több mint egy évek később, de ez csak egy ilyen észrevétel.
1: Igen, meg azért neki a felkészülését egy elég hosszú sérülés, egy ágyékhúzódásos sérülés okozta, és egyszerűen mindig táborból kimaradt, edzésekből kimaradt, mert voltak fájdalmak, de most olyan, mintha nem történt volna semmi, olyan lendülettel tért vissza, nagyon jó volt nézni az ő munkáját. Én azt gondolom, hogy benne is azért még van, és hogyha 60 kilósokról beszélünk, szerintem ez egy tök jó előjel a VB előtt egyébként.
2: Az ugye majd Bakuban lesz, aztán ugorjunk 66 kg, Pongrácz Bence.
1: Pongrácz Bence, én szerintem le a kalap előtte, és nagyon jókat meccselt. Ő nála volt egy olyan, hogy amikor visszamérkőzésnél kikapott egy kicsit őt megviselte, úgy látom, és nem tudott kievickézni abból a visszamérkőzésre.
2: Azeritől kapott ki végül, és ezért nem bronzmeccs jöhetett, hanem hetedik hely.
1: Így van. Tehát ott az azerit, én azt gondolom, hogy azért azt lehet, hogy meg tudta volna, de hát igazából ilyen a judó. És akkor végül is elérkeztünk a hölgyek versenyéhez.
2: Négy magyar is az 57 kg-osok között, Vég Luca és Igaz Laura viszont a bronzérem küszöbén volt, egy ötödik és egy hetedik hely a vége, mert hogy egymás ellen vívtak egy vígaszági meccset, és azt megnyerte ugye Vég Luca, ezért jöhetett a bronzmeccs. Itt a brazil Sauza ellen, ez a 4 perc, Ungvári Mikivel néztem, a másik kiválósággal olimpiai bronzérmes egykori dzsúdósan, mert hogy Vég Luca Ceglédi, mit kell tudni róla, meg te hogy értékeled azt a meccset, ami az utolsó pillanatban, inkább úgy mondom, a hosszabbítás első pillanatában dőlt el.
1: Igen, de én azt gondolom, hogy Luca az még egy junior korú versenyző. Vég Lucáról beszélünk. Nagyon azt gondolom, hogy bizonyítani akart, és úgy jött, hogy semmi teher nem volt rajta, sőt, ez az atmoszféra, ez lángra is lobbantotta, tehát olyan akaraterő volt benne, annyira akart, és annyira bevállalta a technikákat, és végig tudta hajtani ezeket. Nagyon jó volt, én azt gondolom.
0: Bor Barnát hallottuk. Labdarúgással megyünk tovább. Elsőként a Sopron jutott tovább a legjobb 32 közé a MOL Magyar Kupában. A harmadosztályú soproniak hazai pályán győzték le 6-3-ra a szintén MB3-os Szegedi VS-ét. A német Bundesligában a harmadik forduló nyitómérkőzésén Union Berlin Schalke 1-2, a mérkőzés a hosszabbításában tart 99. perc, Schäfer Andrást a hazaiaknál a szünetben becserélték. A harmadik mérkőzését is megnyerte a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben. A házgazda bakonyiak 20 gólos különbséggel 47-27-re

0: győzték le a Dabast. Az Eto és a Ferencváros győri mérkőzése a csarnok beázása miatt 26 perc után a hazaiak 17-12-es vezetésénél félbeszakadt. A második csoportmérkőzését is elveszítette a magyar női válogatott a 3-3 elleni kosárlabda Európa bajnokságon Antwerpenben. A Böröndi Vivien, Pap Claudia, Szabó Fanni és Tóth Franka összeállítású együttest kora délután a szlovénok 2 ponttal, majd este a spanyolok 19-14-re győzték le. Ezzel a miénk befejezték szereplésüket a belgiumi viadalon. Büszke a játékosaira és meghatározó élménynek tartja az elmúlt egy hetet Völgyi Péter, a női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya. A magyar csapat összesítésben a 8. helyen fejezte be a berlini világbajnokságot, amelyen 40 év elteltével játszhatott ismét a negyed döntőben. Völgyi Pétert Szilágyi Dóra szólaltatta meg.
1: Nagyon büszke vagyok az eredményre is, arra, hogy nehézségek mellett azért hogy sikerült, még inkább egy csapattá kovácsolódnunk, és összességében az elmúlt 6-7 vagy 8 hét, amit a közvetlen felkészülésre töltöttünk, ez szerintem nagyon pozitív élmény volt mindenkinek a játékos pályafutásában, meg az életében.
0: A világbajnoki pontverseny élén álló Kimi Antonelli a nap legjobb köridejével nyerte meg a második szabadedzést a Formula 1-es spanyol nagydíjon. A Mercedes olasz pilótáját sorrendben a két Ferrari is, Charles Leclerc és Lewis Hamilton követte. Az első gyakorláson George Russell bizonyult a leggyorsabbnak a debütáló madridi aszfaltcsíkon. Szilágyi Zsolt hangmérnök nevében búcsúzik Tóth Béla, viszont hallásra.
2: Kulcskérdések.
3: Mi a tétje?
2: Miért fontos?
3: Mit jelent?
2: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
4: Jó napot kívánok, ez itt a Kulcskérdések, a mikrofonnál Benyó Rita. 25 éve ezen a napon 4 eltérített utasszállító repülőgép néhány óra alatt megváltoztatta Amerikát, és vele együtt a világot. Közel 3000 ember meghalt, összeomlott a World Trade Center 2 tornya, támadás érte a Pentagont, de szeptember 11-ével nem csak épületek omlottak össze. Megrendült az Egyesült Államok biztonságérzete is. Ami ezután következett, a terror elleni háború, Afganisztán és Irak, a Patriot Act, a megfigyelés kiterjesztése, a repülésbiztonság teljes átalakítása máig velünk vannak. És felvetett egy ennél is nehezebb kérdést. Mi történik egy szabad, demokratikus társadalommal, amikor megtámadják? Meddig mehet el az állam a biztonság érdekében, anélkül, hogy éppen abból adna fel, amit meg akar védeni? Erről beszélgetünk Bombere Krisztával, aki 25 éve New Yorkból tudósított a támadáskor, és Feledi Botondal, a külügyi intézet vezetőjével. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és tegeződni fogunk, mert korábban kollégákként mindenkivel tegeződtünk eddig is. Először arról beszéljünk, hogy mindenkinek általában van erről egy ilyen reflektor élménye. Krista, te biztosan vissza tudsz emlékezni, hogy abban a pillanatban, amikor becsapódtak a repülők, akkor hol voltál?
5: Hát az elsőnél még otthon. Néztem a tévét, mint a világon a legtöbben, zavartan, ugye az Orson Welles-i rádiósót idéző érzésekkel, hogy ez vajon valóság, vagy valami kamu, de oda van írva, hogy live. És aztán engem nagyon hamar felrázott ebből az álomból Pignicki Réka, aki az épi tudósítója volt, akkor épi riportere New Yorkban, magyar származású amerikai dokumentumfilmes, aki fölhívott, és azt mondta, hogy Krista, indulás kifelé. És akkor onnantól tudtam, hogy helyzet van.
4: Botan?
6: Én többé-kevésbé boldog jogászhallgató voltam akkoriban Budapesten, és arra emlékszem, hogy a Károlyi kerten átsétáltunk, ugye jöttek ezek a susogó beszélgetések ott mellettünk, hogy lehetett érezni a levegőben, és amint beértünk az egyetem aulájában, a portás fülke körül tömegállt, és akkor én is oda szegődtem, és a portásnak a nagyon picike, jó esélye fekete-fehér tévécskéjén néztük az első képeket annak idején.
4: Mi volt az a pillanat, ami 25 év után is mondjuk a legerősebb benned?
5: Nyilván az a fizikai élmény, ahogyan jön felém a porfelhő. És pont valakinek idéztem a napokban, hogy amikor a nepáli felvételeket néztem, és láttam, hogy jön ez a nagy, fekete, megállíthatatlan, nyilvánvalóan mindenki számára, aki nem tud elszaladni, pusztító, és abban a pillanatban felfogott, hogy mennyire pusztító jelenség, akkor ez az érzés visszajött. Nyilvánvalóan mi akkor nem tudtuk még, amikor jött, hogy veszélyben vagyunk ettől, vagy nem. Nem voltunk fizikailag nagyon durván veszélyben, mindenki ment, ahova tudott. Én a brooklyni oldalon voltam, úgyhogy engem kevésbé is ért, mint aki közvetlenül a Ground Zero környékén, de nyilván ez a fizikai élmény az, ami a zsigeri szinten visszajön. Meg az a szag. Amit nagyon ritkán éreztem azóta életemben.
4: Most a 25. évfordulóra egy dokumentumfilm miatt te újra nézted a felvételeket. Volt olyan, amire egyáltalán nem emlékeztél, vagy nagyon másként éled meg 25 évből visszanézve?
5: Talán azt, és erről fogunk beszélgetni, ugye ennek van egy tágabb geopolitikai környezete is, kulturális, politikai változások, az az összefogás, az a metaforikusan mindenki egymás kezét fogta abban a városban, és úgy éreztem, hogy ez a közösség, és az az összetartás, és az az empátia, az megtörhetetlen, és az az együttérzés, ami később bármely fölösleges halottal kapcsolatban a New Yorkiakat eltöltötte.
4: Ugye ez azonnal bizonyos szempontból politikailag is megmutatkozott, mert hogy Bushnak valami 90% körüli támogatottsága lett. Mennyire természetes ez, és akkor ezt most már tőled kérdezem, Feledi Botond, hogy ilyenkor a társadalom az nem széthúz, vagy nem pedig egy társadalmi káosz következik be, politikai káosz következik be, hanem beáll egy személyben a vezető mögé.
6: Azt gondolom, hogy ebben az Egyesült Államokat azért külön kell tekintsük, és az, amit te is alaptapasztalatnak mondasz, ez azért odaállt egy jóval erősebb társadalmi kohézióban, egy sokkal jobban az alulról fölfelé szerveződés, az önkéntesség, a charity-re szoktatott amerikai társadalomban máshogy működik. És 2001 ebből a szempontból még pont annak a hidegháborús utókorszaknak volt ugye pont a zárása, amiben az amerikaiak még ugye emlékeztek Pearl Harborra, emlékeztek a Kennedy elleni gyilkosságra, de igazából az ő élménysorozatukban hozzánk, európaiakhoz képest az, hogy őket a saját területükön támadás ér, egy jóval ritkább esemény. Tehát ilyen szempontból indokoltabb az, hogy össze is tudtak fogni, és működött is ez a reakció.
4: Mennyire volt, vagy mennyire a jelen pillanatig érezhető az immunrendszer az amerikai társadalomban, ugye egy olyan, amit most már említesz, hogy nem volt hasonló emlékezetük, de közben meg az is benne van, hogy épp egy nagyon erős demokráciát ér egy támadás, tehát lehet, hogy egy csomó mindent egyszerűen nem ismernek, amit a világ boldogtalanabb fele, vagy akár bármilyen diktatúrát megélt fél sokkal jobban ismer, és akár könnyebben alkalmazkodik.
6: Európa ekkor azért túl volt a szovjetek által finanszírozott hidegháborús terrorhullámokon, Vörös Hadsereg frakció és társai. Tehát ezt egy elég elfeledett része Európa történetének, de itt azért erre volt cégvezetők családja, gépeltérítések sorozata, ugye gépek, amik több helyen leszállnak eltérítve. Tehát hogy egy elég komoly európai történet volt, amit úgy nagyjából a 90-es években, főleg az akkor felnövekvő generáció már nem érzékelt, nem kezelt. Tehát ehhez képest az, ami itt áthuzalozódik mind Európában, mind az Egyesült Államokban ezzel kapcsolatban, az ugye azért lett aztán még nagyobb hullám, mert becsatornázódik a digitalizációnak az első hullámába. Tehát ahogy ez összeér.
5: Nekem egy személyes élményem van, és kettő az inkább politikai és katonai, amit olvastam. 17 percről beszélünk, Rita. 17 perc alatt változott meg az Egyesült Államokban a mindset azzal kapcsolatban, hogy hogy néz ki a jövő, és mi elképzelhető, ami addig elképzelhetetlen volt. Az első becsapódás után az emberek fényképezték, mentek tovább a dolgukra, Robert Mueller, az FBI akkor egy hete vezetője éppen az Al-Qaidáról beszélgetett az új kollégáival, és mondták neki, hogy egy gép csapódott az egyik toronyba, és ment tovább minden, hogy hát pedig olyan szép tiszta levegő, vajon mi történt. Egy nagy katonai akciót, ilyen próbát csináltak valahol azzal kapcsolatban, mi az egyetlen fenyegetettségnek tűnt akkor, az, hogy a szovjetek nukleáris támadást követnek el az északi sarkon keresztül, Amerika ellen, és erre készültek épp föl valahol, és ők is ugye hallották, hogy mi történt, és mentek tovább dolgukra készülni a szovjetek, vagy hát a szovjet, a korábbi szenárió szerint elképzelt nukleáris veszélyek ellen. És a harmadik pedig, ami a személyes élményem volt, amikor valaki, aki lejött, pedig azt mondták neki, az akkor még intakt toronyban, hogy maradjon a helyén, mert biztonság van, és európai volt, azt mondta, hogy nekem Európában anyukám azt tanította, hogy ahol egy ház ég, ott több is fog. Úgyhogy én megyek. Ezért maradt életben.
4: Ugye egyből megindult a vita arról aztán, hogy és mennyire lehet megvédeni a demokráciát olyan eszközökkel, amelyek épp egyébként az egyéni személyiségi jogokba nyúlnak bele nagyon erősen. Ma már egy egész generáció nőtt fel abba, hogy szállunk fel a repülőgépekre, hogy mi történik a repülőtéren, de hát még mi is emlékszünk a sokkal lazább szabályokra. Feldolgozta-e az amerikai társadalom, illetve természetesnek veszi-e már a jogainak a korlátozását, mert bizonyos szempontból azért mégiscsak ez történt.
6: Ez a híres Patriot Act, amivel elindult a jogkorlátozás, és ugye a történelem nekünk adta Edward Snowdent és hasonló whistleblowereket, akikkel kapcsolatban aztán ugye a politikai oldalak elindították a vitát, hogy ki a hazáruló és ki a whistleblower. Ugye valószínűleg, aki Kínán keresztül Moszkvába menekül, az nem biztos, hogy pusztán jó szándékú jelző volt feltétlenül, de ez egy másik vita. A jogkorlátozások kapcsán azért az Egyesült Államokban eleve a fegyverviselés az egy nagyon-nagyon másik társadalmi alapállást tesz lehetővé. Biztos, hogy szuperérzékenyek az amerikaiak, az európaiaknál nagyon sok szempontból máshogy és másként arra, hogy a kormányzat hogyan avatkozik az életükben. Nem véletlen, hogy nem dolgozhattak hivatalosan a saját szolgálataik amerikai állampolgárokra. Ezzel szemben viszont az Egyesült Államok hírszerzésének története azért gazdag különböző epizódokban, amióta megalakultak ugye a II. Világháború után intézményesen. Nem hiszem, hogy ez a politikai vita önmagában új lett volna, ez ahogy vitatkozunk a migrációról és nagyon sok mindenről itt Európában, úgy ez akkor az amerikaiaknak egy természetes módon esett bele a politikai polarizációba. Tehát miközben ugye pont egy nagyon támogatott elnök elkezdi ezt a témát vinni, nyilván a demokratáknak mi marad, ugye az, hogy akkor ezt kritizálják. És ugye innentől kezdve elindul, hogy meddig kell, ugye bipartisan, meddig kell két oldalon támogatni, meddig követeli a haza, hogy mindenképp beálljanak a másik párti elnök mögé, és hol van ennek a határa, tehát ennek volt egy politikai része, és az állampolgári oldalon ez egy folyamatos macskaegérjáték. Tehát ugye emlékeztek, mikor volt, amikor cipőtalban próbálták aztán felvinni a bombát, most ugye drónok mennek a repülőgépek mellé. Tehát, hogy ha ezt veszük, mindig lesz megoldása, hogy a terroristák, vagy az elkövetők, a merénylők megpróbálják a létező intézkedéseket kijátszani, tehát ez inkább egy társadalmi mérnökösködés, hogy honnan lehet őket éppen kiszorítani, és ők akkor hova fognak áttérni.
4: Krisztát, te személyes életedben, ugye te azóta is sokat jártál vissza, és sok barátod is él most is ki. Mennyire és mikor érezted azt, hogy nagyon más Amerikába mész vissza, mint 2001 előtt?
5: Ugye New York eleve egy nagyon más Amerika, mint Amerika más része. Ugye ez egy klasszikus dolog, amit mindig mondanak, hogy a két parton, a keleti és a nyugati parton a liberális nagyvárosok közönsége, értelmisége, véleményformálói és az élettel kapcsolatos megélése az teljesen más, mint a középső része Amerikának. Én éltem Iowa-ban is, én jártam oda egyszer egy jó pár hónapig iskolába. Hálás vagyok azért az élményért, mert más világ valóban. Tehát egy kicsit láttam például Donald Trump közönségét és támogatóit. Úgyhogy nyilván New York más világ. New Yorkban én sokkal inkább azt láttam az első pillanattól, szeptember 12-től a mai napig, hogy kritizálják azt, hogyha elvárunk valamit másoktól, akkor azt tegyük mi is így. Tehát például bírói engedély nélkül ne tartsunk embereket fogva. Ha elvárjuk a világtól azt, hogy transzparensen és törvényszerűen működjön, akkor ne legyen az, hogy bárkit meg lehet figyelni engedély nélkül. Tehát a számon kérése a hatalomnak, akár a saját morális szövegein és másokkal a világgal szembeni elvárásain keresztül, az New Yorkban számomra mindenkin keresztül természetesebb volt. De hát New Yorkban az ember csak olyan emberekkel találkozik, akik azt kérdezik tőle, hogy vajon kiszavazott Donald Trump Trumpra, mert én egyet sem ismerek.
4: Na és akkor innen folytassuk, hogyha nincs szeptember 11, nyilván nehéz kérdés, meg mi lett volna, ha kérdés kicsit, de akkor eljut-e az amerikai társadalom addig, ameddig el kellett jutnia ahhoz, hogy Donald Trumpot másodszorra is megválassza amerikai elnöknek. Éppen olyan kulcskérdésekkel, mint egyébként a bevándorlás kérdése, és azok elleni harccal, éppen a populista üzenetekkel, mennyire ez az origója ennek az egész politikai változásnak?
6: Hát, ahogy a migráció Európa a politikai térképét is újabb törésvonalakkal látta el, ez nyilván ott is ugye megtörténik, végbe megy tulajdonképpen egy picivel korábban, mint nálunk, ahol ugye ez nagyjából azért 2015-ben indul el nagyon látványosan. A másik oldalon szerintem pont az érdekes, Kriszta, amit mondasz, hogy ugye ez a társadalmi identitásban való kettészakadás sok elem által egyre gyorsabban megy végbe, úgy az USA-ban, mint Európa számos társadalmában is. Amit aztán nagyon sok keresztnével illettünk, hogy most radikalizáció, nem radikalizáció, tribalizmus, tehát ezekről kiváló tanulmányok vannak. De ez ugye elindul, és én is jártam Dél-Dakotában, máshol nagyon tisztességes Trump szavazókkal találkoztam, akik teljesen el tudták mondani, hogy abban az államban mi miért logikus az ő szempontjukból. Miközben látjuk, hogy a Mark Zuckerberg hogyan támogatja boldogan a mindenkori adminisztrációt, gyakorlatilag 24 órán belül váltva, amikor kell, liberális elit ide vagy oda. Tehát, hogy sőt, ugye hát most a Szilícium völgy az egyik legnagyobb fehérházi támogató csoportosulásra állt össze. Tehát, hogy ebben is nagy mozgások vannak, ugyanúgy, ahogy láttuk, hogy éppen New Yorkban is hogy törik meg ketté. Tehát miközben egy ugye a demokrata platform bal széléről tudnak polgármestert mégis ugye mondjuk a kongresszusi körzetekben viszont érkeztek republikánusok. Tehát gyönyörűen végigkövethető ez a polarizáció. Igen. Ezt látjuk, ez ott elindul, és ez csak katalizáló faktorokat kap menet közben, és ez termeli ki azt a politikai térképet, amit most is látunk, és hát novemberben ugye majd újra megfigyelhetjük, hogy éppen hol tartanak ezek a törésvonalak, amikor a félidei választás következik.
5: És hogy mennyire változott abban a 25 évben még egy-egy ember is, arról csak egy személyes emléket hadd idézek föl nektek, ugye Rudy Giuliani volt a polgármester, aki szintén elképesztő népszerűségnek örvendett. Aznap volt egyébként a polgármesterválasztás, nagyon komoly kihívói voltak, és elképesztő színvonalon viselkedett Rudy Giuliani. Az egyik számomra a legemlékezetesebb döntése az volt, hogy minden reggel a sajtótájékoztatókon, ugye Amerika az egy vallásos ország, minden felekezetnek a képviselője mondott imát, és mindig elhangzott arabul ima.
4: Hogy azokban jelezze, a napokban is.
5: Minden nap, szeptember 12-től, hogy jelezze Rudy Giuliani polgármester, hogy muszlim hívő polgártársaink és arabul beszélő polgártársaink nem terroristák attól, hogy szaudi hátterű terroristák megtámadták Amerikát. Pont az összefogásért, a toleranciáért és a tisztesség kedvéért ezt fontosnak tartotta Rudy Giuliani megcsinálni, és most, amikor egy muszlim hívó polgármestere van New Yorknak, akkor szélső jobbról azt kapja, hogy nem kéne jelen lennie a szeptember 11-i megemlékezéseken.
6: És mindezt tegyük hozzá, hogy az Egyesült Államok akkor erejének olyan szinten mondta teljében, hogy egy hónapra rá meg tudta szervezni Afganisztán megtámadását. Tehát erről szerintem még most is csak az európai védelmi tervezők álmodoznak, erről a logisztikai erőprojekciós képességről. Bármit gondolunk erről a műveletről, önmagában a tény, hogy ezt az Egyesült Államok, ugye miközben a teljes társadalmi reakciót végigzongorázta a politikai spektrum, de képes volt megszervezni azt, hogy a saját hadserege elindul ezekkel a bunker romboló bombákkal, meg a mindennel. Más kérdés, hogy Bin Laden még sikeresen rejtőzött egy jó darabig, de megszervezték egy onnan sok ezer kilométerre lévő ország villámgyors megtámadását.
5: De a NATO 5-ös cikket is soha korábban és azóta sem használták, ugye? Az is egyedülálló.
6: Így van, reméljük nem most fog előkerülni. Úgyhogy az, hogy ott az európaiak ugyanúgy szolidaritást mutattak a legtöbb témában, ugye az azért Irak kapcsán már messze nem volt egyöntetű, és arra is emlékezzünk vissza, hogy akkor még az oroszok is, ugye egy nagyon friss Putyin elnök egyébként együttműködött az Egyesült Államokkal, hiszen a fundamentalista terrorizmustól ugyanúgy tartott Moszkva annak idején.
4: Viszont ha már ebben is az összefogást említed, most utólag, és pláne mondjuk az évforduló kapcsán, mennyire tartanak már ott akár az elemzők, akár a hétköznapi emberek, hogy objektíven lehessen beszélni Amerika akkori szerepéről és akkori viselkedéséről, Guantanamo-tól kezdve az egész háborús, mikor volt jogos, nem jogos a támadás. Tehát tartanak-e már ott, hogy ne csak azt mondják, hogy de hát meg voltunk támadva, tehát minden eszköz bevethető volt, hanem hogy egy akár szembenézés is, hogy lehet, hogy olyan válaszokat adtak egy borzalmas támadásra, ami nem elfogadható.
6: Ugye a legtöbb vita, amit most még a politikai felszínen érzékelni lehet, az egyébként az afganisztáni kivonulásról szól. Tehát arról, amit ugye a Trump egyes adminisztráció előkészített, és a Biden adminisztráció végrehajtott, ugye ez nem egy sikeres művelet volt, össze is omlott a felépített afgán demokratikusnak szánt rezsim. Tehát ez az, amiről komoly politikai vita folyik, ez még azt gondolom, hogy nagyobb részt a politikai szférából, mint sem a faktuális kérdéseken mocorog, de ezt azt hiszem Európában is jól ismerjük, hogy a külpolitikai kérdések hogyan tudnak ilyen nyúl üregekbe beleesni. Arról is van egy komoly vita, és az már inkább szakmai vita, hogy 20 év alatt Afganisztánt miért nem lehetett megváltoztatni, és miért éves tervek voltak egy 20 éves terv helyett, és ez hogyan nem tudta átvinni a strukturális változást. Viszont azt, hogy egy világhatalom hogy viselkedik egy ilyen helyzetben, ugye pont amit Kriszta leírtál, tehát ezek szerintem egy 10 milliós ország lakosaként szinte felfoghatatlan nagyságrendek, amikre az Egyesült Államok képes, ahogy ezeket érzékeli, és ahogy ezt a Capitol Hill-en állva az ember egy icipicit bele tud szippantani ebbe a levegőbe. Tehát itt óvainteném magunkat attól, hogy hozhatunk erkölcsi ítéletet Európából nézve, de ez mindig máshogy fog kinézni Washingtonból, a mindenkori szuperhatalom központjából nézve, hogy ők hogy reagálnak. Ebben ugye ők azért a reálpolitikának a nemzetközi kapcsolatokban vett értelmében hozzák meg a döntéseiket, plusz nyilván nem lekapcsolva ezt a belpolitikai valóságot, amiben Bush benne volt, és nyilván kihasználta abban a ciklusában nagyon ügyesen ezt a dolgot.
5: Én azt a pillanatot nem felejtem el, amikor azon gondolkoztam 2001 őszén, hogy eljön-e az, amikor hajlandóak picit érzelemmentesebben elgondolkodni a saját szerepükön az oda vezető úthoz. Soha nem felejtem, mert Susan Sontaggal volt interjúm, és voltak páran, akik azt mondták, és nem azt mondták, hogy Amerika akár egy megérdemelte ezt a támadást, akár kettő egyenes út vezetett ehhez a támadástól hozzá a külpolitikai, korábbi
4: tehát
5: külpolitikai
4: nem döntések miatt volt?
5: Fel nem merült. Annyit mondtak, hogy el kéne gondolkodni az Egyesült Államok külpolitikai szerepvállalásán és megoldás módjain, és majdnem nyilvános kövezés áldozatai lettek volna, hogyha ilyet lehet abban az országban, de hogy testőrrel közlekedtek, az biztos.
4: Van egy nagyon érdekes környezeti változás, tehát hogyha ez a támadás ez ma történne, akkor téged lehet, hogy nem hívna azonnal a szerkesztő, hogy most azonnal álljál munkába, hiszen egyszerre lenne ott a közösségi médiával millió szerkesztő, riporter, akik élőben közvetítenék azonnyomban. Ebből adódóan nagyon más lenne a táptala is, tehát a dezinformációnak is egy elképesztő áradatát látnánk. Attól, hogy ennyire megváltozott a média, ami körbevesz minket, ez szerintetek most egyébként az ilyen támadásoktól védelmet jelent, vagy extra kitettséget jelent?
6: Attól félek, hogy ez a tervezőknek egy újabb, teljesen önálló operatív teret nyit. Tehát már nem csak arról van szó, hiszen a terrorizmus definíciószerűen arról szól, hogy nagyobb szimbolikus kárt okoz, mint materiálisat. Ugye ez a két tulajdonál is egyértelmű, pedig már a materiális is óriási, és emberi életben is óriási veszteség volt. És ugye erre most rátevődik egy réteg, hogy már eleve a rekrutációnál is ezt használják, hogy hogyan lehet dezinformációval radikalizálni, megjegyzem, 2-3 hét alatt most már fiatalokat. És a kimeneti részen is, ugye most, amikor Belgiumban svéd szurkolókat gyilkoltak meg, vagy ugye vannak merényletek itt a körülöttünk, hogy a késes támadásuk a karácsonyi vásárokon, hát szerintem ezt a rádió hallgatóinak nem kell különösebben bemutatni, hogy ezek azért annál árnyaltabbak, mint hogy pusztán migránsok ezeket elkövetik. Ugye ebben nagyon sokszor dezinformációs elemek voltak, nagyon sokszor befolyásolt emberek voltak állami titkosszolgálatok részéről, tehát több helyszínen van arra gyanú, hogy akár az oroszok is segítik, vagy más külső harmadik országok, Európa ellenségei, ellenfelei részt vesznek ezeknek a instrumentalizálásában. Úgyhogy ez egy tudatos, rátevődött új réteg, amivel különösen óvatosnak kell lennünk.
5: Igen, a kamera, fegyver, az óriási nyilvánosság a cél. Az egyetlen olyan terület, ahol a civil kamerák és a bárki által felvehető történések előnyét, abszolút előnyét én látom, az egy teljesen más természetű dolog, az a Black Lives Matter mozgalommal függ össze, ahol fel lehet venni azt, ahogy a rendőrök teljesen jogszerűtlen módon akár embereket gyilkolnak meg fényes nappal utcán, és ezt föl lehet venni. Ez az a terület az Egyesült Államok történetében, ahol a civil kamera használatának én a fekete-fehérén az előnyét látom, de ez, amit most a Botond mondott, hogy a széles nyilvánosság, az a félelemkeltés és a terror alap célja és része, azt multiplikálja.
3: Kell-e azon siránkoznunk nekünk hagyományos újságíróknak, hogy az a kapuőr szerep, illetve az, amikor egy ilyen súlyos támadásnál az újságírói tudással, ismeretanyaggal felvértezve tudósította a nézőt, és azzal együtt adod át azt, ami ott történik, ennek úgy tűnik, hogy leáldozott. Ezen kell-e keseregni, vagy nekünk kell valahogy ehhez alkalmazkodni?
5: Kíváncsi vagyok Botond válaszára, hadd legyek rendhagyó, mert nekem erre nagyon rövid a válaszom, szerintem kell ezen keseregnünk, és kell erre nekünk tudni választ adni, mert a kapuőr szerep az olyan felelősség, ami nélkül nincsen kritikai, tisztességes újságírás és tisztességes tálalása a történéseknek a nyilvánosság felé.
6: Én gondolkodom, hogy a rövid válaszomat hogyan tudnám beletenni ebbe a rendületbe. Ugye a probléma az, hogy az elmúlt 15 év az arról szólt, hogy a kapitalizmus és az információs gazdaság közötti koalíció véget ért, és ugye kiment a kapuőrök mögül a tőke.
5: Szépen fogalmaztad, és pont ez történt.
6: Ezt a problémát ugye még most se találtuk ki, hogy kezeljük. Annyi történt, hogy fragmentálódott a médiatér, ugye pont Amerikában ez nagyon látványos, de Európában is sok helyen ezt látjuk. És innentől kezdve ugye ki a kapuőr, mert mindig lesz, és akkor az algoritmus gazdája, a social media platform tulajdonosa és néhány influencer ugye nagyobb kapuőr tud lenni jelenleg. A probléma, hogy ezekből a nagy része az Európán kívül ül. És akkor ugye innentől az európai kapuőrökkel van egy komoly kérdés és probléma, hogy egyáltalán sem a hardware, sem a szoftver nincs nálunk, akkor ebben a fociban nehéz kivédeni a gólt.
3: Egy percünk van, úgyhogy arra kérnélek titeket, hogy tudunk-e valamit mondani a hallgatóknak, hogy egy ilyen történelmi dátumnak az évfordulóján, amiközben még velünk történt, mire érdemes figyelni, vagy miben érdemes elmélyülni, esetleg végig gondolni, hogy egy, ne ismétlődjön, kettő, ha már történt egy ilyen tragédia, akkor tanuljunk is belőle valamit.
5: Számomra az a válasz, ami kötődik ahhoz, amiről az előbb beszéltünk, hogy olyan forrásokból tájékozódjanak, és olyan helyekről olvassanak, vagy olyan embereket hallgassanak, nézzenek meg, akár egy ilyen eseménnyel kapcsolatban is, akiknek hitelt lehet adni, akik komplexen, átgondoltan, valódi információk birtokában felelősen beszélnek, mint például Feledi Botond. Ezt részben azért mondom, mert én nagyon sok inside jobossal is csináltam egykor interjút, nagyon sok összeesküvés elmélet hívővel, világszerte az Egyesült Államokban is, és a legfrissebb élményem, hogy egy hónappal ezelőtt Indonéziában engem valaki így fogdosott, fogta a vállamat, mert nem hitte el, hogy én ott voltam szeptember 11-én New Yorkban, mert ő úgy tudta, hogy ez nem történt meg. Ez nem történt meg, és ha én ezt mondom a számmal, akkor nekem elhiszi.
6: Nem szeretnék fővárosi provokátor lenni, de azért alapvetően a lényeg, hogy figyeljünk egymásra. Tehát nem vagyunk Amerikában, Magyarországon vagyunk, de az, ahogy a pauperizációs más embereket radikalizálhatóvá tesz, leszakadnak, és Magyarországon a prostitúció valószínűleg jobban fenyeget nagyon sok mindenkit, mint mondjuk a terrorista radikalizáció, de az egymásra figyelés lesz a kulcs.
3: Feledi Botond, Bombera Krisztina, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legyen így máskor is. Ez volt a Kulcskérdések, én Benyó Rita vagyok, viszont hallásra.

0: 23 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Kis József nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Támogatást kapnak a dízelautósok. A túlárazott beszerzésekről beszélt a volt államtitkár. Holnap már többfelé napos idő várható. És most a részletek. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 ezer forintot jelent. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. Hozzátette, a mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, amely mindenkin segített. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a kormányzati intézkedés a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztói csoportoknak segít. Hozzátették, a védett ár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot, valamint dízel és benzin hiányhoz vezetne. A túlárazott informatikai beszerzésekről is beszélt a Partizánnak Váhi Nagy Vilmos, a 2010 és 14 közötti Orbán kormány volt államtitkára, a vele készült interjú második részében. Váhi Nagy azt mondta, olyan hibrid rendszer működött, ahol a NER oligarchák tényleges tulajdonosait időnként meglopták a NER oligarchák, a NER oligarchákat pedig a saját középvezetőik is meglopták. Szerinte ezért került olyan sokba a végén az a számla, amit a magyar államnak ki kellett fizetnie. Az ukrán elnök arra kérte Donald Trumpot, hogy haladéktalanul vessen ki súlyos szankciókat Oroszországra, hogy csökkenjen annak rakétagyártó kapacitása, miután egyre intenzívebbek az Ukrajna elleni orosz légi támadások. Volodymyr Zelenszky tervei szerint szeptember végén New Yorkban találkozik majd az amerikai elnökkel. Korrupció és pénzmosás gyanúja miatt indított vizsgálatot a brazil legfelsőbb bíróság Flávio Bolsonaro szenátor ellen, aki a hivatalban lévő elnök Luiz Inácio Lula da Silva legesélyesebb kihívója az októberi elnökválasztáson. Flávio Bolsonaro a volt elnök Jair Bolsonaro legidősebb fia. A korrupció a brazil választási kampány központi kérdése. Maga Lula is börtönben ült 580 napig 2018-19-ben korrupciós vádak miatt. Végül az ítéletet eljárásjogi okokra, illetve a bíró elfogultságára hivatkozva semmisnek nyilvánították. Harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain, közölte az EU határ és partvédelmi ügynöksége. A Frontex adatai szerint az év első 8 hónapjában mintegy 75 ezer esetet regisztráltak, 35%-kal kevesebbet, mint tavaly ilyenkor. Holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben egyre több felé süt ki a nap. Az élénk szél helyenként megerősödik. A hajnali 8-15 fok után napközben 16 és 23 fok között lesz a hőmérséklet.
1: Műsorajánló.
2: Nyílt titok. Már nem rejtjük véka alá az igazságot.
3: Korrupcióról lesz szó, kicsiben, de nagy rendszerek árnyékában. A Tisza nagyfalui játszótér megépítésétől jutunk el az EU-s támogatások szétlopásáig. Helyszíni riporttal, és többek között az Integrációs Hatóság elnökével jelentkezünk.
2: Nyílt titok. Szombaton délelőtt 9 órától a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
4: Jó estét kívánok! László Pál nevében is köszöntöm a hallgatókat, én Tatár Tímel vagyok, és ez itt a nap témája. A következő fél órában az Egyesült Államok és Kanada közötti vámháborúról lesz szó. Köszöntöm a vonal végén Magyarics Tamást, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzor emeritusát.
5: Jó estét kívánok!
4: Ugye idén nyáron jelentette be Donald Trump, hogy 50%-os vámot vett ki csaknem 20 milliárd dollár értékű kanadai importra. Nem sokkal később az amerikai elnök azt is kitalálta, hogy a határmenti Ontario tavat átnevezi Amerika túra. Meglehetősen hamar alá is írta erről az átnevezésről a rendeletet. A szeptemberi hónap pedig már a kölcsönös vámok bevezetésével kezdődött, és szinte minden napra jutott egy-egy bejelentés, vagy jut egy-egy bejelentés egy új büntetővámról. Mára pedig eljutottunk addig, hogy egyes import árukra teljes a tilalom. Mit gondol, hogy miért éppen most robbant ki ez a vámháború az USA és Kanada között, miközben azért nem is túl régi 2020-as a két ország közötti szabadkereskedelmi megállapodás?
5: Tulajdonképpen tavaly kezdődött már ez az adok-kapok, amikor Mark Carneyt megválasztották Kanada miniszterelnökének. Hozzá kell tenni azt, hogy kicsit ironikus módon Trump hatalmas segítségével, ugyanis amíg Trump nem állt a kanadai konzervatív párt jelölte mellé, addig a konzervatív párt magasan vezetett a liberálisok előtt, viszont a kanadaiaknak az ellenézései egyrészt az amerikaiak általában, másodszor Trump-al olyan erős volt, hogy végül is Carney lett a miniszterelnök. És ettől ponttól kezdve már tulajdonképpen megkezdődött egyfajta vámháború és adókapok Kanadába. Egy úgynevezett Buy Canada mozgalom kezdődött el, a kanadai turisták nagyon nagy mértékben elmaradtak az Egyesült Államok piacáról, kb. 13 milliárd dolláros kárt okozva az amerikai turizmusnak. Már akkor is szó volt 25%-os vámról, egyrészt Mexikó, másodszor Kanada irányába. Ez a három ország alkotja különben azt az egyfajta szabadkereskedelmi övezetet, amelyet korábban a úgynevezett NAFTA, tehát az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Övezet jelzett. Ja, tehát tulajdonképpen kezdettől fogva megvoltak ezek a gazdasági kereskedelmi háborúskodásnak a jelei, és ezen kívül természetesen ott van a háttérben az a politikai küzdelem, illetve hát a politikai törekvés, hogy az Egyesült Államok a nyugati féltekén úgymond hegemon legyen. Ez megjelent többek között a 2025-ös nemzetbiztonsági stratégiában, ahol én már nem a csendes óceán térsége, vagy az indo-csendes óceán térsége került első helyre, hanem a nyugati félteke, és jól emlékszünk arra, hogy Donald Trump nagyon sokat beszélt Panamáról, Kanadáról, Grönlandról, és aztán Venezuelát is ide lehet venni. Tehát gyakorlatilag az amerikaiak és Donald Trump személyesen egyfajta hegemóniát szeretne megvalósítani a nyugati féltekén, és ennek az egyik eleme az lehet, hogy Kanadát hátrányos helyzetbe hozza gazdaságilag.
4: Hát ugye nem Kanada volt az első, amelyik kapott ezekből a bizonyos trumpi vám intézkedésekből, és talán mondhatjuk azt, hogy van, aki megadóan reagált ezekre az intézkedésekre, mások inkább a tárgyalóasztal melletti megállapodást szorgalmazták, de hát azért Kanadával egyfajta adókapok alakult ki. Lehetett arra számítani, hogy így reagál Kanada?
5: Elképzelhető, hogy ez kezdettől fogva úgymond kódolva volt, hiszen Kanada igaz, hogy az Egyesült Államoknak a másik legnagyobb kereskedelmi partnere, Kanada számára az Egyesült Államok az első, viszont a politikai szempontból a kanadai érzelmek az nagyon kritikusak a nagy déli szomszéddal szemben, és ez megmutatkozik abban is, hogy ilyen például Mark Carneynak a népszerűsége 53%-on áll, és nem csak az ő népszerűsége, hanem általában azok az intézkedések, amelyeket hozott, ellenintézkedések, azok a kanadai lakosság jelentős részének, kb. 70%-ának a támogatását élvezik. Hozzá kell tenni persze azt is, hogy Mark Carney már politikailag egyfajta olyan játszmába kezdett idén januárban a davoszi csúcstalálkozón elmondott beszédében, amiben egyrészt egyfajta alternatív világképet vázolt föl a szuperhatalmak vagy hegemon hatalmakkal szemben, és úgymond a középhatalmaknak egyfajta vezetőjévé próbál várni Kanada, tehát egy olyan tömörülésé, informálisan természetesen, amelyik nem nagyon fogadná el azt, hogy adott esetben az Egyesült Államok és Kína diktálna a többiek feje fölött. Hozzáteszem mindez azt, hogy azért Kanada gyengébb pozícióban, mint az Egyesült Államok. Tehát az amerikai gazdaság 13-szor nagyobb, mint a kanadai. Hogyha az export-import kitettséget nézzük, akkor a kanadai exportnak kb. 70% irányú az Egyesült Államokba, míg az amerikaiaknak mindössze 15% a Kanadába. Az import kitettséget, hogyha nézzük, akkor kb. 50%-a, pontosan 49%-a a kanadai importnak az Egyesült Államból érkezik, viszont az Egyesült Államból mindössze 13-14%. Tehát itt nem teljes mértékben egyenlő felekről van szó, és a beszélgetés jelen említette ezt a 20 milliárdot. Az igazság az, hogy ez azért nagyon-nagyon csekély összeg, ugyanis a két oldal kereskedelmi forgalomnak a mértéke az 7-800 milliárd dollár, tehát nagyjából a kereskedelmi forgalom 5%-át érinti, vagy érintik ezek az intézkedések. Természetesen célzottan egy-két szektor rosszabbul jár, többek között az amerikai olajvállalatok napi 4 millió hordó olajat vásárolnak Kanadától, vagy az a mezőgazdasági dolgozók, farmerek, akik elsőben műtrágyát vásárolnak, vagy az autóiparban eléggé jelentős a kanadai beszállítás. Tehát célzottan egy-két szektor rosszabbul jár, de azért ez nem olyan volumenű, hogy akár a kanadaiak, akár az amerikaiak úgymond tönkre mennének ebbe.
4: Egy fél mondat erejéig ön is mondta, hogy nagyon összekapcsolódik a két ország gazdasága. Mennyire szokatlan egyébként, hogy két ilyen szorosan integrált gazdaság között ilyen mértékű kereskedelmi konfliktus alakuljon ki, illetve az imént elmondottak alapján, akkor ez kinek fájhat esetleg jobban, Kanadának?
5: A második kérdésre könnyebb válaszolni, Kanadának természetesen ezekből a számokból kiindulva. A kanadai gazdaság azért nincs egyenlő ligában, úgymond az amerikaival, tehát hosszabb távon Kanadának azért járthat. A jelen pillanatban ezek az intézkedések, ezek a 20 milliárdos intézkedések azért egyik felet sem fogják végzetesen megsebesíteni, de hogyha ez eszkalálódik és olyan termékekre terjeszik ki az Egyesült Államok a magasabb importvámokat, amelyek viszont már belevágnak a kanadai gazdaságnak a húsába, úgymond. Tejtermékekről beszélek, faiparról, gépkocsi beszállításról, gyógyszeriparról, és így tovább, akkor a kanadaiaknak eléggé fájni fog. Ami pedig az első felét illeti a kérdésnek, valóban kicsit szokatlan az, hogy két ország ilyen mértékben megpróbál előnyt szerezni a másikkal szemben, illetve hát a nagyobbik kezdeményezte az egészet, és előnyt próbál szerezni. Az igazság az, hogy ez beleélik Trumpnak abba az általános elképzelésébe, hogy eddig az Egyesült Államokat kihasználták, úgymond, és nem csak a ellenfelek, hanem a szövetségesek is, és ezért halmozódott föl olyan óriási kereskedelmi negatívum deficit az amerikai oldalon, ami viszont kihatott a folyókereskedelmi, illetve folyófizetési mérlegre, az államadósságra, ami nagyjából most már 40 billió dollár körül van, tehát 120-130% a GDP-nek, és természetesen Kanadával szemben is mínuszban van az Egyesült Államok, különböző számok vannak, hogy mennyibe, ugyanis Donald Trump előszeretett ítéz mondják 90 milliárdos tételt, viszont ez nem veszi figyelembe a szolgáltatásokat, ahol az Egyesült Államoknak van a plusza többlete Kanadával szemben, de hát ugyanúgy óriási többlete van Mexikóval szemben, nagy többlete van köztudottan Kínával szemben, ez a három olyan ország, amelynek a kereskedelmi többlete nagyon-nagyon nagy mértékben meghaladja az amerikai exportot, illetve az amerikai export sokkal alacsonyabb, mint ezeknek az országoknak az exportja az első támokba, és hát tudjuk azt is, hogy Európával szemben is azért bizonyos mondjuk intézkedések történtek, és a legutóbbi skóciai csúcstalálkozón többek között arra vette rá, legalábbis most nem tudjuk, hogy pontosan ez hogyan fog megvalósulni. Ursula von der Leyen, Donald Trump, hogy többek között az európaiak sokkal többet investáljanak, fektessek be az első államokba, tehát magyarul vigyék vissza a munkahelyeket, azok ne áramoljanak ki Kanadába, Mexikóba, a különböző helyekre, és ezzel az ellátási láncokat is csökkentsék, ez már többek között nemzetbiztonsági kérdés is. Tehát egy nagyon összetett dologról van szó, aminek az egyik szegmense ez a kanadai-amerikai kereskedelmi vita, aminek azért megvan a politikai háttere is.
4: Ugye nap mint nap tanúi vagyunk annak, hogy a kanadai miniszterelnök mennyire beleáll ebbe a szituációba, és hát az előbb mondta, hogy ez Kanadának fájhat. Ettől függetlenül a kanadai állampolgárok vajon mennyire látják át ezt a helyzetet, a következményeit, mit mutatnak a közvéleménykutatások, mit lehet erről tudni?
5: A kanadaiaknak a többsége, ahogy mondtam, McCartney támogatja, 53%-ról van szó, 70% körülbelül a kereskedelmi politikát is, tehát az, hogy Kanada álljon ki az érdekei mellett, és ne engedje magát megfélemlíteni az Egyesült Államokkal szemben. De hogyha valóban itt nagyon komoly tételeket fognak, vámtételeket vezetnek be az amerikaiak, akkor azért a kanadaiak ezt meg fogják érezni, de megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy itt is különböző szektorok különbözőképpen. Itt az egyik legjobban kitett provincia tartomány Ontario, amely Michigannel szomszédos, és nagyon komoly autóipari beszállító kapacitásokkal rendelkezik, és az ottani kormányzó Ford, nagyon Doug Ford, nagyon markánsan kiállt az ontáriói, tehát mondjuk most már amerikai szóhasznata élve az Amerika a tó melletti kétoldalú kereskedelmi egyezmények és megállapodások mellett. Naponta kb. 400 000 ember vándorol, illetve megy munkahelyre, vagy Amerikából, Kanadába, vagy Kanadából az első támokba. Ezeket az embereket is érintheti a kereskedelmi háború. Említettem többek között a tejgazdaságokat, illetve a tejipart. Ilyen pillanatban Kanada nagyon erősen tudja védeni a tejipart, és a piacának mindössze 3,6%-ára engedi be az amerikai termékeket. A fölött 2-300%-os vámot vet ki, és ez az egyik olyan kérdés, amit Trump nagyon erősen bírál, hiszen hozzá kell tenni azt, hogy a republikánsoknak nagyon erős bástyái vannak a mezőgazdasági területeken, középnyugaton, és hogyha ezeket a területeket, a tejipart, tejgazdaságokat, élelmiszeripart érintik ezek a védővámok gyakorlatilag a kanadai részről, akkor annak politikai vonzata is lehetnek, akár a félidős választásoknál, akár pedig 2028-ban az elnök választásnál.
4: Igen. Erről majd még mindenképpen beszélünk, de még van egy másik fontos ágazat, például az építőipar és a lakhatás. Ugye volt arra is példa, hogy az amerikai lakásépítők arra kérték Trumpot, hogy mentesítse az építőanyagokat a vámok alól. Hogyan érinti az acél, alumínium és fa termékekre kivetett vám egyfelől az építőipari költségeket, és ez mondjuk a lakásárakra milyen hatással lehet?
5: Hát nyilvánvalóan az építőipari költségek emelkedése magával húzza a lakásáraknak az emelkedését is, a megélhetési költségekhez ez hozzájárul, illetve ezeket is megemeli, és a megélhetési költségek általában azok, ahol a Trump a felmérések szerint a várakozásoktól eltérően eléggé rosszul szerepel, tehát az amerikaiaknak nagyjából egynegyede elégedett csak azzal a gazdaságpolitikával, amit Donald Trump ilyen pillanatban képvisel, és itt nyilván van a kanadai mondjuk vámháború az egyik olyan tényező, amit figyelbe kell venni, azok a termékek, amelyeket ön is említett, ezen kívül pedig nyilvánvaló az is, hogy a benzintermékek, illetve elsőbb a dízel, és most, hogyha a dízelről beszélünk, megint akkor visszatérünk a mezőgazdasági termelőkhöz, akik elsőbb a dízel felhasználók, a szállítási vállalatok azok, amelyek ebben az esetben drágábban tudnak csak szállítani, ez megemeli újra a megélhetési költségeket, tehát egy láncreakció indul be, és ez a láncreakció azt eredményezheti, és eredményezi jelen pillanatban is, hogy többek között a benzinárak nagyjából $1 magasabbak, mint egy évvel ezelőtt, az infláció valamivel magasabb, mint egy évvel ezelőtt, és a megértési költségek ennek megfelelően nem úgy alakultak, ahogy kellett volna, legalábbis ahogy Trump megígérte, és hozzá kell tenni azt is, hogy a választásoknál, főleg a félidős választásoknál az amerikaiak nem mondjuk globális ügyekről szavaznak elsősorban, hanem lokális ügyekről, és hogyha a zsebükre megy ki a játék, úgynevezett vajaskenyér kérdésekről van szó, vagy például konyhai kérdésekről van szó, akkor mindenképpen azt lehet mondani, hogy ilyen pillanatban a republikánusok rosszabbul állnak, mert az embereknek a többsége, igaz, hogy csak relatív többsége, a demokratákban jobban bízna adott esetben, hogy hogyan menedzselik a gazdaságot.
4: Ugye néhány ágazatot már érintettünk, de hát még lehetne nagyon sokat beszélni, akár a háztartási cikkek, fogyasztás, hétköznapi termékek piacáról, alkoholpiacáról és így tovább. Azzal kapcsolatban vannak-e esetleg már becslések, számítások, hogy hány ipari munkahely szűnhet meg Kanadában egyenesen a vámok következményei miatt, illetve hogy ez mely szektorokat veszélyezteti leginkább?
5: Számokat nem láttam, de az autóipari beszállítók azok mindenképpen, a papír ágazat mindenképpen. Az alkoholnál érdekes módon már tavaly a 10 a kanadai tartományból 8 teljes mértékben kitiltotta az amerikai alkohol, tehát az Egyesült Államokból származó alkohol termékeket. Tehát itt is a különböző úgymond szektorok különböző módon és tartományok különböző módon vannak érintve, hogy pontosan hány embert és milyen mértékben érint, ez nagyon nehéz

0: a ragaszkodnak bizonyos tejtermékeknek az importjához, és gátolják a kanadai exportot, akkor nyilvánvalóan a kanadai tejipar fog sérülni, az autóipari beszállítók, a gyógyszeripari beszállítók, a műtrágya előállítók, a teherautók előállítók, mert igaz, hogy az észak-amerikai ilyen pillanatban három oldal szabadkereskedelmi egyezménybe le van szögezve az, hogy bizonyos százaléka a teherautóknak és az autóknak helybe kell, hogy készüljön, tehát nem lehet teljes mértékben mondjuk Mexikóba vinni a munkaerő olcsósága miatt a termelést. Ennek ellenére azért a kanadai autóipar megsínleni, illetve a legújabb terület pedig az, hogy Donátán pihentette, hogy az amerikaiak nem vásárolnak repülőgépeket, illetve repülőgép alkatrészeket, ez még pontosabb a Bombardier-t érinteni, amely a kanadai úgymond repülőgép gyártózásosra jó.
1: Még 5 perc van hátra fél hétig a beszélgetésünk végéig, van még néhány fontos kérdés. Ez a bizonyos vámháború, ez egyébként az amerikai családoknak is fájhat, tehát ott is lehet tartani akár munkahelyvesztéstől, akár mondjuk jelentős háztartási többletköltségektől?
0: Megint csak azt mondanám, hogy a jelenlegi szinten azért még nem nagyon érezhető. Kiszámolták, most tehát nyilvánvalóan mindenkit máshogy érint, mert hogyha valaki a kanadai amerikai határ mellett lakik, és ki van téve a kanadai importnak bizonyos területeken, akkor őt jobban érinti, mint hogyha valaki Floridában vagy Texasban lakik, de átlagosan kiszámolták, hogy ilyen pillanatban nagyjából plusz 30 dollár lenne az amerikaiaknak ez a 20 milliárdos plusz költség, ami háztartásonként mondom, hát ami nyilván van kezelhető, és a szektorok azok, amelyek érdekesek, a teipar lehet érdekes, bár csak ez a 3,6%-os hozzáférés a kanadai tejpiachoz azért nem olyan óriási, de az olajipar esetleg sérülhet, ahogy mondtam, napi 4 millió hordó olajat importálnak a Kanadából, és ott a finomítók adott esetben kisebb kapacitással tudnak majd dolgozni. A fafeldolgozás, a gépkocsi teherautó alkatrész ellátás akadozhat. Tehát ezek a területek azok, amelyeket ilyen pillanatban legalábbis, hogyha az ember logikusan gondolkozik, érintheti a jelenlegi vámháború. De hát a kérdés az, hogy ez ki fog elérni más területekre is. Véleményem szerint azért a fődős választások rendben a 3-án bizonyos mértékben tisztítják a képet, mert utána valószínűleg az első támogatban egyfajta új politikai játszma kezdődik. A demokraták ilyen pillanatban nagyon jó eséllyel pályázhatnak arra, hogy az alsóházat, a képviselőházat megnyerik, és abban az esetben már nem lesz akkora mozgástere az elnöknek. Eleve már ez a vámháború különben felvetett egy nagyon súlyos alkotmányos kérdést, hogy a vámokat az elnök mennyire szabályozhatja, vagy nem szabályozhatja. Alapvetően az alkotmány első cikkeje a kongresszus hatalmazza föl a vámok megállapítására. 1970-es években hoztak törvényeket, amelyek szükséghelyzetben az elnököt is felhatalmazzák arra, hogy a vámokat bizonyos mértékben és keretek között szabályozza, de hát ez egyértelmű, hogy nem egy szükséghelyzet, és abban a pillanatban, hogyha adott esetben a demokraták megnyerik a képviselőházat, majdnem biztos az, hogy bizonyos vizsgálatokat fognak indítani, és megpróbálják megakadályozni azokat a túlkapásokat, amelyek szerintük Donald Trump

0: az alkotmány rovására elkövet.
1: Még egy egészen rövid választ szeretnék öntől így az előválasztásokhoz kapcsolódóan, hogy egyrészt Trump népszerűségvesztése az letörheti-e a szarvát kicsit ebben a vámháborúban, illetve hogy a kanadaiakat bátorítja-e vajon ez a helyzet az ellenállásra?
0: Hát feltétlenül ők is úgy számolnak, hogy a Donald Trump nem lesz abban a helyzetben, mint most egy pillanatban, hogy hátra mögött tudhatja a kongresszus mindkét házát. Igaz, hogy azért mind a kettő eléggé szűk többség, és történnek átszavazások, 3-4 szenátor rendszeresen megpróbálja megakadályozni Trumpnak a különböző intézkedéseit, de valóban, hogyha a trumpi mondjuk retorika nem éri el azt a szintet, amit szeretne. Magyarul ő azt szeretné, hogyha róla szólna elsősorban a férdős választás, és úgy gondolja, hogy ezzel nyerhetnek a republikánsok. Mások úgy gondolják, hogy az elnök, hogyha úgymond a referendumot a saját személyére építi, akkor ilyen pillanatban a republikánsok rosszabbul járhatnak.
1: Magyarics Tamás, folytatni fogjuk ezt a témát, egy kicsit túlszaladtunk az időn. Ez volt a nap témája. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Tatár Tímet hallották.
2: Kossuth Rádió.
3: Újra mindenkié. Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
4: Jön az örök dilemma, zsír vagy olaj, mikor melyiket használjuk, mennyit fogyasszunk belőlük, szálljanak be önök is a küzdelembe, várjuk a rendíthetetlen érveket és a mozdíthatatlan tényeket, 0630 9666 az SMS számunk, ott vagyunk a Viberen is, Kossuth Rádió. Köszöntöm önöket, a mikrofonnál Süveges Gergő, a szerkesztő Enz Tarackközi Kinga. Vajon zsírt vagy olajat használnak többen? Kobolák Attila kérdezősködött.
5: Zsírt vagy olajat használ sütéshez, főzéshez?
6: Otthon olívaolajat szoktunk használni mindenhez.
5: Miért ezt választották? Ezt tartják a legegészségesebbnek, vagy ettől lesz a legfinomabb az étel?
6: Egyértelműen az ízén nagyon sokat segít, szerintem, illetve a minőségén az ételnek. Szerintem nem ez az legegészségesebb, de igazából mi inkább a minősége, illetve az íze miatt vesszük ezt, vagy választjuk ezt.
5: És amivel tisztában az olívaolajjal kapcsolatban, az a elégedett, nem akar többet tudni róla, nem akar esetleges más alternatívákra váltani.
6: Nekünk ez így elég jól bevált igazából a főzésnél. Van olyan helyzet, amikor például mondjuk vajat használunk, de általában nekünk ez bevált, úgyhogy nem nagyon érzem azt, hogy ezzel kapcsolatban informálódnom kéne még.
5: Sütéshez, főzéshez zsírt vagy olajat használ?
7: Én csak is zsírt használok.
5: Miért? Az íze miatt? Így jobb ízű lesz az étel?
7: Igen, az ízvilágát nagyon fel tudja dobni a zsír az ételeknek, emellett számomra sokkal könnyebb is vele sütni, főzni. Igen, sokkal drágább például egy literes vagy egy kiló zsír, mint az olaj, de azt kell mondjam, hogy az ízvilágát az ételeknek sokkal jobban kihozza, sokkal finomabb lesz tőle. Világéletemben a szüleim is zsírral dolgoztak, sosem olajjal. Vadászcsaládból származom, és a húsokat is sokkal kevésbé szárítja ki, mint az olaj például.
5: Sokan azt mondják, hogy a különböző olajok egészségesebbek. Nem félti egészségét?
7: Úgy vagyok vele, hogyha eszem, akkor egyek finomat, és egyek olyan forrásokból, amiket ismerek. Most azt, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy olaj sokkal egészségesebb, mint a zsír. Sajnos én vagyok ennyire röghöz kötött, hogy én azt mondom, hogy nekem a zsír akkor is sokkal finomabb, én jól érzem magamat tőle, és sokkal több energiát ad, és sokkal egészségesebbnek is érzem magamat ezáltal.
5: Zsírt vagy olajat használ szívesebben?
6: Én személy szerint olajat, olívaolajat szoktam használni, leginkább, hogyha magamra főzök, viszont a családommal gyakrabban használunk zsírt, viszont erre rámondanám azt, hogy alföldiek vagyunk, és hogy ez már inkább ilyen megszokott nálunk, hogy zsírral főzünk, sütünk.
5: Miért nem folytatjuk a zsírral kapcsolatos hagyományt?
6: Gyomromat kevésbé terheli meg az olívaolaj, napraforgó olajat, meg a többi ilyen olajat nem is nagyon szoktam használni. Leginkább úgy érzem, hogy az olívaolaj az, aminél nem érzem azt, hogy nagyon megüli a gyomromat. A zsírral pont ez a problémám, hogy amit zsírral csinálunk otthon, az általában olyan, hogy utána egy ilyen 2 órára kiüt azért a kajakóma.
5: És így nincs más íze az ételnek, nem hiányzik a zsír által adott plusz íz.
6: De amúgy nagyon sok helyzetben szerintem nagyon sokat ad hozzá, hogyha valami milyen zsírral van készítve az étel. Tegyük fel, meg lehet mondani, hogyha valami kacsazsírral, disznózsírral készült. Nem teljesen más, de lehet érezni a különbséget, és én amúgy nagyon szeretem ezt benne, hogy lehet érezni azt, hogy ad hozzá egy plusz ízt, de kibírom nélküle. Tehát általában, hogyha magamnak főzök, így félre tudom tenni ezt a hiányt, viszont az otthoni ízeknél nagyon szeretem, hogy ott van azért benne.
5: De egészsége érdekében, meg jól léte érdekében, említette, hogy megüli a gyomrát a zsíros étel, inkább olajat használ.
6: Igen, alapvetően nem mondanám azt, hogy nagyon odafigyelek arra, hogy én nagyon egészségesen étkezzek. Ez az egy, amit észrevettem, hogyha olívaolajjal sütök, főzök, akkor utána könnyebb érzés a gyomromnak. Nem tudom, hogy ez tényleg mennyire van benne, hogy ez sokkal egészségesebb. Nem ezért csinálom, én ezt tényleg csak azért, mert saját magamon vettem észre, hogy az olívaolajjal nincsenek ezek, mint a többivel.
4: Kobolák Attila interjúját hallottuk, a stúdióban pedig itt van velünk Szabó Adrián, a Semmelweis Egyetem Szent Rókus Egészségközpontjának dietetikusa. Kezét csókolom, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
4: És hát azért nem ennyire egyszerű a kérdés, hogy most olaj vagy zsír, mert ha olaj, akkor milyen olaj? Ha zsír, akkor milyen zsír? Már jönnek az SMS-ek, tökmagolaj és sertés zsír, mondja az egyik hallgatónk, na de hát van olívaolaj, van ugyebár a tökmagolaj, állati zsíradék, van vaj, és hát aztán ott jön a margarin. Margarinról még szót se ejtettünk, szóval hidegen sajtolt olaj, nem tudom másképpen, hogyan sajtolt olaj, hogyan tudunk eligazodni ebben a káoszban? Vagy sokféleségben, mondjuk inkább így.
2: Igen, ez valóban igaz, hogy leegyszerűsíteni annyira, hogy zsír vagy olaj nem lehet, mert ebből az igen vagy nem válaszból sokan nem fogják érteni, és amikor nem magyarázzuk meg, teljesen jogos a felháborodás, hogy az emberek nem értik, szeretnék komplexen érteni ezt az egyébként komplex témát, de egyébként azt érdemes kihangsúlyozni, és ezt egyébként megjegyezni kulcsszóként, hogy a növényi olajokat kell elsősorban használni. Tehát ebből ki lehet hallani azt, hogy nem tiltja meg a szakma a vaj, vagy a zsír, vagy az állati eredetű zsírdúsabb nyersanyagoknak a használatát, de az nagyon fontos, hogy egyértelmű egészségelőnye van annak, ha valakinek az étrendjében ezek csak néha napján vannak jelen, ünnepi alkalmakkor, ha idős szülőhöz, nagyszülőhöz megyünk, akkor mindenképpen helye van, meg a hagyományos magyar konyhában is, de érdemes fókuszálni a növényire, és utána majd ki kell bontani, hogy a növényén belül, és még nem is említette a kókusz és a pálma zsírt, az is ide tartozó terület lenne.
4: Hiába származik valaki vadász családból, ezek szerint.
2: Igen, nagyon érdekes volt hallgatni végig az interjúkat, egyébként én is alföldi vagyok, tehát ismerem ennek a kultúráját, hogy zsírral főztek egész évben egyetlen disznóvágásból, csak az lesz nagyon fontos, hogy ami régi, nagyon kedves hagyomány, az egy az egyben átültetve a mai életmódunkra nem lesz az egészség kulcsa és megoldás mindenre.
4: Mert az életmódunk változott?
2: Az életmódunk is változott, az elfogyasztott mennyisége az ételeknek, annak a diverzitása, ahogy táplálkozunk. Nagyon sok lehetőségünk van ma már, tehát azért sem lehet ennyire leegyszerűsíteni, hogy esetleg egy iparilag előállított rosszabb minőségű olaj, vagy mondjuk margarin régen rosszabb minőségű volt. Most már szabályozások miatt azok a tranzsírsavak, amik bizonyítottan szív- és érrendszerkárosítók, ezek ma már a margarinban nincsenek jelen.
4: Egyikben sem.
2: Egyikben sem. Nyilván kivételek mindig vannak, de az, amit mondjuk mindennapi étkezésre javaslunk, ha mindenképpen vaj és margarin közül akarunk választani, akkor azt tudom mondani, hogy a fő margarinfajtákban, ami boltban megkapható, abban nem lesz tranzsírsav, nem is lehet. Szigorú szabályozások vannak erre.
4: Mit okoz a szervezetünkben, vagy hogyan hat, inkább így kérdezem, hogyan hat a szervezetünkre a zsír meg a növényi olaj? Tehát az állati zsíradék meg a növényi zsíradék, akkor mondjuk így.
2: Hát akkor bele is megyek egyből abba, hogy nem azért nem elvágólagos a szakma, hogy állati vagy növényi, mert ne tudnánk kacsacsört kitenni, hogy melyik a jobb vagy melyik a rosszabb, hanem azért, mert azt érdemes tudni, hogy a telített és a telítetlen zsírsavakról van itt szó, és a telített zsírsavak túlzott fogyasztása tud olyan betegségeket okozni, ami mondjuk, ha valaki vérvételre megy, akkor azt látja, hogy az LDL koleszterin szintje például magas, és ez számtalan olyan betegség előfordulási rizikóját fokozza, ami sajnos hazánkban elég nagy számmal szedi áldozatait, például stroke tartozik ide, tehát a szívinfarktus vagy az agyér katasztrófák például, de ide sorolható számtalan más metabolikus betegség is, mint mondjuk a metabolikus szindróma, vagy például a zsírmáj, ami szintén a magyarok, hát nagyon nagy számában jelen van, és a ezek a telített zsírsavak, amik betegségeket okoznak, ezek dominálnak az állati eredetűekben. Például a sertés, vagy ugyanígy egy mangalica is ide tartozik, nem lesz szignifikánsan jobb. És a növényiek pedig a telítetlen, úgymond, ha le akarom egyszerűsíteni, gyulladás csökkentő hatású telítetlen zsírsavakban dominálnak.
4: Tehát ez azt is jelenti, hogy a telített zsírsavak, az állati eredetű zsírsavak, azok nem hogy gyulladást csökkentőek, hanem gyulladást okoznak?
2: Ez pontosan így van, és ezért hoztam be a kókuszsírt, mert bár a kókuszsír is a telített zsírsav tartalma képes az LDL koleszterin szintet emelni, de van pozitív hatása is, tehát azt úgy valahova kettő közé helyezném, de semmiképpen sem a növényi eredetű nagyon jó közé csoportosítanám a kókusz és a pálmazsírt.
4: Akkor azért a kérdés természetesen felmerül, hogy jó, ezt értem, de milyen arányban? A legjobb lenne egyáltalán, tehát azt mondta, hogy a szakma nem elvágólagos, de hogy legjobb lenne valójában kiiktatni az étrendünkből az állati eredetű zsíradékokat, és csak növényit használni, vagy ha nem bírjuk anélkül elképzelni az életünket, akkor havonta hányszor?
2: Azt mondanám, hogy gyakorlatilag sose használjunk vajat meg zsírt, azért, mert aki vegyesen étkezik és fogyaszt sajtot, túrót, eszik valamilyen felvágottat, húskészítményt, húsféleséget. A telített zsírsavak ezekben is jelen vannak már, tehát ha valaki így eszik, hogy ezeket fogyasztja, akkor hozzáadott zsíradékként, egyébként ez a főszabály, ez így hangzik, hogy mindig elsősorban a növényi forrásokat válasszuk, és azt nagyon fontos megjegyezni, hogyha állati eredetűt egyáltalán nem fogyasztunk, abból semmilyen egészségkár nem következik. Tehát nem lesz hiánybetegségünk, hogyha nem fogyasztunk sosem zsírt, ezért a hozzáadott állati zsírnál, legyen az a kacsa, liba, sertés, mangalica, azokból, hogyha sosem fogyasztunk, arra nincsen ajánlott mennyiség, megengedett az van, de kötelező mennyiség nincsen.
4: Jönnek a szkeptikusok, 0639666 az SMS számunk, Kossuth Rádió néven vagyunk a Viberen, meglepő módon. Miért kell mindig magyarázni, mit tegyek, mikor sportoljak, mit igyak? Annó ették a zsírt, éltek 100 évig. Éltek 100 évig?
2: Nem. Egyrészt nem, sajnos Magyarország sosem volt kék zóna, ahol ugye a leghosszabban élnek egészségesen az emberek, és az, hogy vannak matuzsálemi életkort megélő idősek, sajnos én is el tudom mondani a saját példámat, hogy amikor betegágy mellett dolgoztam sebészeti osztályon onkológiai esetekkel, akkor ott nagyon sok idős páciens volt, akik mind beszámoltak, és az étkezési naplójukban is láttam, hogy dominál a zsír, a töpörtyű, a zsíros esetleg májkrém például, szeretik a zsírosabb húsrészeket, azt gondolják, hogy az alacsony zsírtartalmú hús nem is hús, azt gondolják, hogy a tejföl az egy jó fehérje forrás, holott abban dominálnak szintén a telített zsírforrások.
4: És mi a helyzet az északi népekkel, akik halat esznek, meg fókazsírt?
2: Hát így van, nagyon sok halat esznek, illetve nagyon fontos, hogy nem csak halat fogyasztanak önmagában, de az tényleg az abban lévő telítetlen zsírsavak aránya. Azt szokták mondani, hogy a lazac egy zsíros hal. Hát nem annyira zsíros, mint egy csülök, azért azt nagyon fontos hozzátenni, vagy mint egy kolbász, tehát hogy azért egy zsíros halnak is maximum 20% lesz a zsírtartalma, még egy kolbászt, egy téli szalámi, egy paprikás szalámi, élelmiszerkönyvi előírások szerint közel 50%-ban zsírt tartalmaz, és ezek a telítetlen zsírsavak, amik ott dominálnak és társulnak, például nagyon jellemző az északi országokban, hogy teljes kiörlésű kenyeret, ezt a jó fekete tömör teljes gabonát tartalmazó kenyeret fogyasztják, vagy például mondhatnám azt az északi példát, ahol hoztak egy állami döntést, hogy innentől kezdve kipróbáljuk az adott kistérségben, hogy a vaj helyett innentől kezdve margarint fognak fogyasztani, és olyan szignifikánsan nőtt, egyébként voltak más beavatkozások is, tehát csökkentették az egészséges ételeknek az árát, hogy könnyebben elérhető legyen például a zöldséggyümölcs, és olyan jók lettek a mutatók, hogy kiterjesztették az egész országra.
4: Vannak olyan diéták, amelyek viszont kizárólag állati zsírt és húst esznek.
2: Ketogén étrend, uh-huh. Így van, és az hosszú távon borzalmas egészségügyi károkkal jár, és nagyon szép látni azt, hogy ezeknek a drasztikus diétáknak a képviselői, és nagyon sokszor mondjuk amerikai szószólója, akár lehet ez éppenséggel egy orvos is, belátja, hogy olyan egészségügyi károkat okozott nála az a szélsőséges étrend, hogy abba hagyta, és végre fogyaszt gabonákat, gyümölcsöket és változatosan szénhidrát forrásokat, nem kristálycukrot értelemszerűen, hanem csökkenti az állati eredetű zsíros nyersanyagok
4: arányát. De akkor arányát. A kulcsszó az a változatosság, tehát a szélsőségek elkerülése?
2: Hát igen, csak az a baj, kérdezi itt az SMS-t író ember, hogy miért kell mindig magyarázni? Hát azért, mert ha csak ennyit mondunk, hogy változatosság, ezt még nem értik önmagában, hogy ez mit jelent, és még ha tudják is az emberek, hogy mit jelent a változatosság, összességében egyáltalán nem eszünk változatosan, tehát mondjuk 10 zöldség gyümölcsöt eszik a magyarok legnagyobb része. Közben van sok ezerféle.
4: És akkor az egészségtől persze egy lépés az elhízás és az elhízottság témája. Ezzel is folytatjuk nem sokára. A vendégünk itt a stúdióban Szabó Adrián, a Semmelweis Egyetem Szent Rókus Egészségközpontjának dietetikusa. És akkor elhízás, mert hogy az UNICEF 2025. évi jelentése alapján több elhízott gyermek van a világon, mint alultáplált. A gyermekkori táplálkozás pedig rendkívül fontos a fejlődés és az egészség szempontjából. Nem mindegy nyilván, hogy milyen és mennyi zsíradékot fogyasztanak. Szűcs Zsuzsannával, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökével beszélgetett a szerkesztő Enz Taraczközi Kinga.
8: Iskolás korú gyerekek esetében a felnőttek számára javasolt tápanyagbeviteli arányok érvényesek, ami azt mondja, hogy a teljes napi zsírbevitel a kalória fogyasztás 30%-át lehetőleg ne lépje túl, és ezen belül vannak minőségi javaslatok, amik elsősorban a szív- és érrendszer védelmét, hosszú távú egészségét szolgálják már ebben az életkorban is, ami azt mondja, hogy érdemes korlátozni telített zsírokban gazdag élelmiszereket, és minél inkább próbáljunk a telítetlen zsírok felé súlyozni. Itt szeretném kiemelni az idegrendszer és az agy fejlődése szempontjából különösen jelentős úgynevezett eszenciális zsírokat. Ide nagyon csúnyán mondva hosszú szénláncú olyan zsírok tartoznak, amiben sok vagy több úgynevezett telítetlen kettős kötés van. Ezek élettani hatása az kimondottan kedvező, gyulladás csökkentő, szív- és érrendszert védő és az idegrendszer fejlődését is támogatja. Ide tartoznak tévhitel ellentétben nem csak a tengeri halakban lévő bizonyos zsírok, hanem hozzájuthatunk például repce vagy lemmagolaj rendszeres fogyasztásával, a tojássárgájában is van egy kevés, de akár az algafélék is mondjuk a vegán életmódot folytatók számára jó forrást jelenthetnek.
9: Hogyha átültetjük ezt így a gyakorlatba, akkor mi az, amit az iskoláskorú gyerekeknek adjunk napi szinten, vagy mi az, amit mondjuk ne fogyasszanak?
8: Érdemes nagyon változatosan és kis mennyiségben használni az úgynevezett kenőzsíradékokat, és ilyen szempontból mindegy, hogy margarint teszünk a szendvicsre vagy vajat. Ezekből, vagy akár az ételek elkészítésénél is érdemes csökkenteni az olaj mennyiségét, vagy a zsíradék mennyiségét. Tehát például olyan technológiákkal, airfryer vagy sütőzacskó használatával, ami ebben sokat segít. Érdemes a tejtermékekből inkább a soványabb fajtákat, tehát félzsíros sajtokat, soványabb tejfölt már ennél a korosztálynál is kínálni, és nagyon sok rejtett zsíradékot tudnak tartalmazni, akár a felvágottak, akár a különböző desszertek. Ezekből is érdemes a magas zsírtartalmakat inkább ritkábban bele szervezni a menübe.
9: Van erre valamilyen ajánlás? Mert ugye ezeknek a fogyasztása is egyébként, ha jól tudom, akkor rendben van, csak mértékkel kell nyilván fogyasztani. Tehát mi az, ami sok, vagy ami kevés?
8: Minden tápanyagra, így a telített zsírokra is kis mértékben szüksége van a szervezetünknek. Tehát ezek egyébként nem is elhagyható 100%-ban az élelmiszerek sajátosságai miatt. Amire érdemes a hétköznapokban figyelni, hogy amikor lehet, érdemes a soványabb változatokat gyakrabban választani, akár egy tejföl esetében, és lehet látni, hogyha csak egy rakott krumplira 1-2 deci tejfölt simán ráteszünk, akkor már mennyi zsírt lehet megsporolni, miközben ugyanazt a rakott krumplit tettük, és ugyanolyan finom volt.
9: És fontos az is, hogy nem egy-egy étkezésnél kell megnézni, hogy miből mennyit eszünk, hanem mondjuk egy egész napot figyelembe venni. Most például gondolok arra, hogy szeptember elindult az iskola, és azért néha a gyerekeknél is becsúszik az étrendbe mondjuk egy gyors étterem, ahol viszont jó sok olajat használnak. Ilyenkor figyeljünk arra, hogy mondjuk akkor a héten mondjuk ne legyen rántott hús otthon olajban sütve, vagy lehet ezt valamilyen szinten kompenzálni?
8: Valóban, ahhoz, hogy egészségesen együnk, nem szükséges patika mérleget magunknál tartani és nagyítót, amire érdemes törekedni, hogy egy napon belül többségében kiegyensúlyozott legyen az az étel, amit elfogyasztunk. Ez egyébként a közétkeztetésre is igaz, tehát érdemes megnézni azt az ebédet, amit ugye kap a gyerek és elfogyaszt a gyerek az iskolában, és ehhez illeszteni a vacsorát. Mondok egy példát, hogyha egy tésztás, krumplis étel volt aznap az iskolában, akkor valamilyen zöldségben gazdag, akár egy lecsó, akár egy főzelék, ez egy jó választás tud lenni a családi vacsoránál. Ugyanez a zsíradékfogyasztásra is igaz, tehát nem egy ördögtől való való dolog, hogyha megeszünk egy desszertet, vagy akár egy hamburgert, nincsen ezzel semmi gond. Arra érdemes törekedni, hogy többségében a választásaink nagy része az egészséget támogassa. Az egészséget támogató ajánlások megtalálhatók az okostányér táplálkozási útmutatóban, tehát ez az, amit érdemes szem előtt tartani, és a napok nagy részét szerint kialakítani.
4: Ernst Aracközi Kinga interjúját hallották, a stúdióban továbbra is itt van velünk Szabó Adrián, a Semmelweis Egyetem Szent Rókus Egészségközpontjának dietetikusa. Elhízás, nem fogom traktálni az összes létező számmal, ami az orrom előtt van, a kedves hallgatókat, de a lényeg az, hogy Magyarország 8. az Európai Uniós tagállamok között elhízás tekintetében.
2: És akkor ez úgy kapcsolódik ehhez az olaj vagy zsír témához, hogy nagyon sokszor, amikor vizsgáljuk, hogy valakinél miért nem sikeres egy tervezett súlycsökkentés az egészség érdekében a már említett zsírmáj szempontjából például, akkor nagyon sokszor azt látjuk, hogy az emberek azt gondolják, hogy a szénhidrátok bevitelét kell csökkenteni, és azért mondjuk nem tesznek cukrot a kávéba, a teába, megpróbálnak kevesebb kenyeret fogyasztani, de akkor valamilyen kenyér alternatívára teszik rá a feltéteket, és a tészta sem önmagában hízlő, hanem az a probléma, hogy úgy készítjük el a tésztát, hogy inkább választjuk a zsíros húst, nem nézzük, hogy mennyi zsíradékot, akár növényi, akár állati teszünk a hús alá, a zsírosabb reszelt sajtból nagyon nagy mennyiséget teszünk rá, azt gondoljuk, hogy a májkrém májból van, de nem olvassuk el az élelmiszer címkét, és nem nézzük meg, hogy az első helyen az összetevők listáján, tehát a legdominánsabb összetevő a zsír lesz. Tehát nagyon sokszor az emberek azért visznek be több energiát, mint amennyi az energia felhasználásuk, mert a zsírokkal nem vagyunk tisztában elég, és sajnos a divat Atkins óta nagyon a cukorra, meg a szénhidrátra fókuszáltatja a figyelmünket.
4: Közben várjuk természetesen továbbra is az SMS-eiket, 0639666, illetve Viberen Kossuth Rádió. Az összes zsír mellett kardoskodót nem fogom egyenként felolvasni, viszont jött egy mediterrán diéta javaslat. Arról mit gondoljunk?
2: Hát gyakorlatilag mediterrán diéta az erről szól, hogy jelen vannak benne a halak például, amiben megtalálhatóak ezek a telítetlen eszenciális zsírsavak, amik egészségvédő hatása van, például még az immunrendszer működését is támogatják, sőt az idegrendszer kifejlődéséhez nagyon fontos, azért várandósok esetén a magzati korban ennek az ellátottsága fontos. Jelen vannak a diófélék, olajos magvak változatosan, amik szintén tartalmaznak nagyon sok telítetlen zsírsavat, és ezen belül is az omega-3 típusúak is megtalálhatóak ebben, és azokban, bár jelen van az állati eredetű, az nagyon fontos, hát gondoljunk csak egy pizzára, ami megtalálható a mozzarella sajt, de alapvetően azok az orbitális mennyiségek, mint mondjuk egy 300 g-os marhahúsos hamburgerben, azok nincsenek jelen rendszeresen, és rendszeresen fogyasztanak például salátaféléket, bárki elmegy Olaszországba egy tésztás étterembe, akkor az jelen lesz, vagy hogyha valami csipegetnek, mondjuk Spanyolországban este a teraszon, akkor is biztos, hogy lesz ott valamilyen sült zöldség dominánsan, de a mediterrán diéta nem az alkoholfogyasztástól lesz egészséges, legyen szó akár a vörösborról, akár a fehérborról, hanem inkább annak ellenére is egészségesek. De ott fontos, hogy nem csak a diéta számít ott sem, tehát amit elmondtunk, hogy idősektől ne hozzuk át a zsírfogyasztást, és az lesz a kulcs, a mediterrán régió sem csak önmagában az étkezésétől egészséges, hanem attól az egész szemlélettől, ami az ő életükre jellemző, például ott van a siesta.
4: Pedig azért sok tészta van, tehát sok szénhidrát van a mediterrán.
2: Hát ahogy mondtam, hogy nem a tésztával és a szénhidráttal van baj, hanem a teljes étkezési rendszerrel, és ott, amivel túlmennek esetleg zsírral, az mindig inkább a növényi lesz, például az oliva.
4: Értem a fő szempontot, hogy azt hangsúlyozzuk, illetve azt hangsúlyozza, hogy mindent lehet csak mértékkel, vagy nézzük meg, hogy milyen arányban. Egy picit beszéljünk az olajokról is, hogy melyikkel mit lehet egyáltalán csinálni, mert például itt azt írja a hallgatónk is, hogy oliva olajat, hogyha hevítem, akkor a vitaminokat elveszíti. Szóval mivel lehet, mivel nem lehet akár főzni például?
2: Az olívaolajoknál azt érdemes tudni, hogy az az extra szűz olívaolaj, amiben nagyon sok ilyen oldott anyag van magából a bogyóból, ezeknek olyan erős antioxidáns hatása van, hogy amikor hőkezelés éri magát az olívaolajat, akkor az úgymond káros hatásokkal szemben is tud védőszerepet betölteni ez a nagyon magas antioxidáns tartalma. Tehát az E-vitamin tartalma, vagy az egyéb értékes fitovegyületek, amik megtalálhatóak benne, azok részben hőstabilak, részben pedig kompenzálják a hőhatást, tehát lehet nyugodtan olívaolajjal is főzni, viszont a változatosság érdekében, hogy ne csak az a zsírsav arány legyen meg a táplálkozásunkban, ami az olívaolajban van, nagyon jó szívvel javasoljuk az egyéb olajos magvakból származó olajakat is, például a repceolajat, vagy a napraforgó olajat, mert ezek omega-3 zsírsavban gazdagok, tehát nem azt mondom, hogy az egyik jobb, mint a másik, hanem hogy a növényi közül se ragadjunk le feltétlen egynél, hanem hogyha van kedvünk, akkor ha elfogyott az olívaolaj, amit főzéshez használtunk, akkor használjunk mondjuk napraforgót vagy repcét is, vagy akár a szőlőmagolajat is lehet használni, és nem kell otthon egy egész arzenát tartani az olajokból, de hogy nem csak az oliva létezik, hanem ott van például a tökmagolaj, Magyarországon tök nagy trend, igen, de például paprikamagból is sajtolnak olajat.
4: Egészséges az őrség zöld aranya torta, mert hogy ez tök magolajjal készül.
2: Így van, abszolút egészséges.
4: Az ön szakmai támogatásával indít a Semmelweis Egyetem egy tájékoztató sorozatot, az a neve, hogy Semmelweis Help a tányéron. Mit tartalmaz ez a sorozat? Mi fog itt történni?
2: Maga a Semmelweis Help az azért van benne, mert ez már egy létező applikáció, ez egy tünetelemző applikáció, ingyenesen elérhető bárki számára, és folyamatosan bővíti ennek a szakmai csapata azt a platformot, hogy hol tudná még a lakosságot tájékoztatni hiteles, tehát hogy evidencia alapú szakmai ajánlásokkal, úgy, hogy az a hétköznapi nyelvre legyen lefordítva. Kifejezetten érzékenyen próbálunk reagálni arra is, hogy úgymond pénztárca barát ötletek legyenek, tehát itt elmondtuk, hogy az olajos magvak és az olajak milyen egészségesek, azt is megpróbáljuk elmagyarázni, hogy ezt hogyan lehet pénztárca barát módon megvalósítani, hogy ne ijedjen meg az ember, hogy de hát a kesúdió milyen drága, úgyhogy kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy ne feledkezzünk meg a mákról, ami kicsit olcsóbb, mennyire jelen van a magyar kultúrában, milyen finom ételeket lehet vele elkészíteni, és hogyha nem mák olajról beszélünk, hanem mákról, akkor az valóban tényleg kálciumforrás is lesz, amellett, hogy finom. És az, amikor elindult szeptember 1-én egyébként ez a Semmelweis Help a tányéron, Instagramon például nagyon könnyen lehet követni, direkt ilyen lapozgatósra van megcsinálva. Első körben most a gyerekekre fókuszáltunk így az iskola kezdés alkalmával, de szóba fognak kerülni abszolút női egészséget érintő témák, és kifejezetten szeretnénk a férfiakra is fókuszálni, ugyanis az egészség mindenkinek ugyanannyira jár, és tudjuk, hogy férfiak is abszolút fogékonyak lennének a jó tanácsokra, hogyha sikerülne az ő megfelelő megszólításukkal megfogalmazni, úgyhogy az is abszolút téma lesz majd.
4: Igen, fontos, hogy mondta ezt a költségvetési vonzatát a dolognak, mert olyan SMS-ünk is érkezett, hogy jó, hát persze egyek én ilyeneket, de hát minden dög drága, de akkor ezek szerint meg lehet találni azokat az utakat, kiskapukat, ahol mégsem annyira dög drága.
2: Hát meg a drágaságra nagyon fontos példa, hogy egy gram olaj sokkal több, vagy zsír, sokkal több kalóri, több mint kétszer annyi kalóriát tartalmaz, mint egy gram fehérje, vagy egy gram szénhidrát. Tehát ezekből az olajokból, amik néha nagyon drágák tudnak lenni sajnos a világpiaci helyzetek miatt, és hogy ezekből nem kell sokat fogyasztani, és akkor kalóriát is spórolunk, és pénzt is.
4: Azt írja a hallgatónk, 0630 9666 az SMS számunk, még 3,5 percig lehet üzenni. Nagyon sokat beszélünk a zsírokról, olajokról, igazából a lényegről nem hallok a műsorban, na majd most, hogy a bevitt mennyiség az, ami számít elsősorban. A bevitt mennyiség számít elsősorban, vagy pedig az, hogy mit viszek be?
2: Hát a mennyiség is és a minőség is ugyanannyira számít, de az tény, hogyha valaki a zsírból nem fogyaszt túl sokat, de mellé társít bőségesen zöldséget változatosan, tehát a vajas sajtos kenyér mellé eszik kápia paprikát, meg karalábét, meg fekete retket, télen meg sok savanyúságot eszik a zsíros túróval készült körözött mellé, de azt nem viszi túlzásba, akkor tökéletesen tud egészséges lenni. Tehát a kulcs a mennyiség és a minőség egyaránt. Ezért jó nagyon az egyéni tanácsadás egy dietetikai konzultáció alkalmával, mert le tudjuk fordítani arra a nyelvezetre, ami számára az elsődleges fókusz, és meg tudjuk közelíteni onnan a univerzális jó tanácsok lefordítását.
4: És hát úgy tűnik, hogy nem mondtuk elég hangosan vagy elég tagoltan, de hallgatunk azt írja, hogy húst és állati eredetű ételeket nem szabad fogyasztani. Pont. Szabad. Csak mértékkel.
2: Szabad, de abban teljesen igaza van, hogy semmiképpen nem azokat kell hangsúlyozni. A magyaroknak azt kell inkább lediktálni, hogy minden nap kellene valamilyen hüvelyesből ételt fogyasztani, amit néha ki lehet egészíteni hússal és egyéb állati eredetűvel.
4: De az, hogy mi legyen a tányéron, arra is tudnak például segítséget adni a dietetikusok, mert hogy létezik az okos tányér. Tehát nem csak a Semmelweis Help a tányéron van, hanem okos tányérunk is van, ha akarjuk.
2: Így van.
4: Hallgatónk azt írja, hogy én mindig azt teszem, ami van. és jól esik, és makkegészséges vagyok, és 52 éves.
2: Szuper, ezt mi úgy szoktuk lefordítani, hogy mindig együk azt, ami lokális és szezonális, minél inkább, mert az jót tesz a bolygónak is, illetve a szervezetünknek is, mert ha mindig azt tesszük, ami éppen szezonálisan megterem, bár félek a hallgató nem erre gondolt, de feltételezzük a legjobbat, akkor azzal, ha a természettel együtt változatosan eszünk, akkor azzal diverzen sokféle tápanyagot tudunk bejuttatni a szervezetünkbe.
4: Nem tudom, másfél percben ez megugorható-e a feladat, de hallgatónk azt kérdezi, hogy beszéljünk már néhány szót a paleolit, pontosabban evolúciós táplálkozásról. Tudok olyan dietetikust, aki szerint ez korunk legegészségesebb táplálkozása, magam is ezt gyakorlom, mondja a hallgatónk.
2: Sajnos ebben nagyon-nagyon sok félreértés szokott lenni, és például kifejezetten azt hangsúlyozzák, hogy több ezer évvel ezelőtt nem fogyasztottak egyáltalán gabonát, és hogy ez egy újkori huncutság, hogy mi itt szénhidrátokkal terheljük a szervezetünket. Nos, az az igazság, hogy a gabonákban rengeteg értékes tápanyag van, a magnéziumtól kezdve az összetett bélbaktériumok számára fontos rostokon át, tehát nem érdemes őket kihagyni, pláne ha valaki szereti, és sajnos el kell, hogy áruljam, hogy sok ezer éves régészeti leleteken is azt találták, hogy az emberek fogyasztottak gabonákat régen is, tehát hogy itt nagyon-nagyon sok logikai és főleg szakmai bukfenc van, amikor valaki a paleo diéta mellett érvel.
4: Azt is szokták mondani, hogy a fogazatunk is vegyes táplálkozásra van kialakítva.
2: Hát így van, de én inkább szeretem azt mondani, hogy a hasnyálmirigyünk is képes mindent lebontani egyszerre, illetve a teljes tápcsatorna fel van készülve ezeknek a lebontására, legyen szó növényi vagy állati fehérje egyaránt.
4: Muszáj lesz ezt még folytatnunk, de most viszont abba kell hagynunk. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Én is köszönöm.
4: Szabó Adrián, a Semmelweis Egyetem Szent Rókus Egészségközpontjának dietetikusa volt a vendégünk. Hétfőn is lesz Dr. Kossuth. A daganatos betegségekről, illetve a csodaszerekről beszélgetünk majd. Itt lesz velünk az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója is. A Dr. Kossuth mára búcsúzik. A hangmérnök Sije Gábor és a szerkesztő Enz Taraczközi Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották. Szép napot, minden jót.

0: 0 óra 2 perc, jó estét kívánok a hírszerkesztő Kis József nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Támogatást kapnak a dízelautósok. Túlárazott beszerzésekről beszélt a volt államtitkár. Holnap már többfelé napos idő várható. És most a részletek. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. Hozzátette, a mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, amely mindenkinek segített. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a védett tár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne. Kiszorítaná az üzemanyagimportot, valamint dízel és benzin hiányhoz vezetne. A túlárazott informatikai beszerzésekről is beszélt a Partizánnak Váhi Nagy Vilmos, a 2010 és 14 közötti Orbán kormány volt államtitkára, a vele készült interjú második részében. Váhi Nagy azt mondta, olyan hibrid rendszer működött, ahol a tényleges tulajdonosaikat is időnként meglopták a NER oligarchák, őket pedig a saját középvezetőik. Szerinte ezért került olyan sokba a végén az a számla, amit a magyar államnak ki kellett fizetnie. Az ukrán elnök arra kérte Donald Trumpot, haladéktalanul vessen ki súlyos szankciókat Oroszországra, hogy csökkenjen annak rakétagyártó kapacitása, miután egyre intenzívebbek az Ukrajna elleni orosz légi támadások. Volodymyr Zelenszkij tervei szerint szeptember végén New Yorkban találkozik az amerikai elnökkel. Korrupció és pénzmosás gyanúja miatt indított vizsgálatot a brazil legfelsőbb bíróság Flávio Bolsonaro szenátor ellen, aki a hivatalban lévő elnök legesélyesebb kihívója az októberi elnökválasztáson. Flávio Bolsonaro a volt elnök Jair Bolsonaro legidősebb fia. A korrupció a brazil választási kampány központi kérdése. Súlyos autóbaleset történt Oroszországban. 12-en meghaltak, 8-an megsérültek, amikor mikrobusz ütközött egy személyautóval és egy teherautóval az észak-oroszországi Arhangelszki területen. A kisbusz vezetőjének szabálytalan előzése miatt történt a tragédia. A halálos áldozatok között egy gyermek is van. Kisiklott egy észak-franciaországi személyvonat, mintegy 20-an sérültek meg. A szerelvény ismeretlen tárgynak ütközött. Egy vagon felborult, 4 másik pedig lecsúszott a sinekről. A vonaton mintegy 180 utas tartózkodott. Holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben többfelé kisüt a nap. A szél helyenként megerősödik, napközben 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: A hiedelem szerint bölcs, a valóság szerint hasznosabb, mint hinnénk. Fókuszban a gyöngybagoly. Új kirándulóhely a Hajdúságban. 3 kilométeres tanösvényt avattak téglás közelében. A zöld hírek mellett e témákat kínáljuk mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Toldi Szabolcs. Kik az amerikai szőlészetek ingyenes ökoszisztéma szolgáltatói? A választ ma már gondolkodás nélkül tudja Schneider Zoltán biológus, aki még a PhD munkáját is a gyöngybaglyokkal kapcsolatban írja. A hazai védelmük mellett az amerikai Egyesült Államokban is szerzett tapasztalatokat arról, hogy ott miért segítik a gyöngybaglyok szaporodását. Sarkadi Péter interjúja.
4: 2025-ben, így februártól augusztusig egy fél évet tudtam eltölteni az USA-ban, egy Fulbright ösztöndíjnak köszönhetően, a Kaliforniában a gyöngybaglyok kutatásához kapcsolódóan. Ugye nagyon érdekes, hogy Amerikában, az egyes államokban a gyöngybaglyot kifejezetten arról a célból használják, idézőjelbe teszem a használják, hogy így próbálnak védekezni a rákcsálók ellen. Azt lehet ott tudni, hogy az 1980-as és 90-es években elkezdtek a gazdálkodók nagy mennyiségben telepíteni ilyen mesterséges költőládákat a gyöngybaglyoknak, kifejezetten abból a célból, hogy azokban egyébként természetes úton ugye megtelepülnek a gyöngybaglyok, és hogy ott a mezőgazdasági területeken fognak így vadászni, és így csökkentik majd a helyi kártevő rákcsáló állományokat. Én Kaliforniában dolgoztam, a California State Polytechnic University-n, egy olyan kutatócsoportban, akik a nappavölgyben végzik a terepi munkájukat. Ugye a nappavölgy az USA-n a legismertebb és leghíresebb borvidéke, és bizony ott a nappavölgyben a szőlészek ugye rengeteg ilyen gyöngybaglyos oszlopládát helyeznek ki, hogy így segítsék a rákcsálók elleni védekezést a szőlészetekben.
5: Miért próbálnak meg a biológiai védekezés felé nyitni?
4: Eleinte a 80-as, 90-es években ugye próbáltak mindent használni, ami segíti a védekezést. Ugye ott van több rákcsálófaj, ami veszélyezteti a szőlészeteket. Vannak ott is pocokfajok, bár nem ugyanazok, mint amik nálunk, illetve tasakos patkány, ami ellen próbálnak védekezni. És hát itt a kezdeti években tényleg akár a vegyszeres rákcsálóirtás, tehát a véralvadás gátlókon alapuló rákcsálóirtó szerek mellett, ugye ez egy ilyen kiegészítésként volt jelen. De érdekes módon 2025. január 1-ével Kaliforniában, tehát csak abban az államban, de teljesen betiltották a véralvadásgátlókon alapuló rákcsálóirtó szereket, és hát így még inkább előtérbe került ez a egyébként ingyenes ökoszisztéma szolgáltatás, hiszen a baglyok ugye nem kérnek ezért pénzt, de nyilván gazdasági okai is vannak, hiszen sokkal jobban megéri egy pár darab gyöngybagoly költőládának a kihelyezése, mint egyébként a másik alternatíva, amit ott alkalmaznak, az pedig a fizikai csapdázás, tehát gyakorlatilag a mi egérfogóinkhoz hasonló szerkezeteket kell elképzelni, amiket ott kihelyeznek a szőlőkultúrában, de hát nyilván ennek az ellenőrzése, folyamatos karbantartása nagyon élő munka, emberi igényes, és hát ugye Kaliforniában nagyon drága a kétkezi munka, és hát ezért sokkal-sokkal jobban megéri így a gyöngybaglyoknak a idézőjeles alkalmazása. Amit ott a kutatócsoport egyébként már kimutatott, hogy ténylegesen az olyan években, amik nem gradációs évek, tehát nem óriási számban vannak jelen ezek a kisemlős kártevők, hanem inkább, amikor csak kisebb arányban vannak jelen egyébként ezekben a kultúrákban, akkor a hatékonysága is fölveszi ennek a módszernek a hatékonysága az egyébként hagyományos fizikai csapdázáshoz képest, és hát anyagilag is sokkal-sokkal olcsóbb ennek a módszernek az alkalmazása.
5: És ennyi idő alatt azt lehet mérni, detektálni, hogy mennyire nőtt meg a gyöngybagoly populáció?
4: Tudomásom szerint ezt így nem vizsgálták, de egyébként nagyon meglepő, hogy ott sokkal-sokkal nagyobb mennyiségben, sűrűségben vannak jelen, mint mondjuk Magyarországon. Ugye ma már azt mondjuk, hogy ez a két faj, tehát ami Észak-Amerikában és ami Európában van, ez nem ugyanaz a faj. Egy évtizeddel ezelőtt még egy fajba soroltuk, de ma már a kutatók ugye ezt két külön fajnak különítették el. De ugyanúgy nagyon hasonló két gyöngybagolyról beszélhetünk, akár kinézetileg, akár pedig így az ökológiai, biológiai tulajdonságokat illetően. És hát azt látjuk ott kint, hogy hát óriási sűrűségben vannak jelen ezek a madarak. Tehát például volt olyan szőlészet, ahol egy négyzetkilométeren találtunk 20 költést, vagy több mint 20 költést. Nálunk mondjuk Zala megyében, amikor ugye ellenőrizik az éves gyöngybagoly költéseket, hát van, hogy rosszabb években az egész megyében nincsen 20 költés, amit találunk. Na most ott pedig egy szőlészetben egy négyzetkilométeren találtunk ennyit. Tehát nyilván segíti az állományt, hogy ilyen óriási mértékben vannak kihelyezve, ilyen óriási számban vannak kihelyezve ezek a költőládák.
5: És egyébként ezt szerinted Magyarországon is meg lehetne próbálni ezt a fajta biológiai védekezési módszert?
4: Abszolút, tehát nálunk valószínűleg nem lesz sose ekkora gyöngybagoly állomány, hogy tényleg ilyen óriási hatást tudjanak kifejteni, de nyilván van nálunk is több ragadozó madár, akik ebben fontos szerepet tudnak vállalni. Tapasztaljuk azt is, hogy mondjuk egyre több gazdálkodó keresi például meg a gyöngybagoly védelmi alapítványt, olyan igényekre, hogy szeretnének vércseládát, gyöngybagolyládát, kuvik-hengerodut, amik pont ebből a célból, hogy így ezeket a természet természetes módszereket előtérbe helyezve a ragadozó madarak segítsék a rákcsálók elleni védekezést. Ugye Magyarországon a mezei pocok, ami az agrár kultúrában a legfontosabb kisemlős kártevő, és hát sok fajnak, itt az említett fajoknak is mondjuk gradációs években abszolút főtáplálék a mezei pocok.
5: De hát akkor ez nálunk is végül is egy olcsó megoldás lenne, hiszen egyszer kell beruházni, nem egy nagy összeg ilyen költőládákat kihelyezni, aztán utána nem különösebben kell vele foglalkozni, szemben mondjuk sokszori permetezéssel.
4: Hát így van, ugye, amit mondjuk itt hazánkban, ugye a másik alkalmaz, vagy hát a elsősorban alkalmazott módszer ez a még mindig a véralvadás gátlókon alapuló védekezés. Nyilván azt is sosem tudjuk garantálni, hogy az ember kitesz egy gyöngybagoly oszlopládát, vagy egy vércse ládát, és akkor azonnal lesz ott foglalás. Nyilván ezen egy kicsit bonyolultabb kérdés, de valóban, hogyha elkezdenénk nagy mennyiségben telepíteni ilyen ládákat, azok biztos, hogy lenne valamilyen hatása a kisemlősök elleni védekezésben. De egyébként vannak jó kezdeményezések Magyarországon, és azt gondolom, hogy már csak itt az elmúlt 5-10 évben is pozitív irányú elmozdulás történt ennek kapcsán, és egyre többen ismerik föl akár csak ezt a ökoszisztéma szolgáltatást, amit a ragadozó madarak nyújtanak.
5: Például?
4: Több és több gazdálkodó keresi meg, akár csak a mi szervezetünket, a Gyöngybagoly Védelmi Alapítványt olyan kéréssel, hogy akkor rendelnének 20-30 vércseládát ebből a célból.
5: Mert hogy ti gyártotok is?
4: Így van, a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány készít is ilyen természetvédelmi eszközöket, tehát Magyarországon alkalmazott összes madárodú típus megvásárolható az alapítványnál, és adott esetben ilyen nagyobb, például gazdálkodói megkereséseknél volt már például, hogy a kihelyezésben is segítettünk mondjuk vércseládák, gyöngybagoly oszlopládáknak a kihelyezésében.
5: Mert hogy ezeket jó magasra kell rakni, ha nem is olyan magasra, mint mondjuk egy templomtorony.
4: Így van, hát a gyöngybagoly oszlopládákat általában ilyen 4 méter magasságra szoktuk kihelyezni, a vércseládákat is hasonló magasságra.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
6: Következnek a zöld hírek Sarkadi Péter összeállításában.
5: Szeptember 1-től a MOL hulladék koncessziós leánya, a MOHU, változtatott a kezelési díjak mértékén. A Repont honlapon ismertetett új díjszabás szerint a kis és közepes boltoknak fizetett 11,5, illetve 7,5 forintos palackdíjat 3,5 forintra csökkentették. Cserébe a MOHU minden üzletnek általány díjat is ad. Ez boltonként jár, nem automatánként. A kezelési díjat a visszaváltó automatákat üzemeltető boltok kapják, az automatákkal kapcsolatos feladatok, például az ürítés elvégzéséért cserébe. Az új díjszabás 50 000 darabos palack mennyiség alatt 100 000 forint, 50 és 75 000 palack között 200 000, 75 000 darab felett pedig 300 000 forint. Vagyis a nagyobb, így nagyobb visszaváltási forgalmat bonyolító üzletek kapnak több pénzt a MOHU-tól. Az új díjszabás így különösen a kisebb boltoknál inkább kedvezőtlennek tűnik. A MOHU legutóbb tavaly ősszel alakította át a díjszabását, akkor már a korábbi díjazás sem fedezte a boltok palack visszaváltással kapcsolatos költségeit, írta a hvg.hu. 2026. augusztusa volt az eddigi mérések szerint a legmelegebb hónap. A hosszantartó korai hőhullámokkal Nyugat-Európa megdöntötte a 2003-as nyári melegrekordot. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatfigyelő szolgálatának adatai szerint az elmúlt hónapban a globális átlagos léghőmérséklet elérte a 16,96 Celsius fokot, ami 1,65 Celsius fokkal magasabb az 1850 és 1900 közötti iparosodás előtti viszonyítási időszaknál. 2026. augusztusa volt az első hónap tavaly november óta, amikor a globális átlaghőmérséklet másfél fokkal meghaladta az iparosodás előtti szintet, vagyis a Párizsi Klímaegyezményben rögzített határértéket. A kontinens kiterjedt aszállyal is küzdött. A Rajna, Duna, Visztula és a Rón, illetve a Pó folyók vízszintje kivételesen alacsonyra süllyedt. Az átlagosnál szárazabb időjárás számos európai térségben erdő és bozott tüzek sorához vezetett. Amíg az emberiség nem hagy fel az óriás mennyiségű szén, kőolaj és gáz elégetésével, az ebből származó szennyezés továbbra is felperzseli bolygónkat, és a szélsőséges hőhullámok újra meg újra megdöntik az eddigi rekordokat, közölte Still Simon, az ENSZ éghajlatváltozási szervezetének végrehajtó titkára a Euronews-nak. Orangután kölyköket találtak egy indiai erdőben több ezer kilométerre természetes élőhelyüktől. A hatóságok vizsgálatot indítottak, mivel azt valószínűsítik, hogy a fiatal állatokat Dél-Kelet-Ázsiából csempészték be az országba. A vörös bundájukról ismert orangutánok kizárólag Borneo és Szumátra szigetén őshonosak, ehhez képest az indiai Odisha államban bukkantak rájuk. Az öt kölyköt a helyi erdészeti hivatal járőrei találták meg, majd egy ottani állatkertben helyezték el őket átmenetileg. Gyanítjuk, hogy egy nemzetközi bűnszervezet lehet érintett az ügyben, nyilatkozta az állam környezetvédelmi minisztere. Az orangutánok össze-vissza szállítását szigorúan tiltja a washingtoni egyezmény, a veszélyeztetett vadon élő állatok és növények kereskedelmét szabályozó globális megállapodás. A természetvédelmi világalap, azaz a WWF szerint Borneón és Szumátrán 104 ezer orangután él, szemben a 100 évvel korábbi több mint 230 ezerrel, írta a 444.hu.
6: A híreket megelőzően hallhattuk, hogy milyen nagy tisztelet övezi a gyöngybaglyot a tengeren túl. A szívalakú arcpátyollal büszkélkedő madár különleges és titokzatos lakója a magyar vidéknek, mégis egyre több veszély leselkedik rá. Vajon mik ezek a veszélyek, és egyáltalán mitől különlegesek ezek az állatok? Dr. Klein Ákossal, a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány vezető biológusával Kobolák Attila beszélgetett.
7: Baglyokra azt szokták mondani, hogy bölcsek, ez nem feltétlenül igaz, viszont nagyon jó tanítók, és hogyha az ember sokáig foglalkozik egy fajjal, mint ahogy például én a gyöngybagollyal foglalkoztam, nagyon sokat lehet tanulni a tájról, a mi saját működésünkről, az ember környezetet átalakító tevékenységéről, és sokat tanítanak arról is, hogy hogyan kellene korrigálnunk azokat a hibákat, amelyek oda vezetnek, hogy a természeti sokféleség elszegényedését éljük meg. Eltér az összes többi hétköznapi értelemben ismert bagolytól, más családban is tartozik a baglyok nagy csoportján belül, nagyon sok tekintetben furcsa a kinézete, ami meghatározza a rögtön ránézésre, hogy egy szív alakú arcfátyol, egy arctányér veszi körül a szemeit, és ennek a szív alakja ez rögtön mindenki számára nagyon nyilvánvaló és feltűnő. Gyönyörű hamu szürke fej, tarkó, hát az, ami jellemzi, kicsit így a gyöngytyúkokra hasonló gyöngyözöttséggel, tehát fekete pöttyök, fehér körítéssel, és egyébként a nálunk honos vagy elterjedt gyöngybagolynak szép, vöröses, rozsdás színű a melltollazata, és ott is kis apró gyöngyös fekete pöttyözöttség jellemző.
8: Hogyan tudná elmesélni egy gyöngybagoly életét? Mi határozza meg azt?
7: Gyöngybagoly egy úgynevezett R-stratégista faj. Ez egy ökológiai kifejezés, ami azt jelenti, hogy olyan jószágról van szó, ami nagyon sok energiát fektet az utódnevelésbe és az utódok számába. Viszonylag rövid életű is, de ezt a rövid életidőt kompenzálja, egyensúlyozza ki, hogy nagyon sok fiókát nevel. Ez azt jelenti, hogy áprilisban mondjuk egy idősebb ivarérett gyöngybagoly pár elkezdi a kotlást, 7-8, de akár 12 tojáson is tudnak kotlani. Júliusra teljessé válik a fészekalj, kirepülnek a fiókák, és a pároknak egy jelentős része újra kezd egy másodköltésbe. És ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok fiatal gyöngybagoly fogja kezdeni az őszi télelei időszakot, de amiatt, hogy a telet rosszul viselik, ezért nagyon sok el is pusztul, akár a fiatalok kétharmada is el tud pusztulni az első tél során. Tehát ahhoz, hogy az állomány egy viszonylag stabil szinten maradjon, ahhoz nagyon nagy szüksége van erre a nagyon nagy utód befektetésre. Átlagosan azt lehet mondani, hogy ha egy 4-5-6 éves gyöngybaglyot találunk, a gyűrűzési adatok alapján, ha ezt meg tudjuk mondani, akkor az már egy tiszteletre méltó kor, hogyha fogságban lévő gyöngybagolyról beszélünk, akkor a 20-25 év is előfordulhat. Kirepült átlagos fióka szám az egy 4-5 fióka. Nem számít rossznak ez a szám, ahhoz képest sem, hogy mondjuk a lerakott tojás szám az 8 tojás, de nem ritka 9-10 tojással indul a költés, és más javasolt költésben akár ez egy magasabb fióka számot is eredményezhet, tehát egy család, egy költőpár egy évben akár 15 madarat is röpíthet, 15 fiatal gyöngydoglyot.
8: Nagyon sok fióka kell ki a tojásokból, de sokat el is visz például a tél. Van természetes ellensége a gyöngybagolynak, milyen veszélyek leselkednek rájuk?
7: Természetes ellensége is van néhány, a nyest fiatal gyöngybaglyokat, tojást, fiókát képes zsákmányolni. Repülő ragadozó madarak közül a héja esetleg ritkán egy-egy sasfaj, parlagi sas zsákmányol gyöngybaglyot, ez nem jellemző. Azért alapvetően természetes ellenségei, természetes ragadozóinál sokkal fontosabbak az ember által okozott halálozási okok.
8: Vadászik rá az ember?
7: Nem szabad, hát fokozottan védett madár. Az, hogy nem szabad, az nem mindig állított meg minket abban, hogy valamit ne is csináljunk, de azt nyugodt szívvel mondhatom, hogy az elmúlt 50 évben illegális lelövések által elpusztult gyöngybaglyok száma szinte nulla, ellenyésző.
8: Akkor mi hogyan jelentünk veszélyt gyöngybaglyokra?
7: Elsősorban a költőhelyüket és az élőhelyüket tudjuk veszélyeztetni, nem feltétlenül rossz szándékból, hanem a ránk jellemző szépítő, tisztító, modernizáló hajlamból adódóan. Ugye a gyöngybagoly elsősorban templomtornyokban és mezőgazdasági épületekben költ Közép-Európában, és a templomaink felújítása során azokat a berepülőnyílásokat és költési lehetőségeket szoktuk általában felszámolni az épület felújítása alkalmával, amelyek a gyöngybaglyok bejutását és egyáltalán a költést bent a toronytérben lehetővé teszik. Tehát a költőhelyük megfogyatkozása az egy nagyon fontos hozzájáruló tényező ahhoz, hogy kevesebb gyöngybagoly van, mint amennyi lehetne.
8: Költőhelyeik elhelyezkedés alapján emberhez vannak szokva?
7: Ez egy kultúra követő faj, tehát velünk együtt él évszázadok, sőt azt lehet mondani, hogy most már évezredek óta, ami azt is jelenti, hogy itt élnek ugyan velünk, tehát a legtöbb dunántúli dombságban található faluban volt gyöngybagoly évszázadokon keresztül, és még most is sok van, viszont rejtett életmódja miatt nagyon kevés az a interakció és találkozás, ami a lakosság és a gyöngybagoly között zajlik.
8: Azon kívül, hogy költőhelyeik

0: átváltoztatni, átírni, tehát fontos az együttműködés a társadalom többi szereplőjével, és az élőhelyek kapcsán pedig a tájátalakításra kell nagyon figyelnünk, hogy az a fajta sokkal szelídebb és ipari léptéket nélkülöző tájhasználat terjedjen el, jöjjön vissza, ami a gyöngybaglyok számára jó minőségű élőhelyeket biztosít.
1: Önök is a védelmükön és mentésükön dolgoznak, a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvánnyal.
0: 1997-ben jött létre a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány. Akkor lehetett érezni azt, hogy ez egy olyan faj, ami az emberi védelemtől függő faj. Tehát ha nem avatkozunk be, ha nem csinálunk aktív természetvédelmi munkát a faj érdekében, akkor jó eséllyel kritikus szint alá csökkenhet a Kárpát-medencei gyöngybagoly állomány. Egyszerűen föltérképezhető volt, hogy mi a tennivaló, jó hatásfokkal lehetett ennek a fajnak a védelméhez hozzányúlni, és ezért a Gyöngybagoly Védelmi Alapítványon kívül más csoportok is elkezdtek a 80-as, de inkább a 90-es években a faj aktív természetvédelmével foglalkozni, és ezért jött létre tulajdonképpen kezdetben a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány is.
2: Ha már a baglyoknál tartunk, zárjuk egy kis erdei sétával műsorunkat. Tanösvényt alakított ki az Angolkerti erdészkerületben a Nyírerdő ZRT Hajdú Hatházi erdészete. A Hajdú-Bihar megyei téglás közelében mintegy 3 kilométeres sétány változatos domborzati viszonyok között kanyarog, és bemutatja szinte mindegyik alföldi faállomány típust. Az erdei út mindkét irányból bejárható gyalog, kerékpárral és akár lóval is a tájékozódást turistajelzés segíti. Az útvonalon 6 tematikus tábla mutatja be a térségre jellemző flórát és faunát, az erdőgazdálkodó feladatait, illetve a helytörténeti érdekességeket. Gyarmati Péter Nagy Igort, a Hajdú-Hatházi erdészet erdészeti igazgatóját kérdezte.
3: Ez a Hajdú-Hatházi erdészet Angolkert kerülete, ami 80%-ban elpusztult a vihar során. Ez elsősorban széltörés és széldöntés volt. Körülbelül 2 évig tartott a kárfelszámolás.
4: Milyen fák pusztultak? Mi volt ott a jellemző faállomány?
3: Elég vegyes volt, voltak erdélyfenyveseink, idegenvonos akácosaink, de legnagyobb mértékben a vonos elegyes tölgyeseink pusztultak el, ami már majdnem mint 100 év feletti korban volt.
4: De most próbálták rendbehozni azt, amit lehet még, 16 év eltelt, és nemrégen átadtak itt egy túraútvonalat. Nem pont itt, de a közel ebben húzódik az alföldi kék túra is, ezt is lehet érinteni azoknak, akik szeretnének túrázni, és egyébként egy nagyon komoly kaptatón lehet itt feljönni, az alföldhöz képest, homokbuckás rész, beültetve fákkal, olyan futóhomokszerű itt a vidék, de azért van itt egy komoly domb is. Mekkora ez a terület a túraútvonalon?
3: Téglás község határban vagyunk, annak a Újfehértói szélén, ez egy 3 kilométeres körtúra, és körülbelül 50 hektárt jár be, és mutatja be azt a munkát, amit hát reméljük nem csak próbáltuk, hanem el is végeztünk a vihar után. Most már késznek nevezhetjük ezt a munkát, ezek befejezett erdők, és nyilván még nagyon fiatalok, de alkalmasak arra ezek az erdőállományok, hogy pótolják nem csak gazdasági, hanem ökológiai értékben is az elpusztult erődjeiket.
4: Mi az, ami megmaradt a Degenfeld kastély angol parkjából a vihar után?
3: A vihar után csak néhány öreg hagyásfa maradt meg, ami állva maradt, és nem is élet be, csak szárazon, azt is meghagytuk, tehát igazából fát nem vágtunk ki, csak annyit, amennyit a vihar ledöntött, illetve kettétört, ezeket készítettük fel, és ezeket helyén alakítottunk ki új erdőállományokat.
4: Egy pergolában vagyunk most itt a közepén ennek a túraútvonalnak, és van itt egy, hát én annyira nem értek hozzá, de egy biztos legalább 100 éves kocsányos tölgy, szárnya szegett. Ő túlélte a vihart, ugye akkor?
3: Igen, ő egy túlélő, egy mementó, és hát valóban a törzse legalább 100 éves, de ezeknek a tölgyeknek a nagy része az sarjedetű, tehát könnyen lehet, hogy a tuskó az már, vagy maga az egyed, az 160 éves, vagy 180 éves lehet.
4: Milyen értékei vannak ennek a vidéknek? Hát ha ide jön Dunántúrról valaki túrázni, és kíváncsi erre a homokbuckás téglás Hajdú-Hatház környéki erdőre, ahol van egy fiatal faállomány, mi az, amit érdemes figyelnie? Botanikai szempontból milyen flóra és fauna fogadhatja? Találkozhat-e vaddisznókkal, őzekkel? Milyen madárvilág van? Szóval milyen kincsei vannak ennek a vidéknek?
3: Elég gazdag a fauna és a flóra és ennek a térségnek, annak ellenére, hogy közel van a lakott terület, közel van a 4-es főút, de elég változatos nem csak a fauna és a flóra, hanem a domborzata is. Ilyen sztereotípia él az alföldi erdőkről. Valószínűleg meglepődnek azon, hogy tényleg milyen szintkülönbséget kell leküzdeni, még akár egy Dunántúli lakosnak is, vagy túrázónak meglepheti az, a változatos felszín, meg formavilág, ami itt várja. Ezen kívül a legfontosabb nagyvadfajok azok jelen vannak, tehát ősz, disznó, váltóvadként a gímszarvas is, apró vadfajok közül a nyúl, a fácán, borzot, rókát, szinte mindennapos ezekben az állományokban.
4: Ön erdész, de azért ilyenkor figyelnek, ha már említettük az erdő vadjait az állatokra is, itt nagyon szárazság, komolyan száj van. Van itató ilyenkor számuk?

0: ahol tudnak ők egy kicsit enyhülni?
1: Igen, az itatókat általában a vadászatra jogosult, az gondoskodik a vadak itatásáról. Annyi szerencsénk van, hogy az Angol-kerten keresztül megy egy csatorna, amelynek most is van vize, és ez elég nagy területen jelent menedéket a szomjazó vadaknak.
2: A felelős szerkesztő Sarkadi Péter, a segédszerkesztő Kobolák Attila és a hangmérnök Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Toldi Szabolcs.
3: Kossuth Rádió.
4: Újra mindenki. Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
5: Az egyik legizgalmasabb magyar női avantgárd művész, aki a 60-as évek szabadság mozgalmainak lendületéből alkotta meg az életművét, és akit a világon mindenhol ismernek, megkapta például a Lennon Ono békedíjat is. A női emancipáció élharcosa, aki a lelkét, a tehetségét és a testét is mind a műalkotás eszközéül használta. A beszélgetésünk idején zöld volt a körme, mert egy performancehoz éppen ez kellett. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, mai vendégem Ladik Katalin, Magyarország babérkoszorús költője, Kassák Lajos és József Attila díjas író képzőművész, akit a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével tüntettek ki. És persze az volt az első kérdésem, hogy hogyan lehetséges, hogy nem fogott rajta az idő, és gyönyörű még mindig.
6: Az az igazság, hogy soha nem hagytam el magam, sem fizikailag, sem szellemi értelemben. Valahogy úgy éreztem, nem szabad a gyenge oldalamat mutatnom, vagyis mutatkoznom akkor, amikor gyenge és sebezhető vagyok. Bár amikor kiállom...
7: Ez neveltetés volt?
6: Nem neveltetés egyáltalán, nem. Engem nem is neveltek, nem értek rá a szüleim ilyesmivel foglalkozni. Hajnaltól estig napszámosok voltak, dolgoztak. Talán pont ezért, mert magamra voltam utalva, és hát az élettel álltam szembe, illetve hát a környezetemben ki kellett vívnom a helyemet, ami azt jelenti, hogy hát önállóságra kellett nevelnem magamat, illetve megtanulni egyedül lenni a világban, ha bár nem voltam egyedül, testvéreim voltak, de nem volt olyan nagyon szoros kapcsolat a testvérek, hát elég nagy volt a korkülönbség, 6 évvel idősebb volt a nővérem, és az öcsém meg 6 évvel fiatalabb. Én foglalkoztam az öcsémmel, ugye szüleim nem voltak otthon, fáradtak, betegek voltak, szerintem maga tehetetlenek, nem tudtak. Meg nem is volt erejük.
7: Fizikai munkát végeztek, nem?
6: Igen, fizikai munkát, és az ügyintézések, azokat nem tudták intézni. Fáradtak, betegek voltak. Úgyhogy akkor ilyen értelemben családfő szerepet vállaltam magamra, hogy ügyeket intézzek egész fiatal koromban. Akkor
7: Redesú szerből?
6: Hát ez nem volt gond. Nem. Hát Újvidéken, a városban nőttem fel, szerb környezetben, tehát az utcán szinte ugyanabban az időben tanultam meg magyarul is, meg szerb is, tehát ez a két nyelvűség az olyan természetes volt, mindenki körülöttem jól beszélt, gondolom a családban szerbül, tehát ilyen gond nem volt. Az, hogy erősnek mutatkozzak, ez ilyen értelemben maszk is volt, meg jelmezés, ilyen védőruha, védőálláspont. Az igaz, hogy utána pedig a sebezhetőségem, persze az nem volt annyira látványos, ugyanis fa arccal, rezenéstelen arccal tudtam eltörni a sértéseket, a rúgásokat.
7: És ez jó vagy rossz?
6: Talán azért jó, mert nem tudták mire vélni ezt, ugye, mert vártak a reakciót, de a reakció nem volt, mert rájöttem, amikor reagáltam, akkor rengeteg erőt, energiát veszítettem el, és úgy sem tudtam kimagyarázni és megmagyarázni a dolgokat, meg nem tudtam megvédeni a szavakkal magamat. Csak jó műsor volt a közönségnek. Nem, és aztán mondom, nem adom nekik az ingyen programot, és főleg az energiámat. Mert utána úgy kifáradtam, hogy nem volt semmire erőm, meg nem tudtam megvédeni a szavakkal magamat. A negatív kritikákra, hogyha írásos kritikákról van szó, nem reagálok.
7: Viszont a jó kritika az jól esik, nem?
6: Ó, igen, nagyon jól esett volna fiatal koromban, de olyan nem volt.
7: Nagyon érdekes, hogy ezt mondja, mert hogy az én fejemben meg az van, hogyha van valaki, aki megkérdőjelezhetetlenül el van ismerve, akkor az Ladik Katalin, aki valahol így a Parnasszuson van. Fiatalabb vagyok, de ezt láttam.
6: Hát mindez, amit mond, ez 60 éves koromban jött a díjak, az elismerés, de 60 éves koromig csak a bántás, a megaláztatás és a negatív kritikák voltak, írásban is, meg szóbelileg is. Ennek dacára én ezt mind végigcsináltam, mert csak egy ilyen őrült vagy fanatikus tehette meg.
7: Vagy egy ilyen tehetséges és ennyire intelligens.
6: De a környezetem számára, nem, a magyar környezetem számára, ezt hangsúlyoznom kell, viszont a szerb környezet az viszont tisztelt és megbecsült. Na, ezt tartotta be nem a lelket.
7: Tehát... Érdekes.
6: Igen, igen.
7: Pedig egy konzervatívabb nemzet, mint a magyar ortodox, hagyományosabb, férfias.
6: Nem. Jugoszlávia más. Jugoszláviában kisebbségi magyarként én csak Jugoszlávia felé prosperálhattam, és érvényesülhettem, mert egészen a rendszerváltási 91-ig semmi reményem nem volt, sem nekem, sem a kortársaimnak, hogy Magyarországon érvényesüljünk, vagy publikáljunk, vagy valami. Tehát teljesen be volt zárva számomra a Magyarország karrier.
7: És akkor mi történt 60 éves korában? Akkor volt ugye a háború, az átköltözés?
6: Az átköltözés az 50 éves koromban volt, tehát 92-ben. Jugoszláviában éltem, és egész jól éreztem magam, és továbbra is otthonomnak tartom, és a gyökereimet ott használtam, a több nyelvűséget, 5 nyelvet hallottam nap mint nap, az ott élő nemzetiségek nyelvét. Külföldön elismert voltam.
7: De akkor beszéljünk a performanszokról, mert hát azok a mai napig legendásak. Meg valami módon azért kicsit műfajteremtő is, mert azért a performance a 70-es éveknek a nagy műfaja, ugye jól gondolom?
6: Hát a performanszek azok 70-ben kezdődtek. Nekem nem csak a 70-es években, sokkal korábban is az eredeti népzenék voltak érdekesek, és nem csak a magyar, hanem elsősorban ugye a szláv népzene jutott el hozzám először, de aztán tudatosan kerestem más népek zenéjét is. Amikor alkalmam volt, akkor vásároltam ilyen hanglemezeket, és különösen a tibeti eredeti hangzású zenék. Ima Sumac volt a példaképem, a dél-amerikai énekesnő, ilyen óriási, nem is tudom, 3 regiszter, vagy mennyi, hány regiszter terjedelmű volt az énekhangja. És ő volt a kedvencem. Valójában én költői estét szerettem volna készíteni, de mivel magyarul írok, és...
7: Csak magyarul?
6: Csak magyarul írok, szándékosan, tehát az más dolog, hogy én lefordítottam a verseimet szerb nyelvre is, de elsősorban magyarul írok tudatosan, és amikor költői estet tartottam Jugoszláviában, akkor jó néhány verset magyarul adtam elő, és nem csak a Jugoszláviában, hanem később külföldön is. Tehát ezekben a magyarul írt és előadott verseimben, népdal és népzenei ihletésű műveimben a magyar nyelvet és a magyar hangzást szerettem volna bemutatni más emberek számára a saját előadásomban. Tehát én valójában mindig is a költészet határait szerettem volna kitágítani, kibővíteni hangzásban is, vizualitásban is, és megjelenésben is. Tehát az, hogy a költészetet...
7: Ne csak egy könyvben porosodjon, hanem éljen, úgy, mint a nép költés.
6: Valójában úgy, igen. Ez igazi költészet, az valójában szájhagyomány útján terjedt, és nagyon fontos volt ennek a forrásnak a továbbvitele, de modern formában. Ezért is kötöttem, és használtam is a rituálék hagyományát. De számomra fontos a dramaturgia. Hát bizonyos értelemben kell valami fogúckodó, valami biztos dramaturgia, vagy forgatókönyv, hogy ne szálljon el az ember, főleg én, a teljes extázisba, hanem egy dramaturgián belül, tehát egy forgatókönyven belül, itt mostan a performance-re gondolok, vagy hangköltészetre, azon belül, tehát a határokon belül nagyon el lehet, sőt, el is kell szállni, és én ehhez tartom magam. Tehát amikor a legextatikusabb előadásomat is készítem elő, akkor is tudom, hogy igen, ennek van egy tartalma, akár sirató, vagy pedig valami bájoló, vagy varázsének, vagy valami rítusa van, annak van tartalma és formája is van. Tehát fontos annak a szabad versnek is, hogy legyen célja, hogy mitől szabad, hogy miért olyanok a sorok, miért van az úgy tördelve.
7: És mikor van az, hogy az ember úgy gondolja, hogy szabad verset kell írni?
6: Nem akar a szabálynak nagyon megfelelni, hanem inkább a tartalmat tartja fontosabbnak. Igen, ám, de a nagy szabadság is ugyanúgy kötelez valamire. Én nálam például arra, hogy egy fölösleges szót se használjak. Akármennyire nagy a szabadságom a szabad versben, de annál szigorúbb vagyok önmagammal, hogy minél rövidebb legyen az a vers. A forma az egyúttal nálam zenei partitúra is. Tehát nem vagyok az a típus, aki rögtön úgy érzi, hogy kész.

Gyere velem a mitológiába, amely rólam szól, s ettől kockázatos. Androgén vagyok, hazug, tehát őszinte. Csak is önmagamról adok információt, s az mindenkit érdekel, tehát közügy. Az önkínzás eredménye vagyok, az önszerelemé. Gyere velem az időgépbe, műtárgy vagyok, azaz kentaur. Gyere velem a mitológiába, ahol minden eddigi munkám kárba vész, mert nem akarok műtárgy lenni. Letéptem láncaimat, s önállóan egzisztálok a mitológiában. A teremtőnek nincs többé hatalma fölöttem. Nincs esélyem. Tehát aktuális vagyok.

0: megvan az a luxusom, hogy idézőjelben mondom, hogy a fiúknak írok egy jó ideig, sokáig, hónapokig, nagyon sok hónapig hozzá se nyúlok, mert az élet elvisz másfelé, valójában nem abból élek, hogy írok.
1: Hanem most miből egyébként? Most már nyugdíjasként gondolom.
0: 18 éves korom óta vagyok állandó munkaviszonyban, tehát az állandó munkaviszony az főleg a rádióban volt, sőt, hát nem csak 18, 11 éves korom óta dolgozom a rádióban. Mint gyerekszínész kezdtem, 15-6 éves koromig, hát 53-ban 11 éves voltam, és akkor még élőben mentek a műsorok. Azt jelenti, hogy rögtön ment ugye az éterbe, és az első szerepem, hát nagyon jelentős volt, a Tamás bátyja kunyhójában, én játszottam a Évát, azt a kislányt, ugye, aki persze meghalt a végén, tehát egy ilyen nagyon-nagyon jelentős szerep volt, és nagyon fontos volt akkor a rádió az emberek életében. Más nem volt, nem csak nálunk Jugoszláviában, és főleg magyar nyelven, ugye, hanem az egész világban a rádiós műfaj az nagyon fontos volt. Rengeteg hangjáték készült az 50-es, 60-as, 70-es években is.
1: És hogy találták meg? Hogy került a rádióba?
0: Hát úgy, hogy akkor, amikor megarulkolt a rádió az 50-es években...
1: Kerestek kislányokat?
0: Szerkesztők jöttek iskolákba, és kerestek jól olvasó, tehát lapról olvasó, bátor kislányokat, meg kisfiúkat, és a riportereskedő, illetve olyan gyerekeket, akik szeretnének riporterek lenni. És így alakult a rádióban ilyen képző dolog, hogy riportereket képeztek ki gyerekekből, és színészeket. És én akkor a gyermekszínjátszó csoportba kerültem, és úgy nőttem fel, és végül aztán állandó munkahelyemé vált később.
1: Ez egy bátor kislány, ez szerintem annyira igaz erre az egész életútra.
0: Nőktől, íróktól nem ilyen verseket vártak el. Egyébként Jugoszláviában sem írtak így. De a jugoszláv és a szerb és a horvát közönség az viszont érdeklődéssel olvasta el ezeket.
1: Van ennek az a része is, hogy van egy nagyon szép nő, aki vállalja saját erotikus oldalát is. Ugye ez is akkoriban botrány volt, miközben hát most ránézünk, nem látok én ebbe semmit.
0: Hát igen, azóta nagyon megváltozott, hiszen azóta már sokkal bátrabbak a nők írásban is. Hát erő és elszántság. Én mindent egy lapra tettem, tehát nem voltam az az ember, aki kompromisszumot vállal. Közgazdasági iskolát végeztem, később közgazdasági egyetemre is jártam, de aztán abba hagytam, és a színésznői pályát választottam. És mondták is, hát miért vagyok ilyen buta, hiszen egy jó kereső közgazdás állás mellett, ugye banktisztviselő nagyon jó fizetéssel, maradhattam volna, és párhuzamosan még játszhattam volna, mint színésznő.
1: Nem? És miért nem?
0: Hát én nem, én radikálisan a művész akartam élni, és abból élni, még hogyha tényleg minimális fizetéssel is az alkotás és a művészet rabjával akartam válni, illetve hát szolgálójával akartam válni.
1: És a férfiak hogy néztek egy ilyen nőre, aki szép és ennyire szabad?
0: Hát attól függ, hogy melyek. A távolálló férfiak azok vágyódva és tisztelettel néztek rám. A családon belüli, vagyis hát a legközelebbi hozzátartozom, az viszont válaszút elé állított.
1: A fér volt.
0: A vőlegény, hogy vagy ő, vagy a művészet. Ez a válaszút elé állítás, ez előfordult többször is az életemben, és persze ezeknek mindig válasz volt az oka, és ez több férfi megtette velem, hogy vagy ő, vagy pedig a pályám a művészet. Tehát volt ilyen féltékenységi érzés, vagy kisebb rendűségi érzés, nem is tudom már micsoda, de ez többször előfordult a magánéletemben. Egyedülálló anyaként nevelni a fiamat nem volt könnyű. És még állandó munkaviszonyban lenni, ami mindennapi több órás kötöttséget jelentett rohanni, tehát nem volt időm nekem csak hétvégén egy-két órára a saját dolgaimmal foglalkozni, az írással, vagy pedig rendbe tenni az agyamat, vagy ilyesmi.
1: És ő inspirált művek? Vagy az a fajta látság, amit az ember azért megél egy kisgyerek mellett, az megjelent?
0: Hát persze, hogy megvolt, igen, csak mindent nagyon sűríteni kellett, ezért rövidek a verseim is, tehát nagyon meg kellett tanulnom gyorsan leírni, vagy megalkotni azt, amit megszerettem volna. Egész héten gyülekezett, gyűlt bennem, és amikor akadt egy valamennyi kis időm, két órán, vagy valami, akkor ja, igaz, hogy jegyzeteltem, és akkor a jegyzetek alapján aztán újra előhoztam magamból azokat az érzéseket, gondolatokat, és akkor rövid idő alatt, tehát meg lehet tanulni gyorsan, és írni, ehhez meg kellett tanulnom koncentrálni.
1: De minden anya megtanul.
0: Hát igen, igen. Ez egy olyan dolog, hogy az ember a gyorsaságra épít. És hát például a performance a teljesen kiürít engem. Olyankor nem lehet párhuzamosan írni, nálam legalábbis. Vagy amikor színésznőként vagyok előtérben, akkor sem lehet írni, mert az is teljes embert kíván. Tehát ez a több médiummal való foglalkozás, ez nem kedvez az írásnak, de hát nem is írok mindig, de minek írni sokat, szóval nem kell sokat írni.
1: Nem jót kell írni.
0: Igen, jót kell írni.
1: Milyen volt átjönni Magyarországra? Milyen volt itt gyökeret verni? Nehéz?
0: Hát én nekem egyáltalán nem volt kedvem átjönni. Kényszer megoldás volt, háború volt, ugye? Hova menni, de nem menni el mégsem messzire. Hát akkor nem maradt más, mint Magyarország, hiszen a fiam épp akkor fejezte be a tanulmányait Budapesten, akkor végezte el az egyetemet. Hova jöjjön vissza? Rögtön vitték volna a frontra, háborúba. Hát nyugdíjaztattam magam korán. Ez egy ilyen lehetőség volt, amit gyorsan meg is szüntettek. Akármilyen kicsi nyugdíj, de tudtam legálisan menni, és a fiamhoz csatlakoztam, és aztán újra itt. Hát igen, kenyérkeresés után kellett néznem. Szerencsém volt, mert rögtön felkínálták a versrovat szerkesztői állást az élet és irodalomban.
1: Azért ez nagyon nagy dolog.
0: És azon kívül egy magán színiskolában is felkínáltak egy lehetőséget, hogy a hangképzést, illetve hangművészetet tanítsam. Valójában én soha nem voltam tanár. Meg kellett tanulnom, ki kellett alakítanom egy tantervet, egy metódust, egy módszert.
1: És mi a jó módszer?
0: A személyes jelenlét, de igyekeztem a tanítványokból kihozni az ő saját hangjukat, képesek legyenek film, szinkron szerepeket is játszani. Erre használtam az én rádiós tapasztalatomat, ahol különböző élőlényeket, rovarokat, madarakat, állatokat, sőt, még kisfiú szerepeket is kellett játszanom. Igaz, hogy volt néhány év kihagyás, de az Jugoszláviában volt a nagy kihagyás, amikor még ott éltem, a 80-as években bejött ez az embargó, ez a zárlat Jugoszlávia iránt, tehát az, hogy én jugoszláv útlevéllel nem utazhattam, mint azelőtt. Pedig a 80-as években, illetve 70-es évektől kezdve az én karrierem ívelt. Tehát nekem rengeteg külföldi meghívásom volt a 80-as években, de jugoszláv útlevéllel nem lehetett menni.
1: A külföldiek, akik nyugat-európaiak voltak, mit szerettek, mit vártak, miért hívták, mi volt az, amit elismertek?
0: Azt szerették, azt ismerték el, amit én felmutattam. Tehát az egyediségemet. Különleges voltam, ilyen értelemben, hát láttam én a fesztiválokon, hogy nagyon sokan használtak technikai eszközöket. Én viszont azt láttam, hogy ezek a technikai eszközök olyanok, hogy jó van most érdekes, például akkor jött divatba a vocoder, amely ilyen hangtorzító, tehát hang átalakító szerkezet. De én úgy gondoltam, hogy én attól lehetek eredeti, ha a saját hangomat használom úgy, mint egy szintetizátort. Legyek én magam a szintetizátor ezzel a rádiós gyakorlattal vagy tapasztalattal, úgy viszonyultam a mikrofonhoz, ahogy akartam, mert tudtam.
1: Jó, de színésznőnek kell lenni, tehát nem csak költőnek, hanem színésznek. Ez a kettő itt nagyon jól összekapcsolódott.
0: Így van, tehát én kiálltam a mikrofon elé, és önmagamat adtam, és azt a gyakorlatot, meg azt a tapasztalatot, amit gyerekkorom óta szereztem. Tehát én mindent élőben akkor produkáltam, és olyan hangtechnikát alakítottam ki, hogy így voltam egyedülálló. És azon kívül a magyar nyelv, meg a balkáni hanganyag, amit én összeszedtem, megtanultam önmagamtól is, ugye hanglemezekről, távoli népek ének technikáját használtam, illetve tanultam. Tehát mindent a torkomból adtam. Ahogy nekem kezdetben Ima Sumac volt példaképem, én ezt a magam módján próbáltam a saját hangommal csinálni.
1: Vajon van a Magyar Rádióban olyan felvétel, ahol meg tudjuk ezt mutatni?
0: Hogyne, van. Készítettem egy 10-12 perces művet is, amit csak a saját hangommal egy úgynevezett partitúra alapján adtam elő.
2: Ladik Katalin, zene húros hangszerekre. Előadja a szerző.

是。

0: jócskán túl.
1: 84.
0: 84 akkor, tehát 84 évesen ilyen formában lenni, és zöld körmök fiúmében milyen performanszhoz kellettek?
2: Hát valójában egy nagyon szép kiállításom nyílt, és a kiállítás alkalmával volt egy.
0: Igen, mert ugye még erre nem beszéltünk, a képzőművészetről.
2: De igen, nekem kiállításaim is szoktak lenni, és ezen a kiállításon is, mint általában a kiállításaimon, tehát nem csak vizuális mű van, hanem hangfelvételek is vannak. Tehát egy ilyen összművészeti kiállítás szokott lenni, ami abban is megnyilvánul, hogy a kiállított vizuális mű mellett ott van egy lehetőség, hogy meg is hallják annak a vizuális műnek a hangfelvételét.
0: Ez az... a képhez tartozik hang.
2: Így van, méghozzá saját hangommal, mert én a vizuális műveknek a nagy részét, illetve egy jó részét úgy készítem el, hogy azok nekem zenei partitúraként is szolgáljanak. Na most az is érdekesség, hogy a kollázsok alapja valójában a szabásminta, női magazinoknak a szabásminta papírjából készítek kollázsokat. Az
0: tehát
2: alapja.
0: Ezek a burda.
2: Mondjuk a, igen, mondjuk a burda, meg
0: most
2: mások.
0: Hogy az emberek tudják, mire gondolunk.
2: Vagy fürgeújjak, vagy ilyesmi. Uh-huh. Tehát ezek szoktak lenni az alapjai a kollázsaimnak, amely aztán persze még rádolgozok a más anyagot is, és ezeket leéneklem. Tehát ez is egy ilyen jellegzetes dacból készült, hogy csak azért is felmutatom a női világot. Ugyanis gyakorlatban én ezekkel éltem, hát én vartam, megvan az inger varrógépem, még mindig kötöttem, egy kicsit horgoltam is, de nem nagyon. Ez az én mindennapi életemből merített ötletek.
0: De ez is mennyire, hogy a bátor kislány is egy szimbólum, ugyanúgy ez a szabásminta is, hogy hogy van egy nő megszabva, hogy hogy viselkedhet, hogy vetközhet, hogy öltözhet. Ugye ott van az a nagyon híres regény.
2: Élhetek az arcodon?
0: Igen, élhetek az. Ez az, ugye három nőnek a története, akik párhuzamosan futnak. Tehát az, hogy milyennek kell lenni egy nőnek, vagy milyennek nem kell lenni. Ez nagyon-nagyon jellemző a Ladik Katalin életműre.
2: Hát ennek a regénynek írom a folytatását.
0: Olyan?
2: Hát nagyon nagy kihagyásokkal írtam ezt.
0: Merre megy tovább a történet?
2: Hát a történet követi az idő szavát, ugyanis azóta megjelent az internet, megjelent a cloud, ugye? Megjelent a felhő, sőt, most már a mesterséges intelligencia is megjelent, és akkor be kellett vinnem egy új szereplőt.
0: Az eredeti történetben van három nő, akinek ugyanaz a neve, a világ különböző három pontján élnek, és mégis valahogy elkezd összefonódni az életük. Ugye ez az első mű, ami megjelent ezelőtt 30-40 évvel.
2: Tehát a három nőnek az élete továbbra is folytatódik, de megjelenik egy narrátor, Cloud, felhőnek neveztem el, aki kíséri a három nőnek az életét, és a jelenből, mint egy mesterséges intelligencia, tehát egy ilyen tárgyilagos módon megjósolja, vagy dokumentálja az akkori kor, tehát a 80-as éveknek a jelentős eseményeit a világban. És ilyen értelemben egyúttal kommentálja is a három szereplő nőnek az életét, de betekintést nyújt az akkori korba, 80-as, 90-es évekbe, sőt, még a 2000-es években folytatódik a történet. De mi a történetből csak a nőket érintő eseményeket látjuk. De a Cloud olyan megvilágításba közegbe helyezi el a történetet, hogy azért ellátunk a világnak az eseményeire is.
0: Ez az elképesztő kreativitás, hogy mutatja meg, hogy hogy akar kitörni, hogy most kollást csinálok, most zenét szerzek, most verset írok, most prózát írok.
2: Hát sajnos nem úgy kelek fel, hogy mit szeretnék, hanem hogy mi a legsürgetőbb, hol van a határidő, mit kérnek, tehát... Az elvárásoknak teszek elő beleget, tehát hogyha kiállítás van, akkor arra koncentrálok, ha performance van, akkor arra koncentrálok. Tehát nagyon ritkán van az, hogy mi az, amit én szeretnék. Hát én elsősorban írni szeretnék, amikor úgy felgyülemlik, akkor az úgy megmutatkozik, hogy most ebből vers lesz, vagy pedig. Hát a regényhez viszont egy előkészület kell, és egy koncentrálás előkészület kell, hogy el kell olvasnom, hogy mit írtam idáig, és hogy hol folytassam. Amikor így gondolok a regényírásra, akkor én már tudom, hogy körülbelül hova szeretném beilleszteni a következő szöveget, mert hát... Tudom én, hogy mi van még ott, mi hiányos még, miket szeretnék még csinálni, és az új sztorit azt is tudom, hogy hova szeretném beírni. Csak hát ahhoz azért a szálakat, meg a hangulatot újra meg kell fogni, a regényírásnak a hangulatát.
0: Ezért egy nagyon sikeres életútról van szó, díjakkal és mindennel együtt. Nehezebb volt ez így nőként? Az életműnek egy nagy része az pont a női létről szól, de könnyebb lett volna férfiként?
2: Ó, igen, könnyebb lett volna, főleg Magyarországon nőként. Akkor, amikor én kezdtem a 60-as években, nagyon nagy előítélet volt. Már hál' Istennek más a nőknek a sorsa, tehát...
0: De az kellettek ezek a küzdelmek, hogy ezt gondoljuk, hogy művészként lehet így élni.
2: Igaz, hogy a díjakat nem igazán a nők kapják, még mindig, de azért most már számomra jó érzés látni, hogy nekik könnyebb sorsuk van, mint nekem.
0: Mindenkitől meg szoktam kérdezni ebben az interjúban, hogy amikor nem költő, nem író, nem színésznő, nem szerez zenét, és nem csinál kollást, akkor mi az, ami pihenteti? Mi az, ami csak öröm? Mi az, ami teljes kikapcsolódás?
2: A természet. Tehát az a napi feltöltődés, hogy kint legyek valahol a természetben, vagy akár egy fa alatt álljak.
0: Hát igen, itt van, ez egy gyönyörűségesen szép selyemakát, ezt megcsodáltuk, hát milyen öröm ezt nézni.
2: Hát igen, ezt is meg kellett élni, 80 éves korom még, igen, hogy kertes házban lakjak, és ne a városban. Gyerekkoromhoz kötődik ez, hát ott is ilyen kertes részben laktunk Újvidéken, Duna mellett. Hát most szintén itt vagyok, sikerült megvalósítanom ezt, hogy Ráckevén élek, a Duna víz közelében, ami nagyon fontos számomra, el nem tudtam volna képzelni az életemet víz közelsége nélkül, és ezért is igyekeztem minden erőmből valahogy megszerezni egy kis kőházat az Adria szigeten, Kvár szigeten. Igen, amit akartam, az tényleg iszonyú keservesen szereztem meg, tehát pénz nélkül valamit venni tényleg lehetetlen. Én pedig pénz nélkül vásároltam meg, is ez, amit mindenki csodálkodott. Hogy lehet pénz nélkül vásárolni?
0: Hát hogy lehet, hogy most... fillérről fillérre? És milyen ott lenni?
2: Ott gyűjtök erőt. Tavasszal megyek, amikor nincs turizmus, és akkor, ha lehet, akkor 2 hetet, esetleg 3 hetet töltök ott, és akkor írok. És főleg a regényre akkor tudok koncentrálni.
0: Az unokákról beszéljünk, mert azért a nagymamaság is egy fontos szerep, meg nehéz abba átlépni az anyaság után.
2: Igen, az anyaság az jelentős energiámba került rengeteg. Tehát az, hogy párhuzamosan dolgozónő voltam, alkotó és anya, és aztán később még nagymama is, tehát a 2 unokám sorsát támogattam állandóan, anyagilag is, meg személyesen is. Nagyon jóba vagyok velük.
0: Felnőttek bőségesen.
2: Igen, felnőttek.
0: Dédunoka van már?
2: Nincsen sajnos. A nagyobbik 30 éves, a kisebbik az 22 éves lány, mind a kettő. És hát a saját lábokon
0: áll. És megvan bennük az a vagányság, mint a nagymamájukba?
2: Ajjaj, hála Istennek, illetve hát megvan bennük, és példaképük vagyok, mint kiderült, és nagyon büszkék rám, és nagyon jóba vagyunk, hála Istennek.
1: Vendégem Ladik Katalin, Magyarország babérkoszorús költője, Kassák Lajos és József Attila díjas író-költő, képzőművész volt, akit a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével tüntettek ki. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andra és a felelős szerkesztő Bestin Anita nevében is búcsúzik a mai beszélgetőtárs, Farkas Adrián.
3: Támogatást kapnak a dízelautósok, túlárazott beszerzésekről beszélt a volt államtitkár, ma már többfelé napos idő várható. 1 óra van, jó estét kívánok, a hírszerkesztőt, Kis Józsefet hallják. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. Hozzátette, a mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok 3/4-ét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, amely mindenkinek segített. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a védett ár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot, valamint dízel és benzin hiányhoz vezetne. A túlárazott informatikai beszerzésekről is beszélt a Partizánnak Vályi Nagy Vilmos, a 2010-14 közötti Orbán kormány volt államtitkára a vele készült interjú második részében. Vályi Nagy azt mondta, olyan hibrid rendszer működött, ahol a tényleges tulajdonosaikat is időnként meglopták a NER oligarchák, őket pedig a saját középvezetőik. Szerinte ezért került olyan sokba a végén az a számla, amit a magyar államnak ki kellett fizetnie. A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa programhoz, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, a szükséges tűzifát rossz állapotú vagy inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják. Emlékeztetett, a tűzifa áfáját szeptember 17-től csökkentik 5%-ra, a jelenlegi 27-ről. Hozzátette, a kormány megduplázza a szociális tűzifa támogatását, emellett az állami tűzifa árát a januári szinten maximálják. Korrupció és pénzmosás gyanúja miatt indított vizsgálatot a brazil legfelsőbb bíróság Flávio Bolsonaro szenátor ellen, aki a hivatalban lévő elnök legesélyesebb kihívója az októberi elnökválasztáson. Flávio Bolsonaro a volt elnök Jair Bolsonaro legidősebb fia. A korrupció a brazil választási kampány központi kérdése. A jelenlegi elnök Luiz Inácio Lula da Silva 580 napig volt börtönben korrupciós vádak miatt, végül az ítéletet eljárásjogi okokra hivatkozva semmisnek nyilvánították. Leszavazta a brit parlament alsóháza az eutanázia törvénytervezetet. A munkáspárti indítvány alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna az életüknek. Az alsóház csak szűk többséggel vetette el a javaslatot. A mostani elutasító szavazás előtt évekig a törvényhozás napirendjén volt a kezdeményezés, mely elemzők szerint hosszú időre, de lehetséges, hogy végleg elbukott. Keleten még lehetnek záporok, majd napközben egyre több felé kisüt a nap. Az élénk szél helyenként megerősödik. A hajnali 8-15 fok után, délután 16-23 fok valószínű. Hírekkel legközelebb egy óra múlva érkezek itt a Kossuth Rádióban.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Felfedező. Tudományos magazin. A nyelvről és a művészetekről.
5: Az aranyarány mindenütt megnyilvánuló természetét és vonzerejét művészek, zenészek, történészek, építészek, pszichológusok, sőt még misztikusok is taglalták, azon túl, hogy minden idők legnagyobb matematikai elméi közül igen sokan számtalan órát töltöttek ezzel az egyszerű arányjal és tulajdonságaival, de említhetjük mellettük a csillagászokat és a fizikusokat is. Mario Livio kultúrtörténeti utazásra viszi az Aranymetszés című könyve olvasóit. A fi bámulatos történetében a szerző kritikusan közelít az aranymetszést övező legendákhoz és elképzelésekhez. A felfedezőben most ugyanezt tesszük, színeket tudunk felvillantani ebből a kutató munkából, tudomány és művészet egy könyvajánlással kombinálva. Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Az aranyarány több gondolkodót inspirált, mint bármelyik más szám a matematika történetében. A vonzereje elsősorban abból származik, hogy szinte kísérteties módon jelenik meg ott, ahol legkevésbé számítanak rá, írja könyvében Mario Livio, a világhírű asztrofizikus, népszerű tudományos könyvek szerzője. Első vendégem a könyv egyik szaklektora Bokor Nándor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense.
6: Az aranymetszés száma az egy konkrét szám, körülbelül 1,6. Maga az aranymetszés, ugye ez arra utal a szó, hogy ez valami művelet, el kell metszeni valamit, úgyhogy akkor mondom, hogy hogyan jön ki ez a nevezetes szám. Tehát az a feladat, azt kell a hallgatóknak elképzelni, hogy van egy egyenes szakasz, és annak a belsejében kijelölünk egy pontot. Ez két részre osztja a szakaszt. De ne a közepére tegyük, hanem egy kicsit oldalra, mondjuk jobb oldalra. Tehát lesz bal oldalon egy hosszabb szakasz, jobb oldalon egy rövidebb szakasz. És akkor az a feladat, feladat, hogy úgy kell megválasztani ezt a pontot, hogy el kell érni, hogy a baloldali hosszabb szakasz az annyival legyen hosszabb, annyiszor legyen hosszabb a jobboldali rövid szakasznál, mint ahányszor a teljes szakasz hosszabb a baloldali hosszabbik szakasznál. Ezt az ember számolgat, kijön belőle ez a bizonyos szám, ez az 1,6 körüli szám, de azt, hogy például ezt hogyan kell megszerkeszteni körzővel, az nem egy egyszerű feladat, és Euclidész az Elemek című könyvében írt rá egy csodálatos módszert, nagyon elegáns és nagyon szép, és ő volt az első, aki ezt a feladatot tulajdonképpen ezekkel a szavakkal fogalmazta meg. Ez ugye az időszámításunk előtti 3. század környékén történt, akkor íródott ez az Elemek című csodálatos mű, de nagyon valószínű, hogy már korábban is ismert volt maga a szám, csak nem így volt a feladat megfogalmazva, hanem felbukkant, automatikusan felbukkant már jó néhány száz évvel korábban a pitagóreusok szektájában, ugye akik a geometriával foglalkoztak éjjel-nappal, és annak a törvényszerűségeit kutatták, ugyanis ők a szabályos sokszögekkel foglalkoztak, szabályos háromszög, négyzet, szabályos ötszög, stb. Sokat, és azt fedezték fel, hogy a szabályos ötszögnek az átlóját, hogyha elosztjuk a szabályos ötszögnek az oldal hosszúságával, ugye ott is kapunk egy arányt, akkor hát most már tudjuk, hogy éppen ez a szám jön ki, ez az 1,6 körüli szám, hogy ez a szám nagyon furcsa és nagyon ijesztő. Az az ijesztő benne, hogy hát a mai matematikai szóhasználattal úgy hívjuk, hogy irracionális szám, tehát egy olyan szám, hogy ez nem 1,6, nem egy 1,618 ezred, stb. Ezek mind csak közelítései, szóval, hogyha azt úgy kiírnánk egy tizedes törttel, akkor ott a számjegyek sose fogynának el, és mindig valami szabálytalan lenne bennük, tehát nem is ismétlődnek.
5: Így valamennyire érthető ennek az arányszámnak a misztikussága, mert egyrésztről akkor ijesztő, másrésztről meg nagyon sok helyen fölelhető a természetben.
6: Az, hogy miért nevezik aranymetszésnek, az egyfajta ilyen esztétikai értékítélet, tehát azért, mert olyan szépnek látja az ember azt, hogyha egy téglalapot úgy szerkeztünk meg, hogy a hosszabbik oldala az éppen az aranymetszés arányszámával legyen nagyobb, mint a rövidebbik oldala, tehát olyan egy 1,6 az egyes méretarány, de ez nem egészen szigorúan igaz, tehát, hogy pszichológiai tanulmányok azt mutatják, hogy az emberek szépnek és harmonikusnak éreznek téglalapokat egészen széles határok között, tehát például pont a 4:3 ilyen szokásos képméretarány a televízióban, vagy a 16:9 az széles vásznú, azok nem az aranymetsz, és azokat is szépnek látjuk. Tehát nem feltétlenül az emberi lélek számára olyan különleges ez az arány, hanem a természet számára valamiért ezt választja a természet nagyon sok jelenségnél, növényeknél. Ennek matematikai okai vannak, tehát első látásra meglepő és olyan misztikusnak tűnik, de hát egyszerűen a levelek növekedési üteme, a tobozon, a pikkelyek kialakulása, stb. Ezek matematikai egyenletekkel leírható folyamatok, fizikai folyamatok, és hogyha azok az egyenletek, azok azt adják megoldásul, amelyben szerepel ez az aranymetszés, nem, akkor tulajdonképpen nincs benne meglepő, attól még nagyon szép és nagyon lelkesítő az, hogy felfedezhetjük a természetben ilyen sok helyen. De nem kell túl misztifikálni szerintem. Egyébként a megjelenések közé tartozik. Itt a könyv fel is sorolja. Az alma magháza az első példa, tehát elvágunk viszintesen egy almát, és akkor látjuk benne az öt magot, akkor kialakul az a szép pentagramma, tehát az ötágú csillag. Ugye a pentagrammán belül, hogyha berajzoljuk azokat a vonalakat is, úgy egy vonallal húzzuk meg azt az ötágú csillagot, akkor a belsejében rögtön látunk egy kis szabályos ötszöget, akkor már nem is kell tovább keresni, az aranymetszés az megvan, ott ilyen háromszögeket látunk, a háromszögeknek az oldalai úgy aránylanak egymáshoz, mint az aranymetszés száma. Tehát ahol szabályos ötszöget látunk a természetben, ott automatikusan megjelenik az aranymetszés. De máshol is, ahol az ember nem várná, például spiráloknál, egészen a csigaházaktól, tehát a csigás polip, tehát ilyen tengeri állatok spirális házától kezdve a spirál galaxisokig. Na most ez egy speciális típusú spirál, úgy hívják, hogy logaritmikus spirál, de például a solymoknak a repülési íve, a repülési görbéje, amikor lecsapnak az áldozatukra, az is ilyen spirál alakzatot mutat, nem egyenesen csapnak le, hanem egy ilyen spirál alakzat mentén. Ezt a könyv részletesen meg is magyarázza, hogy mi az elmélete mögött, miért csinálják ezt a solymok. Szóval csodálatos és lenyűgöző az egész, hogy ez a szép alakzat ennyi helyen előfordul a természetben, megint nem misztikus olyan értelemben, hogy fizikai törvényeknek engedelmeskednek ezek a folyamatok, és ott bizonyos egyenletek jelennek meg, és azok az egyenletek ezt adják ki megoldásul, csak mégis úgy rá lehet csodálkozni.
5: Vajon Ez a szám rejteni a kulcsot egy magasabb rendű valósághoz, a világmindenség végső matematikai szerkezetéhez. Nagyon sokan kutatták ezt. A történelem során kevés híres festő volt egyben tehetséges matematikus is, amikor azonban a reneszánsz emberről beszélünk, olyas valakire kell gondolnunk, aki megtestesíti a széleskörű műveltség és a szorgalmas tanulás eszményét, tehát nem véletlen, hogy több művész az aranyarány vizsgálatának szentelte idejét. Az utókor lelkesen keresi az aranymetszést képzőművészeti alkotásokon, épületeken. Kovács Gabriella szobrászt, művészettörténészt arra kértem, közelítsünk a laikus befogadó nézőpontjából ehhez a témához.
7: A befogadónak sohasem feladata, hogy pontosan megértse azokat az elveket és arányokat, amit egy építész vagy szobrászfestő alkalmaz, hanem a befogadó érzi annak az üzenetét, hogy milyen. Az aranymetszéssel kapcsolatban egész biztosan, hogy egy harmóniát fog érezni. Egy békés, harmonikus helyzetet, ami azonban nem halott. Most egy formai példával mondva, hogy ha valami szimmetrikus lenne, vagy négyzetes lenne, az egy nagyon beérkezett helyzet. Ennek az ellentéte, hogyha egy téglalap nagyon hosszúkás lenne, az egy nagyon drámai helyzet. Könnyű nézni, szerintem, az aranymetszéssel bíró dolgokat.
5: A képzőművészek hogyan gondolnak erre? Hogyan kerül az a vászonra, vagy hogyan kerül az a szoborba?
7: Az ókori görögök ismerik fel ezt az elvet, és ott válik fontossá. Ugye az Akropoliszon van a Parthenon, ugye a világnak egyik legcsodálatosabb épülete. Hát egy kattintással bárki elérheti a neten, hogy a Parthenon rövidebbik oldalára, ugye a 8-oszlopos timpanonos oldalára hányszor, milyen sokan rajzoltak fel már akár aranymetszéses téglalapokat, akár ezt a csigavonalat. Tehát erre így rámondják, hogy abban benne van. Leírva, vagy adatszerűen, hogy ott a Parthenonnál akár fejdíjász, akár az ott működő két építész, hogy ezt így szándékosan beletette volna, ez így leírva nincsen. Nagyon gyakori a reneszánszban az aranymetszés. A reneszánsz első szakaszára gondoljunk inkább, a Quattrocentóra, firenzei Quattrocentó, hiszen ott deklaráltan megint csak a harmónia és az összecsengések voltak a cél. Tehát itt várhatjuk az aranymetszés felbukkanását, és van is mérhető is. Leginkább mérhető az építészetben. Két nagyon szép firenzei építészeti példára is gondolhatunk, de előbb még oda kanyarodnék, hogy festészetben is jelen van, mindenütt jelen van. Csak itt szeretném egy picit eloszlatni azt a helyzetet, hogy az aranymetszéssel mi most akkor így megoldottunk valamit, és ezt ilyen bölcsekköveként használják, mert egészen biztos, hogy például egy Botticelli, ugye a Vénusz születését mindenki ismeri. Ott ezt kielemeztük egy matematika tanár kollégámmal, néhai dr. Gerős Lászlóval, a Botticelli fejeket fölnagyítottam, vonalakat húztunk bele, megmértük, igen, aranymetszésben vannak a homlok, orr, stb. De amikor ezt a Botticelli oda felrajzolta, hát nem mérte meg. Kizárt dolog. Vagy egy másik példa, mindenki ismeri Csontváry, magányos cédrus. A képmező maga nem aranymetszéses, de ahogy a cédrus áll benne, hogyha ott megmérjük, hogy a jobb oldalon egy rövidebb háttérterület van, bal oldalon egy szélesebb, amikor a lomb kezdődik, ott van pontosan olyan, hogy aranymetszéses ez a két szélesség, hát Csontváry sem mérte ki. Le is írta volna egyébként szerintem, mert rendkívül sok mindent leírt. Tehát a nézőknek talán azt nehéz egy picit elfogadni, hogy aki járatos a rajzban, képzőművészetekben, annak kialakul egy az átlagnál fejlettebb arányérzéke, és teljesen nyilvánvalóan magától benne van, ha csak nem más a célja. A szerszámok között ismeretes, hogy volt aranymetszés körző, amelyik egy háromágú körző, és úgy volt megalkotva így mechanikusan, hogy ha nyitják a kicsi ágat, minél jobban nyitják, ugye mert ez egy folyamatos arány az aranymetszés, minél inkább nő a kisi szakasz, annál inkább nő a nagy, és akkor ez az aranymetszés körző egyéb biztosította ennek az aránynak az állandó, könnyen felvihetőségét. Ugyanakkor fenntartom, hogy amikor egy reneszánsz magas színvonal alkotó rajzol, akkor nem használ ilyet.
5: Az előbb említette a két firenzei épületet. Melyik ez a két épület?
7: Firenzében van egy templom, a San Miniato al Monte, az Arnónak a bal oldalán, egy dombon, ugye al Monte, a Szent Minius temploma. A Firenzének ez az egyetlen védőszentje van, a Szent Minius. Na most a homlokzatát, hogyha nézzük, ugye akkor ott döbbenetes, ugye ez egy románkori templom, nagyon korai, középkori templom, mégis egy protoreneszánsz homlokzat van, ahol aranymetszést alkalmaztak 12. században. Itt arról van szó, hogy azt érzi a néző, hogy itt valakik valamit okkal csináltak, hogy mindennek viszonya van a másikhoz, és ez nagyon felszabadító hatású, hogy a dolgoknak van oka. A másik pedig Filippo Brunelleschi, időskori épülete, a Pazzi kápolna. Ugye a térérzetünk az messze túlmutat azon, hogy mit látunk. Tehát ha bemegyünk Brunelleschi épületeibe, abszolút érezzük, hogy ott van egy rend. Na most a Pazzi alaprajzára, ha ránéz, a laikus is rögtön észreveszi, hogy az aranymetszés egyik legmagasabb szintű megvalósulása. A Brunelleschi egyébként minden ilyesmit, ha bent vagyunk, a falakra is felrajzol. Tehát fehér márvány és sötétzöld prátói kő, fel van rajzolva a falra a logika. Bemegy az ember, és érti, ahol van. Ugye a reneszánsz koncepciója az a humanizmus, tehát hogy lehet egy építész humanista, ugye hát nem tudja megsimogatni a buksidat, hanem az, hogy megértheted. Ugye ez egy barokk templom esetében nem áll fenn, mert egész mások a célok ott. De ez fantasztikus, ahogy a néző értheti, amit lát.
5: Persze voltak festőművészek, akik kifejezetten utaltak műveikben erre a nevezetes arányra. Erről az Aranymetszés című könyv szerzője hosszan ír. Salvador Dali előszeretettel festett platoni testeket, Leonardo da Vinci Léda hattyúval című mitológiai tárgyú képéhez készített tanulmányokat, és az egyiken a kutatók szerint az alakhaját majdnem pontosan logaritmikus spirál alakban rendezte el. Dürer Melankólia című festményen pedig Fibonacci számokra találnak utalást. Apropó Fibonacci számok, hogyan lehet a nyúli vadékok számának jelentős matematikai következménye. Az itáliai matematikus meglepő problémája a következő. Ha egy ember falakkal körülvett helyre visz egy pár nyulat, hány pár nyúl lesz ebből az egyből egy év alatt, ha minden pártól minden hónapban új pár születik, és az új párok két hónap alatt válnak termékennyé? Itt folytatjuk Bokor Nándorral a könyv matematikai vonatkozásairól a beszélgetést.
6: Előáll egy olyan sor, hogy na, az első hónapban ez az egy nyúlpár volt, a második hónapban még mindig ez az egy nyúlpár volt, mert nem született még utóda. A harmadik hónapban már kettő nyúlpár lesz, tehát így elkezd írogatni ezeket a számokat. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, egy nevezetes számsor. Úgy kapjuk mindig a következő számot, hogy az előző kettő számot összeadjuk. Egy nagyon egyszerű szabály az egész. És az benne a megdöbbentő, hogy ha folytatjuk, egy idő után az a szám, amit úgy kapunk, hogy az adott nyúl populáció számát elosztjuk a megelőző hónapbeli populáció számmal, az az aranymetszés számához tart. Elég sokáig várunk, akkor afelé közeledik. Nagyon váratlan dolog, és ez is levezethető persze matematikailag, de ettől kezdve mindenhol, ahol a Fibonacci számsor előfordul, ott az aranymetszés is előfordul automatikusan. Márpedig az nagyon sok helyen előfordul, megint csak nagyon váratlan helyeken a Fibonacci számsor maga.
5: Egy egész fejezet foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy Pistán matematikus-e, mert hogy volt egy ilyen nézet, hogy ez nem véletlen, hogy ennyi törvényszerűség van a természetben és mindenhol máshol.
6: Igen, hát ez ahhoz a kérdéshez kapcsolódik, hogy a matematikusok feltalálják-e a matematikai tételeket, vagy felfedezik, hogy ez egy találmány, az az ő fantáziájukon és a kreativitásukon múlik elsősorban, vagy azok megvoltak, azok ott vannak, azokat a természet teremtette, az Isten szót azt kerülöm, de lehet úgy is fogalmazni, hogy az Isten teremtette, csak meg kell találni, rá kell bukkanni, fel kell fedezni. Tehát a Kepler törvények, vagy a bolygómozgásnak a törvényei azok ilyenek, hogy egy adott törvényszerűség szerint mozognak a bolygók. Ezt fel kellett fedezni, hogy mi az a törvényszerűség. Ezt Kepler nem a fejéből patintotta ki, hanem mért adatokra támaszkodott, felfedezte. Ugyanakkor találmányok is vannak, hát az autó az egy találmány, szóval azt meg kell alkotni kreatívan. Szóval, hogy a matematika az melyik kategóriába tartozik, nem tudok igazságot tenni, vitatkoznak ezen, szóval késedre menő viták folynak. Viszont hát már az nagyon kielégítő egy tudós számára, hogyha valamit meg tud magyarázni, tehát hogyha az, ami korábban misztikusnak tűnt, hogy miért olyan alakúak a napraforgó magjai, azok egyébként mellesleg kétszeresen is az aranymetszéshez kapcsolódnak. Egyrészt azért, mert a számuk, hogy hány darab van az egyik irányú spirál, meg a másik irányú spirálban, az a Fibonacci számsorozathoz közelít. Másrészt meg maguk az alakok, azok pedig a logaritmikus spirálhoz, ahogyan tekerednek a magok. Tehát, hogy az ilyesmik, amik amik olyan misztikusnak, rejtésnek tűnnek, egyszer csak matematikai megalapozást nyernek, az jó élmény egy tudósnak.
5: Ahogy a festményeken, úgy a zenében is nagyon sok kutató vizsgálta az aranymetszés meglétét, rezgésben, ütemszámban, mindenütt. Mario Livio a szerző fejezeteket szentel érveknek és ellenérveknek, újabb és újabb példát hoz könyvében, ki mindenkit foglalkoztatott az isteni arány. Fazekas Gergely zenetörténészt kérdezem, mit gondol erről?
8: Szerintem két dolgot érdemes külön választani. Az egyik az az, hogy megfigyelhető-e valamilyen módon ez a bizonyos aranymetszésnek nevezett arány a zenében, tehát hogy mondjuk egy zeneműnek, ha mondjuk nem tudom én, 100 ütemes a hosszúsága, ugye az arány, ez a bizonyos arány, ez ugye a 0,618, és akkor ugye ez a végtelenségig megy, mert egy irracionális szám, tehát mondjuk a 61. ütemnél van a csúcspont, mondjuk egy nagy fortissimo kibontakozás, akkor azt mondhatjuk, hogy ez az aranymetszésnél van. Tehát ugye erről lehet beszélni például, hogyha mondjuk az ütemszámokat nézzük. És két dolgot érdemes külön választani. Az egyik, hogy van-e ilyen a zenében, tehát hogy az aranymetszésnél történik-e valami fontos, ez az egyik kérdés. Ezt meg kell nézni a kottát. A másik kérdés, hogy ezt tudatosan csinálta-e a zeneszerző. Tehát, hogy a zeneszerző azért rakta oda, mert ő az aranymetszést akarta használni. És ezzel kapcsolatban azért elég komoly viták vannak, mert azt senki nem tagadja, hogy vannak olyan zeneművek, ahol valóban ennek az aránynak a közelében történik valami fontos dolog. Ugye vannak nagyon nevezetes szerzők, akiknél ez fölmerül, ilyen például Bartók Béla, akinek a műveiben egy az 1950-es években egy nagy kutató meg zeneelmélet szakember, Lendvai Ernő kezdte el ezt föltárni, de ezt azért elég szkeptikus ma a Bartók kutatás azzal kapcsolatban, hogy ez tudatos lett volna Bartók részéről, mert hogy semmilyen feljegyzés nincs azzal kapcsolatban, hogy ő számolt volna például a vázlataiban. De most ezt számolás nélkül nem lehet megcsinálni. Szóval, hogy ez egy bonyolult kérdés, az biztos, hogy van, és ha megnézzük az aranymetszés történetét, tehát hogy melyik korban mit tudtak róla, a Fibonacci számok nélkül, vagy pontosabban a számok nélkül nem lehet egy zeneműben ezt az arányt létrehozni, viszont a számokat, meg ezt a geometriai arányt, ezt csak a 19. században rakták össze, hogy a kettő kapcsolódik. Tehát minden olyan zene, amiben aranymetszés van, a 19. század előtt, az biztos, hogy nem tudatos zeneszerzői döntés eredménye. Egyébként hadd mondjak egy szórakoztató friss élményt, van egy ilyen popzene elemző sorozatom, az a neve, hogy Dalszerelő műhely, és ott én most lesz egy előadás, ahol a Guns N' Roses, a nagy rock zenekarnak a Sweet Child of Mine című slágerét elemzem, és felfedeztem, hogy ott két részből áll a dal, van egy rendes dal, verze, refrén, és aztán jön egy iszonyú hosszú gitárszóló, ugye a Slash, ez a nagy rockgitáros játsza fantasztikusan, és megszámoltam az ütemeket, és pont az, de hogy tényleg pont az aranymetszésnél indul el a szóló, az egész dalt tekintve. Na most hát nagyon fiatalon írták ezt a számot, amikor egészen brutális életet éltek, drogoztak, nőztek, össze-vissza, szóval, hogy ilyen igazi rockstar életet, hát teljesen kizárt, hogy ezt ők tudatosan végig gondolták volna, hogy az aranymetszés ott van, és ott van. Tehát közben meg, ha megnézem és megszámolom az ütemeket, hogy a Sweet Child of Mine teljes ütemszámából hol kezdődik a szám

0: hat ebből bármit.
1: Igen, én azt gondolom, hogy a zenének nagyon sok szintje van, tehát van az a szintje, amit közvetlenül befogadunk, tehát, hogy nem tudom, van egy megindító harmónia menet, vagy egy szép dallam, ami hat az emberre, és akkor jó kedvem lesz, vagy könyvbe lábad a szemem, és akkor van ugye az a strukturális része a zenének, mint minden műalkotásnak, hogy épül fel az egész, és ennek számos olyan vonása van, amit nem biztos, hogy lehet füllel érzékelni. Én hiszek abban, hogy valamilyen mélyebb tudati szinten az ember ezeket is érzékeli, tehát hogy nem tudok minden pillanatban számot adni egy Bach műnek a teljes működéséről, de azt érzem, hogy ott van valami rend. Nekem zenetörténészként ez az egyik legnagyobb csodája a zenének, hogy van ez a felületi része, ami mindenkihez szól, és közben a mélyben meg olyan elképesztő dolgok történnek, tehát ez kicsit olyan, mint a hajózni a tenger tetején, csodálatos süt a nap, és akkor búvárként lemegyünk, és kiderül, hogy ott egy ilyen teljes univerzum van, különleges halakkal, meg rákokkal, meg nem tudom micsodákkal. És ez az a rétege a zenének, ahol az aranymetszés, ha egyáltalán, akkor az felfedezhető. Tehát, hogy ha valaki nem hallja az aranymetszést a rádióhallgatók közül, akkor ne essen kétségbe, ezt nem lehet hallani.
0: Azt tudjuk, hogy a zenének és a matematikának sok köze van egymáshoz.
1: Ugye nagyon érdekes, hogy még a középkori zene felfogás szerint a zenének a legmagasabb rendű megvalósulási formája az az isteni rendje az univerzumnak, amit mi nem hallunk emberek, de ugye azt már tudták akkor is, hogy ugye meghatározott számarányok mozgatják a bolygók pályáit, és maga ez a számarányrendszer, ez a zene. Tehát a középkori elképzelés szerint tulajdonképpen a matematika az a legmagasabb rendű formája a zenének. Tehát valójában a zene áll mindenek fölött, most nem akarom a matematikusokat bántani, de amikor ők számolnak, akkor tulajdonképpen zenélnek, csak ezt nem halljuk. És ugye ennek az a magyarázata, és ez meg aztán tényleg az ókori görögökig, Pitagoraszig visszavezethető, hogy ugye Pitagorasz nevéhez fűződik, ezt nem tudjuk bizonyítani, tényleg ő volt-e, annak a felfedezése, hogy például a hangközök, azok számarányokkal leírhatók. Tehát ha van egy húr, amit én kifeszítek, azt megpengetem, az szól valahogy, ha azt megfelezem azt a húrt, tehát egy-egy arányban osztom a húrnak a hosszúságát, akkor egy oktávot fogok kapni. Hogyha 2-3 arányban, akkor egy kvintet. Tehát minden hangköznek, amit mi használunk az európai kultúrában, az egy nagyon egyszerű számarányjal leírható. Vagyis, ha én egyszer egy akkordot megpengetek a gitáromon, akkor tulajdonképpen számarányok vannak a mögött, a hangzás mögött. És ez még csak a hangok szintjén beszélünk erről, mert utána jön az, hogyha én csinálok egy zenét, akkor annak lesznek ütemei, ütemszáma lesz, az ütemszámokkal valóban lehet játszani, hány ütem legyen, és azért nagyon-nagyon sok nagy szerző játszott ezzel, nyilván ez kicsit kor, meg kultúra függő is, hogy ki, mikor, mennyire. Tehát, hogy iszonyú sok módon határozza meg a matematika a zenét, és szerintem valahol az csodálatos ebben, hogy miközben tulajdonképpen tényleg az egész egy ilyen matematikai játék, közben meg ez az a művészet, ami a legzsigeribb módon hat a befogadóra.
0: Izgalmas kultúrtörténeti utazás az aranymetszés, a fi bámulatos története. Mário Livio könyve egyébként egy sorozat része, a Tipotech kiadó korábban a pi, a nulla és a végtelen történetéről ugyanilyen érdekes kötetet jelentetett meg. A matematika hat a társadalmakra, a kultúrákra. Az aranymetszés sztoria pedig leginkább a kíváncsi, kreatív ember története, aki a rendet, a rendező elvet szeretné megtalálni a világban, amelyben él. A mai adás zenei szerkesztője Duba Szilvi volt, nevében is megköszönöm a figyelmüket, a felfedezőben Olá Andreát hallották.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenki.
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
2: Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Az elmúlt időben több új tag is csatlakozott a Válaszutak csapatához. Közülük három embert fogunk először részletesebben megismerni. Én Kristóf vagyok, és itt van velem
3: Bianca, Titi, Toncsi,
4: Leon
5: és Ambrus.

0: Titi, te már régebb óta vagy itt velünk, úgyhogy először téged kérdezlek, hogyan keveredtél a Válaszutak csapatába?
1: Amint 14 éves lettem, akkor döntöttem el, hogy jelentkezek, mivel én már régóta szerettem volna benne lenni, csak még akkor nem voltam elég idős hozzá.
0: Ez azt jelenti, hogy te már régebb óta, évek óta hallgatod az adásokat?
1: Igen, hallgattam. Nem mindegyiket, mert nem mindig volt időm, de például szünetekben igen, hallgattam.
0: Hogyan értékeled ezeket az elmúlt hónapokat?
1: Észrevettem, hogy még az elején kevésbé beszéltem, és inkább csak titeket figyeltelek, hogy ti hogy csináljátok, de most már szerintem megpróbálok jobban kibontakozni, és gyakrabban hozzászólni.
0: Hogy fogadta a környezeted azt, hogy csatlakozol hozzánk? Nem furcsálták, hogy rádiózni kezdtél?
1: Nem furcsálták, mivel azelőtt is már rengetegszer vettem részt ilyen prózamondó versenyeken, és csak bátorítottak, hogy ez nekem menne, mivel én jól tudok beszélni, és nekem jó ez a képességem. Szóval ők igazából csak bátorítottak és erőt adtak nekem.
0: Kicsit térjünk át a hétköznapjaidra. Az előző tanév elég nehéz volt, hiszen felvételiztél, úgyhogy egy egészen új világ nyílik most meg előtted. Az iskolán kívül mivel töltöd a szabadidődet?
1: Nagyon szeretek sütni és külföldi recepteket kipróbálni, leginkább amerikai recepteket. Emellett nagyon szeretek régi könyveket olvasgatni, és régi térképeket tanulmányozni, hogy hol helyezkedtek el az épületek, a különböző hotelek, éttermek. Leginkább az 1890-es évek, 80-as évek az, ami a kedvenc területem itt. Még emellett nagyon szeretek verseket írni, és szerintem egyébként a legszebb az az, amit pont a felvételi után írtam, ami hát eléggé ilyen szomorú, de azt mondták a többiek, hogy az a legszebb versem, mert hogy az tényleg szívből jött, hogy amit akkor éreztem, akkor leírtam, mert muszáj volt. És azzal mentem az egyik szóbelire, és nagyon megdicsértek a tanárok is, és rájött a tanárok ott az egyik szóbelin, hogy én valami hexametert használtam, amiről nem is gondoltam, hogy én úgy írtam azt a verset. Ezt ők mondták, hogy ez valószínűleg az.
0: Tudod fejből ezt a verset, vagy itt van nálad?
1: Itt van nálam. Pont itt van, mert ebbe a füzetbe írogattam a verseket.
0: Van kedves elolvasni?
1: Hát az a címe, hogy Távoli láng, de ez tényleg a felvételi után készült, szóval az hangulata tényleg az, amikor megtudtam az eredményt, és nem arra számítottam, amilyen lett. Durran a kős csendül a láng, melyben porrá vált hamu a vágy, mint alkonyatkor a végszava, a rendül zendül a muzsika hava. Sikoltva nézve a távolba, a Dunába omló árokba, sem út, sem fák, semmi láng, így sóhajt a bustalány. Midőne utat koptották, bús remények hajdanán, tova nézve a hajnalba, mely az álmok ajtaja, látva szívemben, mely ott lobog, továbbra is mi ott dobog, melytől repedezve dől a fal, s mi tovább visz, s a kell hajt. De ez nem biztos, hogy a végleges változat. Mert szerintem ezt még átírtam.
0: Ettől függetlenül nagyon tetszik.
2: Good job.
0: Nagyon jó lett. És tényleg hexamete. Van hosszabb távon terved a versírással?
1: Nincs, ezt csak hobbiként csinálom.
0: És kinek szoktad ezeket felolvasni?
1: Családban szoktam, csak családban. Egyszer még megmutattam az egyik tanáromnak, de utána meg is bántam, mert nem tudom, valahogy ő annyira nem értékelte, mint ahogy én gondoltam, de ezért inkább csak családban szoktam.
0: Még egyszer köszönöm, hogy felolvastad.
1: Szívesen.
0: Na, a családodról van kedved mesélni néhány szót?
1: Igen, nekem két testvérem van, egy húgom és egy öcsém. Én mindkettőjükkel nagyon jól kijövök, bár az öcsémmel inkább ilyen anyáskodó a viszonyom, úgy értem, én nagyon szeretek róla gondoskodni. A húgommal pedig inkább ilyen testvéri a viszonyom, szóval vele normális.
3: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
0: Bianca, most hozzád fordulok. Hozzád is az lenne az első kérdésem, hogy mi hozott ide hozzánk a csapatba?
4: Én úgy kerültem ide, hogy édesapám hétköznaponként rengeteget megy A-ból B pontba, és pont Kossuth Rádiót hallgatott, és szólt nekem délután, hogy létezik ez a műsor, és mert tudta, hogy valószínűleg én a média irányába szeretnék menni a jövőben, ezért mondta, hogy jó ötlet lenne ide írnom egy e-mailt, és eljönni, és rá egy hétre meg is írtam, és a legközelebbi időpontba eljöttem, meghallgattam, és annyira megtetszett, hogy mondtam, hogy én is szeretnék maradni egy jó ideig biztos.
0: Üdvít nálunk! Említetted, hogy a média irányba szeretném majd tovább menni, ez mit jelent pontosan?
4: Rádiós műsorvezetőként tudnám magam elképzelni, vagy tévében, mint híradósként, vagy ezeknek a reality show-knak a vezetőjeként.
0: És akár kvízműsorokat?
4: simán.
0: Van bármiféle elvárásod a magával a rádiózással kapcsolatban?
4: Hát, amikor jöttem, én legfőképpen abban reménykedtem, hogy itt egy jó közeg lesz. Én nagyon féltem, hogy nem tudom, csak így megjátszátok, de szerencsére nem így lett, és már most is biztos vagyok benne, ez egy jó közösség, és hogy így összetartotok, és így közel vagytok, úgyhogy nagyon örülök, hogy ennek a részese tudok lenni.
0: Milyen más közösségekhez kapcsolódsz még?
4: Erős osztályközösségem van, ott nagyon erős szerepet töltök be, ugyanis például az osztályrendelések szervezésében szoktam részt venni, illetve táncolok heti kétszer, azt is most februárban kezdtem újra, és már ott is a közösség részének tudtatom magam. Én örülök, hogy ilyen jó közösségekhez tudok tartozni.
0: Ha jól tudom, te nem pesti vagy.
4: Igen, én nem Pesten élek, hanem Érdem. Igazából én a jövőben is ott tudom elképzelni, hogy élek, mert csendes általánosságban, illetve az szerintem Érd egy jó város összességében.
0: Vannak testvéreid?
4: Igen, van egy kis öcsém, aki most másodikos, ugyanabban az iskolában, ahova én járok, és én nagyon közeli kapcsolatot ápolok vele.
2: Van házi kedvenced?
4: Van egy macskám, aki szerintem engem annyira nem szeret, mint amennyire én őt, mert csak akkor szeret, hogyha megetetem.
2: Egyébként a macskák ilyenek.
4: Meg volt egy kutyám sokáig, csak pár éve meghalt, mert szegény már idős volt, és igazából mindig akartam egy nyulat, csak kicsi sokat kell vele foglalkozni, ezért inkább nem lett, de a macskámat nagyon szeretem.
0: A rádiózáson és az iskolán túl mivel töltöd ki a szabadidődet?
4: Heti kétszer táncolok, egy-egy órát, emellett a barátaimmal nagyon sok programra szoktunk elmenni, például voltunk az operában, vagy moziba is szoktunk járni, emellett például a családommal rengeteget szoktunk túrázni, mindenféle ilyen teljesen random környéken és helyeken, és ha például vagyunk valamilyen szép helyen, mindig leszoktam fotózni, és minden évben készítek év végén egy ilyen évösszegző fotóalbumot, és abba szoktam mindig ezeket a képeket belerakni.
1: És milyen fajta táncokat tanulsz?
4: Jelenleg hip-hopot táncolok, viszont 3 éves korom óta rendszeresen táncolok, és kipróbáltam többféle ágazatot is, ebbe beletartozott például a kortárs balett, vagy showtáncoltam is például, meg voltam olyan egyesületben is, ahol mindenféle táncot ötvöztek. Ebből következően nagyon szeretek tánc előadásokra is járni.
0: Mi az a showtánc?
4: Az, amikor a színpadon vannak, és mondjuk például egy balettban sokkal inkább fejeznek ki érzéseket, míg a showtáncban inkább ilyen bulis hangulata van az egésznek. A fő hangsúly azon van, hogy a közönség is átélje ezeket a bulis, meg pörgős érzéseket.
3: Válaszutak. Rólunk szól. Válaszutak. Minden pénteken.
0: Ambrus, téged mi hozott a Válaszutak csapatába?
2: A lábam. Nem. Édesanyám nem szokott rádiót hallgatni, de az egyik nap, amíg én otthon feküdtem betegen, miután végzett a munkával, elindult haza, és pont be volt kapcsolva a Kossuth rádió, mert még nem kapcsolódott át a zenelistára, amit hallgatni szokott, és ez a műsor ment, és mivel egy fél perc alapján kedvesnek tűnt neki kis cuki műsornak, ezért benhagyta, és nagyon tetszett neki, és a végén hallotta a felhívást, hogy várnak új tagokat, és mivel tudta, hogy engem érdekelnek a hasonló témák, meg lehetőségek, ezért mondta nekem, én meg eljöttem.
0: Ha jól tudom, te gimnazista vagy, hova jársz pontosan?
2: Én Vácra járok, a Piarista gimnáziumba. Az előző évben kezdtem az iskolában, és eddig nagyon jó tapasztalataim vannak, és nagyon élvezem.
0: Mind a ketten Piarista intézménybe járunk, igaz, két különböző városban. Mit jelent neked a Piarista diáklét?
2: Van egy krisztusi közössége is az iskolának, és nagyon jó kapcsolódni ehhez.
0: Iskolán kívül mivel töltöd a szabadidődet?
2: Én 9 éve gitározok, focizok, foci meccset nézek, bármi, ami focival kapcsolatos, én azzal valószínűleg szívesen foglalkozom.
0: Újpest vagy Fradi?
2: Nem szeretem egyiket sem. A magyar fociban sokáig szimpatikus volt a Paks, de az előző szezonban nagyon az Etónak szurkoltam. Kiskoromtól kezdve van egy kapcsolatom az irodalomhoz, édesapám magyar tanár. Később egy olyan harmadikos koromban kialakult egy ilyen személyes, testvéreimnél erősebb kapcsolódás, és nagyon fontos eleme lett a személyiségemnek, ezért sokat olvasok, verset írok, pályázatokat írok, mármint beadni. Ez egy ilyen hobbim, amivel bármikor szívesen foglalkozom. De emellett nagyon szeretek filmezni, nagyon szeretem a Star Wars-t, bármi, ami Star Wars, azzal én foglalkozni fogok.
0: Neked van házi állatod?
2: Van a családunknak egy kutyája, Dömi. Dömi a tacskuk bigul keverék. Van egy macskánk, a Foltos, és vannak tyúkjaink, akik most már szépen lassan levágásra kerülnek, mert már öregek és finomabbak levesbe.
0: Az előző műsorokban már kiderült rólad, hogy sok testvéred van. Hanyadik vagy a sorban?
2: Nekem egy bátyám van, és utána én következem. Van egy húgom, egy öcsém, és aztán még kettő húgom. Így vagyunk hatan. Én nagyon szeretem a testvéreimet, és meggyőződésem, hogy a személyiségemre ők voltak a legtöbb hatással, meg az, hogy ennyien voltunk, és a testvéreim különböző személyiségét inkább pozitívnak éreztem.
0: Te is már több hónapja vagy a Válaszutak csapatában. Mi volt az eddigi legmeghatározóbb élményed?
2: Amikor bejöttem először a stúdióba, és ti már beültetek, én még külső szemlélőként az üveg mögül néztem, ahogy ti éppen veszitek fel a műsort, az volt a legmeghatározóbb, mert adott egy ilyen eufórikus érzést, ami valahogy úgy éreztem, hogy mindig ezt akartam csinálni, mindig valami hasonlóval akartam foglalkozni így szabadidőmbe, amiben úgy hasznot is láttam, kézzelfoghatót.
0: És vannak elvárásaid vagy ambícióid a jövőre nézve a elkövetkezendő pár évre?
2: Ambícióim és hosszú távú tervek nincsen előttem, viszont nekem mindig az volt az önmagamról alkotott kép, hogy valami hasonló szellemi munkával akarok foglalkozni, és emiatt van egy ilyen bizonyítási vágy önmagam felé, meg van egy, ezt lehet ambíciónak mégis mondani, hogy én igenis erre vagyok alkalmas, és ezt akarom elvinni ebbe az irányba az én életemet.

0: Folytatjuk az új válaszutasok bemutatását. Leont és Toncsit ismerhetitek meg. Toncsi, te hogyan kerültél ide a válaszutakba?
1: Anyukám hallotta az egyik adásban a hirdetést. Előtte én is sokat hallgattam a válaszutakat, és mindig nagyon tetszett, hogy fiatalok ilyen mélyebb témákról tudnak beszélgetni. És mindig nagyon vonzott ez az egész rádiózás, és az, hogy értelmesen tudjak beszélni adott témákról. És mikor anyukám hallotta a hirdetést, hogy keresnek új embereket, akkor egyből szólt nekem, és innen már elég egyszerű a történet, ugye e-mailt kellett küldeni, és akkor bejöttem egy próbanapra, ami igazából nem is volt az, mert egyből beültem már beszélgetni, mert kellett egy ember, szóval egyből bedobtak a mély vízbe.
0: És mi a tapasztalatod már egy jó idejét vagy?
1: Én eddig nagyon szeretem, sokkal jobb, mint otthon lenni és csak házit csinálni, és tényleg, ahogy mondtam, ez engem nagyon vonzott, szóval örülök, hogy van egy ilyen lehetőség, amúgy itt lehetek veletek, és szerintem ez a tapasztalat a későbbiekben is nagyon hasznomra fog válni.
2: Van valami olyan hobbid, ami kapcsolódik a rádióhoz?
1: Hát, ahogy nyilván ugye adásokban is hallhattátok, én színészképzőbe járok, tehát ott sokat beszélünk, és sokat adunk elő, és szerintem ez azért nagy rész kapcsolódik a rádiózáshoz és a beszélgetéshez.
2: Hogy a színészképzőt választottad?
1: Hát az egész úgy kezdődött, hogy hatodikban Farsangra csináltunk egy színdarabot, egy mini színdarabot az osztállyal, egy időutazós előadás volt. Nekem az egy nagyon felszabadító érzés volt, amikor kiálltunk a suli elé és előadtuk, és nagyon-nagyon élveztem. És már előtte is sokat jártam versmondó versenyekre, és magát a folyamatot, a verstanulást, a versírást nagyon szeretem. Ezért döntöttem úgy, hogy ebbe az irányba szeretnék tovább tanulni.
2: És megbántad azóta, vagy még ugyanúgy lelkesedsz iránta?
1: Egyelőre nagyon élvezem, hogy nem olyan, mint egy rendes iskola, hogy német óra után jön a töri, után egy matek, hanem vannak ugye szakmai tantárgyak, és ezért sokkal élvezetesebb lesz az egész minden nap olyan, mint hogy egy táborba járnék be igazából.
3: És melyik iskolába jársz?
1: Én a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumba járok, egyértelműen a dráma szakra, mert minden évfolyamban két osztály indul, egy A és egy B, a táncosok és a drámások.
2: És jó a közösség ott?
1: Szerintem nagyon más, mint egy normál gimnáziumban, mert itt az emberek nagyon elfogadóak, nagyon nyíltak, és fölöttünk járó évfolyamokkal is ugyanolyan jóba vagyunk, mint mondjuk az évfolyamtársainkkal, vagy az osztálytársainkkal sok esetben, mert nem úgy kezelnek minket, hogy jaj, mi kisebbek vagyunk, most akkor minket nem úgy kezelnek, mint a velük egykorúakat, hanem tényleg nagyon nyíltak.
0: Toncsi, te Erdélyből származol. Mikor jött el Magyarországra?
1: Nekem a szüleim költöztek ki Magyarországra, ők itt ismerkedtek meg, tehát én soha nem éltem Erdélyben, de minden évben többször visszajárunk. Én azért Magyarországot érzem az otthonomnak nyilván. Nagyon-nagyon szeretek ott lenni. Ott van nyilván minden rokonunk, nagyszülők, unokatestvérek, mindenki, csak mi vagyunk itt. De ezt azért érzem így jobban otthonomnak, mert itt születtem. Itt nőttem fel, itt élünk most is, és nyilván mivel ott nem vagyok annyit, nem ismerek onnan annyi embert, ezért nem tudok oda annyira kötődni.
0: És hogyha ki kéne valamit emelned, nagy különbséget, amire oda kell figyelned, van ilyen?
1: Szerintem nem nagyon van különbség Erdély és itt Magyarország között, nyilván mindenki tudja, hogy Erdély Magyarország része volt, ezért nem érzek akkora különbséget, de amikor itt vagyunk Magyarországon, és mondjuk egy buszon meghallom, hogy valaki telefonál, és mikor meghallom ezt az otthoni ízes tájszólást, akkor azért kicsit megdobban a szívem, nagyon jó érzés ezt hallani, és nagyon meg tudom különböztetni a magyarországi és az erdélyi akcentust. Például, amikor ott vagyunk anyukám szülőfalujában, általában oda megyünk, sokszor van, hogy jönnek magyarországi turisták, és sétálunk az úton, meghallom, hogy beszélgetnek, és egyből észreveszem, hogy ők innen jöttek Magyarországról, és nem erdélyiek, mert nagyon hallatszik valakinek az akcentusán, a tájszólásán, hogy ő honnan származik.
0: Hány testvéred van?
1: Nekem kettő testvérem van, két fiú testvérem, egy öcsém és egy bátyám. A bátyám jelenleg Bécsben él, ott tanul és dolgozik. Az öcsém meg velünk, itt Magyarországon, és ezen kívül rengeteg első, második és harmadik unokatestvérem van, mert anyukámnak három testvére van, és mind a három testvérének sok gyereke van, és ezért sokat unokatesózunk, mikor otthon vagyunk. Általában én vigyázok a kisebbekre, nagyobb unokatesókkal és az öcsémmel együtt.
2: És neked ez jó érzés, hogy te vigyázhatsz a kisebb unokatesóidra és az öcsédre, vagy ez inkább a terhedre van?
1: Én nagyon szeretek rájuk vigyázni, mivel keveset találkozunk, csak akkor, amikor hazamegyünk, de azért hetente, két hetente mindig videót tetelünk velük, és azért egy idő után fárasztó, de nagyon szeretem velük tölteni az időmet, és jó érzés, hogy rám merik bízni a kisebb gyerekeket is, mert tudják, hogy tudok rájuk vigyázni.
4: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
0: Leon, te hogyan kerültél ide a Válaszutakba?
3: Az anyukám hallotta a rádióban a felhívást, és kellett írnom egy e-mailt. Először nem értettem, hogy miért kell, meg miért lesz jó, csak egy plusz elfoglaltságnak láttam, viszont nagyon hamar rájöttem, hogy ez egy nagyon befogadó és pozitív közösség, és ide jöttem, és járok a mai napig.
0: Neked ez egy meglepetés volt, hogy itt ilyen jó közösség van, és jó hangulat, ahova szívesen jössz majd?
3: Igen, ez egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt. Én nem mindig szoktam megértetni magamat az emberekkel, viszont itt őszintén elmondhatom, amit gondolok, és ezt meghallgatják.
0: Tudom, hogy nagyon szereted a fizikát és az informatikát. Ezek iránti lelkesedésed hány éves korodban kezdődött?
3: Nagyon kicsiként, körülbelül 5-6 évesen, még nem tudtam ekkor olvasni, úgyhogy játékos módszerekkel kezdtem el. Először az informatikával foglalkozni, majd amikor már megtanultam olvasni, akkor pedig a fizika keltette fel az érdeklődésemet.
1: Te egyébként 6 évesen hogy találkoztál az informatikával vagy a fizikával?
3: Az apukám informatikus, és ő ismertetett meg az informatikával. A fizikával úgy ismerkedtem meg, hogy anyukám vett nekem egy könyvet, ami a fizikáról szól, egy mesés keretbe ágyazva, és később jöttem rá, hogy ez valójában a fizika, és emiatt érdekel.
0: Angliában élsz félig, erről az életmódról tudsz nekünk mesélni?
3: Egyéni tanrendben tanulok, ami azt jelenti, hogy fél évkor és év végén vizsgáznom kell az addigi teljes éves anyagból. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy témazáró, csak nem az elmúlt 3 hétből, hanem az elmúlt fél évből kérdeznek.
0: De te ettől függetlenül jársz sima a gimnáziumba?
3: Igen, ebben a rendszerben ugyanúgy megmarad a jogviszonyod az addigi iskoláddal, csak nem kell kötelezően bejárnod az órákra. Amikor itt vagyunk, akkor beszoktam járni.
0: Melyik iskolába jársz?
3: Én a Városmajori Gimnázium ének tagozatára járok.
0: És szépen énekelsz, Leon?
3: Egyre szebben.
0: Ez a kettős életmód az ilyen egyszerű dolgok, mint hogy a ruháim bepakolása. Gondolom Angliában és itt Magyarországon is vannak ruháid.
3: Igen, nálam arra kell figyelni, hogy ne fogjanak el a ruháim. Eredetileg nem volt kifejezetten sok mennyiségű ruhám, főleg nem póló, és ezért figyelni kellett arra, hogy ne fogjon el, viszont kint jártam konferenciákra, ahol ajándékként pólókat osztogattak, és lett egy szép nagy póló és tollgyűjteményem, amit aztán elosztottam a két ország között, és így most már mind a két helyen van elegendő mennyiségű.
1: És milyen érzés, hogy egyszerre két helyen is élsz?
3: Nagyon érdekes. Gyakorlatilag egyszerre látsz két különböző helyszínt, és emiatt világlátásmódot szinte egyszerre, mivel általában nem fél évet vagyunk itt, aztán fél évet ott, hanem pár hónapot itt, pár hónapot ott, ezért egyszerre látod a különböző változásokat mind a két országban. Ez az előnye, viszont van egy olyan hátránya, hogy az emberek hajlamosak azt hinni, hogy te egyik helyen sem vagy, mert Magyarországon úgy gondolják, hogy te kint vagy Angliában, Angliában meg úgy gondolják, hogy te még csak most jöttél Magyarországról, és lehet, hogy nem maradsz.
0: Magyarországon már picit úgy gondolják, hogy te fél lábbal vagy Angliában, Angliában meg azt hiszik, hogy még csak most teszed be a lábban.
3: Igen.
0: Te ezt hogy viseled?
3: Én egy rendkívül barátkozós típus vagyok, és emiatt ezt jól tudom kezelni, és nem igazán érződik a hétköznapjaimban. Ez inkább a szüleimnél érződik az üzletben, de nekem a hétköznapjaimban nem annyira tűnik fel.
0: Akkor te elég jól tudsz angolul?
3: Alaptársalgásokat már tudok, középhaladó szinten vagyok, és ezzel a mindennapos társalgások nagy részét el tudom végezni.
0: A brit angolban.
3: A brit angolban. A brit akcentust még nem vettem fel.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy utánozni se tudod?
3: Nem is egyértelmű amerikai akcentusom van, hanem magyarországi iskolai akcentus.

0: Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ma az ifjabb generáció bemutatkozását hallhattátok. Én Kristóf vagyok, és a mai adásban itt volt velem
1: Bianca, Titi, Toncsi,
2: Leon
3: és Ambrus.

0: Ha érdekel a rádiózás, van kedved velünk beszélgetni, és nem bánod, ha a hallgatók is megismerhetik gondolataidat, gyere el hozzánk. Nézd meg kedd délutánonként, hogy készül egy adás, ismerd meg csapatunkat. A több mint 10 éve működő ifjúsági rovatunkba elsősorban 14-16 éves fiatalok jelentkezését várjuk. Címünk vendégaháznál@mtva.hu.
1: Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, valamint hallgassátok adásainkat a Spotify-on, az Apple Podcast-en, valamint a mediaclick.hu internetes oldalon. A mai adást szerkesztette Diós Judit, a hangmérnök Pór István, valamint a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszönjük, hogy minket hallgattatok.